0: Én mindig mondtam.
1: Jimmy, ez az ember 4000 fontot ér. Neked is leesett valami.
0: Kinek ér 4000 fontot?
1: Valami Hamilton pretnak.
0: Látod azt a táblát?
1: Aki erős akar lenni, úgy jár, mint a vas.
0: Addig lesz ütve, amíg meleg.
1: Igazőr, bocsánat az alkalmat.
2: Mr. Piszkos meg azt mondta, hogy végez vele.
0: Mikor?
2: Amikor tüskés van, meg agyon akart verni.
3: Megmentettem az életét, szőr, ha meg tud nekem bocsátani. Az én szeretetem ölbutit is nyomorban dönt, de az utálatom egy főnyeremé.
0: Szőr, ellopták a hajót, amit béreltünk.
2: De kicsoda?
0: Hamilton, figyelmeztettem, szőr.
3: Én hozhatok egyet.
2: Nincs egy vasam se. Kilopták a tárcámat. Egy koldus nem bérelhet hajót.
4: Miért ne, ha megfizeti?
3: Jimmy, nálad van a toborzásra szánt összeg, igaz?
0: 3000 font.
2: És miféle hajót hoz maga?
3: Lordságodénál ócskában nem, az biztos.
0: Ez egy kutya, de amit mond a szentírás.
2: Én ezt az embert ingyen se alkalmaznám.
0: Aranyat ér sajnos. Egyéb iránt itten van egy művésznő, szőr, aki pártfogásomat kedvesen élvezi, és csodálatomat szeretve bírja, sőt, még külnyelveket is tud.
2: Mit akar ezzel mondani?
0: Vigyük a hajóra Pepita Ofíliát, szőr, nem élhetek nélküle.
4: Az expedícióban sem muszáj unatkozni.
2: Ezt hogy érti?
0: Még szivarodik is, szőr.
5: Nem akartam lekésni a hajót.
0: Miféle hajót?
5: Amit Fred fog hozni. Az öreg Wagner előtt nincs titok. Ki tudja, mikor indul. A következő expedíció, és ezek itt mind jó pofák. Nyugalom, nyugalom. Nem a kocsma himbálódzik, én szépülök. Hello, Strovacek.
6: Te hülye, ez a Bradfield Lord.
5: Nekem akarod bemutatni ezt a fegyház tölteléket? Delhiben kilopta a 3000 éves Buddha Rubin szemét, és egy sorompó piros üvegjelzőjét rakta a helyében.
0: Na de kérem.
5: Nagy botrány lett. Mikor a Buddha belsejében fellobogott az örömtűz, az Isten szeme ezt hunyogta a hívők felé, hogy
4: Stop. Nézzenek ki az ablakon!
0: Az ördögbe is! Ez a hajó itt akar horgonyozni!
6: Hát akkor innen nem indulunk. A Fred meglátja ezt a kivilágított luxushajót, holnap sem meri beállni.
3: Majd előtt beszállás!
0: Hol a hajó?
3: Kívülse a szemet, fiam! 30 csomóval megy. Egy évre való szén, olaj és pókerkártya van benne. A gyerünk! Mert lopott luxushajóval itt nem szabad parkírozni.
6: Loptad?
3: Éresen állt a karanténban. Kihoztam csendesen a járványzónából.
0: Ezért felkötnek mindnyájunkat.
3: Kicsinyes vagy. Hajólopásért nem adhatnak becsületrendet. A nyomást nem szeretnék késéssel indulni.
2: Nem indulunk. Az expedíciót befejeztük. Nem akarok becsapni senkit, az első kikötőnél átadnám az egész társaságot a rendőrnek.
3: Micsoda, hogy átadnám? Fogjunk, szőr. Indulás.
0: Hol a 3000 font, Freddy bátyám? Nem vette a hajót, lopta?
3: És a kezelési költség? A semmi, fiam.
4: Mennyi csillag. Istenem, mennyi csillag.
5: Mit tudom én, kérdezze azt, aki rovancsolni szokott oda fönn.
4: Magának mi jut eszébe a csillagokat? Ha?
5: Hogy miféle magas rangú katona lehetne ez az ég ennyi csillaggal?
4: Hogy maga mindig ilyen szellemes, Wagner úr, erről az oldaláról még nem is ismert.
5: Forduljak meg.
4: Igen, nézze. Mi fenségesek a bőgő habok alattunk.
0: Szeretne magát, Ophelia. Kilépek a fedélzetre, és mit hallok, holmi fenséges bőgő habok. De figyeljen, Wagner, ez nem egy olyan lány, akinek csak úgy el lehet csavarni a fejét. Mert ez egy olyan lány, hogy aki ennek el akarja csavarni a fejét, annak én verem be a fejét szenes lapáttal, ez egy olyan lány.
5: Magoly mondja az asszonyról, hogy ingatag.
0: Mindjárt áthajítalak a korláton a tengerbe.
5: Nagy kunst, próbálj áthajítani a korláton keresztül a száraz körülbe.
4: Mr. Fülig, édes, mondja maga, miért kergeti úgy ezt a szegényt?
7: Tongától kell érnünk Hamilton hajóját, Ophelia. Különben Hamilton előbb ér Tongára, mint mi.
3: Éphez! Levendi a bőst!
7: Miféle tréfa ez már megint, Fred?
3: Hát, fiam, és figyeld a tenger!
7: Nyakunkon a ciklon.
3: Ez a helyzet. Lehet rágyújtani.
1: Sajték forra hullámokon a hajótest megremeg. A kötelek az árbócon éles hangon pengenek.
8: A kormányos a pipa helyett a fogait kezdi szívni, s a szenteket oda föntről lehívni.
6: Fred! Segítséget kérnek! Fél mérföldre észak-észak-keletnek süllyed egy hajó.
3: Irány a süllyedő hajó. Kereső reflektorokat bekapcsolni.
9: Vihar ellen, vihar ellen, vihar ellen nem lehet. Viharban vagy vihederben, legjobb a vihar szünet. Vihar ellen, vihar ellen, vihar ellen nem lehet. Viharban vagy vihederben, legjobb a vihar szünet.
6: Ketten egy csónakban, Fred. Egy férfi meg egy nő.
3: Rákcsolt leengedni. Hozzátok fel őket a fedélzetre.
1: Piszkos Fred most fenn a hídon a köldökét vakarja. Úgy fest, hogy nem is a ciklon a tengert, ő kavarja.
8: Az idő kissé szellős lett momentán, ez nem fontos. Rendít ide jó erőset a szélvész, így komfortos.

0: Mr. Hamilton, üdvözlöm szerencsés megmenekülési alkalmából.
1: Ön kicsoda?
0: Piszkos Fred kapitány. S a hölgy?
1: Utitársam, Terézia a nővér. Milyen hajó ez, Mr. Piszkos?
0: Ó, igen kényelmes és célirányos. De úgy látom, az önöké kisé meglazult a túlnyomóan nedves időjárástól.
1: És hol a lord? Csak nem tartják fogva.
0: Nem lassanként felhasználja egy utazóriporter egész évi kérdéskészletét. Jelő, fiam!
2: Tessék, Freddy bátyám!
0: Kísérd a professzort a kabinjába. Aha. És szóljál Jimmynek, hogy jöjjön ide.
2: Jó.
0: Honnan jön, nővér?
3: A liverpooli irgalmas rendből küldte Tonga szigetére térítő.
0: Ott magát?
3: Először egy dominikánus atyát jelöltek ki, de aztán mégis mellettem döntöttek, hosszas rágódás után.
0: Hasonló kedvességre a benszülöttek részéről is számíthat. Na gyere csak, Jimmy, magatok ragylak a hölgyel. Gondolom, lesz hozzá egy-két szabad.
2: Verre. Maga az.
3: Mit kíván tőlem, kedves fiam?
2: Mit mond?
3: Valami közlendője van a számomra?
2: Mondja, jól van.
3: Most már igen, hogy megmentettek az elemek dühét.
4: Bántotta valaki?
3: Engem senki.
4: Mert hogy valami elemeket emlegetett. Mi ez a maskara magán?
3: Maga Pater Familiás jelölt ki arra a nemes feladatra, hogy Tongára menjek téríteni. Nem ismeri véletlenül Pater Familiás. Igen életerős öregember. Frissen mozog.
4: Én csak Pater Nostert ismerem, az egyenesen meg sem áll.
3: Nos, rendben van, Mr. Fülig. Játszunk nyílt kártyákkal. Hol tartják fogva a lordot?
4: Nem tudom, nővérke.
3: Ha csatlakozik Hamiltonhoz, a lordhoz és hozzám, nem fogja megbánni.
4: Honnan tudja, hogy a lord Hamiltont választja?
3: Maguk ellopták az angol admiralitás egyik hajóját. A lord nem lehet a szövetségesük, ezért is tartják fogva. Hamilton nem tehetett más, mint amit tett. Maguk teljesen beállították a lord.

0: biztos velünk tart. Utóvégre, úriember?
1: Miss lelki pásztor, fogadja kegyteljes alávalóságomat, de én most távozásba lépek. Kelt, mint fent, Don Fülig di Saint James.
2: Mr. Piszkos, úgy tartanak itt engem, mint valami foglyot. Pedig nekem tongára érve feltétlenül be kell szereznem néhány nélkülözhetetlen dolgot, ami ezen a lopott...
3: Hogy mondta?
2: Bocsánat, jogosan igénybe vett hajón nem található meg...
3: Mondjon egyet!
2: Száraz tészta.
3: 5 tonna tarhonyák van. Olyan száraz és olyan kemény, hogy sörítes puskával annyi krokodit lőhet vele, amennyit csak akar.
2: Személyes kérdésem is van. Beteg ember vagyok, sürgősen szükségem volna legalább 100 adag kombinált porra.
3: Ó, semmi akadálya, majd az orvosunk elintézi. Hát éppen itt jön, Jenő, vizsgáld meg az urat.
2: Mr. Piszkos, maguk valamennyien nagyon rá fognak fizetni erre a kis kirándulásra.
3: Megható az aggodalma. Ezért cserébe megígérem, hogy olyan betegséget választan, amilyet csak akar. Égönnel.
1: Na, nyújtsa ide a csuklóját. Kissé siet.
2: Súlyosnak találja, Mr. Verhagen?
1: Na, az ön korában nem. Elvégre is meddig akar élni? Nem szakadt elaludni a fürdőkádban?
2: Nem.
1: Akkor lepra. Uram, ennek vége.
4: Mi van? Mi van, Strobacek? Téged ismerlek.
2: Engem?
4: Ez Dakarban kiramolta a sógora üzletét, és rágyújtotta. Szevasz, vénbetörő!
5: De ez több a soknál! Vége a játéknak, tisztelt rablóbanda! Ütött az óra!
4: Hé, te, hova rohansz? Strobacek, fogd minket, hideg visz!
1: Állj meg, Wagner! Hajóorvosi vizsgálat!
4: Ezt a tüket meg nem hallottam. De nálam egy vasat sem találsz.
1: Na mondja csak, beteg dohányzik.
4: Inkább innék valamit.
1: Apja, miben halt meg?
4: Búcsúban. Ebben lövöldözés, meg ilyesmi.
1: Mennyit iszik?
4: Ha most, hogy meghalt, nem sokat.
1: Ne vezesse félre a hatóságot maga, itt most vizsgálati beteg. Borzasztó, hogy milyen nehéz szakma.
2: Fiúk! Fiúk!
1: Mi van?
2: Eltűnt egy csónak, no. Meg a Lord, meg az apáca, meg Hamilton.
6: Tonga a láthatárom!
7: Ez a nevezetes Tonga. Na hát, menjünk az anyomba. Mangán érzből, mint a gomba, abból annyi van halomba.
8: Ez az, Jimmy. Vigyen ördög minden lordot, kit a föld a hátán hordod, és ha nettár közben morgod, már is kap egy csapot horgot.
9: Nobel-díjjal vagy a nélkül, csak a pénzszolgál csalétkül. Fiatal és aki vénül, mint a gazdagságra készül. Készül, készül.
6: Nesztek, itt van nektek, Tonga. Ez az üzlet, mint a bomba. Bár az én hajlott koromba,

0: Горомба, менчо від Джиммі, Елісатро, Ісоколфіт, Мегопарко, Бармойдрато, Мінтозарко, Ози Серете, Брумот, Бок, Міктебет, Яро.
1: Maga egy gazember, Hamilton.
2: Ne érzelegjünk, hölgyem. Ez üzleti kérdés. Én azt hitte, hogy én a lordot képviselem. És hogy a hajót is csak azért loptam el, mert ez a banda hatalmába kerítette Sir Bradfieldet.
1: Ha nem ezért tette, akkor miért?
2: Mert nem szeretek osztozkodni. Se a mangánbányán, se máshol.
1: És velem mit akartam?
2: Magával. Bajom egyszerűen. Rosszul választottam az úti célját. Nem volt szerencséje. Sajnálom. A három csavargó, Fülig, Pofa és Wagner biztos helyen vannak. Embereim vigyáznak rájuk. Frednek jó orra volt, ott maradt a hajón. Azóta már Isten tudja, hol jár.
1: Ó, Istenem, szőr, hogy így kellett találkoznunk.
3: Kisasszony maga nem igazi apáca, ugye?
1: Nem.
2: Nem?
3: Maga akart velem jönni az expedícióra, ugye?
1: Igen.
3: Mit gondol? Szeret maga engem?
1: Igen.
3: És ugye megmondja, hogy ki maga?
1: Igen, Maxwell professzor lánya.
2: Micsoda? Kinek a lánya maga? Fiúk?
4: Igen, föl.
2: Vigyétek a lányt és zárjátok be. A lordot pedig ahhoz a csavargóhoz, aki szállást kért ma éjszakára.
5: Meg lehet.
6: Boasson vagyok, és a kegyedbecses neve?
7: Az enyém teljesen mindegy, Tintoretto.
6: Mintha hallottam volna már valahol ezt a nevet.
7: Festő vagyok.
6: Igen, ez rémlik.
7: Hová való is ön?
6: Cinquecentóba.
7: Az valahol Szicíliában van.
6: Kisközség, 40 kilométerre Quattrocentótól.
7: Ha jól emlékszem, a kettő között van egy kis falucska.
6: Igen, Intermezzo. Szép kilátás nyílik innen a völgyetek fő kantinónál.
7: Ott született Dante, ha jól tudom.
6: Igen, atya az ősz ijéri, még ma is él. De nagyon megviselte az idő. Árnyéka önmagának, már alig ijéri.
7: Nem emlékszik? Élt ott maguknál Cinquecentóban egy rokonom bizonyos sovány ember. Írnak volt a városházán.
6: Á, ismerem, a Petrarca.
7: Nem B betűvel kezdődött a neve?
6: Botticelli?
7: Á, az, azt hiszem.
6: Persze, a Sandro. Mit csinál most az öreg?
7: Cserépipákat fest.
6: Ő az, jól ismerem. Nem ő festette azt a fogyókúrát?
7: Fogyókúrásra?
6: Igen, azt a fogadalomtételt, hogy holnaptól nem eszem.
7: Az utolsó vacsorára gondol.
6: Hát, az valóban.
0: Üdvözlöm az urakat. Fáradjanak ki.
8: Örülök, hogy látom, szőr.
9: Nem kevésbé.
10: Na, mi van? Strovacsek!
7: Nekem szólt.
1: Apa!
7: Kislányom. Köszönöm, Fred. A remek munka volt.
6: Attól félek, nem találom a szavakat, Maxwell professzor.
0: Lefegyvereztük az őrséget.
11: Korán örül, de biztos. Körül vannak véve.
0: Ez az angol királynő csatahajójának a lágyúja. Elvesztette a játszmát, Hamilton. 100 000 fontot kapok ő felsége hadügyminiszterétől a megmentett mangánbányáért és Maxwellért. Na meg magáért! Minusz 10 000 a hajónoklás.
12: Risotto nélkül nincs haszon.
11: Nem játszottak felül. Maguk a fogalmuk sincs a jó modorról. A tisztességről. Egyikesről.
0: Hogy nekünk nincs fogalmunk.
13: Vagány, hogy életed hosszú és kellemes, magánytól mentes és szajrétól tetemes, hetcektől hemzsegű, hepajtól tetejes legyen, az illemet tudni vagy köteles.
0: Etiket nélkül ma senki sem boldogul, se báron, se csóron nem élhet boldogul, s a konstelláció akárhogy alakul, csak is az etiket szolgálhat alapul.
13: Ezért most kavargók, homók és matrózok, banditák, zsebmetszők, holvajok, vadorzok, kikötői rémek, kémek és kalózok, mindaz, kit illet, hozzátok szólok.
0: Nem adod vissza a rumos üvegemet? Sose lehet tudni, mit, miért és hogyan. Az élet nem áll meg, sőt, mondhatnám, rohan. Tudni csak egyet kell, s ez hatalmas vagyon, hogy mindent tudni kell, de aztán az magyar!
4: Etiket nélkül, ha senki sem boldogul, se váró, se csúrunk, nem élhet boldogul. Csakon se láció, akárhogy alakul, csak is az etiket szól rá, ha alakul.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok. Most P.H. Ward műveiből Vágó Péter írta ezt a rádiójátékot.

A fazék. Egyszer egy ember elindult a vásárba, hogy eladja egyetlen tehenet. Útközben találkozott egy másik emberrel, aki egy birkát vezetett. Megálltak és megegyeztek abban, hogy cserélnek. Így aztán a tehene helyett a birkát hajtotta az ember a vásárba. Ahogy ment, mendegélt, megint találkozott valakivel. Annak meg egy libája volt. Megegyeztek, hogy cserélnek, és most már a libával ment tovább az ember a birka helyett. Végül egy vénasszonnyal találkozott, aki egy fazekat volt. Hát azt is elcserélték. A vénasszony vitte a libát, az ember pedig megkapta a fazekat. De azt már el sem vitte a vásárba. Visszafordult, hazament a feleségéhez a fazékkal. No, eladtad-e a tehenet? Kérdezte az asszony. Elfelelte az ember. Ezt a fazekat kaptam érte. Fazekat egy tehénért? Kiáltotta az asszony. Hiszen az édes kevés. Kevés-kevés, felelte az ember. Tehát a vásárt megkötöttük, s nem lehet már visszacsinálni. Így aztán a fazék felkerült a polcra a többi fazék mellé. Egy darabig meghúzódott csöndben, de egyszer aztán megszólalt. No, mondta, most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott. Ahogy odaérkezett az urasághoz, bement egyenest a konyhába. A szakásnő meglátta, rögtön megtetszett neki a fazék. Szép fazék, gondolta, jó lesz kását főzni benne. Beleöntötte hát a kását. Na, én most eltityegek, totyogok, szólalt meg ismét a fazék. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szakásnő. A szegény emberhez. Elviszem neki a kását, felelte a fazék, és csak ugyan visszatityegett, totyogott a szegény emberhez. Elvitte neki a kását. A szegény ember meg a felesége megette a kását, az asszony szépen elmosta a fazekat, és visszatette a polcra. Ott állt megint egy ideig, míg újra meg nem szólalt. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott az urasághoz. Odaérkezett, egyenest a konyhába ment. A szobalány meglátta, megtetszett neki a fazék. No, gondolta magában, ez igazán szép kis fazék, éppen jó lesz a vajnak. Bele is tette a vajat. Megszólalt megint a fazék. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szobalány. A szegény emberhez. Elviszem neki a vajat, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kivette a vajat a fazékból, aztán a fazékot szépen elmosták, és feltették újra a polcra. És idő múlva megszólalt a fazék a polcon. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szegény asszony. Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott. Ahogy az uraság konyhájába ért, meglátta a konyhalány. Szép fazék, gondolta. Jó lesz ezüstöt mosogatni benne. Azzal belerakott egy nagy csomó ezüst kanalat. Na, most én eltityegek, totyogok, mondta a fazék. Visszatityegett, totyogott a szegény emberhez, az kiszedte az ezüst kanalakat, a fazekat szépen elmosta, és feltette a polcra. Egyszer megint megszólalt a fazék. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott megint. Ahogy az uraság meglátta, nagyon megtetszett neki a fazék. Azt gondolta, legjobb lesz, ha ebben tartja ezentúl a pénzét. Tele is hordta mindjárt, minden pénzét belerakta. Na, én most eltityegek, totyogok, mondta a fazék. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az uraság. A szegény emberhez, a pénzzel, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kiszedte belőle a pénzt, a fazekat meg újra feltette a polcra. Na, én most eltityegek, totyogok, mondta kevés idő múlva a fazék. Hová? Kérdezte az asszony. A paphoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott a paphoz. Ahogy a paphoz ért, átváltozott, véka lett belőle.
A pap kukoricát darált, azt mérte, s amikor tele lett, megszólalt a fazék, vagyis a véka. No, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a pap. A szegény emberhez. Elviszem neki a kukoricadarát, mondta a véka, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kiöntötte a darát, a véka visszaváltozott fazékká, és újra a helyére került, fel a polcra. Kis idő múlva megint megszólalt. Na, én most eltityegek, totyogok. Hát most meg hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. A paphoz, felelte a fazék. De a pap ezúttal bolondá akarta tenni a fazekat, a fazék meg a papot. Úgy tett a pap, mintha megint darát öntene a fazékba, de igazában moslékkal akarta megtölteni. Ahogy lehajolt és kezdte volna a moslékot belelapátolni, a fazék hirtelen megnőtt akkorára, hogy a pap beleesett fejjel előre. Na, mondta a fazék, és most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a pap. Viszlek a pokolba.

többet ésszel, mint erőnnel. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt két tehénkéje, és egy földecskéje az erdő szélébe. Egy napon, amint szántogatta a földjét, hallja, hogy az erdőben nagy dörömbölés és makogás van. Félbehagyja a szántást, és elmegyen, hogy megnézze, mi lehet az. Ahogy odaér, látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kicsi nyúllal. Na, még soha életemben ilyet nem láttam, mondja a szegény ember, és olyat kacagott, hogy az egész erdő csengett beli. Megharagudott erre a medve, és azt kérdezte a szegény embertől, hogy mit kacagott. Hát, hogy ne kacagtam volna, mondja a szegény ember, amikor életemben ilyet nem láttam, hogy egy nagy medve verekedjék egy kicsi nyúllal. No, azért, szegény ember, hogy kacagtál, megeszlek a két teheneddel együtt, mondja a medve. Megijedt a szegény ember, s könyörgött a medvének, engedje meg, hogy legalább szántsa meg a földecskéjét. No, jó van, szegény ember, mondja a medve. De ha elvégezted a szántást, visszajövök, és megeszlek a két teheneddel együtt. A szegény ember megint nekifogott a szántásnak. Közbe-közbe leült az ekére, és azon búslakodott, hogy mit évő legyen. És amint így búslakodott, arra ment Róka Miska, s azt kérdezte tőle, mit búsulsz, te szegény ember? Hogy ne búsulnék, mikor a medve meg akart enni a tehenkéimmel együtt? És elmondta, hogy mi történt vele. Azt mondja erre Róka Miska. Mit fizetsz, te szegény ember, ha segítek rajtad? Azt mondja erre a szegény ember. Otthon 9 tyúkom van és egy kakasom, azt mind neked adom, ha segítesz rajtam. Azt mondja erre Róka Miska. Ide hallgass, te szegény ember. Én elbúvok ebben a közeli bokorban, és mikor a medve idejön, elkezdek kürtölni. A medve megkérdezi, miféle ez? Mire te mondjad azt, hogy jönnek a vadászok. A medve meg fog jedni, és arra kér majd, hogy bújtasd előtt. Te mondd azt, hogy ott van egy nagy szenes zsák, bújjon belé. Kösd be jól a zsák száját, és a többit pedig bízd reám. Így is történt. Mikor a szántással végzett a szegény ember, oda ment a medve, és azt mondta. No, itt vagyok, szegény ember, hogy megegyelek a két teheneddel együtt. Akkor a közeli bokorból kürt szó hallatszott. A medve megijedt, és azt kérdezte. Mi ez, te szegény ember? Jönnek a vadászok, mondja a szegény ember. A medve könyörögni kezdett, hogy bújtassa el valahova. A szegény ember elévette egy szenes zsákot, belé bújtatta a medvét, és jól békötötte a zsák száját. Oda ment Róka Miska, és azt kérdezte. Mi van ebben a zsákban, te szegény ember? Ebbe bizony szenes tuskó. No, akkor add ide a fészédet. A szegény ember odaadta, és Róka Miska úgy belévágta a fészét, hogy a medve rögtön szörnyet halt. No, szegény ember, mondta Róka Miska, ne feledkezz meg az ígéretről, ma éjjel eljövök a 9 tyúkért és a kakasért. Éjszaka arra ébredt fel a szegény ember, hogy valaki kopog az ajtó. Ki szól, hogy ki az? Én vagyok, Róka Miska. Eljöttem a 9 tyúkért és a kakasért. Mindjárt jövök, csak felöltözöm, mondta a szegény ember. De meg sem mozdult az ágyból, hanem elkezdett csaholni. Megijedt erre Róka Miska, és azt kérdezi. Mi ez, te szegény ember? E bizony két kopó. Itt benn vannak a házba, megérezték a szagodat, s alig bírok velik. Jaj, inkább nem kell sem a tyúkot, sem a kakasod, csak tartsd vissza a kutyákat, amíg elszaladok. A szegény ember pedig jót kacagott a markába.

0: Kecskére, bízta a káposztát. Zelg Zoltán mesélje. Egyszer volt, hol nem volt, csodálatos ország volt, az erdőben sok fa volt, rókajukban róka volt, libapásztor libát hajtott, ágról ágra csillagot szakajtott, mire hazatért estére, tel is tele a köténye. Hát ebben a szép országban, annak is egy falujában, a falunak is a szélén, de egészen a legszélén, ottan is egy domb tetején éldegélt egy szegény legény. Vizet forralt, teli üstel, fennhangon beszélt a füsttel. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre, vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűzfától, nincs nekem más, csak kolbászom, nincs is nekem maradásom. Így szólt a szegény legény, aztán hármat füttyentett, mire rögtön mellette termett fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája. Meg is kérdezte a szegény legénytől. Édes gazdám, miért füttyentettél hármat?
1: Azért, kedves kutyám, mert éppen hármat gondoltam. Először azt, hogy aki éhes, annak enni kell, másodszor azt, hogy elmegyek egy fazék káposztáért a szomszéd faluba, harmadszor azt, hogy rád bízom ezt a fél rőv kolbászt, vigyázzál rá, míg megjövök a káposztával. Akkor aztán olyan kolbászos káposztát főzök, hogy 9 napig sem éhezünk meg utána.
0: Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy fehér lepke szállott, a feje fölött egy rigó madár énekelt, így haladt az úton a szegény legény. Fehér szőrű, piros nyelvű kis kutyája meg ott állott a félrő kolbász mellett, nézte, nézte, aztán így szólott gazdája másik jószágához, az udvar végében legelésző kecskéhez. Mit gondolsz, fehér szakállú, megkóstolhatnám én ezt a finom kolbászt?
2: Meg,
0: felelte a kecske, mire a kis kutya leharapott egy jó darabot a kolbászból. Nyalta is utána a száját, mert ilyen jót még nem evett sohasem, és még egyszer megszólalt. Mit gondolsz, szép szakállú pajtás, megehetném én ezt a finom kolbászt?
2: Meg,
0: felelte ismét a kecske, mire a fehér szőrű kiskutya megette az egész félrőv kolbászt. Alig, hogy a kolbász végére ért, megérkezett a szegény legény a káposztával.
1: Hű, ilyen meg olyan kutyája, hát mit tettél velem, most aztán mit főzök ebédre? Takarodj a házadba, ne is gyere elő onnan 3 hétig.
0: Kiabál, veszekedett a szegény legény, de egyszer csak gondolt egyet, és odahívta magához a kecskét.
1: Ide figyelj, édes kecském! Én elmegyek a szomszéd faluba egy köcsök tejfelért, hadd főzzek egy kis tejfeles káposztát ebédre. Erre a haszontalan kutyára nem bízhatom, te rád bízom, vigyázz a káposztára, míg visszajövök.
0: Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst légy, jobb füle mellett egy arany légy szállott, feje fölött egy pacsirta énekelt, így haladt az úton a szegény legény. A fehér szakállú kecske meg ott állott a fazék káposzta mellett, de ő bizony nem kérdezett semmit, hanem rögtön nekilátott a káposztának. Mikor a szegény legény hazatért a köcsök tejfellel, már csak az üres fazakat találta a földön.
1: Hű, te csúf, gonosz kecskéje, hát mit tettél velem? Takarodj az óladba, ki sem ásszál onnan 3 hétig.
0: Így kiabált a szegény legény, de aztán megint gondolt egyet, és odahívta magához a fehér szőrű kis cicáját.
1: Ide hallgass, édes cicám, sem a kutyára, sem a kecskére nem bízhatok semmit. Te rád bízom, vigyázz erre a köcsök tejfelre, míg elmegyek a szomszéd faluba egy rostcipóért.
0: Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst darás szállott, jobb füle mellett egy arany darás szállott, a feje felett fülemüle énekelt, így haladt az úton a szegény legény. A fehér szőrű cica meg ott állott a köcsög mellett, és megkérdezte.
2: Miau, miau.
1: Tejfel, tejfel, felelte a kutya és a kecske, mire a cica így szólt. Ha tejfel, akkor megeszem. Meg is ette. Már a köcsög alját nyalt, amikor a szegény legény megérkezett a rostcipóval, de a szegény legény már nem kiabált, nem is veszekedett, csak búsan leült az üst mellé, és így szólt a üsthez. Üstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre, vagy kérdezd meg a fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Fűszfa így szólt a madárhoz, madár így szólt a bogárhoz, bogár így szólt a fűszálhoz, rostcipó lesz ma ebédre. Nosza, itt a mese végét.

0: Ez a Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!
1: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt. Bocsánat! Betán oldalvást Cohenre sondított. Ezt szokás mondani?
2: Eredeti megközelítéssel is, nem?
1: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól és feléjük tartottak. Nem úgy néztek ki, mint akiknek szándékában áll bárki kötelékét kioldozni. A két férfi inkább olyan fajtának tűnt, akik, midőn megkötözött embereket látnak, elkezdenek késeikkel játszadozni, kenetteljes javaslatokat tenni, és sokat tudóan kacsingatni. Herén a kardja kirántásával mutatkozott be, amit aztán két virág szívének szegezett. Melyik közületek széltoló, a varázsló? Kérdezte. Négy lovatok volt. Ő itt van köztetek?
2: Hát, nem tudom, hol lehet,
1: válaszolta két virág.
2: Elment hagymát keresni.
1: Akkor hát ti a barátai vagytok, és ő el fog jönni, hogy megmentsen titeket, jelentette ki Helena. Először Cohenre és Betánra vetett egy pillantást, majd egy alaposabbat a podgyászra. Armand erősen hangsúlyozta, hogy semmi körülmények között ne nyúljanak a podgyászhoz. A kíváncsiság árt a szépségnek, de Herina úgy vélte, neki már édes mindegy. Lecsúsztatta róla a hálót, és megragadta a láda fedelét. Két virág idegesen összerándult. Zárva van, mondta végül a nő. Hol a kulcs, hájas barátom?
2: Neki nincs kulcsa,
1: nyögte két virág. Van rajta kulcsjuk, mutatott rá Herina. Nos, igen, de ha zárva akar maradni, zárva marad, fészkelődött két virág kényelmetlenül. Herina tisztában volt gáncsérgúny vigyorával, bicsorított. Nyitva akarom látni, parancsolta. Gáncsér, gondoskodj róla! Azzal visszamasírozott a tűzhöz. Gáncsér előhúzott egy hosszú, vékony pengéjű kést, és közel hajolt két virág arcához. Nyitva akarja látni, mondta. Felnézett a másik pasasra, és vigyorgott. Nyitva akarja látni, vidor! Oho! Gáncsér lassan meglengette a kést két virág arca előtt. Nézze, mondta két virág türelmesen. Azt hiszem, nem érti. Senki se tudja kinyitni a podgyászt, ha zárkózott hangulatban van.
3: Oho, igen, elfelejtettem,
1: felelte Gáncsér elgondolkozva.
3: Természetesen ez egy varázslatos láda, ugye? Kis lábakkal, azt mondják. Hé, vidor, vannak lábak a te oldaladon? Hm? Nincsenek?
1: Két virág torkához szorította a kését.
3: Állati zabos vagyok ettől,
1: közölte.
3: És vidor is. Aki nem locsog sokat, de tudod, mit csinál? Kis darabokat szaggat ki az emberekből, szóval nyisd ki azt a lábát.
1: Megfordult, és a láda oldalába rúgott, csúnyán meghasította a fát. Aprócska kattanás hallatszott. Gáncsér vigyorgott. A fedél lassan, nehézkesen felnyílt. A távoli tűzfény táncolt az aranyon. Rengeteg aranyon. Rudagban, láncokban, érmékben, súlyos és sziporkázó a villózó árnyékban.
3: Azt a mindenit,
1: mondta Gáncsér lánya. Visszanézett a tűz körüli társakra, akik oda se bagoztak. És úgy tűnt, valakinek kiordítoznak a barlangon kívülre. Aztán töprenkedve vidorra merett. Ajkai hangtalan mozogtak a fejszámolás szokatlan erőfeszítésétől. Lenézett a késére, és akkor megmozdult a padló.
4: Hallok valakit, mondta a férfiak egyike. Odalent a sziklák közt.
1: Széltoló hangja szárnyalt fel a sötétségből.
4: Hé! Mi van?
1: Mondta Heréna.
4: Nagy veszélyben vagytok!
1: Kiabált a széltoló.
4: Azonnal oltsátok el a tüzet!
2: Nem, nem!
1: Magyarázta Heréna.
4: Rosszul fogod fel a dolgot! Te vagy nagy veszélyben! A tűz megmarad! Van ez a nagy, öreg troll! Mindenki tudja, hogy a trollok kerülik a tüzet!
1: Válaszolta Heréna. Bólintott. Két férfi kardot húzott, és kisurrantak a sötétbe.
4: Abszolút igaz!
1: Ordított a széltoló kétségbe esve.
4: Csak ez a bizonyos troll sajnos nem teheti, érted?
2: Nem teheti?
1: Heréna tétovázott. Valami a széltoló hangjából áradó rettegésből hatott rá.
4: Igen, mert tudod, a nyelvén gyújtottátok meg!
1: És akkor megmozdult a padló. Ménységes nagyapó lassan ébredezett évszázados szendergéséből. Közel járt ahhoz, hogy egyáltalán ne ébredjen fel. Igazából néhány évtizeddel később mindez már nem történhetett volna meg. Amikor egy troll megöregszik, és nekiáll komolyan elgondolkozni a világegyetemről, általában keres magának egy csöndes helyet, letelepszik némi elmélyült filozófalgatásra, és egy idő után elkezd megfeledkezni végtagjairól. Elindul a szélein egy kristályosodási folyamat, ami aztán odáig fajul, hogy nem marad más, csak egy csöpnyi életszikra egy eléggé nagy, némileg szokatlan rétegződésű hegyben. Vénséges nagyapó még nem jutott el teljesen idáig. Arra ébredt egy meglehetősen ígéretesnek látszó, az igazság értelmét firtató gondolatmenetből, hogy valami forró és hamu ízű van abban, amit némi töprengés után halvány emlékképek alapján a szájaként azonosított. Elkezdett méregbe gurulni. Szennyezett szilícium idegpályákon parancsok siettek végig. Szilikát teste mélyén sziklarétegek csúsztak meg gördülékenyen, sajátos törésvonalak mentén. Fák borultak, pázsit hasadt, ahogy hajónagyságú ujjait kinyújtotta, s megragadta a földet. Magasan, szírt arcán, két hatalmas sziklaomlás jelezte óriási, megkérgesedett opálhoz hasonlatos szemének kinyitását. Széltoló mindezt nem tudta megfigyelni, mert az ő szemét csakis nappali fényre érvényesítették, ám azt láthatta, hogy a teljes, sötét látkép lassan megrázza magát, és lehetetlen módon emelkedni kezd a csillagos háttér előtt. Felkelt a nap. A napfény viszont nem. Ami történt, az az volt, hogy a híres korongvilági napfény, amiről már megemlítettük, hogy nagyon vontatott ütemben utazik a korong erőteljes mágikus mezejében, lágyan rálocsant a peremvidéki földekre, s megkezdte gyöngéd, hangtalan harcát az éj visszavonuló ármádiáival. Olvadt aranyként, nem pontosan persze, a fák nem lobbantak lángra, az emberek nem váltak hirtelen roppant gazdaggá, és múlt felett holtakká, és a tengerek sem gőzölögtek el, valójában sokkal megfelelőbb hasonlat lenne az, hogy nem olvadt aranyként öntötte el az alvó tájat, fényesen, tisztán, és mindenek fölött lassan. Nem tétovázott. Nagy lélekjelenléttel vénséges nagyapó alsó ajkának széléhez futott, már is leugrott és tovább gördült, ahogy a földnek ütközött. A férfiak követték, és szitkozódva landoltak a törmelékek között. Mint egy fekvőtámaszra készülő hájas férfi, úgy próbált feltápászkodni a vén troll. Ez persze egyáltalán nem volt nyilvánvaló a foglyok helyzetéből. Ők mindössze annyit érzékeltek, hogy a padló meglódul alattuk, és hogy egy csomó zaj támad, javarészük kellemetlen.
2: Barlangrengés! Vidor megragadta Gáncsér karját. Tűnjünk innen! Egy tapottat se az arany nélkül! Milyen arany? Arany-arany! Haver, olyan gazdagok lehetünk, mint Kerőzus!
1: Tagadhatatlan, hogy Vidor intelligencia hányadosa nem volt magasabb az átlag szobahőmérsékletnél, ám ettől még azonnal fölismerte az idiotizmust, ha szembe került vele. Gáncsér szeme az aranynál is fényesebben csillogott, és úgy tűnt, hogy Vidor bal fülét fixírozza. Vidor kétségbe esetten nézett a podgyászra. Továbbra is hívogatóan nyitva állt, ami furcsa volt. Az ember azt gondolná, hogy attól a rengeteg rászkódástól be kellett volna csapódjon a fedele.
2: Nem tudnánk elvinni,
1: vélte.
2: túl nehéz,
1: tette hozzá.
2: De még mennyire, hogy elvisszük. Legalább egy részét, kiáltott a gáncsér, és ahogy a tala ismét megremegett, a láda felé ugrott.
1: A fedél rácsattant. Gáncsér eltűnt. És nehogy Vidor azt higgye, mindez véletlen volt csupán, a padjász fedele ismét felcsapódott, csupán egy röpke pillanatra, és egy jókora, mahagóni vörös nyelv vált láthatóvá, amint széles mozdulattal végignyal egy szikamor fehér fogsort. Aztán ismét becsattant. Vidor fokozódó rémületére több száz aprócska láb bukkant elő a láda alján. Rendkívül kimérten felemelkedett, és gondosan rakosgatva a lábacskáit, szembefordult vele. Volt valami különösen fenyegető a kulcsjuk nézésében, mintha azt mondaná: gyere csak, hadd legyen egy jó napom. Vidor elhátrált, és esedezve merett két virágra.
2: Azt hiszem, nem lenne rossz ötlet, ha most eloldozna bennünket,
1: javasolt a turista.
2: Nagyon barátságos tud lenni azokhoz, akiket már megismert.
1: Vidor ajka remegett, miközben előhúzta a kését. A podgyász figyelmeztető recsenést hallatott. A zsoldos sietve elnyiszálta a foglyok kötelékét, és azonnal elhátrált. Köszönöm, mondta két virág.
5: Azt hiszem, már megint a lumbágom,
1: panaszkodott Cohen, miközben Bettán talpra segítette.
2: Mit kezdjünk ezzel az emberrel?
1: Kérdezte a lány.
5: Elvesszük a készét, és elhajtjuk a francba,
1: jelentette ki Cohen.
5: Rendben!
6: Igen, uram. Köszönöm, uram,
1: hálálkodott Vidor, és már is a barlangszáj felé iramodott. Egy másodpercre kontúrja kirajzolódott a hajnal előtti szürkés derengésben, aztán eltűnt. Egy elhaló hallatszott. Napfény nesztelenül szágoldott keresztül a tájon, mint egy tarajos hullám. Itt-ott, ahol a mágikus mező némileg gyöngébb volt, kinyújtott reggelnyelvek siklottak a közeledő nappal előtt, éjszigeteket hagyva maguk mögött, amik összezsugorodtak és megszűntek, ahogy a ragyogó áradat előre hömpölygött. Az örvényfenség felföldje úgy állt ki a közelítő ár előtt, mint egy nagy, szürke hajó. Még egy trollt is le lehet kaszabolni, de a technika igényelné mint gyakorlást. Viszont soha senkinek nincs lehetősége a gyakorlásra egynél több alkalommal. Heréna és emberei látták, amint a trollok megkövesedett szellemekként bontakoznak ki a sötétségből. Pengék csattantak a szilícium bőrön, felharsant egy-két kurta a folytott sikoly, aztán már csak távolról hallatszottak a menekülők kiabálásai, mivel hogy a zsoldosok akkora távolságot próbáltak maguk és a bosszú álló föld között kialakítani, amekkorát csak tudtak. Széltoló előmászott egy fa mögül, és körülnézett. Egyedül volt. Ám mögötte a bokrok recsegtek, ropogtak, ahogy a trollok a menekülők nyomában csörtettek. Felnézett. Magasan fölötte egy gigászi kristályszempár bámult le rá, gyűlöletet sugározva minden iránt, ami puha, cuppogós és legfőképpen meleg. Széltoló halálra vártan kuporodott össze, amikor egy házni nagyságú kéz ökölbe szorult fölötte és lefelé lendült. A nappal hangtalan fényrobbanással érkezett. Egy pillanatig vénséges nagyapó iszonyatosan hatalmas tömege árnyékos gátat képezett, miközben a nappali fény elsöpört mellette. Kurta csikorgás hallatszott. Aztán csend lett. Eltelt néhány perc. Semmi sem történt. Néhány madár énekelni kezdett. Egy poszméz zümmögte körül a sziklát, amely korábban vénséges nagyapó ökle volt. Majd leszállt egy kakuk fűfoltra, amely az egyik megkövesedett köröm alatt virágzott. Alulról halk neszezés hallatszott. Széltoló szuszakolta ki magát ügyetlenül az ököl és a talaj közötti keskeny résből, akár egy üregből előtekergő kígyó. Hanyat feküdt, és a dermedt troll fölötti eget bámulta. A troll egy szemet sem változott, eltekintve mozdulatlanságától, de már a szeme is kezdte becsapni a varázslót. Éjszaka látta, mint válnak a kő repedései szemekké és szájakká. Most, ahogy a hatalmas sziklaarcot nézte, azt tapasztalta, hogy az arcvonások, mintha csak mágia mosná el azokat, puszta foltokká válnak a kövön.
6: Húha, nyögte.
1: Úgy tűnt, ez nem segített. Felállt, leporolta magát és körülnézett. A poszmétől eltekintve teljesen egyedül volt. Némi mászkálás után rábukkant egy kőre, amely bizonyos szögből nézve meglehetősen hasonlított Berylre. Eltévedt. Egyedül volt, és nagyon messze az otthontól. Ő. Némi csikorgás hallatszott felülről, és apró kőszilánkok szólottak a földre. Nagy magasságban, vénséges nagyapó arcán egy lyuk jelent meg. Egy pillanatra feltűnt a podgyász hátsó fertája, amint éppen megvetette a lábait, aztán két virág feje bukkant ki a barlang száján. Van valaki odalenn? Ha-ho! Hé! Kiáltotta a varázsló. Tán örüljek, hogy láthatlak? Nem tudom, felelte két virág. Örülsz? Ugyan minek? Micsoda csodás kilátás nyílik innen fentről! Fél órába telt, mire lejutottak. Szerencséjükre vénséges nagyapó csuparánc ábrázata bőséges fogóckodóval szolgált, ám az orra igencsak megkeserítette volna a hegymászók életét, ha nem tenyészett volna egy terebélyes tölgy az orjukában. A podgyász nem vesztegette az időt mászásra. Egyszerűen leugrott, és a legcsekélyebb sérülés nélkül ért földet. Miután leértek, Cohen letelepedett az árnyékba, próbálta visszanyerni a lélegzetét, és arra várt, hogy életereje visszanyerje őt magát. Töprengve szemlélte a podgyászt.
6: Az összes ló megszökött,
1: jelentette két virág.
6: Már találjuk őket, mondta Cohen.
1: Farkas szemet nézett a podgyásszal, és az egyre zavartabban feszengett. Rajtuk volt az összes élelmünk, fűzte hozzá széltoló.
5: Tele van az erdő kajával.
6: Van néhány tápláló kétszer sült a podgyászban,
1: mondta két virág.
6: Utazó kedvence. Ezt kap a gyomor, ha a helyzet komor.
1: Már próbáltam, fanyalgott széltoló. Egy kissé kemények, és alig hiszem, hogy... Cohen felállt, az arca megrándult.
5: Elnézést,
1: mondta szintelen hangon.
5: Van itt valami, amit meg kell vizsgálnom.
1: Podgyászhoz lépett, és megragadta a fedelét. A láda sietve próbált elhátrálni, Cohen azonban kinyújtott csontos lábával elgáncsolt vagy 50 lábacskát. Ahogy a láda feléje kapott, Cohen összeszorította száját, teleszívta melkasát, és úgy a görbe fedelére hajította a podgyászt, hogy az csak billegni tudott mérgesen, mint egy hátára fordított, felingerelt teknős béka.
6: Hé, az az én podgyászom! Kiabálta két virág. Hát miért támad rá a podgyászomra?
1: Azt hiszem azért, mondta Betán csendesen, mivel valószínűleg fél tőle. Két virág tátott szájjal fordult széltoló felé, ő pedig vállat vont. Ne tőlem kérdezd, vetette oda. Én elmenekülök attól, amitől félek. Egy haragos fedél csattintással a podgyász feldobta magát a levegőbe. Lefelé zúgott, és sípcsonttal találta Cohent az egyik bronz sarokpánttal. Ahogy azonban a láda megperdült volna, a barbár ismét fogást talált rajta, de csak annyira, hogy teljes erővel neki lódítsa egy sziklának. Nem is rossz, jegyezte meg széltoló elismerően. A podgyász hátra tántorodott a sziklától, megállt egy pillanatra, aztán a fedelét fenyegetően csattogtatva ismét Cohenre rontott. A barbár rávetette magát, mindkét kezét és lábát megvetette a láda és a fedél közötti résben. Ez alaposan zavarba hozta a podgyászt, és még inkább megdöbbent, amikor a barbár vette egy nagy lélegzetet és megfeszítette testét. Izmai úgy dagadtak ki csontos karjai, mintha kókuszdiókat rejtegetne a bőre alatt. Egymásnak feszülve megdermedtek néhány pillanatig. Inak a forgópántok ellen. Néha-néha az egyik vagy a másik megrecsent. Betán belekönyökölt két virág bordái közé.
6: Csinálj már valamit!
1: Nyögte két virág.
6: Már is,
1: virág.
6: Már is. Szerintem elég ebből, engedd el, légy szíves!
1: A podgyá

0: Azt látta, hogy Cohen hitetlenkedve bámul a podgyászba, és szitkozódik az orra alatt. Szennyez! Háborgott. Csupán ennyi? Csak szennyez! Remegett a dütöl. Lennie kell egy kevés kétszer sültnek is, jegyezte meg két virág nagyon szerény hangon.
1: Arany is szólt benne! Hisz azt itt láttam, hogy felfalt valakit!
0: Cohen szinte könyörgőn merett széltolóra. A varázsló sóhajtott.
2: Lám hiába bámulsz, vetette oda. Nem az enyém ez a kurva láda.
0: Én pedig egy boltban vettem, szabadkozott két virág. Azt mondtam, hogy utazó ládát kérek.
2: Pontosan azt is kaptál, semmi kétség, jegyezte meg széltoló.
0: Rendkívül hűséges,
2: jegyezte meg két virág.
0: Na ja, értett egyet széltoló. Feltéve, hogy lojalitást vársz el a kofferettől.
1: Várjunk csak!
0: Szólt közbe Cohen, aki időközben leroskadt egy kőtömbre.
1: Olyasmi bolt volt, úgy értem, amit korábban még észreszem vettél, amikor meg még egyszer visszamentél, már nem volt bolt? Úgy bizony!
0: Ragyogott fel két virág.
1: A bolt az pedig egy töperedett vén passzi. Egy bolt tele furábbál, furaholmival. Pontosan! Sosem találtam meg még egyszer.
0: Arra gondoltam, hogy biztosan eltévesztettem az utcát. Csak egy csupasz kőfalat találtam a helyén is, és emlékszem, hogy akkor arra gondoltam, hogy inkább...
2: Cohen vállat vont.
1: Ez olyan bolt volt!
0: Senki sem tudja miért, de az igazán rejtélyes és varázslatos holmik olyan üzletekből származnak, amelyek megjelennek, majd pedig még egy alkalmi pénzmosó cégnél is kérész életűbb kereskedelmi lét után eltűnnek, mint a füst. Különböző kísérletek történnek ennek magyarázatára, amelyeknek nem mindegyike teszi érthetővé a megfigyelt tényeket. Ezek az üzletek bárhol feltűnhetnek az univerzumban, és jelenlegi nem létünkre, bármely szokványos városban következtethetünk, működésképtelen varázstárgyakkal bóklászó tömegekről, akik cirkalmas garancia leveleket szorongatnak, és meglehetősen gyanakodva bámulnak csupasz téglafalakra.
1: Ez olyan bolt volt, mondta. Ez mindent megmagyaráz.
0: A hátát tapogatta és grimaszolt.
1: Az az átkozott ló elvitte a kencém!
0: Széltolónak eszébe jutott valami, és kotorászni kezdett, szakadozott, és jelenleg rendkívül piszkos köpenye bélésében. Egy zöld üvegecskét húzott elő.
1: Ez az!
0: Örvendezett Cohen.
1: Igazi varázsló vagy!
0: Lopva két virágra pillantott.
1: Legyőztem volna,
0: jelentette ki csendesen.
1: Ha nem palancsoltad volna vissza a végén, szétvertem volna!
0: Ebben biztos vagyok, vélte Betán.
1: Ti ketten tegyétek hasznossá magatokat,
0: dörmögte a barbár.
1: Az a podgyás trollfogakon tört keresztül, hogy kiszabadítson minket. Gyémántfogakon! Keresszétek a darabjait! Terveim vannak velük!
0: Amikor Betán felgyűrte ruhaujját, és kidugaszolta az üvegcsét, széltoló elrángatta onnan két virágot. Amikor egy cserje már biztonságosan elrejtette őket, azt mondta. Dél is az öreg. Te Cohenről, a barbáról beszélsz, hé? Mondta két virág őszintén megrökönyödve. Ő minden idők legnagyobb csak volt, vágott közbe széltoló. Az összes mese a harcos papokról, meg az emberevő zombikról évekkel ezelőtt történt. Mostanra már csak az emlékei maradtak, na meg az a temérdek sebb hely, amitől olyan cakkos a bőre, hogy amőbázni lehetne rajta.
2: Hát, igen, jócskán idősebb, mint képzeltem, ismert el két virág.
0: Felvett a földről egy gyémánt darabot. Szóval, magukra kéne hagyjuk őket, megkeresni a lovainkat és továbbállni, vérte széltoló.
2: Ez elég hitvány trükk, nem?
0: Nem lesz semmi bajuk, mondta széltoló szívélyesen. Vagy te talán jól érzed magad olyas valaki társaságában, aki képes puszta kézzel rátámadni a podgyászra?
2: Nos, ezt talált,
0: ismert el két virág. Valószínűleg jól el lesznek nélkülünk is.
2: Úgy gondolod?
0: Teljes mértékig, felelte széltoló. Rátaláltak a cserjésben céltalanul bóklászó lovakra, félszáraz lóhúst reggeliztek, majd nekivágtak arra, amit céltoló jó iránynak gondolt. Néhány perccel később a podgyász bukkant elő a

0: krok közül és a nyomukba szegődött. A nap magasabbra kúszott az égen, de még mindig képtelen volt kioltani a csillagfényét.
1: Megnőtt az éjszaka alatt,
0: közölte két virág.
1: Miért nem csinál valaki valamit?
2: Úgy, mint mit?
0: Két virág gondolkodott.
1: Nem szólhatna valaki nagy Atuinnak, hogy térjen ki? Egyfajta kikerülésre gondolok.
0: Már próbálkoztak hasonlóval, felelte Széltoló. Varázslók próbáltak ráhangolódni nagy Atuin tudatára.
2: Nem jött össze?
0: Simán összejött, mondta Széltoló.
1: Csak éppen
0: léteztek bizonyos előre nem látható kockázatok egy olyan hatalmas tudatolvasásakor, mint amilyen a világteknőcé, magyarázta. A varázslók előbb szárazföldi, vagy pedig óriási tengeri teknősökön gyakoroltak, hogy ráérezzenek a teknőc tudat szerkezetére. De bár tudták, hogy nagy Atuin elméje óriási lesz, arra nem döbbentek rá, hogy ugyanakkor lassú is. Egy falka varázsló fürkészte a gondolatait váltott műszakban 30 éven át, folytatta Széltoló. És mindössze annyit derítettek ki, hogy nagy Atuin várva vár valamire.
1: Mire?
0: Ki tudja. Egy ideig csendben lovagoltak a vadvidéken, ahol hatalmas mészkőtömbök sorakoztak az út mentén. Végül két virág szólalt meg.
1: Vissza kellene fordulnunk, nem gondolod?
0: Figyelj, holnap elérjük a gabajt, mondta Széltoló.
1: Nekik semmi bajuk nem lesz nélkülünk, így nem értem, hogy miért...
0: Magához beszélt. Két virág ugyanis megfordította a lovát és visszafelé ügetett. Egy zsák krumpli minden lovas tudományát bemutatva. Széltoló lepillantott. A podgyász fontoskodóan méregette.
2: Mit bámulsz?
0: Förmett rá a varázsló. Hadd menjen, ha akar. Azt hiszed érdekel? A podgyász nem szólt semmit. Nézd, én nem vagyok felelős érte, magyarázta Széltoló. Ezt feltétlenül le kell szögeznünk. A podgyász ezúttal sem szólt semmit, de most hangosabban tette.
1: Jó, gyerünk, menj utána.
2: Neked semmi között hozzám.
0: Podgyász behúzta a lábacskáit, és letelepedett az ösvényre.
1: Nos, én megyek tovább,
0: jelentette ki Széltoló.
2: Komolyan beszélek,
0: tette hozzá. A ló fejét az új láthatár felé fordította, és lepillantott. A podgyász csak ült.
2: Semmi értelme a jobbik énemre appellálni.
1: Az sem érdekel, ha így maradsz egész nap. Én egyszerűen csak ellovagolok.
2: Rendben?
0: Rámerett a podgyászra. A podgyász árta a tekintetét.
1: Tudtam, hogy utánam jössz, mondta két virág.
2: Nem akarok beszélni róla,
0: sziszegte Széltoló.
1: Akkor beszéljünk valami másról?
2: Na, példának okáért arról, miként szabadulhatnék meg ezektől a kötelektől,
0: dörmögte Széltoló. A csuklóján feszülő kötelet rángatta.
1: El sem tudom képzelni, mitől vagy te olyan fontos,
0: jegyezte meg Heréna. A nő egy velük átellenes kövön ült, kardját a térdén nyugtatta. A banda nagy része jóval fentebb a sziklák között lapult, és az utat leste. Széltoló és két virág szánalmasan könnyű zsákmánynak bizonyult.
1: Vidortól tudom, mit művelt a ládátok Gáncsérral, tette hozzá a nő. Nem mondom, ez nem valami nagy veszteség, de remélem megérti a láda, hogyha egy mérföldre megközelít, személyesen vágom el mindkettőtök torkát. Értve vagyok?
0: Széltoló hevesen bólintott.
2: Jó,
0: mondta Heréna.
1: Téged elevenen vagy holtan kell leszállítani. Tehát nekem aztán tök mindegy, élsz-e, halsz-e. De a fiúk közül néhány szívesen elbeszélgetne veled egy kicsit azokról a trollokról.
0: Ha a nap nem kell fel épp időben, nem fejezte be a mondatot, csak elsétált onnan.
2: Na már megint bajban vagyunk,
0: dörmögte Széltoló. Ismét megrántotta a köteleket, amik fogva tartották. Volt mögötte egy szikla, és ha fel tudná emelni a csuklóit... Igen, ahogy számított is rá, a szikla fájdalmasan nyomta, még ugyanakkor ahhoz túl tompa volt, hogy a kötélre bármiféle hatással legyen.
2: De miért vadáztak ránk?
0: Kérdezte két virág.
2: A csillaggal függ össze, ugye?
0: Semmit sem tudok a csillagról, felelte Széltoló. Egy
1: egyetlen asztrológia előadást sem hallgattam az egyetemen.
2: Hát, szerintem a végén minden jóra fordul,
1: vélte két virág. Széltoló ránézett. Az ilyen megjegyzések mindig elképesztették. Valóban azt hiszed? Mármint komolyan?
2: Hát, az esetek nagy része közmegelégedése megoldódik, ha az ember jobban meggondolja.
1: Ha arra gondolsz, hogy az utóbbi egy évben az életem közmegelégedése alakult át totális csőttömeggé, akkor talán igazad van. Számát sem tudom, hányszor kerültem halálos veszélybe.
2: 27,
1: mondta két virág. Mi?
2: 27-szer?
1: Ismételte két virág segítőkészen. Én kiszámoltam.
2: De végül is egyszer sem.
1: Mi? Egyszer sem számoltam ki? Mondta széltoló, és kezdett rátörni az az ismerős érzés, hogy ez hülyék párbeszéde.
2: Nem. Nem haltál meg. Egyszer sem. Nem gyanús ez neked egy kicsit?
1: De nem is állt szándékomban, ha már itt tartunk, felelte széltoló. A lábfejét bámulta. Két virágnak persze igaza volt. Az ige tartotta őt életben, ez nyilvánvaló. Semmi kétség, ha levetné magát egy cirtről, egy elhaladó felhőpárna fogná fel a zuhanását. A baj csak az ezzel az elmélettel, döntötte el, hogy csak is akkor működik, ha nem hisz benne. Abban a pillanatban, amint sebezhetetlennek hiszi magát, halott ember. Így hát, mindent egybevéve, az a legbölcsebb, ha egyáltalán nem is gondol rá. Különben is. Lehet, hogy téved. Csupán abban lehetett biztos, hogy kezd megfájdulni a feje.
2: Nagyon remélte, hogy az ige valahol a fájós részen van, és rettenetesen szenved.
1: Amikor kilovagoltak a mélyedésből, széltoló és két virág egy-egy fogvatartójával osztozott a lovakon. Széltoló kényelmetlenül ült Vidor előtt, aki kificamította a bokáját, és nem volt jó hangulatban. Két virág Heréna előtt helyezkedett el, s lévén egészen apró termetű, legalább a fülét melegen tartotta. A nő kivont késsel lovagolt, és sétáló lábák után fürkészett. Heréna nem egészen jött rá, miféle lény a podgyász, de elég eszes volt ahhoz, hogy tudja, az nem fogja tétlenül nézni, hogy megöljék a gazdáját. 10 perccel később meglátták az út közepén. A fedele hívogatóan nyitva állt. Tele volt arannyal.
3: Kikerülni?
1: Rendelkezett Heréna.
3: De
2: ez csapda.
3: Úgy van,
1: mondta Vidor sápadtképpel.
3: Nekem elhihetitek.
1: Tétovázva elrúgtattak a csillogó csávítás mellett, és tovább ügettek az ösvényen. Vidor félve pillantott hátra, mert elszörnyedt a gondolattól, hogy a láda a nyomába ered. Azonban még talán ennél is rosszabbat látott. A láda eltűnt. Messze az ösvény egyik oldalán a hosszú fű rejtélyesen hullámzott, aztán kiegyenesedett. Széltoló nem volt igazi varázsló, és még kevésbé nevezhette magát hősnek. Ám a gyávaságban nagy szakértő volt, és a szagáról felismerte a félelmet. Követni fog, ugye tudod? Jegyezte meg halkan.
3: Mi?
1: Rezzent meg Vidor. Még mindig a füvet bámulta. Rendkívül türelmes, és sosem adja fel. Tudákos körtefával van dolgod. Úgy tesz, mint a teljesen megfeledkezne rólad, aztán egy napon, amikor egy sötét utcán lépdelsz, apró lábak lépteit hallod majd magad mögött, kip-kop hallatszik majd, és amikor futni kezdesz, ők is gyorsítanak, kip-kop, kip-kop, kip-kop, pufa be! Kiáltotta Vidor.
3: Valószínűleg már megjegyzett, úgyhogy azt mondta, pufa be!
1: Heréna hátrafordult a nyergében, és rájuk merett. Vidor a szemöldökét ráncolta, és addig húzta széltoló fülét, amíg egészen a szája elé nem vonta.
3: Én nem félek semmitől, érted?
1: Mondta rekedten.
3: Köpök az ilyen varázslói izékre.
1: Mindezt mondják, amíg fel nem hangzanak mögöttük a léptek, jegyezte meg széltoló. Nem folytatta. Egy késhegy csiklandozta meg a bordáit. A nap további részében semmi sem történt, ám széltoló nagy elégedettségére és Vidor növekvő üldözési mániájára a podgyász feltűnt még néhányszor. Hol egy cirt tetején meredezett, hol félig rejtetten lapult egy vízmosásban, Mohától körülvéve. Késő délutánra egy hegy tetejére értek, és onnan pillantottak le a korong leghosszabb folyójának, a Gabajnak felső völgyére. Már fél mérföld széles volt, és hordalékkal terhes. Emiatt volt az alsó szakasz a legtermékenyebb terület a kontinensen. Korai kötpamacsok gomolyogtak a folyóágy fölött. Kopp, mondta széltoló. Érezte, ahogy Vidor nagyot rándul a nyerekben. Há?
4: Csak a torkamat köszörülöm,
1: mondta széltoló és vigyorgott. Nagyon gondosan kidolgozta ezt a vigyort. Ezzel a vigyorral szoktak egyes emberek elbámulni a bal füled mellett és sürgető hangon közölni, hogy egy másik galaxisból érkezett titkos ügynök lesz téged. Nem túl bizalomkeltő vigyor, annyi szent. Valószínűleg léteznek iszonyatosabb vigyorok is, de azok elkövetőjének sárga-fekete csíkos hosszú farka van, és állandóan a dzsungelben kószál áldozatokra lesve, akikre rávigyoroghat.
2: Pofa le!
1: Ugratott oda Heréna. Ahol az ösvény a folyóparthoz ért, egy durva móló tűnt föl, és egy jókora bronz gong.
2: Ezzel lehet hívni a révészt, mondta Heréna.
3: Ha átkelünk, levághatunk egy nagy kanyarulatot. Még az is lehet, hogy éjszakára egy városba érünk.
1: Vidor kétkedőnek tűnt. A nap egyre kövéredett és vörösödött. A köd pedig kezdett sűrűsödni.
2: Vagy talán az innenső oldalon akarod tölteni az éjszakát?
1: Vidor felkapta a kalapácsot, és akkor átvert a gongra, hogy az körbefordult akasztóján, és lehullott.
2: Néma csendben vártak.
1: Aztán nedves csörgéssel egy lánc bukkant elő a vízből, és megfeszült a folyóparton meredő vaspóznán. Hamarosan a komp lassú, lapos formája bukkant elő a ködből, a kámzsás révész egy középen elhelyezett, nagy keréknek feszülve csörlőzött a part felé. A komp lapos alja megcsikordult a feléken, és a kámzsás alak zihálva dőlt a keréknek.
4: Csak ketteszével,
1: matyogta.
4: Csak ennyit bír. Csak kettő plusz a lovak.
1: Széltoló nagyot nyert, és megpróbált nem nézni két virágra. A kis fickó nyilván vigyorog, és olyan képet vág, mint egy idióta. Megkockáztatott egy oldalpillantást. Két virág tátott szájjal ült.
3: Te nem a szokásos révész vagy, mondta Heréna. Jártam már itt, és a révész egy hatalmas termetű férfi volt. Olyasféle, mint...
4: Ma szabad, ma posz!
1: Na mindegy, mondta a nő kétkedőn.
3: Ez esetben... Ez meg mit röheg?
1: Két virág vállai rázkódtak, arca kivörösödött, és folytott horgantásokat hallatott. Heréna rámerett, aztán keményen a révészre pillantott.
3: Ti ketten, kapjátok el!
1: Szünet. Aztán az egyik férfi megkérdezte.
4: Kit? A révészt?
2: Igen!
4: Miért?
1: Heréna kifejezéstelenül merett maga elé. Ilyesminek nem lenne szabad megtörténnie. Bevett dolog, hogy amikor valaki olyasmit üvölt, hogy kapjátok el, vagy fegyverbe, az embereknek azonnal pattanniuk kellene, nem pedig ráérősen ülve megbeszélni az esetet.
2: Azért, mert ezt mondtam.
1: Ennyit elt tőle, semmi több. A hajlott alakhoz legközelebbi két fickó egymásra nézett, vállat vont, lekászálódott a lóról, és mindegyikük megragadott egy-egy vállat. A révész körülbelül fele akkora volt, mint ők.
4: Így?
1: Kérdezte az egyikük. Két virág fuldokolva kapkodott lélegzetért.
3: Most látni akarom, mi van a köntöse alatt.
1: A két férfi összenézett.
4: Hát alig hinném, hogy...
1: mondta az egyikük. Nem folytathatta, mivel egy göcsörtös könyök vágódott a gyomrába, akár egy dugattyú. A társa hitetlenkedve nézett le, és megkapta a másik könyököt bele a vesélyébe. Cohen átkozódott, és küszködve próbálta kigabajítani a kardját a köpenye alól, miközben rák módjára oldalazva szögdécselt Heréna felé. Széltoló felnyögött, a fogát csikorgatta, és keményen hátra csapta a fejét. Sikoly hallatszott Vidor irányából. Széltoló oldalra vetette magát, nagyot toccsant az iszabban, eszelős gyorsasággal pattant fel, és már is rejtekhely után nézett. Cohen diadalmas kiáltással kísérte, hogy sikerült kiszabadítani a kardját. Győzedelmesen meglengette azt, és súlyosan megsebesített egy embert, aki közben mögé esettenkedett. Heréna lelökte lováról két virágot, és saját kardja után matatott. Két virág megpróbált felállni, és ezen kísérletével ágaskodásra késztette egy másik zsoldos lovát, amely levetette a fickót a nyerekből, s ha már a feje úgyis megfelelő szintre került, Széltoló akkorát rúgott bele, amekkorát csak bírt. Széltoló készséggel elismerte, hogy egy szemét patkány, de még egy patkány is küzd, ha sarokba szorítják. Vidor keze megragadta a vállát, és egy közepes méretű kődarabbal fejbe csapták. Miközben összerogyott, hallotta, amint Heréna csöndesen odaveti. Öld meg mindkettőt. Én elintézem ezt a vén balondot.
4: Rendítsek!
1: Nyugtázta Vidor, és kivont karddal fordult két virág felé. Széltoló látta, hogy tétovázik. Egy pillanatig csend volt, aztán Heréna tocsogást hallott, ahogy a podgyász kigázolt a partra, és víz csorgott belőle. Vidor iszonyodva merett rá. A kardja kihullott a kezéből, megfordult és belerohant a ködbe. Egy pillanattal később a podgyász átszökkent Széltoló felett, és Vidor nyomába erett. Heréna a kohán felé vágott, ám ő hárított és felnyögött, ahogy a karja belesajdult. A két penge nedvesen csikorgott. Aztán Heréna kénytelen volt meghátrálni, amikor Kohán egy rabasz felfelé irányuló csavarással csak nem lefegyverezte. Széltoló oda támaigott két virághoz, és megpróbálta elvonszolni, de nem sok eredménnyel. Ideje lelépni, mormolta. Ez remek volt, lelkesedett két virág. Láttad, ahogy Kohán az előbb? Igen, csak gyerünk már! De én meg akarom! Hú, ez igen! Heréna kardja kiperdült a kezéből, és remekbe fúródott a földbe. Kohán elégedett hördüléssel húzta vissza saját kardját. Egy pillanatra kancsalított, fájdalmas nyikkanást hallatott, és abszolút mozdulatlanná vermett. Heréna meghökkenve bámulta. Próbaképpen a kardja felé mozdult, és amikor semmi sem történt, megragadta. Kirántotta, tesztelt az egyensúlyát, és rámerett Kohánra. A férfi csupán elkínzott tekintettel követte a nőt, amint az óvatosan a hátába került.
5: Jaj, már megint a lumbágója, suttogta két virág. Mit tegyünk?
2: Megpróbálhatnánk elkapni a lovakat.
1: Nos, mondta Heréna, nem tudom, ki vagy. Sem azt, hogy miért vagy itt, és ugye megérted, hogy semmi bajom veled. Két kézre fogta a kardját, és megemelte. Hirtelen mozgás kelt a ködben, és egy súlyos fatuskó csattant egy fejen. Heréna ámulva merett maga elé egy pillanatig, aztán előre bukott. Betán elhajította az ágat, amit markolt, és Kohánra nézett. Aztán megragadta mindkét vállát, térdét a hátába mélyeztette, szakszerűen megrántotta, aztán elengedte. Üdvözült kifejezés suhant át a férfi arcán, próbaképpen lehajolt.
4: Megszűnt, mondta. A lumbágom megszűnt!
1: Két virág Széltolóhoz fordult.
6: Apám azt szokta tanácsolni, hogy lógjunk kicsit az ajtófélfán,
1: közölte csevegő stílusban. Vidor óvatosan osont keresztül a csenevész, köd alatt roskadozó fák között. A homályos, nyirkos levegő elfojtott minden zajt, de ő biztos volt abban, hogy nem is volt mit hallani az elmúlt 10 percben. Nagyon lassan megfordult, és megengedte magának azt a luxust, hogy hosszan, szívből jövően felsóhajtson. Visszalépett a bokrok fedezékébe. Valami megbökte a tért hajlatát. Nagyon gyengéden. Valami szögletes. Lepillantott. Illetlenül sok lábat látott. Kurta, éles csattanás hallatszott. A tűz apró fénypont volt a sötét tájban. A hold még nem kelt fel, de a csillag lesben állva ragyogott a horizonton.
6: Most már kör alakú, mondta Betán. Olyan akár egy picinke nap. Biztos vagyok abban, hogy egyre melegszik is az idő.
2: No ne, dörmögte Széltoló, mintha nem lenne elegendő aggódni való menélkül is.
4: Azt viszont nem értem,
1: szólalt meg Kohen hátmasszázsa közben.
4: Hogy kapattak el titeket, anélkül, hogy meghallottuk volna? Észre vettük volna, ha padgyászatok nem ugrál fel, ész le!
6: És szűkölt is,
1: tette hozzá Betán. Valamennyien ránéztek.
6: Hát legalábbis úgy nézett ki, mint ami
1: Szűköl, magyarázta a lány. Szerintem igazán édes pofa. 3,5 szempár fordult a podgyász felé, amely a tűz túloldalán kuporgott. Az felkelt, és sokat mondóan visszahúzódott az árnyékba.
4: Könnyű etetni,
1: vélte Cohen.
7: Nehéz elveszíteni,
1: tette hozzá Széltoló.
5: Hűséges,
1: helyesbített két virág.
4: Tágasz,
1: egészítette ki Cohen. De semmi esetre sem nevezném édes pofának, mondta Széltoló.
4: Feltételezem, nem áll szándékodban eladni,
1: mondta Cohen. Két virág a fejét rázta. Nem hiszem, hogy megértené.
4: Nem. Szerintem sem,
1: mondta Cohen. Felült, és az ajkába harapott.
4: Tudod, csak egy ajándékot keresek Betánnak. Össze fogunk házasodni.
5: Úgy gondoltuk, úgy illik, hogy ti tudjátok meg elsőnek,
1: tette hozzá Betán, és elpirult. Széltoló nem tudott két virág szemébe nézni.
7: Hát ez nagyon...
5: Amint találunk egy várost, ahol van pap, jelentette ki Betán, annak rendes módja szerint akarom az esküvőt.
7: Ez nagyon fontos,
1: jegyezte meg két virág komolyan.
7: Ha több erkölcs létezne a világban, nem rohannánk bele csillagokba.
1: Ezen eltűnődtek egy pillanatig. Aztán két virág vidáman megjegyezte.
7: Ezt meg kell ünnepelni. Van egy kis kétszer sültem és vizem, ha nektek maradt még a szárított húsból.
1: Ó, remek, mondta Széltoló ernyetten. Félrehívta Cohent. Megnyírt szakállával a vénembert könnyen 70-nek nézhetné bárki egy sötét éjszakán.
7: Ez komoly? Valóban feleségül fogod venni?
4: Úgy bizony. Van valami kifogászod?
7: Nem, dehogy, persze, hogy nincs, csak... Úgy értem, ő 17 éves, te pedig, hogy is mondjam, az élemedettek közé tartozol.
4: Úgy érted, ideje letelepedni?
1: Széltoló keresgélte a szavakat.
7: 70 évvel vagy nála idősebb, Cohen. Biztos vagy abban, hogy...
4: Tudod, voltam már nősz,
1: mondta Cohen szemrehányóan.
4: És remek a memóriám.
7: Nem, én arra gondolok... Nos, úgy értem, testileg. Mármint a lényeg. Azzal mi van, tudod? A korkülönbség meg minden, amikor is fontos a jó egészségi állapot, ugye, és...
1: Mondta Cohen lassan.
4: Értem már, mire célzol? A megerőltetés. Erre még nem is gondoltam.
7: Nem.
1: Széltoló felegyenesedett. Nem, nos, erre számítani lehet.
4: Na most aztán van, min eltöprengenem ezt, kétségtelen!
7: Remélem, nem rontottam el semmit.
4: Nem, dehogy,
1: mondta Cohen tétován.
4: Nem empegetőz! Jól tetted, hogy felhívtad rá a figyelmet!
1: Megfordult, Betánra pillantott, aki odaintett neki. Aztán felnézett a csillagra, amely lebámult rájuk a ködön keresztül.
4: Veszélyes időket élünk,
1: mondta végül. Ez tény.
4: Ki tudja, mit hoz a holnap?
7: Én nem.
1: Cohen megveregette Széltoló vállát.
4: Néha vállalnunk kell a kockázatot,
1: mondta.
4: Ne bántódj meg, de úgy gondolom, mindenképp nyélbe ütjük a házasságot. És hát...
1: Betánra pillantott és sóhajtott.
4: Most reménykedjünk, hogy bírja a strapát.
1: A következő napon, úgy déltájt, belovagoltak egy kis, vályogfallal körbevett városba, ami körül a mezők még buján zöldelt. Az ellenkező irányban nagy volt a forgalom. Óriási társzekerek dübörögtek el mellettük. Lábas jószág csordák baktattak az út kellős közepén. Öregasszonyok bandukoltak elfelé, egész háztartásukat meg egy-két cénakazlat cipelve a hátukon. Járvány? Kérdezte Széltoló, megállítva egy fickót, aki egy gyerekekkel megrakott kézikocsit tolt maga előtt. A férfi tagadólag rázta fejét.
8: A csillag, haver, mondta. Nem láttad az égboltom?
1: Kénytelenek voltunk észrevenni,
8: valóban.
1: Mondják, hogy disznólesés éjjelén fog belénk ütközni, és felfornak a tengerek, és a korong minden tája csupa hepe-hupa lesz, és a királyok leesnek trónjukról, és a városok üvegtavakká válnak, sorolta a pasas. Jó magam a hegyekbe igyekszem.
8: Az majd segít, mi? Kételkedett Széltoló.
1: Dehogy. Viszont jobb lesz a kilátás.
8: Széltoló visszalovagolt a többiekhez.
1: Mindenkit aggaszt a csillag,
8: számolt be nekik.
1: Láthatólag alig maradt valaki a városban, mindenkit elrémített. Senkit se akarok felidegesíteni, kezdte Betán. De nem gondoljátok, hogy az évszakhoz képest túlságosan meleg van? Pont ezt mondtam tegnap éjjel,
8: bólogatott két virág.
1: Kifejezetten forróság van, szerintem is. Azt szeltem, még sokkal nagyobb forróság jön hamarosan,
8: nyilatkozta Cohen.
1: Gyerünk be a városba!
8: Keresztül lovagoltak a visszhangzó, gyakorlatilag néptelen utcákon. Cohen a cégéreket figyelte, míg aztán meghúzta a kantárszárat, és azt mondta.
1: Ez az, amit kerestem. Menjetek, kutasszatok fel egy templomot, meg egy papot! Mindjárt jövök én is!
8: Ékszerész, firtatta Széltoló.
1: Meglepetész.
6: Jól jönne egy új ruha is, mondta Betán.
1: Jó, majd lopok neked egyet.
8: Széltoló úgy döntött, hogy van valami nyomasztó ebben a városban, és valami fura. Csak nem minden ajtóra egy nagy, vörös csillagot festettek.
6: Hátborzongató, jelentette ki Betán, mintha az emberek ide akarnák csalogatni a csillagot. Vagy elriasztani, vetette fel két virág.
8: Nem fog összejönni nekik. A csillag túl nagy, felelte Széltoló.
6: Látta, hogy erre minden arc feléje fordul.
8: Nos, ez magától értetődik. Vagy nem? Mondta akadozva.
6: Nem,
8: válaszolta Betán.
1: A csillagok apró fények az égen,
8: okította két virág.
1: Egyszer az egyik leesett a lakásom közelébe. Egy nagy fehér izé, akkor, mint egy ház. Hetekig izzott, mielőtt kialudt.
8: Ez a csillag más, szólt egy hang. Nagy Attuin végig úszta az űr nagy óceánját. Ez már a világegyetem strandja.
6: Honnan tudod?
8: Kérdezte két virág. Mit honnan tudok? Kérdezett vissza Széltoló.
6: Hát, amit most mondtál. A strandokról, meg az óceánokról.
8: Nem mondtam semmit.
6: De igenis mondtál, te félnótás! Visította Betán. Láttuk, hogy a szállt fel, meg le, meg mindenfelé mozgott.
8: Széltoló lehúnta a szemét. Az elméjében érezte, hogy a varázsige futólépésben nyargalt elbújni a lelkiismerete mögé, miközben magában motyogott.
9: Jó, jó, rendben, ismerte be. Semmi szükség az ordítozásra. Én nem is tudom, honnan tudom, csak tudom.
6: Nos, azt kívánom, bárcsak el tudnád mondani.
8: Befordultak a sarkon. Minden körkörös tenger melléki városban akadt egy az isteneknek, akiktől a korong luxus igényeket is kielégítő mennyiséggel rendelkezett, elkülönített terület. Ezek általában zsúfoltak voltak, és építészeti szemszögből nem különösebben vonzóak. A rangidős isteneket, mi sem természetesebb, hatalmas és gyönyörűséges templomokban imádták. Az volt a gond, hogy a később jövő istenek egyenlőséget követeltek, amitől a megszentelt térben hamarosan elburjánoztak a sufnik, színek, fészerek, szárny és toldalék épületek, padlástérlakások, szutarénok, csinos kis garzonok, egyházi beépítések és transztemporális társbérletek, mivel nincs az az Isten, hogy egy Isten hajlandó legyen a Szent Negyeden, illetőleg, hogy a dolgok manapság állnak 3/8-on kívül élni. Általában legalább 300 különféle tömjén égett egyszerre, és a zajszint normális körülmények között átlépte a fájdalom küszöböt, mert az összes pap versengett egymással a ráeső hívek imádása szólongatásában. De ez az utca most csöndbe burkolózott.
1: abba a fajta kellemetlen csöndességbe, ami csak olyankor érezhető, amikor halálra rémült és nagyon dühös emberek százai tömörülnek szótlanul. Egy férfi a tömeg szélén megfordult, smogorván az újonnan jöttekre nézett. A homlokára vörös csillagot festett. Mi a... kezdte széltoló, és azonnal elhallgatott, mert túl harsánynak hallatszott a hangja. Mi folyik itt? Idegenek vagytok? Kérdezte a férfi.
10: Valójában egész jól ismerjük már egy...
1: Két virág is elhallgatott a mondat közepén. Betán rámutatott az utcára. Minden templomra vörös csillagot festettek. Egy különösképp nagyot mázoltak az istenek vezérének, Vak Iónak katedrálisa melletti sziklaszemre.
10: Hú,
1: nyugodt fel széltoló. Ió állati pipa lesz, ha meglátja ezt. Barátaim, azt hiszem jobb lesz, ha nem időzünk itt túl sokáig. A tömeg egy kezdetleges emelvényre merett várakozóan, amit egy széles utca közepén gányoltak össze. Egy hatalmas lobogót feszítettek ki keresztbe az elején. Mindig úgy tudtam, hogy Vak Ió mindent lát, bárhol is történjék a dolog, mondta halkan Betán.
10: Akkor most miért nem?
11: Csend legyen!
1: Fölmet rá valaki mellettük.
11: Benin Dehoni emelkedik szólásra!
1: Egy alak lépett fel az emelvényre. Egy magas, sovány férfi pikpang frizurával. A tömeg nem éjjenzett, csak felsóhajtott. A pikpang hajú beszélni kezdett. Széltoló növekvő rémülettel hallgatta.
4: Hol vannak az Isten?
1: Kérdezte a férfi.
4: Elenyészt. Talán soha nem is léteztek. Ki az, aki tényleg, igazán, saját szemével látta őket? És most megjelent a csillag.
1: És így tovább, halk-hang duruzsolt. Olyan szavakat használva, mint megtisztulni, meg megtisztítani, meg tisztogatás. És úgy döfött az agyba, mint egy tüzes kard.
11: Hol vannak a varázslók? Hol van a mágia? Volt egyáltalán valaha is működő varázslat, vagy csak álmodoztunk róla?
1: Széltoló kezdett igazán megijedni, hogy az istenek esetleg meghallják mindezt, és úgy feldühödnek, hogy akárkin kitöltik mérvük, aki történetesen épp jelen van. De valahogy még az istenek haragja is jobb lett volna, mint ennek a hangnak a hangzása. Úgy tűnt, azt mondja, a csillag közelettét, félelmetes tüzét csak is az háríthatja el, ha... Széltolóban felsejlett egy kép. Megjelent előtte kardok és zászlók erdeje, üres tekintetű harcosok feje felett. A hang nem hitt az istenekben, ami széltoló felfogása szerint eléggé rendben is lett volna, de az emberekben sem. Széltoló balján egy magas, csukjás idegen véletlenül meglökte őt. Odafordult, s a csuki alatt vigyorgó koponya arcába merett. A varázslók, akárcsak a macskák, képesek látni a halált. A hanghoz képest a halál csak nem kellemesnek tűnt. Nekidőlt a falnak, kaszáját is oda támasztotta maga mellé. Oda biccentett széltolónak.
10: Jöttél kárőrvendezni?
1: Suttogta széltoló. A halál vállat ment.
4: A jövőt jöttem megnézni, mondta.
1: Ez a jövő?
4: Egyfajta jövő. Hajlamos vagyok egyet érteni veled,
1: bólított a halál. Azt hittem volna, hogy te odáig leszel érte.
4: Így nem. A harcos vagy az öreg ember, vagy a kisgyerek halálát, nos, azt megértem és megszüntetem a fájdalmat. Véget vetek a szenvedésnek, de az elme... Ilyen halálát nem tudom megérteni.
1: Kihez beszélsz? Kérdezte két virág. A gyülekezet több tagja feléjük fordult, gyanakvóan bámult széltolóra.
7: Senkihez,
1: válaszolta széltoló. Nem mehetnénk el innen, fáj a fejem. Ekkorra a tömeg szélén már egy nagyobbacska csoportosulás mormogott és feléjük mutogatott. Széltoló megragadta a másik kettőt, és sietve a sarkon túlra vonta őket. Nyerek be és gyerünk, javasolta. Van egy olyan rossz érzésem, hogy...
8: Egy kéz landolt a vállán.
1: Megpördült.
8: Egy ködös, szürke szempár, egy kerek kopasz fejen, amely egy óriási izmos testhez tartozott, bámulta keményen a bal fülét. A fickónak vörös csillag volt a homlokán.
12: Varázslónak látszol,
1: mondta olyan hangon, ami azt sugallta, hogy ez bizony nagyon botor dolog, és valószínűleg végzetes is. Kisoda, én? Hát, de, hogy én... Én egy hivatalnok vagyok, igen. Egy aktakukac, pontosan, hárított Széltoló. Még nevetgélt is kicsit, hogy meggyőzőbb legyen. A fickó tétovázott. Ajka hangtalanul mozgott, mintha egy a fejében szóló hangot hallgatna. Több csillagos alak csatlakozott hozzá. Széltoló bal fülét széles körben szemlélték.
12: Hosszám, te varázsló vagy!
1: Jelentette ki a pasas.
2: Na ide figyelj! Felelte Széltoló. Ha varázsló lennék, akkor tudnék varázsolni, ugye? Azzá változtatnálak, amibé akarnálak, s mivel nem tettem, nem is lehetek mágus.
12: Megöltük az összes varázslónkat!
1: Büszkélkedett a csillagosok egyike.
12: Néhányan elmenekültek, de egész sokat megöltünk. Akárhogy leengedték a kezüket, nem jött ki belőle semmi!
1: Széltoló rámerett.
2: És azt hiszük, hogy te is egy nyavajás varázsló vagy.
1: A pasi szorítása Széltoló karján egyre szorosabbá vált.
2: Van egy járkáló ládád, és úgy nézel ki, mint egy varázsló.
1: Széltolóban hirtelen tudatosult, hogy őket, hármukat, meg a podgyászt valahogy elválasztották a lovaiktól, és hogy szürke arcú, ünnepélyesen komor emberek egyre közelebb nyomuló körében állnak. Betán elsápadt. Még két virág is némileg aggódni látszott, pedig az ő veszélyfelismerő képessége pont annyira volt jó, mint Széltoló repülési tudománya. Széltoló mélyet lélegzett. Kezét a klasszikus pózba emelte, ahogy évekkel korábban tanulta, és azt recsegte.
12: Vissza! Különben teletöltelek titeket mágiával!
2: A mágia erejét vesztette, mondta a fickó. A csillag megszünteti. Az összes hamis varázsló kimondta a röhelyes igéket, de nem történt semmi. És rémülten meredtek a kezükre, és csak néhánynak volt elég esze ahhoz, hogy menekülőre fogja.
12: Komolyan mondtam,
1: kiáltott a Széltoló. Halott ember vagyok, gondolta. Annyi. Még csak nem is tudok mit blöffölni többé. Nem vagyok jó varázslásban, nem vagyok jó blöffölésben. Én csak... A varázsige megmoccant az elméjében. Érezte, ahogy az agyába szivárog, mint a jeges víz, és neki gyürkőzik. Hideg bizsergés futott le a karján. Karja a saját akaratából felemelkedett. A nyelve mozgott, ahogy egy hang határozottan nem a sajátja, hanem vénséges és száraz hangzású szótagokat ejtett ki, amik gőzpamacsokként pöffentek a levegőbe. Oktarintű sarjadt a körmény alól, beburkolta a megrettent férfit, aki tökéletesen láthatatlanná vált az úttest fölé emelkedő és egy hosszú pillanatig ott elterpeszkedő, hideg, köpködő felhőben, ami aztán semmivé robbant. Még csak egy zsíros füstfoszlány se gomolygott utána. Széltoló elborzadva bámult saját kezére. Két virág és Betán megragadták karját, és átfurakodtak vele a megrendült tömegen, míg a nyílt utcára nem jutottak. Egy fájdalmas másodpercig ketten kétfelé igyekeztek menekülni, más-más utat választva, de aztán tovább loholtak, magukkal vonszolva Széltolót, akinek a lába alig-alig érintette a macska köveket.
2: Varázsoltam,
1: motyogta izgatottan.
2: Varázsoltam.
1: Úgy van, nyugtatta két virág.
2: Akarod, hogy varázsoljak neked?
1: Kérdette Széltoló. Ujját az arra járó kutyára szögezte, és azt mondta.
12: Ujj!
1: A kutya sértett pillantást vetett rá.
2: Ha a lábaidat vennéd rá, hogy gyorsabban fussanak, az lenne csak az igazi,
1: mondta Betán morcosan.
2: Há, persze!
1: Rikkantott a Széltoló.
12: Lábak, fussatok sebesebben!
2: Na, nézd, hát nem megtették!
1: Több eszük van, mint neked, morogta Betán.
2: Most merre?
8: Két virág alaposan megnézte a körülöttük látható utak útvesztőjét.
6: Egy kicsivel odébbról hangos és vehemens kiáltozás hallatszott. Széltoló kivergődött a markukból, és bizonytalanul a legközelebbi utcácska felé tántorgott.
13: Képes vagyok rá!
6: Kiabálta vadul.
13: Képes vagyok rá! Csak ti mind jól vigyázzatok!
6: Sokkos állapotban van, magyarázta két virág.
5: Miért? Mert még soha életében nem varázsolt.
4: De hát varázsló, ez egy cseppet bonyolult, mondta két virág, miközben széltoló után nyargalt. Meg aztán nem is vagyok benne biztos, hogy tényleg ő tette. Határozottan másképp hangzott. Na, gyere, édes öregem, gyere!
6: Széltoló vadszemeket mereztett rá. Nézett, de nem látott.
5: Téged pedig rózsabokorrá varázsollak, közölte.
6: Jó, jó, remek lesz, csak gyere már, csitította két virág, gyengéden ráncigálva a karjánál fogva. Több sikátorból is léptek kopogása hallatszott, és váratlanul egy tucatnyi csillagos alak közelgett feléjük. Betán megmarkolt a széltoló karját, és fenyegetően a közelítőkre emelte.
13: Megállni!
6: Visította.
13: Úgy van! Úgy van! Van egy varázslónk, és nem félünk használni!
6: Rikoltott a két virág.
13: Komolyan beszélünk!
6: Sikított a Betán, úgy pörgetve széltolót a karjánál fogva, mint egy függőleges tengelyű csörlőt.
13: Igen! Nehéz, hogy verzetünk van,
6: mondta két virág.
5: Azt kérdem, hol a podgyász?
6: Sziszegte Betán széltoló háta mögül. Két virág körbe pislogott.
5: A podgyász nem volt sehol.
6: Mindazonáltal széltoló a kívánatos hatást gyakorolta a csillagosokra. Ahogy a keze ide-oda lengett határozatlanul, a csőcselék úgy reagált rá, mint egy körforgást végző kaszára, azaz megpróbáltak egymás háta mögé bújni.
5: Na de hol lehet?
13: Honnan tudhatnám?
6: Adta két virág az ártatlant.
5: A te podgyászod?
6: Hát gyakran fogalmam sincs arról, hol a podgyászom.
5: Ami azt illeti, pontosan ezt jelenti a turistáskodás,
6: jelentette ki két virág.
5: Különben is gyakran elkószál. Jobb, ha nem firtatjuk, miért?
6: A csőcselék kezdett ráébredni, hogy semmi sem történik, hogy széltoló nincs abban az állapotban, hogy sérdéseket, pláne nem varázstüzet várjon hozzájuk. Közelebb óvakodtak, noha nem vették le szemüket a kezéről. Két virág és Betán hátráltak. Két virág körülnézett.
13: Betán!
5: Mi van?
6: Kérdezte a lány továbbra is a közeledőket figyelve.
13: Ez egy zsákutca.
5: Biztos vagy benne?
13: Azt hiszem, felismerek egy téglafalat közvetlenül az orrom előtt,
6: mondta két virág némi szemrehányással a hangjában.
5: Hát, akkor annyi,
6: felelte Betán.
5: Nem gondolod, ha esetleg megmagyaráznám?
13: Nem.
5: Nem hinném, hogy ezek olyan emberek, akik meghallgatnak bármiféle magyarázkodást,
6: tette hozzá Betán. Két virág megtekintette a csillagosokat. Ahogy már mondtuk, általában észre sem vette a személyét fenyegető veszélyeket. Az emberiség ősidők óta felhalmozott tapasztalatai ellenére két virág mélyen hitte, hogy ha az emberek szóba elegyednének egymással, együtt lehajtanának egy-két pohárral, megmutogatnák egymásnak unokáik fényképeit, esetleg szerveznének egy közös murit, akkor bármit el lehetne rendezni. Azt is hitte, hogy az emberek alapjában véve jók, csak néha vannak rossz napjaik. Ami most az utcán feléjük közelgett, olyan hatással volt rá, mint egy gorilla az üvegárugyárra. A meszek leghalkabbika hallatszott mögöttük, nem is annyira hang, mint valójában csak változás a levegő szövedékében. Az arcok előtte egyszer csak eltátották szájuk, megfordultak, és sürgősen eltűztek az utca másik vége felé. Nyögte Betán, még mindig támogatva a mostanra eszméletlen széltolót. Két virág a másik irányba nézett, egy nagy üvegkirakatra, telisteli fura árukkal, és egy gyöngyfüggönyös bejáratra, meg fölötte a nagy cégérre, ami most, hogy a betűk immár helyükre kígyóztak, a következő felirat volt olvasható. Tégely, Kón, Hudák, Fusifilkó, Brankovics és Pite, alapítva többször. Szállító. Az ékszerész lassan forgatta az aranyat az apró üllő fölött, az utolsó, különlegesen csiszolt gyémántot is a helyére ütve. Azt mondod, trollfogból van, motyogta rásandítva alkotására.
4: Igen,
6: felelte Cohen.
4: Hisz ahogy mondtam, a maradék a tied lehet.
6: Ujjai egy aranygyűrűkkel teli tálcát babráltak. Roppan bőkezi, mormolta a törpe ékszerész, aki azonnal felismerte a jó üzletet, ha majd kiverte szemét. Nagyot sóhajtott.
4: Nem megy a pult mostanában,
6: érdeklődött Cohen. Kinézett az aprócska ablakon és a keskeny sikátor másik oldalán gyülekező, üres tekintetű emberek csoportját leste.
5: Igen, rossz idők járnak.
4: Kik ezek a fickók homlokukra festett csillaggal?
6: Kérdezte Cohen. A törpe ékszerész fel se nézett.
5: Elmebetegek,
6: felelte.
5: Felszólítottak, hogy ne dolgozzak, mert jön a csillag. Mondtam nekik, hogy csillagok még sose bántottak. Bárcsak elmondhatnám ugyanezt az emberekről is.
6: Cohen elgondolkozva bólogatott, s figyelte, ahogy hat férfi elszakadva a csoporttól a bolt felé közeledik. Fegyverek széles választékát cipelték, s űzött, eltökélt benyomást keltettek.
4: Fura!
6: Jegyezte meg Cohen.
5: Én, ahogy láthatod, törpe származású vagyok, mondta az ékszerész. Úgy mondják, egyike a mágikus fajoknak. A csillagosok azt hiszik, hogy a csillag nem fogja elpusztítani a korongot, ha hátat fordítunk a mágiának. Valószínűleg el fognak páholni egy kicsit. Ez van.
6: Egy csipesszel felemelte legutóbbi készítményét.
5: A legfurcsább dolog, amit valaha is készítettem, mondta. De praktikus, azt látom. Mit is mondtál? Hogy nevezik ezt?
4: Fokszor,
6: válaszolta Cohen. Megtekintette a ráncos tenyerében fészkelő lópatkó alakú formákat, majd kitátott a száját, és egy sorozat fájdalmasan morgó hangot hallatott. Az ajtó kivágódott. A férfiak becsörtettek és elhelyezkedtek körbe a falak mentén. Izzadtak, valamint bizonytalannak látszottak, ám vezérük megvetően félrelökte Cohent, és ingénél fogva a levegőbe emelte a törpét.
14: Mondtuk neked tegnap, te kerti dísz, fröcsögte, hogy élve vagy halva, nekünk az tök mindegy, de tisztuljál innét. Úgyhogy mostan megmutassuk neked, te alaposan!
6: Cohen megütögette a vezérbika vállát. A fickó ingerülten odakapta a fejét.
14: Mi kéne, tata?
6: Röffentette. Cohen szünetet tartott, míg meg nem bizonyosodott, hogy övé a pasas összes figyelme, és akkor elmosolyodott egy lassú, lusta mosollyal, ami úgy 300 karátnyi fogék követ fedett fel, s ezzel határozottan világosabbá tette a helyiséget.
4: Háromig számolok,
6: mondta barátságos hangon.
4: Egy! Kettő!
6: Felemelte csontos térdét, és beletemette a fickó ágyékába egy kielégítően húsba vágó hanghatás kíséretében, majd fél fordulattal könyökét teljes erővel bevitte a vezér vese tájékára, hogy az összeesett, belegömbölyödve a maga privát, csupa fájdalom univerzumába.
4: Három!
6: Tette hozzá, kifejezetten a padlón agonizáló labdának címezve. Cohen hallott már a sportszerű küzdelemről, és réges-rég elhatározta, hogy meghagyja másoknak. Felnézett a többi férfira, és rájuk villantotta hihetetlen mosolyát. Azok rá kellett volna roncsanak, ehelyett egyikük elbizakodottan a tudattól, hogy van ám neki kardja, Cohennek meg nincs, rákszerűen oldalazni kezdett felé.
4: Ó, ne!
6: Hadonászott Cohen a kezével.
4: Ó, nehogy már kölök, ha ne úgy!
6: A pasi oldalvást rásandított.
4: Ne úgy, mit? Még sose volt kard a kezedben!
6: A férfi társai felé fordult biztatásért.
9: Nem sokat, ismerte be.
4: Nem túl gyakran.
6: Fenyegetőleg lengette kardját. Cohen vállat von.
4: Lehet, hogy most meg fogok halni, de jobb szeretném, ha olyan fickó ölne meg, aki legalább képes úgy tartani egy kardot, mint a harcosok.
8: A férfi a kezére pislantott.
9: De hát ez így jónak látszik, mondta némi kételjel hangjában.
4: Ides is, Kale! Az ilyesmiről van valamicske fogalma. Na, gyere ide, egy percre, gyere, gyere, nem bánod, ugye? Na, így, így, a bal kezed odaped, úgy, a markolat köré, jó van? A jobb kezed meg az, ott pont jó lesz, úgy van. És a penge akkor, figyelj, egyenesen a lábadba dösz!
8: Ahogy a férfi sikoltott és combjához kapott, Cohen kirúgta alul a sértetlen lábát, s úgy általában a szobához fordult.
4: Na, fiúk, ha megy ez! Miért is nem rohantak rám?
14: Úgy bizony,
8: szólt egy hang kb. Derék magasságban. Az ékszerész elővadászott valahonnan egy óriási és nagyon rozsdás bárdot, ami garantáltan hozzácsapta a tetanuszt a hadviselés egyéb borzalmaihoz. A megmaradt négy férfi kicsinyég latolgatta az esélyeket, majd az ajtó felé hátráltak.
4: És töröljétek le azokat a hülye csillagokat,
8: javallotta Cohen.
4: Elmondhatjátok mindenkinek, hogy Cohen a barbár bedühöbik, ha még egyet meglát. Oké?
8: Az ajtó becsapódott. Egy pillanattal később a bárd belevágódott, visszapattant, és lenyesett egy kis bőrszeletet Cohen szandáljának orrából.
14: Bocs, mentegetődzött a törpe. Még a nagypapié volt. Én csak tűzifát hasogatok vele.
8: Cohen az állkapcsát mozgatta kísérleti jelleggel.
4: A fogszor úgy tűnt, már egész jól belakta a helyet. Én a helyedben mindenképpen szedném a sátorfámat,
8: mondta. De a törpe addigra már futólépésben szedte össze holmiát, egy bőriszágba borítva a nemes fémet és égköveket tartalmazó tárcákat. Egy göngyöleg szerszám az egyik zsebbe, egy csomag készáru egy másikba, és a törpe egy nagy nyögéssel mindkét oldalon átbújtatta karját a kovástűzhely fogóin, és úgy, ahogy volt, a hátára vetette.
14: Rendben, kész vagyok.
4: Már nem jössz!
14: Egész a város kapuig, ha nincs ellene kifogásod, felelt az ékszerész. Nem baj, ugye?
4: Nem, nem. De a bárdot hagyd itt!
8: Kiléptek a délutáni napsütésben kihalt utcára. Amikor Cohen kinyitotta a száját, apró, ragyogó fényböttyök világították meg az árnyékokat.
4: Van erre valahol néhány barátom, akiket össze kéne szednem,
8: mondta.
4: Remélem nem esett bajuk. Hogy hívnak?
14: Ála nincs.
4: Jó, na, van erre valahol egy hely, ahol én...
8: Cohen élvezettel elhallgatott, kóstolgatta a szavakat.
4: Ahol egy jó, rostélyos tehetnék!
14: A csillagosok bezárattak minden vendéglőt. Azt mondják, helytelen enni meg inni, amikor... Tudom.
8: Szakította félbe Cohen.
14: Azt hiszem már kapizsgálom, hogyan megyek. Nincs semmi, amit helyeselnének.
8: Államincs egy pillanatig gondolataiba merül.
14: Nyújtogatás, égetés,
8: válaszolta végül.
14: Abban elég jók. Könyveket meg ilyesmit. Mindig hatalmas mágiákat raknak.
8: Cohen megdöbbent.
4: Mágiára veszik a könyveket?
14: Igen. Hát nem szörnyű.
4: Az!
8: Felelte Cohen. Felháborítónak találta a dolgot. Ha valaki egész életét nomádul a szabadban tölti, megtanulja értékelni a jó vastag könyveket. Egy vaskös kötet legalább egy évszaknyi tábortüzet ki kell tartson, feltéve, hogy elég óvatosan tépkedett ki alapokat. Hány életet mentett meg már a havas éjszakákor egy maréknyi, átnedvesedett gyújtós, meg egy igazán száraz könyv. Ha kedved szottyan rágyújtan, és nincs nálad pipa, egy könyv mindig kapóra jön. Cohen tisztában volt azzal, hogy egyesek mindenféléket írnak a könyvekbe. Ezt mindig is könnyelmi papírtékozlásnak tartotta.
14: Attól tartok, hogy ha barátaid összefutottak a csillagosokkal, akkor bajba kerültek,
1: mondta szomorúan Ála Nincs, amikor már az utcán bandukoltak. Befordultak a sarkon, s megpillantották a mágiát. Az utca kellős közepén. Egy közeli házból, aminek ajtaját betörték, meg telepingálták csillagokkal, két csillagos hordta rá a könyveket. Cohen aznapi tetteinek híre még nem terjedt el messzire. A könyvégetők szikrányi figyelmet se szenteltek neki, mikor megérkezett és a falnak támaszkodott.

0: könyvet, amit épp cipel. A borítót különös, vörös és fekete kőberakás ékítette, amik együtt, Cohen ebben egészen biztos volt, egy szót formáztak. Oda mutatta Álanincsnek.
1: A Necrotelecomicon,
0: olvasta a törpe.
1: Varázslók használják. Azt hiszem, arról szól, hogyan lép kapcsolatba a holtakkal. Igen. A varázslók már csak ilyenek,
0: bólogatott Cohen. Megtapogatott egy lapot ujjai közt. Vékony volt és eléggé puha. A meglehetősen kellemetlen kinézetű, határozottan elevennek tűnő írás egyáltalán nem izgatta.
1: Igen, egy ilyen könyv az ember igazi jó barátja lehet. Na mi van? Akarsz valamit?
0: Kérdezte a csillagosok egyikétől, aki épp megragadta karját.
2: Minden varázskönyvet el kell égetni,
0: nyilatkozta a fickó, noha kissé bizonytalanul, mert Cohen fogsora valamiképp a józanság ocsmányérzésével töltötte el.
1: Miért?
0: Írtatta Cohen.
2: Így szól a kinyilatkoztatás.
0: Erre Cohen mosolya szélesebbé vált, mint a világ, és sokkal, de sokkal veszélyesebbé.
1: Én azt hiszem, mennünk kéne,
0: vetette közben idegesen Álanincs. Mögöttük egy egész csapat csillagos fordult be az utcába.
2: Én azt hiszem, hogy szeretnék valakit kinyírni,
0: mondta Cohen még mindig mosolyogva.
2: A csillag utasítására a korongot meg kell tisztítani,
0: jelentette ki a férfi immár hátrálva.
1: A csillagok nem tudnak beszélni,
0: szögezte le Cohen kardot rántva.
2: Megölsz! Ezrek állnak a helyembe!
0: Nyögte a pasas, mostanra már háttal a falnak szorulva.
1: Igen.
0: Cohen hangja észszerűséget csöpögött.
1: Ám nem ez a lényeg, nem? A lényeg az, hogy te halott leszel!
0: A fickó Ádám csutkája jojóként ugrándozott, lebandzsított Cohen kardjára.
1: Ebben van valami.
0: Egyezett bele.
1: Tudod mit? Mit szólnál ahhoz, ha eloltanánk a tüzet? Jó ötlet!
0: Bólintott Cohen. Álanincs megráncigálta Cohen üvét. A többi csillagos már feléjük rohant. Sokan voltak, rendkívül sokan, és közülük számosan fegyvert viseltek, és kezdett úgy kinézni a helyzet, hogy itt hamarosan egy kicsit komolyabbra fordulnak a dolgok. Cohen dacosan feléjük suhintott kardjával, majd megfordult, és elinalt. Még Álanincsnek sem ment könnyen a lépéstartás.
1: Röhely! Röhely!
0: Lihegte, ahogy berontottak egy másik sikátorba.
1: Azt hittem egy pillanatig, hogy ki akarsz állni ellenük, és harcolni a végsőkig. Az ördög! Vigye az olyan mókát!
0: Ahogy a sikátor másik végén újra kibukkantak a fényre, Cohen a falnak vetette magát. Ott állt, fejét féloldalra fordítva, ahogy megbecsülte a közeledő léptek távolságát, aztán gyomormagasságban körbelendítette pengéjét egy hirtelen, lapos suhintással. Egy kellemetlennél is kellemetlenebb nesz hallatszott, vagy több sikoly, de akkora már Cohen jókora távot megtett az utca hosszából, azzal a szokatlanul csaszogó futással, ami kímélte bütykeit. Álanincsel együtt, aki komoran loholt mellette, berohant egy csillagokkal bemázott kocsmába. Felugrott az asztalra, csak egy egész pici fájdalmas nyögést adva ki, végig nyargalt rajta, csak nem tökéletes koreográfiával, Álanincs pedig, anélkül, hogy lehajtotta volna fejét az asztal alatt szaporázta, a másik végén leugrott. Keresztül rugdosta magát a konyhán, és kirobbant egy újabb sikátorba. Tovább szaladtak még néhány fordulónyit, és betömörültek egy kapu bejáratba. Cohen a falhoz simult, és zihált, míg a kis kék és lila csillagok abban nem hagyták a sziporkázást.
1: Nos,
0: lihegte,
1: te mit szereztél?
3: A fűszertartót, felelte Álanincs.
1: Csak annyit?
3: Hát, végül is muszáj volt az asztal alatt mennem, ugyebár. Te még annyira se villogtál.
0: Cohen rossz kedvűen nézett a kis dinnyére, amit menekülés közben sikerült felnyársalnia.
1: Elég nehéz lehet az élet errefelé,
0: mondta, áthalakva a héjat.
3: Kész egy kis sót rá,
0: érdeklődött a törpe. Cohen nem válaszolt, csak állt kezében a dinnyével, eltátott

0: Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a harmadik utas, és két drága biológus doktor, a vendégünk dr. Kalmár Éva. Szervusz, dr. Kalmár Éva.
2: Szervusz, sziasztok.
1: És dr. Varga Máté. Szervusz, dr. Varga Máté.
3: Sziasztok.
1: Én amikor olvastam a saját önéletírásotokat, akkor megdobbant a szívem, hogy milyen jó lesz úgy ülni veletek itt a stúdióban, hogy tudom, hogy a stúdióban lévő kétharmada a Zebra Dánió genetikából írta a doktoriát. Erről beszélnétek egy kicsit többet?
3: A Zebra Dánióról vagy a doktori írásáról?
1: Mindkettő érdekes lehet a hallgatóknak, mert nem biztos, hogy bármelyikkel is találkoztak valaha.
3: A Zebra Dánióban majdnem biztos. Tehát aki valaha volt akvarisztika boltkönyv, kis állatboltban, az tudatlanul is, de biztos, hogy látod. Tehát ez majdnem a guppi gyakoriságú.
2: Csíkos kisméretű halacska.
3: Csíkos halacska szeretik, mert
1: igen, na nézzük akkor egy konkrét esetben, hogy a zebradánió genetika miért tette boldogabb a világot szerintetek?
2: Én most ezt a kérdést nagyon szívesen lepasszolnám Máténak, ugyanis ő készült fel a Zebra Dánió atyának életéből, és arról pontosan, hogy hogyan is kezdődött a Zebra Dánió tündöklése, úgyhogy ezt most átadnám.
3: Jó, oké.
1: Tehát a Zebra Dánió atya az nem az Isten volt?
3: Milyen szempontból néz? A Zebra Dánió genetika.
2: Melyik
3: Isten? A Zebra Dánió genetika atyáról beszélünk, aki teljesen véletlen módon, tehát ugye sok mindenre el szeretjük mondani, hogy magyar az illető, de ez tényleg egy magyar származású úriember volt, aki Budapesten Streisinger György néven látta meg a napvilágot, csak aztán 10 éves korban a család kivándorolt Amerikába, és ott már George Streisinger néven ügyködött. És ő volt az, aki először befutott egy teljesen más modellel, az ilyen a baktériumok vírusának nevezett fágok segítségével nagy genetikus lett, tényleg elismert. A személyes barátai közt volt Watson, Crick, meg mindenki, akit tulajdonképpen egy kicsit is ismerünk a 20. század molekuláris biológiájából. És ő volt az, amikor már ez a bakteriofág genetika egy kicsit úgy érezte, hogy kezd túl sűrű lenni, túl sokan foglalkoznak vele, már igazán nagyon nagyot nem lehet vele kaszálni. Egyébként valószínűleg tévedett ebben, de most ez egy zárójel.
1: Ezt majd azért fejtsd ki.
3: Ezt majd jó, majd valahogy kerítünk erre is dolgot. Akkor kitalálta, hogy ő valami mást szeretne. Konkrétan, amit szeretett volna megérteni a gerincesek idegrendszer működését, és ehhez keresett egy modellt. És ez lett a Zebra Dánió. Úgyhogy ő a University of Oregon egyik intézetében kezdte ezt fejleszgetni a 70-es évek végén, 80-as évek elején, és hát onnan indult az egész, tehát minden jelenleg működő, és ez körülbelül 1000 labort jelent a világon, ilyen-olyan módon gyakorlatilag vissza tudja vezetni az úgynevezett családfáját ehhez az egy oregoni laborhoz. Úgyhogy mit adott a világnak, az hát most egyre többet ad. Tehát tulajdonképpen ha gerinces modelleket nézzük, akkor ha még nem is, de már közel vetekszik az egér, hát nem is tudom, hogy mondjam, gyakoriságával vagy előnyeivel. Tehát ugye egy kis halacskáról van szó, de hát nyilván ez egy gerinces élőlény, tehát ugyanúgy van gerince, szeme, izmai, végtagjai, mint nekünk, tehát ugyanúgy vannak belső szervei, ugyanazok a belső szervei vannak, ugyanazok a biológiai folyamatok hozzák létre ezeket a belső szerveket. Tehát hogyha megértjük, hogy egy Zebra Dániónak hogyan jön létre mondjuk a mája, vagy hogyan jönnek létre az inzulin termelő sejtjei, akkor abból azt is megértjük, hogy a saját májunk, vagy a saját inzulin termelő sejtjeink hogyan jönnek létre. Ráadásul ez egy sokkal olcsóbban és könnyebben fenntartható élőlény, mint az egér. Úgyhogy ennek megfelelően ugye gyorsabban is halad a munka, nagyon nagy számú utódot tud létrehozni rövid idő alatt, külső megtermékenyítésű, ami nem egy hátrán, hogyha egy embrionális fejlődést akar az ember követni, hiszen egy ilyen kis üvegcsében tudjuk nézni, hogy hogyan fejlődnek az embriók. És végül, amit nagyon szeretnek elmondani, hogy viszonylag kicsi és átlátszó. Ez azért előny, mert hogy ma már elég jó mikroszkópjaink vannak ahhoz, hogy át tudjunk egy teljes halon így nézni, amíg kicsi és fejlődik, és hogyha ugye megjelöljük ezeket a halacskákat valamilyen zöld fluoreszcens markerfehérjével, akkor a egyes sejteknek a vándorlását jól tudjuk követni. De ez egérben, ez egész egyszerűen elérhetetlen.
1: Akkor most azt kérem, hogy gondolatunk izzónyilát lőjük ki a jövőbe, hogy látjátok, hogy ebből mi lesz? Én mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy mobiltelefon applikációban Langerhans szigeteket le tudok tölteni, de akár. Ehhez képest gondolom van valami reális közeljövő és távoljövő képetek, hogy mi jöhet ki a Zebra Dánió genetika vizsgálatból.
2: Ez nem is annyira távoli jövő igazából, mert hogy az Európai Uniónak van egy-két olyan szabályzata, amely szeretné visszaszorítani az élő állatokon történő kísérletezést és mindenféle gyógyszerek, potenciális gyógyszereknek a tesztelését. És a zebra hal egy kitűnő lehetőség arra, hogy egy petri csészében levő sejtenyészeten történő tesztelés, és mondjuk egy patkány vagy egér modellen való tesztelés közé beiktassák. Tehát ezek igazából ez törvényi szabályozás kérdése, de az 5. fejlődési napig egy zebrahal embrió nem tekinthető élő felnőtt állatnak, mert hogy nincsen kifejledve annyira az idegrendszere, hogy fájdalmat érezzen, stb. Tehát megvan neki.
3: Nem táplálkozik.
2: És nem táplálkozik, igen. És ezért ez egy teljesen állat etikailag és fejlődés etikailag egy elfogadott tesztrendszer manapság. És most mindenféle gyógyszergyártó cég erre próbál beállni. Tehát egyre inkább elterjedt lesz az zebrahal.
1: Az ipar. Parancsolj, kedves hallgató!
4: Sziasztok, ápoló vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezeknek a halacskáknak, illetve nem is a halaknak, hanem a megtermékenyített betes egyéknek a tömeges szállítása az hogyan oldható? Meg gondolom, ezek szuper érzékeny dolgok.
3: Nem. De mármint, hogy megoldható, de nem szuper érzékeny.
4: Tehát, hogy egyik laborból a másikba át kell vinni, mondjuk Budapestről Londonba.
3: Az nagyon egyszerűen megoldható. Tehát ugye ezek a halacskák, ezek a Ganges árterében élnek természetes közegükben, és hát ott ugye leteszik a petéket a vízbe. Ami hát, hogyha szuper érzékeny lenne, akkor nem lenne valami hosszú életű ez a faj, elég hamar kihalna, de elég jól bírják. Egy ilyen kicsi burokban vannak, egy Corion nevű burokban fejlődnek, és ez elég jól védi őket egészen a második nap vége feléig, amikor kimásznak belőle. Tehát az a fejlődés eleje, amikor tényleg egyébként maga az embrió eléggé érzékeny lenne, egy ilyen kicsit biztosított kis helységben történik, ebben a korionburokban. Úgyhogy konkrétan a szállítás laborok közt egyszerűen fogjuk ezeket az embriókat, és hát egy kis halvízbe, ugyanabban a vízben, amiben a nagyok is élnek, beleteszük őket egy csőbe, és postázni lehet őket. Tehát egy-két napot még kibírnak. De jó, mondjuk gyors postázni szoktuk, tehát nyilván nem bízunk abban, hogy akár a Magyar Posta, akár a Royal Mail esetleg eltévedjen, de hogyha az ember DHL-t vagy FedEx-et használ, akkor simán lehet.
4: Tehát magát az embriót így lesz?
3: Igen, megtermékenyített embriókat így szokták, 50%-ával.
4: Nem is kell az a speciális szállítóeszköz, vagy
3: nem. Szés, vagy... Nem. Egy műanyag csőben vannak, semmi különös nincs.
4: Köszönöm.
1: Köszi. Szevasz. Akkor végül is, ha jól értem, bárki kérhet karácsonyra ilyet a világ másik tájékáról. Ez is egy lehetőség.
3: Vannak megkötések, tehát nyilván főleg Magyarországra beszélve transgénikus állatokat nem nagyon kérhet. Tehát, hogy tehát a kutatások egy részében olyan állatokkal dolgozunk, amelyek valamilyen zöld fehérjét expresszálnak, és transgénikus élőlénynek
1: számít. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy eddig nem transgénikus zebra dánióról volt szó.
3: Ugye a kutatás elemei közt, tehát a VAD típusú zebra dánióból csak egy eléggé megkötött mennyiségű információt kapnánk, úgyhogy éppen ezért nagyon sok mutánst használunk, amit különböző mutagenezisekkel hoztak létre. Van, ahol véletlenszerűen valamit mutáltatunk, de olyan lesz ez a fenotípus, úgy hívjuk ezt a kinézete az állatnak, ami minket érdekel, és akkor tanulmányozunk, hogy melyik gén romlott el, illetve van, amikor ugye másik irányba megyünk, hogy tudjuk, hogy melyik génnek a hatására lennénk kíváncsiak, és elrontjuk. Most ez az egyik, ezek a mutánsok, de emellett van rendkívül sok olyan transgénikus állat, ahol bevisszük ezeket a már korábban emlegetett zöld fluoreszcens fehérjéket, és ezekkel megjelölünk bizonyos sejtcsoportokat. Tehát, hogyha megjelöljük például azokat a sejteket, amelyekből később a máj lesz, akkor ugye ezt kombinálva a mutánsokat a lehetőségekkel tudjuk tanulmányozni, hogy milyen géneknek lehet szerepe a máj sejtek kialakulásában. Mert ugye látjuk, hogy ha eltűnnek, vagy nincsenek elegen, vagy valami probléma van a máj sejtekkel.
1: Éva.
2: Nem csak az, hogy... Tehát igazából ezeket a transgénikus állatokat arra is tudjuk használni, legalábbis milyen a laborban legtöbbször arra használtuk, hogy különböző gének, illetve szabályozó régió géneknek a szabályozó régió mögé pakoltuk be ezeket a világító fehérjéket, és mivel az embriók fejlődése tényleg nyomon követhető mikroszkóppal, gyönyörű felvételeket lehet követni, és végig lehet követni, hogy egy-egy sejt vagy sejtípus, amelyikben termelődik az eredeti gén, az zöldre van festve, és végig tudjuk követni, hogy hogyan vándorolnak ezek a sejtek, mik történnek vele, milyen szerveket építenek föl végül, és ezt végig lehet követni. Tehát nagyon sok információval tudnak szolgálni ezek a transzgénikus élőlények.
1: Azért egy kicsit meséljetek már a spontán mutációról, mert ugye leginkább az Alien sorozat ugrik be ilyenkor, vagy az Emlék más, a Total Recall.
3: X-Men, kihagytad az X-Men.
1: Ha igen, X Zebra Danio.
3: Évi, kezdted vagy?
2: Kezdte.
1: A piszkos részletek, azok izgatnak minket leginkább.
3: Egyrészt az, hogy a mutáció az természetes, tehát mindannyian mutánsok vagyunk, akár csak hogyha, ugye hát ugye az talán triviális mindenki számára még a gimis anyagból, hogy a szüleink genetikai állományát hordozzuk kb. Feles arányban, de ez sem pontos, mert amikor a szüleinkben az ivarsejtek létrejöttek, azok mutációkat, tehát egyszerűen amikor lemásolódik a DNS ritkán, de ugye 3 milliárd bázispár esetében azért szignifikáns esetben az a kis fehérje, ami a másolást végzi, tévedni fog, rossz bázist fog oda bemásolni. Tehát eleve ugye bizonyos számú mutációt mindig hordozunk.
1: De ez egy hibafaktor, vagy ez egy feature?
3: Ez hiba is, és feature is. Feature, mert hogyha nem lenne ez a természetes változatosság, akkor nem lenne evolúció sem.
2: Tehát nem akkor... lenne alapja az evolúciónak, a szelekciónak.
1: Igen, minden Éva úgy néz neki, mint Éva, és minden Ádám úgy néz neki, mint Ádám. Valami igen, a Máté.
3: Tehát, hogy van egy része, ami spontán mutáció. Na most ez a mutációs ráta azért alacsony, tehát a túl magas, mivel a mutációk nagyon nagy része azért az olyan lesz, hogy valamit elront, tehát kevés olyan mutáció van, ami valami kreatívat csinál, de van ilyen is, és ezért fontos, hogy legyenek azért mutációk. De mi nagyon gyakran elrontani akarunk dolgokat, és ezért rásegítünk, tehát főleg, hogyha egy labor populációban akarunk mutációt csinálni, akkor általában egy hím állatot olyan közegbe tesszük, ami megnöveli az ivarsejtjeiben a mutációs rátát, és akkor az ő utódjai közt próbálunk olyat találni, aki
1: Úsz körül szívem ezt a kis rádium darabot, vagy hogy történik ez?
2: Fizikailag besugározzák, vagy pedig olyan kémiai anyagokat adnak a vízhez, mondjuk a Zebra Dánia esetében, amelyikről tudni lehet, hogy nagy a mutációs hatékonysága.
1: És nagy akkor... A dr. Darvas Bélával volt már több beszélgetésünk itt arról, hogy a génmódosított növények, valamint azok az ökotoxikológiai szennyezések, amikkel minden nap együtt élünk, hogyan hatnak a génállományunkra. Tehát, hogy az nekem az derült ki, hogy bármi befolyásolhatja a géneinket, már csak azért is, mert ugye a DNS láncban vannak olyan variáblis részek, amikről nem tudjuk, hogy mire való, viszont úgy tűnik, hogy még a tapasztalatot is eltárolhatja bizonyos egyszerű szinten ott a szervezet.
3: Ez az úgynevezett epigenetikai módosítások. Ez egy nagyon forró és egyben vitatott terület. Tehát ugye...
1: Pedig ezt megmagyarázna például a reinkarnációt. Hogy miért gondoljuk azt, hogy van reinkarnáció, mert ez esetben lenne.
3: Most a reinkarnációs részben bizonytalan vagyok, úgyhogy abban nem mennék bele, mert nem nagyon tudom, hogy az epigenetika, és ezen gondolkoznom kéne, hogy milyen elmélet állítható fel. Ugye az epigenetikai módosításoknál úgy szokott előjönni, hogy korábbi traumák tovább adódnak több generáción keresztül. Van egy, hát a holland éhezés, ami a második világháborún keresztül volt, az egy jellegzetes példája ennek, de ugye van egy...
1: De ezt légy szíves mondd el, mert nem biztos, hogy a hallgatók annyira járatosak a holland éhezés példájában.
3: Igen, tehát hogy a második világháborúnak volt egy tele, amikor hihetetlen nagy éhezés volt egész Hollandiában, és az egy nagyon érdekes populáció lett, akik akkor, tehát azok a gyerekek, akik akkor még az édesanyjuknak a méhében voltak, hiszen őket úgy érte ez az éhezés, pontosabban az édesanyjukat érte a méhezés, őket inkább csak ilyen másodlagos úton, de hogy ők, az ő összehasonlításuk az olyan, hát nem kortársaikkal, de egy évvel korábban vagy később született gyerekekkel, akiknél már nem volt ez az éhezés, nagyon sok érdekes információt adott arról, hogy ugye elhízási hajlam és hasonló stressz hajlam az hogyan változott. Ez nem az egyetlen ilyen tanulmány, van egy másik, az úgynevezett Överkalix tanulmány, az Skandináviából van, ahol egy valami nagyon északon levő faluban a nagyapai géneknek tűnik úgy, hogy lenne valami, vagy a nagyapai tapasztalatoknak van valamilyen leadódó hatása. Újabban volt pár tanulmány, ahol nem meglepő módon nyilván egy nagyon nagy stressz hatást kiváltó, ugye holokauszt túlélők utódjaiban is vizsgálták ezt. A probléma az, hogy mindenki megnevezi, hogy mi itt a potenciális információvívő. Tehát itt ugye ezekben az epigenetikai módosítások nem olyan mutációk, mint amikről eddig beszéltünk, nem a bázis sorrend változik meg, hanem valamelyik más aspektusa a kromoszómáknak. És azt esetleg értjük, hogy hogyan alakulhat ki a stressz hatására ilyen. Ami nem világos, legalábbis számomra, és ezt a legtöbb tanulmány ezt elkeni, ezt nincs szebb szó rá, mert hogy nem nagyon tárgyalják, vagy akik tárgyalják, elismerik, hogy nincs rá ötletük, hogy ez az információ, amit én felnőttként élek meg stresszként, ez hogyan fog az ivarsejtjeimbe tovább adódni. Mert ugye az egyéb teljesen gyors, és utána egy kicsit lelövöm magamat, hogy ne monopolizáljam itt a beszédet, de hogy ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy minden egyes szervezetben, legyen az gerinces vagy gerinctelen, az ivarsejtek azok nagyon hamar, az elfejlődés nagyon korai szakaszában elkülönülnek a többi sejttől, úgyhogy ők viszonylag védetten fejlődnek. Tehát hogy lehet az, hogy specifikusan, tehát ugye vannak olyan állítások, hogy konkrétan egy-egy génnek az epigenetikai információja változik meg a stressz hatására, hogy ez hogyan érhető el, én ezt nem látom biológiailag.
1: Igen, ez még nem egyértelmű, hogy hogyan érhető el, viszont az úgy tűnik, hogyha eltárolódik a stressz, akkor eltárolódhat bármi más is. Most az elméletet mondom, és hogyha egy helyet eltárolható, akkor valószínűleg vissza is hívható, mint ahogy megjelenik az utódok életében ez a stressz szituáció.
2: Ez igazából, tehát a stressz, mint élethelyzet, vagy mint tényező, ami éri az embert, az nagyon sokrétűen befolyásolja a géneinket, a géneink szabályozását, azt, hogy melyik gén aktiválódik. Stressz helyzetben nagyon-nagyon sokrétű folyamat történik az emberben, attól is függően, hogy mennyire hosszú távú vagy rövid távú ez a dolog. Tehát az már kimutatott tény, hogy a stressz egy felnőtt vagy egy éppen fejlődő szervezetet, az nagyon-nagyon tud befolyásolni gén szinten, epigenetika szinten is. De hogy ez öröklődne, igazából ez még nem egy tisztázott és szépen kimutatott rendszer.
1: A stressz az egy egyértelmű negatív hatás? Vagy a stressz az csak egy szélsőség hatás?
2: Nem, attól függ, hogy mekkora stressz, és hogy milyen hosszan éri az embert. Tehát a rövid stresszes szituációk, amik nem hatalmas stresszes inger hatására jönnek létre, azok stimulálják a szervezetet. Például vannak olyan fehérjék, minden egyes emberben, meg minden egyes élőlényben, hősok fehérjéknek hívjuk őket. Ezek olyan fehérjék, amelyek többi fehérjét segítenek a szerkezetüket fölvenni, hogyha valami probléma történik velük, akkor utána segítik őket fölépülni, stb. Erről már tisztázódott, hogy ezek a hősok fehérjéknek a mennyisége megnő, hogyha valamilyen stressz, rövidtávú, kis mennyiségű stressz éri a szervezetet. Ez végül is egy teljesen pozitív dolog, mert több olyan fehérje van, aki a többieket segíti. Hosszú távon, hogyha stressz éri az embert, akkor annak nagyon sok negatív hatása lesz.
1: De várj. Én pont ezt akarom megérteni, hogy amikor a stressz szót ti használjátok, akkor az a stressz mindenképpen egy negatív hatás, mert az orgazmus az is lehet egy stressz hatása a szervezetre, meg természetesen
2: egy
1: az is, hogyha véletlen levágja.
2: Egy pohár vöröspori stressz.
1: Aha, oké. Világos.
3: Igen, de itt most a mértékről van szó, tehát hogy nyilván egy endorfin vihar az önmagában egy tök jó dolog, és annak nem lesz nagyon maradandó hatása, de hogyha ugye mondjuk 6 hónapon keresztül folyamatosan éhezel, azért az már egy olyan krónikus stressz szituáció, aminek számos ilyen hosszabb távú következménye van. És nem csak az nyilván, hogy a szervezeted átépül, az esetleges tartalékok leépülnek.
1: Ez itt a Tilos Rádió, kedves hallgatók, dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté biológusok a vendégeink, és a Critical Biomass blogjuk kapcsán beszélgetünk a biológiáról.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégeink pedig dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté biológusok, úgyhogy leginkább biológiáról és általánosan a tudományról beszélgetünk.
2: Meg a tudományos kommunikációról, mint egy sikerült megfejteni, hogy valaki pont foglalkozik ezzel.
3: Így van, mindannyian most éppen ezzel foglalkozunk a blokk kapcsán. Igen, de én speciálisan ezt tanulom.
2: És hát ugye a tudományos kommunikációnál rengeteg műsor szólt arról, hogy a mindenféle publikációs kényszer és az ezek alapján megállapított különböző értékelések mennyire befolyásolják például a tudományos kutatások elérését. Tehát, hogy bizonyos pontot, és hogy ez mennyire megnehezíti magát a kutatást. És ebben te, mint tudománykutató már foglaltál állást, hogy mi lenne a jobb, hogyha szabadon elérhetőek lennének a tudományos publikációk, vagy pedig minél drágábban lehetőleg testrészekkel kelljen érte fizetni?
3: Természetesen én is azon az állásponton vagyok, hogy minél több és minél szélesebb körben elérhetőbbek legyenek ezek a publikációk.
2: És mi a helyzet ma? Mert például az összes műsor máshogyan mondta el a valóságot az adott tudományterületen, vagy az adott kutatási vagy könyvtári szénában, ahol ez éppen zajlott.
3: Vannak olyan kiadók, amelyeknek egyes újságjai szabadon elérhetők, és ezért általában a kutatók fizetnek.
2: A ti kutatási területeken egy-két jól hangzó újságcímet, hogyha bemondanátok. Nem tudom, speciálisan
4: Nature.
3: Például Nature-nél ott azt hiszem fél éves átfutás van.
5: Attól függ. Most attól a Nature próbálkozik egyfajta ilyen open access dologgal. De hát ez az egész, ez a kérdés, ez nagyon bonyolult egyébként. Hát
2: csak a tudomány kommunikációban akárhogy is a kommunikációnak a terepét illik átlátni, és a tudomány kommunikáció elsősorban publikációkkal.
3: Ez csak egy része igazából, ez egy nagyon fontos része.
2: Mármint én most csak a tudományosságról gondolok, bocsánat.
3: Fontos része is igazából a kutatóknak az eredményességének a fokmérője az, hogy hol és mit publikál az illető. Tehát ez egy nagyon fontos része, de nem csak ebből áll a tudománykommunikáció.
5: Igen, tehát én hozzátenném, lehet, hogy akkor tisztázzuk, hogy ki miről beszél tudománykommunikáció kapcsán. Tehát nyilván, amikor szakcikkeket írok, az csak úgy tudománykommunikáció, hogy a kollégáimnak leírok valamit, akik majd vagy felnéznek rám, vagy hülyének tartanak, mert hogy hülyeséggel foglalkoztam. Amit általában a szakma tudománykommunikáció alatt ért, az az, hogy ezeknek az eredményeknek a laikus közönség felé
2: tehát
5: való
2: a tudományos tálalása. Ismeretterjesztés mosolygós ösvényei, vagy nem tudom,
3: az mert is, inkább, igen,
2: mert igen. Így elmondva, akkor mondjatok már még, hogy még mivel foglalkozik a tudománykommunikáció, nehogy már a népszerűsítő tudomány, vagy tudomány népszerűsítés, vagy mert hogy akárhogy is ez a laikusok felé való irányítás, ez kb. A megértetésről szól, és akkor most vagy az van, hogy...
5: Ez önmagában egy nagy kérdés, tehát azért nem, ezt nem, én nem becsülném le.
2: Nem becsülöm le, sőt, hát én magam is ezzel foglalkozom egy más módon, de tényleg az ismeretterjesztésnek a máshogy való megszólaltatás, vagy egy más néven való elnevezéssel eleve új értéket ad, vagy eleve például egy csomó mindent kizár, például egy hatalmas kutatási terület, ahogyan eljutott ahhoz az eredményhez, az például nagyon sokszor nem argumentálható egy ilyen ismeretterjesztő cikkben, hanem egy vidám végeredmény például.
3: Ez több tényezőtől is függ. Egyrészt vannak olyan kutatási területek, amelyek szinte már tabuvá váltak a tudománykommunikációnak az ismeretterjesztés részén, ugyanis a közvélemény annyira ráugrik, és annyira negatívan reagál rá, hogy például a klónozásról így adhok már nem szokás beszélni. Kitaláltak mindenféle egyéb szép kifejezést rá, most például a szintetikus biológia, illetve a szintetikus kísérletezés az, ami a menő kifejezés erre, nehogy a zsigerből elítéljék az emberek. A legtöbb kutatási módszert és kísérletes módszert igenis el lehet mesélni laikusoknak is, legfeljebb teljesen más irányból kell hozzáállni, igazából más szemszögből nézni. Erre azt szokták mondani, hogy a legmegfelelőbb módszer az, ahogy például el tudod magyarázni az édesanyádnak, akinek semmilyen biológia ismerete nincsen, vagy alapvető adhok módszerekkel el tudod mondani, hogy igenis ez A-tól Z-ig úgy jutunk el, hogy fogjuk az embriót, beledögfjük az injekciós tűt, és beleadunk valami idegen DNS-t, és akkor világítani fog a zebrahal. Tehát alapvetően mindent el lehet magyarázni, nem mindegy, hogy.
2: És akkor mondjuk azt hogyan magyarázzátok el? A műsor elején hallottam egy ilyen vidám beszélgetést a kísérletezésre előállított mennyiségi hal társasággal, ugye? És akkor ezt, amikor megkérdez a gyerek, hogy akkor ezek most élnek, nem élnek, hogy nekik ez fáj-e, vagy nem. És akkor mindig az a vége, hogy de hát a tudomány oltárán áldozunk most, édesfiam. Hát
5: ezt könnyű megválaszolni, tehát ez ugye, ez egy, hogy fáj-e nekik, azt gyakorlatilag bizonyos kor alatt ki tudjuk zárni. Tehát amíg nincs idegrendszer, addig egész biztos, hogy nem beszélhetünk fájdalomról. Tehát ugye nyilván van az a kor, ami alatt tudom, hogy a halnak nem beszél, tehát ez értelmetlen a feltenni a kérdést, és ezt szerintem a gyerek is megérti. Tehát ugye tényleg, igen, beviszik, én is bevittem a gyerekeimet, és ők is látják, hogy tényleg egyetlen egy sejtből elindul, és akkor visszajössz órákkal később, akkor már sok sejt van, egy nappal később visszajössz, akkor meg már egy kicsi halaskaszerű valami. Tehát ez nekem is minden alkalommal izgalmas.
1: Hadd legyek egy kicsit kukac. A növények reagálnak a növénytestét érő sérülésre valamilyen módon?
2: Meg Mozartra.
1: mert akkor ebből az következik, hogy a fájdalmat mi a saját fájdalomképünkkel azonosítjuk, és nem a növény meg az egyéb élőlény fájdalomképével, tehát nem tudjuk, hogy milyen az embrió fájdalma, vagy az idegrendszer nélküli lény fájdalma, mert egyszerűen túl nagy a távolság köztünk, meg a tapasztalati világunk és a között, a lény között.
3: Ez persze embercentrikus, mint a legtöbb ilyen etikai kérdés, és igazából erre etikai választ kell adnunk, mert tudomány szempontból megkülönböztetünk fájdalmat, ami egy idegrendszert érintő folyamat, és le tudjuk írni az összes élőlénybe, amelyikről mi szerintünk tudjuk, hogy fájdalmat érez. Arról általában elmondható, hogy nagyjából ugyanúgy működnek, ugyanazok a mechanizmusok mennek végbe, idegrendszeri, hormonális, stb. Sejtszintű, azon belül génszintű, meg receptorszintű folyamatok. Növényeknél tudomásunk szerint fájdalomról nem tudunk beszélni, csak egyfajta reakcióról. Igenis, vannak olyan növények, például a mimóza ilyen, amelyik érintésre összezáródik. És ez sok ember úgy azonosítja, szintén magából, illetve az emberből kiindulva, hogy ez valamilyen fajta félelem, valamilyen fajta idegrendszeri válasz, valami fajta elzárkózás, hogy ez neki nem jó. Igazából ez egy mechanikus reakció, védekezés, szerintünk nincsen, nem játszik benne a fájdalom szerepet. De vannak a növényeknél is egy csomó olyan mechanizmus kimutatott, ami egy válaszreakció, de fájdalomról szerintem ott nem beszélhetünk.
1: Hogyha megkérdezel engem, hogy inkább az anyukámnak szeretnék fájdalmat okozni, vagy egy embrió zebradániónak, akkor ugye egyértelmű, hogy melyiket fogom választani. Tehát, hogy ha a saját életemre vetítem le, akkor nagyon egyszerű a válasz, csak általános etikai kérdésként érdekes.
3: Azért,
5: bocsánat, még annyit hozzátennék, hogy van egy renegát közösség, akik szerint éreznek a növények. Ez még a Michael Pollannek volt pár hónap ezelőtt, most már lehet egy évvel ezelőtt egy cikke erről, akik ezeket mutatta be, meg az ő érveiket, és érdekes elolvasni, csak hát ott is azon egy kicsit maszatolás van, mert hogy az érzékelésnek a definíciója kitágul hirtelen nagyon. És hát,
2: eljutunk lassan a filozófia területére, de itt egy hallgató, nem nincs itt hallgató velünk. Szóval ezek a határok...
1: 2-15-37-73, és nyugodtan telefonáltuk be, de a mondat közepét azt nem fogom elvágni azért, hogy meghallgassuk azt a nagyon fontos dolgot, amit
2: szóval láttuk mondani. Azt a csodálatos kísérletet, ahol a vízszerkezet különböző stressznek, hatásnak, zajnak, érzésnek volt kitéve, és akkor megváltozott a sejtszerkezet.
1: Parancsolj, hallgató!
4: Hallottok! Erre szeretnék egy kicsit reagálni, hogy szerintem a növények valószínű, hogy ugye mivel hogy tényleg a vendég is elmondta, hogy mindent az ember szempontjából közelítenünk meg, és a növények esetében...
1: Vedd fel azt a telefont, tedd közel a szádhoz, és úgy beszélj, 48.963 ember figyelt téged, és nagyon-nagyon nem érthető, amit mondasz. Takard el a szádat a másik kezeddel, parancsolj még egyszer.
4: Nem, teljesen szabad az út, csak egyszerűen a vételem ilyen rossz. Elnézést mindenkitől, utólag. Tehát hallottok most?
2: Igen.
1: Aha.
4: Vagy egy kicsit jobb lett?
1: Mondjad.
4: Jó. Tehát mutatnak a növények, reagálnak a növények különféle külső behatással. Különböző anyagokat is kiválasztanak, ezt most nem sújtanák veletek, hogy mit, de kiválasztanak, keletkeznek olyan anyagok a növényekbe, ami esetleg fertőzés esetén fellép, amit a növények kiválasztanak. Különböző fizikai hatások esetében is történnek elváltozások a növény szervezetén belül.
5: A kérdés itt nyilván az, hogy ez mennyire fájdalom, és hogy ez mennyire egy egyszerű reakció.
4: Hát pontosan, tehát a vendéges pont jól, nagyon jól elvezetett, hogy a diégrendszer hiánya miatt, tehát a növények erre nem képesek. Tehát fájdalmat nem éreznek. És ugyanígy igazi hormon szekrétum, hogy semmi cél, és mit nem tud, mert hormon rendszerük nincsen, hormon magat kiválasztó szervük nincsen.
5: Kénytelen vagyok tiltakozni.
1: Tiltakoznak.
5: Növényi hormonok vannak. Gyors, muszáj elmondjuk különben.
4: Vannak, de kiválasztó, tehát olyan szervek, mint az emberben, olyan nincs.
1: Tudod, miért nincsenek olyan szervek, mint az emberben?
4: Mert hát egy egészen más
1: ágon. Mert ők növények. Azért.
4: Fejlődtek ki, így van. Uh-huh.
1: Van. Szupi, köszi, szevasz.
4: Oké, szevasz.
1: Igen, úgy látom, hogy nagyon szeretnétek a kedves
2: visszatérve, hallgatóra. Ez a vizes példát biztos azt a növényeknél és az embereknél is lehet, ugye testünk több mint 70%-a vízből áll, és akkor a víz szerkezete megváltozik behatásra.
5: De ez mit jelent, hogy megszállt? Tehát, hogy a víznek szerkezete...
2: Hópehely. De Csabi,
1: te ezt arra alapozott, hogy láttál egy nagyszerű internetes hírt?
2: Nem. Ez több filmben is előkerült, meg önálló előadása, meg könyve is van ennek az embernek, ahogy lefényképezte ezeket a szép, különböző hatás alá tett vízből készült, fagyott
5: képességet. Kettő spirál, ez most láttam reklámozni valahol, ez a vizes kettő spirál, vagy valami...
1: Ez valami
5: double helix folder,
2: megkeresem, akkor
3: nem,
2: ezt...
3: Nem, ez nem az, Máté, ez más. Ezzel én is találkoztam már.
2: Na és erre, akkor, hogyha te találkoztál, akkor próbálj meg neki elmondani a...
3: Igazából...
2: Lehet, hogy én fogalmaztam rosszul, hogy itt mit látunk pontosan, és ez minek a bizonyítéka, vagy egy szép kép csupán.
3: Igazából, ha már víznek a kristály szerkezetét vizsgáljuk, akkor élő sejtekről nem beszélhetünk. Ott, ahol fagyott vizet látunk, ott halott sejtek vannak. Igazából le lehet fagyasztani embriókat, sejteket, mindenféle dolgot úgy, olyan közegben, hogy azok életképesek maradjanak, de hogyha már a fagyott víz kristályok megjelennek egy sejtben, akkor ott tönkrement a sejt.
2: Uh-huh. Tehát, hogy fagyott kristály és az élet között soha többet nem lehet kapcsolni. Nincs az a felengedés, amit...
3: Ha egy sejtben fagyott kristály alakú víz van, akkor ott nincsen élet.
2: Ahogy.
3: Az, hogy hogyan fagyott meg az aktuális víz egy adott sejtben, ez nagyon sok mindentől függ. Én nem mondanám azt, hogy kizárnám teljes őszintességgel és teljes felelősségtudattal azt, hogy egy behatásra megváltozott egy sejtben a víz fagyott szerkezete,
2: de nem, azért csak a fagyott igazából... szerkezetet látjuk, mert itt ugye a történet ez arról szól, hogy maga a víz van innen-onnan véve ilyen hatásnak és olyan hatásnak kitéve. Most azt, hogy, hogy mivel csak lefagyasztott állapotban látjuk, vagy hát úgy rajzolódnak ki ezek a kristály szerkezetek, itt a tézis az ennek a dolognak, hogy mivel testünk több mint 70% a vízből áll, ezért a vízünket érő behatások, mint nem is tudom, hogy hívják, ami fenntartja a rendszerünket, az ugyanígy idegrendszerű változásokat, meg mi is.
5: Próbálom megérteni, de ez ugyanaz az érv akar itt lenni, mint amit a homeopaták mondanak, hogy a víznek memóriája van, vagy mert én most nem még mindig egy kicsit elveszve
2: nem
5: vagyok.
2: Nem pont, hanem...
5: De mert ugye egy H2O molekula, az egy H2O molekula, igazából az nem nagyon lehet cifrázni. Tehát, hogy most ugye kristály szerkezetben van benne, vagy éppen gőz,
2: igen,
5: vagy
2: igen,
5: valami.
2: Igen, igen. Azt nem tudom, hogy itt most a mennyiségen, a tároláson, vagy a folyamatos behatáson volt-e a hangsúly, de az, amiket láttunk, az ugye arról szólt, hogy a víz valamilyen hatásnak ki van téve. Ezért, ami a vízzel kapcsolatos, az is ilyen hatásnak van kitéve, és ez most mint stresszor jelenik el meg nála, vagy pedig nem érinti, hiszen külön életet él a víz és a élő szervezet.
3: Azt tegyük tisztába, hogy ha egy élő szervezetről beszélünk, akár egy baktériumról, akár egy emberi lényről, amelyik sejtekből áll, vírusokat adjuk ki a témakörből, ott a sejtben a víz az nem úgy van jelen, hogy folydogál jobbra-balra, nem a klasszikus vízről van itt szó, hanem egy sejt az úgy néz ki, mint egy zselé, kvázi, úgy kell képzelni, tele van fehérjékkel, mint egy tojásfehérje. Tehát az nem folyni folyik, de annyira egy ilyen tömény oldat, aminek a nagy része ugyan víz, de egy csomó olyan dolog van benne, ami olajcseppek, mindenféle egyéb fehérjék, olyan fehérjék, amelyek nem képesek a vízben oldódni, hanem valamilyen furcsa szerkezetet vesznek föl. Egy csomó sejtszervecske van benne, főleg, hogyha már nem baktériumokról, hanem eukariótákról beszélünk. És ezek olyan struktúrákat alkotnak, vannak strukturális fehérjék a sejtekben, igazából tehát nem egy átlagos pocsolya vizet kell elképzelnünk, hanem egy teljesen más dimenzióba kell elhelyeznünk a sejteket. Itt arról beszélünk, hogy most a víz hogyan fagy meg. Egy tojásfehérje másképp fagy meg, mint mondjuk egy sima két kanál.
2: Nem, szerintem nem az, hogy hogyan fagy meg, hanem hogy a víz, amiben vannak, az Csabi, befolyásolja
1: Csabi,
2: el, hogy
1: Csabi, kikül. Csabi, figyelj, egy olyan dologról akarsz hosszan beszélgetni, amiről igazándiból egyiknek sincsen tudomása, ami nagyon jó, csak olyan, mintha általunk nem ismert lapokkal játszanánk egy olyan játékot, aminek nem ismerjük a szabályait, ami izgalmas.
2: Miért rárultad ezt?
5: Én még egy dolgot letennék, tehát ez a, ugye nyilván, hogyha a vizet stresszelem, hogy az valahogy továbbadódik a rendszernek, tehát a víznek nem lesz memória. Tehát most nagyon sarkítva elmondom, hogyha fogok
2: nem, egy... De egy stressz alatt levő víz megváltoztathatja okay. A benne kialakuló.
5: Tehát ha fogok egy vizet és megkorbácsolom, vagy megsimogatom, abból nem lesz igazából különböző víz, az ugyanúgy víz
1: marad. Voltak erre történelmi kísérletek.
5: Igen, de akartam is utalni rá, és hát nem, az se jött be, én úgy emlékszem.
3: Lehet, hogy a ketté választott víz más szerkezetű, de itt már hitbeli kérdésekről beszélünk.
2: Igen, ez lehet, hogy tényleg jobban utána kell nézni, és elő kell keríteni az ide vonatkozó cikkeket. De akkor menjünk vissza ennek a biológus részéhez, mert az elején teljesen lemaradt, hogy ti hogyan álltatok rá erre a biológusi pályára, mert az biztos, hogy nem egyértelmű.
1: Tudjátok, mindenkinek van egy pont az életében, amikor így átbillen, hogy mégsem csillagász lesz, hanem biológus.
2: Igen, mert itt tanul az ember, de hogy kutató lesz, tanár lesz, vagy szóval, hogy ezek élethelyzetek sodorják, és ez maga a bemutatkozó része tényleg a történetnek. Tehát valahol elkezdtetek például biológiával foglalkozni már az általános iskolában.
5: Egyetemen?
1: Nem, várj, először oda kell jutni, de Éva, tehát látom rajtad, hogy nagyon szeretnéd elmondani.
3: Nagyon
1: mert te pontosan emlékszel.
3: Én emlékszem rá, igen, én a kémiára álltam rá alapvetően, tehát a biológia az nem tudom, az mindig is alap volt, hogy az érdekel, valószínűleg Gerald Errol könyvei alapján, az úgy mindig is ott volt, hogy a biológia, az állatok, miért mászkálnak, a hangyák, mit csinálnak, stb. De a kémia fogott meg igazából, hogy abban annyira sok logika volt, annyira szépen, logikusan kikövetkeztetők voltak az általános iskolai kémiai folyamatok, hogy én azt nagyon élveztem, és jól is ment, és aztán felvettek vegyész szakra az egyetemen, de aztán rájöttem, hogy ez mégsem az én világom, úgyhogy inkább váltottam biológiára. És az eddig bejött?
5: Én is szintén gyerekként kaptam az inspirációt, hogy biológus legyek, de hát a Darrell könyvek azok alapok, de még a Darrell könyvek előtt volt a Dr. Doolittle cirkusza és Dr. Doolittle és az állatok. Az volt a megalapozás, és akkor erre jött rá a családom és egyéb állatfajták meg a többiek, és egyébként ugye mindenkinek fontos tudnia, azt gondolom, hogy jövőre lesz 60 éves a családom és egyéb állatfajták, ami egy nagyon szép kerekéforduló, úgyhogy aki esetleg nem olvasta, az feltétlenül.
1: Igen, mondjuk lehet, hogy van etológus is akkor.
5: De hát egy minden gyerek etológus akar lenni, tehát hogy igen. Tehát,
1: én hogy... azt hittem, hogy csillagász.
5: Nem, tehát már, ha eldöntetted, hogy biológus leszel, akkor az etológia az fantasztikus, az hihetetlenül vonzó dolog. Utána volt az, hogy gimiben ilyen számtech fakton voltam, és akkor az információ, meg egyéb ilyen dolgok, és akkor már kitaláltam, hogy genetikus leszek.
3: Szerintem itt azért eléggé befolyásoló tényező, hogy milyen szakterületek vannak képviselve irodalom szinten. Tehát az etológia és a leíró természetrajz az túl reprezentált ilyen szempontból a biológiából, mondjuk a klónozás, illetve a molekuláris genetika eléggé.
5: Még nincs meg a klónozás David Attenborough-ja, mondjuk ezt így, meg, hogy az élő bolygót még nem forgatták le úgy, hogy az a sejtre lebonta, hogy az annyira vonzó legyen.
1: De közel állunk?
2: Hát ehhez. A Kozmos sorozatot megcsinálták, tehát...
1: Nem, én arra vagyok kíváncsi, hogy ti hogyan látjátok a klónozásnak a jövőjét.
5: Hogy tehát biztos, hogy... Biztos, klónozni, hogy...
1: Hát, az engem annyira nem érdekel. iPhone 6-os klónozás az... hogy biztos, hogy tudósként jobban belelátok egyfelől a szakirodalomban, másfelől pedig van egy képetek arról, hogy mi az, ami belátható jövőn belül megtörténik.
2: Tehát szervek gyártása, vagy csak bőrrészletek?
1: Hát vannak ezek a szervek igen. Nyomtatása, volt egy nagyon érdekes kísérlet Angliában az intelligens ruhára. Az intelligens ruha az lenne, ami folyamatosan vizsgálja a bőrükön keresztül érzékelhető, nem tudom, mikroelemek, ásványanyag tartalmakat a szervezetben, és megmondja, hogy mire van éppen szükségünk. Gondolom, ennek van a parti verziója, amelyik megmondja, hogy mennyi drogot és hogyan kell fogyasztani.
2: Mire nincs már szükség.
5: Ezek azért nem kifejezetten klónozások, tehát olyan értelemben, hogy a köznyelv használja. Tehát...
1: Nem, én csak én most a jövőt mondtam, hogy lehet látni ilyesmit, és itt biztos a biológia területén nagyon izgalmas futurisztikus elképzelésekkel, meg realisztikus elképzelésekkel találkoztok, amik pillanatnyilag még leginkább a science fiction irodalomban vannak jelen, de így látható lesz, hogy hamarosan megszületik az a publikáció, ami talán nem kap olyan nyilvánosságot, mint Gerald Darrell, de hogy mégis lesz, vagy eljöhet egyfajta áttörés, vagy egy izgalmas változás.
3: Biztos, hogy a biotechnológia, illetve a nanotechnológia az jelentős szerepet fog játszani majd az életünkben, de itt visszatérnék egyébként arra, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálják le ezeket az eredményeket, illetve ezeket a éppen folyamatban levő kutatásokat. Hiszen pont a klónozás, illetve a GMO témakörben nagyon-nagyon nagy kutatások, projektek álltak le azért, mert a közvéleményre hallgatva a politika úgy döntött, hogy ezt nem. Európa ebből kiszáll, vagy bizonyos országok ebből kiszállnak. Pedig a növénytermesztésben lehet, hogy hatalmas előrelépés jelentett volna az adott kutatás. Tehát igazából azért fontos ezekről beszélni, és ezekről jól beszélni, hogy az emberek tudják pontosan, hogy miről van szó, ne csak a saját elképzeléseiket lássák ebbe bele, illetve egy olyan etikai kérdést, amit meg lehet beszélni éppen a folyamatban levő kutatás alatt.
1: Európa nem csak a génmódosított növények termesztéséből szállt ki, hanem a génmódosított kutatásból is?
3: Növénytermesztés szinten elég sok kutatás leállt.
1: Aha. Hát gondolom azért befolyásolja az, hogy ipari szinten mivel akarunk foglalkozni, pontosan. Az, hogy tudományos szinten mivel foglalkozunk.
3: Persze, az ipar, mint felvevő terület azért nagyon fontos szerepet játszik egyrészt a kutatás támogatásában, másrészt pedig, hogy azzal az adott kutatással, illetve szabadalommal mi fog történni.
2: De pont azok a ipari cégek, akiknek fontos például a klónozás vagy a gén manipulálás kutatása, biztos csinálják azt, hogy egzotikus országokba elviszik a kutatóhelyeiket, ahol még támogatják is őket.
5: Ez nem ilyen egyszerű, tehát
2: most csupán az ipari felhasználásról szinte azt mondanám, hogy ezek ipari titkok, és ezért elvileg nem tudhatunk róla.
5: De hát ugye ahhoz, hogy olyan kutatói legyenek, akik ezt a kutatást megfelelő szinten csinálják, ahhoz kell egy nagyon erős képzettség, nagyon erős felsőoktatás. Tehát ezt azért bárhova nem lehet.
2: Ja, én nem úgy gondolom, hogy egy helyi épület van ott, hanem oda importálnak tudósokat készpénzért.
5: Hát, szerintem arról tudnánk. Tehát azért az előbb-utóbb kibukik.
2: Titkos.
5: Ha
1: jól értem, akkor ti ilyen erős képzésben részesültetek, mert utána felszippantott benneteket a hanyatló nyugat.
5: Igen.
3: Igen.
1: És mondjátok, a Monsanto megkeresett már benneteket?
5: Szerintem a Monsantót elegen keresik meg ahhoz, hogy ő ne keressen külön embereket. Tehát azért a Monsanto egy nagy cég, ugye, amit tipikusan csak génmódosított növények kapcsán szoktak előrángatni. Tehát a Monsanto egy agrárcég, és hogyha valaki nem tudná, akkor egyébként lassan az organik termesztésben is az egyik legmeghatározóbb tényező. Egész egyszerűen azért, mert azok a technológiák, amit most sokan kierőszakoltak, hogy végül is az agrárkutatásokba követni kell, azok nagy pénzigényű, meg nagy volumenigényű metódust érdekelnek, ezt nem fogjuk garázsban csinálni, de a Monsantónak megvan rá, a pénze megvan rá, a technológiája megvan rá, az embertömege.
2: Na de hány ilyen dokumentumfilmet láttunk, ami pont erről szól, hogy a Monsanto azt írja, amit akar. Hogyha azt írja, hogy ez a kék mag narancssárga és háromszög alakú.
5: Hát elmondom, tehát, hogy ugye a génmódosításon, a célzott génmódosításon való növénynemesítésnek az alternatívája az, hogy ugyanazt csináljuk, amit eddig évezredeken keresztül, hogy spontán mutációkat hozunk létre, és akkor azok közül megkeressük azokat, amelyek nekünk legjobban tetszenek, és megfelelő módon vissza nemesítjük őket abba a vonalba, amit mi szeretnénk használni. Ma azzal, hogy a legtöbb növénynek ismerjük pontosan a géntérképét, ez egy viszonylag leegyszerűsíthető folyamat. De ehhez egy hatalmas technológiai háttér és nagyon sok pénz kell. Mondom, ez az, amit a kis cégek soha nem fognak tudni. De a Monsanto viszont ő azt mondta, hogy hát jó, hát hogyha ti ezt akarjátok, én megcsinálom ezt is nektek.
2: Na, Maggyár, hello,
1: szevasz!
4: Hello. Csak most talán jobban vészel, hogy kiálltam az ablakba. Figyelj, a Syngenta is szintén ugyanúgy, hát nem olyan nagy volumenű, mint a Monsanto, de szintén indított párhuzamosan egy ilyen vonalat. Egy kedves vendég is említette. Ennyi lett volna csak. Tehát, hogy többen elindultak ezen az organikus vonalon.
1: Köszi, ciao.
2: Igen, mert hát gondolom a kritika elsősorban azzal foglalkozik, hogy nem tudjuk a génmódosított növényi magokból készült ételek élettani hatásait, hogy vannak-e vagy nincsenek.
5: Nem tudjuk, hogy nincs. Tehát most a 20, Amerikában 20 éve ugye felszolgálják ezeket, és, hogy, és azért ami 20 év alatt, tehát ugye pár hónap ezelőtt Jávor Benedekkel beszélgettünk erről, hogy mi az, amit elfogadnának a zöld szervezetek arról, ilyen proof of concept, és akkor ő megnevezett egy 30-50 évet. 20 év már eltelt, és eddig semmit nem láttunk.
1: Dr. Darvas Béla, aki ennek egy elég nagy atya, kutatója, képviselője és interpretálója Magyarországon, ő nem ennyire egyértelműen biztos ebben.
5: Hát most ugye itt külön kell választani.
1: Nem azt mondta, hogy feltétlenül van rossz hatása, hanem azt mondta, hogy azért ezek az eredmények még nem egyértelműek.
2: Meg azt, hogy Amerikában 20 évig működik valami, hogyha amerikaiként vizsgálod, nem veszed észre a változást, de ellépsz, nagyon furák az amerikai.
5: Tehát most amit szerintem itt gyorsan az elején tisztázunk, tehát hogy amit az eddig a fekete dobozként kezelve magokat, és akár besugározó, akár másképp spontán mutációkat várva csináltunk, az is génmódosítás. És ott nem is tudjuk, hogy mi történik. Tehát amit nagyon gyakran laborban csinálnak, ott egy célzottan valami gén megváltoztatnak. Igazából, és ugye hát ez egy élő vitánk Darvas Bélával egyébként, én biológiailag nem látom a különbséget a kettőt. Sőt, az egyik esetben ugye nem is tudom, hogy mi történt, csak azt látom, hogy milyen szép a növény, azt nem látom, hogy milyen génátrendeződés történt benne, hogy milyen gének expresszálódnak esetleg olyan helyen, ahol korábban nem. Mert hogy amíg fel nem térképezem, hogy konkrétan milyen változás történt annak a magnak az örökítőanyagában, addig erről fogalmam sem lesz.
1: Nekem gyerekkori álmom, hogy a dinnyét a szőlővel keresztezzék, de úgy, hogy a dinnyefűrt legyenek, hatalmas dényefűrtök legyenek, mert nagyon szeretem
2: most
1: a dényét.
2: Négy magja legyen, négy magja.
3: Igen, vannak erről a különböző növények kapcsán mindenféle elképzelések, de alapvetően külön kell választanunk, szerintem a közvélemény szinten ez nem igazán tisztázott. Vannak olyan génmódosított növények, amelyekben nem bakteriális toxint, vagy nem egy olyan gént visznek be, amelyik segít lebontani a különböző vegyszerek hatását a növényben, hanem például valamilyen olyan másik növényből származó gént tartalmaznak, amelyek segítenek leküzdeni egy növényi vírust. Tehát, hogyha egy ehető növényből, például a narancs példáján fölbuzdulva, voltak olyan konstrukciók, amelyeket például spenótból származó gént raktak bele a narancsba, hogy le tudják bontani azt a növényi kártevőt, ami éppen Florida partjainál tönkretette a narancstermést. Sőt, tehát, hogy ezeket lehet vizsgálni, hogy milyen hatással van az illető szervezetre, de azért a spenótot is elfogyasztjuk, és semmi bajunk nincs tőle, illetve a narancsot is elfogyasztjuk, és eddig évszázadok óta nem történt semmi baj.
5: Sőt, ami egyre tovább viszi majd, bocsánat, ezt a dolgot, és ez jövőre egyébként, tehát ez a jövőre aktuális probléma, hogy most a legújabb technológiák segítségével el tudunk úgy rontani géneket célzottan, hogy ott semmi más nem történt, csak elrontottuk azt a gént. És ez egy hülyén hangzik, úristen, elrontunk egy gént, de igazából erről szólt az egész növénynemesítés az elmúlt év ezredek során, hogy ugye olyan növényekből, amelyeknek nem az volt a célja, hogy nekünk táplálékul szolgáljanak, hanem az, hogy ők minél fennmaradjanak és a magjaikat minél jobban szétszórják, olyan dolgokat hoztunk létre, ahol amelyek igazából gyakran önmagukban a kint a természetben nem maradnának már meg.
2: Még annyit, bocsánat, hogy szerintem a probléma itt abban van, hogy te azt mondtad, hogy azért jönnek létre, hogy a magjaikat létrehozzák, de közben a génmódosított növényekkel az egyik kritika az pont az, hogy olyanra vannak megcsinálva, hogy ne hozhassanak élő magot utána.
5: De ez egy téved, ez nem csak a génmódosított növények. Tehát ugye
2: Van
5: egy ilyen típus, de van a hibrid kukorica, a nem génmódosított hibrid kukorica sem életképes. Tehát hogy ez itt összekevernek.
1: Vagy az őszvér.
5: A kapitalizmus kritika és egy konkrét biológiai technológiának a kritikája erősen elkezd összekeveredni. És hát ez sem segít a közbeszédet.
1: Dr. Kalmár Éva és Dr. Varga Máté a vendégünk, és biológiáról beszélgettünk velük, meg általában a tudományokról. Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió folyamát hallgatjátok. Hamarosan visszajövünk.
6: Yeah. Yeah, man. Clean air, clean country. Anywhere we walk, globally, veteran Borobantana teach them. Yeah, man, I make them a deal with Mother Earth, so.
7: Yeah, man.
6: Them a mash up the earth with them mass destruction. Global warming, too much pollution. Yeah, killing off the birds, the fishes, man and woman. Yeah, man, globally.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És a Critical Biomass szerzői vannak nálunk vendégségben, Éva és Máté. Ti csináljátok a Critical Biomass, vagy a kritikus biomassa blogot, ami egy nagyszerű biológiával, meg általában tudományos kérdésekkel foglalkozó blog. Mielőtt belefutnánk a komoly kérdésekbe, szeretnék benneteket megkínálni egy kis mangógolival, ezt novemberben hoztam Indiából.
2: Köszönjük.
1: Ez szárított mangó, fűszeres mangó, van benne fekete bors, kömény, csili, szárított mangó.
3: A csilit nem érzem.
1: Még. Szuper, az jó. Szóval azon kívül, hogy nagyon jó szóvicc ez a Critical Biomass, van-e valami egyéb olyan háttérinformáció, amit a kulisszák mögött szoktatok megbeszélni ezzel kapcsolatban?
2: Az a címért én vagyok a ludas, úgyhogy azt hiszem, nekem kell megválaszolnom.
3: Igen.
2: Hát ugye, amikor az ember elhatározta, hogy blogot ír, ez 10 évvel ezelőtt is úgy volt, hogy hát kell valami frappáns címet keresni hozzá, és hát ugye akkor napokig pörgött a fejemben, hogy a biológia szóval, vagy a bio akármivel mi kezdődhet. És valahogy így egyszer csak beugrott ez a biomassa dolog, és hát akkor a massa, critical, biomass, ez már egy kicsit adta magát. És hát ugye abból a szempontból is, hogy úgy mondjam, hát a találó a cím, az talán túlzás. De hogy valamennyire igyekszünk kritikusan viszonyulni bizonyos hírekhez. Nyilván bizonyos híreket mi is csak bemutatunk, cikkeket, nek az eredményeit bemutatjuk, de néha elhangzanak olyan dolgok a szélesebb társadalmi közbeszédben, amikre reflektálni igyekszünk kritikusan.
1: Én azt gondoltam egyébként, amikor először találkoztam ezzel a címmel, hogy ez az ember. Az ember az a
2: igen,
1: kritikus hát, biomassa, amelyik nagyon befolyásolja hát, a föld felszínének ez életét.
2: Persze, hát ugye sok mindent be lehet utólag még magyarázni ebbe a címbe, de tényleg az elején az volt, igen, tehát mi vagyunk a kritikus biomassa, hát most vehetjük csak a blog szerzőinek a közösségét, vagy vehetjük szélesebben akár az embereket, akiknek kritikusan kellene gondolkozni ahhoz, hogy végül is egy élhető helyen legyünk.
1: Ez nagyon jó, tehát hogyha most azt mondod, hogy azzal, hogy blogot írtok, azzal élhetőbbé varázsoljátok a földet.
2: Hú,
1: ez most... egy nagyon szép befejezés a műsor.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Nem, nyilván valami olyasmi a célja, tehát szerintem, mint minden, aki blogot ír, egy picit szeretné a maga képére formálni a világot, tehát elmagyarázni az embereknek, hogy mi hogyan látunk dolgokat, meg szerintünk legalábbis a világnak ezt az egészen kicsi szegletét, amihez azt gondoljuk, hogy jobban értünk, mert ugye erről szólt a kiképzésünk, az oktatásunk, a stb., hogy ezt hogyan lehet úgy szemlélni, hogy ne ülj fel mindenféle hülyeségnek, és viszont ami fontos, az felismerd, és azt értékként kezeld.
1: Még mielőtt belemennénk a részletekbe, elmondjátok, hogy rajtatok kívül még hányan dolgoznak ezen a blogon?
3: Hát a szerzői gárda durván 3 emberből áll, mi hárman szoktunk viszonylag gyakran írni. Pluszban még van 1-2 ember, aki időnként összeszedi minden idejét és bátorságát, és ír egy-egy cikket, de hát durván 3-an vagyunk.

0: De milyen jó, hogy kérdezted, mert ugye pont tegnap tettünk ki egy felhívást a kedves olvasókhoz, hogyha a következő 10 évet is meg akarjuk érni, mert most már 10 éve csináljuk ezt, akkor viszont tudjuk, hogy kellenek új emberek. Tehát, hogy akkor ezt a megragadnánk, ha nem tilos a lehetőséget, hogyha valaki szeretne belekapcsolódni ebbe a kalandba, amit a Critical Biomass kínál, akkor írjon nekünk, és akkor hát, ha megtaláljuk a módját.
1: Elmondhat, hogy mivel jár ez? Mert tudod, amikor azt mondjuk, hogy keresünk műsorkészítő társakat, akkor mindig nagyon sokan jelentkeznek, mert azt hiszik, hogy annyi az egész, hogy 2 hetente vagy hetente bejönnek ide, és megfürdőznek az 50 ezer ember szeretetében, és aztán rájönnek, hogy mennyi munka van a háttérben ahhoz képest, hogy mennyire apró kis időnek látszik az, amit az aktív rádiózással töltünk. Tehát mondjuk ti mennyi időt töltöttetek az elmúlt 10 évben összességében, másodpercre lebontva azzal, hogy posztokat írogattatok?
2: Akkor kezdem én, mert én kevesebb időt töltöttem mindezzel, mert én később szálltam be igazából az aktív részébe. Eleinte én is csak így adhok 2-3 évente írtam egy-egy posztot. Igazából az egy nagyon nehéz procedúra, amíg az ember belejön ebbe az írásba. Szerintem az első 2-3 poszt megírása az sokkal többet ideig tart, mint aztán később 10-15-20 poszt megírása. Sok idő, míg az ember felkészül egy témából, attól függ persze, hogy milyen posztot akar az ember írni. Hogyha egy összefoglaló, nagyon átfogó cikket akar az ember írni, akkor az nagyon sok idő, hogy felkészüljön rá, összefoglalja az adott cikkeket, és valami velős dolgot hozzon ki belőle. Ha csak egy legújabb szakmai hírt szeretne összefoglalni, az persze kevesebb ideig tart. Szerint azt beszéltük meg Mátéval, hogy nem igazán várjuk el az emberektől, a jelentkezőktől azt, hogy most eldöntsék, hogy mennyi időt szeretnének ezzel eltölteni. Igazából szeretnénk lelkes olvasókat, illetve olyan embereket összegyűjteni, akik szeretnének írni, és még nem kérjük őket, hogy elkötelezzék magukat hétre, napra, percre pontosan.
1: Kell, hogy legyen doktoriuk biológiából?
2: Nem, egyáltalán nem.
0: Amikor elkezdtük a blogot, vagy amikor, igen, hát amikor mégis kitalálódott a blog, akkor még nekünk sem volt doktorink, szóval ez mindenképpen a mellett szól, hogy semmiképpen ilyen típusú megkötés nincs. De egy kicsit én is válaszolnék erre, hogy mennyi idő. Hát egy poszt, egy átlagos poszt megírása az 1-2 óra, de ez már úgy, hogy már tudom, hogy kb. Miről akarok írni, mert elolvastam a cikket, és van valami háttérinformáció.
1: Igen, de tudod, amikor elolvastad a cikket, 2-3 óra, amíg megírod a cikket, viszont mondjuk lehet, hogy amit hozzáolvasol, az 8 könyv.
0: Szóval ez egy nehéz, egy ilyen ismeretterjesztő blog esetében ez egy nehéz kérdés, hogy mennyire mész le mélyen egy cikk megmagyarázásában. Tehát ugye végül is mi egy olyan arany középutat választottunk, hogy itt egy kicsit szakmai blog lettünk, tehát nem fogjuk azt elmagyarázni minden egyes posztban, hogy mi az a gén, mi az a szabályozó régió a genomban. Tehát ezt azért feltételezzük, hogy aki most már odajön, az tudja. De hát persze, hogyha nagyon-nagyon jól meg akarsz írni egy cikket, akkor ezeket is valahogy beveszed a szövegbe, és ugye az is plusz karakter, plusz idő, amíg megfogalmazod úgy, hogy az vállalható legyen.
1: Szóval, kerestek olyan kedves embert, aki biológia, vagy leginkább biológia témában írna cikkeket, blogbejegyzéseket a Critical Biomass blognak. Hát írna, hogy tud jelentkezni?
0: A criticalbiomass@gmail.com, teljesen váratlan e-mail címen, de nem csak olyan embert keresünk, aki elég kreatív ahhoz, hogy posztot írjon, hanem még 2 más kategóriában is igazából szeretnénk embereket toborozni. Az egyik, hogy külföldi, tehát főleg angol nyelvű tartalmakat lefordítani magyarra, mert abban is hihetetlen potenciál van, tehát rengeteg dolog van, ami megvan angolul.
1: Mondjuk ezek szakszövegek.
0: Nem, ezek ismeretterjesztő szöveg, tehát kicsit szakszövegek, de nem arról van szó, hogy most valamelyik szaklapból el kéne fordítani. Ezek olyan szövegek, amik Google Translate-tel vagy valamelyik más népszerű fordítóval nem mennének feltétlenül. Illetve van egy...
2: Nem feltétlenül lenne érthető az eredmény.
0: Illetve nem feltétlenül lenne igen, ismeretet terjesztő az eredmény. Illetve olyanokat is keresünk, akik nem írni szeretnének, de viszont úgy érzik, hogy grafikusan nagyon ott vannak a szeren. Mert ugye, hát manapság ugye hát egy kép az többet ér, mint 100 szó. Különösen így a mémek korában ez hatványozottan igaz, és hát ugye jó lenne infografikákat, illetve a rövidebb animációkat is készíteni, erre mi meg teljesen alkalmatlanok vagyunk jelenleg.
2: És itt jön a képbe az, hogy nem feltétlenül kell biológusnak, illetve doktornak lenni az illetőnek, mert hogy az infografika terén személyes tapasztalataink alapján a más végzettségűek azok sokkal jobban teljesítenek.
3: Melyik a kedvenc cikketek, abszolút, és melyiket szerették a legtöbben?
1: Igen.
3: És miért? És ki írta?
1: A lájkvadászat.
3: Lájkvadászatról. A tudománykommunikáción tanítják lájkvadászatot?
2: Nem. Nem. Szociális média sem volt a tananyag között.
3: De te ezt már befejezted, nem? Vagy most tanulod éppen? Vagy hogy
2: most írom a szakdolgozatomat.
3: Már végé. Pedig jövőre indult volna egy isteni lájkvadász.
2: Lájkvadászat kurzus. Így van, lehet.
1: Igen. De te is gyűjtöd a diplomákat?
2: Igen.
1: Vagy doktorikat is?
2: Doktor. Egyelőre nem tervezem.
1: Doktor.
0: Szerintem nagy különbség van a között, hogy mi a leg népszerűbb poszt, illetve az, hogy mi az, amit mi szerettünk. Ha valaki megnézi a blogot, akkor az, ami engem érdekel, és amiről én szeretek írni, az például ott lesz, most nem tudom, most fentről majd a 6.-7. poszt, az-e hoax gének, és hogy ezek hogyan alkotják evolúciósan a különböző állatoknak a test felépítését. Szerintem ez egy hihetetlenül izgalmas téma, igen, mindig lázba volt. Ezek általában néhány tucat embert fognak érdekelni magyar nyelvterületen. Ezzel szemben akárhányszor esetleg egy...
3: A melbimbót kialakító gén.
0: Még az sem annyira. Tehát volt már férfi nemi tag fejlődés, az egy izgalmasabb terület, de ami a legjobban tűzbe hoz az embereket, hogyha valamelyik politikus hülyeséget mond, és leírjuk, hogy miért hülyeség, és azt osztják.
3: Várjál, ez például genetikus probléma, vagy ezt miért hoz?
1: Nekem úgy tűnik, hogy genetikus probléma lesz
2: nálad. Félreértéseket
0: alapul, és akkor ugye, mit tudom én, volt, amikor valaki...
1: Piros pöttye fenekén.
0: Hasonló kaliberű dolgok, azt az emberek imádják.
3: Vagy a balneológusok?
0: Balneológusokról is.
1: Mi nincs is annál jobb, mint amikor politikusok röhögünk azokon, akik vezetik az országot és meghatározzák, hogy mit is szeretnénk csinálni a jövőben.
3: Na de a lájkvadászat azt térjük vissza, mert a tudományos kommunikáció fontos. Egyetlen mérőegysége.
0: Igen, ezzel szembe kell néznünk, hogy milyen jó, hogy nem pénzért csináljuk, mert ha pénzért csinálnánk, akkor lájkvadászok kellene mi is legyünk, és akkor nem gondolnád, hogy felkiáltással kezdődik.
3: De nem az van, hogy nem pénzért csináljátok, hanem a tudomány kommunikációért való elhivatottságért. Ezért ugyanolyan fontos a like. Tehát, hogy a mesztelenős cicás képet oda tehetnéd,
0: nem lesz a marketinges a nyakamon utána, hogy most 13 like-kal kevesebb jött, pedig ő megígérte a hirdető fele, hogy meg lesz a 22 is, de csak 19 lett.
1: Éva, neked a kedvenc saját bejegyzésed az elmúlt 10 évből?
2: Nálam ez kevesebb, mint 10 év, de az egyik nagy kedvencem az a lepráról szóló hír volt igazából, az egy a leprás őssejtekről. És igazából pont amiatt, hogy ez egy annyira frappáns hír volt, tényleg egy szak...
1: Most így nem ugrik be egy
3: nem
1: kicsit.
3: Nem keresed ki, beolvasatnád, és híreket is kellene.
2: Ez egy hosszabb lélegzetvételű cikk, de igazából arról szól, hogy a lepra kifejlődése során az őssejtek is részt vesznek ebben a betegségnek a kialakításában. És ez egy annyira frappáns és tényleg hihetetlenül érdekes cikk volt, ami aktuálisan akkor megjelent, hogy úgy éreztem, hogy tehát olyan szakcikket, amely sok embert érdekel, tehát egyrészt ez egy olyan betegség, ami embereket érint, másrészt tényleg őssejtek, és hát milyen izgalmas, hogy a lepra maga megtámadja az őssejteket, és átalakítja a sejteket, mert igazából itt ebben a cikkben az derült ki, hogy az őssejteket átalakítja, és másfajta sejtek keletkeznek belőlük. És így terjed tovább az emberi szervezetben a lepra. Tehát, hogy ilyen eredményt olyan ritkán találni, hogy igazából... teljesen lelombozott a további keresgélésben, hogy olyan izgalmas, érdekes...
0: Hát a csúcsra kész,
2: igen, az volt a szakcikk fordításban szerintem a csúcspont, és onnan már csak lefele volt, igen.
3: De hát akkor egy kicsit olyanok, hogy...
1: Saját találkozásomat a leprával. Kalkutában laktunk, és ott az utcai teárusok ilyen kis égetetlen kerámia edénykében adják a teát, mondják, hogy utána így el kell dobni, és olyan fura érzésem volt, hogy egy ilyen szép, láthatóan sok munkával elkészített kis agyagedényt eldobjak, és mondták, hogy hát egy részük beépül az úttestbe, tehát az úthibákat javítják vele, meg a járdahibákat, de egyébként már egyszerűen a használatukkal is jót teszünk, mert itt Kalkuttában az összes ilyen kis teás csészét mondta ezt úgy, hogy épp abból iszogattam, leprások csinálják. És eszembe jutott a régi mondás, a leprással ne húzz újra. Hogy ez most mi, de aztán utána, amikor elkezdtem olvasni, akkor kiderült, hogy ez egy nagyon nehezen elkapható betegség, tehát nagyon sokat kell érte tenni tényleg, hogy megszerezzem.
3: És akkor élőszóban lehet, hogy könnyebb ezekről, hát nem is tudom, ismeretet terjeszteni? Mert valahogy úgy tűnik, mint hogy a szakcikkek egyik átka a tudományos nyelvezet és annak való olvasásában való elfáradt, illetve elkezdtelenet embertömeg. Míg élőben egy jó előadás, vagy egy jó óra során, vagy egy kiváló rádióműsor során könnyedén lehet érinteni olyan témákat, amit lehet, hogy olvasva az ember becsukott szemben.
0: Más a célja a szakciknek. A szakcik az leírja, hogy ők mit csináltak, mit tapasztaltak, ebből milyen következtetés vannak le, de úgy írja le annyira részletesen, hogy bárki, jelvileg bárki meg tudja ismételni. És ez egy fontos kritérium nyilván a tudományban, hogy reprodukálhatóak legyenek az eredmények. Amikor most itt ismertet terjesztünk, itt úgy beszélünk a gén, hogy megváltoztattuk ezt a gént, azt a gént, hogy nem vejtjük ki, hogy ugye lehet, hogy volt 3 PhD hallgató, aki 5 éven keresztül csak azon az egy projekten gűrizett, hogy ezt a gént úgy változtassuk meg, ahogy akartuk. Tehát ezt az időfaktort, meg ezt a, hogy is mondjam, izzadságfaktort itt nagyon-nagyon könnyen túl lehet ugrani. De hát nyilván maga az üzenet, végső soron az a fontos, hogy megváltozott a gén, és ez lett belőle. Az oda vezető út, az fontos az én kollégáimnak, akik hasonlót vagy kísérletet akarnak csinálni, vagy ugyanezt a kísérletet, mert nekik tudniuk kell, hogy jutottam oda. Ugye ezért lesz száraz és gyakran érthetetlen egy szakcikk.
2: És szakzsargonnal teli. Tehát ezt fontos kiemelnünk, igen, hogy ott más a célközönség, nem az átlag halandó, hanem a kollégák, illetve azok az emberek, akik elbírálják ezeket a cikkeket, hogy ők lássák azokat a szempontokat, ami alapján ez egy fontos kísérlet volt, ez egy fontos kutatás, az eredmény igenis releváns, és természetesen, amit Mánti mondott, hogy ezt meg lehessen ismételni. Tehát minden olyan részletnek benne kell lennie, hogy hogyan is történt az adott kísérlet. Ezt feltétlenül nem tudja egy átlag halandó értelmezni, nem tudja hova rakni, mert nincs tisztában azokkal a folyamatokkal, azokkal a kísérleti rendszerekkel, amelyeket azok az emberek használtak.
3: Na és akkor most jön az, hogy vannak a híres tudósok mögött ilyen szellemírók, akik vidám, közérthető formában kihagyva a borzasztó bonyolult kísérleti és időfaktorokat, egy fantasztikus olvasmányos, tudományos leírás.
1: Tudnak csinálni belőle.
3: Igen, igen. Tehát vannak ilyen jó szellemírók, akik azt mondják, hogy hát sajnos, mint tudós megbukott, de Isten ilyen ír.
2: Szerintem nem szellemírók, hanem saját nevüket vállalják. Vannak olyan írók, illetve vannak olyan kutató, vagy illetve természettudományos végzettségű emberek, akiknek igenis van írói vénájuk, és ráéreztek arra, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy az emberek megértsék, vevők legyenek rá, és tényleg ezt azért tanítják is a tudományos újságíró kurzusokon, hogy vannak bizonyos technikák, amelyeket alkalmazva, például metaforákat alkalmazva, meg szemléltetni lehet bizonyos, amúgy egyébként elég elvont folyamatokat. Szóval vannak olyan kutatók is, és vannak olyan nem kutatók, akik erre képesek, és ezt nagyon jól csinálják.
0: És hát nagyon sok intézetnek, meg egyetemnek ma már külön kis szervezeti egysége van arra, hogy az abból a szellemi műhelyből, hogy ezt a nagyon szép kifejezést használjuk, kijövő cikkeket eladják a nagy közönségnek, ami nem csak a nagy közönségnek való eladás, és ugye ez az a pont, ahol az egyetemnek dolgozó PR-osok és például a tudománykommunikálónak az objektív tudománykommunikáció kicsit elválik, tehát nekik az a lényegük, hogy minél fontosabbként adják el azt a kutatást. Ők nem csak a nagy közönségnek szólnak, de természetesen nekik is, hanem a potenciális ugye, támogatóknak, pénztadóknak, a politikusok fele adják el, hogy mennyire fontos dolog történt. És hát ugye ez az a dolog, ahol néha egy kicsit nagyobb lesz ott a füstje a dolgoknak, mint amekkora valódi lángja van.
2: Amit mi tanultunk most az egyetemen, ez például a Delfti Egyetemen, hogy a tudomány kommunikációnak a tudományos marketing ugyanúgy része, és elvileg egy rendes, tisztességes tudománykommunikátornak akkor is objektíven kell kezelni ezt a kérdést, hogyha egy cégnél dolgozik, például egy startup cégnél, amelyik próbálja eladni és kommunikálni más különböző cégek felé a saját fejlesztésüket.
3: Ez már kezd nagyon izgalmas ösvényekre eljutni, tehát tudomány, akkor ti tudománymenedzser leszel, vagy hát PR-os a tudományos eredményeknek, hogyha a tudománykommunikációval foglalkozol? Hogyha lájkvadászatot kilőttük, ez a marketing ez nagyon megfogott, mert itt tulajdonképpen az van, hogy valamilyen nem is tudom, lappiacra, vagy egyáltalán hova érdemes ezeket kommunikálni, hogy nagyot szóljanak, legyen benne tűzijáték, és tényleg aztán a politikus is elolvassa, vagy hát legalábbis halljon róla, vagy nem is tudom, ez milyen céllal jönnek ki ezek a már újraírt tudományos eredmények. Mert ahogy mondtad, ez egyik legfontosabb egy ilyen típusú.
0: Hogy hova jöjjünk? Hát ez ezerfajta ez outlet van, ahol, de aztán, hogy melyik lesz népszerű éppen, és hol fut fel. Nyilván, hogyha ma az ember ír valamit, amit mit tudom én.
3: Biztos vannak példák itt.
0: Kijön valami nagyobb portálnak a címlapján, amit sokan olvasnak, akkor az eljut a politikusok inger küszöbéig. De szerintem a kérdés első felére az Évi tudna jobban válaszolni, tehát hogyha te egy cégnek dolgozol, így átformálnám a kérdést, akiknek van egy fontos felismerése, fontos fejlesztése, és azt szeretnék eladni, ugye az egy többszintű tudománykommunikációs dolog, tehát tényleg hát ugye egy piacra is eladod, a politikusnak is eladod, meg hát az egyszeri laikusnak is eladod.
2: Ez igen.
3: Meg hát a szakmának is valahol. Hát
2: igen, valamilyen szinten igen, tehát az már a marketing része is. De mivel azt gondolom nem újdonság, hogy minden egyes kommunikációs eszköznek más és más a felhasználói, illetve a célközönsége, akkor más módszereket kell alkalmazni. Tehát egy hivatalos kormántanulmány, vagy egy mondjuk az egyetemek fejlesztéséről, illetve azok nem fejlesztéséről szóló tanulmány teljesen más nyelvezetet használ, mint az azt ismertető újságcikk. Tehát attól függően, hogy kiket akarsz elérni, más eszközöket használsz. Attól még, hogy kap egy tudományos közeget az egész, attól még mindegyik tudománykommunikációnak számít.
1: Én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy a társadalmi hatás, hogy volt-e már olyan blog bejegyzésetek, amelyik nem csak pusztán az érzelmi reakciót váltotta ki az emberekből, hanem sikerült belőle egy olyan tudományos vagy emberi kapcsolati tőkét kovácsolni, ami előbbre lendített benneteket érzelmileg, szakmailag.
0: Úgy emberileg, mint szakmai. Szerintem, igen, hát most volt, hogy ez a 10 éves évfordulónk. Pusztán az a tény, hogy megmaradt a blog 10 éven keresztül, az már egy ilyen kapcsolati tőkét épített ki. Tehát, hogy én ezen keresztül ismertem meg egy csomó hazai más tudományos ismeretterjesztőt.
3: Van még ilyen a Tudományos Ismeretterjesztők Társasága?
0: Nem tudományos újságírók társaság, amire te gondoltanak, nem vagyok tag, és nem is ismerek.
3: A tudományos ismeretterjesztők.
0: A tudományos ismeretterjesztők, az létezik, azokkal sem vagyunk semmilyen kapcsolatban.
3: Tehát, ugye az egy kik ők? Mert nekem a gyerekkoromból ez megvan, és különböző fogok.
1: Ne arról beszélgessünk.
3: Nincs velük kapcsolatom.
0: Őket külön kéne meghívni, tehát hogy ők nagyon fontos emberek.
2: Titás a hallgatók között jelentkezzen.
0: Igen, tehát de hogy ez egy ilyen élő kapcsolati hálót hozott létre, utána engem is kerestek többször, hogy akár az Élet és Tudománytól, akár még korábban az Origótól, hogy akkor írjak nekik. Tehát, hogy létrejön, persze, hogyha az ember nem katasztrofálisan csinálja, pusztán a lelkesedése létrehozhat egy ilyen kapcsolati hálót.
1: Most olvasom, hogy reagáltál egy posztban arra, hogy Boros Péter azt mondta, hogy az európaiaktól eltérő bőrszínű emberek érkeznek millió számra Európába, a biológiai, genetikai adottságaik is mások.
0: Például, nem mondom, az ilyen típusok szoktak népszerűek lenni. Már mondom, nem ezért született a blog, tehát tulajdonképpen ez egy kicsit ilyen olyan dolog, hogy az ember, ha már ugye kikerül ez a médiába, és látod, hogy senki nem reagál rá normálisan, tehát nem ír le néhány alapvető biológiai dolgot, akkor úgy érzed, hogy ha komolyan veszed ezt az ismeretterjesztést, akkor valamit írnod.
1: Igen, de azért ez például akkor a csacskaság volt, hogy szerintem egyszerűen csak nektek akart kedveskedni.
3: Szerintem egy színes retorika osztodok. Volt, és egy tök másik tudományágnak kellene vele foglalkozni. Én azt akartam megkérdezni, hogy ez a szakszövegfordítás, meg egyáltalán a különböző szakszövegek megtalálása egy kicsit olyan érzés lehet, mint ahogyan én DJ-zés során szeretek felfedezni meg nem levő dolgokat, amik esetleg összefüggenek azokkal, amikkel amúgy foglalkozom. És azért a szakszöveg keresgélés és fordítás örömeiről és bánatairól még beszélhetnénk egy kicsit azon túl, hogy mindenki azt szeretne, hogyha az világ összes tudományos kutatás elérhető lenne 2 kattintáson belül. Mi alapján, hogy nem, egy kellemes megtalált történet, illetve régi cuccokkal foglalkoztak-e?
2: Ez attól függ, hogy éppen milyen posztot ír az ember. Nekem volt egy olyan bejegyzésem, amiben egy adott témát göngyölítettem fel, például a probiotikumokat jártam körbe egy bizonyos hír alapján, ami egy aktuálisan arról szólt, hogy nem lehet úgy eladni a probiotikumokat többet, hogy jót tesz az immunrendszerednek, nem leszel beteg tőle, anélkül, hogy ez erre egy adott vizsgálat utalna, egy ilyen hivatalosan elfogadott publikáció utalna. De... És ehhez, hogy konkrétan utána jártam, hogy mi volt a probiotikumok eredete, akkor nagyon régi publikációknak kellett utána járni, mindenféle összefoglaló cikkeket, amik utaltak az eredeti publikációkra, azokat előásni. Nagyon régi cikkeket nehéz megtalálni alapvetően, mert akkor még nem volt digitalizálva szinte semmi. Amit beszkenneltek, adott cikkeket, azokat nagy eséllyel nehéz elérni.
3: Könyvtárazás, tartalomjegyzékek olvasgatása, őrület.
2: Hát könyvtári, mindenféle könyvtári kérésekkel régebben ez úgy működött, hogy a könyvtár közi kérésekkel eljuthattál az eredeti közleményhez, és akkor egy-két hét hónap után megkaptad az eredeti publikációt, de azért az eléggé sokáig tartott. Voltak, most nemrég volt erről hír, voltak olyan kereső, illetve olyan portálok, amelyek feltörték az egyébként nem elérhető cikkek kódját, és PDF-ként megkaptad azt is, amiért elvileg fizetni kellett, de az Elsevier kiadó ez most beperelte ezeket a portálokat, és nem elérhetőek. Tehát most hivatalosan, hogyha el szeretnél valamit érni, akkor az intézet, ahova tartozol, mondjuk egy egyetem vagy egy kutatóintézet, előfizet az adott újságra, akkor azt meg tudod kapni, illetve hogyha ingyenesen elérhető, akkor is hozzá tudsz jutni ahhoz a cikkhez. Ha nem, akkor fizetned kell vagy az aktuális újságért, vagy előfizetést hozol létre, vagy pedig a cikkért fizetsz, de ezek elég borsos árak.
0: Azért ennek van egy megkerülés, nagyon sok újság engedi, hogy valamilyen formában, nem abban a formában, ahogy kijön a végső PDF-ben a cikk, a szerzők archiválják a dolgokat, és ezzel egyre többen élnek majd, tehát végül is egy Word file. Nem, hát már ugye a Word file-t azt elküldik, és azt beszerkeszti majd a cég, de hogy magát a Word file-t azt fel lehet tenni ingyenesen elérhetőnek, és azért ez is egy nagy segítség.
2: Igen.
1: Mondjuk az nem lenne rossz, hogyha például az állami pénzből finanszírozott kutatások részeredményeit és eredményeit és magát a kutatási mechanizmust így nyilvánosságra hoznák.
0: Ez Amerikában kötelező, mert...
1: Igen, de nálunk ez valahogy nem így van.
0: Hát...
3: Ahol egy csomó minden máshogy van, mint hogy Amerikában. Igen, lehet, hogy 20 éve élnek génmódosított kukoricán.
1: És nagyon furák, Csabi. Találkoztam velük. Sőt, már te is Philadelphiában írtad a doktoridat.
0: Igen.
1: Hát egy... Mások?
0: Te is más vagy, te sem. Hogy mondjam, én Philadelphiában éltem tényleg 5 évig, azóta nem mentem vissza. Ennek leginkább az oka, hogy azóta keveset voltam az államokban. Tehát Amerikáról mindig azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas ország, ahol minden létező végletet megtalálsz. Sőt, ha jól emlékszem, van egy, már nem is emlékszem, hogy 1 vagy 4%-os törvény, hogy bármilyen hülyeséget fogsz kérdezni, az amerikai publikumnak ez az X százaléka kevés, de azért létező százaléka azt igaznak fogja gondolni. Tehát, hogy ez jól mutatja azt, hogy mindenre fogsz találni. De nyilván nagyon más, amit tapasztalsz, hogyha New Yorkban vagy San Franciscóban vagy valahol.
3: Igen, most volt az, hogy megkérdezték az embereket, hogy akkor bombázzák-e Agrabát, ami az Aladdin című mesében a főváros, és persze, hogy bombázzák.
0: Tehát, hogy igen, tehát az, hogy amikor Amerikáról kell vélemény mondani, az csak egy annyira sommás vélemény lehet, ami abszolút nem veszi figyelembe ezt a sokszínűséget. Ami...
3: Na jó, egy kicsit utazós műsor is vagyunk. Kedvenc kajáid Amerikából, mennyire szereted csípősen a disznó oldalast? Ilyen kis érdekességek, mert hát most az utazás is nagyon fontos nekünk, mármint, hogy mi félig meddig utazós műsor is vagyunk, aha, és ti most tökre nem Magyarországon laktok, exotikus helyeken.
1: Csabi, értem a kérdést veletek, itt van egy kis szakmai beszélgetés. Értem a kérdést, de tudod, az van, hogy ki mit evett, arról bárkivel lehet beszélgetni, mert enni mindenki eszik, hanem azért szeretnék velük biológiáról meg tudományról beszélgetni, mert arról kevés emberre lehet.
3: Jó, akkor hagyjuk Amerikát.
1: Nem, teljesen igazad van.
0: Két mondatban megfogalmazom, tehát ami igazán ilyen kulináris élmény volt számomra az, hogy azon az egyetemen, ahol én dolgoztam, ez a University of Pennsylvania, ott tele van a kampusz ilyen food truckokkal, és ez meg tele volt ugye 2001-ben is, és tényleg a legkülönbözőbb kajákat lehet venni, és nagyon jó és autentikus kínai és indiai food truck volt, és azokat nagyon-nagyon szeretem.
3: Én erre voltam kíváncsi.
1: Éva, te melyik genetikailag tőlünk csekély különböző népnél élsz most?
2: Én Hollandiában élek most családommal együtt. Ott
3: is jó az indiai kaja állítólag.
2: Jó az indiai kaja. A snack kultúra az dívik, mert hogy Hollandiában ebéd helyett szendvicseznek, illetve kirohannak a snackbárba, ami ilyen bérszínrolószerű termékeket jelent is, sült krumplit. Úgyhogy ha bár a hollandoknál az elfogadott, hogy az ember nem eszik sokat, kekszből is csak egyet lehet venni, hogyha kínálnak a kávéhoz. De mivel ilyen junk foodot esznek sokan, ezért ott is nagy az elhízás, illetve nagyon sokszor beszélnek erről újságokban, tévében, tévéműsorokban, hogy máshogy kéne táplálkozni.
1: Egyébként kitaláltam egy hatalmas üzletet, hogy azt kéne csinálni, hogy az emberi gyomrot alkalmassá kéne tenni a cellulóz fogyasztásra.
0: Ez egy sok lépcsős gémmódosítás.
1: Igen, de hogy gondolod, hogy milyen jó lenne, hogy így nyírfát reggeliznénk.
0: Az finom?
1: Nem, de sok van belőle.
2: Van benne nyírfa cukor.
0: Akkor inkább az akácra kéne rá.
1: Igen, az a desszert lesz.
2: Hát az hungarikum lenne, hogyha akácsa.
0: Akácsan, igen. Hát itthon, hol máshol?
3: Így van, és kifejlesztjük minden országnak a nemzeti faevőit. És végül is nem is kell másra táplálkozni, hanem a helyi fakú. És hogyha elfogynak, fogy a magyar akác. Megeszi a magyar.
1: Dr. Kalmár Éva és Dr. Varga Máté biológusok a vendégeink. A fafogyasztásról beszélgetünk, és még egy szomorú hírem van. John Bradbury, a Specials zenekarnak a dobosa halt meg 2 nappal ezelőtt, úgyhogy az ő tiszteletére is meghallgattunk egy szép számot, melynek címe Gangsterek.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Nagyszerű biológus vendégeinkkel beszélgetünk erről, arról. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a legkedvesebb témátok a saját szakterületeteken belül. Éva?
2: Több ilyen is van, de az egyik, most hogy visszatérve a faevésre és a fanyűvőkre, a táplálkozással kapcsolatos mindenféle dolog. Egyrészt az, hogy miket eszünk, mik hogyan hatnak a szervezetünkre, másrészt pedig az is, hogy hogyan alakul ki a táplálkozás. Erről volt is egy poszt a blogon.
3: Ez nagyon izgalmas. Korábban hogy... nem volt?
2: Tehát azzal volt kapcsolatos ez a poszt, hogy hogyan alakul ki az ízlés, illetve az, hogy miket eszünk, kinek milyen a preferenciája. És hogy ez legfőképpen gyerekkorban alakul ki, az első 2-3-4 év alatt, és ez befolyásolja nagyon sok minden is, az, hogy például a terhes anya mit eszik, illetve hogy milyen ételeket kínál a gyereknek, és hogy mikor kínálja, mert a gyerek viselkedésében kialakul egyfajta dackorszak, egyébként a normális dackorszakkal párhuzamosan, amikor az ételt is valamilyen szinten elutasítja azokat az ételeket, amelyeket eddig nem kóstolt meg. És ez evolúciósan bele van kódolva a gyerekekbe, tehát ez nem egy dacos viselkedés ilyen szempontból, hogy ezt ő nem akarja, hanem a gyerekek bárhol a világon nem akarják megkóstolni a furcsa és szokatlan ízeket. Ami egy idő után eltűnik, és persze a felnőttek aztán tudnak
1: itt. Mihez furcsa és szokatlanról beszélsz?
2: Amit eddig nem
3: az
2: kóstol.
3: Az állaggal is így vagyok, hogy mármint, hogy én etetek egy másfél évest, és ott ha az állaga nem tetszik, már én is vissza. És még ott az ízekről állítólag másfél évesen még nem beszél.
2: Dehogy nem, bőven.
3: Nem, hát egyértelmű, hogy hatással van rá, csak hát most így nem tudom megmondani, hogy inkább az édeset vagy a sósat szereti, de biztos az állagban benne van.
2: Az állag is fontos, persze, de ez szerintem inkább gyerekfüggő az, hogy valaki egy évesen már nem hajlandó pépeket enni, csak a főtt brokkolit és azt, amit a család többi része fogyaszt. Valaki meg sokáig csak a pépeket eszi meg, de ez már inkább egyéni viselkedés kérdése,
3: vagy családi. Az tényleg izgalmas. Mert már bocsánat, hogy ezt mondom, de az ízlelés az egyfajta ilyen kommunikáció tulajdonképpen, olyan, mint a művészetnek az értékelése, hogy van fogalmam arról, hogy még van más milyen is, és ahhoz képest ez emilyen. Én így tudom elképzelni az ízlelést is, azon túl, hogy ennek van egy biokémiája és egy idegrendszeri hatásmechanizmus.
2: És egy evolúciós hátter is, persze, természetesen. Tehát, hogy az édes ízeket preferálják a csecsemők meg a kisgyermekek, mert hogy abban egy édes ízű dolog, az sok táplálékot rejt, sok tápanyagot rejt. És hát az anyatej maga is édes, de érdekes módon a szódium monoglutamátot, ami egyébként nagyon nagy mumusnak számít.
4: Nátrium,
2: igen, nem angolul mondjuk. Tehát a nátrium monoglutamátot sokan mumusnak tartják, mert hogy a kínai ételekben azt rakják ízfokozónak, de ez az anyatejben is ugyanúgy benne van, és a parmezán sajtban is, nagyon sok élelmiszerben, és azt mégsem tartjuk mumusnak, és azt egészségesnek tartjuk.
3: Az ízfokozást?
2: Igen, hát a só is sok esetben ízfokozóként működik.
3: Só mesélt egy ismerősöm, aki távol-keleten étkezett, hogy nátrium-glutamát mérgezést kapott egy helyütt, és nagyon rosszul volt
1: de
3: egy napig.
1: De nem csak viccesen fogalmazott meg valamit, hogy szarételt evett?
3: Nem, azt hiszem valamiből túltöltekezett. Aha. Lehet, hogy nem a nátrium-glutamátból, egy kanállal többet vett be, vagy én nem.
1: És mire jutottál? Mármint, hogy az ízlelést mikor kutattad?
2: Igazából ez csak irodalom szinten volt kutatás.
1: Elrakódott benned az, amit olvastál.
2: De az, hogy minél fiatalabb korban célszerű megismertetni a gyerekeket minél többfajta ízvilággal, és ez azt jelenti, hogy nem egyfajta ételt kell neki kínálni, hanem minél többet. Tehát zöldségekből, gyümölcsökből, bármiféle ételből minél többfélét, minél korábban, és hogyha az első elutasítás után újra próbálkozunk, akkor nagyobb esélye fogja azt később elfogadni.
1: Nagyon jó. Egyébként nem tudom, próbáltatok-e már unikumot adni külföldinek, senki nem szereti, és akkor, hogyha jól értem, akkor ez azért van, mert mi 3-4 éves korunk előtt is fogyasztottunk már unikumot, és egyszerűen hozzászoktunk.
3: Én a marhainnál vagyok így, találtam egy helyet Pesten, ahol nagyon jó főtt marhaint lehet kapni, egy helyen szerintem a városban, ezen az Isten nem akar vele menni, pedig nagyon jó, kicsit
1: vajon
3: megmelegítve, de ez ételként árusítják, ott van a kacsa nyelv, mellett lehet kacsa nyelvet is kapni kilóra, ilyen főtt kocsanyelvet, meg hát különböző hús, másféle hústermékek mellett.
2: Igen, ez egyébként nagyon sokat függ attól is, hogy milyen kultúrkörben nevelkedik az ember. Végül is ez most egy új irányzat, hogy húsevés helyett, illetve normál elfogadott marha, csirke, stb. Hús helyett fogyasszunk inkább rovarokat, ízelt lábúakat, mert azok egyrészt sokkal könnyebben előállíthatók.
3: A textúra, textúra, azt mondanám.
1: Fehérjetartalom, magas fehérjetartalom.
2: Így van, sokkal egészségesebb. Kóstoltál már?
3: Nem, most megyek egy kóstoló körútra majd, de nem tudom, hogy megtalálom-e azt, ami mondjuk...
4: Hát ott van a rák, biztos, hogy ettél tengergyümölcse. Abszolút,
2: abszolút. Így van, ez teljesen hasonló élőlény. Egyébként a szöcske nagyon finom süt.
3: Nézzük meg, egy fél év múlva térjünk rá vissza. Az biztos, hogy ez egy pár éve még egzotikumként.
1: Karácsonykor majd. Én azt hittem, hogy a genetikai módosításnál majd előkerül a 18 lábú csirke például.
3: De igen, egy az kicsit, nagyon kicsit praktikus. Még lehetne menni, hogy ez legális-e a háromszög alakú dínye és a 12 lábú csirkére való törekvés.
1: Amúgy én azt olvastam, hogy az Európai Unió 18 ezer eurót szánt arra 2015-ben, hogy kutassák a különböző ízelt lábúak, bogarak élelmezésben felhasználható szerepét, lehetőséget.
4: 18 ezeret.
1: 18 ezer, nem olyan nagy szám, de végül is egy valódi szám, tehát a nullához képest sokkal több.
2: Ez valószínűleg egy projekt. Igen. Ez több egyetem, egyébként Hollandiában lehet kapni a szupermarketben mindenféle emberi fogyasztásra alkalmas rovart és ízelt lábút, illetve az ilyen food truck fesztiválokon pálcikára fűzve kínálják a szöcskéket, tehát ez nem egy elvadult dolog. És van külön, azt hiszem a Maastrichti Egyetemen, ahol egyébként az in vitro hamburgert is előállították első körben, ott folynak szöcske, illetve egyéb ízelt lábú fogyasztási kutatások.
1: In vitro hamburger?
2: Igen, laborban növesztett, nem marha eredetű, mármint, hogy nem állatból kivágott hús eredetű.
1: Az milyen jó, hogy megkapom a hamburger magokat, elvetem a kertbe, megkérdezik, hogy sajt alakrom, vagy sajt nélkül.
3: Ez petri csészés.
2: Petri csészés, így van.
3: Ez az, ami a skiffikben van, hogy beraksz egy tablettát a mikrosütőbe,
1: becsukom, kinyitom,
3: beállítod egy pizza.
2: Egyébként ez egy nagyon izgalmas terület, a biodizájnnak ez egy egyik szakterülete.
3: Ez lehet, hogy ezt akartam megkérdezni a hatlábú csirkékkel.
2: Azért annyira, tehát az evolúciótól nagyon messze álló dolgokat azért lehet, hogy nehéz lenne létrehozni, mint például a hatlábú csirkék. Hát inkább mesterségesen előállított csirkeláb növesztés lehet, ami reálisabb, mint maga egy hatlábú csirke.
1: Illetve hát emlékeztek, a Matrix című dokumentumfilmben ilyen trutyot ettek, és mondták, hogy benne van minden, amire a testnek szüksége van.
3: Nekem rögtön egy 3D kajanyomtató jutott eszembe, de...
2: Ezek léteznek.
1: De várjál, a kajáink javarésze, főleg a készételek, vagy a kész alapételek, azok már amúgy is nyomtatottak, tehát csak látszólag tűnik úgy, mintha valami lenne, de valójában már egy ilyen felturbózott
3: jellemző. Igen, az összeragasztott sonkadarabkákból készült, fantasztikus.
1: Igen, tehát ehhez képest az, hogy ezt így leegyszerűsítjük, és mondjuk letölthetővé tesszük, és otthon nyomtatható formában megszerezzük.
3: Azt nem, szerintem... de itt a nyárság meg szerintem tudsz mondani jobb példákat is annál, mint amiket mi az ABC-ben látunk, ételnyomtatás. Hol tart most az ételnyomtatás divat?
2: Az ételnyomtatás divat például ott tart, hogy rovarból, méghozzá lárvából, hogy mondod, a buffalo wormot. Szóval egy adott lepke lárvájából készült lisztet használnak nyomtatásra, és különböző süteményeket állítanak elő belőle. Egy fesztiválon ettem ilyen édes íze van, mindenféle rózsaszín, kékszínű színezéket, illetve fűszert adnak hozzá.
1: Ha kékszínű, akkor megeszem. Minden kékszínűt megeszek általában.
3: Kékszínű rovar, akkor...
4: Tulajdonképpen ugye ennek nagy múltja van, a gújcukrokat is nyomtatják, hogyha úgy veszük. Tehát, hogy azért ez nem vagy annyira.
3: Igen, hát Szabi is valami ilyesmit akart mondani, hogy azért az élelmiszergyárak. Hol is volt ez a film? Szárnyát vagy a Combiát című dokumentumfilmről, hogy biztos emlékeztek rá. Na, ott aztán nyomtatták még a salátát is.
1: Hát meg nem tudom, hogy olvasgattátok-e mostanában a Virsliknek a leírását, hogy mit tartalmaz. Mert múltkor Zsófikának, nagyon fiatal barátomnak választottam Virslit. Következő lehetőségek voltak. Lehetett olyan Virslit választani, amiben volt csirkebőr, amiben volt libabőr, meg csirkebőr nyesedék. Ez volt a fő összetevő.
3: Volt a csertésbőr is, én biztos vagyok benne.
1: És a legdurvább az az, hogy ezután nem sokkal megszólítottak az utcán, hogy részt vennék-e egy virsli tesztelésben.
3: isteni kókuszás csokoládés.
1: Nincs is jobb, mint a zsírtanított kötőszövet meg az ipari szalonna.
4: Hát,
2: gumicukorként viszont megeszik ugyanezt. Illetve aki megeszi.
1: Igen, van, ezt az egy nagyon, nagyon érdekes több eszámot használtam.
3: Spanyolországban ezt nyomják, de hát ott rendesen van szalonna, meg pörc kultúra. Magyarországról kezdik kérteni, bár mondjuk pörcöt is lehet kapni chipsnek.
1: Máté?
2: Több töpörtyűt.
3: Több töpörtyűt
1: a magyar családokban.
3: De a sült hasalja szalonna is nagyon jó.
1: Egyébként megehetnénk egymást.
3: Persze, mindig ez a vége. Hogy a, hát, aminek szeme
1: szóval
3: van.
1: Igen, Máté. Hát, bocsánat, Éva.
2: A magunkat együtt megre reflektálnék. Voltam olyan fesztiválon, ahol joghurtot állítottak elő, hogy mondjam ezt úgy, hogy kellemesen hangzik. Nők speciális szervéből származó tejcukorbontó baktériumokkal állították elő a joghurtot. Tehát meg, és tartalmazták ezt a baktériumot.
1: Várjál.
4: Hadd
1: gondoljak bele. Egyébként van egy csomó praktikus dolog, például egyszer egy barátunknál voltunk reggel, akinek a nagyon pici volt az ötödik gyereke, és megkérdezte, hogy nem akarok-e inni anyatejet, mert nagyon sok teje van, és hogy nem akarok kidobni, mert hogy végül is megtermelte a szervezet, és olyan rossz érzés lenne, és akkor anyatejes kávét ittam. Ami, nem tudom, Csabi, mostanában volt ilyen nálatok?
3: Mostanában nem volt. Kísérletek voltak erre a dologra. Azt hiszem, talán az anyateljes kávét te említetted. Mindig elfogyott, vagy pedig pont nem használtuk fel.
1: Mondjad, kedves hallgató!
5: Sziasztok, Ladislav vagyok.
3: Szia!
5: Londonban van egy bolt, ahol olyan tejtermékeket lehet kapni, amit anyatejből készítettek.
1: Yeah. Szuper, köszi!
5: Sziasztok!
3: 2.15.37.73, az utolsó 10 perc a harmadik utas című műsorból.
1: Igen,
3: és úgy az étel design divatokról beszéltünk egészen idáig.
1: Egészen idáig, de most Máté jön a kedvenc témájával, mert alig-alig van már hátra idő.
4: Kedvenc téma, ez mindig nehéz. Na most, ami a legdivatosabb...
1: Kedvenc téma, akkor mondd azt, amit legkevésbé szeretsz.
4: Nem, az még nehezebb lenne. Tehát, nem. Amivel a legtöbbet foglalkoztam az utóbbi időben, az pont ez a génmódosítás kérdése, mert hogy ezek az új technológiás eljárások, ezek rengeteg ugye etikai dolgot is felvetnek, plusz hát én a saját munkám során is használom őket. Nyilván csak a halakon belül, ilyen kis gémmódosításként, és hát ezekkel foglalkoztam, ugye a blogban is írtunk erről, tehát a legnagyobb kérdés nyilván az, hogy emberben csináljuk, ne csináljuk, mikor etikus, mikor nem etikus, de emellett vannak olyan lehetőségek, hogy például ma már tudnánk olyan szintetikus géneket tervezni, amivel ki tudunk írtani például szúnyogokat, ami a malária terjedése ellen egy remek dolog lenne, nem de nem van, biztos, hogy
1: nem,
4: olyan jó.
1: Nem kiírtjuk őket, mert az problematikus, hanem csak megakadályozzuk, hogy a maláriát is, tudja terjeszteni, is, de egyébként meg tudják enni a szúnyogra éhes lények őket.
4: Most nagyon jó fele tapogatódó, tehát vannak olyan ilyen hát, transgénikus, jobb szó, ilyen szúnyogok, amelyekben nem tud a malária terjedni, de ugyanakkor van, ahol meg egyszerűen rámentek arra, hogy összeomlasszák a szúnyog populációt. Tehát például meg az összes nőstény szúnyog elpusztul, csak hímek lesznek, és ezért utána a populáció összeomlik. Aminek hát ökológiai vonzatai vannak, és ezek nem triviálisak. Mint ahogy te is mondtad, nagyon sok állat táplálkozik szúnyoglávákkal, vagy magukkal szúnyogokkal. Tehát hogy nem világos, hogy a tápláléklánccal mi történne ilyenkor.
1: Magyarországon is volt ilyen kísérlet, talán a két világháború között DDT-vel bombázták le a Kis Balatont, hogy megszűnjön Magyarországon a malária.
4: Volt.
1: Igen, okay. Ezek szerint volt. Akkor még nagyon kicsi voltál?
4: Jó, ezek szerint nem, nekem nincs meg. Hát ugye a malária az, de egyébként hát ez egy ilyen, ahogy a globális felmelegedéssel az egy issue lesz megint. Tehát úgy lehet követni, ahogy a mediterráneumban egyre északabbra terjed.
1: Ja, persze, ez a klasszikus dolog, hogy az akkor kezdünk-e valamilyen problémával foglalkozni, amikor a mi közvetlen életünkre befolyással bír, vagy legalábbis a sötét árnyát reávetíti.
4: Igen. Hát ez nem, de hát egyébként ez mindenfele probléma, hogy ilyen trópusi betegségek egyre északabbra terjednek, és ez Amerikában is mindenféle ilyen dolgok megjelentek, amik Közép-Amerikából most már várják, hogy mikor kerülnek oda azok a szúnyogok, amelyek hordozzák ezeket a betegségeket, mert nem kérdéses, hogy nem lehet megállítani őket.
3: Építettek ilyen welcome.
1: És valami álom neked a jövőből, mi az, amit szeretnél megváltoztatni az emberben például? Tudnád, hogy hol kell genetikailag módosítani?
4: Hát nem tudom. A legtöbb ilyen tervet, amit ilyenkor mondanának, hogy örök élet, stb. Jó, az ingyen sört, aztán. De az örök életnek ilyen, én ezt problematikusnak tartom. Tehát így nem látom.
3: Több dokumentumfilm szól erről, mennyire zavaró. Már 1000 közeli évet is megélni.
4: Ha pusztán azt el lehetne érni, és ez nem az én munkám legyen, hanem legyen bárki, de ha pusztán azt el tudjuk érni, hogy mondjuk az a 90 év, ami most a mi esetünkben a várható élettartam, az úgy azért úgy mondjuk abból 89 tök jó egészségben teljen el, úgyhogy nem vagyunk ágyhoz kötve, meg szellemileg is frissek vagyunk, szerintem az egy fantasztikus teljesítmény lenne.
1: A szuper ötlet. Éva?
2: Nem nyilatkozom.
1: Jó, amíg gondolkoztak, addig mondok egyet, én azt szeretném kérni, hogy a művészetekben ne a dekadenciát tiszteljük, ne a szenvedésből fakadjon a művészet java, hanem az örömből fakadjon a művészet java.
3: De hát ez felháborító.
1: Igen, Csabi, ezt azért mondod, mert benned még nincsen megváltoztatva ez a gén. Parancsolj, kedves hallgató.
6: Halló, Iván vagyok, sziasztok. Én egy kicsit vissza szeretnék ugrani a Game of Monsanto hisztériára, hogy mit jósoltok, hogy ez meddig tart, hogy ugye a rádió körül volt egy ugyanolyan hiszteri annó, hogy ezek a hullámok ott össze-vissza jönnek, mennek a levegőbe, és akkor majd mit csinál velünk? Ebben a műsorban is volt már olyan vendég, aki azt mondta, hogy még nem lehet tudni, hogy hat meg, hogy veszélyes-e, hogyha mi ilyen gabonát fogyasztunk például. Most ebben a műsorban elhangzott, hogy ugye Amerikában már 30 éve ezt teszik, és nem történt, nem nőtt plusz fülük a homlokukra, stb. Hogy, és akkor gyorsan még egyet kérdezek, ez az egyik kérdés, hogy szerintetek ez csitul-e, meddig tart, belép egy újabb konta a helyére, stb. És akkor rögtön fölteszem a másik kérdést, hogy a másik érv az szokott lenni, hogy olyan erősek a gémmódosított növények például, hogy a diverzitás rovására megy, tehát gyakorlatilag egy-két fajta legyőz egy csomó többit, és akkor gyakorlatilag a gazdagság, a biológia gazdagsága sérül, hogy erről tudnátok-e valamit mondani. Ciao.
2: Itt most megint visszatérnék arra a kérdéskörre, hogy a Monsantóval azonosítjuk a GMO kérdéskört, hogy minden, ami genetikailag módosított és növény, az eleve rossz dolog, ez eleve nincs így, csak ezt külön kéne választani az emberek tudatában is. Ha lehetne valamit kívánni génmódosítás szinten emberben, akkor azt, hogy a kimondott szavakat talán jobban megértsék az emberek, és tudatosan processzálják az információt.
1: Ez most nem világos nekem, ez a mondat.
3: Legyenek tudatosak az emberek, a tudatosság gént szeretné bekapcsolni.
1: Smiley volt, mondatom.
2: Szövegértés. Tehát igazából ezek különböző növények, különböző tanulmányokkal, különböző szaporodási módokkal vannak olyan növények, amelyek eleve nem hoznak magot, és tipikusan ezt szokták felhozni a Monsanto bűneként, hogy ő csak tehát az általuk értékesített magokat lehet elvetni, és azok nem hoznak magot, tehát minden évben újra kell vásárolni a magot. Tehát ezek a növények nem tudják legyőzni a természetben lévő másikakat, hiszen nem tudnak szaporodni.
4: Mind a két dolgot gyorsan megválaszolnám, mert szerintem itt folytán van az idő. Az egyik, hogy jövőre szerintem lesz egy paradigmaváltás, ez pont azért van, amit egyszer itt elkezdtem mondani. De
3: végre bejött a GMO.
4: Elsikadt a dolog, de hogy lesz egy ilyen igazságpillanat, amikor az Európai Unión belül sok helyen dönteni kell arról, hogy ha ezek az új generációs targetált génmódosítások, amivel ugyanolyan mutációt tudok létrehozni, mint a korábbi technológiákkal, azok most GMO-ke vagy nem. Nincs racionális érve amellett, hogy GMO-k legyenek, mármint, hogy ugyanazt a hisztériát keltsük körülöttük, úgyhogy ez lesz az a pont, ahol nagyon sok zöld szervezetnek vagy nevetségesé válnak, vagy kénytelenek lesznek egy kicsit finomítani az eddigi álláspontjukon. Ezt elmondva én nem gondolom azt, hogy minden GMO növény jó, csak hogy én mint mindig elmondjuk, hogy az egész technológiát nagyon fura tulajdonképpen viszonylag alaptalanul démonizálni, hanem majd egyenként kell megvizsgálni ezeket. A másik dolog pedig, amit még hozzátennék, és akkor remélem még nem futok ki az időből, hogy ezek a nagyon sok olyan kritika, ami itt is a kérdés másik felében elhangzott, az nem GMO-specifikus, hanem az igazából a vállalatnak a stratégiájából. GMO-ból is sokfajtát lehet előállítani, lehet ilyet, lehet olyat, lehet hibridet, lehet nem hibridet, életképes, nem életképes. A monokultúra az meg egy tipikusan olyan dolog, amit elérünk GMO-k nélkül is. Tehát, hogy az megint nem egy... tehát belekeverik a GMO kérdéskörbe, de nem oda tartozik.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté volt a vendégünk. Kérlek szépen mondjátok el még egyszer, hogy hol lehet jelentkezni, hogyha valaki nagyon szeretne benneteket olvasni, látni, megérinteni, vagy éppen szeretne munkájával segíteni egy ilyen blogot.
2: Minden információ fent van a criticalbiomass.blog.hu egyrészt, másrészt megjelentkezni a criticalbiomass@gmail.com e-mail címen lehetséges.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A harmadik utas hírei következnek. Nem csak egyedek, de egész fajok genomját átírhatjuk. Nagyon sokan félnek attól, hogy a legújabb genomszerkesztési technológiákkal visszafordíthatatlan változások jönnek az emberi örökítőanyagban. Ez ugyan nem alaptalan, de van ennél sokkal közvetlenebb kockázat. Ugyanazok a technológiák, amik az emberi DNS szerkesztését lehetővé teszik, a különböző kártevők patogének visszaszorítására még könnyebb, még hamarabb felhasználhatók. De bármilyen vonzó is lenne mondjuk a maláriát terjesztő szúnyogok végleges eltüntetése, ennek ma beláthatatlan következményei lehetnek. Nehéz tudományos és társadalmi viták jönnek majd arról, hogy százezrek életének megmentése elég fontos céle, amiért megéri visszafordíthatatlanul megváltoztatni a környezetet. A genomszerkesztéshez felhasznált jelenség, az úgynevezett gene drive, annyira újszerű, hogy megfelelő magyar kifejezésünk sincs igazándiból rá, talán a géntámadás vagy génkampány írja le, miről van szó. Pedig időszerű lenne, hogy mi magunk is megismerkedjünk a kifejezés jelentésével, mert valószínű, hogy a közeljövőben közvetlen geomérnökség, geoengineering mellett ez lesz az egyik leggyakrabban előrángatott ötlet, ha ökoszisztéma szintű, tervezett módosítást akarunk csinálni. A különbség az, hogy a kettő közül egyelőre a geomérnökségnek van kevesebb realitása.

Thank you.

Yeah.

Főútvonal. A város délkeleti részéről bekötőút vezet a 4-es főútra. Lápos pusztán, egy hídnak csak jó indulattal nevezhető betont állományon keresztül szeli át a nyírséget behálózó csatornarendszer város felé kanyarodó ágát. A terület augusztus közepére csontkeményre szárad, felrepedezik, a talajon kicsapódik a só, de márciustól július közepéig egybefüggő víztükör borítja, időszaki láp, otthon nyújtva a környék vízi madarainak. A biciklis épp csak felbukkant a házak mellett kikanyarodó úton, azonnal lepattant a nyerekből, és a városhatárt jelző tábla mellől fényképezni kezdett. Míg elérte a megduzzadt kanálist, többször megállt felvételeket készíteni. Pólóját átizzadta a júniushoz mérteni szokatlan hőségben. Elte, természettudományi kar, ennyi állt rajta. Egy tanya mellett haladt el, mielőtt a földúthoz ért volna. Ház, omladozó pajta, néhány rozog a melléképület, rozsdásodó munkagépek hevertek körülötte, ami esős időben sátántangói táj nyomasztó érzetét keltette. Három kutya őrizte. Egyet kötött csak láncra a gazdája, a gigászi termetű kuvaszt, a másik kettő, egy pumi és egy terrier keverék mindig megkergette a kerékpárral arra haladókat. A fiú tudomás sem vette mögötte csaholó ebekről, megszokta őket. A tanya utolsó kerítésoszlopa után a kutyák elmaradtak, az aszfalt beletorkolott a 4-es főútba. Túloldalt földút haladt tovább a vasúti töltésig, majd az egészen távoli tanyákig, ahonnan magas feszültségű távvezetékek halvány körvonal derengett csak elő. A töltés mögött feküdt az időszaki víztükör, ahol a vízimadarak gyülekeztek. A biciklit az útmenti fasortövébe lakatolta, és odalopózott egy kisebb dombon fekvő ligethez, a bokrok tövéből rálátott a sekély tóra. Letörölte a port a kamera lencséjéről, hason fekve fényképezni kezdte a madarakat. Az emelkedő oldalában, fák árnyékában nézegette a fotósorozatot, mikor hátulról valaki megszólította. Szia! A lány az akkor ismét divatba jött, bodros miniszoknyát viselte, mesztelen lábfején, fekete szandált hordott, az útporra megtelepedett lábujjai között. Szia, mondta meglepetten. Hát te mit csinálsz? Kérdezte a lány. Fényképezek. Felelte kimérten, így próbálva leplezni, hogy igen zavarba jött. A csillogó gyöngyökből kirakott Miss Sixty felirat valósággal feszült a mellein, a fiú nehezen vette le a szemét a domborodó idomokról. Tejcsokoládé bőrű cigánylány volt, az egyik legszebb, akivel találkozott. A lány tovább faggatta, hogy mit fényképez, hát semmi sincs ott. Mi érdekes a madarakban, mennyibe kerül egy ilyen gép, és hogy neki pont megfelel, amit a Huawei csinál. A fiú válaszolgatott, igyekezett továbbra sem mutatni zavarát, és minél kevésbé feltűnően bámulni a melleket, amit legfeljebb az könnyített meg, hogy az arca legalább olyan szép volt. És te mit keresel erre? Próbált ő is kérdezni valamit, mire a lány elnevette magát. Hát mit csinálnék? Pasikat várok. Keresztapám átment hatházra, valamit intéz. Addig hülye leszek a napon átsorogni. Megszeppent a hirtelen jött bizalmas információtól, nem tudott mit mondani, de a lányt ez sem zavarta, csacsogott tovább. Nem úgy tűnt, mint a kuncsofnak akarná megfogni. Ki hová valósi, merre felé lakik, hol járt iskolába, kit ismer a környékről, ezek kerültek szóba. Meghökkent, mikor kiderült, hogy csak 17 éves. Konfliktus kerülő típus lévén magát is meglepte azzal, hogy kérdőre vonja. A lánya száját húzogatta, vállát vonogatta. Ez van. Azért annyira nem gáz. Ennyit tudott felelni. Szép lassan kiderült még egy más, hogy az apja börtönben van. Hogy tartozik a lány keresztapjának, aki most eltartja a családot. Hogy volt már két abortusza. Hogy jó pár éve nem járt iskola közelében. Hogy lecsúszik, hogy olykor egy-két pofon. Mifelénk így megyen, mondta a lány, a fiú pedig csak hallgatott. Nem akarsz lefeküdni? Igen, tetszel nekem. Nézett rá nagy, sötétbarna szemével. A felajánlkozás váratlanul érte, így törheti át puskadőren és a téli nádas feletti csendet. Riadtan kapta el a tekintetét, maga elé merett, próbálta kitalálni, mi volna helyes. Vagy inkább lehetséges.
A lány észlelte zavarát, megsimogatta a halálsápadt arcot. Nem pénzért, csak úgy. Azt is kell néha. Mondta mosolyogva, s megfogta a kezét. Máma nem voltam még senkivel, ha ez zavar. A fiú hebeket, betűket, szótagokat összekapirgálva próbált szavakat alkotni, de mire sikerült volna, a lány már az ajkához hajolt és megcsókolta. Melleire helyezte a kezét, és észre sem vette, hogy a fűre ejti a másik kezében tartott szemüveget. A terület azon részén már előbukkant a jellegzetes nyírségi homok, enyhe lejtőt alkotva, oldalán fákból és bokrokból álló kisligettel. Ott jó lesz, gyere már! Esküszöm, még senkivel se voltam máma. Gyengéd erőszakossággal vonszolta a fiút a bokrok felé. Csókolóztak, a lánya fűre próbálta vonni, utoljára még ellenkezett, de a szájuk nem vált el egymástól, a lány kacéran a fiú alsó ajkát a fogai között tartva húzta magával. Ne kéressed már magadat, motyogta csukott szájjal, közben megragadta a fiú kezét, spólója alá csúsztatta. Lehuppantak a fatövében fekvő tisztásra, néhány pillanat múlva már a fiú nadrágját rángatta. Nincs nálam óvszer, hebegte megszeppenten. Nem baj, nálam van, muszáj lenni, tudod. Kezével ekkor már a boxer alsóban matatott. Szörtelen mákasához bújva csókolta. Fekete haja poros volt és csapzott, pár perc kellett, hogy összeszedjék magukat. A lány felkászálódott, leporolta a fenekét, kirázta a haját, magára kapta a bugyit, eligazította a szoknyát. Egy Calvin Harris számdalamai csendültek fel. Keresztapám, ezek szerint megjött. Megyek, mert keresni fog. Lekapta a bokorágára fennakadt topot, és sietve belebújt. Majd azt mondom, pisilni jöttem. Te maradjál még, nehogy meglásson, mert pénzt fog kérni, mondta. Nem adott sok időt a búcsúszkodásra, egy puszira ugrott oda, kacéran dobott egy szívókát, és elrohant a főút felé. Várj! A lánya lejtő alján megállt, visszafordult. Csináltok egy képet? Jól van, csináljál. Utána nézett, még alakja el sem tűnt a fák mögött, majd sokáig feküdt ugyanúgy, csak a nadrágot rángatta magára. A lombokon átszűrődő eget bámulta, fűszálakat húzogatott ki, szétdobálta őket. Végül a telefon riasztotta fel őt is. Egy ideig nézte a kijelzőt, hogy felvegye, végül lenyomta a zöld gombot. Szia! Igen, idekint. Lövök még párat. Nem, utána sehová. Persze, megyek este. Én is téged. Letette, még feküdt egy darabig a napsütéstől óvó fa árnyékában. Sokszor nézett a főút felé, de a fák eltakarták. A négyesen hosszan tülkölt egy kamion, hangja öblösen hömpölygött át a fák felett. A bekötő úton terepjáró közlekedett a vasúti töltés felől. Bajszos, jól táplált férfi vezette. Keresel valakit? Szólt ki az ablakon. Nem semmit, csak biciklizek meg fényképezek, felelte. Jó van, az szabad. Azért kérdezem, mert ez a föld itten az enyém. De mondom, biciklizél nyugodtan. Homlokán a klímánél izzadságcseppek csillogtak. Intett a fiúnak, aki hosszú másodpercekig nézte az odább guruló terepjáró hűlt helyét. Két hete tartott az őszi szemeszter, mikor legközelebb hazalátogatott. Rövid vizit volt, a barátnője nem is kísérte el, csak azért ugrott haza Pestről, hogy segítsen apjának lehordani a pincébe a téli tűzifát, amit az öreg jó előre nyomott áron megvásárolt. Munka után lezuhanyzott, leült a számítógép elé, a neten böngészett. Az egyik hírportálon figyelt fel a következő címre. Női holttest Újfehértó határában. A cikk szerint egy fiatal lány torkát vágták el Téglás és Újfehértó között. A rendőrség valószínűsíti, hogy a sajtóban a négyes rémeként emlegetett sorozatgyilkos csapott le ismét. Munkásságát öt halott prostituált kísérte az előző két évben Szolnok és Nyíregyháza között. A mostani lányra annyit írtak, hogy csak 17 éves volt és Ó Katalinnak hívták. Ismerte a hírportálokat, amelyek kevésbé kötik magukat jogszabályokhoz, és lehozzák a bűnügyi hírekben szereplők teljes nevét, sőt, olykor Facebook profiljukat is. Hamar megtalálta. Ő volt az a lány. Orsos Katicaként szerepelt a Facebookon, az oldal tele volt a róla készült szexibbnél szexibb képekkel, szelfikkel.
elkezdte nézegetni a profilját, de hirtelen betegesnek érezte, abba hagyta. Előkereste az egyik rejtett mappából a képet, amit róla készített. Jól eldugta, nehogy a barátnője véletlenül megtalálja. Nézte a félfordulatból kamerába mosolygó arcot, a sötétbarna szemeket. Nem tudta, mit kellene éreznie. Azt sem, hogy mit kell ilyenkor tenni. Elmenjen a rendőrségre, beszéljen róla, hogy mi történt. Lecsukta a laptopot, kitolta a biciklit a fészerből, a bekötő úthoz tekert. Elsétált a fa alá, megnézte a helyet, ahol együtt voltak. A mélyedést, amit a lány feneke formázott a homokban, rég elmosták az előző hetek, hónapok esői. Kereste az eldobott ószert a bokortövében, persze már nem találta. Üldögélt egy darabig, a gyilkos főút irányába nézett, de ekkor sem sikerült sírnia, emiatt szégyelte kicsit magát. Visszasétált a biciklihez, nem ült fel rögtön, tolni kezdte lassan, majd néhány lépés után megállt. Leemelte a szemüvegét, és a pólójával megtörölte. A por volt az, az Isten vert a por, ami arrafelé mindent belep. Hogy a pára állandóan kicsapódik az üvegen, megszokta már, de ennyi por, ezzel nem találkozott máshol, csak ott, azon a vidéken, ahol felnőtt.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok, és benne vendégünk Szerényi Szabolcs olvas föl. További jó hallgatást!

tenger. Apámnak 50 éves korában kezdtek fájni az izületei. Pályaellenőr volt a vasútnál, Nyíregyháza és Téglás, vagy Téglás és Debrecen között járta a sineket laza csavarok, korhadás után kutatva. Napi 20 kilométert gyalogolt, míg porcai és izületei sorban fel nem mondták a szolgálatot, mint egy agyonhasznált, régi gépalkat részei. Kopás, érelmeszesedés, csontritkulás. A papíron halmozódó latin neveket az orvos is nehezen bírta észben tartani. Abban az évben nyaraltam először a tengernél. Már a sokadik koktélt rendeltem a napozóágyhoz, és mégsem bírtam másra gondolni, csak a szüleimre, akik egész életükben egyszer lépték át az országhatárt, mikor a gyapjú szövőgyár vállalati kirándulást szervezett a Szovjetunióba. Azóta legfeljebb a szomszéd kisváros fürdőjéig jutottak, nyaranta egyszer, meg ünnepnapokon egy nyíregyházi kis vendéglőbe, ahol apám megszokásból is mindig aranyászokat ivott. Nekem nem kell figyelnem az árakat az üzletekben, anyám viszont papírfesznékkel járta a boltokat, hogy mi hol olcsóbb, és akár hetekig repedcipőt hordott tél közepén, hogy kihúzza a januári leértékelésig. Pénzt sosem fogadtak el tőlem, legfeljebb karácsonyi és születésnapi ajándékokkal sikerült kicselezni őket. Porszívó, gáztűzhely, egy-egy jobb téli kabát. Ott, az égei tengerpartján ülve döntöttem el, hogy legközelebb egy görög nyaralásra fizetem be őket. Apámat közben rokkant nyugdíjba küldték. Hozzá volt szokva a munkához, hirtelen nem tudott mit kezdeni az idejével, szinte magába roskadt. A letargikus első hetek után kertészkedni kezdett, nemesítéssel kísérletezett, oltott, metszett. Amikor bírt, elbiciklizett a városi könyvtárba, nyűjtte a botanikai szakkönyveket. De ez sem tartott soká. Porcai olyan ütemben koptak, hogy hamarosan fájdalmassá vált neki ez a 2 kilométeres kerékpározás is. Kerestem Pesten egy jó nevű ortopédust. Ugyanazt állapította meg, amit a többi orvos, hogy ez reumatoid valami, a porckopás megállíthatatlan, de legalább nem írt fel annyi gyógyszert, és alaposan elmagyarázta, hogyan lassítható a leépülés. Megfelelő táplálkozással és vízisportokkal. Diétás tanácsokat adott, hogy kollagénben gazdag halat, a kalcium miatt sok tejterméket kell lennie, biztató történeteket mesélt, és felvidította apámat. Azt már csak nekem mondta el utólag telefonon, hogy ennek mindenképp tolószék lesz a vége. Apám eleinte óckodott a víztől, úszni sem tudott, de anyám ráparancsolt, hogy mennie kell. Mi lepődtünk meg a legjobban, mennyire élvezi az órákat. Előbb vízitornára, később úszásra is járni kezdett. A mellúszást egész gyorsan megtanulta, végül már a gyorsúszásra is elboldogult. Anyám a műszakjától függően vitte és hozta a kis Suzuki-val, ő pedig mintha újjászületett volna. Fél éven belül heti 3 alkalommal járt úszni, 2-szer gyógytornázott a trénerrel, akit Évikének hívott, és akire anyám lassan kezdett féltékeny lenni. A vízi foglalkozások után néhány óráig csodás volt a közérzete, aztán lassacskán romlani kezdett. Ízületei ismét bizseregtek, kiújult a fájdalma. Befészkelte magát a fotelbe, újságot olvasott, vagy tévét nézett. Utazási és sportlapokra fizetett elő, vízesportok közvetítéseit és óceánokról szóló természetfilmeket nézett. Anyámmal sokat beszéltem telefonon, aggódva mesélte apám legújabb bolondériáit. Hogy már szinte csak halat hajlandó enni, amit azelőtt ki nem állhatott, anyám viszont továbbra sem bírta megenni, így hát szendvicseken élt, amitől hízni kezdett. Azt is mondta, hogy apám ujjai között egyre magasabbra húzódik a bőr, mintha alulméretezett gumikesztyűt hordana. Ezen csak mosolyogtam magamban, pár nap múlva hazatérve viszont láttam, hogy igazat beszélt. Egy vékony, szinte alig észrevehető, keskeny bőrlemeny húzódott az ujjai között. Ő meg sem ütközött ezen, csak minket fogott el tőle viszolygás. Anyám könyörgött, hogy mutassa meg egy orvosnak, vagy hadd vágja be legalább ő körömollóval, mert az emberek az utcán azt fogják hinni, hogy valami torz szülött. Apám egy várándítással intézte, hogy talán tényleg az torz szülött. Aztán ott volt ez a szag. Tenger, uszoda és halszak furcsa keveréke,
mely azonnal megcsapott, amint betettem lábamat a házba. Bármennyit is mosakodott, hiába járt tiszta ruhákban, a szag megmaradt, bár őt ez nem zavarta. Csak a testét fájlalta, a kezeit, derekát és a lábát, miközben a világért sem mondott volna le vizes hóbortjairől. Kellett valami, hogy kimozdítsa őket ezekből az egyre elkeserítőbbé váló hétköznapokból. Kész tényként közöltem velük, hogy befizetem őket egy görög nyaralásra. Anyám szabadkozott, hogy fél a repüléstől, hogy nem beszélnek idegen nyelven, hogy mi lesz a kerttel, az állatokkal. Apám csak annyit kérdezett. Milyen arrafelé a tenger? Bíztunk benne, hogy a sós víz, a meleg talán jó hatással lesznek rá, és tovább odázható az elkerülhetetlen pillanat, amikor a tolószékbe kerül. Mint egy kisgyerek úgy élvezte a nyaralást, nem győzött lelkendezni anyám a telefonban, hogy szinte kicserélték, úgy úszik a nagy hullámok között, mint valami ebihal. Emlékszem, némi tétovázás után ezt a szót használta. Ebihal. Boldog és felszabadult volt a hangja, ami ennek évek óta nem hallottam. Készült róluk 2-3 fotó, a szomszéd apartmanban lakó magyar párt kérték meg, hogy fényképezzék le őket, majd egy netkávézóból elküldték a fotókat. Ezek az utolsó közös képeim róluk. Anyám ideig összeomlást kapott. Egy hétig feküdt a szaloniki kórházban. Azonnal kiutaztam hozzá, de napokba telt, mire sikerült beszélnem vele. Sírva mesélte, apám hogy sétált be a viharos tengerbe, a hatalmas hullámok közé, ahol egyetlen egy ember sem fürdött már, és hogy hiába könyörgött neki, csak mosolygott és lépegetett tovább, mint egy felhúzható, bicegő robot, majd nekivetette magát az első hullámnak, és a következő pillanatban eltűnt a szemei elől. Sokáig fel sem fogta, mi történt, csak áltott, majd segítséget kezdett kiabálni, míg köré nem gyűlt az összes sárkányeregető, étterem vendég, csecsebecsés, giroszos, fagylaltárus, végül egy vízimentő is előkerült valahonnan, csak éppen tenni nem tudtak semmit. Mindenki a tajtékzó hullámokat nézte, meg anyámat, ahogy a homokba roskadva zokog. Ennek jövőre lesz 18 éve. Anyám 2 éve utána halt meg. Eltemettem római katolikus szertartás szerint, ahogy szerette volna, pedig görög volt. Apám volt római, a sírkőre az ő nevét is odavésettem, habár a testét soha nem találták meg. Még néhány év, és annyi idős leszek, mint ő volt akkor. Ma is gyakran jutnak eszembe a szüleim és a váratlanul érkező utolsó nyár, ami elvette őket. Jobban hiányoznak, mint az elfonnyadt barátságok, hosszabb, rövidebb időre az életembe férkőző nők, a meg nem született gyerekeim. Talán kevesebbet kesergek azon, hogy mit mulasztottam elmondani nekik. Visszavonultam az üzleti élettől, vettem egy kis házat Halkidikin. Szerencsém is volt, tombolt a gazdasági válság, mélybe zuhantak a görög ingatlanárak. Kezdetben órákig csak a parton sétáltam, igyekeztem visszaemlékezni anyám szavaira, tette utalást a helyre, hogy a fövény mely szakaszán, melyik szikla mellett, étterem előtt történt, de semmi sem rémlett. Később szereztem egy kis bárkát, végigjártam a félsziget összes kikötőjét, halászfaluját, beszéltem kikötő ellenőrökkel, átnéztem a városi fotógyűjteményeket, halpiaci jegyzőkönyveket, az elmúlt 2 évtizedből. Rádöbbentem, hogy a part összes falujában él egy öreg halász, aki mindenről tud, ami a tengeren történt az elmúlt 1/2 évszázadban. De ők sem emlékeztek olyasmire, amit én kerestem. Ha jó az idő, kihajózom, várom a halakat, különösen a nagy és öreg, nyúlós bőrűeket szeretem, beszélek hozzájuk pár szót, aztán visszadobom őket. Néha az az érzésem, mintha egy egészen nagy példány csapna mellettem az uszonyával, de hiába hajolok ki, csupán a hullámokat látom, az évtizedek turista rohama után is ugyanúgy csillogó tengervizet, amely egészen kék arrafelé, csak napnyugta után válik feketévé. Szeretek úszni ebben a langyos sötétben.
mosolygok magamon, hogy én is egyre erősebben vágyakozom a víz után. Olyankor kint töltöm az éjszakát a hajón, hajnalban térek csak vissza a partra, és némi étel és egy deci fügepálinka után bedőlök az ágyba. Az egyetlen különös dolog, amit még kell még említenem, mert ezt magam sem tudom mire vélni, hogy egyre gyakrabban találok a lepedő redői között apró, emberbőrszínű halpikkelyeket.

Cserje. Egyik télen támadt az ötlete, hogy növényt ültet magába. Órákig böngészett az interneten, végül az Anagyris latifolia nevű mediterrán cserjét választotta, mert imádta a földközi tenger vidékén, és mindenképp komolyabbat akart, nem valami egyszerű virágot. Egy fa viszont már túl nagy lett volna. Fontos szempont volt, hogy örökzöld legyen, azzal kevesebb a gond. Lassan az ötlet megszállottjává vált, szakkönyveket vásárolt kertészetről, növénygondozásról, oltásról. Eleinte úgy tervezte, hogy a hátából nő majd ki, ám végül úgy döntött, inkább a vállába ülteti, az mégiscsak jobban megfelel a normál testtartásnak, meg egyébként is a cserjék felfelé nőnek. Senki sem vette komolyan. Annyi különös ötlettel állt már elő, akart ínyenc csárdát nyitni a hortobágyon, társkereső telefonalkalmazást fejleszteni macskák részére, egyszer azt is kitalált, hogy megalapítja az első fröccspártot. Előbb-utóbb mind kiverte a fejéből, a cserjét viszont valamiért nem, hiába állított a több biológus ismerőse, hogy lehetetlen kivitelezni. A családjának nem szólt róla, ami nem is lepett meg, hiszen elég konzervatívak a szülei. Nem magból, hanem tőről próbálta a következő tavasszal. Szikével ejtett egy Y-alakú sebet a bal vállán, ahová előtte két hétig oldott műtrágyát, talajnemesítőt és egyéb tápanyagokat injekciózott. Egy dietetikus barátjával állították össze az étrendet, amivel a szükséges ásványokat a testébe juttatta. Pokolian fájt a sebbe tömködni a gyökereket, két óránként dupla adag fájdalomcsillapító kellett, hogy bírja, de valamit valamiért, így mesélte később. A növény végül életben maradt. Három hétig járt befáslizva, a csemetét hozzákötözte a vállához, drótból hajtogatott neki támaszt, ami rögzítette, és egyenesen tartotta. Mire leszette a gészt, a vékony szár szinte egybeforrt a testével, egy milliméter sem választott el a sima kérget a bőrétől. Nyár közepére a cserje közel egy méteresre nőtt, és ha megfelelő irányba fordult vele, már árnyékot is adott. Élvezte azt az időszakot. Végre megnézték az utcán, szóba elegyedtek vele vadidegen emberek, megkapta a figyelmet, amire mindig is vágyott. Egy kisebb kábel TV riportot készített róla, a nyári fesztiválokon több lányt is sikerült így felszednie. Bár az együttlét problémás volt a kis sátorban, a folyóparton megoldották. Remekül megszervezte élete új rutinját. A különleges étrendet, amit néha feldobott egy-egy ásványi anyag injekcióval. Közben meglátogatta időnként apja unokatestvérét, aki a meccés mestere volt. Az egyetlen gondot a rovarok jelentették, a levéltetvek és a méhek. Kiderült, hogy allergiás a növényvédőre, így az elhúzódó tetűszezonban kiütésekkel lett tele a teste. Virágzáskor pedig méhek lepték el a lakást, egy sörre sem tudtunk nyugodtan felugrani, folyton hesegetni kellett a rovarokat, és a csípések nyomán tucatnyi piros duzzanat égtelenkedett a bőrén. Egy év után kezdte érezni, hogy valami nincs rendjén. Egyre jobban szorított a mellkasa. A röntgen elsőre kimutatta, hogy mi történik. Hogy gyökerek törönkedtek a mellüregbe. Az orvosok ezután már nem igazán kelteltek arról, mire számítson. Úgy szétágazott oda benne a gyökérzet, hogy lehetetlenné tett bármilyen műtétet, ha pedig kihúzzák, kitépte volna a szíve és tüdeje felső részét is. Így magyarázták neki. Elhívott, hogy legyek a végrendelete tanúja. Nem mondta, miről szól pontosan, de aláírtam, hisz beszámítható volt. Utoljára egy szombati napon találkoztunk, ebédelni mentünk át hozzá páran. Hetek óta fájdalomcsillapítókon élt. Az étel stílszerűen gyökerekből, hajtásokból és rügyekből állt. Soha sem ismerte volna be, hogy vállalkozása egy őrültség, végzetes hiba volt. Megszerettem ezt a fácskát, nagyon megszerettem, mondogatta. Két nap múlva találtunk rá. Egy rokona hívott, hogy nem veszi fel a telefont. Az ágyban feküdt, hanyatt, egy szál alsóban, a növény békésen pihent az ágytámla számára kifaragott vájatában. Mindössze annyi látszott rajta, hogy a bal mellbimbójából kikandikált egy vékony gyökérfonál. A boncás megállapította, hogy bár a cserje már kezdett, kezdte áttörni a gyomor külső falát,
és részben a tüdő hörgőcskét is eltömítették a gyökérszálak. Végül nem ez okozta közvetlen a halálát, hanem a szívizom, amely az egész mellüregben burjánzó gyökérzet szorításában egyszerűen elgyengült és megállt. A végrendelet tartalmazott egy rendhagyó, különleges kívánságot a temetésre, hogyha már ő nem, legalább a növény hadd éljen tovább. A családja tiszteletben tartotta. Egyedi koporsót készítettek, félig meddig ülőtartásban helyezték el benne, a tetejére rést vágtak, melyen a cserje felszínen törhetett. A talaj közelébe kellett temetni, amihez külön engedélyekre volt szükség, de elintézték. Elérkezett az a bizonyos nap, a ravatalon ott állt az ormótlan nagy láda, és kikandikált belőle egy hozzávetőleg 120 centis növény. A család miatt próbáltam nem elrögni magamat, ami nem volt egyszerű. Ahogy láttam, a többieknek sem. Őt ismerve, biztosan röhögött magán valahol. A cserje azóta közel 2 méteresre nőtt, múlt össze pici, lila bogyók bukkantak fel az ágain. Kíváncsiságból letéptem egyet. Fanyar édeskés íze volt. Bár valamiért keserűre számítottam, így is megindított a pillanat. Mégiscsak a barátomat kóstoltam. Ami még különös, hogy az Anagyrisz latifólia ugyan örökzöld faj, ez a példány mégis lehullatja az összes levelét, korábban, mint a temető többi fája. Ősz közepén, októbernek abban a hetében, amikor őt holtan találtuk.

előtt, akinek ráadásul kutya helyett macskája van. A barátnője, aki az időlegesen költözött, csinált már ezt-azt, akkor épp erotikus masszőz volt. Ez úgy nézett ki, hogy 3-4 órán keresztül masszírozta a csávókat, majd az utolsó 15 perc a happy endingről szólt. Elkezdte ő is, a pénz nagyon jó volt, viszont hamar kibukott, hogy nem alkalmas erre. Egyszer nem bírta a keze a napi 4-3-4 óra svéd masszást. 2 hét után reumatológiára kellett mennie, hogy egyáltalán fogni tudjon. Ezután következtek a modell és casting ügynökségek, próbafelvételek, kamuproducerek, de a vége mégiscsak az lett, hogy elkezdett pénzt keresni. Felnézett a dzsuvás tükörre. Mennyivel egyszerűbb a pasiknak? Sírnak, aztán letörlik. Mondjuk nem is sírnak olyan gyakran, meg amúgy is minek kell ennyit könnyezni. Megigazította a festéket. Mikor visszament a szobába, a pocakos, szakállas Mikulás még ott pihegett a kanapén. A nadrágja legalább már fel volt húzva. A rendező pattogott. Folytassuk, gyerekek! Nem érünk rá szórakozni. Elkezdték forgatni a második színt. Ezzel a szóval azelőtt csak a magyar órán találkozott, amikor a Hamletről meg Bánkmáról tanultak. Azok is mind színekre voltak osztva. Fene se gondolta, hogy a pornó ugyanúgy működik, mint a színház.

penész. Nem akarok megint nőgyógyászhoz menni, mondta. És ezt a szagot sem bírom többé elviselni. A végén zavarodottan elhebegett, jobb volna, ha nem találkoznánk egy darabig, már nem osztott, nem szorzott semmit. Kinyomta a telefont, végig simított kopasz fején, a kezére tapadt szürke pihéket a trikójába törzsölte. Különös. Egy időben még reménykedett is, hogy egyszer újra nő ott valami. Hogy a hátáról, vagy a lábáról sikerül átültetni a szőrtűszéket, ismét lesz haja, és nem fog úgy kinézni 40 évesen, mint valami jezsuita szerzetes. Végül inkább borotvával lehúzta az egészet. Arra legkevésbé sem számított, hogy egyszer tényleg újra nő ott valami. Hogy azok már nem hajszálak, hanem micélium fonalak lesznek, arra még kevésbé. Elővette a hűtőből a Finlandiát. Hét elején vásárolta, de a félteres üveg kétharmada már hiányzott. Azzal mentegette magát, amit a neten olvasott, hogy az alkoholnak fertőtlenítő, gombaölő hatása van. Arról már kevésbé vett tudomást, hogy hiába nyakalja deciszámra a vodkát lefekvés előtt, minden reggel ugyanazzal a dohos légszomjal és poshat szájízzel kell, mint vodka nélkül. Bár nem igazán emlékezett, milyenek voltak a vodka nélküli reggelek. Ébredés után felhajtotta a köptetőt, biztos, ami biztosabban is volt alkohol, zsebkendőjébe köhögte a nyálával, szürke masszává csomósodott micéliumot. Fájt ez a köhögés, belegondolni sem mert, mi lesz a vége? Egészen pontosan, hogy hová vezet. A micélium lényegében maga a gomba. Korábban azt sem tudta, mit jelent a szó, most arra rutinos lett a szakkifejezésekben. Aspergillus fumigatus, penicillum notatum, Cephalosporium rutili. Fejből sorolta, mint egy képzett mikológus. A penész képződése több szakaszra bontható, a micéliumot követi a konídium, majd a spórák időszaka. Jó ideje mindhárom jelen volt a testében. Pont akkor kezdődött, amikor látszólag sínre kerültek a dolgai. Kinevezték beszerzési csoportvezetőnek, a lakáshitelt és a tartásdíjat így már alkudozás nélkül tudta fizetni, Budára is visszaköltözhetett. És hát megjelent Vanda. Kezdetben szokatlan érzés volt annyi fiattal együtt lógni, de mióta a lány először belibbent irodája ajtaján egy hatalmas adtakhüteggel, s hebegve megkérdezte, jó helyen jár-e az új kampány költségvetésével, már semmi sem lepődött meg. Nézte azokat a természet által tökéletesre formált idomokat, és csak annyit mondott, jobb helyen nem is járhatnál. Arra álmaiban sem számított, hogy 3 nap múlva már együtt vacsoráznak, az este végén pedig úgy juttatja csúcsra az ajkaival a lány, mintha ebből szerzett volna diplomát, nem pedig marketingből a közgázon. Barna hajú, magas és karcsú igazi modellalkat volt, pont az ideája. A következő hónapokban wellness hotelek, balatonfelvidéki gasztropanziók zengtek Vanda nyugdíjcselésétől, ő pedig olyan belvárosi szórakozó helyeken töltötte hétvégi estéit, melyeknek a létezéséről sem tudott azelőtt. De legalább úgy nézett végig a felesége szemébe, hogy nem sütötte le kényszeredetten a sajátját. Megint valami közösen megkötött szerződést kellett felbontaniuk. Pár nappal korábban tette ki Facebookra a Vandával készült képeit, biztos lehetett benne, hogy Anitát eszeveszetten érdekli majd a lány. Láttam a kis barátnődet. Próbálta fanyarra venni a hangnemet. Jól megvagytok? Nagyon jó, kösz. Mindig is bejöttek a fiatal csajok, tudod? Mély ütés, talán mélyebb, mint kellett volna. Biztos a gyerekkel vág majd vissza. Szégyelte, hogy nem foglalkozik vele eleget. Igaz, a feleség erőszakolta ki, hogy legyen, de mégiscsak az ő fia volt. Valamiért mégsem vágyott rá különösebben, hogy lássa. Azt az estét is Vanda barátaival töltötték, amikor először hallott a lány finom megjegyzését, hogy megnőtt a pocakja. Legalább adta az edzés, nem kardiózott annyit, mint a válást követő hónapokban. De most ennél többről volt szó. Hazatérve a lány penészszagra kezdett panaszkodni. Ő nem érezte, és hát amúgy is hol lenne penész egy új építésű budai lakásban. Vanda tovább erősködött, hogy nagyon érzékeny rá, így keresni kezdték a mosógépben felejtett nedves ruhát, sporttáskában hagyott izzadt cuccokat, de semmi. Másnap már ő is érezte. A lány zuhanyozni ment, közben ő szétnézett a hálószobában.
Az ágy mögött találta meg, elhúzva a faltól méretes, kékezöld penész volt a kéktelenkedtek. Nem szólt Vandának, inkább megpróbálta elnyomni a szagot kevés sikerrel. Közben újra nekiállt edzeni. A beszólás után 3 napig nem evett más, csak fehérje turmixot, reggel letolta a legkeményebb programot az ellipszis tréneren, mégsem ment le a pocak. Sőt, mintha nőtt volna, folyamatos puffadással, alhasi feszítéssel kísérve. Ekkor tájt érkezett a céghez Kornél. A férfi, vagy inkább kölyök, alig lehetett 30, mikor kinevezték ügyvezető igazgatónak. Személyi asszisztensnek Vandát választotta. A lány kampánymenedzserként dolgozott, költségvetéseket rakott össze reklámokhoz, addig alig beszélt a munkájáról. Innentől kezdve viszont egyre gyakrabban hallotta Kornél nevét, hogy éppen mind dolgozik, hogy szerinte mi működik jól, mi nem a cégnél. Hogy milyen sorozatokat néz, hova jár edzeni, mik a kedvenc éttermei. Ahová aztán neki is el kellett vinnie a lányt. A beszerzési terület mindennek a kulcsa, Péter. Vanda nagyon jól teljesített az elmúlt hónapokban, ő fogja leghatékonyabban érvényesíteni cégünk érdekeit. Nem szeretném, ha ezt kudarcként élnéd meg. Nagyon fontos tagja vagy a csapatunknak. Szótlanul hallgatta a rizsát, miközben Kornél tudtára hozta, hogy fölé helyezi a kis barátnőjét. Megcsináltad a vizsgálatot? Kérdezte szemtelenül Vanda, miközben levette a bugyit. Múltkor 3 napos folyáson volt utánad. A lány előléptetését ünnepelték. A menzában foglalt asztalt, de végig azt érezte, hogy elveszítette a hatalmát fölötte. Együttlét közben sem múlt az érzés. Vanda máskor mindig nyitott szemmel csinálta, most végig csukva tartotta. Egyiküknek sem sikerült elélveznie. Ez egy másik hüvely gombafaj. Új kúp kell rá, állapította meg a nőgyógyász pár nappal később a lánynál. Nála ne semmit nem mutatott ki a szűrés, valami mégsem volt rendben a testével. Puffadt, böfögött, 1 hét alatt 3-szor fordult meg a házi orvosnál, aztán egy gasztroenterológus kiderítette, hogy a bélflórájával vannak gondok. A gombák teljesen kiszorították a baktériumokat, amik az egészséges emésztésért feleltek volna. Másnap a kollégái az irodai hűtő körül tülekedtek. Mi teszik ez, Jézusom, ellepte az egészet. Szörnyűködtek, majd őt észrevéve csendben eloldalogtak. Egyedül maradt a szélesre tárt hűtő előtt, melyben 3 porcon keresztül terpeszkedett a penész, vékony bundába borítva a gyümölcsöket, zöldségeket, felvágottakat és sajtokat, a hűtő közepe felé sűrűsödve, míg végül egybefüggő szürkéskék vattává nem csomósodott az ő előző napi ebéd maradékán. Vegyszerrel sikerült csak kitakarítani. Többé nem rakott be ételt. Kornél táppénzre küldte, kérte vegye komolyabban a problémáit. Vettek tőle vért, vizeletet, székletmintát. Aspergillus fumigatus, penicillum notatum, cephalosporium rutilium. Ezeket mutatta ki első körben a tenyésztés. Ott nyüzsögtek a testében, és az orvos igyekezett úgy tenni, mintha értené, mi történik, bár nem értette. Következett a táppénz és a gomba elleni gyógyszerek. Na meg a kedélyeskedés, hogy mit se csüggedjen, ennyi penicillin a testében legalább biztosan nem kap trippert. A táppénzből ki tudta ugyan fizetni a rezsit, a lakás törlesztő részletét, a gyerektartást, de Vanda extra igényeire, mint fesztiválozás a VIP szektorban, koncertek az arénában, hétvégék a Balaton felvidéken, arra már nem futotta. A lányt egyre jobban zavarta, hogy közös vacsoráik otthon, de legjobb esetben is egy kockásterítés kis vendéglőben zajlanak kedvenc Michelin csillagos budai éttermei és a Gosdúdvar helyett. Egyre kevesebbszer hívta, többnyire csak dobott egy üzenetet Messengeren, hogy aznap mégsem ér rá. Egyik este felhajtott mindent, ami a fertőtlenítő vodkából megmaradt. Oda taxizott a lány lakásához. Egyedül találta, Vanda szánakozva nézett rá, miközben ő dülöngélve, magából kikelve ordította, hogy vald be, mi van köztetek. Felcsinált, ugye? Lefeküdtünk párszor, ennyi. Nem akarok tőle semmit, mondta szemtelenül, és neki, mintha rozsdáskéseket forgattak volna a gyomrában. Ha velem maradsz, megbocsájtok, kavarodott bele saját kérdésébe, majd elaludt a lány kanapéján. Tulajdonképp ügyesen számolta ki, mikor hagyja el.
Külsején a következő hetekben kezdtek csak megjelenni a penészfoltok. Be kellett menni az irodába, a támpénzes igazolást leadni. Cetli várta a billentyűzetén, sporttáska az íróasztala mellett. Nálam maradt néhány cuccod. V. W. Ennyi állt a papíron. Csupán ez a W jelezte a szöveg végén, hogy kitől érkezett. Így írt alá mindent. Az SMS-eit, e-mailjeit, posztitjeit és Facebook üzeneteit. Egy W-vel. A Cassiopeia volt a kedvenc csillagképe, az apja mutatta neki kislánykorában, amikor még élt. Vanda így a monogramját is W-vé alakította. Végül már egész testét kezdte ellepni a penész, és semmit sem tudott tenni ellene. Naphosszat csak ült, vagy feküdt otthon, fáradt volt, de 4-5-ször azért mosakodott. Mosakodás után lement megvenni a kaját, amit internetes féligasságokat összeolvasva állított össze, gombaolő élelmiszerekből, vodkából és pálinkából. Egyre jobban hiányzott a fia, el is döntötte, hogy hamarosan több időt tölt majd vele, de meg akarta várni, hogy ilyen rendbe jöjjenek a dolgai. Mégsem viheti oda, hogy úgy lássa őt, meg a lakást, a penészes falakkal, sarokban halmozódó piás üvegekkel. Eleinte Finlandiát vett fertőtlenítő gyanánt, aztán egyre nehezebben jött ki a pénzből, áttért az olcsó Tesco-s vodkára. Olvasott egyszer egy könyvet, valami Nyúl nevű amcsi fickóról szólt, abban az állt, hogy amikor valakinek gyereke lesz, fizikálisan pusztulni kezd. Továbbadta a gényeit és kész, megtette a dolgát, átadja a testét az enyészetnek. Mekkora baromság, gondolta. Neki pont akkor kezdett enyészni a teste, amikor elhagyta a gyerekét. Aggasztóan nehezen vett már levegőt, de az orvosok nem tudtak vele mit kezdeni. A micéliumok mindenhová betüremkedtek, felköhögte őket, ám az sem segített, másnap kezdődött minden előről. A reggelek voltak a legijesztőbbek. Néha olyan légszomjal ébredt, partra vetett halként kapkodott oxigén után. Vanda már nem vette fel, neki az SMS-eire sem válaszolt. Először rendelt lányt a lakására. Szia, Kata vagyok, mosolygott az ajtóban, megszólalásig, mint abban a régi Pepsi reklámban. Barna hajú, magas és karcsú modellalkatú lány volt. Szinte az ideája. Ma este Vanda leszel, mondta tőle szokatlan határozottsággal, hisz nem hobbiból töltött 3 órát azzal, hogy találjon egy külsőre hasonló lányt a hirdető oldalom. Visszafogott undor és szolid rettegés tükröződött a szemében, ahogy az öblös hörgést hallgatta, miközben a férfi teste ütemesen hullámzott felette. Ez őt nem érdekelte különösebben, átadta magát az érzésnek, és minden ideg sejtjével a Vandával töltött egyik balatoni éjszakájukat idézte fel. A végén hanyat vágta magát, s halkan zihálva, sípoló tüdővel elmotyogta, hol találja a pénzt. A lány falfehéren magára rángatta a fehér neműt, felmarkolta a 10000-eseket és elviharzott. Olyan volt a tüdeje, mint egy penészes mosogató szivacs, mondta az orvos a bátyjának boncolás után. Angliából utazott haza, hogy elrendezze a lakást. El kellett adni, de az ex-felesége képtelen volt intézkedni. Minden sértettsége mellett teljesen összezuhant. Hogy mi lesz a gyerekkel, hogy mennyire szerette az apját, nyeszörögte. A lakást kipucolták, fertőtlenítették, a falakat újra festették. A hűtőt sehogy sem sikerült kitakarítani, pár nap után mindig felbukkantak benne a szőrös párnácskák, inkább kidobták. Egy dologgal nem sikerült mit kezdeni. Abban reménykedtek, hogy a leendő vevők nem akarnak majd benézni minden bútor darab mögé. Különösen az ágy mögé nem, ahol a penész minden pucolás, meszelés, festés és tapétázás után újra felbukkant a falon apró zöldecskék, nedves foltokban, mindig ugyanott. Ismerős ez a forma, szólalt meg a bátyja barátnője. Ismerős? Kérdezte meglepetten a férfi. Aha, az égről. Olyan, mint az a csillagkép. Nem jut eszembe a neve.

A Stresszlabda című novella eleje és vége következik. Stresszlabda. Mikor elkérdezett, azt mondtam, reklámajándék. Egy konferencián kaptam. Stresszlabda. Nem voltam felkészülve, hogy tovább faggat. Melyik cégtől? Kérdezte Kriszti, nekem pedig torkomon akadt a szó. Coca-Cola. Nyögtem ki némi gondolkodás után. Náluk sok a stressz, folyton versengenek a Pepsivel. Próbáltam megalapozottan hazudni. De az egyik oldal a telek harcolással. Tényleg akadt néhány rajta, bár egyáltalán nem volt zavaró. Lejtettem a villamoson, ráléptek. Miért nem piros? Ekkor vesztettem el a türelmemet, mint általában, ha sarokba szorítanak. Honnan tudjam? Kérdezd meg a marketingesüket. Nem firtatta tovább. Előbb megtűrte, később megszerette. Tényleg szép volt. Áttetsző, akár egy hatalmas borostyán, puha és formázható, kellemes tapintású, mint a telt női mellek. Mindketten vonzottunk a telt női mellekhez. Én férfiként természetszerűen, ő pedig az első találkozásunk óta hasonlókat szeretett volna magának, teli tejjel és egy szoptatós kisbabával a végén. Itt következik egy szünet a szövegben. Közben elkezdtek rendbe jönni a dolgaim Krisztával. Beadandóim is akadtak a levelezőn, hosszabb ideig nem kerestem Nikolt. Egy házi buliból tartottam épp hazafelé, amikor észrevettem, hogy a giroszos srácok körbeállnak valamit. A távolból hallani lehetett egy mentőt. A járda szélén feküdt, véres duzzanat volt a fél arca, a ruhája szafatokban lógott, a mellkasa egy sállal volt átkötve, mindene csupa vér. Egy rendőr hangosan kérdezgette, ismeri-e valaki, tud-e róla bárki bármit, ment a telefonját és a pénztárcáját is elvitték a kopaszok. Meglátott, bár nem voltam biztos benne, hogy felismert. Talán mondani akart valamit, mintha a keze is mozdult volna felém, de pár méterre voltak a török srácok, akiktől minden este a kaját vásároltam, nem mertem bevállalni. Rájuk köszöntem, és megszaporáztam a léptemet, mikor az egyikük megszólított. Jó széjjel vették, szomszéd! Jelentős török akcentussal mondta, és többnyire vidám arcát most szomorúnak láttam. Idáig bukdácsolt, itt esett össze. Ja, durva, mondtam, és sietve megindultam az utca túloldalára. Azt éreztem, hogy mind le akarnak buktatni, hogy csak is azért gyűltek ott össze, hogy rám húzzák a vizes lepedőt, hogy én is egy nyomorult, homokos vagyok. Menekülni akartam, épp hogy nem rúgtam bele Nikolba. Miközben átfurakodtam a tömegen, le sem vette rólam a szemét. Ahogy az úttesthez értem, két parkolóautó között hirtelen ott hevert előttem. Egy óriási, véres, elasztikus borostyán. Visszanéztem. Mindenki őt vagy az érkező mentőket figyelte. A felső lépcsőfordulóban van egy magas fémszekrény, vastagon áll rajta a por. Annak a tetejére rejtettem, betoltam, amennyire bírtam, és a következő konferencia után hazavittem. Krisztivel azóta egész jó lett. Nemrég megszületett a baba, neki is ilyen szép tejmellei lettek, mostanában azokat gyurmázom inkább. Néha azért a szilikongömböt is használjuk, masszírozni például csodásan lehet vele. Sosem mondtam el neki, hogy mi az valójában, honnan van és mennyit ér. Hogy egy ember napi 8 órában élvezett többször egymás utánban úgy, ahogy szalagmunkások illesztik egybe a gép alkatrészeket. Bár tulajdonképp alkatrészeket rakott össze ő is, csak nem a gyári útmutató szerint.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Ahogy öregszem, érezem, mind forr a múltba élet. Lentebbre válj a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom, tündér, manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi. Mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozón lohol, szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább a nagyapát, a dédabát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát, percert, réges merén, úgy szólítám, uramöcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalok. Láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szebb figura. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékkort könnyedén a teremtésből hoztam én. Kóvájgó senki a nevem, ajtéja, álma, szerelem. Ős kezdet óta itt vagyok. De a lepkével meghalok.

Tuulen juhlatu. Tukkaatta. Ahui öreksem, iiresem, mint forra multba illetem. Lentebre vája jökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió. Kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozón loholt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, ső pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalok.

merülő Szaturnusz. Elvették nyájamat, bánjam el, többé semmi dolgom, nincs felelősség, menhelyen könnyű az agnak élete. Legelőbb a papot kergették el az agancsos félrebeszélőt deszkájáról, ahonnan égbe röppent naponta bolond és okosabb papokat válogattak. Később a királyt, a védő védtelent és kardos királyokat fogadtak. Aztán a bölcset, hiszen van tudósunk elegendő. Végül a költőt, minek számlálja ujjait gagyogva. Tódulnak helyébe a kívánalmak célszerű dalnokai megbízás szerint. Így állok, arccal falnak fordítva, törött pásztorbotommal. Csordám a vájúnál tolong, mennyi vidám vadonatúj nagyszerűség húzkál benne. Orr mellett, orr az orrot kitúrja, bánjam-e, már nem hivatásom, agyarat döfnek belém, ha látom, mi lesz a roppant szaporulatból, a kapart anyaméből, falánk bódulatban, gyorsuló iramban, a gyilkos sugarakból, a kapuba rakott robbanásból. Mintha sinén a vonat rohan a szakadékba, melynek túlsó partja nincs, bánjam-e, lehet megállítják a végső percben. Vagy a szakadék felett is pálya visz, csak vak vagyok. Talán a meredély szélén szárnyat bont, felröpül. Ők tudják, nem én. Bajuk, ha ők se tudják. Nekem már mindegy, pásztorbotom eltört, könnyű szalmán heverni, évezredek fáradalmát kipihenni. Nem látnak, fejük a vájúban, én is csak farukacs lobogó füleiket látom. A kiukadt világ. Külön árkaink s gátjaink miatt az áldás tengerét fövény elissza. Világunk, mint sútba vetett kulissza, tekints rá, itt is, ott is átjukad, de résein nem tárul a valóság, a szétfeslő tarka látszat helyett, csak a poros süllyesztő gépezet, a döglött jelmezek, a papírrózsák. Néhány részek dühött komédiás markában bicska játsza még a régi rémdrámát, és unja mindenki más, fillérei csoki statiszta félti. Vászonrongyfal zuhan a koponyákra, a végítélet korcs paródiája. Fuga, mennyi forró szakadékból szobja felkél, minden hűvös kútban veszti szomját, kútból emelt fejű kígyó, ahány tűzből habját gyűjti folyton, annyi áradatban elfolyatja süket éjbe, zártan mélyen boltozódó, mellbordái közt kovában és palában, teste gyűrűjébe bilincselten, földcsújával elnyomottan, fúrja vakfejét emelten álmot hengerítő áramokba, forva kószán, kúszva folyvást, emelt égkőfejű táncos imbolyogva, mennyi álmot folytat ébren, annyi ébren létet forgat álma, őrzi s elfolyatja, folyton elfolyatva őrzi, fúrva, hogy a palapattok kova sercen teste gyűrűjét kibontja, forró szakadékból felszökelve, éles feje tajtékozva, múlhatatlan múlását dörögve, búborékát sziporkázza égre, táncol koronája égkő fenn, de len csörren összetörve, kútból emelt fejű kígyó széttiporva, hengerítő áramokban elomolva, hamvatlan kihűlve, sárral egyesülve, hol a tajték álom, az álom égkő, az égkő valóság, a valóság kígyó, a kígyó tajték. A meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs.
A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zubból manó leskelődjék, torkot tácson odakinn az éj. Még most sem szoktam meg egészen. Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van, gyomrom, belem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létezem. Még most sem szoktam meg egészen, hogy minek olyan lényeges ezt vágyni, amazt elkerülni, s hogy szeressenek és szeress. Még most sem szoktam meg egészen, hogy látó vagy rágótagot szépnek vagy csúnyának tekintsem, és hogy van élő és halott. Még most sem szoktam meg egészen, hogy teljest föl nem foghatok, hogy csak a részek kavarognak, és rajtuk túl nem nyúlhatok. Toccata. Ahogy öregszem,

0: Miben lehetne összefoglalni azt, amit költészeted mond az emberi történelemről?
1: Hát ez elég kényes kérdés, ugyanis én azt mondom, hogy a történelmen szappak most már túl kell lépni. Át kell menni egy történelem utáni korszakba, addig béke és nyugalom nem lesz. Sőt, atomfegyver és hasonló birtokába az ember előbb kifüstöli lába alul a talajt, mint mielőtt elérhetné a történelem utáni kor felnőttségét és békéjét.
0: De a régi természetével hogy tud átlépni az ember egy történelem utáni korba?
1: Úgy látszik sehogy se, és itt van a baj.
0: És a remény, hogy mégis át tud lépni?
1: Hát reménykedni mindenbe lehet.
0: Te is reménykedsz ebbe, hát mit jelent, mi mást jelentene a kommunisztikus ember, akiről beszélni szoktál?
1: Amikor ezt leírtam, akkor talán még reménykedtem benne. Ma már ez a remény legalábbis nagyon halványka.
0: Miért?
1: Mert annyira a történetiség kategóriáján belül tud csak létezni az ember, ami viszont úgy látszik kisodorja alul a sámedlit. Nagyon nehéz helyzet ez.
2: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: 20. századi freskó. Felhőkakukk vár, 3000 éve telik díszekkel és lomokkal, nagy ládákkal. Felírásuk, én, enyém, nekem, engem, s falát mindenfelé kinyomta, az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm, végre felbillett, s az alatta felgyűlt galajba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek, nem értik, mi történt velük, nem látnak az éjszakában, jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosva egymásra tiporva cipelik törött recsegő holmiukat, vagy építeni akarnak a törmeléket dúlva. De van, aki lát közöttük, és szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak, kétségbe esett világosság, eleven fákja. Páran rámutatnak, mi a bolond szurokba mártotta magát, és elhamvad, ahelyett, hogy menteni segítene. Mások kiáltják, az ő fényénél látunk, és még gyorsabban húzzák, vonják a törött lomokat. Mit látnának, mit mutatna nekik az eleven fákja? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit, honnan már hiányzik felhőkakukvár, és eltűntek az angyalok. A biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi, még a háború angyala is. Mert amit ezek háborúnak néznek, egymásba botlók szüntelen marakodása a sötétben, hol már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás? S még a gyűlölet angyala is, mert mindenki annak bokájába mar, akiében bír, de hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt, a tétlen, közönös lélek, az undor angyala, mert már csak az utálat, melynek lelke van. Ha látnának az eleven fákja fénynél, őt látnák, az undor angyalát, amint lábával haraggoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel, s nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik. S ha közelről látnák, nem hinnék, hogy az undor angyala, mert oly szép, mint az a nő, kit álmunk legmélye hord. A gyilkos megrészegül tőle, vágytól zokogva öklére borul, fogadkozik, s a tiszta is megdöbben előtte, mi a szépség, hogy így sodra van. S az üvöltve lobogó fákja, se végső édesség ugyanegy. Ha kérdik őt, felel, ne fontoskodj. Ajkát vigyeztve szól, ne fontoskodj. Harmadszor is azt mondja, ne fontoskodj, s elhallgat. Az eleven fákja körbe szalad és ordít, hallottátok-e, ne fontoskodjatok, e két szó a nektek röpített ige, e két szó a nagy könyv, e két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok, ne akarjatok zászlót lengetni, építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni. Hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok, semmi előnyt ne kívánjatok, előny értékében ne higgyetek, s leválik rólatok a százféle téboly, mely mind előnyt kínál, és olyanok lesztek, mint a szívverés, nyugalma a működés, és működése nyugalom. Így kiállt az eleven fákja, végre összeroskadt, száján dül a pernye, a korom, még csontja is fekete, az undor angyala egykedvűen játszik a rong felett, vár.
1: Hely, de messze majomország! Ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól, majom lány, majom ABC-t tanul, gaz majomak majom börtönt rúgja irgalmatlan. Megépül a majom malom, lesz sok majom majon néz. Győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom póznám, majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, bávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom retedát, majom bakák menetelnek jobbra és balra. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver.
0: A majmoké a világ. Majomország. Hely, de messze majomország, ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól majom lány, majom ABC-t tanul, gazmajom a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majom malom, lesz sok majom majonéz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom póznán, majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.

mint a lámpás a pejlovakéne, és mint az égen a hold. Mozgott a fülem, amikor rászállt a légy. Mozgott az orrom, amikor szagláztam a légy után. Emlékszel? Te még síró baba voltál. Én ott bókláztam a bölcsőd körül. Elkergettem a kotlóst, hogyha felét közelített. Később a hátamon is lovagoltál. Egyszer le is estél. Engem raktak meg a rémületben. A kezedből lettem. Kicsi kezed volt, halványpiros, és néha sáros, néha homokos. Egészben nyeltem le a falatot. Nagy-nagy falán kutya voltam. Ismersz-e? Egyszer világos este volt, teli hold. Vonítottam az égre, a holdra. Árnyékom hosszan úszott utánam, mint mikor lópusztult a háznál, és elcipeltem a belet. Hallottam a hangodat akkor. Elővágtattam a kazlak közül. Táncoltam melletted. Ugattam. Emlékszel? Aztán éjjel a kertek közt csavarogtam. Doronggal hátba vágtak akkor. Elgörbült a gerincem. A bundám mocskos lett és fakó. Beteg kutya lettem, nagyon lövettek. Akkor vacsoránál csak lassan járt a szájakhoz a villa. A kis asztalnál ültél te külön. Kip, kop. A lábaiddal harangoztál nekem. Kipi, kop. Emlékszel?

ház. A részegekre angyalka vigyáz, s a villanyfényben, mint aranykehelyben alusznak a tűzfalak, háztetők. S a sorompón túl, ében szint delejben zizegnek a láthatatlan mezők. A messzeség öblén pár pislafény ég, mögöttük nyugodt mélység, a sötétség. Ha becézésem és csókom se kell, kicsi lány, mivel ringassalak el, ha elzár tőled a buta lakat, lesajnál minket majd a virradat. Bámuljuk egymást búslakodva, és szánk sarkát bontja már a nevetés. Te, ha hiszed, ha nem hiszed, én úgy szeretem nevetésedet, mint kinnezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Aranypor mállik az éj válláról, szemközt a sarkon a cégtábláról, furcsán szökken a pentameter sor elő. Tudjul a bádogos és vízvezeték szerelő. A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik, és semmit sem mond. Üldögélünk csendesen, két jó gyermek rendesen. Messzi kocsmazene halszik, a környéken minden alszik, az alkóvban odaát, mélyen alszik anyukád, szomszédban a vakos néni, ferdeszájú vígláb néni, balogúra vasutas, s imádód a kis inas. Itt is, ott is, emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmot, nagyfülű bagoly őrzi az álmot, mint kinnezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Itt is, ott is, emitt is, amott is, dongnak az öreg fali órák, bánatos hangú inga órák fodrozzák az éjszakát. Alvó lélek kusszat tájon, álmodon, mint pókfonálon, hús, hús, föl a légbe visz az út, tág a lég, tág az út, tág a lég, tág az út, hozd az örömöt, hozd a bút, hozd az örömöt, hozd a bút, hús, hús, nézd! A ház, mint a felhő, fénycikáz, mozdul, mint a barna béka, vele mozdul az árnyéka, és belőle alvó lelkek párolognak, légbe kelnek, kéményből, mint a füst, ereszről, mint ezüst, szállak kövér vakos néni, deszkavékony vígláb néni, és köröttük nagy sereg, libben, szökken, hempereg. Mi, a gőspék ketté bomlott és kergeti önmagát. Balog úr a templom tornyot fújja, mint a furuját. Azt fújja, hogy ne sírasson, mégis könnyezik belé. Ott meg a cukrász kisasszony tipek fejjel lefelé. Vígláb néni peckes módon sétálgat a sürgöny dróton. Krinolinja lyukas hordó, kezében egy napraforgó, vékony nyakán férfi gallér, oldalán egy szép gavallér. Vígláb bácsi nagy kesergőn kuporog egy lámpaernyőn, nézi párját. Lássa kérem, parádéra megy a pénzem, nekem pohár sörre sincsen, neki fodrász, ruha, minden én. Megmondtam már ezerszer, hogy hibás a mai rendszer. Államreform kéne régen, persze nem hitték, ma tessék adó, lakbér, nem csekéség, öt gyerekem van, kérem. Oda nézsz ez magár, ott a boltos lánya áll. Boltnak hisz egy fecskefészket, benne várja a vevőket. Ez már mégis hajmeresztő, hogy ma senki be se néz. Majd belép a szívdöglesztő hollywoodi filmszínész. Kérek 9 fokefejt, s ráadásul a kezeit. Röptük össze-vissza húz, rá ne néz, mert megvakulsz. Magyaró Pál ez alatt meg

Öreg bükk falat labdázik egy fiú csapat. Ő a szemét rajta felejti, mézes kenyerét halkan elejti, kicsúszik alól a rét meg a kémény, és eltűnik az éj csipkéi mélyén. És erre-arra az alvó csapat potyog a falról, mint a vakolat. A villanyfényen átdereng az ég, a városon túl látszik a vidék, a dombok gyengéd rajzú háta, és elcsitul az alvó karneválja. Jön a söprőgép tompa morajjal, mögött a hajnal fut lobogó szőkehajjal. Csörömpöl a reggel, száll a fény, és az éjjtág csodát, ezt a furami csodát ketten láttuk.

dicső, nagy költőnek, mint Goethe, Dante, Homerosz. És csak nagynak lenni dicső, nagy költőnek, mint Goethe, Dante, Homerosz. És csöppet se dicső, de nékem kedvesebb a nagyság álmából kibújni, valamennyi dicsőség fogadja ásításomat. Természetes emberi méret vonz engem, nem a nagy ragyogás, a szörnyű talapzat. Létrehozni a velem született s a szerzett képességtől telhető legjobbat, ha cipőt szegelek, ha fát ültetek, ha verset írok, ennyit kívánok önmagamtól. Munkámat használni lehessen, ne szájtát vagy csodálni. Nem akarok óriás hulla lenni, melyen tízezer évig araszolva majszol meg annyi puhány kandiság, mit izélt, hol, és katedra éhű hódolat. Se példakép, melyel az új kezdeményeket dermeszti meg a múltba mutató zsandárkodás. Se fönkölt szobor a sarkon, melyről csurog a vidám verebek és galambok kritikája, nem is ő róla, mit bánják, ki fene volt, hanem az életről, kinek szobra nincsen. Minden nagyság kicsiség is, mert van még nagyobb, vagy ha nincs, lehet. De most elképzelek egy fehér elefántot, áll képzeletem benső terében, és nézegetem mekkora. Most az asztalra vetítem, mint porcelán szobrocska figyel. Most ablakon át a hegyre vetítem, a világot beborítja. Állandó mérete nincs, nála se kisebb, se nagyobb nincs, tehetem mogyoróhéjba, vagy a mennybolt teknőjébe, mindegy. Így mérettelen legyen a munkám, se kevesebb, se több, mint amennyi kinyújtózás vagy zsugorodás nélkül erőmtől telik, se pompás, se szegényes, a mérettelen Istennek teremtésével közös ütemű.

variáció. Illatok, ízek, az ízek színe, a színek hangja, a hangok íze, az ízek illata, az illatok színe, a színek

0: íze, az ízek hangja, a hangok színe, a színek illata, az illatok hangja.
1: Relációk.
0: Konyhán.
2: Hajló hátavonala, kék fazék előtt, babfőzelék.
3: Majci.
2: Hajló hátavonalán lüktet a falak közti üresség, lüktet az ablak üresség, szakadék a semmi bércei közt, végtelen híd a semmiben. Papfőzelék krátere zubog, zubog.
3: Manci szíve.
2: A falak közti üresség, s az ablak üresség, kék fazék körül.
1: Népgyűlés.
0: Fej.
1: Hely.
0: Könyök.
1: Fej.
4: Hullámzás eleven tenger.
1: Egy kopasz tarkú pillanatra.
0: Sapka.
1: Sapka.
3: Manci.
0: Ember falba falazva.
3: Éjjel, X-Y-on, éjjel, X-Y-on, éjjel.
0: Ágaskodik Manci, izzadt szegény Manci, ágas, ágaskodik Manci, izzadt szegény Manci.
1: Halljan, elögdössön, hogy a fene.
0: Szuszogás.
5: Férfi vár.
0: Nőkebel.
1: Tolongás.
0: Gépkocsit ülök, hangszóró.
6: Mert mindenkinek saját érdeke, hogy az idő sürgetését felismerve sorompóba lépjen, és öntudatos meggyőződéssel, és a boldogabb jövőre épülő felelősség tudattal.
0: Cégér a fejek fölött.
1: Jó szív temetkezési vállalat. Koporsók részletei.
0: Kiránduláson. Vízesés, villog, morajlik, köveken bukfencezik, víz, mozog, szalad, tajték, remek, szakad, csillogás, rezeg, marad. Lát, hall, boldog, fárad.
5: Kereszt.
0: Öltés.
5: Kövér béka tavon hintál.
0: Kövér árnyék habos csillag.
5: Árnyék moccan akácágán.
0: Béka moccan virág mellett.
5: Habos virág szirom ezer.
0: Tavon akát szirom felhő.
5: Csillag mellett felhő fátyol.
0: Hintáz ágán ezer fátyol.
5: Kövér moccan szirom fátyol.
0: Csillag virág akát hintáz.
5: A megmozdult szótár.
0: Csillag és rózsa násza.
5: Csillag. Asztal felszekrényedő.
0: Asztrény. Borjúból birka, berúgsz belőle.
5: Bor. Egymásból mintázódnak.
0: Egymásból kirajzolódnak.
5: Egymásba vetkőznek.
0: Hullámok.
7: A kőbéka lassan ment. A kőbéka lassan ment.
8: Kitűpték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét.
7: A kőbéka lassan ment.
9: A mozdulatlan utazás. Önmagad beutazása, a mindenség beutazása. A térbeli világ úgy viszonylik a mindenséghez, mint egy ruhazseb az élő testhez. Éjjel a csillagos ég alatt felfohászkodsz, mi nagy a világ. De ládd, egyetlen gondolatod a legtávolabbi égi testen is túlfut pillanat alatt. Egy gondolattól a másikig végtelenül hosszabb az út, mint csillagtól csillagig. Az ember a teret végtelennek érzi, de valójában úgy szorong a térben, mint egy börtönkamrában, melynek sem hossza, sem szélessége nincs egy teljes lépés. Aki lényében a végtelen áramokig hatol, a kamra falán kis rést ütött. Aki személyiségét feloldotta, a kamra falán akkora rést ütött, melyen már kifér.
10: Kettő vagyok, alany és tárgy. Csak halál szülhet egyé engem.
9: Tokkát. Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba életem. Lentebbre válj a gyökerem, a történelmet visel. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé se rádió, kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi. Mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozó loholt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángja. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát, percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uramöcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak néz. Oly vén vagyok, hogy borzom. Láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szegfény. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmi. Két jó marék port könnyedén a teremtésből hoztam én, kóhájgó senki, a nevem Maitréja, ám szerelem. Ős kezdet óta itt vagyok, de a lettével meg.
2: A lámpa nem látja önmaga fényét, a méz nem érzi önmaga édességét.
9: Csak játék, mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfelejt. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jelesett.
2: A hullámokat azt számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tenger.
9: A kő és az ember. Amerikai néger spirituál szom.
7: Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem. Megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem. Szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla. Én is égek, szenvedek, rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, szólt a szikla.

Ausztrál néger esőhívó varázslat.

0: tulott ki, vaskapuha váglak!
1: Kemenes aljai mondóka.
2: Lalita lavanga latápari síla nakómala malaya samíré, madukara nikara karambita kókila kudzsita kunzsakutíré, haririha viharati sarasava szánté, nritjati juvati dzsanéna samamszaki virahi dzsanászia durante.
3: Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méherajos sziromárban emelkedik a bakula tárt legyezője. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futóka füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyom árjaitól a vadomba kibomlik a bimbó. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mészfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon. A remete szíveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben.
2: Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü.
4: Kudora, panyigai, panyigai, kudorai. Panyigai, kudora, kudora, panyigai.
2: Kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, i. Kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, i.
4: Ház, panyigai, kudora, i. Kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, i. Panyigai, ház, kotta.
5: A hettita, a hettita. Különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
6: A hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
7: Furcsa madár a sirály, azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
8: Furcsa madár a sirály. Azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
2: Mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka, a tanyai kutyaugatásokon át tova, s a falusi zárt kapuk álmain át tova, az úton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor innen is, onnan is árkai mentén. A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa bársonya cifra szalagja, de virrad a kicsi öcsikés húgok álmai hajnali légcsiga fonatain újra le földre pörögne.
9: Súlyos buraközi lódobog, a kövön a patakok, a paripa fölnyihog, a falon a lófeje, hószínen a fekete tovasuhan, ablakon és puha keszekusza mennyei álmukon átfut az árnyék. Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekere kerezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintafa ágain ezer üvegizmú, saláta bokájú, kakuk fejű tarkalovat lát. A teljes lét
3: élet nélküli,
9: a teljes örök lét
3: idő nélküli,
9: a teljes működés
3: változás nélküli,
9: a teljes hatalom
3: erő nélküli,
9: a teljes tudás
3: adat nélküli,
9: a teljes bölcsesség
3: gondolat nélküli,
7: a teljes szeretet.
3: Érzés nélkül.
7: A teljes jóság.
3: Irány nélkül.
7: A teljes boldogság.
3: Öröm nélkül.
7: A teljes zengés.
3: Hang nélkül.
7: Csip, tik, cseppi, tak. Üresen jár az idő malma. Áll valahol háttal a gyermek, három évesen, mint örökké. Nagypapát nézi a zöld hal, leszállt a tó.

jóra. Perzselő szó miatt kell tennie a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra. Korgó éhet kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak. Ha nem iszol meg engem, torkod lángot vet. Beled összefacsarodik, ha nem eszel meg engem. Nem kérdem, akarsz-e követni, választhatsz köztem és kínod között, s a kínt választani gyáva vagy, igen gyáva. Nem tervem, hogy vonjalak a jóra, lépést sem teszek érted. Nem tervem, hogy várjalak a jóra, magad kívánsz jönni hozzám, hogy vonjalak és várjalak, nincs olyan jelem. Kicsiny vagyok, mint a porszem, szolgád vagyok, de meggörnyedsz előttem. Királyom vagy, de meg kell görnyedned előttem, mert ostobán bántál hatalmaddal, igen ostobán. Kicsiny vagyok, mint a porszem, s az atya megnevez engem, s az anya karján visz engem, mert comjat fakasztok benned a jóra, mert éhet támasztok benned a jóra, mert hiába hívtak téged a jóra. Térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű versláb dominál, titi-titi, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka, üszkös a fadereka, kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl nem állsz, mert üszkös a fadereka, kikorhat.

A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, sok a hal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond ne szedd le. Sejhaj fonóba, sok a lány valóba, kibarna, kiszőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha falomb közt teli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemek világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilugozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke beleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is, mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika, nevet a rika, nevet a rika, nevet a kicsi sárika. Meg kell értetni a sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pájon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet. Egy kis szöveg, amelyikben a molosszus és a pájon dominál. Nádicsibe fészken hál, kell a szellő suttog már. Szállj, te szállj, velem égre szállj, aranyága holdban vár. Nádicsibe fészken hál, kell a hajnal ébred már. Várj, te várj, pihe még a szárny, a göröngyre hullnod kár. A másik tiszta molosszus verslábakból áll, szóval csupa tá-tá-tá ütem, a száncsengő. Halljuk a száncsengő közeledését a télben, és amint az ablakunk alatt kopognak a lópaták, és aztán ahogy eltávolodik. Éjméből fölzengő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling télcsöngyén halkan ring. Földobban két nagy ló, kop, kop, kop, nyolc patkó, kop, kop, kop, csöndzsákból hangot lop. Szétmálló hangerdő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling, télöblén távol ring. Most olyan ütem következik, amelyikben
ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet. Ez elhangzik először magyarul, utána pedig egy nem létező idegen nyelven. A nem létező nyelven írt vers volt az első, és kvázi lefordítottam magyarra, de most vegyük előbb mégis a magyar alakját. Barbár dal. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajjaj! Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajjaj! Földet, tüskét teremjél, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajjaj! Ugyanez most egy nem létező kis egy cigányos hangzású nyelven. Gyegul, berár kicsi, rejni buszta szémó, ennyi mankötván, teszémó, adéni marúva bátó, ilyen Ole giuro nanni e ole cilambo a babi e ole bullo i ningi e din la dai e amon. Va puccio combo i che deva imla gulmo bugliavi e le valeli gulmo ni deva o da giaru moghe amon. Most átlépünk a sanskrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik négy részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méhárajos szíromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsengefüzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kinsuka szála. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arabiben ma vetekszik, méhraja nyílra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem, két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben.
sűrű atimukta futók a füzérre lövezve felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, mert táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ibe táncol a vadörömű lányka seregben. A második énekből Rádkához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovalengve lezengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli Madhuszúdana a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, happuha csókot ad és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Lát szerelemre kíváncsi a másika, édese Hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek, a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádhához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti puha zene reszket, szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a tested. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi közeleg a lépted. Gyűjt avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad ad takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. A hatodik énekből Harihoz szól a barátnő. Édesed érted epedve tekintszét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyre s a búban elolvad. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre.
Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba sibul. Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, kudora, panyigai, panyigai, kudora, ű, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ű, kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ű, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ű, ház, panyigai, kudora, ű, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ű, panyigai, ház, kotta. Most három kis hangcsoport. Az első puha forró hangok. Ange amba nula noie balanga ianegol mohitula e mante ukua hai manan. Yekale munni temme ayai amimenu golopandu amenia ukua hai manan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili helyrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru bulofuro furudozori klippipa kájrila. Áradó, sugárzó hangok. Kunai afhaist háj mengok álkén ovaj láj. Manés goliken unnu loimbopi, aj loiken o szándesztáj. Most néhány forró övi motívum következik, maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első, gyümölcsfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcsfürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél, gyümölcsfürt hozzuk le, add nekünk boldog ág, gyümölcsfürt ingatja a szél. A második, madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi hugunk vagy, mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi hugunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, virágok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázs, a nagy szív, lélegzik a láng, a nagy tüdő, mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk. A tűz, a tűz. Hetedik. Rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének, sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Dob és tánc.

Fényes csönd, béke, csönd, béke, fény, béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény.

Bomban csönd, fényes békek, kőlomban fény. Kút csöndje fű, kútra hajló béke csönd. Kút békéje inda fű, inda kő. Lombhintája kúton, fényingája kútban, csönd ajkája. Csepp, csepp, kút cseppje, cseppek csengő csöndje, csönd cseppje fény. Kút habja kő, lombja fény, csöndje béke. Szél, víz, föld, kis patak, irama, fény, halmai, föld, keblei, kút, karjai, kő, lábai. Víz, lomb, torkú, csönd, fűruhájú fény, kő, arcú, béke.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Keltakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

Második rész. A bujdosó. Tigris, tigris. Éjszakánk erdejében sárga láng. William Blake. Szabó Lőrinc fordítása. Első fejezet. Az a nagy umbriai síkság, amelynek egyik sarkában egy szikla asztalon áll Perugia, a másik sarkában az irdatlan Subasio hegynek támaszkodva Assisi fehérlik, néhány nap alatt virágba borul. Mindenfelé viruló gyümölcsvág árasztották az évszak átható újjongását, és különös csavartágú eperfák, halvány, olaszöld olajfák, és azok a lilavirágú nagyfák, amelyeknek a nevét senki sem tudta Mihálynak megmondani. Nappal a gyalogló akár ingújban járhatott, az éjszakák még hűvösek voltak, de nem kellemetlen. Mihály gyalog érkezett Spellóból Assisibe, felment a város legmagasabb pontjára, a Roccára, meghallgatta egy szép és bölcs olasz kisfiú történelmi magyarázatait, leült az ősi várról egy falára, órák hosszat nézte az umbriai tájat, és boldog volt. Umbria egészen más, mint Toszkána, gondolta. Parasztabb, ősebb, szentebb, és mintha egy árnyalatta a zordonak is volna. A franciskános föld, csupa hegyi város. Nálunk az emberek mindig a völgyekbe építkeztek, a hegyek alá, itt pedig fel a hegyre, a síkság. Vajon miféle ősi ellenség képe élt az alapító idegzetében, micsoda iszonyat elől menekültek mindig felfelé a meredek sziklákon. Ahol a síkságból egy domb nőtt ki, oda mindjárt város képít. És itt minden hely város. Spello például otthon nyomorult kis falu volna. Itt mégis szabályos város, katedrálisan és kávéházzal, sokkal inkább város, mint például Szolnok vagy Hatvan. És bizonyára egy nagy festő született benne, vagy egy nagy csatát vesztettek el mellette. Az olasz táj nem olyan csak barátságos, csak édes, mint ahogy elképzelte. Itt Umbriában nem. Van itt valami kietlen, valami sötét és érdes, mint egy papírfa. És éppen ez az érdes Olaszországra vonz. Talán a nagy kopár hegyek teszik. Sose hittem volna, hogy Olaszországban ennyi kopár is magas hegy van. A Subasio még foltokban áll. Letört egy ágat arról a fáról, aminek nem tudta a nevét, és jókedvűen felvirágozva lement a városkába. A piazzán az ősi Minerva templommal szemközt, ami az első antik templom volt, amelyet Goethe itáliai útjában látott, leült egy kis kávéház elé, vermutot rendelt, és megkérdezte a kiszolgáló kisasszonyt, hogy hogyan hívják ezt a fát. Salsifraga, mondta a kisasszony sejpítve és némi habozás után. Salsifraga, ismételte bizonytalanul. Legalábbis nálunk, ott fenn, Milánóban így hívják. De itt mindennek más neve van, tette hozzá megvetéssel. Fenit Salsifraga, gondolta Mihály. Salsifraga a kövi rózsa lehet. Mondjuk, hogy ez a júdásfa. De ettől eltekintve nagyon jól érezte magát. Az umbriai síkság boldogságot árasztott magából, szerény és franciskánus boldogságot. Úgy érezte, mint annyiszor álmában, hogy a fontos dolgok nem itt történnek, hanem máshol. Talán ott fenn Milánóban, ahonnan jött bús száműzöttként ez a sejpítő kisasszony, vagy ott, ahol Erzsi van. De most az is boldogsággal töltött el, hogy nem kell ott lennie, ahol a fontos dolgok történnek, hanem egészen máshol lehet, az Isten háta mögött. Assisiba jövet, abban reménykedett, hogy itt talán megtalálja Ervin. Hiszen ifjúkorukban, amikor Ervin volt a hegemón, elolvastak mindent, amit Assisi nagyszentjéről el lehetett olvasni. Ervin bizonyára ferences rendi szerzetes lett. De Ervint nem találta meg. És ifjúkori áhítatát sem tudták felidézni a franciskánus templomok, még a Santa Maria degli Angeli sem, amelynek belsejében állt a Portiuncula, ahol meghalt a szent. Nem maradt itt éjszakára, mert attól félt, hogy az ilyen idegenforgalmi középpontban inkább rátalálnak, akik keresik. Tovább utazott, és estére Spoletóba ért. Itt megvacsorázott, de a bor sehogy sem ízlett.
Ezek az olasz vörösborok hajlamosak arra, hogy időnként spiritus ízük legyen, vagy hagyma szaguk, tudja Isten miért, mikor máskor épp olyan megokolatlanul egészen nagyszerűek. Még rossz kedvűbb lett, mikor a fizetésnél megállapította, hogy Perugiában felvett pénze minden takarékossága ellenére is el fog egyszer fogyni, és nem tudja, hogy akkor mihez fog kezdeni. A külső világ, amelyről oly boldogan megfeledkezett Perugiában és a síkságon, itt kezdett megint beszivárogni. Olcsó szobát bérelt egy olcsó albergóban. Nagy választék ezen a kis helyen amúgy sem volt, és vacsora előtt még egy kis sétára indult Spoleto sikátoraiban. A holdat felhők vették, sötét volt, és a fekete város sikátorai folytogatóan szűkültek össze körülötte, nem olyan ölelően, mint Velence rózsaszín utcácskái. Valahogy egy olyan város részbe ért, ahol lépésről lépésre sötétebbek és fenyegetőbbek lettek az utcák, a szabad lépcsők egyre sejtelmesebb ajtók felé vezettek, embert már nem igen lehetett látni, az utat is elvesztette. És akkor egyszerre kétségtelenné vált, hogy valaki jön utána. Megfordult. Az utcasarkon éppen most kanyarodott be az illető, egy nagyon magas, sötét ruhás alak. Mihályt megnevezhetetlen félelem fogta el, és hirtelen besietett egy sikátorba, amely minden eddiginél szűkebb és sötétebb volt. De ez a sikátor Zsák utca volt. Mihálynak vissza kellett fordulnia, és addigra az idegen ott állt már a szűk utca bejáratánál. Mihály tétovázva közeledett feléje néhány lépést, de amikor jobban látta az idegent, rémülten megállt. Az idegen rövid, fekete, kerek köpenyt hordott, mint amilyet a múlt században volt szokás, és afölött fehér sejemsát és öreg, különösen gyűrött, puha szőrtelen arcán valami leírhatatlan mosoly. A karját kisé széttárta Mihály felé, és vékony, herélt hangon azt sipította, Giacomo! Vagy valami hasonló nevet. Nem én vagyok, mondta Mihály. És ezt az idegen is belátta, és sűrű bocsánatkérések közt távozott. Mihály most már látta, hogy a leírhatatlan mosoly az öreg arcán egyszerűen hülye volt. De Mihályt nem nyugtatta meg, hogy kalandja teljesen értelmetlen félelmen alapult, és meglehetősen komikusan végződött, sőt, szimbólumlátó hajlandóságával ebből az ostoba epizódból is azt a következtetést vonta le, hogy üldözik, nyomon követi. Páni félelemben kereste meg a fogadójába visszavezető utat, felsietett szobájába, bezárta és egy ládával eltorlaszolta az ajtót. A szoba így is félelmes maradt. Először is túlságosan nagy volt egy ember számára, másodszor is Mihály még nem bírt megbarátkozni azzal, hogy Olaszországban kőpadló van a kisebb szállodákban. Úgy érezte magát, mint a gyermekkorában a konyhába száműzték volna, ami minden esetre szörnyű büntetés lett volna. Igaz, hogy nem is fordulhatott elő. Harmadszor a szoba a hegyi város szélén állott, és ablaka alatt egy 200 méter magas sziklafal ment egyenesen le. És teljesen érthetetlen módon az ablak mellett egy üveges ajtó is volt a falba vágva. Valamikor talán erkélyre nyílhatott, de az erkélyt még a történelmi időkben lebonthatták, hogy leszakadt magától fásultságában, csak az ajtó maradt meg, és most kifelé nyílt az űrbe 200 méter magasságban. Öngyilkos jelöltek számára ez a szoba biztos halál lett volna. Ennek az ajtónak nem tudtak volna ellenállni. És mindehez ráadásul a rengeteg falon csak egy kép lógott, valami képeslapból kivágott illusztráció, egy rendkívül ronda nő a 900-as évek divatja szerint öltözve, és a revolverrel a kezében. Mihály megállapította, hogy aludt már megnyugtató környezetben is, de a környezetnél is inkább nyugtalanította, hogy az útlevele lent volt a Zordon és egyben sunyigépű házigazdánál, aki nem volt hajlandó belemenni Mihály ravasz indítványába, hogy majd ő maga kitölti a bejelentőlapot, mint hogy passzusa érthetetlen idegen nyelven van írva. A fogadós ragaszkodott ahhoz, hogy Mihály útlevele nála maradjon, amíg Mihály a fogadóban tartózkodik. Úgy látszik, rossz tapasztalatai lehettek.
A fogadó egészben véve olyan volt, hogy fel lehetett tételezni, hogy gazdájának a legsötétebb tapasztalatok jutottak osztályrészül. Nappal valószínűleg csak lecsúszott vigécek járnak erre, gondolta Mihály, és éjszaka lótolvajok szellemei kártyáznak röhögve a Sala de Pranzónak mondott konyhaszagú étkezőhelyen. De akárhogy is és akárkinek is a kezében, az útlevél ellene irányuló fegyver kiszolgáltatja nevét üldözőinek, és útlevele hátrahagyásával megszökni épp oly kellemetlen lenne, mint alsó nadrágban szaladni el, ahogy álmainkban szoktunk. Mihály szorongva feküdt le a kétes tisztaságú ágyba, nem sokat aludt, alvás, félálom és szorongó ébrenlét teljesen összefolytak abban az egységes éjszakai érzésben, hogy nyomon követik. Kora hajnalban felkelt. Leosont, hosszú harc után felverte a fogadóst, kifizette a számlát, és visszaszerezve útlevelét kisietett a pályaudvarra. Egy álmos asszony kávét is főzött neki a bárpult mellett, azután egy idő múlva álmos olasz munkások érkeztek. Mihály szorongása nem akart megszűnni. Folyton attól tartott, hogy elfogják, gyanakodott minden katona vagy rendőrszerű jelenségre, mindaddig, amíg a vonat végre be nem futott. Megkönnyebbülten lélegzett fel, készült, hogy eldobja cigarettáját és felszálljon. Ekkor egy nagyon fiatal és feltűnően jóképű kis fasiszta lépett hozzá, és megkérte, hogy ne dobja még el a cigarettáját, előbb adjon neki tüzet. Ecco, mondta Mihály, és nyújtotta a cigarettáját. Nem gondolt semmi rosszra, különben is már ott volt a vonat. Ön külföldi, mondta a kis fasiszta. Megismerem arról, ahogy azt mondta Ecco. Nekem ilyen fülem van. Bravo, mondta Mihály olaszul. Maga magyar, ragyogott fel a kis fasiszta. Si,

Ecco, ezt a sürgönyt küldj el a feleségemnek. Arrivederci! Megint kiszakította magát a fasiszta kezéből, aki közben megint megragadta volna, felugrott az induló vonatra, és becsapta maga mögött az ajtót. A kis vonat Norcsába ment fel a hegyek közé. Mikor kiszállt, már a Sibillini hegyek álltak előtte, 2000 méternél magasabb ormaikkal, és jobbra a Gran Sasso, Olaszország legmagasabb hegycsoportja. Mihályt a rémület az ormokra hajtotta, mint egykor a városépítő olaszokat. Ott fent, a havas és jeges vadonban nem fogják megtalálni. Most már nem Erzsire gondolt, sőt, úgy érezte, hogy Erzsit személy szerint a sürgönnyel ügyesen leszerelte. De Erzsi csak egy volt a sok közül. És nem is annyira az emberek üldözték, mint inkább az intézmények és az évek riasztó terrorhada. Mert íme, mi volt az élete az utóbbi 15 év alatt? Otthon és külföldön tanulta a mesterséget, nem a saját mesterségét, hanem családjának, apjának, cégének a mesterségét, ami nem érdekelte. Azután beállt a vállalathoz, azután igyekezett megtanulni azokat az élvezeteket, amelyek egy vállalat beltagjához illettek, megtanult bridgezni, síelni és autót vezetni, igyekezett a vállalat beltagjához illő szerelmi kalandokba bonyolódni, végül is megtalálta Erzsit, akivel kapcsolatban azután úri társaság annyit beszéltek róla, amennyi pletyka csak kijár egy előkelő cég fiatal beltagjának, és végre beltaghoz méltóan meg is házasodott, szép, okos, gazdag és előzetes viszonyuk által nevezetessé vált nőt vett el. Ki tudja, talán már csak egy év kell, és csak ugyan beltag lesz. Az attitűdök befelé kérgesedik. Az ember először N.N., aki történetesen mérnök, és idővel már mérnök, aki történetesen NN-nek hívnak. Gyalog vágott neki a hegyeknek. Kis hegyi falvak körül csavargott. A lakosság megnyugtatóan viselkedett, nem üldözték. Elfogadták, mint őrült turistát. De ha egy polgárember találkozott volna vele bolyongásának harmadik vagy negyedik napján, bizonyára nem tartotta volna turistának, csak őrült. Nem borotválkozott már, és nem mosdott, nem aludt levetkőzve, csak menekült. És belsejében is minden összekavarodott itt a kegyetlen hegyek szikár vonalai közt, az emberen túli magányban és elhagyatottságban. A cél leghalványabb gondolat árnya sem bukkant fel tudatában, csak azt tudta, hogy nincs visszatérés. A sok üldöző személy és dolog, az évek és az intézmények vizionáló agyában mind valami konkrét, szörnyetegszerű formát öltöttek. Az atyai gyárat úgy érzékelte, mint egy óriási, ütésre emelt acélrudat, de még azt is látni tudta, hogy lassan megöregszik. Valahogy saját testének lassú, de látható elváltozásai processzusaiban, mintha a bőre összezsugorodott volna olyan tempóban, mint ahogy az órán a nagy mutató halad. Mindezek már az idegláz delíriumos tünetei voltak. Az orvosok később megállapították, hogy az idegláz kimerültség eredménye volt. Nem is lehet csodálni. Hiszen Mihály 15 évig egyfolytában megerültette magát. Megerültette magát, hogy más legyen, mint amilyen, hogy sohasem a saját hajlandóságai szerint éljen, hanem úgy, ahogy elvárják tőle. Utolsó és leghősiesebb megerőltetése a házassága volt. Azután az utazási izgalom és az a csodálatos megoldódási folyamat, amit az olasztály idézett fel benne, és az, hogy egész nászútján úgy szólván egyfolytában ivott és sosem aludta ki magát, mind elősegítették az összeomlást. És főképp ez. Amíg az ember jár, nem veszi észre, hogy milyen fáradt. Csak akkor, amikor leül. Mihályon is csak attól kezdve hatalmasodott el 15 év kumulálódott fáradtsága, hogy terontólában akaratlanul, de nem szándéktalanul a másik vonatra szállt. A másik vonatra, ami Erzsitől egyre távolabbra vitte, a magány és önmaga felé. Valamelyik este egy nagyobb fajta hegyi városba érkezett. Ekkor már olyan irreális lélekállapotban volt, hogy a város neve után nem is érdeklődött, annál kevésbé, mert már aznap délben észrevette, hogy egyetlen egy olasz szó sem beszél. Így nekünk sem kell a városka nevét feljegyezni.
A város piaccáján barátságosabb képű albergó állt. Ide betért, és igen jó, normális étkezés.

Fádja a megvacsorázott, nyokkit paradicsomos szósszal, környékbeli kecskesajtot, narancsot és fehér bort. De mikor fizetése került a sor, úgy találta, hogy a fogadós leánya gyanakodva nézi és összesúg a két emberrel, aki rajta kívül még a teremben ült. Azonnal elrohant, és nyugtalanul kúszált a városka fölött elterülő bozótos, makkiás hegyen, de itt fent nem maradhatott, mert erős szél fújt, hát leereszkedett egy meredek hegyoldalon. Mély, kútszerű völgybe ért, ahol a szél ugyan nem fújt, de a völgy oly folytott és sötét és kietlen volt, hogy egészen természetesnek találta volna, ha ember csontokra bukkan, és közöttük egy királyi koronára, vagy az ősi méltóság és tragédia valamilyen más vérlepte jelképére. Rendes lelkiállapotban se rendkívül érzékeny volt a tájak hangulata iránt, most pedig tízszeresen. A mély völgyből futva menekült, és ekkor már igen fáradt. Egy kis ösvény enyhe dombra vezette fel. A domb tetejére érve egy alacsony fal tövében megáll. Barátságos, hívogató környék volt. Átugrott az alacsony falon, és amennyire a halvány csillagfényén láthatta, egy kertben volt, amelyben szép ciprusok álltak. Lábánál egy kis halom természetes párnáról kínálkozott. Lefeküdt, és mindjárt mély álomba ment. Később a csillagok fénye nagyon megerősödött. Oly erősen égtek a csillagok, mintha valami szokatlan nyugtalanság vett volna erőt az égbolton és felébredt. Felült, és tétován nézett szét az iszonyú csillagfényben. Az egyik ciprus mögül Tamás lépett elő. Sápadtan és rosszkedően. Haza kell mennem, mondta. Mert nem tudok aludni ebben az iszonyú csillagfényben. Azután elment, és Mihály utána akart rohanni, de nem tudott felállni, akármint is erőlködött. Hajnalban felébredt a hidegre és az első világosságra, és álmosan szétnézett a kertben. A ciprusok alján mindenféle sírkeresztek álltak. A városka Campo Santójában, temetőjében aludt. Hiszen ebben még nem lett volna semmi borzasztó. Az olasz halottak városai talán még az élőkénél is barátságosabbak és hívogatóbbak, nappal is és holdvilágban is. De Mihály számára ennek is rettentő, szimbolikus jelentősége volt. Megint futva menekült, és ettől kezdve lehet számítani tulajdonképpen a betegség kitörését. Ami azután történt vele, arra később nem tudott visszaemlékezni. Negyedik, ötödik, vagy talán hatodik nap egy hegyi ösvényen érte az alkonyat. A lemenő nap rózsaszín és arany árnyalatai most lázas állapotában is elragadták, sőt most talán jobban, mint józan korában. Mert józanul restelt volna ennyire reagálni a szokott, régi és teljesen célszerűtlen mennyei színekre. Mikor pedig a nap lebukott egy hegy mögé, lázas ötlettől megragadva hirtelen felkapaszkodott egy sziklára, abban a hiszemben, hogy annak az ormáról még egy ideig láthatja a napot. De ügyetlen keze rossz helyen kapaszkodott, lecsúszott az útmenti árokba, és akkor már nem volt annyi ereje, hogy felkeljen. Ott maradt, fekve. Szerencsére hajnal felé házalók jöttek arra összvérekkel. A holdfényben meglátták a fekvőt. Felismerték benne az előkelő idegent, és tiszteletteljes részvéttel levitték a faluba. Onnan pedig hatósági közegek tovább szállították, sok átszállással a Folinyói kórházba. De ő erről mit sem tudott. Második fejezet. Mikor magához tért, még mindig nem tudott egy szót sem olaszul. Az ápolónőtől magyarul kérdezte, fáradt és ijedt hangon a szokásos kérdéseket, hogy hol van és hogy hogy került ide. Mint hogy az ápolónő nem tudott felelni, magától is rájött, nem volt nagyon nehéz, hogy kórházban van. Arra is visszaemlékezett, hogy milyen furcsán érezte magát a hegyek közt, és megnyugodott. Csak arra volt kíváncsi, hogy mi baja. Fájdalmat nem érzett, csak nagyon gyenge és fáradt volt. Szerencsére volt a kórházban egy orvos, aki félig angol volt, ezt hívták Mihály ágyához.
Mihály sokáig élt Angliában, és az angol nyelv annyira átment a vérébe, hogy most sem felejtett el, és jól megértették egymást. Semmi baja, mondta az orvos. Csak valami rettenetes kimerültség. Mit csinált maga, hogy ennyire fáradt? Én? Kérdezte Mihály eltűnődve. Semmit. Éltem. És elaludt. Mikor felébredt, sokkal jobban érezte magát. Az angol orvos megint eljött hozzá, megvizsgálta, és közölte vele, hogy semmi baja. Néhány nap múlva felkelhet. Az orvost érdekelte Mihály, és sokat beszélgetett vele. Szerette volna megtudni, hogy miben fáradt el ennyire. Lassanként észrevette, mennyire nyugtalanítja Mihályt az a gondolat, hogy néhány nap múlva egészséges lesz, és ki kell mennie a kórházból. Van valami dolga itt, Foligno-ban vagy a környéken? Dehogy van. Azt se tudtam, hogy Foligno a világon van. Hová akar innen menni? Visszamegy Magyarországra? Nem. Nem. Olaszországban szeretnék maradni. És mit akar itt csinálni? Fogalmam sincs. Vannak hozzátartozói? Nem. Nincs senki. Mondta Mihály, és ideges gyengeségében sírva fakadt. A lágyszívű orvos nagyon megsajnálta az elhagyott embert, és azon túl még nagyobb szeretettel bánt vele. Pedig Mihály nem azért sírt, mert csak ugyan nem volt senkije, hanem ellenkezőleg azért, mert annyi mindenkije volt, és félt, hogy nem őrizheti meg sokáig magányát, amelyet itt, a kórházban annyira élvezett. Elmondta az orvosnak, hogy egész életében vágyódott azután, hogy kórházban fekhessen. Persze nem mint nagybeteg vagy szenvedő, hanem így, ahogy most feküdt. Tétlen és akarattalan fáradtságban. Ápolva, minden cél és vágy nélkül, túljutva az emberi dolgokon. Hiába. Olaszország mindent megad nekem, ami után vágyódtam, mondta. Kiderült, hogy az orvos épp úgy szereti a történelmi asszociációkat, mint Mihály. Lassanként minden szabad idejét Mihály ágya mellett töltötte, fáradtan csapongó történelmi beszélgetésben. Mihály sokat tudott meg Angela da Foligno-ról, a misztikus szentről, a város legnevezetesebb szülöttjéről, akiről Foligno-ban az emberek általában nem is hallottak. És sokat tudott meg az orvosról magáról, akinek kalandos családi történetei voltak, mint minden angolnak. Az apja valamikor tengerésztiszt volt. Egyszer Szingapúrban sárgalázt kapott, betegségében rettenetes látomások gyötörték, és mikor meggyógyult, katolizált, mert úgy gondolta, hogy csak így menekülhet meg a pokol kínjaitól. Vallásos, nagyjobbára anglikán lelkészekből álló családja elfordult tőle, mire az öreg angol gyűlölővé vált, elhagyta a haditengerészetet, olasz kereskedelmi szolgálatba állt, és később olasz nőt is vett feleségül. Richard Elsley, ez volt az orvos neve, Olaszországban töltötte gyermekkorát. Olasz nagyapja után tekintélyes vagyon maradt rájuk, apja a fiatal Elsley-t Harrowban és Cambridge-ben iskoláztatta. A háborúban az öreg visszatért az angol haditengerészethez, és elesett a Skagerraki csatában. Vagyonuk elment, és Elsley azóta, mint orvos keresi kenyerét. Apámtól nem maradt egyéb rám, mint hogy félek a pokoltól, mondta mosolyogva. A szerepek itt felcserélődtek. Mihály ugyan nagyon sok mindentől félt, de a pokoltól egyáltalán nem. A túlvilági élet iránt semmi érzéke nem volt, és megpróbálta az orvos gyógykezelését. Mert gyógykezelésre sürgős szükség volt. A kis angol doktort csak nem harmadnaponként megszállta a rettentő félelem. A félelmet nem bűntudat váltotta ki. Tiszta és jóságos lélek volt, nem is tudta magát semmi nevezetesebb bűnnel vádolni. Hát akkor miért gondolja, hogy a pokolba kerül? Istenem, azt én nem tudhatom, miért fogok oda kerülni. Nem magamtól megyek, visznek majd. A sátánnak csak a gonoszok fölött van hatalma. Azt sosem lehet tudni. Hiszen az imádság is azt mondja, maga is ismeri. Szent Mihály arkangyal védelmez minket harcainkban. A sátán gonoszsága és incselkedései ellen légy oltalmunk.
parancsoljon neki az Isten, esedezve kérünk, és te, égi seregek fejedelme, a sátánt és más gonosz szellemeket, kik a lelkek veszedelmére törnek-e világon, Isten erejével taszítsd a kárhozatra. Az imádság Mihályban az iskola kápolnáját idézte fel, és azt a kamaszkori borzongást, amit annak idején ez az ima mindig kiváltott belőle. De nem a sátán és a kárhozat borzongatta meg, hanem az imádság zordon, ős időkben nyúló történelmisége. A katolikum egyébként korszerű volt a számára, vagy korszerű is. Csak ez az imádság volt olyan, mintha rég eltemetett korokból maradt volna itt. Elsley, mikor pokolfélelmei elfogták, papokhoz és szerzetesekhez sietett, hogy oldják fel bűnei alól. De ez sem használt sokat. Részben, mert nem érezte magát bűnösnek, és a bűnbocsánat nem segített rajta. Részben pedig az volt a baj, hogy gyóntatói többnyire primitív, vidéki papok voltak, akik nem mulasztották el újra meg újra felhívni figyelmét a pokol borzalmaira, és így csak súlyosbították helyzetét. Még leginkább az amulettek és egyéb varázsszerek segítettek. Egyszer egy öreg szentasszony megfüstölte valami szent fűvel, és akkor két hónapig nyugodt volt. De hát maga, kérdezte, maga egyáltalán nem fél. Hát maga mit gondol, mi történik a lélekkel a halál után? Semmi. És a halhatatlanságban és az örök életben nem reménykedik? A nagyobb neve örökre fennmarad. Én nem vagyok nagy. És kibírja így az életét? Az más kérdés. Nem értem, hogyan hiheti, hogy aki meghalt, az teljesen megszűnik. Hiszen ezer bizonyíték van az ellenkezőjére. Minden olasz megmondhatja magának, és minden angol. Ebben a két nációban nincsen olyan ember, aki ne találkozott volna már halottakkal, és mégiscsak ez a két legrendesebb nép. Nem értem a magyarok milyen emberek. Maga is találkozott már halottakkal? Hogyne? Nem is egyszer. Hogyan? Nem mesélem el, mert esetleg felizgatná magát. Bár az egyik olyan egyszerű volt, hogy nem is izgathatja fel. A háború alatt Harrowban tanultam. Egy nap fekszem az ágyamban, mert influenzám volt, és kibámulok az ablakon. Egyszer csak az ablakpárkányon ott áll az apám. Tengerésztiszti egyenruhában, és szaladtál. Csak az volt a különös, hogy tiszti sapkáján két szár volt, mint ahogy Merkúriust szokták ábrázolni. Kiugrottam az ágyból, és kinyitottam az ablakot. De addigra már nem volt ott. Ez délután történt. Apám aznap reggel esett el. Ennyi ideig tartott, amíg a lélek Skagerraktól Harrowba ért. És a másik történet. A sokkal rejtelmesebb. Az Gubbióban történt, nem is olyan régen. De azt most igazán nem meséltem el. Gubbió? Miért olyan ismerős nekem ez a név? Bizonyára Szent Ferenc legendájából a fiú retvéről. Persze igaz. A gubbiói farkas, akivel Szent Ferenc szerződés kötött, hogy nem fogja bántani a város lakóit, akik ennek fejében gondoskodnak ellátásáról. És esténként látni lehetett a farkast, amit kis kosárral a nyakában sorra járja Gubbió házait, és egybegyűjti a szeretet adományokat. Ez a Gubbió még most is megvan? Hogyne? Itt van a közelben. Nézze meg majd, ha meggyógyult. Nagyon érdemes, nem csak a farkas emléke miatt. Sokat beszélgettek Angliáról is. Elsley doktor másik hazájáról, ahová nagyon vágyott. Mihály is nagyon szerette Angliát. Két nagyon komoly és álmodozó évet töltött ott, mielőtt Párizsba is hazament volna. Londonban a magány orgiáit ülte. Néha hetekig nem beszélt senkivel, csak munkásokkal, külvárosi sörházakban, és azokkal is csak néhány szó. Szerette a szörnyű londoni klímát, vizes, püffet, ködös puhaságát, amelybe úgy el lehet süllyedni, és oly hűséges kísérője a magánynak és a spleennek. A londoni november nem is hónap, mondta, hanem lélek állapot. Elsley nagyon helyesen. Látja?
Most eszembe jut, mondta Mihály, hogy a londoni novemberben egyszer én is megéltem valamit, ami a magához hasonló emberekben bizonyára megerősítette volna azt a hitet, hogy a halottak vannak valamiképp. Engem csak abban erősít meg, hogy valami baj van az idegrendszeremben. Hallgasson ide! Egy délelőtt bent dolgoztam a gyárban, mondom, november volt, mikor telefonhoz hívtak. Egy ismeretlen női hang arra kért, hogy délután okvetlenül rendkívül fontos ügyben jöjjek el ide és ide, megmondott egy ismeretlen címet és nevet. Tiltakoztam, hogy bizonyára tévedés lesz a dologban. De nem, mondta a női hang. Egy magyar gentlement keresek, aki a Bassroyd gyárban dolgozik, mint volontár. Van ott több is olyan? Nincs, mondtam. És a nevem is stimmel. De mondja meg, hogy miről van szó. Nem mondhatja meg. Sokáig beszéltünk, végül mégis megígértem, hogy elmegyek. El is mentem, mert kíváncsi voltam. Van olyan férfi, akit nem izgat a telefonban megcsendülő ismeretlen és kellemes női hang. A nők, ha ismernék a férfiakat, mindent telefonon és ismeretlenül kérnének tőlük. Az utca, a Roland Street, Londonnak abban az ellenszenves részében terül el, a Tottenham Court Road mögött, a Soho-tól északra, ahol azok a művészek és prostituáltak laknak, akiknek már arra sem telik, hogy a Soho-ban vagy a Bloomsbury negyedben lakjanak. Nem tudom biztosan, de nagyon valószínűnek tartom, hogy itt szoktak lakni Londonban a vallás alapítók, a gnosztikusok és a szerényebb spiritisták. Az egész negyed a vallási lecsúszottságot fejezi ki. Szóval ide kellett mennem. Tudnia kell, hogy hihetetlen mértékben fogékony vagyok az utcák és a tájak hangulata iránt. Amint mentem a sötét utcákon át a Roland Streetet keresve a ködben, nem fog volt, csak miszt, olyan fehér szemező tejszerű köd, igazi november. Annyira elfogott a vallási lecsúszottság érzése, hogy majdnem tengeri beteg lettem. Végre megtaláltam a házat és a kapu melletti táblán a nevet, amelyet az ismeretlen telefonhang megadott. Becsöngettem. Egy idő múlva csoszogás hallatszott, és egy álmos, lompos cseléd nyitott ajtót. Mit akar? Kérdezte. Hát nem tudom. Mondtam, és zavarban voltam. Ekkor, mint valaki nagyon messziről lekiáltott volna. A cseléd elgondolkozott, és egy ideig nem szólt egy szót sem. Azután elvezetett egy piszkos kis lépcsőhöz, és azt mondta, angol szokás szerint, menjen csak egyenest előre. Ő maga lent maradt. Fent egy nyitott ajtót és egy félhomályos szobát találtam. A szobában nem volt senki. Ellenben a szemben lévő ajtó éppen akkor csukódott be, mint ha valaki abban a pillanatban hagyta volna el a szobát. Megemlékezve a cseléd utasításairól, keresztül mentem a szobán, és benyitottam az éppen becsukódott ajtót. Megint egy félhomályos, régi módi, poros és ízléstelen szobába értem, amelyben nem volt senki, ellenben a szemben lévő ajtó megint éppen becsukódott, mint a valaki éppen kiment volna. Megint átmentem a szobán, és benyitottam a harmadik, majd a negyedik szobába. Előttem egy ajtó folyton halkan becsukódott, mint a valaki járna előttem. Végre az ötödik szobában, különben túlzás azt mondani, hogy végre, mert az ötödik szobában sem volt senki, de itt legalább nem csukódott be előttem egy ajtó. Ennek a szobának csak egy ajtaja volt, az, amelyen át beléptem. De aki előttem járt, nem volt a szobában. A szobában lámpa égett. Más bútor nem volt benne, mint két karosszék. A falakon képek, szőnyegek, mindenféle értéktelen és divatja múlt holmi lógott. Habozva leültem az egyik karosszékbe, és várni kezdtem. Közben mindegyre nyugtalanul néztem körül, mert azzal már tisztában voltam, hogy valami nagyon furcsa dologról van szó. Nem tudom, meddig ülhettem így, amikor egyszerre a szívem rettenetesen dobogni kezdett, mert megtaláltam azt, amit öntudatlanul egyre kerestem. Az első pillanattól kezdve, amint beléptem ebbe a szobába, úgy éreztem, hogy engem néznek. Most azután megtaláltam. Az egyik falon japáni szőnyeg lógott, különböző sárkányokat és meghatározhatatlan állatokat ábrázolt, és az állatok szeme nagy színes üveggömbökkel volt kirakva.
Most láttam, hogy az egyik állatnak a szeme nem üveggömb, hanem szem. És engem néz. Illetve, hogy a szőnyeg mögött áll valaki, és engem néz. Minden más körülmények között valami detektív regényszerű dolog jutott volna eszembe, hiszen annyit olvashat az ember idegenekről, akik Londonban nyom nélkül eltűntek, és az én történetem szabályosan úgy kezdődött, mint ahogy az ember ilyen eltűnési históriák kezdetét elképzeli. Mondom, a természetes az lett volna, hogy megijedek, bűntényt sejtek és védekező attitűdbe helyezkedem, de nem ezt tettem. Mozdulatlanul, megdermedve ülve maradt. Mert, uram, az a szem ismerős volt. Hogy? Az a szem egy ifjúkori barátom szeme volt, bizonyos Ulpius Tamási, aki egészen fiatalon is, tragikus, bár tisztázatlan körülmények között meghalt. Néhány pillanat alatt el is múlt a rémületem, és valami halvány kísérteti, és öröm fogott el, az örömnek valami kísértete. Tamás, kiáltottam, és oda akartam sietni hozzá, de a szem abban a pillanatban eltűnt. És aztán? Tulajdonképpen nincs is tovább. Ami ezután jön, teljesen értelmetlen. A szobába belépett egy idősebb asszony, különös régi módi, ellenszenves, nagyszemű nő, és meglehetősen kifejezéstelen arccal kérdezett valamit tőle. Nem értettem, nem angolul beszélt, megpróbáltam franciául, németül, magyarul is, de a hölgy szomorúan rázta fel. Azután valamit mondott egy ismeretlen nyelven, most már növekvő élénkséggel, és közben egyre kérdésekkel ostromolva. Én füleltem, hogy legalább arra jöjjek rá, hogy milyen nyelven beszél. Jó fülem van a nyelvekhez, azokhoz is, amelyeket nem értek. Megállapítottam, hogy az a nyelv, amelyen a nő beszél, nem latin, nem germán, nem szláv nyelv, de még csak nem is finnugor, mert valamikor tanultam finnul az egyet. És akkor egyszerre biztos voltam benne, hogy azon a nyelven ő beszél egyedül a világon. Miért gondoltam, nem tudom. De annyira megrémültem, hogy felugrottam, és végigrohantam vissza a szobákon át, ki a házba. És hol a magyarázat? Kérdezte Elsley. Nem tudok más magyarázatot, mint hogy november volt. Valami furcsa, oktalan tévedés révén kerülhettem ebbe a házba. Életünk tele van értelmetlen koincidenciákkal. És a szem? A szemet bizonyára csak én képzeltem. A furcsa környezet és a londoni november hatása alatt. Mert változatlanul biztos vagyok abban, hogy aki meghalt, az meghalt. Harmadik fejezet. Az idő lejárt, Mihály meggyógyult, és el kellett hagynia a kórházat. A rab, mikor 20 évi fogság után kiengedik, érezheti magát ilyen mindentől elszakadtnak és ilyen céltalannak, mint Mihály, amikor kispoggyászával, mert nem volt más tulajdona, mint amit Perugiában igen takarékosan összevásárolt szökése napján, végighaladt Foligno alacsony házai köz. Úgy érezte, haza nem utazhat. Családja előtt lehetetlenné vált szökése által, amit úgysem tudna és nem is akarna megmagyarázni. Különben sem tudta elviselni azt a gondolatot, hogy Pestre menjen, bejárjon az irodájába, üzleti dolgokkal foglalkozzék, és pihenésképp bridge-el és csevegéssel. Meg kellene még nézni sok olasz várost. Azok bizonyára még sok mindent rejtegetnek. Elhatározta, hogy írni fog haza, és pénzt kér. De a levél megírását napról napra hallgatta. Addig is ott maradt Folignóban, ahol az egyetlen ember él, akihez valami halvány köze volt, Elsley doktor. Szobát bérelt, és csendesen élt. Olvasta az angol regényeket, amiket a doktor kölcsönzött neki, és örült az ebédnek és a vacsorának. Az olasz ételek íze volt az egyetlen, ami a valósághoz fűzte ezekben a fásult napokban. Szerette az olasz konyha leplezetlen érzelmességét. A francia-európai konyha általában letompított, finom és csak jelzett ízeket kedveli, fegyelmezett, mint a férfi ruházkodás színei. Az olasz szereti a nagyon édeset, a nagyon savanyú, a
nagyon karakterisztikus ízeket, és még a mérhetetlen tésztamasszáknak is szentimentális jelleget tud adni. Egy este a városka fő kávéháza előtt ült Elsdével. Szokásuk szerint angolul beszélgettek. Egyszerre egy fiatal nő lépett az asztalukhoz, és amerikai angolsággal megszólította őket, majd leült hozzájuk. Ne haragudjanak, hogy zavarom önöket, mondta. De már egész nap bolyongok ebben az átkozott városban, és nem találok senkit, akivel meg tudnám magamat értetni. Egy felvilágosítást kell önöktől kérnem, azért jöttem ide, nagyon fontos. Parancsoljunk. Kérem, én művészettörténetet tanulok Cambridge-ben. Ó, Cambridge-ben, kiáltott fel Elsley. Igen, Cambridge-ben, Massachusetts államban. Miért, talán ön is ott végzett? Nem, én Cambridge-ben, Angliában. De mivel állhatunk rendelkezésére? Szóval művészettörténetet tanulok, és most Olaszországba jöttem, mert amint talán maguk is tudják, itt nagyon sok olyan kép van, ami máshol nincs meg. Meg is néztem mindent. Kis noteszt vett elő, és úgy folytatta. Voltam Firenzében, Rómában, Nápolyban, Velencében, és még egy csomó helyen, amelynek a nevét most nem tudom elolvasni, mert nagyon rossz itt a világítás. Most utoljára Perugiában voltam. Jól mondom? Igen. Ott a múzeumban megismerkedtem egy francia úrral. Francia volt, de azért nagyon rendes ember. Minden szépen megmagyarázott, és azután azt mondta, hogy feltétlenül Foligno-ba kell mennem, mert ott van egy nagyon híres kép, amit Leonardo da Vinci festett, tudják, az, aki az utolsó vacsorát festette. Hát, ide jöttem, és egész nap kerestem a képet, és nem találtam meg. És senki sem tudott útba igazítani ebben az utálatos kis fészekben. Legyenek szívesek, mondják meg, hogy hova dugták azt a képet. Mihály és a doktor egymásra néztek. Leonardo kép. Olyan sohasem volt Foligno-ban, mondta a doktor. Az nem lehet, mondta a lány sértődötten. A francia úr mondta. Azt mondta, egy nagyon szép tehén van rajta, meg egy liba, meg egy macska. Mihály elnevette magát. My dear lady, a dolog nagyon egyszerű. A francia úr becsapta magát. Foligno-ban nincsen Leonardo kép. És én ugyan nem értek hozzá, de az az érzésem, hogy Leonardo-nak nincs is olyan képe, amelyen egy tehér, egy liba, meg egy macska látható. Hát akkor miért mondta? Valószínűleg azért, mert a cinikus európaiak ezekkel az állatokkal szokták a nőket összehasonlítani. Persze csak az európai nőket. Nem értem. Csak nem akarja azt mondani, hogy a francia úr gúny tűzött belőlem? Kérdezte elvörösödve. Sajnos így is meg lehet fogalmazni a dolgot. A lány mélyen elgondolkozott. Aztán azt kérdezte Mihálytól. Ön nem francia? Nem. Magyar vagyok. A lány kezével intett, hogy az már mindegy. Azután Elsleyhez fordult. De ön angol? Igen, részben. És önnek is az a véleménye, mint a barátjának? Igen, mondta Elsley szomorúan bólintva. A lány egy darabig megint elgondolkozott, azután ökölbe szorult a keze. Pedig milyen kedves voltam hozzá. Csak tudnám legalább, hogy hívják a gazembert. A szeme könnybe borult. Elsley vigasztalta, hát nagyobb baj nem történt. Most beírhatja a noteszába, hogy volt Foligno-ban is. Már beírtam, mondta a lány szipogva. Na látja, mondta Mihály. És holnap majd szépen visszautazik Perugiába, és folytatja tanulmányait. Majd kikísérem a vonathoz, mert már velem is előfordult, hogy a rossz vonatra ültem fel. Nem arról van szó. A szégyen, így bánni egy szegény, védtelen nővel. Mindig mondták nekem, hogy óvakodjam az európaiaktól. De nekem olyan egyenes jellemem van. Lehet itt viszkit kapni? És azután együtt maradtak éjfélig. Mihályra a lány jelenléte élénkítőleg hatott. Ő is ivott viszkit, és beszédes lett, bár főképp a lány beszélgette. A kis doktor azonban nagyon hallgatag lett, mert félénk természetű volt, és a lány eléggé tetszett neki. A lány, akit Millicent Ingramnek hívtak, csodálatos volt. Csodálatos, különösen, mint műtörténész.
Luca della Robbiáról azt tudta, hogy város az Arno partján, és azt állította, hogy Párizsban volt Vattúrál a műtermében. Nagyon kedves öreg úr, mondta, csak piszkos a keze, és nem szeretem, hogy az előszobában megcsókolta a nyakam. És amellett folyton művészettörténetről beszélt, szenvedéllyel és nagyképűen. Lassanként az is kibontakozott, hogy a lány igen gazdag filadelfiai szülők gyermeke, hogy odahaza igen nagy tekintélynek örvend a jó társaságban, legalábbis ő úgy tudja magáról. És úgy látszik, valami russzóista hajlam szállta meg a magány és a természet iránt, amit számára Európa jelentett. Párizsban, Bécsben és egyéb jó helyeken hallgatott fél éveket, de semmi sem fogott rajta. Megőrizte szellemének amerikai romlatlanságát. És mégis, mikor Mihály hazament, jókedvűen dúdolgatott magában lefekvés közben, és apátiája elhagyta. Millicent, mondta, hogy valaki tényleg Millicentnek hívjanak. Millicent. Millicent Ingram nem volt az az észbontó, zokognivaló amerikai szép lány, akit az ember Párizsban láthatott a háború utáni években, amikor rajtuk kívül minden olyan csúnya volt ezen a világon. Millicent csak a második garnitúrába tartozhatott az amerikai szépségek közt, de azért ő is szép volt, bár szépnek nevezni talán túlzás, mert arca egészen kifejezéstelen volt. De minden esetre nagyon jó képű. Kicsi orrával, nagy és nagyra festett egészséges szájával, kitűnő sportív alakjával. Izmai rugalmasnak látszottak, mint a gumi. És amerikai volt. Mégis abból a fajtából, amely annak idején a csodálatos gyönyörűeket exportálta Párizsba, mikor Mihály még fiatal volt. Az idegen nő is az ifjúsághoz, a vándor évekhez tartozik. És később örök nosztalgia marad utánuk, mert az ember a vándor évek alatt még ügyetlen és gyáva, és elszalasztja a legjobb alkalmat. Mihály most már sok éve Pesten élt, szerelmei mind pestiek voltak. Az idegen nő egy kissé az ifjúságát jelentett. És a felszabadulást Erzsi után, a komoly házasság után, a sok komoly év után. Végre egy kaland. Valami, ami váratlanul jön, és váratlan végkifejlet felé gravitál. Vonzott a Millicent butasága is. A mélységek butaságban van valami szédítő és örvényszerűen vonzó, mint az enyészetben. A vákuum vonzó ereje. Így történt, hogy másnap, mikor kikísértem Millicentet a vasúthoz, mielőtt a jegyet megváltották volna, azt mondta, minek utazik vissza Perugiába? Foligno is város. Maradjon inkább itt. Millicent ránézett nagy, bárgyúan komoly szemével, és azt felelte, igaza van. És ott maradt. Aznap meglehetősen meleg volt, egész nap fagylaltot ettek és beszélgettek. Mihályban megvolt az a képesség, ami az angol diplomatákat oly félelmessé teszi kartársaik szemében, hogy szükség esetén rendkívül buta tudott lenni. Millicent nem vett észre semmi észbeli nívó különbséget kettejük közt, sőt művészet történeti tudása révén fölényben érezte magát, és ez nagyon jól esett neki. Maga az első európai, aki engem intellektuálisan értékelni tud, mondta. A legtöbb európai nagyon tompa, és nincs érzéke a művészi szép iránt. Teljesen megnyerte Millicent bizalmát. Estére már mindent tudott Millicentről, de semmit, amit érdemes lett volna tudni. Este a kávéházban találkoztak Elsley-vel. A doktor nagyon meglepődött, hogy a lányt még Foligno-ban találja. Tudja, azt gondoltam, mondta Millicent, nem lehet állandóan művészeti problémákkal foglalkozni. Egy doktor barátom mondta, hogy az állandó intenzív gondolkozás nagyon árt a bőrnek. Nem így van? Szóval elhatároztam, hogy kicsit kikapcsolódom. Szellemi szünetet adok magamnak. A maga barátja olyan megnyugtató hatást tesz rá, olyan kedves, egyszerű, harmonikus lélek. Nem így van? Elsley rezignáltan tudomásul vette, hogy páciense udvarol az amerikai lánynak, és még csendesebb lett. Mert neki még mindig tetszett Millicent. Olyan más volt, mint az olasz nő. Csak angol száz fajta lehet ilyen tiszta, ilyen ártatlan. Millicent
Innocent. Milyen szép rím volna, ha költő volna. Na nem baj. Fő dolog, hogy a kedves magyar páciensnek szemlátomást nagyon jót tesz ez az égből pottyant szórakozás. Másnap Mihály és a lány nagy sétát tettek. Egy kis falusi kocsmában telették magukat pasztával, azután leheveredtek egy klasszikus jellegű kis ligetbe, és elaludtak. Mikor felébredtek, Millicent azt mondta, van egy olasz festő, aki épp ilyen fákat festett, hogy is hívják? Botticelli, mondta Mihály, és megcsókolta. Ó, mondta Millicent rémült arccal, azután visszacsókolta. Mihály, most, hogy karjai közt tartotta a lányt, örömmel állapította meg, hogy nem csalódott. Teste csak ugyan olyan ruganyos volt, mint a gumi. Ó, az idegen nő teste! Mit jelent annak, aki a szerelemben a fantáziát kergeti, és nem a fiziológiai tényeket? A prelimináris és igen ártatlan csókolódzás alkalmával is érezte, hogy Millicent testének minden kis részlete idegen, más, nagyszerű. Amerikai volt egészséges szája, ó, a prérik. Idegen a nyaka a kis hajszálakkal, nagy erős kezének simogatása, testének transzcendens, elképzelhetetlen megmosakodottsága, ó, Missouri, Mississippi, éjszaka dél ellen, and the blue Pacific sea. A földrajz a legerősebb afrodiziákum, gondolta magában. De este Millicentet levél várta a postán, Perugiából küldték utána. A levelet Miss Rebecca Dwarf írta, aki a középkori művészettörténet professzora volt a Cambridge-i egyetemen, Massachusetts, Millicent mesternője és legfőbb szellemi gondviselője. Vacsora közben Millicent könnyezve mondta el, hogy Miss Dwarf nagyon megvan elégedve Millicent utolsó levelével, amelyben beszámolt tanulmányi előmeneteléről, de feltétlenül szükségesnek tartja, hogy most azután sürgősen Szienába utazzék, és nézze meg a híres szienai primitíveket. Pedig olyan jó volt magával lenni, Mike, szipogta, és kezét Mihály. Hát okvetlenül el kell mennie Szienába. Hogyne? Ha Miss Dwarf azt írja, a fene egye meg az öreg bestiát. Tört ki Mihály. Nézze Millicent, hallgasson rá. Ne nézze meg a szienai primitíveket. A szienai primitívek valószínűleg majdnem ugyanolyanok, mint azok az umbriai primitívek, amiket Perugiában látott, és különben is. Nem mindegy, hogy az ember 10 képpel többet lát, vagy kevesebbet. Millicent megdöbbenve nézett rá, és elhúzta a kezét. De Mike, hogy beszélhet így? Azt hittem, hogy magának van érzék a művészi szép iránt, annak dacára, hogy európai. És elfordult. Mihály látta, hogy rossz hangot ütött meg. Kénytelen volt visszatérni a buta hangrembe, de buta érv nem jutott eszébe, amivel Millicentet lebeszélhetné. Megpróbálta a szentimentalizmust. Pedig nekem mérhetetlenül fog hiányozni, ha most elmegy. Talán soha többé nem látjuk egymást ebben az életben. Bizony, mondta Millicent, nekem is szörnyen fog hiányozni. Pedig már meg is írtam Philadelphiába Dorisnak és Ann Marynek, hogy maga milyen nagyszerűen megért engem, és most el kell válnunk. Hát maradjon itt. Azt nem lehet. De jöjjön maga Szienába, hisz úgy sincs itt semmi dolga. Az igaz. A dolgomtól elmehetnénk. Hát akkor miért nem jön? Mihály némi habozás után bevallotta. Mert nincs pénzem. Ami igaz is volt. Pénze eddigre már majdnem egészen elfogyott. Elment arra néhány rendesebb ruhadarabra, amit tegnap vásárolt Millicent tiszteletére és Millicent étkezésére is, ami rendkívül bőséges és választékos volt. Igaz, hogy pár nap múlva már arra sem lesz pénze, hogy forintjukban maradjon, de ha az ember egy helyben van, mégsem érzi annyira, hogy nincs pénze, mint mikor utazik. Nincs pénze? Kérdezte Millicent. Hogy lehet az? Elfogyott, mondta Mihály mosolyogva. És a szülei nem küldenek? De igen, majd küldenek majd, ha írok neki. Na látja. Addig pedig adok magának kölcsön. És elővette a csekkönyvét. Mennyire van szüksége? $500 elég lesz?
Mihály megdöbbent az összegtől, és megdöbbent az ajánlattól. Minden polgári tisztesség érzéke, és egyúttal minden romantikus hajlama is tiltakozott az ellen, hogy pénzt kapjon kölcsön a kalandtól, az égből pottyant idegen lánytól, akit aznap csókolt meg először. De Millicent bájos ártatlansággal ragaszkodott ajánlatához. Mindig is adott kölcsön barátainak és barátnőinek, mondta. Amerikában az természetes, és különben is Mihály rövidesen vissza fogja adni. Végül is abban maradtak, hogy Mihály másnapig gondolkozik a dolgon. Mihálynak nagyon nagy kedve lett volna Siénába menni, Millicenttől eltekintve is. Folinyót már halálosan unta, Siena után pedig nagyon vágyódott, mert most, hogy apátiája elmúlt, Olaszország városai megint édes kínosan kezdték követelni, hogy megnézze valamennyiüket, és élje át titkukat, amíg nem késő. Mint nászútja kezdetén, megint úgy hordta magában azt a valamit, amit Olaszország jelentett, mint egy nagyon törékeny kincset, amit egyik percről a másikra kiejthet kezéből. Millicent pedig, amióta megcsókolta, sokkal kívánatosabb volt, mint azelőtt, és az ilyen kalandoknak az a természetük, hogy az ember szeret a végükre járni. De szabad egy felnőtt, komoly embernek, egy ismert budapesti cég beltagjának pénzt kölcsön kérnie egy fiatal lánytól? Nem. Egy felnőtt, komoly beltagnak nem szabad. Ehhez nem fér kétség. De vajon az-e még? Szökésével és bújdosásával nem tért vajon vissza egy régebbi standardhoz, egy olyan életformához, amelyben a pénz csak papírszeret és ezüst korong volt. Mondjuk ki nyíltan, nem tért úgyis vissza az Ulpius ház etikájához? Mihály megrémült ettől a gondolattól. Nem szabad, hiszen az ifjúság paradicsoma is ezen dőlt meg, a realitáson, amivel nem számoltak, és aminek legfőbb megjelenési formája a pénz. De az embernek könnyű megnyugtatni a lelki ismeretét, ha nagyon akar valamit. Hisz csak nagyon rövid lejáratú kölcsönről van szó, kis összegről, nem is fog 500 dollárt elfogadni, 100 dollár is elég lesz, mondjuk 200, mondjuk talán mégis 300-at. Most mindjárt ír haza, és a pénzt rövidesen vissza fogja fizetni. Le is ült, és meg is írta végre a levelet. Nem apjának írt, hanem legfiatalabb bátyjának, Tivadarnak. Tivadar volt a vivőr és a könnyelmű a családban, lóversenyre járt, és állítólag egyszer egy színésznővel is viszonya volt. Ő talán meg fogja érteni, és meg fogja bocsájtani a dolgot. Megírta Tivadarnak, hogy, amint bizonyára úgy is tudja már, Erzsi meg ő szétváltak, de teljes békében és rövidesen rendezni fog mindent, amint gentlemanhez illik. Hogy miért váltak szét, majd élőszóban elmondja, levélben kissé körülményes volna. Azért nem írt mostanáig, mert nagybetegen feküdt itt Folinyóban a kórházban, most már egészséges, de az orvosok azt mondják, hogy még feltétlenül pihenésre van szüksége, és szeretné rekonvaleszcens idejét itt, Olaszországban tölteni. Arra kell tehát kérnie Tivadart, küldjön pénzt. Mégpedig minél előbb és minél többet, mert pénze már elfogyott, és kénytelen volt egy itteni barátjától kölcsönkérni 300 dollárt, és azt szeretné mielőbb visszaadni. A pénzt küldje egyenesen barátja, Richard Elsley doktor címére. Reméli, hogy otthon mindnyájan jól vannak, és hogy nem sokára viszont látják egymást. A leveleket is Elsley címére kéri Folinyóba, mert ő innen tovább utazik, de még nem tudja biztosan, hogy hol marad hosszabb ideig. Másnap reggel légipostára adta a levelet, és sietett Millicent szállodájába. Ugye meggondolta magát, és jön Mike? Kérdezte Millicent sugározva. Mihály igent bólintott, és rettenetesen elpirulva vette át a csekket. Aztán elment a bankba, vett egy szép bőröndöt, elbúcsúztak Elsleytől, és elutaztak. Az első osztályos fülkében csak ketten voltak, és oly lelkiismeretesen csókolóztak, mint a franciák. Ez mindkettejükben megmaradt párizsi tanulmányi éveikből. Később beszállt ugyan egy előkelő öreg úr, de ők akkor sem zavartatták magukat, élve a barbár idegenek előjogával. Este érkeztek meg Siénába. Egy szobát a szinyórának és a szinyórénak? Kérdezte előzékenyen a portás a szállodában, amely előtt megállt öreg konflisuk. Mihály igenlőleg bólintott, Millicent pedig nem értette, hogy miről van szó, csak fent jött rá. De nem tiltakozott.
Egyébként Millicent távolról sem volt olyan ártatlan, mint ahogy Elsley doktor elképzelte. De azért a szerelemben is olyan friss ízű és csendesen csodálkozó volt, mint máskor. Mihály úgy találta, hogy nagyon érdemes volt Sienába jönnie. Negyedik fejezet. Siena volt a legszebb olasz város azok közt, amiket Mihály eddig látott. Szebb volt Velencénél, szebb a nemes Firenzénél és az árkádos édes Bolognánál is. Talán az is hozzájárult, hogy ide nem Erzsivel, nem hivatalosan jött, hanem Millicenttel és véletlenül. Az egész város meredek rózsaszín utcáival, véletlen, gondtalanul hullámzott csillagalakban vonuló dombjain, és lakóinak arcán is azt lehetett olvasni, hogy nagyon szegények, de nagyon boldogok. Boldogok a maguk utánozhatatlan latin módján. A város vidám meseszerű jellegét az adja meg, hogy minden pontjáról látni lehet a város tetején a dómot, amely mint egy tréfás, zebraszínű, tornyos zeppelin lebeg fölötte. A dóm egyik fala a templom tömegétől külön áll, jó 200 lépés távolságra, groteszker és gyönyörűen az emberi tervek meghiúsulásának legnagyobb szerű térbeli szimbóluma gyanánt. Mihály imádta a bohémséget, ahogy ezek a régi olaszok nekikezdtek a katedrálisuknak. Nekünk is kell, ha Firenzének van, sőt lehetőleg nagyobb legyen, mondták, és megépítették a legmesszebb fekvő falat, hogy a firenzeiek előre rémüldözzenek, hogy mekkora lesz a sienaiak temploma. Azután elfogyott a pénz, az építők természetes gesztussal letették szerszámaikat, és többet feléjesen néztek a katedrálisnak. Igen, igen, gondolta Mihály. Így kell templomot építeni. Ha az Ulpius ház lakói templomot építettek volna, bizonyára ők is így tettek volna. Azután lementek a Campóra, a város kagyló alakú főterére, amely már alakjánál fogva is olyan volt, mint a város mosolya. Mihály alig tudott elszakadni, de Millicent erőszakoskodott. Miss Dwarf, erről nem írt semmit, mondta. És ez nem is primitív. Délután sorra járták Sienna kapuit, a kapuk előtt megálltak, és Mihály magába szívta a kilátást, a toszkán táj édességét. Ez az emberi táj, mondta Millicentnek. Itt egy hegy éppen akkora, mint amekkorának egy hegynek lennie kell. Itt mindennek megvan a mértéke, itt minden emberszabású. Millicent elgondolkozott. Honnan tudja, hogy mekkorának kell lennie egy hegynek? Kérdezte. Az egyik kapu felirata így hangzott. Cor magis tibi Sena pandit. Jobban kinyitja szívedet Sienna. Itt még a kapuk is bölcset és igazat beszélnek. Jobban kinyitja szívedet Sienna, hogy megteljék az élet egyszerű és könnyű mámorával és vágyjal, amint illik az évszak fátyolozott szépségéhez. Másnap hajnalban Mihály felébredt, felkelt és kibámult az ablakon. Az ablak kinézett a városból a hegyek felé. A toszkán tájon könnyű, lilaszínű ködök úsztak, és az aranyszín lassan és bátortalanul készült elő a nappalra. És semmi sem volt. Csak ez a lila arany derengés a távoli hegyek alatt. Ha ez a táj valóság, gondolta, ha ez a szépség csak ugyan van, akkor minden hazugság, amit eddig csinált. De ez a táj valóság. És hangosan elmondta a Rilke verset. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Azután riadtan fordult Millicent felé, aki édesen aludt tovább. És ráeszmélt, hogy Millicentnek semmi realitása nincsen. Millicent nem több, mint egy hasonlat, ami véletlenül eszébe jut az embernek. És semmi. Semmi. Cor magis tibi Sena pandit. Egyszer csak halálos vágyódás fogta el. Olyan vágyódás, amilyen csak egészen fiatalon ismert, de ez reflektáltabb és égetőbb vágy volt, mert ifjú korának a vágyódása után vágyódott olyan élesen,
hogy fel kellett kiáltania. Most már tudta, hogy a kaland, a visszatérés a vándor évekhez csak átmenet volt, csak lépcső, amin még lejjebb kell mennie, még visszább a múltjába, a saját történelmébe. Az idegen nő idegen maradt, mint hogy a vándor évek csak haszontalan csavargással eltöltött idő voltak, de neki haza kellene térnie azokhoz, akik nem idegenek. Csak hogy azok már régen halottak, és elsodorta őket a világ négy sarkának kóbor szele. Milliszent felébredt, amikor érezte, hogy Mihály a vállába fúrja fejét és sír. Felült az ágyban, és rémülten kérdezte, mi baj? Májk az Istenért, mi baj? Semmi, mondta Mihály. Azt álmodtam, hogy kisfiú voltam, és jött egy nagy kutya, és megette a vajas kenyeremet. Megölelte, és magához vonta Milliszentet. Aznap már nem volt mit beszélniük egymással. Hagyta, hogy a lány egyedül tanulmányozza a szienai primitíveket, és délben csak félfüllel hallgatta a megejtő hülyeségeket, amiket tapasztalatairól mesélt. Délután nem is mozdult ki hazúrról, felöltözve feküdt az ágyon. Istenem, mit ér az egész civilizáció, ha elfelejtettük, amit a legutolsó négereknél is tudnak? Megidézni a halottakat. Így találta Milliszent. Nincs láza? Kérdezte. És homlokára tette nagy és szép kezét. Mihály az érintéstől kissé magához tért. Jöjjön sétálni, Mike, olyan gyönyörű este van. És minden olasz az utcán van, és mindegyiknek hat gyereke van olyan csodálatos nevekkel, hogy Emerita és Assunta. Van, aki ilyen kicsi, és már Annunciátának hívja. Mihály nagy nehezen feltápászkodott, és elmentek. Mihály nehezen és bizonytalanul járt, mintha fátyolon keresztül látott volna mindent, mintha viasz volna a fülében, és azon keresztül hallaná az olasz este hangjait. Lába ólom nehéz volt. Honnan ismerem ezt az érzést? Tűnődött. Leértek a Campóra, és Mihály a Torre della Mangiát bámulta, a városháza több mint 100 méter magas tornyát, amely tűszerűen szúrta be magát az esti égbe. Tekintete lassan követte a tornyot felfelé a szédítő magasba, és a torony is, mintha egyre nőtt volna az ég zengő, sötétkék tájai felé. Akkor történt. A kút mellett a föld megnyílt, és újra ott volt lába előtt az örvény. Csak egy pillanatig tarthatott, azután elmúlt, minden a helyén volt. A Torre della Mangia megint csak olyan volt, mint egy nagyon magas torony. Milliszent nem vett észre semmit. De aznap éjszaka, mikor testük jól lakva elvált egymástól, és Mihály egyedül maradt abban a súlyos egyedüllétben, amit akkor érez az ember, amikor olyan nővel ölelkezett, akihez semmi köze sincs, megint megnyílt az örvény, hogy csak eszébe jutott. És ezúttal nagyon sokáig tart. Tudta, hogy csak a kezét kellene kinyújtania, hogy megérezze a másik, a kedves test jóleső realitását, és magányosan gyötrődött, úgy tetszett, órák hosszat. Másnap reggel fájt a feje, és szeme iszonyúan égett az álmatlanságtól. Beteg vagyok, Milliszent, mondta. Kiújult a bajom, ami miatt Folinyóban feküdnünk kellett. Milyen betegsége van? Kérdezte Milliszent bizalmatlanul. Nem lehet biztosan tudni, olyan sporadikus, kataleptikus, apodiktikus dolog, halandzsászta. Ja, úgy. Vissza kell mennem Folinyóba, a derék Elszli doktorhoz, hát, hogy tudom. És őt mégis ismerem. Magával mi lesz, Milliszent? Hát én is magával jövök természetesen, ha beteg. Csak nem hagyom egyedül. Különben is már megnéztem minden szienai primitívet. Mihály meghatva csókolt kezet. Késő délután már Folinyóban voltak. Külön vette ki szobát Mihály indítványára, mégis Elszlinek nem kell tudnia, mondta. Elszli este felé meglátogatta Mihályt. Meghallgatta Mihály panaszait, és az örvény érzése csak hümmögött. Az agórafóbia egy neme. Egyelőre pihenjen, aztán majd meglátjuk. Mihály napokig feküdt. Az örvény érzés ugyan nem tért vissza, de nem volt semmi kedve felkelni. Úgy érezte, hogyha felkelne, megint elfogná az örvény.
Lehetőleg sokat aludt. Bevett minden idegcsillapítót és enyhe altatót, amit Elzli hozott. Ha aludt, olykor sikerült Tamásról és Éváról álmodnia. Tudom, mi a bajom, mondta Elzlinek. Akut nosztalgiám van. Szeretnék fiatal lenni. Van arra valami orvosság? Mondta Elzli. Bizonyára van, de arról nem szabad beszélni. Gondolj

aludja. De igen. Sokat gondol rá mostanában? Igen. Ettől kezdve Ellie gyógymódja mind kevésbé felelt meg az orvostudomány szabályainak. Egyszer egy bibliát hozott magával, egyszer egy rózsafüzért, egyszer egy lurdi szűzmáriát. Egyszer észrevette Mihály, hogy mi alatt ő Millicenttel beszélget, Ellie kereszteket rajzol az ajtóra. Egy szép nap pedig hagymakoszorúval állított be. Ezt tegye a nyakára, mielőtt elalszik. A hagymaszaga nagyon erősíti az idegeket. Mihály elnevette magát. Doktor, én is olvastam a Drakulát. Tudom, hogy mire való a hagymakoszorú. Hogy távol tartsa a vámpírt, aki az ember vérét szívja éjszaka. Úgy van. Örülök, hogy tudja. Mert hiába nem hisz maga abban, hogy a halottak vannak valamiképp. Maga a halottaiba beteg. Meglátogatják és elszívják az élet erejét. Az orvostudomány itt nem használ. Akkor vigye haza a hagymakoszorút. Az én halottaimat nem lehet ilyesmivel távol tartani. Azok bennem vannak. Természetesen. Manapság már a halottak is pszichológiai eszközökkel dolgoznak. De a lényegen az nem változtat semmit. Csak kell védekeznie a halottai ellen. Hagyjon békében, mondta Mihály kissé ingerülten. Mondja azt, hogy agyvérszegény vagyok, és írjon fel kínai vasbort és brómot az idegeimnek, az a maga dolga. Persze, hogy az. Én többet nem is tehetek. Halottak ellen nem segít az orvostudomány. De vannak erősebb, természet fölötti eszközök. Tudja, hogy nem vagyok babonás. A babona csak azon segít, aki hisz benne. Ez rég túlhaladott álláspont. Különben is miért ne próbálnám meg? Nem kockáztat semmit. Dehogy nem. Az önérzetem, a méltóságom, a racionális lény öntudatát. Ezek hosszú és semmit mondó szavak. Meg kell próbálnia. Át kell mennie Gubbióba. Ott él egy csodatévő szerzetes fent, Szantobaldo kolostorában. Gubbió? Erről a helyről egyszer már beszélt nekem. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy ott valami nagyon kísérteties dolog történt magával. Igen. És most el is mesélem, mert talán ez a történet meggyőzi. Ugyanis éppen erről a szerzetesről van szó benne. Halljuk. Tudja, a dolog úgy volt, hogy én Gubbióban voltam városi orvos, mielőtt ide kerültem a kórházhoz. Egyszer egy beteghez hívtak, aki úgy látszik súlyos idegbajban szenvedett. A Via dei Consolin ebben a teljesen középkori utcában lakott egy sötét öreg házban. Fiatal nő volt. Nem Gubbióból való, nem is olasz, nem is tudom milyen nemzetiségű lehetett, de jól beszélt angolul. Nagyon szép nő volt. A házbeliek elmondták, hogy a nőt, aki mint fizető vendég lakott náluk, egy idő óta hallucináció gyötri. Az a rögeszméje, hogy éjszaka nincs bezárva a halottak kapuja. Micsoda? A halottak kapuja. Tudnélik, Gubbióban ezeknek a középkori házaknak két kapujuk van. Egy rendes kapu az élők számára, és mellette egy másik, keskenyebb, a halottaknak. Ezt a kaput csak akkor bontják ki, mikor a koporsót kiviszik a házból. Azután megint befalazzák, hogy a halott ne jöhessen vissza. Mert úgy tudják, hogy a halott csak ott jöhet vissza, ahol kiment. A kapu nincs is egy szinten az utcával, hanem mint egy méterrel magasabban, hogy ki tudják adni a koporsót az utcán állóknak. A hölgy, akiről beszélek, egy ilyen házban lakott. Egy éjszaka arra ébredt, hogy a halottak kapuja kinyílik, és belép rajta valaki, akit nagyon szeretett, és aki rég meghalt. És attól kezdve minden éjszaka eljött a halott. Hát ezen könnyű lett volna segíteni. A hölgynek egyszerűen el kellett volna költöznie. Mi is ezt mondtuk, de ő nem akart elköltözni. Nagyon boldog volt, hogy a halott meglátogatta. Egész nap csak feküdt, mint maga, és várta az éjszakát. Közben rohamosan soványodott, és a házbeliek nagyon aggódtak érte. Meg annak sem örültek, hogy minden éjjel egy férfi halott jár a házhoz. Igen szigorú, erkölcsi felfogású, patrícius család volt. Engem tulajdonképpen azért hívtak, hogy orvosi tekintélyemmel bírjam rá a hölgyet, hogy elköltözzék.
És maga mit csinál?

Próbáltam megmagyarázni a hölgynek, hogy hallucinációi vannak, és gyógyítatnia kellene magát, de kinevetett. Hogy volnának hallucinációi, mondta. Minden éjszaka itt van. Igazán, kétségbe vonhatatlanul, úgy, mint maga most. Ha nem hiszi, maradjon itt éjszakára. A dolog nem volt egészen nekem való, mert én kicsit talán túlságosan is fogékony vagyok az ilyen természetű dolgok iránt. Mégis kénytelen voltam ott maradni, orvosi kötelességből. Egyébként a várakozás egyáltalán nem volt kellemetlen. A hölgy nem volt rémült vagy extatikus, csodálatosan józan, sőt, annélkül, hogy dicsekedni akarnék vele, valósággal kacéran viselkedett velem szemben. Szinte el is felejtettem, hogy miért jöttem oda, és hogy az éjfél közeledik. Éjfél előtt egyszer csak kézen fogott, a másik kezébe mécsest vett, és levezetett abba a földszinti terembe, amelybe a halottak kapuja nyílt. Be kell vallanom, nem láttam a halottat. De az én hibámból nem mertem bevárni. Csak éreztem, hogy rendkívül hideg lett, és a mécs lángja lobogott a léghuzamban. És éreztem valahogy, az egész testemben éreztem, hogy még valaki van a szobában. És megvallom magának őszintén, ez több volt, mint amennyit én el tudok viselni. Kirohantam a szobából haza, bezártam az ajtót, és a fejemre húztam. Persze maga erre azt mondja, hogy a hölgy szuggesziója alá kerültem. Lehet. És mi történt a hölgyel? Ja, éppen azt akarom elmondani. Mikor látták, hogy orvos, legalábbis ilyen orvos, mint én vagyok, nem segíthet, elhívatták Páter Severinust a Szántumálló kolostorból. Ez a Páter Severinus nagyon különös és szent. Valami messzi országból vetődött gubbióban, nem lehet tudni honnan. A városban nem igen lehetett látni, csak nagy ünnepeken vagy temetéseken, különben nem jött le a hegyről, ahol szigorú, önmegtagadó életet élt. Most valahogy mégis sikerült rábírni ezt a Páter Severinust, hogy lejöjjön és látogassa meg a beteg hölgyet. A találkozások, azt mondják, igen megrázó és drámai volt. A hölgy, amint meglátta Páter Severinust, nagyot sikolt és összeesett. Páter Severinus is elsápadt és megtántorodott. Úgy látszik, érezte, milyen nehéz dologról van szó. Azután mégis sikerült neki. Hogyan? Azt nem tudom. Úgy látszik, exorcizálta a kísértetet. Miután egy óra hosszat beszélgetett a hölgye valami ismeretlen nyelven, visszament a hegyre, a hölgy pedig megnyugodott és elutazott gubbióból, és azóta senki sem látta sem őt, sem a szellemet. Kérdezte Mihály hirtelen sejtelemtől megragadva. Ez a Páter Severinus, ez csak ugyan valami idegen országból került oda. Igazán nem tudja honnan. Sajnos nem tudom. Más sem tudja. Milyen ember? Már a külsejét gondolom. Elég magas, szikár. Olyan, mint a szerzetesek szoktak lenni. És még most is ott van, abban a kolostorban? Igen. Ő hozzá kellene mennie magának. A maga baján csak ő tudna segíteni. Mihály mélyen elgondolkozott. Az élet tele van megokolatlan koincidenciákkal. Ez a Páter Severinus, hát ha csak ugyan Ervin. És a hölgy Éva volt, akit Tamás emléke kísért. Tudja mit, doktor? Holnap elmegyek gubbióba. A maga kedvéért, mert olyan kedves ember. És a halottak kapujra is kíváncsi vagyok, mint műkedvelő vallástörténész. Elsley nagyon örült az eredménynek. Mihály másnap becsomagolt. A látogatóba jövő Millicentnek azt mondta, el kell utaznom gubbióba. A doktor azt mondja, hogy csak ott gyógyulok meg. Igazán? Attól félek, hogy akkor el kell búcsúznom. Én még itt maradok egy ideig Foligno-ban, nagyon megszerettem ezt a várost, pedig milyen dühös voltam eleinte arra franciára, aki ide csődített, emlékszik? De már nem bánom. A doktor is nagyon kedves ember. Millicent, sajnos én még mindig tartozom magának, végre röstellem, de tudja nálunk a Nemzeti Bank utalja át az idegen pénzeket, és az nagyon komplikált gépezet. Nagyon kérem, legyen egy kis elnézéssel. Most már igazán a napokban itt kell lennie a pénznek.
szóra sem érdemes. És ha valami szép képet lát, írja meg.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Mód az ajtó előtt búcsúzott Szergiusz hercegtől. Ne féljen, mondta. Úgy érzem, van remény.
1: Én nem így érzem.
2: Hinni kell.
0: De a professzor ma visszatért. Ne rágódjunk azon, amin úgysem lehet segíteni. Jó éjszakát. A herceg elment, és Mód belépett a szobába. Amikor egy kattanás után világos lett, ott ült vele szemben a fiatalember, dereka köré egy lepedő volt csavarva, de különben kifogástalan Pepita kabátot viselt, csak az ujja látszott túlságosan rövidnek.
2: Hogy mert csen?
0: Rövid leszek, mert az idős üveg, és különben is igen éhes vagyok. Azonnal adja ide a kést és a fehér asztalterítőt, amivel becsavarta. Mód képtelen volt velem. Ne kérdezzen, ne magyarázzon, és tegye, amit mondok. Valaki meglátta, amikor elvitte a kést. Át fogják kutatni a szobáját.
2: Ki látta meg?
0: Kérem, hogy cselekedjék gyorsan. Ha megtalálják itt a kést, akkor vége. És honnan tudjam? Tárgyalni nincs idő. Hinnie kell, amit mondok, különben elveszett. A kést! Mód habozott. Azután gyorsan az ablakhoz ment, és a párkány mellett egy résből elővette a fehér terítőt. Itt van. Óhajt még valamit?
1: Semmit. Talán, ha óhaj nélkül elmondanám.
0: Nem mondok semmit. Higgyen, amit akar. Miután maga a gyilkos, túlságosan bűnösnek nem tarthat. Miért vette ezt magához? Azt hitte, más a tettes, és meg akarta menteni. Maga hogy került ide így?
1: Csak betetőzése volt a mai estének.
0: Miután visszavittem a hittérítő ruháját, elmondhatatlanul hiányos külsővel rohantam a csiga lépcsőhöz a pizsamámért. Egy fél tucat mosott lepedő volt ott helyette.
1: A pizsama sehol. Képzelheti.
0: Mit tehettem? Az egyik lepedőt magamra csavartam, és ide igyekeztem. Közben aludni ment egy úr, akit egyszerre hárman is vangoldnak szólítottak, és a szobájához támogattak. A három ember lefektette, és 5 perc múlva kiakasztották a ruháját. Azután elmentek. A kabátot kölcsönvettem, de a nadrág nem ment fel. A 87-es szoba elől pedig kölcsönvettem reggelig egy pár csizmát. Félek, hogy egy rendőrtiszté. Honnan tudja, hogy a kést...
1: Jó éjszakát! Vágott szavába a fiatalember.
0: Azután épp jókor megragadta a csúszni készülő lepedőt, és elrohant. A fordulónál hallgatózott. Amikor látta, hogy tiszta a levegő, kivette a zsebéből a tört, és messze hajította a folyosó ablakából. Azután vangolt szobájához ment, és helyére akasztotta a Pepita kabátot. Sietett. Talán a szuterénben akad valami raktárfél, ahol meghúzhatja magát.
1: Szörnyen kimerült volt.
0: Körülbelül a földszinten lehetett, amikor a mélyből lépéseket hallott, és valaki elkiáltotta magát.
3: Martin, te vagy!
2: A mindenségét.
0: Villám gyorsan kilépett a folyosóra, és elindult a sötét étterem felé.
1: Hangok.
0: Csak, hogy kinyitották, ki az ördög zárta be kívülről?
1: Én nem tudom, mondta a portás. Vissza. Siet végig az ajtók mentén.
0: Hát ez szörnyű. A folyosó másik része felől is beszédzaja.
3: Azt hittem, hogy lefeküdt, Elder.
0: Szed Linz az inspekciós rendőrtiszt. Különös zajt hallottam. Az ember gyanakvó ilyen helyen.
2: Azonnal ide érnek. 2 tűz közé került.
3: Martin! Nem halsz!
0: Ullanj meg! Közvetlenül mellette a 20-as ajtó. Az olasz nő szobája. Halk dúdolás hangzik ki bentről, és egy cipő koppanása. A hangok közelednek. Kopog.
4: Tessék!
0: Belép a 20-as szobába, és szemben áll a szicíliai özvegyel, aki kimonóban van, és szájtátva bámul.
4: Bocsánat,
0: feleli a hálóinges úr, egy szál sötét nyakkendővel és talpig lepedőben.
4: Miután meghívott, de azt mondta, bőjt van, és...
0: Már nincs. 12 elmúlt. Éjfél után már, ugye, szombat van.
4: Bocsánat, de olyan furcsa így.
0: Erre felé különös csak. Ez a hittérítőrend lepraápoló díszruhája. Az ön tiszteletére vettem fel,
1: Fehér szoknya, sötét nyakkendő és magas szárú lakcsizma. Indiában ezt a megjelenést nagyon tisztelik.
4: Érdekes. De én már aludni készültem. Nem baj. Forduljon el, amíg magamra kapok valamit.
1: Hátat fordított, és az ablakhoz állt. Signora Relli a spanyol fa mögé ment és felöltözött. Amikor előkerült, csodálkozva látta, hogy a hittérítő nincs a szobájában. Mintha kirepült volna a nyitott ablakon. Úgy is volt.

0: Másnap reggel új szenzációra ébredt a Grand Hotel. Vangolt terménykereskedőt letartóztatták Ranke doktor meggyilkolásáért. A négerboy jelentette, hogy ruhatisztítás közben Vangolt kabát zsebében egy csipketerítőt talált vérnyomokkal. A terítő annak a szobának az asztaláról tűnt el, amelyben Ranke doktort holtan találták. Vangolt falfehéren ült a kapitány előtt. Mondjon el őszintén mindent!
1: Kérem,
0: felelte siralmasan Vangolt.
1: Nem lehetne a feleségemet értesíteni? Ő sokkal okosabb, mint én.
0: A felesége kinreket, és a vesztegzár idejére nem térhet ide-vissza.
1: Sajnos. Bár elkísértem volna bevásárolni.
0: Ez nem tartozik a tárgyra. Inkább mondja el töviről hegyire a gyilkosságot. Miért döfte le Ranke doktort, és hogyan készült rá?
1: Vangold úr a kezeit tördelte. Kapitány úr, csak nem képzeli, hogy én gyilkos vagyok.
2: Hogy állunk az alibijével?
1: Ami csodámmal?
0: Az alibijével. Van alibije?
3: A terménykereskedő rémülten hebegett.
1: A feleségem csomagolt, úgyhogy nem tudom, hozott-e ilyesmit.
3: Ez egy kicsit vastag volt. A kapitány dühbe jött. Olyan tisztességesnek akar látszani, hogy nem tudja, mit jelent ez a szó, alibi. Példátlan. A kapitány nagyot csapott az irodaasztalra.
0: Hagyja ezt az alakoskodást! Azt hiszi, hogy hülyének teteteti magát?
1: Kapitány úr,
3: siránkozott a terhelt.
1: Esküszöm, hogy nem tettetem magamat. Én csak azt kérem, hogy a feleségemet hívják azonnal.
3: Bánatosan ült két rendőrtiszt között.
1: Szerencsétlennek
3: és nyomorultnak érezte magát.
1: A kapitány szemben vele, az íróasztal mögött foglalt helyet, keresztbe vetett lábait az asztal alá nyújtva mélyen, mert papucs volt rajta.
0: Valami gazember elvitte az ajtó elől a csizmáját. Igazán kínos.
4: A gyilkosság az alatt történt, amíg a vesztegzárat kihirdették. Hol volt maga akkor?
0: Mi?
1: A kapitány úrról beszéltem.
0: Mi? Igen, erre emlékszem. A katonai kordon erősségéről érdeklődött.
1: Esküszöm, ártatlan vagyok.
2: Azt állítja, hogy végig a halban tartózkodott?
3: Vangold úr hallgató.
0: Nos? Mielőtt velem beszélgetett, ott állt a többiek között? Figyelmeztetem, hogy erre nézve kihallgathatok mindenkit, akiről azt állítja, hogy közvetlen maga mellett állott. Könnyítsen magánember, ismerje be a bűnt, ez enyhít a sorsán.
1: De kérem, én ott voltam.
0: Hol? Tessék, mondja meg, hol? Van alibije, vagy nincs?
1: Ismétlem, nem tudom. A bevásárlásokat mindig a feleségem végzi, és
0: utoljára figyelmeztetem, hogy ne játssza a hülyét.
1: Esküszöm, hogy nem játszom!
3: Siránkozott Vangold, és halott sápat arcát babrálta remegő ujjakkal.
0: Hol volt ön, mielőtt velem beszélt?
1: Egy hölgyet, bizonyos Villiénét.
3: Kopogtak. Bocsánat, Elder főfelügyelő lépett be.
0: Szeretnék jelentést tenni. Majd a kihallgatás után,
3: felelte a kapitány. Elder leült. Csodálkozva néztek rá, amikor mentegetőzve mondta.
0: Engedjék meg, hogy néma tanulja legyek a kihallgatásnak. Az én ügyemben amúgy is minden lakóval beszélnem kellene.
3: Nos, Vangold úr, folytatta ridegen a kapitány.
0: Mit beszélt ön Vili asszonnyal?
3: Vangold nyögött, és a kezeit tördelte.
1: Vili megállt az ablaknál, és én azt mondtam, hogy szép idő van. Később bemutatkoztam, majd...
3: A homlokát törölgette.
1: Majd...
0: Beszéljen, kérem, mert...
1: Megkért, hogy jöjjek egy percre a földszinti szobájába.
0: És
1: ott szendvicseket tett elém. Ilyen kis sós, sajtos, dobozolt árut. Olmozott csomagolás, mint a romlandó lenne.
0: Hülyeség.
1: Persze, hogy hülyeség, mert a keksz eláll, de jobban fogy, ha...
3: A kapitány az asztalra csapott.
0: Mi történt Villiéné szobájában?
1: Telefonáltam.
0: Kinek?
1: Nem tudom.
3: A kapitány nagyot sóhajtott, azután rágyújtott egy cigarettára.
5: Parancsol,
3: megkínálta a vergődő bűnöst. Bán, ha megnyugszik, akkor többre megy vele.
6: De nem ópiumos? Feleségem azt mondja, hogy az árt.
3: Nem ópiumos. Tessék. Üzet adott és hátradőtt.
6: Kinek telefonált ön? Most szép szóval próbálkozom, mondta, mint egy nyájas tigris ápoló. Viliéné letárcsázta a számot, és különböző kedves bíztatással rávet, hogy a jelentkező férfinak mondjam el azt a mondatot, Arthur a nyomában van.
3: És maga elmondta.
6: Igen. Viliéné nyomban lenyomta a villát, úgyhogy a választ nem hallottam.
3: Ez hányas szobában történt?
6: A 42-esben itt lakik Viliéné.
3: Kihallgatjuk Viliénét.
6: Gork, kérje meg őnagyságát, hogy fáradjon ide.
3: Gork elment.
6: Esküszöm, kapitány úr, hogy ártatlan vagyok,
3: nyögte Van Gold. És hogy került a zsebébe a véres terítő, amelyen pontosan látni, hogy a pengét beletörölték?
6: Nem tudom, kérem. Én kissé italos állapotban voltam, mert a szomorúság, hogy a feleségem nélkül...
3: Sajnálom. A véres kendő döntő bizonyíték. Nincs az az ember, akit felmentene az esküccég, miután a Corpus Delictit, a véres bűnjelet megtalálták egy ruhadarabjában, amelyet előző napon viselt.
0: Ez esetben egy szenzációs fordulat előtt állunk, ugrott fel váratlanul Elder. Megtaláltam a vérfoltos tört egy lakcsizmában. Ha tudjuk, hogy kinek a csizmája hiányzik, akkor megvan a másik főbűnös, mert az ő ruhadarabjában van a véres bűnjel párja.
3: A kapitánynak tátva maradt a szája, és önkéntelenül maga alá húzta a két lábát.
6: Mit mond?
3: Kérdezte Eldert, miután visszanyerte az önuralmát. Ha elfogadjuk, mint feltétlen bizonyítékot, hogy valakinek egy ruhadarabjában ott a véres bűnjel, akkor a csizma tulajdonosa a bűntársa Van Gold úrnak.
6: Hol találták a csizmát?
3: A 87-es szoba előtt.
6: Az én szobám!
3: Kiáltotta a kapitány. Talán később került oda a csizma. A kapitány úr hajnalban kell, és a boly csak most találta ott a csizmát.
6: A csizma is az enyém.
3: Erre hallgatta.
1: Akkor nincs az az esküccég, kiáltotta a Van Gold, amelyik a kapitány urat felmentse.
3: Ostobaság. Az ajtó előtt állt a csizmán. Valaki elvitte, és betette a kést.
6: Na hát az én kabátom az ajtó előtt függött. Valaki elvitte, és betette a terítőt. Vagy bocsássalak nyomban szabadon, vagy tartóztassák le a kapitány urat is.
3: A helyzet határozottan kínos volt.
6: Kérem, Van Gold úr, önt nem tartóztattam le, csak kihallgattam. Jelenteni fogom az esetet a követségemen. Kártérítést és elégtétet követelek.
3: Elder főfelügyelő úr előbb is jelentette volna az esetet. A kapitány úr kért, hogy csak a kihallgatás után tegyek jelentést.
6: Parancs, az parancs. Kérem, Van Gold úr, felfüggesztjük a kihallgatást, de tartozik rendelkezésünkre állni.
1: Az admiralitással is jelenteni fogom!
3: Kiáltotta izgatottan a terménykereskedő, és elrohant. Az imént megállított a bor, kezdte Elder. És azt mondta, hogy a 87-es számú szoba előtt egy pár csizmát pillantott meg. Elvitte a csizmákat, de ahogy felemelt az egyiket, ez hullott ki belőle. Egy tört vett elő a zsebéből, és oda tette a kapitány elé. Fekete markolatú, rövid, hegyes vadászkérszerű holmi volt, kissé antik művű. Égkövekkel kirakott nyelén egy római kettes volt bevésve. A tőr csodálatosan könnyű volt, és pengéjén néhány rozsdafot látszott. Alig kétséges, hogy ez volt a gyilkos tőr, jegyezte meg a kapitány. Ma boncolta Markhelyt az áltozatot. Rövidsebb hely, széles nyílással. Ez a penge rövid, de a markolat alatt vastag.
6: De miért ilyen könnyű?
3: Kérdezte az egyik tiszta törrel játszva.
6: Mint a gyermekjáték lenne.
4: Az is, mondta a kapitány. Nem igazi fegyver, valami csecsebecse vagy játékszer. Ha csontot ér a döfés, begörbült vagy eltörött volna. De ki vihette el a csizmámat?
0: Az én elméletem szerint Van Gold zseniálisan járt el, ha ő rejtette a tört kapitány úr csizmájába, jegyezte meg az egyik rendőr.
4: Ez jó elmélet, helyeselt el.
0: Bárha vesszük, hogy tegnap este egy hittérítő ruháját is ellopták, és visszavitték.
4: A rendőrtisztek kényelmetlenül feszentek.
2: Ön milyen ügyben jár el, főfelügyelő úr? Kérdezte a kapitány.
0: Egy bűnözőt keresek, és ide vezettek a nyomok.
4: Szavamat vették, hogy hallgatok az ügy szereplőiről.
0: De a feletteseire ez nem vonatkozik.
4: Én is azt hiszem. Ha a kapitány betelefonál Mölen főtanácsosnak, bizonyára felment a hivatali titok tartás alól.
0: Köszönöm. De azt hiszem, elkülöníthetjük a két ügyet.
4: Felelte a kapitány idegen.
0: Visszajött a fogalmazó, akit Villiéniért küldtek. Márk egy tanácsos is vele volt.
4: Kérem, kapitány úr, jelentette. Villiéné eltűnt a szállóból.
0: Mit mond?
4: Bekopogtam az összes szobába. Márk egy tanácsos úr az egészségügyi szolgálat embereit szétküldte mindenhová, és kétséget kizáróan megállapítottuk, hogy Villiéné nincs a szállóban.
0: Ki látta utoljára?
4: Kérdezte a kapitány.
0: A pincér, aki a kertben felszolgálta Villiéné számára a reggelit. Azt is látta ez az ember, hogy az eltűnt vendég később sétált a kertben, és beszélgetett az őrrel, aki a kapu előtti drótsövény átjárónál posztolt.
4: A kapitány tanástalanul nézett Márkejtre.
0: Lehetséges, hogy valaki átjusson a kordonon?
4: Már volt eset rá, de nagyon nehéz.
0: Önnek mi a véleménye, Elder?
4: Fordult egyenesen a mellőzött főfelügyelőhöz. Elder a kapitányra nézett.
0: Semmi kifogásom, mondta ez zavartan, hogy feleljen a tanácsos úrnak, ahogyan lehet itt véleménye az embernek.
4: Én elsősorban kihallgatnám azt a posztot, akivel Villiéné beszélgetett, és a pincér. Márk egy csettintett az ujjával.
0: Az erdekbe is fején találta a szöget. Nem gondolja, kapitány úr?
2: Természetes, ezt a két kihallgatást foganatosítani kell. Hát ez úgyis megtörtént volna. Szemnincs fogalmazó úr küldje ide a pincért és a katonát. Sokat nem remélek a két kihallgatástól, fordult Márkhelyhez.
4: A pincér nem mondott újat, 9 órakor szolgálta fel a reggelit.
0: Ideges vagy izgatott volt a vendég?
4: A pincér vállat van.
0: Az a hölgy állandóan ideges kissé, most aránylag nyugodtnak látszott. Újságot olvasott, levelet írt.
4: Reggeli után nem látta visszatérni a halba?
0: Nem, a poszttal beszélgetett, azután ismét a konyhára mentem, és mire visszatértem, már nem láttam a hölgyet.
4: Köszönöm, elmen. Jött a poszt, akit közben leváltottak. Ezen ő is a Grand Hotel fogja lett a Vesztegzár végéig.
0: Önnel ma beszélgetett egy hölgy?
4: Igen. Utasításunk van, hogy ne legyünk ridegek. Őrségen is beszélhetünk, ha valamelyik vendég megszólít a drótsövény túlsó oldaláról.
0: Mit beszélt ezzel a hölgyel?
4: Kérdezte, hogy meddig állok poszton, és szabad-e ajándékot elfogadni. Mondtam, hogy tilos, mert ez terjeszteni a ragályt.
0: Később nem látta?
4: Nem.
0: Elmehet. Várjon!
4: Elder szólt közbe. Oda ment az egészségügyi katonához. Nézze, barátom, ha most ideadja a levelet, az 2 nap sötét zárka. De ha nem, akkor úgy veszem, mintha megkísérelte volna kicsempészni. Ez pedig a haditörvényszék elé tartozik.
0: De kérem, én...
4: Ne dadogj, mert összetörlek, ordította Elder. A nő azt mondta, hogy fizet, ha kicsempészel egy levelet. Tegnap kicsempészted. Ezzel elkövetted a leg...
0: Nem igaz. Ma jött először oda kérni. Add ide a levelet, akkor megúszod.
4: A halálsápat poszt egy borítékot húzott elő a zsebéből. Mit mondott az a nő? Kérdezte tovább a főfelügyelő.
0: Azt, hogy 100 forintot ad, ha ezt a levelet kicsempészem. Nem akartam, de sírt, könyörgött.
4: Takarodj! Vesztek zárban vagy! Azután majd meglátom, hogy mit jelentek rólad. Az őr kiment.
0: Majdnem biztosra mentem, mondta Elder.
4: Miért ír valaki levelet innen, amikor 3 hétig amúgy sem adhatja fel?
3: Csak azért, hogy kicsempészze. A legegyszerűbb, ha egyenesen a poszthoz fordul.
0: Szabad a levelet?
3: Szólalt meg csendben a kapitány.
0: Tessék.
3: Arthur Kecklingnek Szingapúrra volt címezve a boríték.
0: Azt hiszem, elég okunk van arra, hogy feltépjük,
3: mondta tétován a kapitány, és már nyitotta.
0: Ez állt benne.
3: Tudja meg az igazat. Marjorie találkozott Dodival. Együtt vannak Kislagondán a Grand Hotelben. A vesztegzár miatt csapdába kerültek. Az a Rally nevű olasz nő is tudott az ügyről. Kinevetik magát. Aláírás nem volt. Bonyolódik, mondta a kapitány, és a tőrrel játszott.
6: Maga mit szól, Elder?
3: Kérdezte Markeit.
0: Beszélni kellene ezzel a Rally nével. Ez természetes, mondta a kapitány. Sandlins, kérhetjük Signora Rallyt.
3: Kacér fekete sejemruhában jött, ragyogóan tiszta szemmel, mint aki nagyszerűen aludt. Enyhe kölniszak suhant be vele együtt az ajtón. Mosolygott és harsányan köszönt.
6: Jó reggelt, uraim! Szegény Mangoldot szerencsétlenné tették.
0: Kissé érzékeny ember. Mindössze felvilágosításokat kértünk. Foglaljon helyet, Signora.
6: Köszönöm.
3: Hatalmas pazar, gyöngysor csavargatott a mutató ujja körül.
0: Ismer ön egy bizonyos Arthur Cochrane-t?
3: Elgondolkozva lebigyeztette a száját.
6: Cochrane? Elég közönséges név, de nem ismerek ilyen embert. Talán összefügg szegény Ranke doktor ügyével?
3: Eleinte azt hittük, felelte a kapitány. De azóta más homályos ügyek vetődtek fel. A kapitány felvette a tört, idegesen játszott vele.
6: Mi ez?
3: Kérdezte Signora Rally, előre nyújtva a nyakát.
0: Egy tőr. Gyerek holmi, de alkalmas volt arra, hogy Ranke doktort megöljék vele,
3: mondta, és oda tartotta a tőrt a nő elé. Signora Rally ájulton zuhant a padlóra. Miután a lepedős fiatalember kiugrott a kertbe, óvatosan lopakodott tovább a fal mellett. Érezte, hogy eldől a kimerültségtől. Felette egy recés üvegű, nyitott ablakot látott. Lakószoba nem lehet, csak mosdóhelység. A lepedőt összecsavarva a dereka köré kötötte, azután felmászott a párkányra. Sötét és csend. Belépett a helységbe. Az bizonyos, hogy nincs benne lakó. Fürdőkádat érint a keze. Nem akar sokat járkálni, mert az ajtó hasadéka alatt fény látszott. Egy terítőhöz ért a keze. Majdnem földig lóg. Ez jó. Valami pihenő kerevet a fürdőző vendégszámára. Remélhetőleg nem jönnek ide hajnalban fürödni. Gyorsan fellebbentette a terítőt, és a kerevet alábújt. Nyomban elaludt. Arra ébredt fel, hogy Ranke doktort boncolják felette. Fényes reggel volt. Amit ő kerevetnek nézett, az a leterített, hosszú boncolóasztal volt. A kissé arrább nyúl az éjjel, akkor megérinti a tetemet. Nem valami kellemes kaland.
0: A máj enyhén duzzott, maláriás recidívák nyomai. Ezt ne is írja, kolléga, hallatszik Markhelyt hangja. Nyomor belső falán gyógyult, ulkuszra emlékeztető, borsónyi duzzat nyirokszövet, így... gyerünk tovább. Hány óra van? Kezdek éhes lenni. Ez semmi. Így... most írja. A felső tüdőlebenynél induló szúrtsebb nyílása körül, mint egy 2 centiméteres elszíneződés, zúzott felület, bizonyára a markolattól. Hű, de meleg van. Így... Ez semmi. Mehetünk!
3: Köpenysohogás közben diktál.
0: A halál oka a szúrtsebb mentén átvágott artéria következtében beállott gyors elvérzés. Gruber varja össze. A jegyzőkönyvet 2 példányban gépelve, a löncshöz kérem.
3: A Gruber nevű piszmogni kezdett a varrással. Időnként zizzent a szurkos párga. A többiek kezet mostak, azután mennek. A terítő alatt távolodó cipők látszanak. Ejha, az egyik cipő fehér, teniszszövet, igen piszkos, és egy különös alakú kávébarna folt van rajta.
5: Ez hozta a levelet Mód szobájába, amit a lány elégetett. Már a küszöbnél van. A fene ezt a Gruber nevűt, hogy itt maradt varni. Most megtudhatná.
3: De hiába. Becsukódott az ajtó, elmennek, és a Gruber nevű var. Méghozzá Dúdor is a pimasz. Jé, de meleg van. És hogy megáll itt a levegő? Na nézzük csak. Kik lehettek jelen a boncolásnál? Márkejt egészségügyi főtanácsos, az alorvosai és orvosai. Általában csak orvos. Tehát a barna foltos fehér cipő egy orvosé.
5: Kezd a hőség elviselhetetlen lenni. Tulajdonképpen meddig van ez az alak? És dúdol közben. Ilyen egyszernyi fráter.
3: Most meg fütyül. Ez tréfára veszi az ilyesmit. De végre megy. És az üldözött Félix kimászhat a levegőre. A halott letakarva fekszik. Undok hely. Hogy a fenébe jut ki az ember élve a boncteremből, ha nem orvos? Körülnézett. A falon néhány köpeny lógott. Gyorsan felvesz egy köpenyt. Akad egy bokáig érő. Elszántan az ajtóhoz megy. És kilép.
5: Lesz, ami lesz.
3: Boka zörrenés, az őr tisztelet. Nagyszerű, semmit sem vett észre. Merre elmentek a kollégák? Kérdezi. A szuterénban rendezték be a fertőtlenítőt. Köszönöm. A földszint mellékfolyosóján vannak. Öltözők, gépház, kamrák. Elsiet. Kiér a szőnyeges szállodai folyosó részre és megy.
5: Hová?
3: Ezt ő is szeretné tudni.
7: Doktor úr!
3: Hatalmas, köpcös ember szólt rá egy nyitott ajtóból. Parancsol? Johannes Brönsz vagyok, és azt hittem hozzám küldte Márke egy tanácsos úr. Igen, túlmentem a szobám.
7: Parancsoljuk!
3: Gyorsan belépett. Talán itt szerezhet valami ruhát. Hát, miről van szó? Az óriás, vállas, durvarcú ember rikító eleganciával volt öltözve. De siralmasan szenvedő arccal nézett a fehér köpenyes látogatóra.
8: Markely tanácsos úr azt mondta, hogy ön segíthet rajtam, doktor úr. Ön a nagy Raleigh professzor fia.
7: Így van. Nevem John Raleigh.
3: Mit kíván? Nem Charlesnak hívja? Dehogy nem.
7: John Charles Raleigh a nevem.
3: Nagyapám után vagyok John, és ezt használom. Hát, mi a panasza, kérem?
7: Hát, nem mondta el Markejt úr?
3: Na, nagyjából. Épp hogy. De jobb, ha a beteg maga mesél. Mióta érez fájdalmakat?
7: Én? Nem fáj semmi.
3: Már úgy értem, hogy a hurut, illetve a láz, amikor hát kezdődött.
7: Meleg van itt.
3: Megtörölte a homlokát. Hát nem volt lázom se hurutom, nem értem. Csodálkozott a beteg. Na hát, úgy értem, hogy számítottam ilyen tünetekre, mert a fejfájása szokott lenni.
7: De nem szokott!
5: Mi baja van ennek?
7: Sohasem fáj a fejem,
3: ismételte. Úgy? Hát ez elég aggasztó, és reumánál
7: nincs reumám!
3: Hát ez reménytelen. De mire fáj tulajdonképpen?
7: Semmim.
3: Igen? Hát ezzel majd segítünk. Szedett már porokat?
7: Nem,
3: sóhajtott Brönsz. Elgyöttört, beesett arcán a halálfélelem verítéke fény lett.
7: Azt hiszem, rajtam csak Lising segíthet.
3: Ő kínai belgyógyász?
7: Nem, ő a betegség.
3: Lising, Márkét azt mondta, hogy tanácskozott rólam önnel.
7: Igen, tanácskozott, de jobb, ha elmondja, az ilyesmit a betegtől kell hallani.
5: Terített asztal, gyönyörű hideg büfé. Majd betegnél ritkaság, és pokoli kína Félix nevű úrnak, aki 24 órája nem evett.
3: lett, csak futott, menekült, öltözött, vetkezett és részt vett egy boncoláson. Micsoda csodás bélszín.
9: 4 év előtt kezdődött, mondta egy mély sóhajjal a hentes alakú, durva arcú ember, aki ezen felül rikító eleganciával öltözött, és akkora lapos nagy kezei voltak, mint egy-egy tepsi. 4 év előtt jártam először Kuala Lumpurba. Ott kezdődött. Egy nyírkos, forró estét.
3: Hidegrázás?
9: Nem. Szerelem. Hát az sem csekésség. Megismerkedtem Li Xinggel, és megszerettük egymást. Én is szerettem. De hát egy kínai nő, és az a rosszagú, zsúfolt Kuala Lumpur, szóval. 2 hónap után véget vetettem az ügynek. Éjszaka titokban elhajóztam messzire, Shanghaiba. Itt kezdődött. 5 perccel a megérkezésem után jelentkezett egy vén kínai. Uram, mondta, Li Xing üzenetet küldött, és átadott egy levelet. Li Xing diktálta valami kínai gazembernek, az állt benne, hogy ő elvonul valahová, egy erdőbe. Ott éjjel-nappal azt az átkot gondolja, hogy én meghalljak. Ha eljött az idő, jusson eszembe utoljára Li Xing, aki a halál érkezésekor 4 mimóza virágot fog küldeni. Amikor a 4. virág megérkezik, készüljek a halálra. Ön mosolyog. Én is nevettem, és kirúgtam a kínait. Pedig sokat hallottam a babonáról. Itt keleten már láttam megátkozott embert napról napra fagyni, sorvadni, és nem volt orvos, aki segítsen rajta. 3 hónap előtt kaptam az első virágot, és nevettem volna, ha nem Londonban történik.
3: Mi?
9: Így van. Londoni fürdőszobámban, a földön egy mimóza virág feküdt, és senki sem tudta megmondani, hogy mikor került oda. Utána súlyos influenzában megbetegedtem. Azóta hiszek. Igen. Azóta megrendült bennem az anyagiasság. Félni kezdtem. Rossz álmaim voltak. Fogytam.
3: Hány font volt, mielőtt lefogyott?
9: 200-on felül.
3: Felelt egy mély sóhajtással, és cigarettára gyújtott. Azután
9: kerestem Li Xinget. Kuala Lumpurból eltűnt. Ezreket költöttem rá, hogy kerestessem, felkutassam 100 meg 100 emberre mindenfelé Ázsiában. Hiába. És Kolombóban 2 hónap előtt a reggeliző asztalon megtaláltam a 2. mimózát.
3: Bocsánat, uram, felelte a fehér köpenyes. Mi az ön foglalkozása? A köpcös egy másodpercig körbejártatta a szemét a szobában.
9: Magánzó vagyok.
3: Kínos csend. Nyilvánvaló volt, hogy hazudik. Az űzött fiatalember vágyó pillantást vetett a kis asztalra, ahol az ételek álltak.
9: Azután, folytatta a köpcös, tegnap megtörtént a katasztrófa.
3: Még egy mimóza?
9: Úgy van.
3: Megtörölte a homlokát. A rémület nyírka jut rajta. Ez az ember komolyan bajban volt. Sárgás bőrén, zavaros tekintetében csak ugyan a halál üzenete ült.
9: Marquette azt mondta, hogy elküldi önt hozzám, Mr. Rayleigh, mert hasonló esetben már sikerrel járt el egy hajós tisztnél.
3: Igen, igen, az jó kis eset volt.
9: Ugyanolyan, mint az enyém?
3: Nem, annak nárciszt küldtek, de szintén lefogyott.
9: Én, uram, nem remélek már. Étvágyom nincs. Az izmai mernyedtek. A légzésem nehéz. De az étvágytalanság a legnagyobb hiba. Nem tudok enni.
3: Érthetetlen, felelte Félix lihegve, és nagyot nyelt.
9: Egész nap itt áll az étel. Azt reméltem, hogy megkívánom, de hiába.
6: Nem tudom, hogy az ön hajós tisztjénél nem volt...
3: A fiatalember felderült. Ugyanez?
9: De. Éppen itt értem el sikert.
6: Hogyan?
3: Szuggesztióval. Ez az egyetlen mód. Ön egy erősebb akarat befolyására meggyógyul.
9: Igazán nem bánná meg. Kétségbe estem, amikor Markhelyt azt mondta, hogy csak akkor jöhet, ha nem lesz...
3: Itt megvonaglott az arca.
9: Boncolás. Nekem sürgős, mert végem. Végem.
3: A köpenyes megkönnyebbült. Nincs baj. Riley nevű orvos nem fog jönni, mert ma volt boncolás.
6: Hát, kérem, kezdődjék a hipnózis. Ön mindenben utánozzon, bármilyen nehezére essék. Tegye, amit mondok. A hajós tisztet halála előtt negyed órával gyógyította meg, ugyanilyen elmebajból.
3: Álljon fel, így, nézzen jól a szemembe. Igen, jöjjön. Üljön le, így. Ott ültek az asztalnál. A fiatalember táguló orcimpákkal belevágott a húsba, és a rémülten bámuló Burns szemeibe nézve rekedten mondta.
9: Vágjam. Így. Tegye a szájába.
3: Enni kezdett. Mohom.
9: Így. Így. Rágni. Rágni. Rágni. Úgy. Megint.
3: Vágott és evett. És a szeme ragyogott. A másik nagy kínnal követte a példát, gyerekesen sírós arccal.
9: Egyem. Az ilyen jó ízű példa ragályos. Így volt a hajósnál. Enni, rágni, rágni. Nézzen a szemembe. Ugyan rágni, enni. Most már nincs.
3: A beteg hüledezve nézte. Az orvos szuggesztiós gyógymódja alatt perceken belül eltűnt minden étel az asztalról. De végül is Burns kedvet kapott a teleszájjal táplálkozó embertől, és evett.
9: Egész jó orvos.
6: Na, most töltse magának ebből a viszkiből.
9: Nem bírom.
6: Csend! Csinálj után. Így.
9: Fenékig.
3: És ivott.
9: Ivott.
3: Burns is kiitta a poharából a viszkit.
9: És most? Kérdezte.
6: Most szépen elénekli velem együtt tízszer, hogy it's a long way to Tipperary.
3: Később a másik szobában lakó hittérítő két kézzel verte a falat, hogy hagyják abba az elviselhetetlen kornikálást, mert az igazgatóhoz megy, de nem is hederítettek rá.
9: Sőt,
3: táncra perdültek, hogy rezegtek az ablakok. Miután Signora Relli magához tért, semmit sem mondott az ájulás okáról.
6: Gyakran előfordul velem az esős évszakban. Már két nap előtt a hegyekbe akartam utazni.
3: De mégis a tőr miatt, jegyezte meg a kapitány.
6: Ugyan kérem, miféle gyanúsítás?
9: Szó sincs róla. Azt hittem, emlékezteti valamire.
6: Borzalmas látvány volt, és borzalmas ez az évszak. A vesztegzár az életembe kerülhet, ha nem utazhatok idejében a hegyek közé.
3: A kapitány tanácstalanul nézett Elderre. A főfelügyelő felvette a tört.
6: Csak ugyan nem jelentős, mint látvány. Nem tudja megmondani Signora, hogy miért olyan könnyű ez a holmi?
3: Honnan tudjam? Talán játék?
6: És ez a róvai kettes mit jelenthet?
9: Talán az árát.
3: Elder bólintott.
6: Lehet.
3: Bár az árat általában arab számmal tünteti fel a kereskedők.
6: Inkább valami jelzésnek hiszem.
3: Az özvegy idegesen játszott a gyöngyeivel.
6: Nem tudom,
3: felelte gyorsan.
6: Az is elmehetek, nem?
3: Talán, ha kérném, szabad egy percre, mondta mosolyogva Elder.
6: Önnek jogában áll kihallgatásokat foganatosítani? Úgy tudom, a kapitány úrra tartozik.
3: Elder elismerően bólogatott. Eltalálta, szinyúr. Remélem, a kapitány úr megkérdezi majd, hogy honnan ismeri a főkapitányságon kiállított szolgálati jegyek tartalmát. A nő sápadtan állt fel.
10: Tartóztassanak le, Amerik, de ezt a megszégyenítő faggatást nem tűröm!
3: Udvarias formában érdeklődünk, és érthetetlen ez az idegesség. Signora Relli visszaült.
10: Szi! Hát, tessék kérdezni.
6: De ez az úr polgári ruhában van.
10: Elder főfelügyelő, híres rendőr, és én kértem meg, hogy vegye át a nyomozás irányítását.
3: Felelte a kapitány, és elpirult, mert érezte, hogy ez kapituláció volt.
10: Nem értem, miért haragszik rám, signora. Fordult feléje Elder. Én feltétlen tisztelője vagyok, és semmi áron sem keverném bele az ügybe, csak néhány kérdést szeretnék feltenni.
6: Va bene, tessék. A tőről nem tudok semmit, és...
10: De kérem, mosolygott Elder.
6: Ki beszél itt a tőről? Inkább azt szeretném tudni, hogy mikor halt meg Signor Relli. Ez miért fontos?
10: Régi szokás felvenni a személyi adatokat. A
6: férjem 8 év előtt halt meg.
10: Miben?
6: Ez is a nacionáléhoz tartozik?
10: Szó sincs róla, csak érdekel.
6: Igen. Arnoldo 8 év előtt halt meg.
10: És hol van eltemetve?
6: Vicenzában. Megmondaná, mi köze ehhez?
3: A kapitány furcsán nézett a detektívre.
10: Csak ugyan fontos ez, Elder?
3: Ha nem fontos, akkor miért idegesíti Signora Relli?
6: Mert sért, hogy a magánéletembe avatkozzak, ezt nem tűröm!
3: Akkor hát nem veszem, felelt kedvesen a főfelügyelő.
6: Csak azt tessék akkor megmondani, hogy miért van ez a kettes a tőrön.
3: Remegő szájjal ugrott fel.
6: Mondtam már, hogy nem tudom, ez valami játéktőr, hát egy gyerekjáték.
3: Elder egészen eléje állt, és a szemébe nézett. Téved, Signora Mancini. Ez felnőtt játék. A nő először megtöbbent, azután vállat van, és csüggetten suttogta.
10: Szí. Maga mindent tud.
9: Beismerem. Én Nedda Mancini vagyok.
3: Általános meglepetést keltett a vallomás. A kapitány megsimogatta a homlokát.
9: Valahol hallottam ezt a nevet.
10: Hallottam. Ismerték az egész világon.
9: Opera énekes nő voltam. 18 éve ennek. Azután otthagytam a színpadot, és elmentem egy hittérítő után Borneóba. És amikor meghalt.
3: Itt megtelt a két szeme könnyel. Elhatároztam, hogy visszatérek.
9: De nem akartam öreg művésznő lenni. Inkább lettem fiatal özvegy, és felvettem a Relli nevet. Utálatos. Sajnálják az embert, hogy milyen nagy volt valamikor. Így lettem Signora Relli. Basta!
10: Remélem, kielégítették a kíváncsiságokat.
6: Ó, nem ilyesmiről volt szó. Csak tudni akartam, hogy hány művész van a házban.
3: Márkét a fejét csóválta.
10: Már megint hova fog kiukadni ez az ember?
6: Miért érdekli?
3: Fordult felé a nő idegesen.
6: Azért,
3: mondta Elder, mert ez a tőr színpadi kellék.
10: Csend.
6: És? És mit akar ezzel mondani?
3: Hogy ismerni kell minden művészt a házban, akiről hihető, hogy eltett valahol egy kelléket emlékbe. Megnézte a tőrt.
6: Amelyet egy opera második felvonásában használtak.
9: Ön engem gyanúsít?
6: Nem. De ha találok egy kelléktört, akkor tudnom kell, hogy Linner úron kívül van-e még művész a házban.
9: Linner egy jámbor, jóra való gentleman.
6: Senki sem gyanúsítja. Csak kihallgatjuk a törre nézve. Szennyis fogalmazó úr felkéri majd, hogy fáradjon ide.
10: intézkedett Elder. Kérem önöket, könyörgök. Egészen bizonyos, hogy semmi köze a tőrhöz. De nyugodjék meg, asszonyom. Nem, Linner szívbajos, idegbeteg és olyan gyáva. Megölik őt. A kezeit tördelte. A rendőrtisztek egyik ámulatból a másikba estek. Boszorkány ez az Elder. Honnan a csodából szedi elő meglepő adatait? Bízzon a tapintatunkban, asszonyom. Most felkérjük, hogy amíg Linner urat kihallgatjuk, szíveskedjék az irodába fáradni. Borgen fogalmazó úr társaságába.
6: Rendben van. Sajnálom, és szeretem ezt a derék öreg gyereket. De higgyék el, semmi köze az egész ügyhöz, és ne gyanúsítsák. Vigyázzanak, kérem, kérem.
10: Könyörgött, szinte sírva.
6: Őrá, nagyon kell vigyázni.
10: Signora Relli átment a harmadik szobába Borgennál.
7: Mondja, honnan tudja mindezt?
10: Kérdezte a kapitány. Ne felejtse el, hogy fél nappal előbb kezdtem a nyomozást. Ismerős volt az olasz nő. Kábeleztem a konzulátusra, és ott nem csinálta a titkot az ügyből. A hatóságok ugyanis tudják a művésznő titkát.
7: Csak ugyan megbíz a nyomozás vezetésével, kapitány.

0: fáradtan bóbiskoltak. Foglalja helyet, Lindner úr.
1: Köszönöm. Szuszogva leült.
0: A kapitány fel akarta mutatni a tört, de eltűnt az asztalról.
1: Hová lett?
0: Egy jelentéktelen formaság, mondta Elder mosolyogva. Sorra megállapítjuk a vendégek alibéjét. Ön például, emlékszem, a halban állt, mi alatt a kapitány úr felolvasott.
1: Igen.
0: De aztán a rendelet felolvasása közben távozott.
1: Így van. Felmentem a szobámba, mert elfáradtam, és nem érdekelt.
0: Unalmas is, ami azt illeti. A folyosón nem találkozott senkivel?
1: De.
0: A szobám irányából Sergius herceg jött. Köszöntünk egymásnak. Mással nem találkozott?
1: A lépcsőn egy fiatal hölgyel, aki szintén azon a folyosón lakik. Úgy látszott, a hercegre vár.
0: Maud Borkman kisasszony volt. Ön a szobájába ment?
1: Nem. Signora Relli utánam kiáltott váratlanul.
0: Hiszen a signora lent volt a halban.
1: Igen, de közben az emeleten is járt. Liften jött, és már fenn volt, amikor érkeztem. Megkért, hogy hozzam fel a retikűjét, sok pénzzel a halban hagyta.
0: És ön felhozta?
1: Nem találtam a halban. Érthetetlen.
0: Köszönöm, mondta Elder. Ezzel elintéztük a formalitást.
1: Kérem, ne. Mindig szívesen állok rendelkezésükre.
0: Nehézkesen felemelkedett. Még mellékesen elintézhetjük Wolfgang úr kérését, szólt rá hirtelen mosolyogva Elder. A szemétben találtak egy ilyen csecsebecsét, és nem tudjuk, hogy kié. Elővette a tört a zsebéből. Lindner bárgyú arca felderül.
1: Az egyéb kedves emlék. A bűvös vadász második felvonásából legszebb szerepe volt.
0: Hogy kerülhetett ez a szemétbe?
1: Talán leesett az íróasztalról, mert ott volt mindig.
0: Szíveskedjék majd a direkciónál kérni. Ez is csak formaság. Mi nem adhatunk ki talált tárgyat. Csak még valamit.
2: Nem tűnt fel önnek egy barna folt a szőnyegen?
0: Kinyílt a másik szoba ajtaja, és Signora Relli jött ki felhevülten.
1: Elég!
0: Lindner csodálkozva állt.
1: Vallomást akarok tenni! De, Signora! Lindner úr, addig menjen ki! Ne féljen, nincs semmi baj. Egy félreértést kell tisztázni. Én nem megyek ki. Tudni akarom, mi ez a játék. Mit jelentett?
0: Elder cigarettára gyújtott. Foglaljon helyet, Lindner úr. Ön is, Signora. Szakkomódi! Az olasz szóra a nő kisé meglepetten leült.
1: Azt hiszem, hogy a leghelyesebb, ha most tisztázunk mindent.
0: Senkit sem gyanúsítunk, és Lindner úrnak sem fog ártani, ha megtudja az igazságot.
1: Tessék, Signora, beszéljön.
0: A nő most már sokkal nyugodtabb volt. Amikor a kapitány úr elkezdte a vesztegzárról szóló felolvasást, láttam, hogy Lindner elindul a lépcső. Kissé bizonytalan léptekkel ment. Azt akartam, hogy ne így többet. Úgyis zavaros nap volt. Beszálltam a liftbe, és felvitettem magamat, hogy előbb legyek a szobájánál. Amikor odaértem, láttam, hogy nyitva van az ajtó. Egy halott ember feküdt bent, nagy vértócsában.
2: Lindner dermedt arccal hallgatta.
1: Dr. Ranke volt, mondta Elder.
3: Szí, ő volt.
1: Tudtam, hogy minden vendég len van a halban.
0: Ebben tévedett.
1: Akkor azt hittem, hogy csak Lindner jött fel. Neki most nincs alibije, mert feljött. És az ő szobájában fekszik a meggyilkolt.
3: Hidegvérű, erős nő vagyok. Borneóban éltem egy hittérítő mellett. Szemben egy félig nyitott szobajtó, oda támasztva a seprő. Most takarítottak. Vangolt szobája volt, akinek van alibije. Felkaptam a halottat. Én nagyon izmos vagyok. Gyorsan átvittem a másik szobába. Hangokat hallottam. Az ajtóhoz léptem. Valaki benyitott. Az ajtóval éppen eltakart. Amikor meglátta a halottat, bevágta az ajtót, és elment. Én is elmentem. A tört már nem mertem kihúzni Rankéből. Amikor találkoztam a folyosón Lindner,

0: Leküldtem a halba. Talán nem látták, hogy feljött. Én a szobámba siettem.
1: Közben nem találkozott senkivel?
0: Hát, Maud Borkman búcsúzott Sergius hercegtől a lépcsőnél.
1: Az bizonyos volt előttem, mondta Elder, hogy ránként nem ott ölték meg, ahol rátaláltak. Alig volt vér a padlón, és a boncolási jegyzőkönyv szerint elvérzés volt a haláloka. Kerestem, hogy hol van a vér. Inner felállt.
2: Uraim, egy vallomást kell tennem. Én öltem meg dr. Rankét.
1: Az özvegy felugrott, de a kapitány most már erélyesen rászólt.
3: Kérem, szinyóra, ez kihallgatás! Csak az beszélhet, akinek kérdést teszek fel!
1: És már is kikapcsolta Eldert. Gyorsan, a végkifejlés előtt. A főfelügyelő veszélyesen kiszorított mindenkit az ügyből egy fél óra alatt. Ó, az talán mégsem.
3: Neve?
1: Kérdezte a kapitány.
2: Enrico Linner.
1: Szedlinc előtt halomban állt a jegyzőkönyv.
3: Linner nem olasz név.
2: Az apám osztrák volt. Én már olasznak születtem. 1886-ban, Torinóban.
1: A bágyat nyugtalan ember most nyugodt, hideg és józan volt.
3: Beismerő vallomást tesz?
1: Kérdezte a kapitány.
2: Igen.
3: Beismerem, hogy én öltem meg dr. Rankét a szobámban. Hogyan történt?
0: Ranke doktor bekopogott, hogy itt a rendőrség, jöjjek a halba. Kinyitottam az ajtót. A doktor belépett, és csodálkozott azon, hogy én lakom itt. Azt hitte, hogy még mindig a hölgyé a szoba, akivel kicseréltük.
1: Elder felugrott.
3: Hogyan? Abban a szobában nem ön lakott?
0: Nem.
1: Én a 72-esben laktam, és a portás megkért, hogy adjam át a szobát egy hölgynek.
3: Nem tudja, ki volt ez a hölgy?
1: Kérdezte a kapitány.
0: Maud Borkman,
1: mondta Elder.
3: Folytassa!
0: A doktor megkérdezte, hogy hányas szobába költözött a hölgy, akivel cseréltem. Bosszantott, hogy gyorsan, türelmetlenül kérdez. Elutasító választottam. Erre megragadta a karomat, és ingerülten kiáltozni kezdett. Eltaszítottam, megütött, mire a kezem ügyében akadó színpadi törrel ledöftem.
3: És miért ment ezek után a halba?
0: Ismét kopogtak. Most már a detektív. Azt mondta, menjek a halba, itt a rendőrség. Fértem, hogy benyit. Lementem vele együtt, de nyomban feljöttem ismét, hogy eltávolítsam a tetemet. Signora Rally azonban a retikülért küldött. Mire visszatértem a szobámba, a tetem már nem volt ott.
2: És a szőnyeg?
0: Kérdezte Elder.
2: Tessék?
0: Kérdezte Linner bután. Hová lett a szőnyeg, amire a vér folyt?
3: Utólagos beleegyezésével a szobájában jártam tegnap. És ez volt az egyetlen apartman az emeleten, amelyből hiányzott a szőnyeg.
2: Csak ugyan. Most, hogy mondja, nekem is furcsa. Az a szőnyeg eltűnt.
3: Nem értem, mi fontossága lehet ennek, vágott közbe türelmetlenül a kapitány.
0: Azt hiszem sok, felelte Elder. Az áldozat vére még mindig nincs meg. Erre a szőnyegre folyt, szerintem.
3: Hogy tűnhetett el, ha a gyilkosnak nincs tudomása róla? Másnak nem állhatott érdekében.
1: Türelmetlenkedett a kapitány. Elder hátradőlt, és hangtalanul fütyűrészett.
3: Nos?
1: Sürgette idegesen az egyik tiszt.
3: A szőnyeg a legfontosabb az egészben.
1: Hirtelen Linderhez fordult.
3: Milyen helyzetben álltak egymással szemben, amikor ön hasba szúrta az orvost?
2: Szemben álltunk, és én egyenesen a hasába.
1: Csodálkozva megállt. Látta az elhűlt arcokon, hogy valami rendkívüli történt.
3: Na jó, mondta Elder, és felállt. Hát most már tisztul a dolog. Elárulta magát Linner úr. Ranke doktort nem hasba szúrták, hanem a torkába döftek.
1: Linner idegesen futott át gyérhajszálai között az ujjaival. Nem jól hallottam a kérdést. Természetes, hogy a torkába döftem Rankénak. Szemben állt, és ezzel a gyenge szerszámmal puha pontot akartam találni, ezért a torkába.
2: Ilyetten hagyta abba, mert Signora Lelli kacagni kezdett, és kacagott telitorokból, megkönnyebbülten, szívből, jókedvűen.
1: Signor Elder, benissima, maga igazán egy ördög és egy angyal együtt,
2: kiáltotta az özvegy, és mielőtt valaki megakadályozhatta volna, gyorsan lehajolt, és kezet csókolt a főfelügyelőnek. De Signora,
1: hallgasson!
2: És Linner elé lépett.
1: Maga szörnyű, ostoba gyerekeben, hát szégyelje magát! Annyira megijesztett. Soha sem hittem volna, hogy így tud hazudni. Szégyelje magát!
2: A vén kövér gyerek meg sem is ültenünk le.
1: Én öltem meg,
2: próbáltam motyogni.
1: Basta, bolond ember, Ranke doktort hátulról szúrták le, és torkon, nem hasba.
2: Mit jelentsen ez, Elder? Hogy a szőnyeg a fontos. Ki vitte el a szőnyeget, és hova? A szőnyegen volt a vérnyom.
1: De,
2: ami Linner urat illeti, azt hiszem, a vallomásának egy része igaz. Ranke doktor Maud Borkmant kereste, de nem tudta, hogy elköltözött már Linner úr szobájából. Linner úr megmondta, hogy a hölgy más szobában lakik, és...
1: És?
2: Kérdezte a kapitány. Tessék felelni, Linner úr, szólt rá Elder. Minden szó fontos. A művész ismét a régi, tehetetlen alak volt.
1: Hazudtam az előbb. Azt hittem, hogy a szinyóra gyanúba keveredik. De gondoltam, magamra vállalom. Ostoba vén gyerek!
2: Kiáltotta az özvegy.
1: Csendet kérek!
2: Szólt közbe a kapitány.
1: Szóval, módosítani kívánja vallomását?
2: Igen.
1: Mi történt ön és Ranke doktor között?
2: Megmondtam neki, hogy a régi lakó elköltözött, nem tudom hová. Erre a doktor megkért, hogy telefonálhasson a portásnak. Beleegyeztem, és lementem a hallba. Azután eszembe jutott, hogy az orvos nem zárja le a szobámat, és a szekrényemben van minden pénzem. Akkor visszamentem, és találkoztam a szinyórával, aki a retikülért küldött. Mire újra a szobámba értem, mindent rendben találtam. A szőnyeg még a helyén volt. Linder töprengett. A homlokát dörzsölte.
1: Nem emlékszem. Igazán nem emlékszem.
2: Nem tudom, hogy a szőnyeg miért olyan fontos, szólt közbe a kapitány. A vallomások alapján minden esetre elrendelem, bocsánat, hogy közbevágok, mondta Elder. De szeretném, ha a kihallgatott személyek átfáradnának egy szomszédos helységbe, hogy mondjak valamit.
1: Rendben van. Önöket sajnos vallomások alapján amúgy is őrizetbe veszem.
2: Ettől féltem, szólt Elder szomorúan.
1: Kérem, kapitány úr, hebegte Linder. Hallgasson, Enrico,
2: mondta erélyesen Signora Lelli. Az igazság a mi oldalunkon van, és bízom ebben a detektívben. Ez sokkal okosabb, mint a kapitány, és nem engedi blamálni a rendőrséget.
1: Pronto, megmondtam, csináljanak velem, amit akarnak.
2: A kapitány szeme fehérjéig elsápadt.
1: Önök sajnos csalódni fognak a főfelügyelőben. Sedlinc, Ulrich, vezessék a szobájukba a szinyórát és Linner urat. Nem beszélhetnek egymással, és posztot az ajtójuk elé.
2: És Van Gold? Kérdezte Elder. Ő szabadon járhat. Nincs alibéje, és a corpus delicti...
1: Helyes. Van Gold úr ellen is nyomos gyanú merül fel, őt is házi őrizetbe vesszük.
2: Továbbá Sergius Herceg és Maud Borkman, folytatta kegyetlenül Elder. Több tanú látta őket a folyosón, és szintén nincs alibijük. A kapitány megkötkent. Már látta, hogy ez az ember ismét törbe csalta.
1: Kihallgatjuk őket, felelte elszántan. És ha szükséges, őrizetbe vesszük. Minden gyanúsítót 24 órára őrizetbe vehető.
2: Ha szökésétől lehet tartani. De itt egy kis cica sem távozhat észrevétlenül. De téved?
1: Villiénének is nyoma veszett. Mehetne, kérem, Sedlinc!
2: Bravo, detektív, mondta Signora Lelli, miközben elment.
1: Főfelügyelő úr,
2: mondta szigorúan a kapitány. Ön a nyomozás során
1: adatok birtokába jutott, amelyeket eltitkolt és színpadszerűen alkalmazott itt. Elismerem kivételes képességeit, de ez az eljárása fegyelmi vétség. Kapitány úr megkért, hogy ne folyjak bele a nyomozásba. Most csak azért tettem, hogy megóvjam a rendőrséget egy kínos botránytól.
3: Miféle botránytól?
1: Eddig 3 embert vett őrizetbe. Őrizetbe kell vennie ezen az alapon még 2, az 5. 5 tekintélyes ember, aki közül legjobb esetben is csak 1 lehet a tettes, tehát 4 követelnek majd elégtételt, 4 lármáznak majd a sajtónál, és joggal.
2: Ki a másik 2?
1: Sergius Herceg és Maud Borkman.
3: Kihallgatjuk őket.
1: Menjen értük, Ferguson fogalmazó. Mark egy felállt. Nem akarok beleszólni a rendőrség ügyébe, de azt hiszem Elder jót akar. Kár itt botrányt provokálni, amíg nem tudunk bizonyosat. Amíg nem tudjuk, hogy Villiéné merre távozott, addig őrizetbe kell venni minden gyanúsítottat. Sajnos az egészségügyi szolgálat nem nyújt elég garanciát. Tette hozzá egy döfést intézve Márkely címére.
2: Ezt el kell fogadni,
1: mondta Elder sóhajtva. Bár szerintem Villiéné nem hagyta el a szállót.
2: Ezt honnan veszi?
1: Mert aki elhagyja a szállót, az nem kísérel meg vesztegetés útján egy levelet kicsempészni, hanem kiviszi saját maga.
2: Elfogadom.
1: Ez esetben még ma átkutatunk minden helységet, minden szobát, minden zugot. A herceg érkezett Móddal. Sergius már smokingban volt, ebédhez készült. Fehér kesztyűit húzogatta nyugodtan.
4: Önt, kegyelmes uram! Signora Relli és Linner úr látták a folyosón, ahol a gyilkosság történt, közvetlenül a tett elkövetése után.
1: A folyosón?
4: Igen.
1: Borkman kisasszonnyal jöttem a lépcsőhöz.
4: Nem vett észre semmi gyanúsat?
1: Bontatottan felelt. Zajt hallottam a 70-es szobából, amelyben Van Gogh lakott, de tudtam, hogy lent van az étteremben.
4: És?
1: És a lépcsőnél egy pillanatra magára hagytam Módot. Visszamentem, hogy megnézzem. Habozott. És benyitott, mondta Elder.
2: Úgy van.
1: Ismét hallgatott. Mit látott? Nagyon csendesen mondta. Egy őszfejű embert láttam.
2: Leszúrva.
1: Ez megerősíti Signora Relli vallomását, bólintott Elder. Valaki benyitott, miután Ranke tetemét a 70-esbe vitte. A kapitány kopogtatott egy tolszárral.
2: Én folytatom a kihallgatást.
4: Bocsánat. Mit tett ezután?
1: A herceg keze és hangja remegett. Azt mondtam Borkman kisasszonynak, hogy menjen a szobájába. Én is visszavonulok, így nem keveredünk bele.
2: Szabad egy kis vizet kérni? Tessék,
1: Ferguson fogalmazó szolgálat készen töltött.
2: Köszönöm.
1: Ő találkozott közben valakivel? Kérdezte a kapitány. Linner úr jött a lépcsőn.
4: Aztán?
1: Megvártam, amíg Borkman kisasszony a szobájába megy, és én is visszavonultam. Múlt sápadtan nézte a törékeny öregember vergődését.
4: Szíveskedjék a szomszédos szalomba fáradni,
1: mondta a kapitány, és a visszatérő Sedlincnek intett, hogy kövesse. Az öreg aggódó pillantást vetett Módra a küszöbről. Csak menjen nyugodtan, mondta a lány. A herceg lehorgasztott fejjel kiment.
4: Maud Borkman?
1: Igen.
4: Magánzó nő?
1: Nem. Decker tanár asszisztense vagyok. Márkely egy csodálkozva felállt.
2: Mi?
1: Miért csodálkozik ezen?
2: De hát ön nem tudja, hogy az az ember, aki Búbópestisben haldoklik, az Decker tanár.
4: Vizet! Gyorsan! Gyorsan, konyakot! Ide fektessék a szófára!
1: Mód ugyanis, mintha meghalt volna. Úgy vágódott végig Márkely egy közlésétől. Kapitány komikus tanástalansággal vakarta meg a fejét.
2: Hát az ördög érti.
1: Jobban van? Kérdezte Markeit a lányt. Igen. Igen. Felemelkedett a szófáról, lassan lábra állt. Hogy van a professzor? Bú-bú, pest is. Nincs sok remény. Állandóan eszméletlen, magas láz és tipikus szepszis tünetek. Minden mirigye duzzadt, szóval itt nincs tudomány. Nem tehetünk semmit. Pálmira olajjal kenni az orvos. Ez a fájdalmat és a viszketést enyhíti. Nincs remény? Bú-bú, pest is, az bizony. Szóval kár érte, mert nagy ember. Mivel magyarázza, kisasszony? Kérdezte a kapitány. Hogy a főnöke nem értesítette megérkezéséről. Haragban váltak el? Nem. A professzor nagyon szeretett. Elakadt. Talán segíthetek, mondta Markeit. Én beszéltem néhány pillanatig a beteggel. Inkognitóban jött. Egy megtévedt munkatársát akarta elfogni a rendőrség bevonása nélkül. Jelentősen nézett módra. Nem tud az ügyről valamit? Kérdezte a kapitány. Nem. Rólam semmi esetre sem lehet szó. Mit tud a 70-es szobában történt bűntényről? Sokat. Tessék elmondani. Mód nyugodtan felelt. Én öltem meg, doktor Rankét. Egy pillanatnyi csend után a kapitány olyan csapott az asztalra, hogy a tárgyak táncra perdültek. Ám mindenségit! Nem értem, csodálkozott a lány. Beismerő vallomást teszek. Ranke doktor egy levelet küldött este 11-kor a gyilkosság előtti napon, mert már egy nappal előbb itt volt a betegnél. De csak másnap konstatálta a pestist. Tessék a levél. Átadta. A kapitány elolvasta. Ez állt benne. A többszörös gyilkos Borkman és leánya csak tőlem várhatnak kegyelmet. Jöjjön éjjel 3 órakor a halba, és hozza el a jegyzeteket. Doktor R.
5: Miféle jegyzetekről van szó?
1: Nem tudom.
5: Ki az a gyilkos Borkman?
1: Az apám.
5: Hol van most?
1: Nem tudom. Amikor kiderültek a rémtettei, megszökött Moszkvából. Mi is eljöttünk anyámmal, Batáviában telepettünk le, és a jótékonyságáról közismert Szergiusz herceg pártfogásába vett.
5: Mit akart öntől, Ranke?
1: Zsarolni. Elmentem a hajnali találkozóra. Azt mondta, hogy felfedi mindenki előtt a származásomat. Nyilvánosságra hozza, hogy a többszörös gyilkos lánya vagyok, ha nem szerzek a hercegtől 10 000 holland forintot a számára.
5: És?
1: Másnapig adott haladékot.
5: Mi történt másnap a folyosón, amikor önt és a herceget együtt látták körülbelül a gyilkosság idejében?
1: A herceg a szobájába ment a kesztyűjéért, mert ebédhez nem megy másképp. Ez alatt Linner úr szobájából kijött dr. Ranke, és pénzt követelt. Utána mentem, megláttam a könnyű tört az asztalon, belevágtam a hátába, és gyorsan a herceg után siettem. Csodálkozott, hogy az ajtaj előtt várom, de nem szólt semmit. Ismét végigmentünk a 70-es szobák előtt. A lépcsőnél a herceg azt mondta, hogy visszamegy egy pillanatra. Azután jött, és kért, hogy menjek a szobámba.
5: Beismerő vallomása alapján letartóztatom.
1: Ez természetes. Szeretném, ha megengedné, hogy Decker tanárt ápoljam. Hiszen mindegy, hogy hol őriznek.
5: Nem engedhetem meg.
1: Most Ferguson lépett beizgatottan.
6: Kérem, kapitány úr, a herceg kijelentette, hogy beismerő vallomást akar tenni. Ő ölte meg Ranke doktort.
1: A kapitány egy pillanatig úgy érezte, hogy megbolondul.
7: Kérem, ez nem igaz, mondta Maud. A herceg azt hiszi, hogy megmenthet, ha feláldozza magát.
1: Közben belépett a herceg is. Adja magam, mondta csendesen. Én öltem meg Ranke doktort, mielőtt bekopogtatta magához. Ott állt Linner szobájában a nyitott ajtónál. Hallottam, hogy a házi központnál a 72-es szobát kéri. Elfogott a dű. Kitéptem a kezéből a kagylót, és golomba voltam hozzá. Kinevetett. Aztán megfordult, hogy bemegy Móthoz. Ott feküdt kezem ügyében a tőr. Felkaptam, és... Nem igaz! Kiáltotta Mód. Ne próbálja megmenteni. Én tettem. Tartóztassanak le. Elder nem szólt közbe. A noteszába jegyezgetett. A kapitány néha ránézett. Váltakoztak az érzései Elderrel szemben. Végül intett Sedlincnek, azután a két kihallgatotthoz fordult.
8: Tudomásul veszem, amit mondtak. Kérem önöket, hogy menjenek a szobájukba, és további intézkedésig tartózkodjanak ott.
1: Miután Sedlinc kiment a herceggel és Móddal, hogy őrséget rendeljen az ajtójuk elé, a kapitány Elderhez fordult.
8: Átkozott história. Ilyet még nem is látta. Három tettes, egy gyilkossághoz.
1: Négy tettes, mert Van Gogh zsebében volt a véres terítő. A kapitány a körmeit nézegette.
8: Úgy látom, jegyzett valamit, mondta végül halkan.
1: Igen.
8: Néhány fő pontját az ügynek.
1: Csak ugyan.
8: Maga szerint melyik a leggyanúsabb?
1: Az, aki a szőnyeget eltüntette.
8: De miért?
1: Mert az ment ki legutoljára a szobából, tehát elbújt. Illetve ő már ott volt, amikor az első gyanúsított érkezett, és amikor látta, hogy a tetemet elviszik, magával vitte a szőnyeget.
8: És ez az ember nem lehetett a herceg, Linner, Wortmann kisasszony, vagy Signora Relli?
1: Nem. Ezek mind találkoztak egymással a gyilkosság után. A szőnyeg nem volt náluk.
8: A leggyanúsabb az olasznő.
1: Egyformán gyanúsíthatók, mondta Elder. Mindegyiknek volt néhány perce alibi nélkül a gyilkossággal egy időben.
8: Márkett felállt. Én megyek ebédelni. Csak azt szeretném tudni, hogy mi a véleménye Elder az ügyről.
1: Ő kisé megakadt. Szerintem jobb lenne, ha gyanúsítottak szabadon mozognának a házban, és megfigyelhetnénk őket.
8: De amíg Villiénéről nem tudjuk, hogy hol van, addig kénytelen vagyok így eljárni, mondta Kurtán a kapitány.
1: Legalább annyit tegyen meg nekem, kapitány úr, hogy a szőnyeget megkeressük.
8: Hogyan?
1: Kivétel nélkül valamennyi szobát átmutatjuk. Egy 2x3 méteres szőnyegről van szó. Valamelyik szekrényben vagy ágy alatt rejthették csak el. Ahol a szőnyeg van, ott a gyilkos.
8: Rendben van. Végig járhatjuk a szobákat.
1: Ez a szőnyegtől eltekintve is tanulságos lesz, mondta Elder, és elindultak. A fiatalember felébredt. Az már nem lette meg, hogy egy kádban alszik, és azon sem csodálkozott, hogy egy trópusi sisakon a fején, de különben nincsen rajta semmi. Az ilyesmi újabban napirenden volt, de azon csodálkozott, hogy a víz folydogál a csapból, és már régen túlömlött a kádon úgy, hogy néhány milliméternyire ellepte a fürdőszobát.
8: Hol van?
1: Lassan derengett. Leasing, Burns, Relay doktor és a mimóza virág. Elzárta a csapot. A szomszédos szobából hortyogást hallott.
8: Gyerünk, gyerünk, itt baj lesz.
1: Szomorúan látta, hogy a köpenye néhány darab hideg hús társaságában a kád mélyén ázik. Kimászott a vízből. Burns mélyen aludt a másik szobában a szófa és az asztal között, fejét egy felborult karosszéken nyugtatva. Alkonyodott. Neki esett a ruhás szekrénynek. Nem volt erkölcsi gátlása.
8: Űzött vad volt. Ha elfogják, fejbe lövi magát.
1: Mindentől eltekintve a gyilkosság ügye kétségtelen bizonyítékot nyerne. Össze-vissza dobálta a ruhákat. A legrosszabb minőségűt kereste. végül egy zsákszerű nyári holminál kötött ki. Most jött a baj. A köpcsös ember fél méterrel alacsonyabb volt. Kabát könyökig, nadrág térdig. Vadul kutatott. A bolond felébred, és akkor vége. Mit csinál itt egy mesztelen orvos a szobájában? Kihúzta a fiókokat. Rengeteg levél. Az egyik hatalmas komód fiókban egy szőnyeg. 2x3 méteres, rozsdaszínű, persze. Nem jó. A másik komód fióktól hátra hőkölt. Vagy 20 különböző pisztoly és egy kézigránát.
9: Mi ez?
1: Automata revolver, régi hatlövetű bulldog, egy heveder töltény. Halló! Ez aztán szép kis paciens. Kihúzta a következő fiókot. Még különösebb. Egy gépfegyver.
9: Mi?
1: A Grand Hotel szobájában. Szőnyeg és gépfegyver. Csak úgy mellékesen gázálarc. De ruha nincs. Kétségbeejtő. Minek ez a sok fegyver? Érthetetlen. Visszament a fürdőszobába, és kinyitotta az ablakot. Szemben az egyik nyitott ablakból hangokat hall. Valaki goromba. Nem tehetek róla, hogy itt vagyok. Senki sem kényszerített rá, hogy dolgozzam. Téved, Hacker úr, ön tartozik dolgozni a Vesztek zár ideje alatt, mondta szigorúan a másik. Ez Wolfgang volt.
10: Rendben van, de akkor dolgozzon Schilling kormányzó úr is. Nem azért csavarogtam a Grand Hotel előtt, hogy dolgozzam.
1: Úgy? Tudja, megkérem, hogy nincs elegendő személyzetünk a nagy vendéglétszámhoz, és az állam felhatalmazott, hogy a kincstár számlájára visszatartott egyének közül válogassunk ki segítőerőket.
10: Nem dolgozom,
1: felelte Hacker.
10: Igazsága van, mondta az öreg újságárus. Mit? Egészségügyi megfigyelés alatt állunk.
1: Maga fogja be a száját, intette le Wolfgang. Ami az ellátásukat illeti, lényegesen meg fog változni, ha nem dolgoznak, ezt jegyezzék meg.
10: Akkor bepörölöm,
1: kiáltott a Hacker.
10: Úgyis ketten lakunk egy szobában, ami ragály esetén szabálytalanság.
1: És ha fizetést ajánlanék, hogy dolgozzon?
10: Engem nem lehet megvesztegetni.
1: Úgy. Hát vegye tudomásul, ha nem dolgozik, nem kap enni.
10: Majd szerzek.
9: Téved, ha azt hiszi, hogy elítélnek lopásért. Kényszerhelyzet.
10: A lapárus úr a tanúm, és a Lydia nevű hölgy, akit szintén kényszermunkára ítéltek.
1: Látja, arról példát vehetne. Naponta 2-3 forintot keres borra valóban.
9: Én nem keresni akarok, hanem pihenni.
1: Szép, mondta Wolfgang. Ha nem veszi fel a fogasról azonnal a londoni ruháját, és nem jelentkezik az emeleten Martin szobapincérnél, akkor üres levest és kenyeret kap.
10: Nagyon jó, úgyis fogyni akarok.
1: Hacker alig figyelt oda. Az öreg újságáros portékáját olvasgatta. Volt itt illusztrátlap, magazin, újság, amennyi éppen kellett. Ami a szórakozást illeti, csak nappal olvashat, mert a villanyt is megvonom.
10: Hát ehhez nincs joga,
1: hördült fel Hacker.
10: Úgy van, nincs joga,
1: mondta az öreg hírlapárus, mintha ősjogász lenne. De Wolfgang elment.
10: Milyen pimasz? Ki akar uzsorázni, mert ide kerültünk?
1: Dühöngött Hacker.
10: Lydia rontotta el. Az a nő megbízható alkoholistának látszott, és beászob a lánynak.
1: Puff! A kis fülkében kialudt a villany. Wolfgang első számú fenyegetése bevált. Hacker káromkodott.
9: Na minden itt. 7 óra van, és 10 előtt nem tudok aludni. Azt hiszi a disznó, hogy így kényszeríthet.
1: Azért... Mégis szórakozni fogunk, mondta az öreg, és verklizni kezdett.
9: Ezt lehet a sötétben is. Bár tudnék így aludni egész nap, mint ez a dög.
1: A sarokba mutatott, ahol a menszülött díszműárus hortyogott. Ezt nem hívja dolgozni.
9: Ja, mert fekete,
1: mondta az öreg, és verklizett.
9: Nem szeretik errefelé, csak bolynak.
1: Egy ideig csak a verkli szólt.
10: Ide hallgasson. Itt szemben ez a köpcsös alak ilyenkor lemegy a vendéglőbe. Azt hiszem, lehetne a szobájából egy kis italt és cigarettát hozni, hogy mi is jól érezzük magunkat.
9: Az ötlet nem rossz. Ha valami készpénzt talál, azt se hagyja ott.
1: csak a Berkeley szólt. Hacker átmászott az ablakon, be a szemközti fürdőszobába.
9: Tocs! Hát ez mi?
1: Úszik a fürdőszoba. Ment vagy 7 lépést, azután felgyújtotta a villanyt. Úgy állt meg rémületében, mint akit villám sújtott. Szemben vele egy teljesen mesztelen embert pillantott meg, gázál arcban, kezében egy gépfegyverrel. Hacker dermedten nézte. A nyelve felmondta a szolgálatot. A géppuska lendül, most végre észbe kap és kinyújtja a kezét, de a másik oldalról a gázálortos ökle lecsap az állára, hogy nokautolva a kádba zuha. Nagy freccsenés. Ez alatt az öreg verklizett a sötétben. Vagy 10 perc múlva zörejt hall az ablaknál. Valami ányszerű lép be.
9: Aha, jön vissza Hacker, az elszánt munkanélküli,
1: gondolja. Pedig egy úr érkezik a sötétben, egy szál gázmaszkba öltözve.
9: Mit hozott?
1: Kérdezi az öreg a fogasnál tapogatódzó ártól.
9: Psz! Csak ennyit vele. Valami baj van,
1: gondolja az újságárus, és verklizik gépiesen, némán. Majd megtudja rövidesen, hogy miért nem lehet beszélni. Közben a másik, mintha vetkőzne, egy leesett cipő koppan. 5 perc múlva nyikorog az ajtó,
9: kisurran. Csak nem csinált valami disznóságot. Hova ment? Aggódva verklizett.
1: 10 perc múlva Martinnál jelentkezett egy fiatalember.
9: Félix volt.
1: A direktor mondta, hogy itt dolgozzam.
9: Maga az a kikötő munkás?
1: Én.
9: Hogy van öltözve?
1: Végignézett magán. Aranygombos, házi szolgakabátban volt. Ez rendben lett volna, de egy irtózatosan rongyos zsaketnadrágot vett fel hozzá. Ez a benszülött csecsebecse árus ruhadarabja volt.
9: Mit csináljon? Sötétben kellett öltözni. És ez a cipő?
1: Lenézett.
9: Mi?
1: Egy pillanatra elszédült. Fehér teniszcipő volt rajta, egy barna folttal.
9: Kérem, az igazgató úr kikapcsolta a villanyt, és sötétben öltöztem,
1: mondta, amikor végre megmozdult a nyelve.
9: Hát jó, menjen oda a lépcső mellett a 90-es fülkébe. Később majd küldök egy nadrágot. A csengőtábla szemben van. Ha kigyúl egy szám, bemegy a vendéghez.
1: Rendelésnél hívja fel a házi telefonon a vendéglőt. Ha nem tud valamit, az 5. emeleten teljesítek szolgálatot. Feltelefonálhat. A jelzett szobába ment. Kényelmesen leült, aztán rágyújtott. Bírta megfelelő lélek jelenléttel ahhoz, hogy egy gázálarcra való cigarettát magával vigyen, amikor átmászott az ablakon. Aranymérgőek voltak, Bruns felírása. Aha. Saját hüvelyébe tölteti az egyéni dohánykeveréket, mint általában a gazdag emberek. Kigyúlt egy szám. A 60-as. Ment. Egy egészen fiatal, csinos emberhez nyitott be.
9: Mondja kérem, hol mossák itt a ruhát? Borzasztó, hogy az ingeim hogy néznek ki.
1: Új ember vagyok, kérem, de azt hiszem házi mosodában.
9: Intézkedjék, hogy egy mosónő feljöjjön hozzám. Erich Kramarc vagyok.
1: Igenis. Letelefonált az étterembe, ahol a főpincér nem akarta elfogadni a 60-as szobarendelését.
9: A konyha nem szolgálhat mosónővel. Hát küldjön egy szakácsnőt, mit bánom én. Majd átszólok a portára.
1: Tőlem?

0: Mosdatlan szád, száj. Na, kezdjük előre
1: legyen. Nem kezdjük legelőről. Nem.
0: Mosdatlan száj, ne beszéljen, gyilkosság, erőszak szűnjön, tévé, rádióban. Téri magadhoz, édes hazám, vigyázz nemzetedre, se oktatás, se a színház ne rombolja a népünk múltját. Vigyázz a jövőnkre.
2: Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity. A természetellenes kilátástalanság karmikus gyülekezetének spirituális műsora következik. Földi porszem nyúlak címmel. Készítette Farkas Attila, Márton és Petőtóth Károly. Cseszláv Nyemen szól az SBV-vel.

0: Szemelvények, Barát Tibor, a Magyar Népek Őstörténete című korszakalkotó munkájából kommentálta Feró Ogbál, álnevén Balog Feró. Fáraó magisztráte, Bálkansz, Bál katonái népe, Bál Atoni, Balkán, Ogbál unoka.
1: Az összes kusita szőrös zsidó professzorokat Pitsán rúgni mars ki Magyarországon vissza Afrikába.
0: Az afrikai kúsok, eredetük és szálláshelyeik.
1: A mi napfiai és deák eleink, őseink senkinek semmiféle meghatalmazást, javaslatot, megbízást nem adtak, hogy a föld népe apjának, pápának nevezze magát. Ezért az egész kereszténység törvényellenes összeesküvés a népek ellen.
2: A kúsok sokféle népneve. A kúsokat az egyiptomi magyarok sokféle néven nevezték.
1: Sok minden úgy van csavarva ebben a könyvben, gondolom a szerző szőrös eredetét. Kusita indigók!
0: A magyarok meghódítják a kusokat, és keverednek velük. Az egyiptomi magyarok az afrikai kúsokkal Krisztus előtt 3200 táján kerültek először közvetlen érintkezésbe, amikor a lejátszódó események során a feketék sorozatos vereséget szenvedtek, és visszaszorultak az első kőtorlasztól délre eső völgy szakaszokba. Nem tekintették azonban vereségüket véglegesnek, hanem minden egyiptomi uralkodó trónra lépése alkalmával kísérletet tettek arra, hogy legalább a Théba körüli völgy szakaszt visszahódítsák, ahol a magyarok honfoglalása után is jelentős létszámban éltek kisebbségbe szorult fajtestvéreik.
1: A kukoricásba beengedték a kucut, pig, hog! Ez volt egy nagy tévedés, kezdődött a szőrösödés. It was a mistake.
0: Egyiptom déli bejárójának lezárása néhány évszázadra békés viszonyokat teremtett a két ország között. A 12. dinasztia idején azonban a súrlódások ismét kiújultak, és az erőskezű, akkori egyiptomi királyok a helyzetet gyökeresen akarták orvosolni. A sorozatos határsértések miatt a Nílus völgyét megosztó ősi egyezményt érvénytelennek tekintették, és a Kús völgyet a harmadik kőtorlaszig bekebelezték országukba. Ez a terület aztán 1000 esztendeig, Krisztus előtt 945-ig Egyiptom felbomlásai megszakítás nélkül magyar uralom alatt maradt. Azok az egyiptomi királyok, akik hódítást végrehajtották, trónneveik közé felvették az ős úr Sertéshon ura címet. Az egyiptológusok Userchen-jét.
1: Az a filozófia, amit ordibálnak, ordítoznak, never our lion, Antikriszt, miféle primitív ember az, aki nem létező személy ellen tud tenni bármit is. Ez a nép, kérem, nagyon alacsony műveltségű.
3: Közben persze John Rose hegedül itten mostan John Rose hegedül, közben persze.
0: A szemiták által elhódított őshazai magyar területek közül a legfontosabb Asszíria volt. Ennek fővárosától a Tigris jobb partján lévő Asszúrtól délnyugatra terültek el azok a nagyobb homokpuszták, amelyeken jelentősebb létszámú nomád kötelékek gyülekezhettek össze, különösebb feltűnés nélkül, és elég erőt képviseltek a főhatalom átvételére. Pontosan azonban nem tudjuk, mikor került az asszúri vár és tartománya szemita uralom alá, mert a hatalomba jutás nem egy ütembe játszódott le, hanem fokozatosan.
1: A zsidó-római összeesküvő fáraó ellenes politikai csürhe minden tagja provokátora mars ki a Kárpátok völgyéből, együtt a fakeresztjeivel és filozófiai zagyvágával!
4: Most jön egy kis zenei csemege. majd a Sőr és Zsoltól meg fogjátok kapni időben, ha megérettetek rá. Jó, mi?
0: Az indusvölgyi kúsok. A régibb árja, árja 1, egykorú megjelöléssel magyar vagy úrnépek, és a kusfajta népek bensőséges ókori érintkezésének egy másik színhelye az Indus folyó völgye volt. A sötét arcúak itt is megelőzték az árják, azaz fehérek bejövetelét, legalábbis a völgy déli szakaszán.
4: Az, hogy a Magyarországon élő nép nem az egész magyar származású, azaz diák vagy deák, az biztos. Kb. 35%-a fáraó nik, síma bőrű, a többi vagy kevert, vagy szőrös. Nomadik barbarian, szőrös pofájú testű, sivatagi rabló, gyilkos, conda, disznó, no, disz, not diák, nem fáraó nik. Szőrös állati fajzat, krésna fáraó a hen a prens.
0: Az Indus völgyében élt árják és kúsok nyelvére az első utalásokat a nem magyar szerzők munkáiban találjuk. Mint említettük, ott szerepelnek ezek a magyar nevek. Úr, kos, szín, barát, város, hon, ta és hely. Az e szavakból nyerhető benyomásunkat megerősítik az áriakusok által hátrahagyott földrajzi nevek, amelyek egy részét Ptolemaiosz alexandriai földrajztudós fedezte fel Krisztus előtti második században készített munkájában.
5: Úgy Etiópia, mint Indigéne, West Afrika feketék, Hunnia, Uránia, szittyák népe és más kontinensen földrészen is, és a csillagokban óriás erőtelepeken a magyar nyelvet értekezést használták. A magyar-hungaró nyelv az istenek nyelve, az univerzum vezéreinek nyelve.
3: A következő kalandozásunkig egy kis univerzéro. Most pedig visszakalandozunk magunkhoz, azaz Ogbálhoz.
0: A Színai félsziget is a holdistennőnek volt szentelve, és ennek megfelelően annak nevében is a szín magyar szó szerepel. A félsziget nevének írását az egyiptomiak a setét szóval kezdték, ami után azonban olyan értelemhatározókat tettek, amelyeket ki kell olvasnunk, hogy megértsük, mire is vonatkozik a nevet kezdő szó. Ezek között szerepel egy téglalap alakú négyszög, amelyet sarkainál lekerekítettek. A okmánytár 39, ennek a figurának az elejéhez és végéhez hozzárajzották a szín hangcsoport jelét, tehát szín a szín, és befejezték a név írását az ország szék fogalom jelével. Ezeket az írásjeleket összerakva a se, tit, szín a szín széke, vagyis setét színű asszony országa nevet kapjuk.
4: Szőrös disznók kondának nincs helye Magyarországon. Kevésbé szőrös a mellkasa közepén, élhet Magyarországon, de semmiféle állami alkalmazásban nem alkalmazható. Kicsoda is a szőrös? Ki lenne más, mint a zsákba macska, majom? A leventék zsákba kötve szállították a fogjaikat, majmokat, így nem látták, hova viszi a hátán. Levente faraónik men. Zsákob Jákob!
3: Hát ez még nekem is meglepő. Óriási sötétségekre derül itten most fény.
0: Noha Asszúrban, a Krisztus előtti 13. században megtörtént a szemita nomádok hatalom átvétele, ezzel nem járt azonnali lényeges néprajzi változás. A királyság népessége maradt, ami volt. Az ország földművelése alkalmaz zónáiban ezután is magyar lakosság dolgozott. És a városi polgárság is jó ideig szerepet játszott, részt vett az ország közigazgatásában és kormányzásában, sőt, a politikai életben, mint hatalmas ellenzéki párt érvényesítette befolyását, célkitűzése a Babilonnal való kapcsolatok feltétele maradt. Egészen természetes tehát, ha a szemitizált Asszíriában Egyelőre lépten nyomon magyar elnevezéseket találunk. Az asszír királyok például belefoglalták trónnevükbe az Úr, Ár-Er, Ősúr, Eser, Bál, Pál, Mén, Mán neveket, és magukat az általános régi keleti felfogásnak megfelelően Istennek, élő Istennek nevezték.
1: A nap fiainak, valamint a Taurus csillagképből eredő magyaroknak semmi köze a szőrös, disznó, zsidóskodó, söpredék propagandájához. Keresztesség! Etessék meg a szart más népekkel, Nyugat-Európával. Mi nékünk religión ilyen nincs. Nékünk hazafiságunk van. Vissza a távoli óhazával, óreás grószfaba, nagyszüleinkkel. A kors agával, állati fajzattal nincs tárgyalás. Munkáltatni, vagy lelőni. A szőrösök felbaszták a planétát.
3: Kedves hallgatóink, vezérlő csillagunk újfent nem maradhat ki ebből a műsorból.
0: Katona László, ideák világát jobb oldalon keresd. Ideák világát jobb oldalon keresd, mert szélső balosság nemzet ellen védhet. Mindig mindenben csak a jobbnak légy híve, romlást, erőszakot soha meg nem tűrve. Hit és a szeretet csak jobb szívben terem, míg az ateizmus erőszakot termel. Hazánkat bitorló baloldali rendszer Magyarországot már kétszer árulta el. A fél, ne dumálj bele, ez úgy jó, hogy nem dumálsz bele. Faszba! Ez úgy jó. Ez most nem okbál. Na, tedd már vissza. Nem kéne megtartani.
6: Fogadjuk megtartani.
0: Nem tartjuk. Elnézést kérek, szemét Láda Pettőt elbaszta, tehát. Katona László, ideák világát jobb oldalon keresd. Ideák világát jobb oldalon keresd, mert szélső balosság nemzet ellen védhet. Mindig, mindenben csak a jobbnak légy híve, romlást, erőszakot soha meg nem tűrne. Hit és a szeretet csak jobb szívben terem, míg az ateizmus erőszakot termel. Hazánkat bitorló baloldali rendszer Magyarországot már kétszer árulta el. A kumbélás kommun Trianont okozta, majd Rákosi rendszer népünket eladta. Jobboldaliságot se vidd a túlzásba, ne lépj az elítélt szálasi útjára. Legjobb a jobb közép, mely a nemzetet nevel, mely hitet, jogot ad, és amely felemel. Eszményi szép és jó, ideák világa, követendő cél volt, ó, Görögországban. A görög bölcselők demokraták voltak, a zsarnokság ellen keményen harcoltak. Már Arisztotelész filozófiája a rosszat, gonoszat nagyon kárhoztatta. Tirannok uralmát így rombolták széjjel, s kezdtek népuralmat Hellász védelmében. Ifjakat edzették spártai szellemben, és bölcsen nevelték morálban, jellemben. Etikát, esztétikát ők már tanították, azt továbbítják a keresztény kultúrák. Jobb oldali az, ki szereti nemzetét, ki küzd a hitért és védi erkölcsét. Baloldaliak az erőszakoskodók, világproletárok és hitet elhagyók. Hit és erkölcs útján járjuk az utunkat, szeressük és védjük szép magyar hazánkat. Tisztelt közönség! Elnézést kérünk az előbbi intermezzóért. Azon vitatkoztunk, hogy ezt most benne hagyjuk-e a blokkunkba, vagy nem hagyjuk benne, de mivel Pető Tóth egy szőrös konda,
6: ezért vodkát tölteni,
0: egy szőrös erőszakos, ezért benne hagyjuk, és folytatjuk Okbál misztikus tanításainak és barát Tibor tudományos munkájának az ismertetését. Köszönjük! Előbb felszaporodott a nomád bevándorlók létszáma, azután közülük mind többen és többen kerültek be a katonaságba, közigazgatásba és tisztikarba. Egy-két ízben talán már maga a várkapitányi szemita lehetett, de még mindig csak helytartói minőségben. A hatalom megszerzésére Krisztus előtt 1356 és 1328 körül került sor. Egy Assurbanipal nevű kapitány idején, akinek a trón neve sikeres lázadásából keletkezett, és értelme Assurbanipal lett, vagyis a homokföld ura istenné, az a szuverén urrá királyá lett. Ez a merész kapitány minden bizonnyal szemita lehetett, mert magánlevelezésében kis szatinak, kis zsidónak nevezi magát. Egyébként... Mi ez?
7: Captain Beefheart, Dachau Blues című száma megy.
0: Elfelejtettem.
7: Szőrös disznó banda semmiféle egészségügyi szolgáltatásban nem engedélyezhető, például privát practicing doktor, hát kórházban, hogy bárhol egészségügyi vonalon.

0: Tutankhamon kis aranykoporsóján, az említett jelvények alatt, a király ruháján, oszlopban elhelyezett és szokványos hieroglifákkal írt szöveg következik, amely felülről lefelé haladva az alábbi mondatokat írja. Setét hon népe a nagy úrház urának neki adatta a híres nádakat, ékes úri sétapálcát. Sok úr sose kap ajándékot, ez megkapja azért, mert Isten úr képe három nép ura. Amit elolvastunk, az a magyar őstörténet szempontjából kimondhatatlanul fontos, és az egyiptológia számára nagy újdonság, mert kiderül belőle a leglényegesebb dolog, azt tudnillik, hogy a több mint 3000 évvel ezelőtt uralkodó egyiptomi király, a híres Tutankhamon a magyar nemzet ura volt, Dachau Blues és Ogbál.
1: Az összes Einstein zsidó tudóskodó professzorokat szőrös tisznókus itt a pontát picsán rúgni out from Hungary.
2: Ogbál utolsó proféciája következik az univerzum lakóihoz.
3: Földi porszem nyúlak, héraldok és hérmannok, herek, szőrök. Mor, herr, mor.
2: Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity.

Kedves hallgatóink, a következő műsorunknak a címe Páholyból az élet. Kedves hallgatóink, kis hazánk további sorsának alakulása szempontjából sorsdöntő

Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Hit Parádé című műsorból hallhatatok részleteket a visszaemlékezés jegyében, hiszen ez a rádió történeti nap itt ma, és lassan megpróbáljuk beadni majd adásba a kitelepült helyszíneinket, amik közül kettő realizálódott, az egyik a Jövőház a Millenárisban, a másik pedig a Szimpla Kertben, ahol a rádiózásról, a rádiózás jövőjéről fognak majd beszélni. Addig is szóljon egy kis regi, mert valahogy úgy tűnik, hogy ez meghatározta a Tilos Rádió életét.

Most megpróbálok felidézni verseket, amelyek kedvesek voltak, titkon gyógyítók, ápoltak, ha beteg voltam, fölemeltek, ha elestem, és néha, amikor rajtam volt a fény, repülni is tudtam.

közül, amelyeket a szorgalmas rádióhallgató már hallhatott egy néhányszor. A rádiónak azonban még ma is megvan az az ellenállhatatlan vonzereje, hogy unalom esetén csavarunk egyet a gombon, avagy

0: Nézzetek fel az égre. Látjátok ezt a kis fekete felhőt, ami egyre nő és egyre gyorsabban közeledik?
1: Vihar?
0: Sokkal rosszabb.
1: Hurrikán.
2: Hurrikán. Hurrikán. Megint valami gyagyás rukkolni ki a látogatóval.
3: Világosan érezzük, hogy valami szörnyű pusztulás forgószele közeledik felénk, de még nem tudjuk, hogy ez a pokoli forgószél mellettünk, vagy rajtunk keresztül fog-e elrohanni.
4: Öt perc múlva 5 óra. Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjárótnál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak, amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jó köhögnek.

Figyelem, DC-9-es a toronynak. Engedik kérek barátságkérésre az F3-as körzetben.

0: Akár akadt hallgatója, akár nem akadt. Volt bügyű, s ha gugyi akadt, boszorkánnyal lépett elő. Elsepügölt a Gellértre, X megyéből ő vala a képviselő. Megtárgyalták, hogy az éjjel kinek kocsi kerekéből ereszgessék ki a szuszt. Mikor sújtson áramszünet en városban trolibuszt, mikor hörögjön a vízcsap, mikor csöpögjön a jégcsap, stb. Sugárhajtású seprűjén még a gugyi üzemanyag el nem fogyott, visszakért a viskójába, s anyóvá vált vissza legott.
1: Bedöglött a seprűm egyik hajtóműve. Halló, torony!
2: Király, össze-vissza.
0: Egy madárnak két szárnya, egyikkel előre röpül, a másikkal hátrafelé.

lett, mégse lett belőlem angyalka. Tolsöprű, szárnyú, sztaniul, glóriás, gyolcsbendelyes, hercig kicsi édes. Olyan, ami nőket rettenetes módszerekkel gyártottak. Gólyamese gyártó nagyanyáink, méhükkel, örökké bajlódó nagyanyák, szegények, angyalgyártó kisiparosok. Mert bűnnek nem bűn, csak ama bizonyos eredendő, és Isten angyalkáit szaporítani, talán még erény is. Nem lettem angyalka hát, sivalkodván,

egyetlen tudományom az élveboncolás. Nézzétek ezt a ronda tetemet. Az enyém. Élő tetem, igen. Hagyjatok békét a logikámnak. Kecsesen megemelem koponyatetőm. Nézzétek ezt a kopasz agybelőt. Hogy megkérgesedek. Pedig még csak pár millió éves. Hogy elkérgesedett, mennyi mindent kibírt a nyavajás, mennyi mindent kibírt, ami nem vele történt. Tudjátok-e, hogy a pár millió év alatt hányszor fordult elő, hogy minden becsületes embernek meg kellett volna őrülnie? Ne csodálkozzatok a primitív törzseken, melyek szentnek tartották az őrülteket. Hát nézzék, kérges. Becstelen agyvelőt, kislányok, kisfiúk, s okuljatok. És angyalkát, egyet se lássak köztetek. Angyalkát, szöszít, szelidet, gyolcs pendejű, tolsökrű szárnyút, sztaniol glóriásat. És hagyjuk a sárkány mesét, és nékem, aki nem lettem angyal, tolsökrű szárnyú, sztaniol glóriás, gyolcs pendejes, herci, kicsi, édes, én nekem, aki bukórepülésben, íves sivalkodással, biztonság kínzon vakmerő erejével zuhantam ide, én nekem ne mondjátok, hogy szerest fele barátodat, mint te magadat! Csak ennyit mondjatok. Szerest fele barátodat hasba lőni, mint te magadat. Szerest fele barátodat gázkamrába küldeni, mint te magadat. Szerest fele barátodat villamos székbe ültetni, mint te magadat. Szerest fele barátodat arcunk köpni, mint te magadat. Szeress fele barátodra atombombát dobni.

És akkor bizony mondom, hiszek néktek, én az ördögöcske, aki zuhantam, kényszerleszállást végeztem itt közöttetek, ezen a rögös, sziklás, gödrös, ismeretlen terepen, kényszerleszállást végeztem, és tudom, hogy bele fogok halni. Van egy jó barátom, vízirigó az illető, megtanított, hogyan kell rohangálni az árban, kicsipegetni mohos kövek alól a mindennapit. Neki lám eszébe sem jutott, hogy lehetett volna angyalka, édes, mennyei dolgokban járatos. És megtaníthatott volna arra is például, hogy rövidebbre tördeljem-e sorokat, csak akkor nem kellene alábirizgálnom oly sok mohos követ. Tudjátok, ha én ember volnék, ember, ki arra kényszerült, hogy a világtörténelem leghosszabb századában éljen, leghosszabb, pedig még háromnegyedeset telt el, ha ember volnék, mondom, szereznék egy talajgyalut, hogy kényelmes leszállót,

0: de mies. Mieza. Ez az izé, ez a furcsa. Ugyanis az a furcsa éppen, hogy nem tudom mi. Sőt, talán éppen csak az, hogy nem tudom mi van, és mégis van valami, ami még sosem volt, illetve nincs valami, ami mindig volt, mióta élek, csak nem szoktam törődni vele.
1: Démonom van, segítség! Ördög hűtözi szent nyavaján.
2: Teremtő atyám, te igazi boszorkány vagy.
3: Megmondatott kerekperec, boszorkányok nincsenek.

0: A sárkány ellátó vállalat e perctől átveszi a hatalmat.
1: Sunyi sárkány, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr.
2: És hagyjuk a sárkány mesét.
3: A modern technika.

Hip-hop ki vagyok, a könnyű mély illat, mint a szél ide csapott. Hip-hop ki vagyok, szellem, kaland, villant a titok és elsuhant. Volt, nincs, agyad bármennyire bölcs, én félrevezetlek. Hip-hop.

Nem tanácsos robotolni. Nem tanácsos kibújni a munka alól. Nem tanácsos betegnek.

nem tanácsos gondolkodni, sírni, nevetni, nem tanácsos félni.

0: után se tudatlanságunkban osztozunk.
1: De itt van közöttünk, bennünk, minnyájunkban, minnyájunkból kiállt és sürgetve dalol. Csak minnyájunkban együtt lelhetnénk meg.

lehet az élete. Tudom, volt ő is mosolygó gyerek. A sors bántotta, vagy az emberek.

Mi vagyok én? Zongora süket némák intézetében, kőkorszak beli táskarádió, csillagászati tápcső egy szénbánya mélyén, szélmalom teljes szélcsendében, lejárt belépőjegy egy elmaradt előadásra, kulcscsomó egy lebombázott lakáshoz, éjszakai napszemüveg, tévedésből kopaszra nyílt paróka, tékozó fiú malacpensei, madárjesztő a szaharában, hóember a trópusokon, eltűnt protézisét kereső macskacában, gyalogló bajnokságból kizárt százlábú, könnyeit felszárító krokodil, egérfogóba szorult kandúr, gazellák elől futó leopárd, téli álmatlanságban szenvedő barna medve, etruszk nyelven beszélő papagáj, galambepéjű hörcsög, farkas vaksággal megver Szent János bogár, heverő alatt sétáló zsiráf, elvonó kurán sínylődő gödény, kémény seprő fehér smokingban, föld nélküli János árendáson, lepkevadász az északi sarkon, analfabéta polihisztor, vegetáriánus kannibál, fagylaltárus a pingvinek vonában, búvár a sivatag kellős közepén, alkoholundorban szenvedő pincemester, abrakadabrát szállító futár, villanyszerelő Mátyás király udvarában, koporsó kísérő bohóc,

0: Máskor vagyok. Nem tudom, hogy...
1: A hangra megrezzenek, s összerázkódom a látványtól.
2: Mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már ma mind fontosabbak lesznek, de beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem.
3: Eltűnődik-e felfedezésen, hogy milyen ez rossz tréfa, vagy valamiféle bosszúállás, rajzok, nevek, üzenetek, dátumok, telefonszámok jelennek meg, vagy obszén rajzok, félreérthetetlen ajánlatok, lelke felkiáltások, idézőjelben a halhatatlanságnak megőrzött nevek a WC-falon. Például egymás után szinte refrénként a hanghatást így érzékelteti. Csobognak a WC-k, csörgedeznek, öblögetnek, nyögnek, köhögnek, hörögnek, felfelsukló sírás, méről fakadó zokogás, fuldokonnak, haldokonnak. Na most ezek az önmagában álló egy-egy szó külön bekezdésként külön kiemelve jelentkezik. Na most például de megint egy más vonulat. Kérlek szépen, ez profánság. Na most érdemes elgondolkoznunk, hogy a tenger zúgásához hasonlítja a vécék hangját, vagy a kis huncutot keresgélő öreg urat villantja föl, vagy a fizetés nélkül eltávozó személyt, WC-tól vagy klozetkönyvtárost. És itten úgy érzi, minden olyan messze, itt nincsenek ügyek, se fontosak, se kevésbé fontosak, nő nincs, semmi nincs, csak a csend, csak a csend.

0: legyen. Fáradtságát csavarja át, mint potmétert az éteren. S húzza a föld veszélyesen. Vizes kabát a kedv, mint támad. De 39 évesen tud némely rutinériákat is csukott szemmel teljesít. Ott belül vak van, béka lencse, öngyulladásig présel is a kegyelem, ezen túl csak szerencse. Eszi a föld az őszt, eszi, rágja fehér botját a tollat, húzza a föld, s már-már hiszi, ha térden áll, el sem botolhat. Húzza a föld veszélyesen, 39, az néha szinte 70. Egy szonettet talán megír, teli az ősz vizes szonettel. Egy bőrönt komposztált papír marad utána, s egy szünetjel.
1: Leült és azt kérdeztem, hogy hát nem fáradt el ebben a 20, mert dedikálás is, hát fárasztom, mert odafigyelni, mert nem tudom. És akkor azt mondta, hogy nem fáradt el, és ennek az igazolására elmondta a római császárnak nevét egymást.

Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Vihar, ver, delejtű, elrombol, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzúgok, énemnek ez engem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban, ülök szegény pár.

estéiben, frakban, urak, hölgyek, hölgyek, urak. Zongoraszónál szebb, zongorafödélen a lak, gyémánt bolygók keringenek, csiribiri valcer, ucérfüleknek,

zsigonka, az nyersen, mint a jazz. Víjogtathat vonósokat, dobokhatod a végtelen szinkópás ritmusait, csobogó fényakordok gyöngyözhetnek újra.

0: bolondhangszer, sír, nyerítés, búr. Fusson, akinek nincs bora, ez a fekete zongora. Vakmestere tépi cibája, ez az élet melódiája, ez a fekete zongora. Fejem zúgása, szemem könnye, tornázó vágyaim tora, ez mind-mind ez a zongora.
1: Ki tudja, meddig húzhatod?

0: zongora szónál szebb, zongora födélen a lak.
1: Ez a fekete zongora.
2: Tudom. Hallgatok. Hallgatok!
3: Hallod? Most meghallottak bennünket. Mondtam, hogy maradj csendben. Most mindjárt mehetünk aludni.
0: Gond a csönd is, ha nincs.

0: Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éterem. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan Dáridom.
1: Álmom mások alusszák, mások álmát virusztom.

0: Valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja. Egy szaki lesz, aki éjszaka, műsz, aki új, aki más, egy, aki száz, aki száj, aki táty, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja. Lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez, duma dumára éljen ez, lemez, lemez, lemez.
1: Kapok egy fényt, hol a fény?

45-ben felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak. A szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartársi szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. A rádió pagodának beszélt Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Jó volt. Jó keserű. Mint az epe. Ezt egy magamba kell.

0: Húzd rá, cigány, megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vízen? Tölts hozzá a bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele húval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Véred forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög, ordít, jajkat, sír és bömböl. Fákat tép ki és hajókat tört el, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagyvilágban, Isten sírja reszket a szent homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal! Ki volt az elfajta csóhajtás? Mi üvölt síre vad rohanatban? Ki dörömböl az égbolt az atyán? Mi zokog, mint malom a pokolban? Hú, angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak vagy vakmerő remények. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonda! Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vadkeserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a kesejnek szárnya csattogását, Prometheus halhatatlan kínját. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, a vak csillag ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny és ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Húzd! De mégsem. Hagy békét, húr. Lesz még egyszer ünnep a világ. Majd, ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon, akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon a halkot. Szűd teljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ angyal.
1: Nincs múlt és jövő, mint ahogy eddig áltattam magam. A valóság mindig jelen való, egyetlen pillanat a valóság, örökké tartó egyetlen pillanat.
2: Valahol, valamikor,

felkelni. Nem vár most semmi jó. Ez csak a reggeli depresszió. Kár feküdni, ó, jó volt élni ma. Ez csak az esti eufória.

0: Az egészből hiányzik valami.
1: Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária, nem emlékszem a szövegre.
2: Ki vagy?
3: Kire fel babonás szerelemmel, tejben megejtett szemmel bámítnak ezópuszi békák és uhugánok, angol főemlősök és történelmi bölények. Oleu, hilleu, hallelu és jallelu.
4: Szárnyas majmok, indulás!
5: Majomország. Hely, de messze, majomország, ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól majom lány, majom ABC-t tanul, gazmajom a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majom malom, lesz sok majom majonéz. Győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom púznán, majom király, majom nyelven szónokol. Egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.
6: Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly iránta, a trottyos rímek lotty parábolát, semmit se változott világa.
7: Sajnos semmi sem jut az eszembe.
4: Próbálok.
8: Én már sok mindent elfelejtettem, de azért egyre másra még emlékszem.

0: Ballagi. Nem messze van ide kászon, útja végig fehér vászon. Ballag rajta valaki, bizonyára ballagi. Fején kucsma, lábán csizma, nyakában meg nagy tarisznya. Kajla bajsza csupa dél, estére csak odaér.
1: Az öreg okos ember volt. Úgy hatott rám, mint a sósav egy régi pénzdarabra.
2: Amikor én arra rákérdeztem levélbe, hogy a kockák mit jelentenek a oratóriumba, akkor ő azt mondja, hogy általában nem szokta, de nekem elmondja, hogy abban igazam van, hogy a gyermekkor kockái is benne vannak, de a világ szögletessége is a jelképes ábrázolásban benne van.
3: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élve, mi vagyunk a bátrak bátra. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet halánt, egyet hasmánt, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvény trafikosnak, fizes köles, nagy év számra, tisztességből, rutinos vagy, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Egyet eljobbra balrázva, lóra balló piruettel, farkat farod fejed rázva, meghibbálni nem ulaszd el, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes buta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megállít, megszámlálnod életünknek rutin, naptár numeráit, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak terelnélek, ebből elmúlott mindnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlott mindnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
4: Egyszerű ember Jámbor politikai krédója. Hidd el, öregem, addig a földön nem lesz béke, amíg az utolsó papot fel nem kötik az utolsó kommunista belére. Vagy megfordítva, az utolsó zsidót fel nem kötik az utolsó arab belére. Vagy megfordítva, az utolsó négert fel nem kötik az utolsó fehér belére. Vagy megfordítva, az utolsó milliómos fel nem kötik az utolsó lumpen proletár belére. Vagy megfordítva. Az utolsó oroszt fel nem kötik az utolsó kínai belére. Vagy megfordítva. Az utolsó dalai lámát fel nem kötik az utolsó római pápa belére. Vagy megfordítva. Az utolsó gengsztert fel nem kötik az utolsó nyomozó belére. Vagy megfordítva. Az utolsó adószedőt fel nem kötik az utolsó adófizető belére. Az utolsó hóhért fel nem kötik az utolsó halálra ítélt belére. Vagy megfordítva. Az utolsó palit fel nem kötik az utolsó kurva belére. Vagy megfordítva. Az utolsó frájert fel nem kötik az utolsó vagány belére. Vagy megfordítva. Az utolsó ellentüntetőt fel nem kötik az utolsó atomfizikus belére. Vagy megfordítva. Téged fel nem kötnek az én belemre. Vagy megfordítva. És akkor én mondom, öregem, és csak is akkor az árgyérusát, akkor majd béke lesz a földön. Béke lesz.

0: Honnét a sok-sok látomás?
1: Egy pillanat, gondolkozom. Nem tudok, ennél jobbat nem tudok, de többet nem tudok.
2: Elméd világosul már?
3: Még nem egészen, atyám.
4: Tudom, kifogyok az időből.
5: Egy perc enyém, míg a lemez korongja suhanva száll a rezgőtű alatt. Egy perc a verd, a rím egy pillanat, és nincs idő, nincs tér, mely vissza zsongja.

0: Hoppsa hoppla in med sin bur. Så har nämligen.
1: Hallgass, édes, és ne mond tovább.
2: Végére értünk már a látomásnak.
3: És te ki vagy?
2: Végére értünk.

0: Hilf doch mal! Mulato Haas! Mulato Galerie!
1: Ez is tilos.
0: Tudom. Hallgatok. Hallgatok! Hallgatok.
2: Semmi nincs, csak a csend.
3: Víg volt, míg volt néki kedve, mostan el van keseredve. Sem egy szemcseresznye, mibe bele csipegetne. Majd fölvidul a rigó, ha megérik a dió.
1: Tilos, tilos, tilos, tilos.
4: Tilos. Te sláger, édes rádió.

külön világ ez. A lifttel valami filmszerű világot idéz föl, fent és lent. Hangok jönnek, vagy a trafik van. Ott, mint a Proust-i emlékidézésben, itt az arab lovasok jelennek meg, a bódító dohányszag indítja az emlékidézést, fújja a sivatagi szél, pálmafákat lát, lefüggöny női arcokat, lovasokat, és szinte a montás technikával él, szinte a film képsoraihoz hasonló megoldáson él.

0: Más és más hangua
1: szólalt meg, elkülönítve. Na most például...
2: Valahol, valamikor, valami.
1: Tudniillik, a költő nem magyarázza a verseinek, művének egy motivumát. De ezeket a emlékeket új kötetbe, még válogatásba se vettem. De majd mindjárt elgondolkozhatsz mondjuk olyanon, hogy kérlek szépen egyrészt halandzsa vers. De ezeket a emlékeket új kötetbe még válogatásba se vettem.

öreg költő csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly girágta, a trottyos rímek lotty parábolát, semmit se változott világ.

0: Bye.
1: Tehát ez, ha majd rákérdezel, vagy nem tudom, hogy csinálod. Várjál, megkeresem. Itt kérlek szépen, Rákos Sándor, tehát a költőimat. Nagyon jó. Mert ez... Na itt van. Na most...
2: Valahol, valamikor, valami.
3: Ez is tilos, ez is tilos.

0: Potyshada! Négy órában.
1: Mindenkit felkeltettünk, aki aludni akart volna.
0: Leondjatok, keljetek fel!
2: Éreztem, hogy üvölteni fogsz.
3: Valenti jó reggelt, Vietnám!
0: Zombik napja van. Regős Robi a stúdióban. És nem kerülgetem a forró kását. Azért én, amikor meséltél, párszor belegondoltam abba, hogy micsoda oltári szerencsém van, hogy én nem vagyok az anyád.
3: Igen, ez más is mondta. Egyébként mondjuk egy elég biológiai csoda lenne.
0: Nem is azért, hogy nem hordanál a kis szívem alatt, hanem egyszerűen azért neki nem lehetett könnyű az első hány év?
3: Az első 39 eddig?
0: Igen, de nem, mondjuk azt, hogy azért jó, valami az, javultál.
3: Az első 18 volt, igen. Hát ugye az volt, hogy...
1: Nagyon kamasz voltál?
3: Nem, én más disznóságokat követtem el, de folyton. Tehát, hogy én már a kamaszkom előtt elkövettem egy-két nagy disznóságot, amit nem vártak tőlem. Volt anyukának egy kis polszkia, akkor én 7,5 éves voltam, amikor ők megvették. De anyám nem nagyon vezetett, mert hát volt, de hát abban az időben inkább busszal járt. Na mindegy, és hétvégénken apám mindig azzal ment el vásárolni, és nézte, hogy hát nem igaz, hogy üres az autó, amikor most tankoltam meg múlt héten, anyám nem ment vele, nézte már a kilométert, irogatt, és hát nem értették.
0: De hogy így vetted a bátorságot, hát, hogy beültél magadtól?
3: Hát persze. Ugye,
0: de mert nem volt abban a korban még
3: nem, hát úgy
2: dadus, aki... Hogy tekerekte, hogy kifogyasztottad hát, a tankot. És
1: de
2: és,
1: de és, már kezdjük ott, hogy alapkérdés. Te
0: 7
1: évesen...
0: Kinyitotta
3: az ajtót, beült... 7 évesen már tudtam úgy vezetni, hogy...
0: De miért tudtál?
3: Mert otthon állt a kispolszki, és néztem apámat, hogy hogy indul el, akkor neki egy Skodája volt, ami viszonylag hasonlóan működött, mint a kispolszki, és egész egyszerűen addig-addig próbálgattam, ameddig sikerült, és a sikerélmény ugye sikerorientált gyerek voltam, elkezdett éltetni, és egyfajta autódroggá vált nekem ez az autózás.
0: Kicsit
3: és
0: autóztál a ház körül?
1: Évesen.
3: De úgy csináltam, hogy a parkolónk az nem volt a kert végében, egy ilyen nagyon hosszú, nagyon nagy kertünk volt, és egy olyan 150 métert lehetett lemenni, meg fölmenni, és már 7,5 évesen föl tudtam tolatni egyenesen. Két sávos ilyen...
0: A rutint megcsináltad már 7 évesen. A rutint 7 évesen megcsináltad.
3: És ugye állandóan visszatolattam, előre mentem, nem ment a kilométer óra, és apámék nem tudták.
0: Csak
3: és akkor mondta apám, hogy tudja, hogy a gyerek van a disznóságban, hogy szerint eladja a benzint. Ez ott 8 évesen.
0: Mert logikusan gondolkodott, vagy...
1: Eltűntél az autóval együtt 7 évesen, és nem vették észre?
0: Nem, a benzint fogyott el.
1: De nem, magát az, hogy egy 7 éves gyerek egy autóval úgy eltűnt tűnni, akár fél órára, nem, egy órára.
0: Akkor autózott, amikor nem látták
3: a szüleit. Nem úgy voltam, hogy ugye a szüleim már 5-6 óra körül jöttek haza, én hazajöttem az iskolából, és négyig ment a finálé, és amikor vége volt a
0: autózásnak,
3: úgy buktam le, hogy az egyik szomszéd szólt az anyáméknek, hogy egész délután az
0: haja. Magyarország, besugó ország.
3: Egy besugó ország, és akkor mondták, hogy hát mi gyerek nem tud vezetni. És akkor apám egyszer odaállt, és azt mondja, kisfiam, kiállsz? Kiálltam, anyám röhögött. Nem, hát akkor büszke voltam, mert már
0: ja, hogy fél a büszkeség éve, miatt bemutattam
3: egy fél éve magát. Tartott ez a dolog akkor körülbelül, és akkor mondta apukám, hogy kisfiam, kiállsz? Kiálltam, anyám röhögött, apám azt mondta, hogy azért ilyen a gyerek, mert engeded vezetni. Tehát, hogy volt egy-két ilyen, a legsúlyosabb botrányom az nem ez volt, hanem ötödikben, az évvége előtt.
0: Hány éves vagy? Már öreg?
3: 10,5.
0: Jú, durva.
3: Ötödikben, évvége előtt 4 nappal, tehát az utolsó héten, hétfőn bementem Kispolszkival az iskolába. Anyám még külföldön voltak. Nagymamára voltam rábízva. És hagyján, hogy elloptam az autót, és ugye közúton 4 busz megállónyit, és még egyébként is pár utcányit vezettem, hanem az egyik osztálytársammal megbeszéltem, hogy elmegyek érte. És megálltunk a Kispolszkival az iskola előtt, Budenz úti általános iskola. Nem dudáltam, de azért elég nagy arcom volt. Igen. És ahogy kiszálltam, megcsipett a tornatanár, aki fölcibált az igazgatói irodába, ahol fölhívták a nagyanyámat, mondta, hogy most vigyenek el. És akkor anyám még hazajöttek Párizsból, apám maléves volt, tehát sok mindenki tudott erre a disznóságon, a fél cég, hogy ők miért jöttek hamarabb haza, majd csütörtökön bementek az iskolába, és azt mondták, hogy vagy nem, szerdán, és azt mondták, hogy ha nem visznek el ebbe a tanévbe, mindenből meg fognak buktatni, de még testnevelésből is. Kaptam igazgatói rongot, de mondták, hogy hát ilyet a magyar szocialista...
0: Akkor már konferens volt a nevet?
3: mi volt? Nem, az 91-ben volt, vagy 90-ben.
0: Igen, az olyan későn.
3: Az középiskola első. Igen. Ugye a középiskola első osztályát három iskolában és négy különböző osztályba jártam. Uh-huh. De itt még maradnék egy percet.
0: Nem, maradjunk.
3: Hogy anyám még két nappal az iskola befejezte előtt, átvittek egy másik iskolába. Uh-huh. Szabadságúti általános iskola, ahol baromi rendes volt a igazgató, mert csak úgy vett át, hogy el kellett mondani a sztorit. Uh-huh. Tehát az igazgató és az osztályfők tudta, hogy a regős az ellopta az anyám autóját, uh-huh. és hát ugye én azzal jártam, és akkor mondták, hogy hát itt ilyet nem lehet csinálni, mert különben is ez messze van. Hát hatodikban megcsáltam ott is, uh-huh. és nagyon rendes volt az igazgató, mert az anyámokat fölhívta, és mondta, hogy igazából kössék le az energiámat. És hát akkoriban én már ugye...
0: Az első pedagógus, akivel találkoztál, ő
3: igen,
0: volt.
3: Igen. Tehát
0: akkor én versenyszerűen
3: lovagoltam, és akkor elküldtek mindenfajta edzésre, atlétikára, borzasztóan utált, és mondtam anyának, hogy hagyjam abba a futást, esküszöm nem lopok egyetemet autót, és akkor az lehet, hogy akkor vettem egy motort. Az is egy érdekes sztori volt, hogy vettem, de azt inkább nem mondom el, de vettem egy motort, és azt se tudta apám egy ideig, anyám adott rá némi kölcsönt, és a többit így össze szóval szereztem pénzt, és vettem egy Simpsont.
0: Ezek a legizgalmasabb.
3: A legizgalmasabb az, amikor mondjuk egy Trabantból benzin szívsz le, és 12 évesen mondjuk lenyelsz egy decit, és...
0: Jó, hát fel kell ülni valahogy.
3: És tudod, rohanni is kell, mert közben meg észrevették, és már üldözzek, hogy, hogy hát az volt a legjobb egyébként, hogy 10 évesen, vagy 11 évesen, amikor először, hogy is mondjam, szereztem így benzint egy Trabantból, akkor egy ismerős, tehát rájöttem, hogy ismer az ember, és pofákat vágtam, hogy hát, akkor nem ismer föl. És tudom, jártam, pofákat, azt mondja, bizeskét, még pofákat is vágsz, hát tudom, hol laktok.
0: De azért átszáztad magad.
3: A bűnöző szerintem már akkor bennem volt, és emlékszem, hogy
0: és vágtál egy pofát, és arra gondoltál,
3: hogy... Vágtál egy pofát, és nem indult be a motor, igen, és vágtál egy pofát, hogy na most akkor eltom a motort, nem indult be a motor, és elkezdtem el rohanni, közben szaladt utánam. És mellett közben kettesbe tettem, és úgy ugrottam föl, hogy tulajdonképpen, ahogy a nők lovagolnak, csak félig indultam a motoron, és úgy mentem el, és egyszerűen röhögtem, mint az állat. Na mindegy, szóval...
4: Ford ki a benzin a szádból.
3: Nem, viszont a tanksapkát ott hagytam, ugye a Simpsonnak nem volt zárató tanksapka, és véletlenül a Trabant tetejére tettem, amit éppen megcsonkítani láttam a benzintankját, úgyhogy kellett szerezzek magamnak egy másik Simpson tanksapkát, amit hasonló áron vettem, mint a Trabantból a benzint. Na mindegy, szóval elkezdtem motorozni, és akkor ez valamennyire kiváltotta az autók iránti szenvedélyemet. Az azért nagyon durva, hogy ugye télen itt elég kemény telek voltak, és akkor volt egy ilyen katonai bakancsom, és egyszer jöttem haza, akkor már egy 125-ös LTZ-n volt, jöttem haza Balatonról, és leesett a hó. És akkor én 30 centis hóba letett lábakkal, mintha szánkoznék, jöttem haza 40-nel, még a régi 7-es úton, és a kesztyűm el volt egy picit szakadva, és befolyt a víz, a jég, és belefagyott az ujjam közé. És két napig nem tudtam, így, ilyen Viktor mutatva próbáltam mindenhol bejutni, mert egyszerűen nem bírtam megmozdítani az ujjamat. Tehát azért még nem voltak ilyen cuccok, mint ma, hogy tulajdonképpen lehet télen is motorozni, mert hogy termoruhába motoroztam is.
1: Annyi jött, hogy mi rád, annyi jött, csak így visszajelzés, hogy ki ez az állat. Kérdezik most jelenleg, hogy aki hallgat.
3: És aztán tulajdonképpen teljesen összeszedtem magam 8-ra így tanulmány átlagban, mert hagytok engem így kibontakozni, ugye motorral járni, azt elnézték. Az autót nem, voltak...
0: Tehát ez egy szép, nyugodt időszakod volt, amikor megkaptad a motort, és hagytak a szüleid.
3: Nem, a szüleim az apukám hagyott, egyszer úgy buktam le, hogy már akkor egy éve Simpsonom volt, egy barátom vitte a motoromat, valamit javítani kellett rajta, és én nem voltam otthon, és anyám kinyitott az ajtót, és úgy nézett ki a lakásunk, hogy ha az ajtót kinyitod, akkor az előszoba mellett konyha. Apám ott ült a konyhába, csak nem lehetett látni, mert ugye ott fal volt, uh-huh. és az ajtó viszont nyitva volt, hát mindent úgy hallott, mint hogy 3 méterre volt a barátomtól, és kinyitott a barátom, vagy anyám kinyitott az ajtót, mondta a barátom, hogy csókolom Katrin, Robi motorjáért jöttem, anyám meg mi a baj? A motorkulcsot megkaphatom, azt mondta Robi, hogy a Simpsont elvihetem, és majd hónap után hozom vissza, ha megcsinálta. Sst! Péter, itt van. mi van, Péter bácsi?
1: Nem baj.
3: Na, szóval teljesen ilyen abszurd komédiává ment át a dolog, és anyám mondta, hogy hát tudja, hogy az apám ugyan már, hogy is mondjam, tehát szelektív hallás van, mert ha olvas, akkor bármit lehet mondani, de pont nem olvasott. És anyám visszamegy, összeszedte magát, becsukta az ajtót, odott a kucsot, hogy menjen csak ízni, és akkor anyám visszamegy, tesz, vesz, a konyhába apám egy büdös szót sem szól. És akkor jött ki, voltunk, az a héten, hétvégén elmentünk Szentendrére, és akkor jött ki a Simpsonnak az ilyen kiskerekű új motorváltozat, 1089-et írhatunk körülbelül, és akkor elkezdtünk nézegetni, és akkor mondta apám, hogy na, ilyened van. Azt mondom, nem, endurom. És tulajdonképpen föl voltam készülve, mert mondta anyám, hogy szerinted lebuktam, csak hát a nővérem is röhögett, ő is ott ült a konyhába. És akkor ezt nagyon nehezen emésztették meg, ezért kicsit később, amikor már eltézére cseréltem, akkor elkezdtem nyáron dolgozni, és 14 évesen vásároltam egy Trabantot, egy 6 voltos TZ8200 rendszámú csontszínű Trabantot, amit egyébként Nagykovácsba vettem, és hát mondták, hogy hát azért óvatosan, mert a Trabant azért az nem olyan, mint amihez én szokva vagyok, és beültem, és azt láttam, hogy nagyon kicsi volt az ablak, és az egész olyan tankszerű volt, hogy alig láttam ki belőle. Ugye volt két ilyen viszonylag hosszú markáns vonal ugye a motorházadó két szélen, és elindultunk, és hát akit ismeri ezt az utat, ugye Nagykovácsi Adilliget, az egy nagyon kanyargós út, és mondta a srác, hogy hát ez olyan érzés lesz, mint a dölöngélnél vele, de hát ez így normális. És én hűves völgyben laktam, lementünk, én viszonylag gyorsan megszoktam a Trabantot, úgy éreztem, hogy már minden tuti, és akkor kiderült, amikor a nagy réthez értünk, hogy villogott, megálltam, és mondom, mi van? Szerintem, te hülye vagy, két kerékkel vettem a kanyarokat, azt mondtam, hogy fel fogsz borulni. És én meg nekem mondták, hogy ezt fogom érezni, és én ezt is éreztem, de nem gondoltam volna, hogy tényleg így van. Mondták, hogy nyugodtan megyek, ez nem olyan, de hát... És akkor megtanultam a Trabanttal tulajdonképpen mindenfajta dolgot.
0: Hány autód volt kb?
3: Nem tudom, mert apukám mondta, hogy neki 17 volt most, nekem szerintem biztos egy ilyen 60-70, 50 fölött van biztos. Jaj, tehát Trabantból is volt nekem aztán még egy.
0: Tudod, hogy megünnepeltük, hogy a Volvo meddig volt nálad?
3: Majdnem 3 évig.
0: Ilyen
3: még soha nem volt. Ilyen még soha az életemben nem volt. És ahhoz képest, hogy most viszonylag jó jobb autón van, hogy mindig nagyon hiányzik.
0: De a termék megjelenítünk, hogy mi a fasz.
3: Jó. Na mi a fasz? De számára teljesen mindegy volt. Na mindegy, és a Trabantról még annyit, hogy a Trabanttal sok mindent eljátszottam, nagyon sok helyen voltam, rengeteg dolgot csináltam vele, ugye amikor elsős gimnazista lettem. Így jutunk el a Kofferhez. Amikor első gimnazista lettem, akkor indult egy közgazdasági politechnikum nevű tanintézmény, ami egy picit egy ilyen liberális berendezkedési oktatási intézménynek indult. Úgy indult, hogy az alternatív közgazdasági politechnikum lesz majd a gimnáziumnak az egyik ilyen tükörváltozata. Nem kellett bejárni az órára, ez nekem nagyon ment. Vizsgázni kellett 3 havonta, na ez már sokkal kevésbé. És ugye 90 embert vettek fel a 10 pár ezer emberből, de nem zseniképző volt, sokkal inkább egy ilyen nem tudom, mindenfajta tesztet kellett írni, és nem is tudom, hogy én hogy kerültem be ebbe az iskolába annyi ember között, de bekerültem első körbe, az első 90 emberbe, és milyen kísérleti nyulakként dolgoztunk, vagy tanultunk ott, hát eszmetlen jó buli volt az első 3, ameddig, első 3 hónap, ameddig nem kellett vizsgálni, utána mindenkinek jött a fekete leves, mert a 90 emberből 87 megbukott. Én is természetesen nagy átlagot javítottam, és ott volt az, hogy elkezdtem a Trabantba, hogy árulni ezt-azt. És aztán ezt odáig fejlesztettem, hogy kitaláltam,
0: de hát
3: hogy...
0: fölnyitottál valamit, vagy hogy?
3: Igen, kérdeztem? Ez volt az elején, hogy a Trabant...
1: Ilyen polcok ugrottak le,
3: Nem, a Trabantban, nem, hát először a Trabantban ugye cigarettát, meg csokoládét árultam, meg esetleg üdítőt, és aztán elkezdtem ilyen buszos utazásokat szervezni, ami úgy nézett ki, hogy pénteken szerveztem oda egy buszt, pénteken elindultunk, egész éjszaka ment a busz, másnap...
0: Álltak veled szóba, mert gyerek vagy? Tehát...
3: Hát nem úgy volt, hogy valaki egy barátom, akinek buszos cége volt. Illetve valami ismerősöm, akire egyébként te is ismersz, mert Feldman Gábornak az ismerőse volt, aki mai napig barátunk és kollégánk, főleg kollégánk, vicceltem, Gábor, szeretlek, meg volt adva, hogy mennyire kell eladnom a buszt, én kiszámoltam az 54 személyes buszra, hogy mondjuk 46 személy mennyit fizet, két személy, megveszegettem két talált, hogy a kapott két helyet a buszra.
0: De hogy? Betolattál is azt mondtad?
3: Nem, volt
0: tanár,
3: nem, képzeld, tegeződtünk ott a tanárok, egy nagyon liberális iskola volt, és volt egy tanár, aki rendszeresen a cigarettáját nálam vette, és mondtam neki, hogy mit szólnál be egy ilyenbe, hogy kap két jegyet, és adja hozzá nevét. És Veres Lászlónak hívták két S-sel, hogy kétes legyen.
0: Megvettél tanárokat, mint lábon gabonát?
3: Igen, okay. Szó szerint. És akkor a Veres tanár úr mondta, hogy az ő neve alatt lehet ezt hirdetni, kiraktam, eladtam rögtön egy nap alatt tulajdonképpen a 90 fős iskolában azt az 50 jegyet. Az 50 jegy az úgy volt kikalkulálva, hogy 19 jegy az állta a busz, a többi az bevétel volt. És abból a bevételből kezdtem el először komolyabb dolgokat, komolyabb cigarettát, dobozos üdítőt, csokoládét, magnókazettát vásárolni, és ez annyira jól ment, hogy minden hónapban először csak egy
0: de
3: volt.
0: De mit gondoltál aztán magadról, hogy boltos vagy?
4: Hány éves volt? 14.
3: Ekkor 14 éves voltam. Nem az, hogy boltos vagyok.
1: És hogy mindig nem felnőtt korú az
0: ember. Messze, hol vagyunk a felnőtt kortól? Még
1: 4 év
0: van addig.
3: Tehát itt tulajdonképpen 4 hónap múlva kirúgtak az iskolába, mert rájöttek, hogy
0: így gyerekszik az ember.
3: Ugye minden szünetben itt meg volt adva, hogy hova lehet jönni, én vittem a kis táskámat, fölcsaptam, és akkor ment a biznisz. És aztán kirúgtak Ádámra egy másik iskolába.
0: Szocializmusban vagyunk, ugye?
3: De itt volt a váltás. Itt volt a váltás, utána a következő iskolából már csak 6 hétig tudtam maradni, de 6 hét alatt 2 iskolabuszt tudtam leszervezni egyébként. És ugye akkor már eldurvult a helyzet, mert hogy a fél évvel később már ilyen mikrohullámú sütőt, videót, ilyeneket kezdtünk el behozni. Na most elmondom, hogy a harmadik iskolában, ahol végülis rendesek voltam, mert nem rúgtak ki, csak átraktam egy másik osztályba egy-két hónap után. Na ott viszont már durva volt, mert ott már kispotolt, mert biciklis hoztunk a hátsülésen, tehát azt képzeldem, hogy két moped volt a hátsülésen, és tévé meg mindenfajta szírszar voltam.
0: Azért jó, hogy nem volt halálbüntetés.
3: Azt hagyján, képzeld el,
0: mert gyerek ellenére kivégeztem volna ezt a bűvos gyereket, komolyan.
3: Volt olyan, hogy az egyik hülye gyerek...
1: Mit csinált volna? Tényleg, egyszer elkapták volna jobban.
3: Az egyik hülye gyerek nem hozott útlevelet. És ugye abban az időben elég komoly vámvizsgálat volt, és ugye az iskolabuszokat nem nagyon vizsgálták, hát Törökországból 2 kiló aranyat hoztunk, és azon rögtünk, hogy hoztam, de úgy,
0: lához, hogy... A gyerek szereti a szépet.
3: Hogy megvettünk mindent, és hát és először arra gondoltam, hogy ugye mondták nekem, hogy mindenkek húzzak az ujjára egy pár gyűrűt, de nem bíztam a gyerekekbe. A buszsofőrbe viszont bíztam, mert őt ismerte, és mondtam, hogy nincs valami hely. És hát berakta a busz kormányának a közepébe, majd visszacsavarozta azt a valamit, és azon rögtem, hogy kiszállítottak minket a vámosok, az összes 45 gyereket leszállították, egyre a buszsofőr könyökölt a kormányon, és rejögött, és tulajdonképpen ráthoztunk majdnem 2 kiló aranyat. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy az a következő iskolában már nem rúgtak ki, csak átadtak egy másik osztályba, és ott volt a legdurvább, hogy hoztunk 2 tévét, nem tudom, hány videót, mopedet, a hátsó sorba 2 mopedet, és kiderült, hogy az egyik gyereknél nincs útlevél. De már kifelé tudtuk, csak ugye kifelé nem nézték a busz, visszafelé viszont nagyon. És ugye azt találtuk ki, hogy valaki, aki hasonlít hozzá, hátra, föl kell mutatni az útlevelet, és ment hátra a vámos. És mondtam neki, hogy odaüljön, ahol nem ég a lámpa, és valaki adja hátra. És hát teljesen átszerveztem a buszt, tehát mindegy ilyen saktábla, elkezdtem sakkozni, hogy ki hova ül, ki hasonlít rá, ki ül mellé, hogy 3 sor kell, hogy hátraadják, az nem olyan sok, az még föl lehet mutatni, hasonlítson is rá, és képzeld el, hogy így, hogy hátul, mondom, hát, 2 perc volt az utolsó sorban, így átcsempésztünk egy gyereket is.
0: Csak olyan nincseneket mesél, amik elévültek, jó?
3: Tehát ezek elévültek.
0: Ez nagyon fontos, hogy nehogy aztán problémák.
3: Ezek elévültek. Okay. Na lényeg az, hogy...
1: Két mopedet, meg egy gyereket csempésztétek át a határon.
0: Nem kis aranyat, de ez az... Igen, de
3: 15 évesen a második trabantomat...
0: Ki adta neked a Koffer nevet?
3: A Kofferes Robi nevet?
0: Igen.
3: Azt a Veres László tanár úr adta nekem, aki az első iskolában
0: volt. Aki fölkarolt.
3: Aki fölkarolt, aki legelőször...
0: Fogadjuk, fogalmazunk így.
3: Igen. Sőt, néha kölcsön is kért tőlem, hó végén.
4: Jó, ez
0: nagyon durva. A Bereményinek vannak ilyen történetei egyébként.
3: És az abszolút még az a dologban, hogy első éves voltam, 15 éves, az első gimnázium végére egy 15 éves ugyan, de egy Nissan Bluebird kombival zártam a történetet, amiben mindig volt egy-két videó. Tehát azon rögtem, hogy tényleg volt olyan, hogy jöttek a taxisok, abban az időben a taxisok nagyon jó felvásárlók voltak. Én megálltam a 100 Ferenc kereskedelmi szakközépiskola előtt, kinyitottam a csomagtartót, megjelent három taxis, és akkor elkezdtem bizniszelni, ki hat többet érte, és akkor még ugye mentek még a videókazetták nagyon, tehát azért sok minden volt az autóban, tehát a kombinak a csomagtartóját nem tudtam használni. 15
0: évesen a csúcson voltál?
3: A gazdaságunk volt a csúcson, tudod?
0: Csak úgy kérdezik, hogy ez lehet a csúcspont, amikor a taxisok tőled vásárolnak?
3: Hát ez egy jó időszak volt már egy gondban. Uh-huh. Néha vissza is mennék.
0: Jó, ebben hát ez ne nosztalgiázzuk. Lényegében egy kucséber és egy utasszervezőn kívül még mi szorult beléd ezekben az időkben?
3: Ezekben az időkben? Rettenetes túlélő lettem. Ugye abban az időben én elköltöztem a szüleimtől, és egy
0: hány évesen?
3: 15 évesen, és hát hivatalosan én kollégiumban laktam, de kollégiumban
0: soha életemben. A Björk az 14 évesen költözött el a szüleitől, csak mondom neked, hogy igen, van nálad keményebb.
3: Biztos, én egyébként nagyon lájtosan megoldottam, tehát nem volt semmilyen botrány, egyszer-kétszer volt, hogy autóba kellett aludni, de tulajdonképpen ezt elég jól megoldottam. Ez a lázadó korszak, amely nem voltam szemtelen, én ilyen lázadó voltam, hogy nem engedtem beleszólni az életembe. Sok hülyeséget megcsináltam, így visszafelé, hogy öregszik az ember, elgondolom, hogy mennyi mindentől megmentettek volna a szüleim, ha én hagyom. De lehet, hogy nem baj, hogy neki mentem a falnak. Volt egy-két ilyen nagyon durva dolog, amivel így szembe kerültem az életbe. Az iskola, az érdekes, hogy már az iskola rendszer, a középiskola, az nem nagyon tudott engem lekötni. Tehát, hogy így sok mindent csináltam, meg a magyart azt nagyon szerettem, de amúgy nem annyira. És aztán telt múlt az idő, a szüleim mondták, hogy van tisztességes szakmát kell válaszolni, és akkor elmentem vendéglátóipari szakmenedzser szakra a főiskolára, amit úgy sikerült kijárnom, hogy én még ilyen linkembert, amilyen én voltam ott, nem láttál. Tehát életemben egy tételt ki nem dolgoztam ott. Tehát tényleg 4 éve soha. Volt hozzá nem nyúltam. Volt egy osztálytársam.
1: Nem hittem, hogy eddig arról beszéltél volna, hogy te voltál a példatanulás, meg nem tudom, minek a példa. Nem. Tehát nem hittük volna, hogy ez
0: más. De olyan nem volt, hogy a füleden keresztül bejutott valami a
3: fejébe. De figyelni, inkább figyeltem, de ha unalmas volt az óra, én képes voltam elaludni. Tehát volt olyan, hogy kátyáztam, és ugye abban az időben hosszú olyan volt, nem azért, mert akkor még volt a mostanihoz képest, és hosszú göndör hajam volt, és emlékszem, kátyáztam, és az egyik iskolában, amikor elsőbe átraktak, és első nap voltam abban az osztályban, és valahogy nem tudom, passziánszoztam, és egyszer csak mondta
0: passziánszoztam.
3: Hát valami unalmas, nem tudom, milyen óra volt éppen, de mondta a tanár, hogy fültöske, tedd el a kátyát, mert kidobom. De hát én meg passziánszoztam, mert tudod, végre nyerésre álltam. És akkor egyszer csak összeszedte a kártyát, és ki akarta dobni az ablakon, de az ablak zárva volt, és így leperegtek az ablakon. És abban például nagy röhögés, és tudtam, hogy én beilleszkedtem ebbe az osztályba. Tehát, hogy tudtam, hogy 10 perc alatt sikerült elintéznem. Annak idején volt egy műsor, a Most című műsor, ugye kezdtem én a televíziót, a TTT, a Tizentúliak Társasága műsorban, de ott valamiért egy kicsit öregebbnek tűntem a többinél. Indult ez a Most című műsor, és akkor megkértek, hogy vezessek ott műsort, hogy próbálják átmenni, mert akkor ott már sokan voltak, és ezt nagyon-nagyon szerettem. Volt egy tábor, két hetente jelentkező műsor volt, nem volt egy ilyen nagyon gyakori adás, és borzasztóan szerettem azt a műsort, kiéltem a kis ambícióimat, és egyszer jöttünk haza első évben 15 évesen egy ilyen Most táborból, Zalából, és egy ilyen UAZ Jeep, az öregek még tudják, hogy az milyen. Egy UAZ Jeep-el jöttünk haza, és hátul ültünk, de ez valójában ilyen kétszemélyes Jeep volt, és hátul egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen fán ültünk hát, és hát ahogy fújt a szél, kifújt a gumit a hajamból, és egy ilyen Y alakba így beállt a hajam, mintha két nagy cofom lett volna, így fölfelé, ahogy ugye húzat két oldalt. És hát, hogy is mondjam, hát senkit nem bíztatnék az alkoholivásra, de akkor én valamiért aznap nagyon elbúsultam, és hát nyilván azért, mert vége volt a tábornak, egy picit többet ittünk a keletén, és reggel 5-kor mentem haza, és próbáltam betalálni a kutyába, de sehogy nem sikerült, mert egy 40 percet próbáltam, a kutya már ugatott a lakásba, és akkor becsöngettem, mert tök mindegy, reggel 50 hátra fölmanak az anyámék, és akkor apám így kinézett a kukucskáról, láttam, hogy kinéz valaki, majd így kinyitott az ajtót, de a láncot nem vette le, Szóval, kit tetszik keresni? És akkor mondom, hogy apukám, én vagyok az. És akkor másnap le kellett vágassam.
0: Figyeljem, ez a jó sztori. Elmesélhető, hogy lettél a Dáridó menedzsere?
3: Hát el, nem vagyok rá nagyon büszke igazából.
0: Nem. Ez egy marha jó történetet fogtok hallani Magyarországról.
3: 1997.
0: 97 kezd.
3: Úgy történt, hogy kim voltam.
0: Megnő Kofferos Robi.
3: Igen.
4: Vagy 22?
3: Nem, 21 voltam. Kimentem másfél évre Angliába. És hazajöttem Angliából. Akkor sem szerettem az öltönyt, hogy mai napig nem szeretem. És megjöttem Angliából, és próbáltam valami munkát szerezni, de amikor kimentem, akkor a pizzátnál voltam ilyen üzletvezető helyettes, az annyira nem elégített ki. Egyrészt olyan szaga volt a ruhámnak, hogy hiába mostam ki, az elkén kell tároljam, mert hogy minden egy ilyen...
0: Ne sajnáld, az magad.
3: Fast szagú volt, igen. Na, lényeg az, hogy elmentem körülnézni, hogy hát én színész szeretnék lenni, mi a felét lehet csinálni, és akkor elmentem az egyik ilyen casting céghez, ahol hatalmas forgolódás volt. Ez a Mahírnak az épülete volt, ahol a TV2 mai napig van, és találtam ott egy ismerős, és kérdeztem, hogy te mit keresel itt, és mondod, hogy fú, hát most indul egy tévé, a TV2, magán tévé lesz, kereskedelmi tévé, és szuper, és akármi, és mondtam, hogy és szerinted lehet itt, hát most már lezárultak, már fél éve castingolnak, mondom, de hát én most jöttem, az nekem valami kell, és akkor elkezdtem járkálni az épületbe, gyűjtöttem az infókat, a büfébe itt ott mindenhol hallgatóztra egy kicsit, majd másnap felvettem az egyetlen érettségiző öltönyömet. Volt egy meglaboros fekete nagy mappám, ami a nagymamámtól örököltem, hogy ott dolgozott, nagyon, és akkor teleraktam ilyen mindenfajta papírral, meg egy A4-es füzettel, és akkor ilyen nagyon komoly arccal beültem egy-két helyre, és mindenhol azt gondolták, hogy én valaki vagyok, persze én akkor senki nem voltam, és akkor az étteremben találkoztam a Galambos Lajossal, akit egyébként ismertem, és beszélgettem egy pár szót, egy asztalhoz ültünk, és
4: ezt hát, egyébként már ismertem, de ez már
3: tehát ismertem egyébként, mert annak idején a CD-el, vagy akkor még hazadt eladásainál, hogy árultam én is kazettáját az iskolába, és
0: hát, gyerekkori ismerőse volt Galambos Lajos. Igen, világos, folytatjuk.
3: És képzeld el, hogy elég hamar kiderült, hogy itt valami szórakoztató műsor lesz, és mondtam, hogy tulajdonképpen nekem ez jó lesz, és akkor úgy elkezdtem, hogy nagyjából összerakni a képet, de nem volt teljesen világos, csak az, hogy harmadik emelet. És akkor beültem a szórakoztató főosztálynak az egyik irodájába, és egyszer csak jön egy fiú tele papírokkal a kezébe.
0: Megállunk. Tehát van egy zseniális pillanat a történetben. Fölmegy a harmadik emeletre, kinyit egy üres szobát. Bemegy, leül. Ez a csodálatos, folytasd.
4: Akkor nem mondod, hogy a zsanyás, mert ott van, hogy bemegy egy izével, oktáskával az épületben.
3: Teljesen kamu papírokkal. És már arra is emlékszem, hogy egyszer benyitottam egy értekezletet, ahol megijedtem, mert nagy emberek voltak, mint később kiderült magától, vagy Ferenc is ott volt, és akkor így benéztem, és akkor így mutogattam, hogy csak folytassam, és becsuktam az ajtót. És ettől kezdve tudtam, hogy a vezérkar is ismer. És akkor a harmadik emeleten volt a szórakoztató osztálynak az irodája, és akkor egyszer csak jön egy fiú, tele papírokkal kezébe, azt mondja, hoppá, te ki vagy? Én a Regős Robi. Igen? Várj, nem láttam a nevedet, azt hiszem, hogy ez üres. Ez nem a 26-os, vagy nem tudom, hogy a hanyas iroda volt. Ezt mondom, de. Akkor várjál, fölírom már. És akkor elővette a listát, azt mondja, és melyik cégnél? Mondom, a Dáridónál. Dáridó neved. Ja, és mondom, szeretnék egy számítógépet, telefont, és írjátok ki a nevemet, hogy turné menedzser. És az így kezdődött, írták, egy hírban írták. Melyik a fizet? Hát mondom, van szerződésed? Mondom, valamit aláírtunk, de mondom, még semmikor. Jó, elintézem. És akkor egy hét múlva tulajdonképpen volt szerződésem.
1: Ezt nem hiszem.
3: Hét és fél éve dolgoztam így. Amikor eljöttem, akkor azért elmeséltem.
0: Nekik? Elmeséltem
3: Lajosnak
0: nekik?
3: Lajosnak elmondtam, hogy... hogy
0: mit csinál, röhögött?
3: Röhögött, mert azt mondta, hogy ha nem lettem volna, jó, úgyis kilóg.
0: Hát persze, jó,
3: hát,
0: csak
3: hogy, nagyon kemény,
1: tök jogos, persze.
3: Nagyon csak... kemény, első egy-két évben nagyon kemény munka volt, utána már sokkal lazább. Rettentően szerettem ezt a milliót. Ugye közben én iskolába, főiskolára jártam, amit úgy végeztem, ugye, hogy soha nem, hogy hívják, voltam egyetlen egy tételt sem nem dolgoztam ki. Az is igaz, hogy aki viszont kidolgozta a leányzó a tételt, az rendszeres, és ő írta, rendszeresen rosszabbul szerepelt, mint én. Volt egyszer-kétszer, amikor úgy mentem el vizsgálni, egy szót nem tudtam, és megkezdtem, hogy hát ez nem lesz jobb négyesnél. Akarok egy kérdést az ötösre. Nem, négyes, fantasztikus, hát úgy rohantam ki. És tulajdonképpen utána megint elmentem külföldre, és úgy jelentkeztem a színművészeti főiskolára, hogy egyrészt már öreg voltam, tehát akkor én már 24 éves voltam, és hogy, vagy 25, 24, nem, 24, 24 éves
0: ki
3: voltam.
0: Kiégett mentél, tehát 15 éves korában.
3: Jó, 24 éves
1: voltam. Igen, valóban, ahhoz viszont, hogy a 7 éves kocs, igen.
3: Hát, jó, azt képzeljétek el, hogy 24 évesen megjöttem külföldre, és akkor mondták, hogy ez már második forduló, az első fordulóról lemaradtam, úgyhogy csak jövőre tudok menni. És mondtam, hogy hát én már öreg vagyok, én 24 éves vagyok, én ezt el, akkor is rúgjanak ki, mondják azt, hogy tehetségtelen vagyok, és akkor én itt sem vagyok, komolyan, de akkor szeretném a Benedek Miklós szájából, őt mégis csak én is egy ilyen komoly embernek tartom.
0: Üzleti partnerem volt.
3: Nem, az ő szájából hallom, hogy tehetségtelen vagyok, már itt sem vagyok, és köszönöm a lehetőséget. És akkor nagy nehezen így rábeszéltem magamat, vagy magamat rájuk, és akkor mondták, hogy de hát itt kellett egy négy soros verseket írni az alkoholról. És mondom, semmi gond, elővesztem egy posztitet, és mondom, milyen alkoholról írjak? És mondta, hogy sör, bor, pálinka, és akkor sör, bor, pálinka, bizony be vagyok állítva, akármit mond Tóth Kelemen, be kell rúgni rendszeresen, jöhetek? És akkor mondta, hogy akkor ezt adjam be írásba. És akkor leírtam egy ilyen posztet, beadta, és mondta, hogy jó, látjuk, hogy magát nem ússzuk meg, mit hozod? És akkor mondtam, hogy mit hoztam, adatlan papírom,
0: és mondtam... Beteszi a lámet, és onnantól már bajban van mindenki.
3: Mondtam neki, hogy azt hiszem, hogy József Attila Mama című versével kezdtem, és akkor mondtam, hogy hát én diszlexiás vagyok, szóképes olvasást tanultam, és hát ennek az a hátrány, hogy ezt visszafelé is el tudom mondani. És akkor a Benedek Micu tanár úr hozott egy ilyen orsós magnót, egy ilyen szallagosat, és mondta, hogy ha ez érthető, amit én visszafelé mondok, fel vagyok véve, ő bármi, ő kiállja nekem. És hát rá sikerült.
0: Fordítva visszafelé eljátszották, és jó volt.
3: Igen, és jó volt, képzeld el.
0: De mikor gyakoroltad ezt?
3: Nem tudom, annak idején úgy láttam, hogy túl sok igen volt.
0: Érted, otthon kell, nem, ki kell próbálni azt, hogy visszafelé tudjak beszélni, mint egy magból
1: tekel. Nem tudom
0: elmondani
1: jelenleg, hogy nagyon bírlak, vagy gyűlöllek ezekért a mázliaidért az életben, de komolyan, tehát hogy most már...
4: Ez minden csak nem mázli.
1: Nem, ne harjuk, hogy azért ezt nem tudom mindenki. Szerintem egy szerencsés, vagy nem hátrányos, nem hátrányos. Az, hogy ilyen szóképeket tanult meg olvasni, és ezt visszafele el tudtam mondani, bocs,
4: nem az a lényeg, hanem az abból
3: esetben. De ennek persze semmi értelme, ezen kívül soha semmilyen előnyöm nem számozott belőle. Csak ugye egy másik rádiónál dolgozom, és baromira utálom, hogy hosszan föl kell olvasni valamit, mert ugye ez a diszlexia miatt néha más-mást olvasok. Itt lehet most csúnyát mondani a rádióban, mert nálunk nem nagyon lehet napközben most észre.
0: Azt tudod mondani, hogy Lajos Simicska, vagy mit akarsz mondani?
3: Nem, a másikat tudod, a négy betűs C-vel, a harmadik betűjével, nem.
0: A Pino?
3: Nem.
0: Ja, a Geci? Nem, vagy mi van?
3: Azt történt, hogy hazajöttem külföldre, és munkát kerestem. Ez nem akkor volt, amikor egyébként a TV2-höz elszegődtem. Ugye én vettem egy ilyen Népszabadság nevű balliberális borzalmat, csak vincuként mondom, és nézd, és bele van írva, hogy bérbe baszást vállalok. Úristen, mennyit változott ez két év alatt a világ. Ilyet lemernek írni, hogy bérbe baszást vállalok, és akkor lebetűztem. És mondom, hát ez bérbe. Hát mondom, én ezt nem hiszem el. Fölhívtam anyámat, hogy képzeld el, anyám, mert munkát nem találtam, de az van írva, hogy bérbe ízélést vállalok. Szóval nem, az biztos nem lehetett. Ilyen, mit vettél te valami pornólap? Mondom, nem, hidd el, nem, ez Népszabadság. Az biztos nem az. És kiderült, hogy bérbe szabás van, de én ezt akárhogy betűztem folyamatosan, én nem tudom, biztos akkor, hogy
0: ugye... Freud, egy kis
3: a Freud.
0: Freud,
3: így van, biztos volt benne egy kis Freud is, de én csak azt másnak olvastam, és a végén ugye bérbe szabás volt, amit én rosszul olvastam, na mindegy, lényeg az, hogy ez annyira nem előny. Nem előny, amikor egy-egy dolgot így másképp olvasol. Én például Amerikában, amikor láttam egy görög értelme, hogy gírosz, én mindig azt mondom, gyors. Mi? Tudnak magyarul? Tehát, hogy volt egy-két dolog, és ugye én elég sokat éltem Amerikában, ahol azért voltak meglepő dolgok, pont azért, mert hogy ilyen diszlexiám van, néha az elég kellemetlen. Tehát ezt ne irigyeld. Bár azt mondja, hogy a diszlexia egyébként más agygondolkozás vagy agymenetet utal, és ez biztos, hogy másképp forog az agyam. Tehát mást veszek észre egy bizonyos dologból, vagy más szűrök le, mint a normális emberek. Ez nem azt jelenti, hogy a normális emberek rosszat szűrnek le, ez azt jelenti, hogy én más
1: veszek észre. Nem, csak ebben az esetben nem volt hátrányodra, tehát hogy sőt.
3: Nem, egyébként Amerikában is tulajdonképpen szerencsém volt, de az nem évült még el, úgyhogy ezt nem mondom. Maradjunk annyiba, hogy elmentem egy castingra, ahol mondták, hogy hát ne arra ugyan maga mit keresett, és kérdeztem, hogy miért, és mondták, hogy hát kisportolt, szűke magas férfiakat keresünk egy német országban játszódó háborús filmhez, én pedig mondom a hallgatóknak, egy alacsony köpcös kopasz, nagyúrú ember vagyok, tehát pont az ellenkezője, mint akit ők kerestek, és akkor mondtam, hogy semmi baj, karakterszínész, hogy bármit el tudok játszani, mondták, hogy hát ez talán nem, és akkor a lapom szerint valaki ajánlotta, hogy menjek el az NBC televízióhoz, mert ott riportert keresnek, és ott pont magyar nyelvű embert keresnek, és hát ha én jól beszélek magyarul, akkor nekem ott a helyem. És akkor elmentem ehhez az emberkéhez, akinek megadták a telefonszámot, két bibi volt, az egyik, hogy ezt a vízummal mentem, amivel nem lehetne munkát vállalni, ez az egy ilyen erős turista vízum. És hát ott elmondtam, hogy én mit tudok, mondtam, hogy hát remekül beszélek. És hát, hogy akkor ugye én már dolgoztam rádióban műsorvezetőként, de a televízió az egészen más, mert az más, amikor az ember odaáll egy mikrofonnal, és valamiről meg kell interjúolja a másikat. És azt mondtam, hogy én kellek nekik, van egy kis biből, nem vagyok nős, és nem, nincs munkavási engedélyem. Mondtam, hogy én az egyiket meg tudom oldani, ha ők a másikat. És tulajdonképpen így megoldottuk ezt a helyzetet, és szereztek nekem munkavási engedélyt, és életem egyik legjobb részét töltöttem Amerikában. Ami úgy indult, hogy én színészben megoldottam, hogy én most riporter vagyok, és baromra elhitték, hogy riporter vagyok. És amikor az ember nehéz szituációban van, mindent le lehet gyűrni, és ezt mondom a nem színész embereknek is, hogy ha úgy állnak hozzá, mint egy szerephez, akkor sokkal könnyebben el lehet viselni a rosszat is. Aludtam én olyan helyen Chicagóban, ahol a bogarak mászkáltak, és mondták, hogy hát ez az egy szoba van, mert akkor pont volt valami kosár, nemzetközi kosármeccs, és hát nem lehetett semmit. És mondtam, hogy most ez a 60-as évek FBI-os megfigyelő vagyok, és hát ki kell bírni ezt a szobát, és egész jól ment. Tehát, hogy minden rosszban volt valami jó. Vettem egy autót $700, amiben volt 201 ezer mérföld, tehát olyan 320 ezer kilométer, és hát annál sokkal jobb autóim voltak már akkor Magyarországon, de mondtam, hogy most próbáljuk ki, hogy ez megy, mert ha nem megy, akkor ezt mégiscsak el lehet adni valamennyiért, akkor nem bukom annyit, mint egy normális autón, és beletettem 36 ezer kilométert, tulajdonképpen Bostontól kivesztik, ami a teljes keleti partja Amerikának, végigmentem vele többször is. Fönn voltam Illinois, tehát fönn voltam itt Chicago, Cleveland, végig a kanadai határon, és ami közte van, tehát hogy egy átlag amerikai egész életében 4-5 államban jut el, és nem jut el külföldre. Most ugyan az elmúlt 10 évben elkezdtek külföldre járni az amerikai fiatalok. Az amerikaiak nem nagyon utazósak, kurvas, nagyon sokan vannak, de ők úgy gondolják, hogy elmennek Las Vegasba, és ott gondoláznak egy fél órát, meg fölmennek az Eiffel-toronyba.
1: Hát mert akkora... nekik az is utazás, hogy mondjuk egyik államból a másik.
0: Azt tudod, hogy
1: igen, nincs távolabbi államból.
0: Tudod, honnan tudom, hogy rádiós vagy?
3: Honnan?
0: Hát azért nem sok segítség nem kellett neki, ugye? Rendesen lökted. Most lökjük rá egy kis zenét, és folytatjuk, jó?
3: Az Ihos Jóska volt, akkor 24 lesz, de akkor nem voltam az hogy csináltam, de nem jövök.
0: Regős Robi van a stúdióban, az életéből hallunk olyan történeteket, amik már jogerős ítélet benne nem hozható. És,
2: többségük elévül. Sok mindegy.
4: Kiszínesek.
0: Kiszínesek világában vagyunk, zsírkutyának puszíjuk most is. lényegében minden eszközt vezettél, ugye már?
3: Mindenre van jogosítványom, igen, buszra, teherautóra, repülőre, hajóra, minden. Tehát, olyan, általában, amikor igazoltad egy rendőr nagyon ritkán, azt is vezethetek. Tehát, a jogosítványon meg tudom mutatni, ilyet ritkán láttok szerintem.
1: Na, igen, igen.
3: Az én jogosítványom végig van pecsételve.
5: Ezt hol szerezted?
3: Képzeld el, hogy ezt hivatalosan, tehát nem vagyok rá büszke, de ezt hivatalosan szereztem, és szépen végigjártam. Volt egy olasz filmsorozat, amiben kamiont kellett vezetni, és kifizették a busz és a kamion jogosítványomat.
0: Megvan az összes, tényleg.
3: És azt mondták, hogy az ilyet ritkán látok. Van azért egy-két ember, akinek van, de akinek motor is, meg busz is, meg nehéz pót. Meg.
5: Szóval, a repülő például, hát az, vagy mi van ott meg?
3: A repülő az más, a pilóta engedélye az itt nincs, meg a hajó sincs.
1: Minden, amit el tudsz képzelni, az, hogy én, mint laikus, aki életemben nem vezettem icipici bicikli, mondjuk, tehát egy közepes motor, nagy motor, durva motor, pici trabant, kicsit
0: nagyobb,
1: nem, már átmentünk a kicsi trabant, aztán valami nagyobb kockakocsi, aztán egy mini tranzit, mondjuk, amivel költözöl, aztán még nagyobb tudszal költözöl, már egy buszod van, viszed a gyerekeidet is, egy egész foci csapatot viszel magaddal, a lakókocsit viszed magaddal, két lakókocsit viszel magaddal, és folytathatnám. Tehát, hogy ennek nincs megállása, de parancsolj.
0: Azért a jelzés tudománya, a szemiotika nem tud felkészülni a női agyra. Tehát ezt a felosztást, hogy nagyon pici, kicsi bicikli, és egy pici autó, erre gondolom,
1: nem
0: gondoltak. Erre nem gondoltak, amikor ezeket a piktogramokat
3: gondoltak.
5: Hát nem, de itt van egy busz mögött valami utánfutó.
1: Tehát, hogy nehéz pótkocsit,
3: hogy busz mögött például lehet nehéz pótkocsit is vinni, ugye most már ugye a 3,5 tonna
0: feletti. Hány tonna volt a csúcs?
3: Ugye nem olyan rég voltam úgy Olaszországban, emlékszel, hogy busszal kell kimenni, és a buszon volt egy utánfutó, és úgy szálltam fel a buszra, hogy volt rajta 50 tudatlan ember, aki nem tudta, hogy én ezt a buszt életemben először vezettem, és rögtön elmentem.
0: Ez hány tonna volt?
3: Nem tudom.
0: Nem
3: tudom. A 30 biztos.
0: 30, aha.
3: De azt mondom, hogy köd volt, és esett az eső egész Olaszországig.
1: Hát persze, hát mi más? De amúgy tényleg, tehát az, hogy egy szép napos időben vezessél először ilyet, ennyi ember.
0: Miért szeret buszt vezetni? De miért?
3: Mert nem vezettem még soha
4: buszt. Összörös vonzalom a buszok iránt.
3: Ugye annak
0: idején... Fogadjuk ezt el? Mint a kacsacsőrű emlőst, hogy van olyan, aki ösztönösen...
4: Mozdulik a busz iránt.
3: Én nagyon keveset jártam busszal, mert már 14-es korom óta
0: én a cserépkályhák iránt ösztönösen
3: de a cserépkályhában sokkal nehezebb megtenni egy pár kilométert egy busszal, tehát hidd el.
4: Nem biztos.
1: De bonként tudod.
4: Csak szervezés kérdés.
3: Ez igaz. Szóval,
0: jó busz... érzés volt utasokat szállítani neked, Robi, Olaszországba titokban?
3: Nem, azért nem volt jó érzés, mert úgy voltam velük, hogy a szerencsének tudnánk, hogy én hogy kerültem oda a buszba. Nem, ez nem olyan jó volt.
0: Nem, nagyon jó kérdés volt. Mit éreztél, miközben vezettél?
3: Ha ők tudnák, hogy ezt először vezetem ezt a buszt, nem beszélgetnek ilyen nyugodtan hátul, de nem volt semmi gond egyébként, tehát hogy nagyon sok helyen vezettem.
0: Amikor este lefeküdtél a szállodába, úgy gondoltál magadra, mint egy jó távolsági buszvezető?
1: Nyilván.
4: Van ilyen ember, aki így gondol magára?
0: Hát ezt csinálja, nem én találok ki, ő találja ki, hogy hadd vigyem el a buszt egy kicsit.
3: Ugye a buszos haverom azt kérdezte, hogy te nem vagy normális, tehát hogy a te pozíciódban, te autóiddal, valaki élvez azt, hogy busz vezet, azt mondja, te hülye vagy.
0: Majd ha lemegyünk, megmutatom a kocsiját, és akkor megérted.
3: És tényleg engem boldoggá tesz, ha ilyen nagy autókat vezetek. Most kamiont is szívesen vezetnék, ugyanakkor születésnapom volt tavaly, egy barátom elintézte, hogy egy vidéki nagyvárosban mindenfajta busz kipróbáljak, és a leginkább az egy Mercedes csuklós busz tetszett, és hát mondták, hogy hát ne aludj, de már 100 kilométert mentél, és egyébként GPS van az autóban, tehát azt képzeld el, hogy ott is úgy kellett menjek, hogy mondták, hogy itt jobbra, itt balra, itt álljál, mert utasok, és akkor fölvertem az utasokat, érted? És hát nem,
1: de hogy nem úgy egy üres busz próbálták ki hát a garázsban.
3: Nem lehetett üres busz kipróbálni, mert hogy van benne GPS, ezért menetrendszerinti járatokat próbáltam, csak én abban a városban egyáltalán nem vagyok otthon, azon kívül, hogy háromszor voltam életemben, ott ült mellettem, aki is mondta, hogy jobbra, balra, itt izé, ott került, megvigyázz arra, hogy ott tudod a csukló, majd kaszál, tedd ki az orrát jobbra, és akkor mentős, hát ott jöttek az emberek, és hát emlékszem, hogy amikor vége volt 2 óra a gyárban a munkának, akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy nem látok semmit a buszban, a busz tele lett. Addig mondjuk volt benne, mit tudom én, 30 mondom, ember, vagy 50, és aztán meg lett 200, és hát mondom, hogy Jézusom, hát
0: életemben nem akartam ember, tömeget szállítani, érted? Ő meg többször is szállított tömeget.
3: De van ennek egy
0: busz, melyik volt a leggyorsabb kármű?
3: A leggyorsabb járműnél ott voltál, az egy...
0: Annyira utálom, mindenki csinálta. Hülyének néz a szak. A Bárdos Drák is ezt mondja, hogy olyasmiket kérdezek, amiket tudom. Figyelj, ez egy trükk! A hülye médiában csinálják azok, akik így próbálnak, igen.
3: Nyáron vezettem egy Ferrari Scuderia F1-et, ami egy ilyen speciális 8 példányszámból álló típus karbonmotoros, könnyített Forma 1-es motorra alvázra épülő sportautó, és erről azt kell tudni, hogy ilyen 3 másodperc alatt van 100 és 309-el vezettem a Pannonia ringen, de úgy, hogy amikor beültem, te ott voltál a box utcába,
0: akkor én nem ültem be, nem vagyok őrült, nem vagyok bolond. 3 másodperc alatt fönn vagy 100-on, édes, én a 4. másodpercben már mindent kihányok, érted?
3: Hát igen, tudod, mert az történt, hogy beült a tulajdonos mellém, és elkezdtem vezetni, és azt lehetett hallani az autóba belül, automata változó, és mondta neki, hogy te figyelj, ilyen rövidek a sebességek, szóval 200-al mész.
0: Tehát amíg ezt a mondatot kimondtad, addigra már fölmentél 200-ért.
3: Tulajdonképpen mindenfajta autóvezetésemnek, úgyhogy én tényleg aztán mindent vezettem, Ausztrálián kívül mindenhol, Japánba, Amerikába, Angliába, Ázsiába, mindenhol is mindent vezettem, és mindenfajta tudásomnak ellentmondott, amikor megyünk olyan 220-30, és a Pannonia ring az egy motorosokra szakosodott pálya egyébként, nagyon kanyargós, tehát autóknak lassú, azt mondja, hogy ne fékezzél, csak váltsál vissza, akkor, és rögtön adjál gáz. És amúgy 220-nál mondjuk így megcsúválja a fenekét az autó. Mert adtál egy gáz, és visszaváltottál, és akkor azt mondja, hogy ne, hogy magamba bízzak, mert az autóba ezt nem lehet felborítani, de tudtam, hogy ha felborítom, a Nemzeti Bank nem vált ki onnan. Tehát, hogy ez volt, illetve volt egyszer egy pálya Porsche, egy pálya autó, amit szintén Pannonia ringen vezettem, ott egy részeg osztrák tulajdonos, aki az Istvánnak volt a tulajdonosa, ültetett be, és ez most, tavaly előtt nyáron volt, akkor valamilyen...
0: Most mennyit nyomtál?
3: Ott nem tudom igazából, hogy hány kilométerrel mentem, mert nem tudtam figyelni az órát, mert csak az utat figyeltem. Itt is egyébként a kamerákon lehetett látni a 309-es óraállást, nem, mert hogy annyira gyors ez, hogy nem nézel az órát, amikor vezetsz a célegyenesbe. Ott a negyedik lettem az időmérő edzésen, úgyhogy én életem először ültem abba az autóba, és 600 ezer euróba került ez a kocsi, tehát hogy igyekeztem bele óvatosan hajtani. Nem tudom, hogy ha akkor ott én
0: olyan sebességgel vezetek, hogy általában szép, nagy, lassú, méla nyugalommal nézegetem a kormányt, a sebességmutatót. Tényleg, tehát csak mondom, hogy...
4: A családot.
0: Na jó, igen, akkor nem...
1: Mert egy filozófus habitusával
0: 70-80 kilométerre, csak mondom, hogy még nem mer lepillantani a mutatóra.
3: Ugye akkor, amikor volt ez a Ferrari-s felvétel, tele volt kamerázva az autó, mentünk kb. 30-40 kört, és amikor a leggyorsabb körömet mentem az utolsó 1-2 körbe, akkor például a célegyenesben nem láttalak titeket, akik ott álltad a kamerával az út célén, mert nem láttam igazából a célegyenesnek a falát, csak azt láttam, hogy megyünk, és az utolsó pillanatban 2 lábbal ráálltam a fékre, és emlékszem, hogy füstölt a gumi, és úgy kanyarodtam be az utolsó kanyarba, mert tudtam, hogy ha ott egyenesen megyek, hát ez felrepül.
0: Ezt tényleg, nem lát semmit, meg tudtam állni. Ja.
3: De egyébként igen, a legnagyobb élvezet az a Ferrari volt. Én se hittem volt, de az a Ferrari volt. Vezettem már ilyen autót, hogy mit tudom, Viper, meg vezettem ilyet, hogy Aston Martin, de azok sportkocsik voltak, a Ferrari meg versenyautó. Tehát az egy egészen más dolog. Ebben a Ferrariban egyébként, amiből összesen 8 darab van, egy van Schumachernek, egy van ennek az emberkinek Európában, és 6 darab pedig Dubájban létezik ebből a típusból. Maga a Scuderiából van több, de ez ebből a speciális felszereltségű, illetve motorú, karbonmotorú autóból ebből csak 8 darab van.
0: Na mindegy. 5 percük van hátra, akarsz üzenni Orbán Viktornak, vagy valakinek, csak mert egy szívküldi műsor van.
3: Hát hallottam egy óra körül egy tök jó szlogent. Az valahogy így volt, hogy Viktor, takarodj, vidd az összes haverod. Egyébként meg innen is csókolom. Na, és mindenkinek a legjobbokat kérdez, kívánom.
0: Lehet, hogy most alszik. Lehet, hogy lélegzik.
3: Szerintem egy ilyen ember nem mer már aludni.
0: De éppen összeszedi magát.
3: Akkor tudta, hogy ott áll egy orvoscsoport az ágya mellett, és mély altatásban van.
4: És miért is kéne a pihékőmeseket?
3: Nem, szerintem annyira egy ilyen pozíciójú, ilyen beállítottságú ember szerintem annyira szkeptikus, hogy szerintem a felségétől is új lenyomatot kereste, hogy biztos, hogy mellette fekszik le, ha esetleg mellette fekszik. Ja, ide jó volt így végszónak.
0: Igen, ebből a némi kis rossz indulattal próbáltunk kedveskedni a hajnalban.
1: Ez már Valentin napon.
3: Így van, szeressétek egymást, és mindenkinek szép hétvégét kívánunk.
4: Van remény, ezt még megszoktuk kérdezni.
0: A Robinál.
3: Szerintem van csak határon túl, tehát van remény.
0: Határon túl, de egész pontos meg a tárgyat.
3: Van remény, és határon. Az sem mindegy, hogy melyik oldalon, tehát nem feltétlenül a keleti oldalon. Üzenem az albánoknak, hogy én viszont nagyon nagy szeretettel látom őket, és mivel minket is annyi helyen befogadtak, és én magam is voltam több országban bevándorló, vagy hogy is
1: már bevándorló buszsofőr.
3: Munkavállaló, így van. Azt gondolom, hogy emberi jogunk az, hogy a másikon segítsünk, pláne, hogyha egy olyan országról van szó, ahol bár a segélyeket kapnak, de nem jutnak el az emberekig, és nincs munkavállalási lehetőségük, joguk van a munkához, az élethez, úgyhogy Rogán Antal úrnak üzenem, hogy ne legyen arrogán Antal, és innen is puszilom.
0: Most mint Orbán Viktor, mint Rogán Antal megrémült, de ez biztos is volt a szándékunk, és igen, köszönjük, Robi, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm a meghívást.
6: Mert mi lesz ezután?
7: Kert akarom.
8: Jó.
7: Keltakaró.
9: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
7: Régi könyvek. Életre kelnek.
12: Nem értem.
7: Hallgass.
13: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
9: Tilos Rádió.
7: Jó.
9: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
7: Na, kelt a karó.

Tilos Rádió. A mai keltakaró Szabó Simon és kedves feleségének dedikáljuk, ugyanis ma van az esküvőjük, ott fogok játszani. Lesznek vidám orosz darabok is.

A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat a Világnyelvek Hanglemezen című sorozatával korszerű, élő nyelvkönyvet bocsát az idegen nyelveket tanulók rendelkezésére. Sok sikert kívánunk az orosz nyelv tanulásához!

0: かあるみたいなやつ。
1: おしゃれというのがあるのさ、ゲイとかいや、ゲイとかいや、két lábúnak közt tartson egy dobást, és a fején öt darab smaragd. Szájába régi drága tűrik üveg, s röhögjön sírva, s szóljon így, haragd. Langyos tejában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázzon régi hegedűn, amíg a türkiz serleg szétreped. Hajába főd gyémántok üljenek, egyik fülében lógjon két agát, másik fülében lógjon öt narancs, s ha megunja, akassza föl magát. Szépernő. Dal. Mint egy szép aj, szűz kisasszony, ajjaj, szép fehér kisasszony, szép kisasszony, kisasszonyka, kisasszonyka, olyan az én éltem dolga. Én kérem szépen, nem vagyok már kicsi fiúka, nem vagyok már pedig, de jó volna, de jó volna, de jó volna, ha én kicsi fiú volna, ha én kicsi fiú volna, csilingelne, lovagolna, újságokba sose írna, sose írna, sose írna, télen, nyáron csilingelna, gyermekkorom, fehér bárány, jaj, mint tiszta habos márvány, csilingelve elment messze, és már nem tér soha vissza. Csilingelne gyermekkorom, kicsi kocsim, kis vasutom, kicsi lábam csilingolna, csilingolna, csilingolna, volt rézhalom, rézangolna, én már mostanám nem játszom, én már nagy fiúnak látszom, mosta nekem nincs játékom, nincs játékom, nincs játékom, de még akkor volt játékom, mostan már nincsen játékom, de még akkor volt játékom, csilingeltem, csilingeltem, csilingeltem, de most nincs játékom nekem. Nincs játékom, Isten bácsi, azért mondom, bácsi, bácsi, olyan kicsi fiú voltam, jó voltam, jó voltam, csilingeltem, csilingoltam, nincsen játékom nekem mostan.

0: De a halálveszélynek, a katasztrófának is megvan a maga illemtana, amely persze fittyethány a hagyományos illemnek. És az etikett dalt a szörnyűségben ki más énekelhetné el, mint a kedves kalandor.
1: Az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra bármi is adódik, a halat késsel sose ett. De arról megfeledkezett az etikett, hogy mi illendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett. Ó, etikett,

az etikett. Hát arra, hogy úri társaságban a hölgyeknek csókolj kezet. De arról megfeledkezett az etikett, az etikett, hogy hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az emelet. Ó, ó, etikett, csak a halott

etikett, az etikett, mire tanít az etikett, hogy mikor húzd fel a lakcipődet, s az antilop petét esett.

kiválta, amikor felöltözött nagyon finom ilyen vándorló munkát kereső ruhány, munkát kereső. Elmegy egy faluba, ki van írva bíró kapujára, itt él ennek és ennek a községnek a bírája, aki minden búbánat nélkül él. Elolvasom, ahogy a király a feliratot, ah, de jó mondja ennek a bíró. Minden búbány nélkül él, minden gond nélkül. Na majd én adok neki egy kis gondot. Elment haza, ahogy a király, megír egy levelet, el is ennek a bírónak, küld egy olyan régi csörgős kőkorsó, ki volt lukájt az ódala. Küldje a bírónak a korsót, hogy fódozza be korsót, mert ha nem, akkor lefejeltek. Jaj, a bírónak olyan bánat elott, hogy nem tudott, ma három napig nem is tudott ennyi se a bánatalba. Volt neki olyan 18-19 éves, mondom, leanya, ma nem fűrett a leany, apám, mi baja van magának, annyira el van szomorodva, meg a nagyon még szokott lény, még nem is ijeszik bánatalba. Mit mondjam neked, azt leanyam, úgyse tudsz rajta segíteni. Nem biztos, apám. Ide nézd, leanyám, ezt a korsót küldte nekem a kira, hogy fogdozzam be. Mert hogyha nem, akkor lefejeltem. Aha, apám, az én búsol magam. Küldje neki vissza, hogy fordítsa ki a korsót először. Mert a minden ruhára visszahajra teszik a fogdot. Úgy csinálta, felküldte a korsót a bíró, a király, elfogadta a király, igazán. Majd mégis meg kellene a bírót ijeszteni még. Küld neki egy malomkövet a király a bírónak. Írja a papíron, nyúzza meg a malomkövet, mert ha nem, akkor lefejeltem. Még jobban megijedt a bíró, gondolkodik. Leanya megint mondja, apa, megint valami baj van. Jaj, Leanya, azt nem is mondom meg, úgyse tud segíteni. Hát, apa, azt mondja. Leküld a kira, azt mondja, egy malomkövet, hogy nyúzzam meg. Ennyi, apa, meg ezen búsod. Küldje csak neki, visszaírja a papírot, először elviszel a vérérő. Mert minden az, akkor lehet megint, amikor először elviszel a vérérő. Jó van. Ezt is elfogadtam a magyarskönyvet, de egy bíró felküldte. Akkor ír a kira megint a bírónak, hogy menjen fel, ajándékvételre, hogy már kap ajándékot. No, de nem az én hitem, hanem hogy mondja meg a bíró, hogy ki adta neki azt a tanácsot. Persze megmondta, hogy egy lány. Írt össze ki rá a lányának egy levelet, hogy menjen fel hozzá a Budára. Se lóháton, se gyalog, se a kocsin, se az úton, se az út mellett. Ruhába is menjen, de mesztelenül menjen. Mesztelenül menjen. Ajándékot vigyen is meg ne is. Mert ha nem, akkor lefejeltetjük.

Nagyja jár, nagytöcském, egy lábban a leány. Mikor odaért a királybe a leány, felséges királyom, megérkeztem a parancsodra. Hoztam az ajándékot, tessék. Terenyen karamberre, mit te is még nem tudsz. Erre a felséges királyát azt mondjuk, jó van édesanyám, nagyon jó csináltad, csak inkább a csúnyadat gyújtad volna el minden mellett. Azt nem lehet királyatja. Mert a csúnyomat azt az Isten úgy teremtette, mint az orromat vagy a szalmat. De mellembe ezt én neveltem, nagyon kell eljönni.

Nem tudom, halták-e Hirit a székely menyecskének? Azért, mert én es az vagyok, s azért megmondom kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkba egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagyszájú menyecske volt. Az emberivel sosá jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi megkínáljuk, hogy látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember bétogta az ökrököt, s felültek a szekelre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház elő. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugja. Mikor oszta elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszép bugja széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, melyikbe laktak az asszonynak az anyjáé. Hát amikor már éppen odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszony, megint felharagult, ki a tarisnyából a demizsont. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszony a házból, hogy mi az Isten csodája derget így. Jaj, hazajött a leányom! Ó, édes leányom, berég nem láttalak. Úgy örvendett az öreg asszony, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedekezte valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le! Azt mondja az ember az asszonynak. Asszony, nem szigyeled a pufádot? Anyád itt szögdösődik neked? S te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öreg asszony visszajö, háti már leánya feküszik az ágyon. A lábai felvettek kopóra, a szemeit béhunta, imád hal meg, jaj, kezdett jajgatózni az öregasszony, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öregasszony elment papét, s azt mondja az ember, asszony, szállj le az ágyról, mert olyat válok az ódaladra. De hát helyába az asszony azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öregasszony a papval megtért? Hát, uram, fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öreg asszony neki siratozni, jaj, be jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s melyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok, olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öreg asszony elment a temetést rendezni, az ember rejabudt az asszonra, asszon, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy szén.

Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öregasszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyre, ott a pap és readta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, és akkor az ember még utoljára reagott a koporsó tetejére, és azt mondja, asszony, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszony, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszonyt kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a földdarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszony meggondolkodott a koporsóba. A Ponciussát, hogy megyek én innen ki? Hattam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki se gondolta, abban a percben ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s abból hajcsot. Futni kezdtek. Hát futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod-e te menyecske, én imád kihoztalak a föld alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább. Te szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszony kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaival belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek, jöjj szembe egy szép magyar huszár. Adjon Isten jó napot, te peteke ördög! Hát hova mensz a szép fehér néppel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle. Három országot adok neked, csak szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van ördög, ide a fehér néppel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokot. Én abból ki nem menyek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenyek. És aztán megjö a királyné, de ezt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen meg is egyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a belsejét. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor aztán beállított a magyar huszárs, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor oda ment a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meg is jött a királyné. Hát, meg is kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka arangyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják-e harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám! Nem indulok, s indulj komám, s nem menyek, elég egy meg imád két országban, s két vék aranyban. Én nekem itt olyan jó, hogy nem menyek ki. Hallod-e? Mész-e ki? Nem. S mész-e ki? Na állj meg, hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik vék aranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, és egész regemen gyermekig született.

Krisztusunk a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb tarsa. Ezzel szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek fontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek Krisztusunk, mint elő, Péter mindig nyomba követte utána. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szállóda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megálszanak. Későn érdeklődtek ők a szállás felé, volt egy ötágyas szoba. Majd több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na majd a vendéglőbe mulatott négy ács, de már jó voltak, szípókáltak, daloltak, táncoltak, stb. Verték az asztalt két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk már, mi feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ácsnak megvan a négy ágy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik ágyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk ma, hallgass kezdesi bajdi. Jó van, Péter, gyerünk. Bemennek az aulóba, no ez az egy ahogy a milyen kötőben négy, meg az ahogy lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjél be a falhoz. Ne hagyjad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom ezt a szél. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyanak, ment be négy ács. De aki az asztalon verte a szimbalomot, az vitte a szimbalomverőt magával. Oda be elkezdnek dombírozni, hát nem tudott mire verni a szimbalmos, oda ment az ágyhó, Péter volt a szélén, az jó megütögetjé. Péternek ma a faj az együtt, hogy megfordult, akkor itt a másik oldalon lett. Péter nem mert Jézusnak szólni, egy darabig még bírta. Akkor azt mondja, amikor ma nagyon fajta másik oldal, hogy uram, cserélünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorít a falna, gyere ma a levegődött. Uram, Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserének helyet, akkor a címbalmos megint odafordul, no adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a szélünk.

0: Gidelim ne kadar şarkı tokut. Mä siimme ärsyt siimme aborishka. Valla miko reigen aborishka. Älirtämä on tiden juu tiden kylänsä eivät. Pärsä analfabiita, mutta kun mikä nää muuta. Bulgari gymnasiumakin muospanna, kun mikä analfabiita iskollis näin kevässä. Ja siitä sanjaa raava sieltä, että aborishka on mä älirtä nadlaan kort. Mä oon aferkelinen menni. Ja meikä sälkeen menni juoni. Joo, vanha joo. Hamaga mun jäälmijek. Reggi al fölytös kautta Boriska ynnäpäri suova älmijä templon ba. Ymmäjä sekrestiibä. Odava tistranduuro. Sabalusan minta. Tistrandur äljyttäm joonni. Juvan Boriska on demusta kitsit kiistii. Varmaa pekel menni misiivni. Jära al huuna preggi al. Mä kitsit korobban. Da suukta Boriska on oka tistrandur. Ani saudier jos uzo magal Boriska mamni lagin jalmoni rinkesti. Juvan tistrandur. Boriska almen tada. Hada yer, as mënja dhe një nëmek një mund të alonim. A një omel kishtë me të kiqit. Dhe ma më pëndzen se atë të të sërën dhe rollat, në mishë të dhe më qëtë hodhë dhëmë. Një vë të alonim, a vë më ganë këshem një këdë a një omë. A i din, fire u të borishka, ullëva shaduja, e këtë të harëm, ne, ëtë, me gjinë të të stijë, e s'ke vishë. Pogja la buja itë, ullëva shë, edhe ma husë. Ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőköt, ami van az újunk. Írni nem tudott, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz a Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkerek, a falun az majd minden hazam, van a kétkerekű kis kocsi. Megy Boriska gyónyi, de van késett a tegnapitól későbben. A templomban végig tele van népekkel, ugye, van nem a sekrestében, mert tudta, hogy a tisztelendőr az oltárnál van. De megy a nagy ajtó, helyett, helyett, megy a tömeg köz, húzza a taliga gyertyát maga után. Odaér az oltár, a tisztelendőr, mi sérdik a fam, oda szól egész hangosan bátra. Tisztelendőr, elgyűjtem gyónyi! Hátra fordulj, tisztelendőr! Hogy Boriska arra, ej, vagy a gyertyára, mire szörnyűgöd? Ej, azt mondja. Erre Boriska nagy bátra, semmi, ej, tisztelendőr, vegye ott a gyertyát, mert még két előgával még húznak utánam.
1: A kutyám a puli, a tehenem Zsuzsi, feleségem Juli, magam vagy.

0: szemlélt publikum, kéretik egy kis csend. Ki nem szökött meg eddig, most már maradjon is bent.
1: Ülj közelébb a párodhoz, ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk mulatni a tudnivaló ez.
0: Csak ennyit kell, hogy megjegyezz.
2: Egyedül
0: nem
2: megy.
1: Egyedül nem megy.
2: Egyedül nem megy.
0: Egyelőre nem megy, és én sejtem az okát. Még nem értik a titkos belső filozófiát.
1: Hát fogják be a füllüket, a szemérmesebbek, mert mondunk néhány példát, ami velünk esett meg.
0: Egy, a lakásomba toppanék, és milyen kép fogadna
1: mi?
0: Ott döngetik az asszonkám, az ágy majd leszakad. És meghozzá a barátommal jegyzém halkan meg, s az élvezettő

0: tessék elképzelni. Majd ő elmondja. Ő bosszút állt, és belátom a revansét nyugos. Nincs botrány, szépen visszavág a férfi, ha okos. S a barátom a nejemnél merve sem csengedett. S a tervembe a kedves nejed beleegyezett. Én javasoltam, könnyen, gyorsan essünk rajta túl. De a csasszony nekem esett mohón és vadul. Már akadozva könyörögtem, drágám, elég kösz. S te ránk jutottál, barátom, te mindig jókor jössz.
1: Oh yes!
0: Milyen jókor jössz.

0: Ezért mi ketten kérem, sosem válunk el. Mit elvégezni muszáj, együtt végezzük majd el. Mi együtt ettünk, együtt ittunk, együtt megyünk ki.
1: Most éppen nekem sürgős, kérlek, próbálj sietni.
2: Gyere, mert itt benn megyek ki.
0: Egyedül nem megy.
2: Egyedül...
0: Egyedül nem megy.

0: A Villa Negra románca.
1: A Villa Negra nem a pálca zárta. A Villa Negra nem fényes lokál. Vagány regény, ha szép szerénbe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál.
0: Strófa! Jött egyszer egy vastag ürke, luxus autón elterülve, alkudott a házra pénzt kínált. Nálunk ragadt a pénze, ámult, mit kap cserébe, ápolta a doktorja 3 héten át. Na ja, a Villa Negra nem a pálca zárta, a Villa Negra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. De ez még mind semmi,

Negra nem a pálca zárt, a villa negra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. Most tessék csak ide figyelni! Szép az élet, víg az élet, hely, de én csak addig éljek, míg a villa negra áll. Szép lány, jöjj el egyszer, nálunk fölmelegszel, meglátod, míg az álmod egyre visszajár. Na jó, a villa negra nem a pálca zárda, a villa negra nem fényes lokál. Magány legény, ha szép szerénybe zörget itt, ecsön.

0: Telefont add be! Nem telefonod? Abba hagyta. Már ne add be. Igen. Hívj újra, aki hívtál, majd akkor beadunk.
1: Na igen, tehát az történt, hogy...
0: Nagyon visszhangosnak érzem magam. Reális az, Lacika?
1: Visszhangosak vagyunk, ja.
0: Jó.
1: Nem tettünk róla belül.
0: Az történt, hogy most rakjuk össze a Lacival is a mozaikokat. Az történt, azt mondja, hogy az első alkalommal 6 darab ember volt ott. Azt mondja a Laci. Én nem emlékszem ennyire kevésre, de lehet ebben valami, ugye vegyük sorra a Vova, a Kerényi, a Palotai Zsolti, az Orosz Csilla, Csejdi András és jó magam. Azt mondja a Laci, ha emlékszik, hogy van valami dokumentumunk, amely alapján kiderül, hogy köszönöm szépen.
1: Tehát te se voltál ott ezek szerint.
0: Leges legelején nem. Nagyon hamar rájöttünk arra, hogy majd bővülnünk kell, de menjünk vissza kezdetekre. Szóval azért az viszonylag hamar a beszélgetések elején kiderült, hogy egy olyan rádiót akarunk csinálni, ami azt vállalja föl, amit mások nem. A kisebbségeket, a kisebbségek melletti kiállást, az olyan eszmékkel való foglalkozást, amivel akkor éppen nem nagyon foglalkozott senki.
2: Ne felejtsük el, hogy lesz itt majd egy bejátszás, amit a Fekete Doboz csinált a Tilos Rádióról, és az egy ilyen 11-néhány percben pont így. Talán nem is tudom, akkor... hogy Szabó Lőrinc mondja el egy Ladának a sofőrüléséről.
0: Igen, hát Szabó család lettünk, ugye rögtön az elején Szabó család lettünk, és hát nem sokkal az indulásunk után, meg nem esküszöm, a történeti hűség kedvére elmondom, hogy annyira izgalmas időszak volt mondjuk az én életemben is, hogy 91. augusztus 21-én nekem egy hónapos volt az első gyerekem. És ugye ők otthon izgultak, hogy most akkor ebből mi lesz, vagy hogy lesz, és viszonylag hamar elkezdődött az úgynevezett üldözés. Hozzáteszem, hogy ugye az hamar felmértük, hogy technikusra szükségünk van, és nagyon hamar nagyon-nagyon-nagyon jó technikusunk lett, ami nagyon sokat segített abban, hogy mi ezt az időszakot gyakorlatilag sérülésmentesen vészeltük át. Hát majd el fogom mesélni az egyetlen, ugye volt egy bírósági ügyünk, ami eljutott, hogy úgy mondjam, a bírósági szakig, ugye, úgy mondják ők.
1: Hát, vagy szakaszom mindenki, igen.
0: Igen. Az nagyon érdekes volt, arról viszonylag sok emlékem van, és az színes lesz, de most a legelején vagyunk. Az első adásban azt határoztuk el, hogy egész egyszerűen megkérdezünk embereket arról, itt véleményvezéreket, vagy nem tudom, ugye, még a sztárkorszak előtt vagyunk, tehát mondjuk azt, hogy híres embereket, vagy valamennyire médiában mozgó embereket arról, hogy mit szólnának ahhoz, ha lenne egy ilyen szabad rádió. Nagyon érdekes reakciók voltak különben, és időnként nagyon meglepőek mindkét irányba, pozitív, negatív.
1: De mindenki képbe volt, hogy mi ez, hogy szabad
0: nem,
1: rádió?
0: Elmondtuk a telefonba, hogy mi most létre szeretnénk hozni, vagy nem emlékszem milyen szavakkal egy ilyen teljesen szabad, mindentől független rádiót, mi erről magának a véleménye. Nekem a Sinkovics maradt meg a legjobb, az borzasztó helyes volt, ugye ezzel a félreismerhetetlen orgánumával, hogy gyerekek, csináljátok, hajrá, valami ilyesmit mondott, majd, hogy nem ikonikus kijelentés volt akkor, és nagyon váratlan, hát nem ezt vártad volna a nemzet színészétől, és mondom, sok ilyen érdekes meglepetés ért minket, de hogy mérásunk, ugye, tehát ez egyik, rögtön az elejétől elkezdtünk fölvállalni bizonyos ideológiákat. Ugyanakkor meg akartunk egy olyan helyet az éterben, amilyen a Tilos az életben, ahol a mi zenénk szól és a mi hangunk hallatszik. Nem akartunk mi senkit bántani, és a jó technikust azért is jeleztem előre, hogy mennyire jó volt, hogy mi bemértük, hogy hol van az a frekvencia, ahol majd nem tudják nekünk azt mondani, amit mindig mondanak, különben, mint később kiderült, hogy zavarhatod a repülő forgalmat, és akkor abból baleset lesz, és nekünk erre minden esetben kész válaszunk. Azt mondom, hogy biztos, hogy nem zavarjuk, mert tudjuk, hogy ebben a frekvencia tartományban nem használnak semmit a repülősök. Elvégképtelenség, hogy bárkit zavarjunk, arról nem beszélve, hogy nekünk elég kis hatósugarú adónk volt.
2: Még visszatérve a rádióadókhoz, ugye, ez holland kalóz mintára készült, és igen. Elkalandoztunk a holland tanulmányunktól, légy szíves.
0: Mert az igaziból ugye maga a tanulmányt, az később jött egy kicsit létre. Ez
3: később volt, jó van.
2: Tehát kapcsolatban... csináltatok egy rádiót, és utána kimentitek megnézni, hogy
3: igen. Igen. Elteltek esztendők.
1: Tehát megvolt ugye a minimál tudnivaló, hogy kell egy adó, ez igen. Egy berendezés, kell igen. Egy antenna, antenna, amit hozzá kell kötni, továbbá kell egy kazettás magna, amiben be kell tenni a kazettákat, amire előre fölvették.
0: Hiszen még CD-k sem volt.
1: És egy mikrofon, amiben bele lehet beszélni.
0: Nagyon jól látod, pontosan ilyen végtelenül egyszerű volt ez a dolog, és nagyon kicsi is, tehát ugye a aztán később, amikor nagyon kerestek minket, mindig keresték a fekete táskát, mert egyszer valaki látta, hogy egy fekete táskában menekül az adó. Ennek lett aztán egy ilyen nagyon komikus házkutatás, tehát az automát kutatása, amiben egy fekete táska valóban volt, de aznap délelőtt izzatra használt foci felszerelésen volt benne, tehát nagyon örültek.
1: Most csodálkoztak, hogy, hogy még egy izzat foci felszerelés most kellett hozni.
0: Van erről egy videó, amit most itt nem fogunk tudni bejátszani, mert miután lezárultak a vizsgálatok és elévült a dolog, kaptam egy levelet váratlanul, mikor hát 98 körül, hogy vegyek át bizonyos dolgokat.
2: Neked milyen kocsid volt akkor?
0: Nekem akkor is bogárhátunk volt.
2: Nem egy nagy busz? Vagy busz?
0: Nem, a busz az egy teljes legenda buszt. Egyszer használtuk, de akkor se adásra. Tehát volt itt egy srác, a Tilos az Ába, akinek valóban volt egy Volkswagen mikrobusza, ami így aztán főszereplővé avanzsálta a Kalózok címfilmen. Hangsúlyoznám, hogy nem adtunk autóból. Tehát ez a legenda, ez bukjon meg. Azért nem adtunk autóból, mert nem lehet. Azért nem lehet, mert ha mozog az adó, annyira változik a vétel körzet pillanatonként, hogy képtelenség.
3: Autót álcázásnak használtunk.
0: Pontosan, tehát az én autóm volt az álcázás annyira profin, hogy direkt szerzett a technikusunk egy olyan antennát, ami pontosan olyan hosszú volt, hogy adásra alkalmas. De hát miért ne tehetnél egy ilyet a kocsidra? Persze, gyanús volt, lefoglalták az antennát, valamint egy fejhallgatót, és egyébként volt nálam egy nagyon pici tévé, és kölcsön, és kérdezték, hogy miért, és mondtam, hogy azért, mert meg szeretnénk nézni az esti egyenleget, akkor azért tudtuk, hogy benne leszünk. És ők is tudták, de hát nem mondott ki senki semmit. Hatósági tanú volt, 6 rendőrmotoros, 4 rendőrautó állt el az utunkat, ez a Tündérhegyen történik, és miközben ők ezt a hihetetlen apparátust használták erre, az alatt ezek a kis sutyerákok, akik mi voltunk, gyalogos, egyszerű emberek hátizsákban ketten elvitték az adót a hegyen át az erdőből, mert hogy az erdőből adtunk, tehát oda volt letéve, mi azért köröztünk a körül, hogy hihető legyen, hogy esetleg az autóból próbáljuk. Tehát egy tökéletes átszázási manőverbe futottak bele a srácok, ennek lett a vége feljelentés, egy év börtönnel fenyegetőzés, kihallgatások sorozata, és végül bírósági per. Ami nagyon szép volt, arról részletesen be fogok számolni.
1: Na most mondod, hogy ilyen meg olyan ügyeket vállaltatok. Na most ezeknek az ügyeknek a képviselete, ez előre gyártott interjúkon keresztül történt, vagy az ott kilógó mikrofonban való
2: belebeszélgetések? Én is pont ezt akartam kérdezni,
1: belebeszélgetések,
2: hogy a tartalom felépülés, mert az első pillanatnyi öröm, ahogyan megcsináltak egy műsort, az hogy alakult utána?
0: A tartalom, bár tényleg fordítottunk rá némi gondot, nem volt lényeges. Azért nem volt lényeges, mert foghatatlan volt gyakorlatilag a rádió. Aki fogni tudta, az a Frekvencia Gazdálkodási Intézet mérőkocsija volt, Zoltán Zoltán. Mink így hívtuk, mert így jelentkezett.
2: Tehát először ez egy baráti akció volt, hogy elhiggyétek, hogy csináltok egy rádiót.
0: Ez, igen, persze. Tehát a teljes lelkesedés, meg nyilván már nem emlékszünk arra, milyen érzés az, amikor először keveredsz egy mikrofonhoz. Hát az olyan, mint amikor először összeszed magad, hogy jó, oké, eléneklem azt a dalomat.
2: És sokat élőztetek? Tehát hogy alakult ki az élőzés? Mert mondtad, hogy először kazetta volt, azért, hogy rejteni lehessen
0: az elején dolog. Végig kazettáztunk, és aztán az volt, hogy a kész műsorok mellett ott volt nálunk a mikrofon, amivel bele tudtunk szólni az adásba, és mondjuk, de gyakorlatilag a legelején csak egymás között beszélgettünk, hiszen már csak konspirációs okokból sem mertél vendéget hívni, arról nem beszélve, hogy nem volt hova. Tehát ugye egymás szüleinek a házából, egymás testvéreinek az albérleteiből, egymás barátainak az olyan lakásából, aki most éppen nyaral, adtuk az adást. Mindig máshonnan. Tehát ugye az ember, meghívunk egy ilyen beszélgetésre hova, hát azt még nem tudjuk megmondani, egy órával azelőtt, hogy elkezdjük az adást, fogjuk neked megmondani, így és így. Tehát ezért ezt a konspirációt részét viszonylag komolyan vettük. Tehát ez most nagyon nevetségesen hangzik. Én komolyan mondom nektek, gyakoroltam azt, hogy kell autót lerázni autóval, tehát hogy milyen kereszteződésnél meddig kell várni, hogy már a mögött egy jövő ne tudjon átmenni, utána merre kell fordulni. Vicces dolgok, nem is volt rá szükségem, amikor egyszer üldöztek, akkor az volt a célunk, hogy fogjanak el.
1: Tehát nem a műsorszerkesztésben gyakoroltad magad ezekben.
2: Visszatérve az alapítóasztalhoz, a körasztalhoz, hogy ez a média jelleg, ez meghatározta az egészet. Tehát mindenkibe volt valami közölni való, nem?
0: Igen, bár mondjuk én például nem tudtam, hogy bennem van, tehát akkor én egy viszonylag csendes hivatásból értem, mert műfordító voltam, ami ugye egy ilyen nagyjából éjszakai tevékenység, egy olyan hideg.
2: Milyen munkádat laktunk. Ismerhetjük esetleg?
0: Műfordításból? A leghíresebb szerzőm az a Wells volt maga, tőle két novellánál hosszabb kis regénynél rövidebb művet fordítottam egy nagyon pici kis szép kis könyvecskébe, meg a Frederick Forsyth, ugye aki szintén viszonylag ismert az ő műfajában, neki egy novellás kötetében azt hiszem egy hosszú novella volt, és különben az Edgar Rice Burroughs, aki szintén ismerhető, mert
2: Tarzán,
0: a Tarzán nagy hírű szerzője. Na most a Tarzán sorozatból több epizód fűződik a nevemhez, mint fordítás, illetve volt neki egy másik sorozat, amit akkor a szegény kiadó azt hitte, hogy nagy siker lesz, szintén egy ilyen Marson játszódó másik szuperember, borzalmasan rossz alapanyag is volt, biztos én sem végeztem túl, nem tudom, nem merem kinyitni a régi fordítást, mert félek, hogy olyan hibákat találok benne, amitől elszégyelem magam. Szóval ilyenek őrzik a nevem, meg természetesen az ember megélhetésből kisebb dolgokat is fordított.
1: És a mikrofonban mit mondtatok? Marháskodtatok?
0: Akár azt is, bár hogy mondjam, szinte néha az érzésem, hogy nagyobb önkontroll vagy önszabályozás volt akkor, mint most.
2: De volt egy célszerű szemlélet, hogy így azt akarjátok, azt az interjút, még összeszedni az anyagot? Vagy
0: Ez kicsit később jött, ez akkor kezdtek el igazán jól jönni ezek az interjú dolgok, amikor lettek olyan technikai berendezésénk, amivel lehetett máshol
2: interjút csinálni. De most körülbelül milyen időintervallumban beszélünk, mert engem így az első pár adás maga is eléggé megfog, mert a Palotai mondjuk azt mondja, hogy az első adást konkrétan már bejöttek a mérő kocsit, tehát lehetett látni a kocsit. Az első adáskor. Amikor az
0: igen,
2: első
0: mert
2: adás.
0: Ugyanis a frekvenciagazdálkodási intézet rendszeresen ellenőrzi a frekvenciát, mint jó gazda a jószágát, megszámolja, hogy annyi a kisbirka mennyinek lennie kell, hoppá, több van. Mert hozzáteszem, nem azért, mert fölkészültek volna erre különösebben, hanem azért, mert ugye akkor eléggé elmélyültem ebben, és egy olyan rádión volt, a technikusunk mindig meg akarta venni egy 74-es rádió, de valamiért olyan vételi képességei voltak, hogy például én egyszer csak azt hallottam, hogy egy anyuka a gyerekéhez beszél. Feltehetőleg valami a lakásban, egy, nem tudom, egy bébi sírás jelző vagy valami, adóként funkcionált egy minimál közben, és akkor jöttem rá, hogy hát ezért figyelik ezeket. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallott. Hallgattam a City Taxisok belső beszélgetésétől kezdve, olyat, hogy három ember csinált valamilyen módon egy ilyen kommunikációs rendszert, ami fogható volt bizonyos erőkkel, és gondolom, hogy ezeket ellenőrizték időre. Ugye a különbség az volt, hogy nálunk elég hamar kiderült, hogy ez tudatos, hiszen ez egy szignóval ellátott, névvel rendelkező dolog volt, és egyszer csak fiatalok, változó, de egy idő után hallhatóan visszatérő hangok elkezdtek beszélni.
2: Pont a rádiózásnak ez a sajátossága, ami mint rádió megváltozott, tehát hogy ez a rádiózás címmel, ugye 4 órától lesz ez a körkapcsolás, és a bringás műsor témája ez lesz, hogy rádiózás, tehát hogy egymásnak rádiózás.
0: Aha.
2: És valahogy talán ez lehetett az alap, tehát azt mondtad, hogy te a saját rádiódon befogtad, hogy három ember egymással rádiózik.
0: Igen, de az teljesen véletlen volt különben.
1: Tisztelj, szóval nem erre hajtottál.
0: Nem, egy időtán rettetes
2: fogalmi, így egybejön, és egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy ebben van valami, tehát hogy egy kicsit talán vágynak arra a rádiós műsorkészítők, hogy valami visszajelzés legyen, nem?
3: Meg, hogy ne legyen frekvencia moratórium, mert ugye 1991-ben
1: hát ugye ez volt. Még hogy? Arra, hogy visszajelzés legyen, hát legfeljebb személyes visszajelzés.
2: Meg így az első pár alkalommal mi volt? Tehát hogy ki hallott ezt, hogy terjesztik?
0: De a visszajelzés hogy az volt, hogy elkezdtek minket üldözni. Ennek, hogy üldöznek, a visszajelzése az lett, hogy elkezdtek velünk foglalkozni.
3: Tele volt az
0: újságok. A televíziók, az újságok, a Kennedy János személyesen, tehát sok fontos ember elkezdett azon gondolkodni, hogy mit akarnak ezek, és hogy ez jó.
3: Emlékezzünk arra is vissza, hogy politikai hátteret sejtettek, tehát összeültek a nagy fejek, tehát kormánytagok, az MDF-es kormány, és azon paráztak, hogy Úristen, Fidesz rádió. Tehát ez az ellenzék aknamunkája.
0: Azért is mondhatták ezt, ugye, mert a Viktor akkoriban azt mondta, hogy egy magára valamit is adó demokrácia nem lehet meg tilos rádió nélkül. És
1: ezért szép gondolat.
2: Ja. Korábban le is adtunk egy fideszes házfoglalós interjút Pálffy Balázs mikrofonjából.
0: De nem volt közünk természetesen a Fideszhez, mint ahogy egy politikai erőhöz se. Azért ez aztán kiderült. És akkor elkezdődött ez az egyébként nagyon különös macskaegérharc, tehát ugye ez egy nagyon furcsa helyzet, mert valószínűleg ők tudhatták, hogy ki csinálja a rádiót, de hiába tudta, mert egyszerűen, ha belegondolsz, képtelenség bizonyítékot szerezni, gyakorlatilag a Peris ezen bukott meg, mert hogy ő rögzíti az adást, és abban a te hangodat, és azt mondja, hogy ez a te hangod, erre te azt mondta, hogy ez nem a te hangod, erre behívnak egy technikust, aki lemér, és azt mondja, hogy 97%-ig azonos a hang. A hang nem tud jobban azonos lenni,
1: világos.
0: Viszont 97% nem elég.
1: Igen,
0: ez egy borzasztó vicces ördögi kör. Hát konkrétan úgy nézett ki, akkor most menjünk rá a bírósági tárgyalásra, mert ez tényleg talán az egyik.
2: Ez mikor van időben, hogy...
0: Hányba lehetünk? Mikor lehetett a bírósági tárgyalásra? Ugye mire azt eljuttatták bírósági szakaszig?
3: Ez 92.
0: 92-93, igen. 92. Ja. Már volt TV2.
2: Amúgy az első pár adást így volt olyan, hogy hetekig nem volt adás, hogy igyekeztetek minden nap adni.
3: Nem, minden nap. Hétfőn, szerdán és pénteken volt délután.
2: Mert így az elejét ezt
3: 6-tól 8-ig. Tehát ez volt. Vagy 4-től 8-ig, vagy 6-tól 8-ig.
0: Én ilyen 2-től 6-ig rá emlékszem, de ennek nincs különösebben jelentősége.
2: És akkor, hogy hirdettétek az első pár adást, tehát hogy így a ti csapatotokon kívül...
3: Szájhagyomány
2: teljesen. Tehát, hogy volt egy ilyen kis kulturálódós közösség, és akkor ő és a barátaik próbálták hallgatni. És ez így hány hétig, vagy hány hónapig tartott, ameddig a 2-3 napból, meg pár órából kinőtte magát egyre jobban ez a dolog?
3: Hát az bizony egy ilyen jó 8-9 hónap volt.
0: Sok idő.
2: Tehát, hogy addig volt,
0: hogy volt közte hideg is, meleg is, tehát hogy nem, az időjárásra, úgyhogy több évszak elment.
3: Amikor a Pesti Laci kölcsön adta az Ostrom utcai lakását, a harmadik emeleti kis garzonját, oda beköltözött a palotai sok zenéje, az ajándékba kapott mikrofonok.
2: Tehát az első stúdió konkrétan?
3: A seprűnyére tekert, a seprűnyéről felállított mikrofonálvány, tehát ilyen csontizé, viszont az volt az a bája annak a lakásnak, hogy rálátásunk volt a frekvenciagazdálkodási intézetre, és ott is, mint ahogy megtudtuk, az igazgató irodájára konkrétan, tehát miközben csináltuk az adást, így nézhettük, hogy ott ül, és azon gondolkodik, hogy mi, hogy merre. Szerintem beszéljünk még a Artner Ivánról is, aki egy markáns figurája volt. Pontosan, és tulajdonképpen a Palotai Zsolt mellett ő volt a lelke. Nélküle ugyanis nem lehetett volna sem az adót összerakni, mert ugye ezt nem vettük, hanem ezt az Artner Iván rakta össze egy kapcsolási rajz alapján, amit az Amsterdami Patapu rádiótól kaptunk.
2: Milyen rádiótól?
3: Patapu.
0: De most ugye ez azért kellett ezt hozzáteszem, mert adtak volna ők adót is, csak Hollandia az annyira sík, hogy ott egy nagyon kis erejű adóval gyakorlatilag az egész országot be tud sugározni, viszont nekünk még a Budapest is annyira hegyes-völgyes, hogy az a fajta módszer nem működött, tehát ezért kellett gyakorlatilag.
2: Tehát a holland minta volt kb. Az, ami alapján azt mondtátok, hogy rádiót fogtok csinálni. Mi ez a holland minta?
3: Szerintem a holland minta ez a legenda kategóriája, mert előbb lett kalózrádiózás, utána jött az, hogy ja, hát van egy Patapu rádió.
1: A kalózrádiózást azért hívják eredetileg kalózrádiózásnak, mert voltak olyan rádióadók, amelyek a nyílt tengerről sugároztak, pont azért, mert hogyha nyílt tengerről sugároznak, akkor ez nem tartozik valamelyik országba, amely országnak a törvényeit sérthetné ezáltal. Maga a kalózrádió szó az innen jön, tehát a tengeri. Na most az, hogy ilyen független és mindenféle engedély nélkül működő rádiók keletkeztek, ez a 70-es évek második felétől kezdődött el. Tehát mit tudom én azt, tehát amit konkrétan tudok, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején Párizsban több tucat ilyen rádió működött. Addig, még 1981-ben úgy döntött a kormányzat, hogy az összes lehető és feltalálható és szabad frekvenciát felszabadítja, ezeket megpályáztatja az éppen létező kalózrádiókkal, és vagy egyedül egy rádióval, vagy kettesével, hármassával is lehetett pályázni, tehát kiosztottak minden
0: a szabad frekvenciát. Amit itt csak nálunk, ugye itt is kismarokkal osztottak.
1: Így van, ott mindent kiosztottak, és akkor az történt, hogy a korábbi abszolút elvadult szabad rádiók közül voltak olyanok, amelyek ilyen körülmények között érdektelenné váltak, vagy maguk az emberek vesztették az érdeklődésüket a legális rádiózási rend, de kinőttek ezekből a rádióból olyanok is, amelyek ma országos kereskedelmi rádiók, uh-huh. tehát nagyon sok irányba ment ebből a kalózrádiózásból.
3: Igen, a hollandiai rádió Hundert, akik szintén egy kalózrádióként indultak, csak kötöttek egy kompromisszumot, hogy jó, akkor legális frekvenciát szeretnénk. Ennek viszont közszolgálati kötelezettség következményei voltak, tehát óránként híreket mondani, tehát aki oda leül, az mondja be, hogy micsoda izéhozé. Tehát még a vele együtt indult Rádió Patapó ezt a kompromisszumot nem kötötte meg, és mindenfajta kontroll és ellenőrzés nélkül csinálta az adásait. Térjünk vissza egy kicsit még 1991-re és Artner Ivánra, ennek a konspirációról volt szó, hogy az Iván, aki egyébként egy technikai zseni volt, meg még valószínűleg mindig az, szerzette egy olyan kütyüt, amivel rá lehetett állni
0: a frekvencia gazdálkodás belső rádiós. Mit akarok ebből elmondani, Laci? Még mindig, még mindig konspirálok fejben.
3: Elévült.
1: Hát elévül, de nem érdemes ráirányítani különböző lehetőségekre.
3: Én arra gondolok, hogy ez egyrészt történelem, másrészt egy érdekes adalék, hogy nekünk a frekvenciakadálkodási intézetnél is volt szimpatizánsunk, aki viszont súgott. Tehát egy idő után azért lehetett azt megcsinálni, hogy nem hétfő, szerda, péntek volt adás, hanem egész héten, mert ha készült valami akció, akkor arról időben értesítettek bennünket, tehát volt lehetőségünk arra, hogy de ez már a békén hagyás, ez a 92 másik
0: azzal,
3: fele.
0: Hogy egy különös macskaegérharc vette kezdetét, mert a kulisszák mögött bizony beszéltünk a Frekvenciagazdálkodási Intézet vezetőjével is, aki, tehát voltak bizonyos megjegyzések, ugye ekkor már kezdődtek a tilos rádióban is azok, hogy most a radikálisok voltak, ennyire radikális, hogy szó sem lehet rólam, nem tárgyalunk senkinek.
2: A társaság az első néhány vagy 8 hónapban maradt ugyanaz a pár ember?
3: Hát bővült, az abszolút bővült.
2: Tehát egy hétről hétre, hogy...
3: Nem úgy kell elképzelni, mint egy dominó effektust, hogy hirtelen exponenciálisan megnőtt volna.
0: Nem nagyon sokra, mint amíg 20-an lettünk mondjuk.
3: De hirtelen a tilos az A-ból a DJ-k azok azonnal, tehát a Hornyák Péter, Lucky Lou, aki ugye a Cinetrip részvénytársaság révén ismert, jöttek mindenféle alakok, akik egyébként ott muzsikáltak, és hozták a zenéiket. És ha amikor megvolt már ez az Ostrom utcai lakás, a Pesti Lacinak a pecója, akkor oda már lehetett hordani a zenét, viszonylag kulturált és hát, ilyen kötött keretek között, tehát mégsem a réten készült a rádióműsor, hanem egy stúdióban elkészült a kazetta, és akkor azzal lehetett kimenni az adóhoz, ami egy darabig vándorolt, de aztán ez ugye tehát nem mindenki ért arra rá, hogy hétfő szerda péntek költöztesse az adót meg az antennát, ugye egy antenna elég feltűnő darab, tehát ilyen 2-3 méter magas árbóca van.
0: Hát és ugye vannak a lefelé álló részei, tehát tipikus, talpa, meg, tehát egy adó antennát nagyon könnyű felismerni.
3: Azon kívül ezt meg kell beszélni mindig a technikussal, hogy hova optimális telepíteni az antennát, mert tehát sugárzás szempontjából itt a vételi körülmények figyelembe vételve, hol hát a
0: nekem a legizgalmasabb helyszín, ahol másztam, csúsztam enyhe esőbe, az a közgáz teteje volt. A Közgazdaságtudományi Egyetem tetőjén másztunk a vovával, hogy megkeressük a
3: helyet. De egy idő után mindenki...
0: Általában kéményhez rögzítettük, volt egy ilyen rögzítő berendezésünk, seprűnyéllel kezdődött, antennába végződött, és bilincsek voltak hozzá, és a kéményekhez rögzítettük a dolgot. Az volt a legizgalmasabb, egyrészt mert csúszott, másrészt mert fantasztikus a kilátáson, és ugye viszonylag ritkán adatik meg, hogy lássuk.
1: Na most azt mondjátok meg, hogy a zenék, tehát hogy alakult az ki, hogy milyen zenék férnek bele, vagy az teljesen egyértelmű volt?
2: Bocsánat, egy Palotai interjú van itt előkészítve, és szerintem a Palotai, mint zenei alap. Én azért kérdeztem meg őt, mert ő nem tud sajnos bejönni, és úgy gondoltam, meg úgy tudom, hogy tényleg az ő zenéje a Tilosozában is, és a Tilos Rádióban is
3: meghatározó volt.
0: Egyszerűen az ember azért jött le a Tilosozába, hogy hallgassa a Zsoltit, ahogy rakta be a muzsikákat, meg ha már nagyon jobban volt ebben, akkor időnként megkérhetted, hogy beteszed a kedvencemet, és akkor ettől nagyon jól érezted.
3: De emlékezzünk vissza arra, hogy még CD játszó se volt, a Palotai a 200 kazettájáról keverte a jobbnál jobb muzsikákat, tehát olyan kezdetleges körülmények között, tehát el nem tudjuk képzelni, hogy ma, amikor az adathordozás, tehát érted, bedugod az MP3 lejátszódat, meg az USB portos cuccodat, akkor kazetta volt. Igen. És magnó, és örülhettél, hogyha lejátszott a dolgokat.
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kell takarni.
4: Jó.
5: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
9: Nem értem.
5: Hallgass, hallgass, hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
5: Jó.
6: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
5: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: barbárok. A kiskutya, a puli fülelt, szimatolt, s a következő percben vicsorítva kezdett ugatni.
1: Mia!
0: Szólt rá Juhász. A kutya csak még jobban ugatott.
1: Városi félék?
0: Kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott.
1: Puszta béli?
0: A kutya ugatni kezdett.
1: Akkor mi bajod?
0: A juhász végig heveredett a subáján, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az egésszel. Egy idő múlva két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély, konduló ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik. A puli azt jól megmagyarázta neki. Jó sokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. A puli a gazdája lábához állt, s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevénykutyákkal, egybekeveredtek, s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk bőgött, a botját is felemelte, hogy mindjárt agyon csapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, s bedöcögött a baktatóval a bunda felé.
1: Hé! Ne te hé!
0: A juhász felkönyökölt és nézte a közeledőket. Elkurjantotta magát.
1: Iszki te!
0: Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt és hosszú, kacsázó léptekkel közeledett.
1: Adjon Isten! Fogadj Isten!
0: Elállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Miért mond ilyet? Mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahova csak szegődés engedi. De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott velük, és azt mondta. Szájletés is. Erre a másik juhász is leszállott a szamárról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egy álltó helyükbe, s meg sem moccantak többet, csak a bőrük reszkedett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy igét se szóltak. A két juhász levette a szamárról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kintöltött a nyájánál, soha falunak színét se látta, ha csak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. Kemény, pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég semmi más, mert az égen csak kerengtek felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peregtek. Meg egy vadkörtef a búsult görbén, nem igen messze. A nagy nyáj messzebb járt, a kis fattyú volt vele, a juhász kisfia, olyan 12 esztendő sihederke, csak egy nagy kalap meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. Ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva, ha együtt vannak, együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába jön, akkor se vakognak.
1: Át az asszony,
0: mondta az egyik vendégjuhász. Aki megszólalt, nagy veres ember volt, szeplős, nagy kemény ember, kékszemű és verhenyeges bajszú. Hogy a haja milyen volt, nem igen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, törpeorrú, vizslatószemű. Szíjta a pipáját, oda nézett, de nem szólt.
1: Itt volt.
0: Mikor?
1: Van egy hete? Mikor gyűn megint? Majd elgyűn. Van eleség? Van valami? Elég lesz két hétre? 10 napra? 10 nap. Újra hallgatta. Most már a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólani. Meg nem is akart. Ha azok nem, ő sem. Nem sürgős. Már lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a három embert. Azt se tudta, kik ezek, és mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisül-e? Hát, nem sült ki, mert csak feküdt a három ember és pipázott. Ültek keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha a nyáj után nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e. Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repkedni, apró madarak nagy csapatban. A muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan, arra vadáztak.
2: Hallod? No. Van neked egy szíjad? Van. Láttam tavaly búcsúkon. Ki van velve rézzel? Megvan. Aztat kéne eladni. Eladni? El. Nem eladó. Nem? Nem. Miért nem? Hát, csak nem. Magamnak csináltam. Magadnak? Magamnak. Meg a fiamnak. Meg a fiadnak. Annak. Kettőtöknek? Hát.
0: Tovább ültek. Aztán már egészen sötét lett, olyan hirtelen lett sötét, mint ha elfolyták volna a gyertyát.
2: Hát, nem adod el?
0: Erre a nagyobbik juhász vette a botját, s csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állani. A gazda juhász meg sem moccant. Lesett, mint a komondor, de résen volt.
2: Ez az utolsó szavad?
0: De már akkor a gazda ugrott is felfelé. A másik kettő meg rá. Egy-kettő csattantak a botok. Elébb a két bot az egy boton, azután az egyik bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ezért gyüttetek! Nem szólhatott többet. A két vadember ráhajtott, és egy perc alatt agyonra verték. Ott feküdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. A kisfiú ott volt mellettük.

hogy az egyik bot a levegőbe emelkedett, és fején érte. Olyan sújtást kapott, hogy abba a percbe leesett, s kiadta a lelkét. A négy kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A két komondor nekiesett a másik kettőnek, storkon kapta egymást és hempergett, vérben és nyíva ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte, rúgta, még agyon nem csaphatta. A négy komondort látni se lehetett a sötétben, azok kikészítették egymást. A két ember állva, botra támaszkodva várta el, még a kutyáik végeztek, s mikor azok véresen a sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász: kaparjatok! A két kutya hozzá fogott kaparni, gödröt, de lassan ment. Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette. De az ember mégis nagy volt. Ott a szíj. Rákötötte a nyakára, avval húzta bele. Mire a holt feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és a három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsoráztak. Na, e megvan, mondta a veres juhász. Akkor ballagjunk. Megindította a nyájat, a 300 jó elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna éjszakázni. Nem értették, hogy miért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük. 10 nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott a nagy pusztán. Fehér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt, madzaggal erősen megkötözve, és feje be volt kötve vászonkendővel. A hátán batyu volt, sebesen ment, pedig már 3. napja gyalogolt. Nagyon messze van a falu, mert az ura, hogy a maga nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt. Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörte fát. Ennek a táján szokott volt az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert. Tanya, falu errefelé napi járóföldre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki nincs a helyén, azt meglelni és megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet. Elüldögélt felette. Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett. De még a nyáj nyomát se lelte, nem találta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok, több hetes. Eső is volt, vihar, már régen elmosta. Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, s nem bírta ésszel felérni, hova lett az ember. Kevés szunnyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat lejjen, akik talán tudnak valamit róla mondani. Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott. Vidám füstöt. Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének, szegénynek még arra se volt kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent, s idegen az ételt. Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnát, s hajmát. Csak délére tüzelt, vagy estére, hogy tarhonyát vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt. Nagy veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük. Tudott a nyelvükön, juhász gyermek volt, juhászné maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották. Jó napot, jó emberek, állított be a tűzhöz. Nagy veres juhász gazda volt ott, 3 bojtár. Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal. Az az én uram, aki napnyugatra jár. 300 birkával. 300-dal, igen, az, éppen az, Bodri juhász, az a neve nekie. No, üljön lekend, néném asszony. Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt, úgy batyustól, s a két bokájára guggolva juhászosan pihent. Hát, én nem tudom, merre van az ura. Elment napnyugtára. Ugyan hová ment volna?
Azt meg nem mondta, hova.

0: Lámegy, Dunántúlra eredt. Dunántúlra 12 napja, vagy 13, erre járt. Mondta, hogy egy kicsit el kell innen menni neki, mert valami baja van a fogdmegekkel. Neki? Neki. Fogdmegekkel? Törvénnyel. Sose mondta. Éppen ma két hete volt, amit nála. Nem szólt felőle. Hallgató ember volt. Hallgató, de azt megmondta. A veresjuhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte. No, egyékken. Ettem. Egyék csak, mintha magáé tenni. Nem szánom én kentül. De az asszony csak megingatta a fejét, nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, pedig abba jó hús volt kásával. Jól élnek ezek így reggelente már. Nézte a juhokat. Volt ott vegyesen birka is, magyar szőrű juh is. Csak nézte mereven, mintha magáét nézné. Ha az ura elment, nem lesz neki többet se birkája, se juha.
1: Még arra is emlékszek, mondta a veresjuhász, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíja. Rézzel volt kiverve.
0: Az ő volt, mondta az asszony. Szerette azt a szíjat, mindig derekán viselte.
1: Kértem tőle, adja ide. Nem adta.
0: Nem, azt nem adta volna senkinek ez világon.
1: Ígértem neki mindent, de meg se billent rá.
0: Ó, én lelkem egy uram, riadt fel az asszony, és a kezeit összekulcsolta.
1: Akkor mondta, hogy el kell neki menni.
0: Mondott-e engem?
1: Nem. Csak kérdeztem, nem felelt.
0: Egy szót se?
1: Annyit mondott, volt itt. Kérdeztem, mikor? Vagy egy hete? Így mondta.
0: Vagy egy hete? Úgy mondta.
1: Ó.
0: Tehát akkor csak egy hete, hogy itt járt?
1: Csak egy hete volna.
0: Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták.
1: Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt.
0: Hun voltak?
1: Ki erre, ki arra?
0: Újak?
1: Újak, nem voltak velem.
0: Mégis akkor minek gyütt?
1: Csak elgyütt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, mert nagyon hallgatott.
0: Ő volt, mondta az asszony. Száraz szemekkel nézett maga elé, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve.
1: Semmi jelt nem hagyott.
0: Jelt? Minek?
1: Nem volt olyan adó.
0: Hát akkor felállott. A gyerek nem volt vele?
1: Gyerek? Láttam egyszer egy süttyó gyerekkel, ketten voltak a nyájjal.
0: Igen. Két komondora is volt, meg egy pulija. Úgy.
1: Hát várja meg, talán visszagyűn őszre.
0: Majd utána még.
1: Hát csak menjen kend, itt is elmaradhat. Vagyunk emberek, itt is elmaradhat egy napot.
0: Dunántúlra, mondta.
1: Dunántúlra.
0: Hát akkor elmegyek utána a Dunántúlra.
1: Csak mindig napszállat felé. Majd megkérdezem.
0: Ezzel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, és elment. A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak, bort a csobolyóból. Azután felkeltek, s a nyáj után néztek. Az asszony pedig ment, elment. Elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballogott a pusztán. Az pedig csak ment. Haza se nézett, csak elment, addig ment, míg a puszta el nem nyerte. Addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is által ment, ladikos embert lelt, az áttette.
1: és ment. Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett, minden földet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden juhásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a 300 juhával. Téllére hazament a falujába. Kinyitotta a házat az erezbe dugott kulccsal, és eltöltötte a telet. Már akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai, csibéi megszaporodtak, mert a szomszédok vigyáztak rá, míg ő odajárt. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a pulinak egy fia, az is olyan okos kis fekete kutya volt, azt mondta neki, gyere Puli, keressük meg a gazdád nyomát. Ment újra a pusztára. Vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahol tavaly hagyta volt a gazdát. Rátalált a nagy körtefára megint. Letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. Ott is volt két hétig, háromig, nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, megint hazament, s aztán újra megpakolta magát, és kiment. Ki a nagy pusztába, ahol már más juhász terelte a nyájat. Teltek a meleg napok, az esős napok. De ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblábolt a nagy merevemben. Egyszer augusztusban a Puli valamit talált. Egy kalapot hozott. Az uramé, mondta az asszony. Hol vetted, Puli? A kutya elvezette. Egy kicsi, sima homokban kotort a kutya, dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva, kapart. Aztán egy kezet kapart ki. Az asszony a tíz körmével esett neki a homoknak, és nem sokára ott volt előtte az ura, megrothatva, megundokodva. A nyakán volt a részveretes szíj. A fiát is meglelte. Úgy feküdt a gyerek hason, a fejében volt a nagy kalapja, ahogy azt megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel. Csak egy botütés és vége. Nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett. Estére bekaparta a homokot, kis dombot rakott rá, s a domba két kórót tűzött keresztformán. Akkor elment kelet felé. Reggelre nyájat ért. Hun van az a veres juhász? Kérdezte, aki tavaly erre felélegelt. Szögedébe, mondták idegen juhászok. Ugye? Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallatni. Az asszony meg se szállt, elindult, s ment Szögedébe. Harmadnap odaért. Ment a csendbiztoshoz, s mindent előmondott. Pandúrok mentek ki, s őt is vitték szekérrel lovon. Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hótjuhászról, s vissza Szögedébe.

0: A vizsgáló biztos vallatott. Egyik rabot a másik után. Szó-szóra ment, ez a szó a másikra hajazott, a veres juhászra lassan sereglopás, gyilkosság igazolódott. Már megérett a kötél, mikor azt mondja a vizsgáló ember. Hát a bodri juhász? A veres ember szeme megserezdült. Bodri juhász? Az? Úgy hívták, míg élt? Még élt. Még élt, bodri juhász volt a neve. Hát az hova lett? Nem esmerem, uram. Ott legeltetett Kentek mellett a Csobori pusztán, a kisfiával. Lehetséges. Esmeri már? Hajazok. Amelyik elment a Dunántúlra. Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúlra-e, vagy merre? Volt nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy napszállatra. Szállatra, vagy nyugovásra? Nyugovásra, gondolom. Én is úgy gondolom. Hát, azt is Kent nyugtatta el. Én, uram, fiával egybe. Soha, uram. Nézze, gazda, magának már úgy is kész az igazság. Még ezt az egyet meg kell ismernie. Mit tett magának a bodri juhász? Semmit, uram. Semmit se tett? Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe. Akkor miért mondta Kend a csűri csárdában, hogy bodri juhász is ott legeltet, ahun nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét. Nem mondtam én azt. Hallották? Azt nem hallotta senki, fia. Hallották, maga tudja jól. Kinek mondta? Ha mondtam, nem azért mondtam. Hát miért? Nem miatta szóltam. Juhásznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése volt. 300 juha volt. Hova lett vele? Főt hátán el nem sikkadhatott, igaz? Igaz. De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka volt vagy juh? Inkább birka volt, ha volt.
1: Volt, volt. Övé volt vagy uraságé volt?
0: Ő tudná megmondani. Magának hogy mondta? Én nem szóltam vele soha. Akkor honnan tudja? Mondták. Látta. Mellettem legeltetett. Nem volt beszélő ember. Hallgató ember volt. Hallgatott? Hát. Hallgatott. Akkor is hallgatott? Mikor? Mikor Kentek agyonverték a bottal. Ütet is, meg a fiát is. Fia is volt. Volt egy fia. Csak egyet vágott Kent a fejére. Kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha. Se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akar tőlem a tekintetes úr? Hogy megkönnyebbüljön. Eggyel több vagy kevesebb. Ami nem illet, nem vállalhatom. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozzak. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodri juhász. Maga szerezte, maga takarította. Lehetséges. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend? Nekem ilyet ne tessék mondani. Hallja-e, Kend? Nem gyermek? Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon 300 birka miatt. Mi az Kendnek?
1: most, mikor már tisztán mehet az Isten elébe, a bodri juhász szennyezze be a lelkit Kennek?
0: Nem tehetek róla. Szembe köpöm Kendet, mint egy taknyos gyereket.
1: Oda mentek napszállat után, fejbe ütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták.
0: A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett és szembenézett a vizsgálóbíróval. Nem illet, uram.
2: Lóduljon, Kent, pimasz!
1: Nem akarom többet Kendet látni! A juhász megingott. Ki a szemem elől? Nyálja, juhász Kent, csorvasz, himpellér! Tudja meg, hogy az akasztófán sem lesz békessége.
0: Ami nem enyém, nem vehetem magamra.
2: Mars!
0: A juhász megfordult, és elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, és a kezét akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni, nem tudott moccanni, csak nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj, résszel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult. Tekintetes uram, beismerem. A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parás szemmel, csak úgy égetett a szeme. Binköltük meg bodri juhászt a 300 birkájáért, meg a 2 szamaráért. Ebben meghajtotta a fejét. A vizsgálóbíró nézte, aztán csengetett. 2 pandúr lépett be.
1: Vigyétek, adjatok neki 25 botot!
0: A juhász lehajtotta a fejét, és megrokkadtan ment ki az ajtón. Köszönöm, alássam. A bíró utána nézett, és eltűnődött. Barbárok.
3: Tragédia. Mindenki a Sarudi lány holnapi lakodalmáról beszélt. Ebéd után lehevertek az aratók a keresztek tövébe, vagy a villágból, gerebjékből rögtönzött apró sátorok alá, ahol egy-egy szoknya adott egy kis árnyékot a fekvők arcára. Elég az csak, hogy napszúrást ne kapjon az ember. A nagy sárga mezőn vidáman izektek, mozogtak ezek a hangyaszorgalmú emberek, és az embertelen nagy munka közben, amely úgy tetszik, mintha végtelen és határtalan volna, örömet találtak abban, hogy a karjukat mozgatták, szájukat jártatták, és a legények meg a lányok olyan kacagva csipkedték meg egymást szóval és kézzel, mintha ez volna az élet fő-fő tennivalója. Kis János megette az almás ételt, amit szeplős, málészájú fia, aki ijesztően hasonlított hozzá, kihozott utána. Azután körülnézett, de lusta volt keresztig menni, és ott helyben dűlt el a tarlón. A kalapját az arcára tette, és nyomban elaludt. Még annyit hallott, hogy Sarudi Pál bornyút is vágatott a lakodalomra. Azzal elaludt. Senki sem törődött vele, a tulajdonfia sem. Ez elővette a cserépfazakat, és belenézett, nem hagyott-e az apja egy kicsit neki is benne. Nem, bizony nem hagyott. Olyan üres volt az edény, mintha a bodri már ki is mosogatta volna. Ezzel felborította a mázas csuprot, és elment a kutya után Fődi mogyorót keresni. Mikor kis János felébredt, első dolga volt megnyalni a száját. Álmában, lakodalomban volt, és nagyon jól telehette magát. Kedvetlenül gondolt rá, hogy elfelejtett mindent, azt is hol volt, azt is mit evett. Legalább ne ébredt von fel. Hozzá volt szokva, hogy neki egész életében mindenről le kell mondani, hát nem soká sajnálkozott. Másik oldalra fordult, és újra el akart aludni. Nem sikerült. Az arca olyan vörösre vált a kalap alatt, mint a főtrák. Lelökte a piszokban feketült szalmakalapot, és jól esett, hogy a mezei szellő hűvösen érte a bőrét. Egye meg a fene ezt a vén Sarudit, gondolta magában. Eleget dolgoztam neki életemben, meghívhatna a jánya lakodalmára. Adlaknék jól egyszer. Felemelte a hüvelykújját. Lesz húsleves. Jó sárga, zsíros tyúk húsleves. Az jó lesz. Abból megeszek egy tállal. És már habzsolta is, szopogatta a sűrű, apró, sárga színű tészta csigákat, amiket marok számra eregetett le a nyeldeklőjé. Dolgozni, emberek! Kiáltotta valaki. Kis János meg sem mozdult. Eszébe jutott, hogy egyszer gyerekkorában valami lakodalomban volt. Rokona is volt az a család, mégse kapott az egész lakomából más csak tyúklábát. Tehetetlen harag, vaddű fogta el a keze, ökölbe szorult, érezte, hogy most olyat, de olyat tudna ütni, hogy minden törne zúzna utána. De a hüvelyke mereven állott. Erről lassan az eszébe jutott, amire az imént gondolt. Azután töltött káposzta. 60-at megennék belőle, de ha 50-et, nem egyet se.
4: Dologra!
3: Kiabálta kamat. Ő is föltápászkodott, éhesnek érezte magát, oda nézett a fekete falu cserépedényre. Üres. Úgy sem volna benne, csak valami löty. Megrúgta az edényt megvetően és dühösen, annak beszakadt az oldala. Különben is drótozva volt, már is egy drótszál a bocskorához akadt. Üssön meg a guta! Káromkodott Kis János, és lerugdosta a lábáról a kölöncet. Már míg élek, mindig ebbe a szegénységbe kell szuszogni, az a vén bitang nem fog elhíni. Egész nap rossz kedvű volt. Észre se vette senki, Kis János olyan láthatatlan ember volt, akit senki sem lát meg. Így élte le az egész életét, sohasem volt egy percig sem érdekes ember. Se nem erős, se nem gyenge, nem kicsi, nem nagy, nem sánta, nem begyes, mi lett volna, ami feltűnt von rajta. Olyan volt, mint egy ember, két szeme volt, meg egy orra. Bajusza is volt, és sohasem jutott eszébe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefeküdt, mikor eljött az ideje, megházasodott. Akkor lakott utoljára jól. Beteg is lett tőle. Katona nem volt, a faluból 10-szer se volt kint, akkor is csak a vásáron. Nevetni csak egyszer nevetett életében jó ízűen, akkor, amikor az apja le akarta őt ütni, amiért megette az egész tál galuskát. S amint feléje sújtott, a saját ütésétől megtántorodott, felbukott, s falba vágta a fejét. Bele is halt. Még ez az egy érdekelte, az evés. A feleségét emiatt szokta elverni, s ha gondolt valaha valamire, arra, hogy mit volna jó enni. De ezt nem tudott sokat elképzelni, hiába a tapasztalat nem segítette. Este, ahogy hazamentek, s a gazdának megmondták, mit végeztek, az ő falujokban mindenki a maga kosztján dolgozott, azt mondta a vén Sarudi. Emberek, asszonyok, hónap este mindenki elgyűhet a jányom lakodalmára. Annyit ehettek, amennyi belétek fér. Kis János majdnem elszédült. Valósággal megijedt. Attól ijedt meg, hogy nem bír majd megfelelni a feladatnak. A többiek újongtak, éljeneztek, de ő hallgatott. Ott állott hátul, sötétedő este volt, senki se törődött vele. A többiek közt azután ő is elindult nehézkes léptekkel hazafelé. Otthon megette a vacsorát, korpa cibere volt, csendesen, szótlanul. Félrerúgta a macskát, amely a lába szárára kapaszkodott, s nyávogott. Nem gondolt semmit, de igen különösen érezte magát, mintha nagy-nagy feladat várna rá a legnagyobb életében. Nem volt tisztában vele, de félve gondolt a holnapi lakodalomra. Egész éjszaka nem tudott aludni. Sokszor felébredt és ébren hánykolódott, de ha hozzáfogott arra gondolni, mi lesz holnap, igen nagy nyugtalanság fogta el. Kinyújtotta a hüvelykújját. Először lesz tyúkhúsleves. Ebből megeszek egy dézsával. Elmosolyodott. Arra gondolt, hogy ha egy kádba öntenék azt a sok krumpli levest, kemény magos levest, megy, korpa, lekvár ciberét, meg azt a mindenféle habart lét, amit ő életében megevett. Ajjajjaj. Olyan nagy kád nincsen a világon, még az egri érsek pincéjében sincs olyan hordó. Ha azután együvé öntenék azt a jó ételt, amit ő evett valaha, abból tám még az az ócska fazék se lenne tele, amit ma felrúgott a mezőn. Hirtelen úgy tetszett neki, mintha a lábán volna a bocskor, s érezné, ahogy beleakad a dróttal az edény. Nagyot rúgott. Ha ágyon feküdt volna, az menten összerogy. De ez a szalmadikó nem sokat törődik az ilyen fickándozással, pedig Kis János nagyot rúgott. A szegénységet rúgta el magától. Másnap reggel mogorván ébredt. Ahogy a rossz álmot kidörzsölte a szeméből, tisztán érezte, hogy igen nehéz a melle, mintha pántok szorítanák. Egye meg a fene a vén sarudit, ma kieszem a vagyonából. Eleget kapáltam neki. Nem mert reggelit enni. Ebédre meg se kóstolta az ételt, félt, hogy estére nem lesz éhes. Máskor, ha összeveszett a feleségével, akárhányszor megtette, hogy egész napon át nem evett egy falatot sem, észre se vette. Most reszketett az egész belseje, és szédülés fogta el az éhségtől. Összeszorította a fogát, széles, erős, nagycsontú állkapcáját, és szürke szemeivel mereven nézett előre. Egy vadállat makacs dühével viaskodott önmagával, de nem evett. Megállotta. 50 töltött káposztát, ismételgette magában, s vas elhatározással vágta kaszájával a rendet, taktusra, mint az aratógép. Megszűnt körülötte a világ. Nem látta a nagy búzatáblát, sem a körülötte dolgozó embereket, nem ismert senkit, semmit. Nem volt múltja, jövője, egész valója az egyetlen nagy akarattá keményedett. Úgy ment eléje, mint valami emberi léten felüli feladatnak. És érezte, hogy az egész belseje gyomra átalakult, hihetetlen munkára képes. Amint szikrázó szemmel belenézett a világba, képes lett volna vállalkozni arra, hogy a kévéket úgy eregesse le magába, mint cséplőgépnél az etető a dobba. Végre alkonyodott. Hazamentek a munkából. Otthon már délóta állott a lakodalom. Idősen volt a hozzákészüléshez, le kellett ülni a terített asztalhoz. Kis János egy zugba került. Annál jobb. Falnak veti a hátát, csak akkor hagyja jön az ellenség. Ezzel a vak és vad elszánással szállott szembe valamelyik őse egy 2000 emberből álló török sereggel. Hozták a levest. János nem sokalt, nem keveselt semmit. Jó mély cseréptányért kapott, amit a szakácsné színig öntött neki. Újnyi vastag volt a tetején az a sárga zsír, mely már nem is szakadt karikákra, hanem egybefolyt. Kis János fogta fakanalát, s nyugodtan, komolyan kezdett munkához. A béle reszketett, és alig bírt uralkodni a mohóságán. A 10. kanálnál rettenetes megdöbbenés érte. Úgy érezte, jól van lakva. Sápadtság futotta el az arcát. Megérezte, hogy roppant feladatot vállalt magára. Megérezte emberi kicsinységét, mint valami szél suhant át agyán a gondolat, hogy nem fogja megbírni, amit vállalt. Összerántotta a szemöldökét, alacsony homlokán függőleges ráncok gyűrődtek, széles vasálkatszája összekattant, és nekidült újra a csatának. Gépiesen, ahogy a kaszát eregeti ívben jobbról balra, most a kanalat emelte taktusra a szájához, míg csak a tányér ki nem ürült. Akkor szédülést érzett és utálatos csömört. Az étel túl zsíros volt, kiványott, gyenge, zsírtalan löttyökhöz szokott gyomrának. Túrós csusza következett. Ízes, tejfölös, töpörtős, kövér. Jól telerakták a tányérját. És kis János kivette a sárga csontnyelű törött villát, és ugyanolyan nyugodtan, mint az imént, ezt is sorra beraktározta. Nem érezte az étel ízét. Nyomást érzett odabent, és szeretett volna levegőre menni. Vagy legalább káromkodni egy nagyot keserveset. És végtelen fájdalommal, irítséggel nézett körül a népen. Mindenki vidám volt, nevetett, habzsolt. És ő már tudta, hogy vége. Ma már evett annyit, mint egész életében egy ülésre szokott. De összecsikorította a fogát, s oda tartotta a tányérját a harmadik fogásnak. Ez lencse volt orjával. Kint a cserédek és munkások közt nem tartották meg a szokásos sorrendet, amit odabent a bőféj verssel szabott meg. Azt adták, ami közelebb esett. Ez ebből evett, az abból. Kis János mindenből. Így ment ez 2 óra hosszáig megállás, pihenés nélkül. Akkor jött a töltött káposzta. 50-et, mondta magában kis János, és a szemére fátyolt szállott. Nagy darab púsok voltak a töltött káposzták közé téve ráadásnak. És kis János, amint a három hatalmas töltelék után egy ilyen darab szívós, fövetlen, rágatlan húsdarabot le akart gyűrni, rémülten állott fel. A szeme kidagadt, szinte kiugrottak szemöldei alól, nyakán az erek kötélvastagságra dagadtak, utolsó józan eszével kirohant a házból. Az eperfához ért, mikor megszabadult a bajtól. A torkán szorult darab, amely már szinte megfojtotta, visszacsúszott a szájába. Szemébe könnyek gyűltek, és állkapcsát olyan keményen vágta össze, hogy éket sem lehetett volna közé verni. Azzal a szenvedély részegségével mondta el magában, dögölj meg, kutya! Újra lenyelte a húst, és most is képtelen volt rá. Megakadt az a torkán, s többet nem ment se le se fel. Az ember két keze a levegőbe kapott, sovány hosszú teste megfordult, s hanyat vágódott. Írtózatos vonaglásban vergődött hangtalanul a földön, még csak végleg el nem csendesedett. Senki se vette észre, hogy eltűnt, mint az sem, hogy ott volt, vagy azt, hogy élt.

0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet. Turi Dani osztár mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az élet. Hej, muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvije neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, csatul úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyaká, a szeme is megnyikkan bele. Aztán akkor úgy ment Turidon, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos hargas úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy sumsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolt a valami fortnelek.
1: Hey, muramista, de Bira, merre lófrász?
0: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes vérhalak. Merre? Rüstölt a jár nyelves késen. Merre? Hát mi? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár. A lábán. S megrisszantotta új fent a dereka hajlását. Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtül, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszoringatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott, és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Hé, muramiste! Muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hozzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kis Benedek kiment meg a galamboktól.

0: Moritz Zsigmond, nélkül. Turidoni Ostán mégis hazakódozott, de a lelke fenekén meg a feneke lelkén. Nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életjét. Áj, muramis, te muramis, te! Hódozott a nyelvje neki. Mély tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsott a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidoni, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos horgas, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen. Izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erej úgy taggantak a nyakcsiggájá, mint téli teplinc a vágáskor. Az a szegény lesz. Az a szegény lesz. Egyszerre Bila jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testébe, egészbe, és csak úgy süncsutyából odapislantott a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hóna alól nézte, de a cippes dereká végig riszákolta valami forty meleg. Muramis, te Bira, merre lófrász? Beszélt a nő, de a szemét már elöntötte a hímes vérhalat.
1: Merre?
0: Rüstölt a ján nyelves kése.
1: Merre, hát miért azt mondja ke, amerre fekete érce jár a lábán?
0: S megrisszantotta úgy fent a dereka. Tani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hímdagadás fogta el. A két szeme elnyállat, betaknyadzott a hívtő, kicsurgott a pörsös, duzzadt férfi szája, anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás átúja. Azzal csak fékézbe kapta a ját, egyet roppantott, és megcsóválta a feje felett. Úgy lett meg a ját, aztán visszaesett, mint arany, nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muramis, te állá fogta. Féköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
2: a Velszi herceg felesége. Annak a törékeny testét végig bizsembozongatta valami borsózás, habzás. Úgy nézte a férfit, hogy
0: málott tőle a fehér mellett, különösen a köpést nézte. Ilyen szépen, igazi, hímesen még a kár. Ilyen igazi erős mérni. Az meg csak jött felé.
1: Mi áradban erre, Túri urám?
2: Kérdengette a herceg asszony, csak úgy közömbösen.
0: Én stálom úgyse, asszonya, bucskor, lölkem, mondta Turidoni makacs mereve. Egyszer csak fogtos, akkorát böbbent, ordantott a torkával, hogy a szája két oldal kirepett a füléig. Hímen forrúzsát fogta el a herceg asszonyt, a hímség ilyen förtelemszék mikkalását. Ezért megkámult, összebágyat, lecsuppant, odarigyent a férfizekés mellette egyre. Előszöve, igaz férfi. Erő, ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú füstös férfi, az igazi, a nagyon, a kérlelhetetlen, az ős ösztönös.
1: Te szép, én uram, uram, uram!
0: Nyögte el a méltan, pihegve, mint a nyaracszaki csipbe. Tani megnézte, aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonhasát, úgy hagyta ott. Kibudjalva, az még akkor is szerelmetesen tátogott, tipegett utána. úgy ment el, döngve, vitt a nagy lötyös indulat. A férfit. Két uralkodó herceg jött vele szembe három bölénnyel, Dani oda se szottyan nekik, áttaposott rajtuk, belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával, keresztül a fogahúsán. Három másik ember jött, a Tömörkény, meg a Gárdai, meg a Vixán.
1: Mi áradban, mondta Tömörkény, mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dani csak nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot kötervetett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott, megfogta a népiest, és csak úgy szörmentét, risálva odakente a palánkhoz, még be is úszta paprintott a kevéssé. Egyet rapigott a fogába, leharapintotta a két másik népiest fejét, úgy meningét tovább száll. Népies irámban.

0: micsoda gondolat. Ilyen időben eljárni az úr. És még mondja valaki, hogy a nőknek nem a ruha az istenük. Nem ismert rám. De bevallom, én magam is minden tőlem telhetőt elkövettem, hogy elrejtőzzem a szem elől, mert a köpenyem már nagyon piszkos. És ami még nagyobb baj, már nem is eléggé divatos. Most egy nagy gallért viselnek, az enyémben meg két kicsi van, egyik a másikon. Meg aztán az enyém posztó is elég durva, meg rosszul is van felgőzölve. A kutyuskája nem tudott fölmenni a bolt lépcsőjén. Kint maradt az utcán. És ekkor történt meg. Fantasztikus. Ismerem ezt a kutyuskát. Megginek hívják. Óvatosan odaléptem hozzá, és megszólítottam. Ugye Megginek hívnak? Meggik...
1: Te harapsz? Nem szabad.
0: Milyen édes, milyen helyes kiskutyuska vagyunk, igaz? És ebben a pillanatban megszólalt mellettem egy cérna vékony hangocska.
2: Szervusz, Meggi!
0: Ki szó? Körülnéztem, és két hölgyet láttam esernyővel. Az egyik fiatal, a másik már idősebb. De hiszen ezek már régen elhaladtak mellettem. Legalább 20 lépésnyire lehetnek tőlem. És ekkor újból megszólalt ugyanaz a cérna vékony hangocska.
3: Na hát, Meggi, ezt igazán nem vártam volna tőled.
0: Látom, hogy Meggi egy másik kiskutyát szagláz. Nyilván az imént elhaladt két hölgy kutyuskáját.
1: De mi az ördög, csak nem vagyok berúgva!
0: Ugyanaz, ez úgyis elég ritkán szokott velem előfordulni.
3: Ugyan, Jolikám, te félre ismersz engem.
0: A saját szememben láttam, hogy ezt meg Meggi mondta.
2: Én csak váú, én csak nagyon beteg voltam.
0: Na, ezt a kutyát, nézze meg az ember. Én bevallom, az első pillanatban teljesen elámultam, látva, hogy egy kutya úgy beszél, mint egy ember. De, ahogy jobban utána gondoltam a dolognak, rájöttem, hogy tulajdonképpen nincs ezen mit csodálkozni. Elvégre sok hasonló megfigyelés történt már ezen a téren. Ha jól emlékszem, Angliában partra úszott egyszer egy hal, mondott két szót valami idegen nyelven, aztán visszaúszott, és a tudósok 3 év óta törik a fejüket, hogy mit mondhatott, és azóta se tudnak rájönni. Meg aztán az újságban is olvastam, hogy két tehén belépett egyszer egy boltba, és kért 1/2 font teát. De bevallom, az sokkal jobban megletett, amikor Meggi azt mondta.
1: Hidd el, Jolikám, én megírtam neked, hogy beteg voltam, csak az a gazember Hektor biztos nem adta át a leveleimet.
0: Vonják meg a fizetésemet, ha valaha is hallottam, hogy egy kutya írni tudjon. Még hogyha hallottam, ez lehetetlen. Írni nem elég. Helyesen kell írni. Helyesen írni pedig csak a nemes ember tud. Mondom, vannak kereskedő segédek is. Sőt, a jobbágy népség között is akad olyan, aki valamiféle ákombákomot papírra tud vetni. Ez nem emberi írás. Sokaféle gépies tevékenység. Se vesző, se pont, se stílus.
3: Hát szóval, elállt.
0: Én az utóbbi időben gyakran látok és hallok olyan dolgokat, amelyeket rajtam kívül senki nem lát és nem hall.
3: Na jó, mondom magamban, kövessük csak ezt a Joli nevű kiskutyát. Majd megtudjuk, kicsoda és mit akar.
0: Kinyitottam az esernyőmet, és utána eredtem a két hölgynek.
1: Ezek befordultak a gorróha
0: Savaja utcába, onnan a Sztoljárnaja utcába, végül a Mjessenszkaja utcába, a Kukuskin híd irányában, és megálltak egy nagy ház előtt.
1: Hogy?
0: De hisz ezt a házat én ismerem!
1: Hát persze, milyen szamár vagyok, hogy nem jöttem rá rögtön, hisz ez a Zverkov ház!
0: Ház. Birka szárnya, amiben mindenféle nyílik.

0: Dante, a pokol kapujának felirata. Én rajtam jutca kínnal telt hazában, én rajtam át oda, hol nincs vigasság, rajtam a kárhozott nép városába. Nagy alkotóm vezette az igazság, Isten hatalma emelt égi kénnyel, az ős szeretet és a fő okosság. Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán örökkel, s én örökkön állok. Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel.
1: Dante, a pokol, 11. ének. Egy magas part szegélyén lépegetve, mely állott nagy törött szirtek köréből, jutottunk még rémségesebb tömegbe, s itt menekülni rothadt légköréből a bűznek, melyet ez a mély hely onta, ellenzőt rögtönöztünk födeléből egy sírnak, melynek fölírása mondta, Anasztázius pápát őrzi-e szűk üreg, mert Fotinus tévútra vonta. Utunkat itt csak lassan lépve tesszük, hogy hozzászokjon orrunk némiképpen e szörnyű szakhoz, míg majd föl se vesszük, szólt a vezér, s feleltem kérve szépen, találj valamit addig is hiában, időnk nem újjon. Azt akarom éppen, fiam, folytatta. E sziklák honában három köröcske van lépcsőzve, mint ez, amelyet éppen elhagyott a lábam. Kárhozott szellemekkel telve mindez, de hogy amit majd látsz, megértsd előre, hold melyik miért és mely törvény szerint vesz. Minden égben gyűlölt bűn célja dőre bántás, s e bántás módját, aki kérdi, feloszlik ketté, cselre és erőre. De mert a cselt csupán az ember érti, a csalókat az Úr jobban gyűlölte, mélyebbre tette, s rájuk több kint mért ki. Az erőszaktevők az első körbe vannak osztva, háromfélék lehetnek, s az első kör három gyűrűre görbe. Istennek, önmagunknak s embereknek árthat erőnk, magukban s birtokukban, mint ezt mindjárt nyílt szomból értheted meg. Az embereknek árthatunk magukban, halállal és sebekkel, s bitorolva, rabolva, s gyújtogatva birtokukban. A gyilkosok lesznek hát megtorolva, a vérengzők, a rablók és zsiványok első gyűrűben, mind külön sorolva. Azután kárt az ember önmagának erővel és vagyonának tehet még, s a második helyen hiába bánnak, kik életüket maguk elvetették, vidámság helyett voltak szomorúak, vagyonukat szórták, s kockára tették. Azután erőszakkal még az urat sérthetjük, megtagadva, s káromolva, s természetet megvetve, s mit az Úr ad. Azért bélyegzi Szodoma, s Kaorza népét a legszűkebb gyűrűnek alja, s ki Istenét rossz szívvel szóba hozza. Csalást, amely mindenki lelkét marja, tehetünk avval, ki ránk bízva néz még, vagy akinek már bennünk nincs bizalma. Utóbbi mód csak olyan kapcsot tép szét, amellyel a természet keze kapcsolt, azért a másik körben leli fészkét a színlelés, s kihízelegve tapsolt, a szimónia, rablás, hamisítás, csalás, lopás, és még több, mocskosabb folt, de oly kapocsal is lehet szakítás, mely a természeteshez hozzájárul, s teszi, hogy éppen bennünk megbízik más. S a szűk körben, mely centrumáig tárul a mindenségnek, hol disztartja székét, örök keserv az árulóra hárul. S feleltem: Mester, ajkaid beszédét jól értem, oly jól jelölött külön meg részenként ezt a töltsért és a népét. De mondd, lakói a mocsár özönnek, s kiket visz a szél, s kiket ver a zápor, s kik úgy szidják egymást, ha szembe jönnek, miért vannak disznek vörös városából kizárva, ha rájuk az úr haragszik, s ha nem, miért bűnhődik ez a tábor? S ő felelte ekkor: Miért lopakszik elmét szokottról nem szokott utakra, vagy lelked mindig másfelé tolakszik? Nem emlékeznél már ama szavakra, mikkel leírja etikád a három állapotot, melyet sújt égharagja? Mértéktelenség, örvendés a káron, s bamba baromság. Az első kevésbé bántja Istent, s kevésbé kell, hogy fájjon. S a szellemede mondást megemészté, vizsgáld, kik azok, kiket odafönn, bűnük a rossz városban nem igéz bé, s megérted, hogy miért vannak ők külön más gonoszoktól, s miért, hogy a néppel enyhébben bánik az örök köröm. Hónap, ki győzve küzdesz a sötéttel, megelégítesz úgy, hogy míg megoldott tudásnál nékem édesebb a kételj. De világíts meg még egy csöpnyi foltot, feleltem, hogy az uzsora sérti Isten jóságát, fejtsd fel ezt a dolgot.

0: Isten unokája. S a genezist mindjárt elől kinyitván ott megvan, hogy a kettőből vegyed, amiből élsz, családod gyámolítván. S mert az uzsorás más utat követ, megveti a természetet, magában s tanítványában, s reményt másba vet. De most kövess, mert én már menni vágyom, már a halak alát körönne rezeg meg, elnyúl a göncöl napnyugati ágyon, s lefelé ott túl új lépcsők vezetnek.
1: Dante, a pokol, 26. ének, Odysseus utolsó utazása. S bejártam a tenger ezernyi táját, pár száldeszkával és a pár legénnyel ki el nem hagyta még a csöpnyigáját. A két hispán park közte vesztem én el, láttam Marokkót és Szardíniát a tenger többi fürdőszigetébe. S vén lassú volt már a kis társaság. És a szoroshoz értünk, mely arra fekszik, hol Herkules emelte oszlopát, hogy onnan már ne menjen senki messzibb. És jobb kézről lassan elmaradt Sevilla, bal kézről Szepta tünedezni tetszik. Ó, társak, bár veszélyek ezre víja szíveteket, mégis nyugatra hágtok. A látástoktól bármi sok a híja, őriztek, szóltam, még egy csöpnyi lángot, ne sajnáljátok megkeresni tőle a nap útján a néptelen világot. Gondoljatok az emberi erőre, nem születtetek tengni, mint az állat, hanem tudni és haladni előre. Így tettem bennük éressé a vágyat, de kis beszéddel mondtam. Úgyhogy őket alig tarthattam, nem volt egy se fáradt. A far keletre, és az evezőket bolond repülés szárnyaivá tettük, s vitorláink mind bal felé verődtek. Új ég, új csillag ragyogott felettünk.
2: François Villon.

0: Ágnes asszony.
1: Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa. Fehér leplét, véres leplét, a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el!
2: Oda gyűl az utca gyermek. Ágnes asszony, mit most kell meg?
1: Csitte, csitte, csibém vére keveréjel a gyolcs leplet. Ó, irgalom atya, ne hagyj el!
2: Összefutnak a szomszédnők. Ágnes asszony, hol a férjed?
1: Csillagom, hisz ott benn alszik. Ne menjünk be, mert fölébred. Ó, irgalom atya, ne hagyj el!
0: Jön a hajdu. Ágnes asszony, a tömlöcbe gyere mostan.
1: Jaj, galambom, hogy mehetnék, míg e foltot ki nem mostam. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mély a börtön.
2: Egy sugár szál, odaférni alig képes.
0: Egy sugár a börtön napja, éje pedig rémtül népes. Ó, irgalom atya, ne hagyj el!
2: Szegény Ágnes naphosszanta néz a kis világgal szembe, néz merően, a sugárka mind belefér egy fél szembe.
0: Ó, irgalom atya, ne hagyj el!
2: Mert alig, hogy félre fordul, rémek tánca van körüle. Ha ez a kis fény nem volna, úgy gondolja, megőrülne.
0: Ó, irgalom atya, ne hagyj el!
2: Ím azonban, időtelve, börtönének zárja nyílik.
0: Ágnes a törvény előtt megáll szépen, ahogy illik.
2: Ó, irgalom atya!

öltözetjét rendbe hozza, kendőjére fordít gondot, szög haját is megsimítja, nehogy azt higgyék, megbomlott. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Hogy belép a zöld asztalnál, tisztes őszek ülnek sorra. Szánalommal néznek ő rá, egy sem érges, vagy mogorva. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Fiam, Ágnes, mit méveltél? Szörnyű a bűn, terhes a vád. Ki a tettet végrehajtá, szeretőd ím maga val rád. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Ő Bitón fog veszni holnap. Ő ki férjedet megölte. Holtig vízen és kenyéren raboskodva bűnhődölte. Körültekint Ágnes asszony, meggyőződni épp eszéről, hallja a hangot, érti a szót, s míg azt érti, meg nem őrül. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! De amit férjéről mondtak, a szó oly visszásan tetszik, az világos csak, hogy őt haza többé nem eresztik. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Nosza sírni, kezd zokogni, sűrű záporkönnye folyván, liliomról pergő harmat, hulló víz gyöngy hattyú tollán. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Méltóságos nagy uraim, nézzem Isten kegyelmetek, sürgetős munkám van otthon, fogva én itt nem ülhetek, ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mocsok esett lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem? Jaj, ha eszeny ott maradna, hová kéne akkor lennem? Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Összenéz a bölcs törvény szék hallatára így panasznak. Csendesség van, hallgat a száj, csupán a szemek szavaznak. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Eredj haza, szegény asszony! Most fehérre mocskos lepled, eredj haza, Isten adjon erőt ahhoz és kegyelmet. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! S Ágnes asszony a patakban lepedőjét újra mossa, fehér leplét, tiszta leplét, a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi vérjel, Ágnes azt még egyre látja, s éppen úgy, mint akkor éjjel. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Virradattól késő estig áll a vízben széke mellett, habzilálja rezgő árnyát, hajafürtét kósza szellet. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Holdvilágos éjjelenként, mikor a vízfodra csillog, maradozó csattanással fehér súlyka messze villog. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! És ez így megy évről évre. Télen-nyáron, szünet nélkül, harmat arca hőnapon ég, gyönge térde fagyban kékül. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Őszbe fordul az ivált haj, már nem holló, nem is ében. Torz alakú ránc verődik szanaszét a síma képen. Ó, irgalom atya, ne adj el! S Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa, mossa. Fehér leple foszlányait a szilajhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne adj el!

0: Hídavatás.
1: Szólt a fiú.
0: Szólt a fiú.
1: Kettő vagy semmi.
0: Kettő vagy semmi.
1: És kártya pergő. Bedobta. Késő visszavenni. Ez az utolsó tétemény. Egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Ő vándorútnak, most már remény nélkül, magán indul a késő. Előtte a folyam, az új híd, még rajta zászlók lengenek, ma szent elé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenek, nyeré szűz szent Margit nevet. Halad középig, hova záros kapcsát ereszték mesteri. Éjfélt is a négy parti várostornyában sorra elveri. Len csillagok százezeri. És amint az óra csengőbe bongva kivéknyar itt ki vastagon, ő néz a visszás csillagokba,
0: kél egy-egy árnyék a habon,
1: ősz, gyermek, ifjú hajadon. Elép csak a fejnő kiállig, és körülforog kíváncsian, majd az egész termet kiválik, újonganak mindannyian. Új híd, avatni mind vigan!
0: Gyerünk, kikezdje! A galamb pár! Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már. Egymásé a halál után. Mint egykor igazán. Most a milliósan van a sor, bátran öregem.
1: Most a milliósan van a sor, bátran öregem.
0: Tisztesebb nekem.
1: A megszökött minden adóson.
0: Hivatalul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik. Én a kvaternót elszalasztám. Én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. Körre hány a barna hullám, azt letűnnek itt vagyok.
1: Körre hány a barna hullám, amint ugrom, hát nagyon.
0: Egy tisztes aggfehér szakállal.
1: Én most tanulám, az első pénzem elfogyik,
0: bírt a vállal a létet, mégis nyomorom.
1: Ugrom hát nagyon, egy tisztes ak fehér szakállal lassan a hídra vászolok, hordozta ez, még bírt a vállal a létet.
0: Reggel, este öltözni és vetkezni kell, ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dút férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond. Enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleon. A többi sugdott Apollon. Szurtos fiú ennek
1: nagy zajjal egy dúlt férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond.
0: Enyém a hadvezéri pálca, várjon, míg megkérdelem. Én zsús vagyok. Pillanat egy másik.
1: Szurtos fiú ennek nyakába hátul röhögve, ott terem, és ketten repülnek a Dunába. Lábszíra várta, mesterem, na várjon, míg megkérlelem.
0: Tűnnek mind a
1: játékot. Én dús vagyok, kiállt.
0: Párbajban ezt én így fogadtam, menj hát elül, sötét golyó.
1: A készfogás,
0: én a szemérmet félrehagytam, és íme az ön bosszú. Most
1: párbajban ezt én így fogadtam, menj hát elül, sötét golyó. Én a szemérmet félrehagytam, íme az lőn bosszúló. Most vőlegényem a folyó.
0: Föl-föl röppenve szállnak, óriás szemekben hull ez ápor, lent táncol óriás buborék. Félcsörben az öngyilkos tábor zúg fel, s le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még. Néz a fiú,
1: lent táncol óriás buborék.
0: Szeme vak, félkörben az öngyilkos tábor zúg fel, s a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad. Nincs ellenállása viharnak, széttörnie varázsgyűrűt. Nincsen hatalma földi karnak.
1: Elméje bódult, szeme vak, de amint sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad. És nincs ellenállás e viharnak, széttörni e varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak. Mire az óra egyet üt, üres a híd, csend mindenit.

0: Allok is lok pusztán a libegőn, gyomveri fel nyájas udvarán. Kapujánál jő megy idegen, s ki van itthon, hely, no? Bekiált. Ki van itthon? Kérdi kétszer is, de szavára senki nem felel. Üres a ház, meg a fészer is, hogy lakosa élne semmilyen. Vidor ösvény a kiskapuig jámbor utast várni nem szeret. Nem fut ki elébe, megbúvik elvadultan a vadfűre. Nyöszörög a kútgén betegen, omladozó félben a gödör. Fújdogál a felszél hidegen, harangoz a szélben a gödör. S az üres ház néha úgy hereg, néha nagyot sóhajt ablaka. Kerüli azt nappal a gyerek, kerüli a tolvaj éjszaka.
1: Emlények.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: ha három lábon gyába korsz. Ezt a mesét 5 évvel ezelőtt meg akartam írni, mégiscsak most láthatok hozzá, mert nagyon sok utánjárásba került. A kislány miatt, akiről a történet szól. Csak annyit tudtam róla, hogy szőke és szép, zöld szeme van. Ezt különben láthatja mindenki, aki nem vak. De mire megyek én azzal, ha tudom valakiről, hogy kívül milyen? Azt szerettem volna tudni, belül milyen. És ez került sok utánjárásba. Mert meg kellett kérdeznem majd mindenkit, aki ismerte. Egy remetét, egy vadászt, az édesapját, egy boszorkát, egy tündért, egy kecskepásztort, egy gombát, az anyját, egy barátnőjét, egy királyt, egy szép lányt, egy málnabokrot, egy apácát, egy kamakkát, egy salabaktert, egy kúnt, egy kánt, egy kanonokot, egy számtantanárt, egy fánkot, és egy elefánkot, és Julit, és Gyurit, és mert állítólag minden tud, Vacskamatit, és végül a kislányt. Hát ez bizony sok időbe telt. Egyiktől a másikig 7 napot kellett gyalogolnom. Pedig hiába, mert egy csipetnyit se lettem okosabb a válaszaiktól. A remete azt mondta, kerge. A vadász, hogy kósza. Az édesapja, hogy álomjáró. A boszorka, hogy zsémbes. A tündér, hogy cserfes. A kecskepásztor, hogy kelekótya. A gomba meg, hogy bolondos. Az anya, hogy csupa szív. A barátnője, hogy cifra. A király, hogy szende. A szép lány, hogy csúnyácska. A málnabokor, hogy kedves. Az apáca, hogy mézesmázos. Mikka-makka meg azt, hogy csiperi? Ki érti ezt, hogy csiperi? Ez a Mikka-makka különben mindig ilyeneket beszél. Még hogy csiperi. Nincs is ilyen szó. A salabakter, hogy szeleverdi. A kún, hogy tündérszép, a kán, hogy csalfa, a kanonok, hogy csenevészke, a számtantanár, hogy szikraeszű, a fánk meg azt, hogy morcos, az elefánk, hogy ostobácska, Juli, hogy kényes, Gyuri meg, hogy fényes, Vacskamati meg azt mondta, tulipántka, a kislány maga, hogy jaj, nem tudom. Hát ezzel aztán nem sokra megyünk. Mert hogy lehet egy kislány egyszerre kerge, kósza, álomjáró, zsémbes, cserfes, kelekótya, bolondos, csupaszív, cifra, szende, csúnyácska, kedves, mézesmázos, csiperi, ajaj, szeleverdi, tündérszép, csalfa, csenevészke, szikraeszű, morcos, ostobácska, kényes, fényes és tulipántka. Meg jaj, nem tudom, jaj, nem tudom. De a mesét akkor is el kell mondani. Egy szép napon a kislány kora reggel elment az erdőbe gombát szedni, azzal, hogy legkésőbb délre hazajön. De nem jött haza délre. Még jó délutánra se. Az apja meg az anyja nagyon megijedt. Egyik szaladt erre, másik szaladt arra, keresni kezdték a kislányt. Segített nekik keresni a vadász, a tündér, a kecskepásztor, a király, a málnabokor, Mikka-makka, a kún, a számtantanár, Juli, Gyuri és Vacskamati. A többi, mármint a remete, a boszorka, a gomba, a barátnő, a szép lány, az apáca, a salabakter, a kán, a kanonok, a fánk és az elefánk, a füle botját sem mozdította, nem segített. Azért ők is olvassák tovább a mesét, olyanoknak is írtam, akik nem segítenek. Késő este már jócskán sötétedett, amikor kecskepásztor ráakadt a kislányra. Hát te kelekótya, merre csavarogtál? Kiáltott fel olyasféleképpen, hogy egyszerre csengett a hangjában öröm is, meg szemrehányás is. Jaj, kecskepásztor, mondta a kislány, képzeld, mi történt velem. A fekete tónál voltam. A fekete tónál, csodálkozott a kecskepásztor. Hisz ez olyan mélyen bent van az erdőben, hogy még Mikka-makka sem merészkedett odáig. Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkantam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyeset. Kopott volt, de nem toprongyos, nem volt nagy, mégis méltóság teljes. Ellenséges se volt, de bizalomgerjesztő se. Zsalui zárva, a hozzávezető utakat benőtte a fű, az ajtaja nyitva volt, onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt kiabálta valaki. Segíts! Oldozd el a köteleimet! Nyisd ki a zsaluimat! Söpörd ki a pókhálóimat! Fényesíts ki az ablakaimat! Súrold fel a szobáimat! Meszeld ki a falaimat! Simogasd meg a homlokomat! Beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magamat, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárva. Egyikben, mint egy székhez kötözött embert láttam volna. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, kecskepásztor. Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom? A kecskepásztor ráncolt a homlokát. Ránc hátán ránc. Végre nagy nehezen kibökte. Nem tudom. Nem tudom, mit kellett volna csinálnod. Ebben a pillanatban lépett ki a sűrűből Vacska Mati. Jaj, de jó, hogy megvagy, Tulipántka! Kiáltott. Hol a csodában jártál? Halálra kerestünk. Ó, Vacska Mati, képzeld, a fekete tónál voltam. A fekete tónál? Csodálkozott Vacska Mati. De hisz az oly mélyen bent van az erdőben, hogy még Mikka Makka sem merészkedett odáig. Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkantam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyest. Kopott volt, loncsos, nagy és ellenséges. Rozzant Zsalui beszögezve, az udvarán derékig érő gaz. Az ajtaja nyitva volt. Onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt ordítozta valaki. Azonnal eloldozd a köteleimet! Kinyisd a zsaluimat! Kisöpörd a pokhálóimat! Kifényesítsd az ablakaimat! Felsúrold a szobáimat! Kimeszeld a falaimat! Megsimogasd a homlokomat! Reszelős, rikácsoló hang volt. De azért én beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magam, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárva. Bagoly szemek, pókhátak fénylettek a szobákban, sárkányfogak, csontok foszforeszkáltak. Egyik szobában egy székhez kötözött világcsúf, fogatlan, gonoszarcú embert láttam. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Vacska Mati. Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom? Kioldozni, megkötözni, kitárni, beszögezni, felsúrolni, besározni, kiáltozott bolondul Vacska Mati, és erre a kiáltozásra lépett elő a sűrűből Mikka Makka.
1: Jaj, de jó, hogy megvagy, Csiperi! Jó, hogy elvesztél, de csak attól, hogy megkerültél.
0: Mert Mikka Makka mindig ilyesféléket mond.
1: Hol a csodába jártál?
0: Ó, Mikka Makka, képzeld, a fekete tónál voltam.
1: A fekete tónál? Csodálkozott Mikka Makka. De ez az olyan mélyen bent van az erdőben, hogy még én sem merészkedtem odáig.
0: Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkantam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyeset. Barátságos, szép ház volt, frissen meszel. Makulátlan, zöld zsalui becsukva, az udvarán ápolt pázsit, kavicsa a megszórt utat. Az ajtaja nyitva volt. Onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt kiáltozta valaki.
2: Kérlek, oldozd el a köteleimet, nyisd ki a zsaluimat, söpörd ki a pókhálóimat, fényesítsd ki az ablakaimat, súrold fel a szobáimat, meszeld ki a falaimat, simogasd meg a homlokomat. Nagyon kérlek, ments meg engem!
1: Beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magamat, alig derengett valami. A folyósoron nyíló ajtók mind tárva. Ezüst hegyek, aranydombok fénylettek a szobákban, drága kövek és elefántcsont szobrok foszforeszkáltak. Egyik szobában egy székhez kötözött világszép, szomorú arcú fiút láttam. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Mika Makka. Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom?
0: Mika Makka összevonta a szemöldökét, nagyot szívott a pipájából, és az égre nézett, mint mindig, ha valami nagyon fontosat akart mondani.
1: Ha három lábon gyábokorsz, mondta átszellemülten, a kálán púgra nem tudsz menni.
0: A kislány eltátotta a száját, úgy bámult rá.
2: De hát ebből egy szót se értek,
0: mondta Fancsali arca. Mika Makka magasra tartotta a mutató ujját.
1: Majd megérted, mondta. Hi-hi-hi, he-he-he.
0: És hi-hi-hi, he-he részett. Mika Makka nagyon szomorúan tudott hi-hi-hi, he-he részni. Megérkeztek a többiek is, akik a kislányt keresték. Nagy volt az öröm. Odahaza még táncoltak is egy sort nagy vígasságukban. De a kislány egyre szomorúbb lett. Nem nagyon értették, csak Mika Makka tudta, azért szomorú, mert egy megkötözött ember jár az eszében, akinek csukva a zsalui, pókok szőtték be szobáit, piszkosak az ablakai, sáros a padlója, foltosak a falai, és egy árva simogatás sem jut a homlokára. Nem is tudott a kislány egész éjjel aludni, már kora hajnalban talpon volt, indult volna vissza a fazsindejes házhoz, csak hogy egyedül nem mert. Elment hét mesteremberhez, egy kötéloldozóhoz, egy zsalunyitogatóhoz, egy pókhálószedőhöz, egy ablakfényesítőhöz, egy padlósúrolóhoz, egy meszelőmesterhez és egy homloksimogatóhoz.
2: Szükségem lenne a segítségetekre, mondta nekik.
0: Mind a hét bólintott, és mind a hét azt mondta.
1: Szolgálatom ára éppen egy arany.
2: Az összesen 7 arany.
1: Honnan vegyen egy kislány 7 aranyat?
0: Kért az apjától, nem volt neki. Kért az anyjától, annak se volt. Elment hát 7 napra királyt szolgálni. Az első napon kibogozott 100 csomós kötelet. A másodikon kinyitott 200 zsalut. A harmadikon lesöpört 300 pókhálót. A negyediken kifényesített 400 ablakot, az ötödiken felsúrolt 500 piszkos padlót, a hatodikon bemeszelt 600 foltos falat, a hetediken sírt rít, de azért a napért is megkapta az 1 aranyat. Együtt volt a 7 arany, elindult hát a 7 mesteremberrel a fekete tó felé. Oda is értek, de hiába járták körül 3-szor is, semmiféle házat nem találtak. Ekkor a kislány fölkiáltott.
2: Most már értem.
1: Mit értesz? Kérdezték a mesteremberek.
2: Azt, szomorkodott a kislány, hogy miért mondta Mika Makka, ha 3 lábon gyábokorsz, a kálán pugra nem tudsz menni.
0: A 7 mester bólogatott. Úgy látszott, ők is értik.

0: szorult hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó. Jó magas fa legfelső ágába. És jajgatott, jajongott, sírt keservesen. Szép hernyó volt. Piros vonalakkal, meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme mint két rubin. Vagy három rubin, mert nem tudom pontosan, hány szeme volt a hernyónak. De akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt, mind a két, vagy mind a három szemével, pik, pak, hullottak a könnyek, vagy pik, pak, puk, az esetben, ha a három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek. Valaki bömböl, dörmögte a medve. Valaki ordít, rivolta a farkas. Valaki szepeg, mekkegte a kecske. Valaki sír, kiáltotta a róka. Valaki zokog, makogta a nyúl. Valaki ri, recsegte a borz. Valaki sír, ri, cincogta az egér. Valaki itatja az egereket, mondta a hőscincér. Valaki nagyon keservesen sírdogál, mondta a katica bogár. Ej, ki lehet? Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka, basszus, a kecske, tenor, alt, a borz és a nyúl, az egér, a cincér és a katica, szoprán. Az meg ott fent sírt, rít tovább. Mentsük meg, mondta a medve. A medvéknek ugyanis általában jó szívük van. Mentsük, vágta rá a farkas. A kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hőscincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hőscincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is. De... hogyan mentsünk meg? Kérdezte a cincér. Megrázom a fát, mondta a medve. A róka röhögött. Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi, vélte a farkas. A róka heherészett. Tanácsokat kell neki adni, rebegte a kecske. A róka kacarászott. Helikoptert kell bérelni, így a nyúl. A róka hahotázott. Fel kell ugrani az ágig, tanácsolta a borz. A róka rötyögött. Vagy izé... jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt. Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? Mérgelődött a katica. Inkább azt mondd meg, hogyan menthetjük meg?
1: Talán neked nincs ötleted? Kérdezte a róka.
0: De igenis van, kiáltott a katica bogár. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük.
1: Nola, mondta a róka. Nem csak hét pettyed van, de eszed is.
0: Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoztak azon, ki legyen elő. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
1: Nem akarok megint heherészni, mondta a róka. Így kell felállnunk, alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl.
0: Ho-ho, vágott közbe a katica. Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
1: Na jó, egyezett bele a róka. Szóval, rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fentről bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára. Legtetőn a katica.
2: Egy hernyú,
0: kiáltotta.
1: Eléred?
0: Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát. Még egy... hangya kellene, egy picurka hangya, ha rána hátamra épp elérni.
1: Látod, mondta dühösen a cincér, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném.
0: A róka erre megint heherészett.
1: Ne vihogj, rázkodik tőle a májam, mordult rá a borz.
0: A katica meg mérgelődött fent. Ej, de buta vagy te, cincér. Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk?
1: Azt!
0: Vágta rá a hőscincér. Na jó, akkor cseréljünk helyet.
1: Helyet cseréltek, a cincér ráállt a katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a katica. Érdekes, pedig én nagyobb vagyok, csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott, a májam, mert hogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
3: Azt mondod, egy hangya kellene?
1: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér s a katica.
0: Igen, egy hangya, mondta a katica. Egy icipici hangya, akármilyen icurka, picurka.
3: Hely, hangya, hangya, gyere ide, hangya,
1: kiabálták mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya. Egy kis hangya. Egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót. Sírhatott,

0: álmos palkó.
1: Na tessék,
0: mondta Frukkuska, és igen mérges lett. Még a kis lábúja is bizsergett a méregtől, mert ez a palkó már megint aludt.
1: Ébredj!
0: Kiabálta Frukkuska, és jól megrázta palkót. Sokra ment vele, mondhatom. Morrant egyet palkó, és a jobb oldaláról átfordult a bal oldalára. Eddig a jobb keze volt a feje alatt, úgy aludt, most meg a bal keze volt a feje alatt, úgy aludt. Frukkuska nem hagyta annyiban.
1: Hé! A kismutató is a 12-esen van, meg a nagymutató is. Az pedig, ha jól tudom, azt jelenti, hogy dél van. Te meg itt alszol, gyere játszani!
0: De palkó most már meg sem moccant. Érdekelte is őt a kismutató, meg a nagymutató, csak aludt, csak szundikázott.
1: Nagyi! Kiabált Frukkuska. Nagyi, segíts!
0: Nagyi bejött a konyhából, még a főzőkanál is a kezében maradt, mert éppen ebédet főzött. Mi a baj, kicsikém?
1: Nézd, folyton csak alszik.
0: Biztosan nagyon álmos, mondta Nagyi.
1: Biztos nagyon elfáradt valamiben. Ennyire semmiben nem fáradhatott el, mondta Frukkuska.
0: És akkorát kiáltott, hogy attól a leghétalvóbb hétalvó is felébredt volna, csak éppen álmos palkó nem mozdította rá a füle bottyát sem. Arra azonban jó volt a kiáltás, hogy apu meg anyu, akik éppen akkor érkeztek haza, meghallják. Szaladtak is Frukkuskához.
1: Nicsak, mondta anyu, az új barátod még mindig alszik? Hát éppen ez az,
0: mondta morcosan Frukkuska.
1: Na várj, majd én felébresztem,
0: mondta apu, és odament, szeliden megrázta álmos palkót. De rázhatta, cibálhatta. Álmos palkó csak aludt. Ráadásul megjött Kovács Pisti is, Frukkuska legjobb barátja.
1: Na hol az a fiú, akivel olyan jót játszunk?
0: Frukkuska szégyenkezett.
1: Alszik,
0: mondta mogorván. Ott álltak tanácstalanul. Aztán kórusban kiabálni kezdtek.
1: Ébredj föl, kisfiú!
0: De az bizony nem ébredt föl. Na, én megyek vissza főzni, mondta Nagyi, mert sohasem lesz kész az ebéd.
1: Én meg segítek,
0: mondta anyu, apu meg elment megszerelni valamit. Kovács Pisti meg gúnyosan nézegette egy darabig álmos palkót.
1: Szép kis barát,
0: mondta, és ő is hazament. Ott maradt Frukkuska egyedül álmos palkóval.
1: Na, ebből elég volt,
0: mérgeskedett.
1: Itt vagy már egy hete, és csak alszol, és alszol, és alszol. Nem kell nekem ilyen barát. Hord el magad innen!
0: Hallotta-e álmos palkó? Ki tudja. Minden esetre férget, forgott, mint akinek nem a legtejebb az álma.
1: Persze, hogy is lett volna tej az álma, amikor Frukkuska ott kiabált. Ki, ki, ki! Ott vernyákolt, ver, ver, ver, és ott nyervákolt, nyer, nyer, nyer a fülébe. Hogy nem firget forgott volna?
0: Na de eladdig és olyannyira, hogy álmos palkó nem bírta tovább, felült.
1: Na végre,
0: mondta Frukkuska,
1: csak hogy fölébredtél.
0: No, gondolta aztán magában, szó sincs róla, hogy fölébredt. Csak fölült? Ki hitte volna, hogy ez ültében is tud aludni?
1: Hely, palkó!
0: Csípte Frukkuska, fújta Frukkuska, rázta Frukkuska.
1: Nem is hiába, mert álmos palkó felállt.
0: Kicsit szédelgett, kicsit támolygott, kicsit kótyagos volt, de állt, úgy ám a két lábán.
1: Na végre!
0: Kezdett bele Frukkuska, de abba is hagyta rögtön, mert mit látott? Hogy áll ugyan álmos palkó a lábán, de általában is alszik. Még mérgesebb lett Frukkuska, kiabálta, hogy a torkán kifér.
1: Takarodj! Hord el magad, te! Álomszuszék!
0: Álmos palkó egy icinke pillanatra kinyitotta a szemét, nagy csodálkozva Frukkuskára nézett, de azon nyomban be is koppant a szeme.
1: Aludt tovább. Nem fekedsz vissza!
0: Ripakodott rá Frukkuska, de az alvó álmos palkó nem is akart visszafeküdni. Megindult az ajtó felé.
1: Alva!
0: Kinyitotta az ajtót, kiment, lecsuszogott a lépcsőn, és nem sokára már az erdő felé bandukolt. de messziről is látszott, hogy rakja ugyan egymás elé a lábát, megy, megyeget, de járás közben is alszik az Isten adta.
1: Na hát, rázta meg a fejét Frukkuska, ilyet se láttam még. Ülve is alszik, állva is alszik, jártában is alszik. Micsoda alak?
0: Hátat fordított Álmos Palkónak, menjen, ahova akar az álomszuszékja.
1: Álmos Palkó ment is.
0: No, nem arra, amerre akart, hiszen aludt, hanem amerre a lába vitte. A lába meg miért, hogyan a mélységes, mély, sűrű erdőbe vitte. Botorkált egy darabig a mélységes, mély, sűrű erdőben, aztán puff, megbotlott egy gyökérben, és elvágódott. Elnyúlt a földön, mint a béka, talán meg is ütötte magát, de akár megütötte, akár nem, kélyesen fölsóhajtott, újra feküdt. Tetszett neki nagyon, bár esés közben is aludt. Hagyat fekve meg még jobban aludt. Nem zavarta dér, szél, zúzmara, aludt esti, aludt hajnalig.
1: Hajnal tájt vetődött arra a nyugszi. Hallja ám a nagy szuszogást.
0: Ez meg mi lehet? Egy életem, egy halálom, én bíz, megnézem, gondolta Nyuszi, és oda lopakodott Álmos Palkó közelébe.
1: Na nézd csak, mondta Nyuszi.
0: Egy fiú! De milyen kedves fiú!
1: Nyuszinak nagyon tetszett Álmos Palkó.
0: Milyen szépen alszik,
1: mondta, és csak nézte, csak bámulta Álmos Palkót. Hanem Álmos Palkó nyöszörögni kezdett, forgolódott, fintorgott.
0: Mi baja lehet?
1: Tanakodott a Nyuszi, és mivel ő maga is nagyon éhes volt, arra gondolt, hogy biztos nagyon éhes ez a fiú.
0: Már futott is. Egy-két ugrás, hová-hová nem, s már fordult is vissza, már ott is volt Álmos Palkónál. Hé! Mondta neki. Itt egy káposztatorzsa.
1: Álmos Palkó persze nem ébredt föl, csak a kezét nyújtotta.
0: A Nyuszi belenyomta a káposztatorzsát, Álmos Palkó meg him-ham megette álmában.
1: A Nyuszi egy kicsit csodálkozott. Noné, ez még enni se ébredt föl, de aztán csak megrántotta a vállát, biztosan nagyon álmos.
0: Az a fontos, hogy jól lakott, mert még álmában is látszott Álmos Palkón, hogy jól lakott.
1: A Nyuszitól alhatott volna Álmos Palkó tovább, csak hogy ajjaj, arra felé lopakodott a róka.
0: A Nyuszi idejében észrevette, ébrezgette is Álmos Palkót. Hé, fiú! Suttogta neki. Ébredj, mert jön a róka! Ha ébren vagy, nem mer bántani, de ha alszol, fölfal!
1: Na persze, Álmos Palkónak aztán mondhatta. Aludt ő kelme, mint a bunda.
0: A róka meg már ott örvendett. Milyen szerencse, mondta. Látom, itt szunnyadozik a reggelim.
1: Jaj, meg akarod enni?
0: Ijedezett a Nyuszi.
1: Ha, mit gondoltál? Hetkélkedett a róka, és lépett egyet Álmos Palkó felé.
0: Na-na,
1: mondta akkor a Nyuszi.
0: Mi az, hogy na-na?
1: Torpant meg a róka.
0: Csak nem szemtelenkedni akarsz?
1: Isten ments, mondta Nyuszi. Tőlem azt csinálsz, amit akarsz, csak figyelmeztetlek, hogy ez a fiú álmossággal van megfertőzve.
0: Ha megeszed, úgy elalszol, mint a pinty, és leseted, mikor ébredsz föl.
1: A róka ráncolt a homlokát, hol a Nyuszira, hol meg Álmos Palkóra nézett.
0: Jaj, csak elhiggye, izgult a Nyuszi.
1: Na, éppen még az álomkor hiányzik, mormogta a róka, és elfordult Álmos Palkótól.
0: Elhitte,
1: örült magában a Nyuszi. No, de nem sokáig örülhetett, mert a rókának megvillant a szeme.
0: Tudod mit? Mondta. Akkor téged eszlek meg!
1: És már ugrott is. A Nyuszi se volt rest, úsgyi futott, ahogy a lába bírta.
0: A róka meg a nyomában. Egyre közelebb ért, egyre közelebb. Most megvagy! Kiabálta diadalmasan, de hopp! A Nyuszi elkezdte a zegzugos futást. Ezt nagyon utálta a róka. Nem is csoda, mert a zegzugos futás gyors, váratlan kanyarokból áll, és ilyenkor az üldözőnek is kanyarognia kell. Csak hogy ebben a Nyuszi mindenkinél nagyon mester, mire a róka nagy nehezen kettőt kanyarodott, a Nyuszi már árkon bokron túl járt.
1: Na megállj, morgott a róka, elkapom még a tapsi füledet. Megfordult, visszagyalogolt Álmos Palkóhoz.
0: éppen idejében, mert ott csettingetett, örvendezett álmos palkó mellett a farkas meg a medve. Ide néz, Róka, koma, micsoda jó reggelit találtunk, mondta a farkas. Gyere, meghívunk rá téged is, törmögte a medve. Ajaj, hozzá ne nyúljatok, mondta a Róka. Álmossággal van megfertőzve. Ha megeszitek, egy életre elalusztok. Ez bizony nem volt jó hír. Mirgett, morgott a két fene állat. De ha fölébred, csak megehetjük, mondta a medve. Akkor már biztos nem lesz álmossággal megfertőzve, toldotta meg a farkas. A Róka most már nagyon bánta, hogy elkergette a nyuszit, hiszen ő tud mindent erről az álmosság fertőzésről. Ez csak a nyuszi tudná, mondta, de sajnos ő messze jár. De nem járt messze. Ott bújt egy nyárfa mögött. Visszajött, mert megszerette álmos palkót. Meg is szólalt. Ha fölébred, már nem lesz álmossággal fertőzve. Hát te itt vagy, ordított fel a Róka. Itt, mondta a nyuszi futásra készen, de ha bántani akarsz, egy szót sem mondok többet. De hogy akar bántani? Mordult egyet a medve. Mondd csak tovább. Jó, mondta nagy ravaszul a nyuszi. De csak akkor ébred föl, ha minden reggel, délben és este adtok neki enni. Azt álmában megeszi, és valamikor majd fölébred. Így történt hát, hogy álmos palkónak a Róka, a medve, meg a farkas hordott enni. Jól élt álmos palkó. Sült csirkét, oldalast, száraz kolbászt evett. Na persze, meg sárgarépát, káposztát. A nyuszi gondoskodott a vitaminról. Gömbölyödött, kerekedett álmos palkó a sok jó falattól, a nagy böhöm ragadozók meg tapsikoltak. Jó zsíros reggelünk lesz, mondta a medve. A vagy ebédünk, mondta a farkas. Vagy vacsoránk, attól függően, hogy melyik napszakban ébred föl ez a dagat, bölcsködött a Róka. De a dagat csak nem akart fölébredni. Húzta a lóbőrt éjjel, húzta a lóbőrt nappal. Tőle aztán eshetett, fújhatott, fagyhatott. Azaz, hogy fagyni már nem nagyon fagyott, mert gyöngéden kibomlott a tavasz, az esők is langyosak, a szelek is sejmesek voltak. Hé, lassan virágba borulnak a fák, és te még mindig alszol, türelmetlenkedett a Róka. És nézd csak, erre mintha megmozdult volna álmos palkó. Talán ez a jó módszer, örült meg a Róka. Csendre intette két társát. Odahajolt álmos palkó füléhez, sugdosni kezdett neki. Itt a tavasz, sugta. Langyos szelek fújdogálnak, sejmes esők esdegélnek. De semmi. Álmos palkó újra csak nem mozdult. Virágba borultak a fák, próbálkozott a Róka. Erre aztán újra megmozdult álmos palkó. Csupa virág minden fa, buzgolkodott a Róka. Álmos palkó fölült, kinyitotta a szemét. Virágoznak a fák? Kérdezte. De még mennyire? Vigyorgott a Róka. Csak hogy nem neked. És kitátotta a száját. Kitátotta a farkas is, meg a medve is. Menekülj! Visította a nyuszi egy fa mögül. De álmos palkó megdermett a rémülettől. Moccani sem tudott, csak reszketett, mint a nyárfa levél. Hát nem frukkuskánál vagyok, nyögte ijedten. De nem ám, rendett a három rettentő, bettentő állat, és léptek egyet álmos palkó felé. A vadász, hazudta a nyuszi. És amíg a háromak vadászt keresve jobbra-balra tekingettek, álmos palkó, mint a mókus, felmászott egy nyárfára. Még illett is a nyárfa levelek közé, hiszen úgy reszketett, mint a nyárfa levél. Megszökött az ebédünk, bődült el keservesen a farkas. Ugyan már, legyintett a medve, de nem tudod, hogy a medvék úgy másznak a fára, mint a mókus. Idesüss! Keményen megragadta a fa derekát. Na jaj neked, álmos palkó, és szuszogva, nyögve elindult fölfelé. Hát, hogy mint a mókus, az enyhe túlzás, de akárhogyan is, a medve egyre közelebb jutott álmos palkóhoz. Jaj, mi lesz velem, jaj, mit csináljak? Sápítozott álmos palkó, s reszketett, a nyárfa levelek ámulva bámulták. Hát, de szépen reszket, mondták a nyárfának. Nyárfa anyánk, fogadjuk magunk közé.
1: A medve már nyúlt is a karmos mancsával, na még egy icurka, picurka is megvagy, álmos palkó, de akkor a nyárfa azt mondta, tényleg nagyon szépen reszket, gyermekemmé fogadom. És hopp, álmos palkó abban a szempillantásban nyárfa levéllé változott. A medve felbődült.
2: Hely, hol a reggelink?
1: De bőghetett, ordibálhatott, nem látott mást azon a fán, csak ezer meg ezer nyárfa levelet.
0: A nyuszi tapsolt, örvendezett odalent. Megmenekült álmos palkó.
1: A három hoppon maradt rusnya féregnek dohogva, morogva elhordta magát.
3: Kisfiú, elmentek!
0: Kiabált föl a nyuszi a fára.
3: Visszaváltozhatsz és lejöhetsz!
1: De a sok levél csak reszketett odafönn. Egyik olyan volt, mint a másik. Álmos palkó nem változott vissza.
3: Hé, kisfiú!
1: Kiabált a nyuszi.
0: De mint hiába kiabált. Csak a szél látta, hogy az egyik nyárfa levél sírdogál-ridogál.
4: Felszárítom a könnyeidet,
1: mondta a szél, és megsimogatta a nyárfa levelet. De bizony hiába, a nyárfa levél nem tudta abbahagyni a sírást. Folytak, potyogtak a könnyei.
3: Miért dobtál ki, Frukkuska?
1: Egyre csak azt motyorázta. És Frukkuska, akár hiszitek, akár nem, egyre többet járt a fejében álmos palkó.
3: Hol lehet?

a fák nem akarták elhányni a virágaikat. Áltak konokon, pompáztak fehérben, röpke rózsaszínben. Hé, fák! Mondták az emberek. Csodaszépek vagytok, de most már ideje lesz gyümölcsöt érlelni. Hé, fák! Mi lesz? A fák meg se rezzentek a kiáltozásra. Pompáztak, illatoztak tovább, de szépségük komoly lett baljósatul. Egy szép virágzó fa olyan, mint egy menyasszony. Ezek mégis olyanok voltak, mint az özvegyek. És egy szép napon Frukkuska éppen a házuk ablakában állt. Mit lát? Nézd csak, megmozdultak a fák. Kiszakították a gyökereiket a földből, és amúgy virágosan, szomorúan, pompázóan, ijesztően elindultak Frukkuskáik háza felé. Egy-kettőre virágrengeteg vette körül a házat, ameddig a szem ellátott, rezegtek a fehérek és a rózsaszínek. De nem volt elég, egyre csak jöttek a virágba borult fák. Ilyet se láttak még soha az országutak. És a sok fa mind Frukkuskára bámult. Mit akartok tőlem? Kérdezte ilyetten. S fölzúgtak a fák. Sejtelmes zúgás volt mindenki számára érthetetlen. Csak Frukkuska értette, mit zúgnak a fák. Hol van Álmos Palkó? Ide jött, te hozzád. Álmos Palkót keresték a fák. Uramisten, mondta ilyetten Nagyi, mit akar itt ez a sok fa? Anyu is ilyetten kapaszkodott apuba, és Frukkuskára néztek, mintha tudták volna, hogy Frukkuskának valami része van a dologban. Rögtön jövök! Mondta Frukkuska, és kiszaladt a házból, egyenesen neki a mélységes, mélysűrű erdőnek. Hova szaladsz? Kiabált utána Kovács Pisti, de Frukkuska meg se hallotta, csak futott. Amikor aztán a mélységes, mély sűrű erdőbe ért, kiáltozni kezdett. Álmos Palkó! Álmos Palkó! Merre vagy? De bizony a mélységes, mély sűrű erdő nem válaszolt. Még szerencsé, hogy a nyuszi meghallotta Frukkuska kiáltozását. Oda kiabált neki. A nyárfán! A nyárfán! Na, de nyárfa sok volt. A patak partján száz is állt, ha nem több. Frukkuska mindegyikre fölmászott, álmos palkó, mondogatta. Rezegtek, remegtek a nyárfa levelek, nem szóltak semmit. Fölhorzsolta Frukkuska kezét a nyárfák kérge, vérzett a tenyere. Elfáradt nagyon, de nem hagyta abba, ment nyárfáról nyárfára. Már suttogni is alig tudott. Álmos palkó, suttogta. És egyszer csak, nézd, láttam egy nyárfa levelet, de furcsa nyárfa levél, potyognak a könnyén. Frukkuska odahajolt hozzá, megsimogatta, és a nyárfa levél abban a szempillantásban visszaváltozott álmos palkóvá. Frukkuska boldogan felkiáltott, de örvendezése nem volt idő, mert álmos palkó, mint a csík, lekúszott a fáról, és futás ki az erdőből. Frukkuska meg utána. Amerre futott álmos palkó, mind megérintette a virágzó fák derekát. A fák boldogan felsóhajtottak, ledobták magukról a szíromruhát, s virágjuk helyén duzzadni kezdtek a kis zöld gyümölcsök. Mikor Frukkuskáék házához értek, a fákból boldog kiáltás szakadt föl, egy röppenéssel minden fa a régi helyén termett, s behunyt szemmel várta, hogy álmos palkó megérintse őt. Álmos palkó meg csak futott, csorgott róla a verejték. Minden virágzó fát megsimogatott, s a keze nyomán duzzadni kezdtek a fák gyümölcsei. Frukkuska egy darabig futott álmos palkóval együtt, de nem sokára annyira elfáradt, hogy haza kellett mennie. Aludt egy sort, kipihente magát, és amikor fölébredt, első dolga volt, megvetett egy ágyat. Puha párnát tett bele, friss, ropogós lepedőt. Hát te? Kérdezte Nagyi. Kinek veted az ágyat? Álmos palkónak, mondta Frukkuska. No csak, mondta apu, aztán megint méltatlankodsz majd, hogy egész nap alszik. Frukkuska rázta a fejét, és elmesélte, mi dolga van a világban álmos palkónak. Gondolhatjátok, várták nagyon mindannyian. Anyu még egy pizsamát is vett álmos palkónak, hogy jobban essen neki az alvás. Ha tudnám, mi a kedvenc étele, azzal várnám haza. Jó lesz neki az én kedvenc ételem is, bableves túrós lepénnyel, mondta Frukkuska.

Tóska. Ezt mi Kovács Pisti is helyeselte, mert mi tagadás szerette a túrós lepényt. Így aztán közösen várták álmos Palkót. Nagyi, anyu, apu, Frukuska. És Kovács Pisti is minden nap átjött segíteni a várakozásban. Lesték az utat az ablakon keresztül. De álmos Palkónak minden virágzó fát meg kellett érintenie, hogy gyümölcsöt tudjanak érlelni. Gondolhatjátok, akármilyen gyorsan futott, s hiába nem állt meg se éjjel, se nappal, sokáig tartott, amíg az utolsó galagonya bokrot is megérintette, de akkor aztán hazament. Fáradt volt, sabzott volt. Jaj, de örültek neki mindannyian. Legjobban persze Frukuska. Remélem szereted a bableves meg a túrós lepényt, kérdezte Nagyi álmos Palkó. Kedvenc ételem, suttogta álmos Palkó, és majd hogy nem elaludt. Annyira persze még telt, hogy megették a finom ebédet. Akkor aztán valamennyien ott sürgölődtek álmos Palkó körül. Gyerünk az ágyacskába, mondták, zötty. Álmos Palkó már benn is volt az ágyban. Frukuska betakargatta, és dehogy csípkedte, dehogy ráncigálta, dehogy vernyákolt, dehogy nyervákolt, dehogy kiabált a fülébe. Tudta, hogy álmos Palkó majd jövő tavasszal kipattan az ágyból, és megérinti a virágzó fákat. Álmos Palkónak nagyon fontos dolga van a világon. Így hát inkább csendreintően a szája elé emelte az ujját. De nem kellett ott csendreinteni senkit, Lábújhegyen járt mindenki. Nagyi nem zörgött a konyhában az edényekkel, apu se döngő léptekkel ment át a szobán, anyu még a mosógépet se kapcsolta be aznak, nehogy zavarja álmos Palkót. Még a sumi kutya se vakkantott, se örömében, se bánatában. Frukuska meg Kovács Pisti ott ültek álmos Palkó ágya mellett, vigyázták az álmát. Bizony jól teszik, mert mi lesz a világgal, ha álmos Palkó nem tudja kialudni magát?

1, 2, 3. Oh, shut. Don't hurt yourself now. Here we go. Dip.

Mit ugrálsz hideg? Egy szép augusztusi napon nyitva maradt a Szaratov ajtaja. Aha, mormogta odabent a hideg. Most itt az alkalom. Féloldalasan kislisszant a résen. Megállt a konyha közepén, rettentő szemmel körülnézett. Majd most megmutatom nektek, sziszegte vészjóslóan. Kihúzta magát, behajlított karját válmagasságba emelte, fitogtatta az izmait. Olyan izmai voltak, mint egy kafferbivajnak. A mozsár, a konyhaszekrény, a fületlen bögre, az épp fülbögre, a kávédaráló, a háromlábú hokedli, a körömreszelő, mit keres egy körömreszelő a konyhában? A húsvágó bárd, a merőkanál, a bojtos bucskos, a teljes köcsög, a piros fedő, a kék fedő, az alumínium fedő, a búrátlan lámpa, a konyhaasztal és a kettőbe vágott paradicsom hökkenten nézett rá. A hideg tánclépésben végiglejtett a konyhán, majd ökölvívó állásba helyezkedett. Vészjósló hangon kérdezte, melyikötökkel kezdjem? Körülnézett, majd ezzel egy időben azt mondta, a konyhában mindenki behúzta a nyakát. Azt gondolták, jaj, nehogy rajtam kezdje. Csak a körömreszelőnek, mit keres egy körömreszelő a konyhában, jutott eszébe. Mit akarhat ez kezdeni? A hideg meg újra azt mondta, kövér verejtékcsepp jelent meg a homlokán. Bal karján elernyesztette az izmokat, a homlokához nyúlt, elkente rajta a verejtékcseppet. Közben a bal lába megrodjant. Majd én most! Kezdte volna újra, de csak szánalmas suttogásra telt. Megrodjant a másik lába is. Ó, jaj! Mondta a hideg, s már patakokban ömlött róla a víz. Reszketett, de azért még egyszer megpróbálkozott. Most megmutatom nektek! Nyöszörögte, és elcsúszott. Minden ízében reszketve feküdt a konyha kövén. Segítség! Mondta ekkor. Segítsetek! Gyorsan odafutott hozzá a mozsár, a konyhaszekrény, a fületlen bögre, az épfülű bögre, a kávédaráló, a háromlábú hokedli, a körömreszelő, mit keres egy körömreszelő a konyhában, a húsvágó bárd, a merőkanál, a bojtos bugykos, a teljes köcsög, a piros fedő, a kék fedő, az alumínium fedő, a búrátlan lámpa, a konyhaasztal és a kettőbe vágott paradicsom. Betámogatták az elalélt hideget a Szaratovba, és rácsukták az ajtót. Ez még azért majd megmutatja nekünk, figyeljétek meg, mondta a körömreszelő. Mit keres egy körömreszelő konyhában? Majd decemberben megmutatja. A többiek hallgattak. Megértek már jó néhány decembert. A mozsár egymaga 150-et. A hideg meg gyógyulgatott a Szaratovban.

0: a kék meg a sárga. Egyszer két festék pötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért.
1: Nem menne kicsit távolabb?
0: Kérdezte ingerülten a kék.
2: Menjen maga,
0: válaszolta a sárga.
2: S különben is, talán köszönne.
0: Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak.
1: Míg hogy én köszönjek egy sárgának,
0: morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki.
2: Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm.
1: De azt! Ha nem látná, én a kék vagyok.
2: Engedje meg, hogy fölkacagjak,
0: mondta gúnyosan a sárga.
2: Hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem, és legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
1: Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű embert, egy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólalni mellettem?
2: Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek. Látod már maga Kankalint?
0: Meg őszi erdőt?
2: Maga túl mohó. Beszínezi az egész eget, meg a tenger, csupa kék, mindenütt unalmas.
0: Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá.
2: Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg. És egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom.
1: Okker? Hát erre vág fel? Hát az is egy család? Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok.
0: Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt.
2: Nézd csak! Milyen szép zöld pötty!

0: Rácegresi és Pácegresi. Babó Titti találkozott egy öreg emberrel. Az öregnek térdig ért a szakálla. Azt kérdezte. Tudod-e, öcsém, ki vagyok? Tudom bizony, mondta neki Babó Titti. Te vagy Ajaktan Kutarbani király. Ejha! Csodálkozott az öreg. Az ámulattól még a szakálla is megnyúlt egy jó arasszal. Nem az vagyok, de ha már így kitaláltad, mostantól kezdve az leszek. Hogy is mondtad, milyen király? Ajaktan Kutarbani. Nagyon jó, mondta elégedetten az öreg, és megsimította egy arasznőt szakállát. És mit gondolsz, miért szólítottalak meg? Mert mesélni akarsz. Ejha! Ámuldozott megint, és most a változatosság kedvéért rövidült egy araszt a szakálla. Igaz, hogy azt akartam csak megkérdezni, hogy hány az óra, de ha úgy találod, akkor valóban mesélni akarok. És azt tudod-e, miről akarok mesélni? Hogy ne tudnám? A furulyafákról. Az öreg ember megint elházott, a szakálla nyúlt egy araszt. Igaz, hogy a nagyhajú kopasz tillalárommal akartam mesélni, de most már furulyafákról akarok. Milyen az a furulyafa? Olyan, amin furulyák teremnek. Ejha, szakál, arasz. Van-e egyáltalán olyan fa? Hogyne volna? Ki tud róla? Hát, elsősorban te. Ejha. Most már annyira csodálkozott az öreg ember, azaz, hogy Ajaktan Kutarbani király, hogy egyszerre nyúlt is, meg rövidült is a szakálla egy araszt. Vagyis éppen akkora maradt, amikor azelőtt volt. És ezen kívül milyen bizonyítékaid vannak a furulyafák létezésére? Az, hogy mesélni fogsz róluk. Ami nincs, arról nem lehet mesélni. Az már igaz, mondta Ajaktan Kutarbani király, és ezúttal a szakálla békén maradt. És hány furulyafáról kell mesélnem? Kettőről. Jól tudod, hogy nincs is több. Csak két furulyafa van a világon. Tényleg, mondta Ajaktan Kutarbani király. Jól tudom. És azt is jól tudom, hogy ezzel a két fával egyszer minden embernek dolga akad. Nincs ember, aki ne kerülne a furulyafák elé. De nincs ám. Most már mondanám is a mesét. Várj egy pillanatra. Hol is áll az a két furulyafa? Hát hol állna? A palotád udvarán. Az ám, csapott a homlokára Ajaktan Kutarbani király. A nádfüdeles palotám udvarán. Nem! Nem nádfüdeles! Fazsindejes! De még mennyire fazsindejes! Lelkesedett a király, és így folytatta. Kőből rakott, fából rakott, csillognak rajt vakablakok. Csak ne húzd az időt szavalással, figyelmeztette Babó Titti. Nem szavalok, csak egy versikét mondtam, szabadkozott Ajaktan Kutarbani. Szóval ez a kőből rakott, fából rakott, vakablakos, fazsindejes, hegyketornyú szép palota a négyszögletű kerek erdő szélén állt. Úgy bizony, bólintott Babó Titti. Nem beszélve a Csodaországról, mert Csodaország ott kezdődött a palotát háta mögött. Ó, miközben nagyon közel, emelte fel az ujját Ajaktan Kutarbani király, mert esténként elhallatszott hozzánk, ahogy Csodaország őre a hétfejű tündér énekelt. Hét szólamban. Bizony, mind a hét szájával más szólamot énekelt. Eladdig, amíg el nem vesztette hat fejét. Hát elvesztette. Akkor a vége felé azért énekel csak egy szólamban, azért bizony. Nem gondolod, hogy áttévedtünk egy másik mesébe? Tökrengett a király. De, bólogatott Babó Titti. Majd nem áttévedtünk. Hát ott hagytad abba, hogy kőből rakott, fából rakott, vakablakos, egyketor.
1: Mű szép palota, folytatta a király. Igen, ott laktam akkoriban, a szakállam még hollófekete volt, és igen, jó király voltam, a legjobb király. A leges-legjobb, lelkesedett Babó Titti. Alattvalóimmal, folytatta volna a jachtan kutarbani, de Titti közbeszólt. Alattvalóiddal? Csak egy alattvalód volt? Akkor alattvalómmal mindig jól bántam, ha például éhes volt, megparancsoltam neki, hogy egyék. Ki is volt az alattvalóm? Hát, te magad! A jachtan kutarbani király egyetlen alattvalója, a jachtan kutarbani alattvaló. Így igaz, bólintott a jachtan kutarbani. Tudom, az alattvalóm nem nagyon szeretett korán kelni, de azért mire én fölkeltem, addigra ő is mindig felkászálódott. Jól megvoltunk, jó füle volt az alattvalómnak, azért is hallotta meg azt a furulyás legényt. Aki a négyszögletű kerek erdő közepén lakott egy faluban, úgy bizony. A falut, ha jól emlékszem, úgy hívták Rácpácegres. Onnan jött ez a legény, Rácegresi volt a neve. No hát megállt ez a Rácegresi az ablakom alatt, és elkezdett furulyázni. Hát, olyat még nem hallottunk, se én, se az alattvalóm. Csak tátottuk a szánkat az ámulattól. A szakállad nyúlt egy araszt. Kettő! Mert mit művelt Rácegresi azzal a furujával? Ha azt én el tudnám mondani... Trillázott, sírt és nevetett a furujája, mondta Babó Titti. Keserget, röbdösött, vidított, száldosott, ringatott. Ahogy mondod, helyeselt a jachtan kutarbani király. A végén le is dobattam neki az alattvalómmal egy aranyat. Alig, hogy elment Rácegresi, folytatta Babó Titti, jött ám egy másik furujás. Jött, vette át a szót a király. Ez is Rácpácegresen lakott, úgy hívták, hogy Pácegresi. Ez is neki kezdett furujázni, na de még olyat, olyan szörnyűségeset. Én is, meg az alattvalom is befogtuk a fülünket. Mert recsegett, nyit és nyekegett a furujája, mondta Babó Titti, csúszott, mászott, kornyikázott, zötyögtetett. Ahogy mondod, helyeselt a király, rögtön le is dobattam egy aranyat az alattvalómmal ennek a pácegresinek, csak hagyja abba a vernyákolást. És aztán ez így volt minden nap? Így, bolintott a király. Előbb jött Rácegresi, és kapott egy aranyat a játékáért, aztán jött Pácegresi. És ő is kapott egy aranyat, csak ne játszon egy hangot se. Mind a kettő ebből az egy aranyból tartott el a családját Rácpácegresen. Öreg édesanyja és 7 kis testvére volt Rácegresinek is, meg Pácegresinek is. Na de mennyire különbözött ez a két család? Mert Rácegresi otthon is furuljázott, hát vidámak voltak. Pácegresi meg otthon se tudott furujázni, hát folyvást veszekedtek. Csak úgy rengett a ház, egyik helyen a méregtől, a másik helyen a jókedvtől. Pácegresi a végén még a furujáját is eladta, és egy aranyrudat vett az árán. Furuja helyett aztán ezzel az aranyrúddal járt az ablakom alá, mintha bizony többet érne az aranyrúd, mint egy szépen szóló fafuruja. Még lyuk se volt az aranyrúdon, olyan tömör volt, mint a kapanyér. De hát nem is kellett rájuk, mert Pácegresi nem tudott furujázni. És ez így ment hosszú évekig. Talán 100 évig is, bólintott a jachtan kutarbani. Aztán egy szép napon meghalt Rácegresi is, meg Pácegresi is. Oda temettük őket az ablakom alá. Aztán... egy-egy fa nőtt a sírjukon. Bizony, Rácegresén egy sudár magas, és gyümölcsei egy gyönyörűséges fafuruját teremtek rajta. Pácegresén egy zömök, terebélyes, az meg furuja forma aranyrudakat termett. Ha valaki egy fafuruját akart leszakítani, fel kellett érte mászni a fára, mert Rácegresi fája magas volt, de aranyrudat lehetett a földön állva is szakítani, mert Pácegresi fájának ágai alacsonyan nőttek. Milyen jól tudod, csodálkozott a jachtan kutarbani. Majdnem jobban tudod, mint én. Azt akarod mondani, hogy ezzel vége a mesének? Dehogy is vége, hát éppen most jön a java.
0: mert azok az emberek, akik el akartak jutni Csodaországba, és melyik ember nem akar, mind ott mentek el az én fazsindejes palotám előtt. Persze, hogy megálltak a két furúja fánál, ámuldoztak, bámuldoztak, aztán szakítottak maguknak valamelyikről, vagy a rácegresiéről, vagy a pácegresiéről, és indultak tovább Csodaország felé. Igen ám, de a bejáratnál elébük állt a hétfejű tündér, és mosolygott, mind a hétfejével, amíg megvolt mind a hét. Aztán csak egyel, de egyel is nagyon szépen tudott mosolyogni. Kiszivárványosodott tőle az ég. A nap belesápadt. És akkor mi történt? Azt mondta az utasnak a hétfejű tündér, bejöhetsz, hogy ne jöhetnél csak. Előtte furuljázz egyet nekem. Aki a rácegresi fájáról szakított, annak megszólalt a furujája. A hétfejű tündér rögtön be is engedte Csodaországba. De aki aranyrudat szakított, az aztán fújhatta, meg se nyikkant. Vagyis az se mondta nyik. Se azt, hogy tű! Se azt, hogy ti! A túlról nem is beszélve. És ezekkel mi történt? Ezeket nem engedte be a hétfejű tündér Csodaországba. Mehettek vissza dolguk végezetlen az aranyrúdjaikkal. A fafurujások meg mind kaptak egy darabot Csodaországból. A szívükbe rejtették, mindig magukkal hordják. Vajon kik lehetnek többen? Fafurujások vagy aranyrudasok? Kérdezte Babó Tippi.
1: Azt én nem tudhatom, válaszolt a jaktankutatbani király. De azt sejtem, hogy te melyik fáról szakítottál.
0: Én bizony a rácegresiéről, mondta Babó Tippi, és előhúzott egy fafuruját.
1: Hát, bizony én is.
0: Nevetett a jaktankutatbani király, és előkapta a belső zsebéből a furuját. Mindjárt rá is zendítettek. Azt hújták, hogy Csodaország, jaj de messze, mégis itt van a szívünkbe. Nagyon szépen szólt. Az öregembernek örömében egyszerre három araszt nőtt a szakálla.
1: Babó Titi meg hármat rövidül.
0: Ha ugyan rövidülhet olyasmi, ami nincs.

szurkos kezű királyfiak. Volt egyszer két király. Szomszédok voltak. A házukat egy léckerítés választotta el egymástól. Egy tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a szomszédházból másik király. Jó reggelt, mondta barátságosan egyik király. Adj Isten, válaszolta ugyanolyan barátságosan másik király. Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy igazán király. Oda balaktak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték egymást. Mióra készül, szomszéd? Mindenik azt mondta. Sárgarépát akarok kapálni. Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment. Mint a éjszaka kitalálták volna egymás gondolatát. Minden nap ugyanarra készülődött mindkettőjük, s majd minden nap ugyanazt is csinálták. De hiszen ez nem csoda. Akkor kapálták a sárgarépát, amikor megjött az ideje. A búzájuk is egyszerre érett meg, persze, hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak az erdőre, mert fát vágni télen szokás. Mikor vágtak volna máskor? Annak idején lányuk is egyszerre született, és éppen ebben az időben került eladósorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa kapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a kerítéshez, nem is kellett abba hagyni a kapálást. Felséged mikor adja férjhez a lányát? Kérdezte egyik. A királyok ugyanis leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelentett semmit, mert van olyan király, aki azt mondja másiknak, hogy felség, és közben azt gondolja magában, Pernahajder. De ez a két király, amikor azt mondta felség, magában is azt gondolta, hogy felség. Hát én hamarosan, mondta másik. Már van is három kérője a lányomnak. Az enyémnek is három van, mondta az egyik. És megbeszélték, melyik kérő, kicsoda, micsoda. Persze mind a hat legény királyfi volt. És felséget tudja már, melyik közülük a legkülönbb? Én bíz még nem. És felséget? Én sem. És hogyan választja ki a legkülönbet? Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket. Ebben aztán meg is egyeztek. Csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg a legjobban. Elhatározták hát, hogy délután ünneplőt töltenek, és meglátogatják a közel lakó öregebb királyokat, akik már férjhez adták a lányukat, és megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaztak. Izom-bizom király azt mondta, össze kell ereszteni mindegyiket a hétfejű sárkánnyal. És ha mind a három legyőzi, kérdezték a királyok, akkor a 12 fejűvel, ha azt is, akkor a 24 fejűvel, és így tovább, mondta Izom-bizom. A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal odébb áll. Csak kincs király azt mondta nekik, amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok. Eszerece király egy feladványt mondott el. Adjatok nekik 9 egyforma golyót, a 9 közül egy legyen kicsit súlyosabb, mint a többi, de ezt szemmel ne lehessen látni. Amelyik egy kétkarú mérleggel két mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb golyót, annak adjátok. Nyalka-balka király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek. Nem kell oda semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb. Amikor a két király hazafelé ballagott, igencsak vakarta a fejét. Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk. Bizony nem. Mert lehet valaki erős, gazdag meg szép, de mit ér vele, ha például lusta? Vagy netalántán gonosz? Bizony, bólogatott egyik. Így váltak el. Otthon mind a kettő elővett 9 golyót, egyforma súlyúakat, csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy kétkarú mérleget, és próbálták megoldani eszerece király feladványát.
Még éjfélkor is méricskéltek, de sehogy sem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágták a golyót, mérleget, és azt gondolták, már miért kellene egy olyan okos vő, aki azt is tudja, amit ők nem. Aztán már csak egy hónap múlva találkoztak. Holnap lesz az esküvő, újságolta egyik király. Nálunk is, mondta a másik király. Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz, megszokták már. Azon se csodálkoznék, mondta a másik király, ha véletlenül ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki. Pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király. Beszúrkoztatta mind a háromnak a kezét. A másik király szeme felcsillant. Én is, mondta. Azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de addig nem szabad kezet mostniuk. Akár csak én. Na és mi volt, amikor visszajöttek? Hát, mondja egyik király, beállított az első, és szégyenlősen zsebre dugta a kezét. Mondom neki, na mutasd csak a kezed, ne haragudjon felséged, mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizony arról egy cseppig lekopott a szurok. Hát te mit csináltál? Kérdeztem. Tudja, felséged, eltörött a kocsim kereke, mondta. Na és? Hát meg kellett javítanom, ha nem akartam egy hónapig ott ülni az árokparton. És mire megjavítottam, megéheztek a lovaim, el kellett menni szénát kaszálni, mire hazaértem, ott is várt a tömérdek munka, dolgoznom kellett, lekopott hát a szurok. Szakasztott így volt az én lányom első kérője is, mondta a másik király. Csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be. A másik kérőmet, folytatta egyik király, sokáig nem akarta előhúzni a zsebéből egyik kezét sem. Azt gondolta, nyilván ő is dolgozott, az ő kezéről is lekopott a szurok. Aztán nagy unszolásra előhúzta a bal kezét. Nem kopott le arról bíz egy csepp se, mondom neki. A jobb kezét is mutassa. Nem nagyon akarta, de addig erőltette, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem. Nyilván nem tudta kiszámítani, mi tetszik majd nekem. Gondolta, ha szükséges, a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképpen alakul, akkor azt, amelyikről lekopott. Érdekes, mondta a másik király. Az én lányom második kérője is be akar csapni. Csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketébb volt rajta a szurok, mint eredetileg. Te, mondtam neki, ez nem az a szurok, amit egy hónappal ezelőtt rákentünk, de ő csak erősködött, hogy bizony az. Végül aztán mégis kiderült, a régi szurkot, ahogy hazaért, lemosta a kezéről, s csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be. Na és a harmadik? A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét. Ugyanúgy volt rajta a szurok, ahogy rákentő. Azt mondta, azért csavarta rongyba, hogy óvja a szurkot, minél kevesebb kopjon le belőle. Szakasztott így, a miénk is, kiáltott fel a másik király. Azt mondta, inkább dűljön össze minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat, ezért óvta a szurkot. Hát ez érdekes. Ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is, meg nálam is. No és felséged melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel másik király. Hát ez nem is lehet vitás, mosolygott el az egyik. A legkülönbe. Azt, amelyiknek a munka volt a fontosabb, s nem számít neki, hogy kopik-e a szurok, vagy nem kopik. A másik királynak erre leesett az áll. Hát érdekes, mert én azt tartottam a legkülönbnek, amelyik a lányom miatt mindent félbe-szerbe hagyott inkább, mintsem, hogy lekopjon a kezéről a szurok. A két király azóta is azon vitatkozik, melyiküknek volt

a lyukas szokni. Volt egyszer egy lyukas szokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegyke kék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett. És mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöfeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozog a szekrény, legrozogább fiókjának a legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan! Oktatta az okni. Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, és nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk. Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkre teszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt. Fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz! Kiáltott az okni. És akkor a lyuk, nagy pöffeszkedve, akkor átnőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert az okni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Három vakegér, nézd csak, hogy szalad! Nézd csak, hogy szalad! Futottak a gazdasszonyka után, levágta késsel a farkukat ám. Ilyet nem pipáltál még soha tám, mint a három vakegér. Prológus. Dermesztő hideg volt. Az égen komor és a le nem hullott hótól terhes felhők gomolyogtak. Egy férfi sötét felöltőben, sálba bugyolált arccal, szemébe húzott kalapban végigment a Carver Street-en, és fölment a 74-es számú ház lépcsőjén. Megnyomta a csengőt, mely élesen fölberregett az alaksorban. Mrs. Casey, aki épp a mosogatással bajlódott, törődötten így szólt. Fene a csengőbe! Én mondom, nincs az embernek egy csöpp nyugta se! Lihegett egy sort, majd fölcaplatott az alaksorból, és ajtót nyitott. A kint álló férfi alakja kirajzolódott a fenyegető szürkületből. Mrs. Leon? Kérdezte suttogva. Második emelet, mondta Mrs. Casey. Nyugodtan fölmehet. Várja magát. A férfi tétován nemet intett a fejével. Menjen csak föl, és kopogjon! Utána nézett a férfinak, amint az fölfelé haladt az elrongyolódott szőnyeggel bevont lépcsőn. Később azt állította, furcsa érzése volt vele kapcsolatban. Valójában persze azt gondolta csupán, jó rendesen megfázhatott, hogy ennyire berekedt, meg hogy ilyen időben ez nem is csoda. A férfi a lépcsőfordulóhoz érve halkan fütyörészni kezdett. A három vakegér dallamát fütyülte. Molly Davis visszalépett az utcára, és fölnézett a kapu melletti frissen pingált táblára. Monksfell udvarház, vendégfogadó. Helyeslően bólintott. Úgy fest, tényleg úgy, mintha szakember készítette volna. Na jó, egyesek talán azt mondhatják, majdnem úgy. A vendégfogadóból a V egy kissé fölfelé dőlt, az udvarház szó végén pedig enyhén összezsúfolódtak a betűk. Mégis egészében Giles remek munkát végzett. Giles kifejezetten ügyes volt. Rengeteg mindent meg tudott csinálni. Molly mindig fölfedezett valami újat a férjében. Mivel Giles annyira keveset beszélt magáról, a nő csak fokról fokra ébredt rá, milyen sokoldalú is a párja. Egy volt tengerész mindenhez ért, ahogy mondani szokták. Ami azt illeti, Gilesnak szüksége is lesz minden tehetségére, most, hogy új vállalkozásba fogtak. Hiszen náluk tapasztalatlanabbakat keresve se lehetett találni a fogadóüzemeltetés terén. Minden esetre jó mókának látszott, és a lakás problémájukat is megoldotta. Molly ötlete volt az egész. Amikor Catherine néni meghalt, és az ügyvédek írásban tájékoztatták arról, hogy nagynénje ráhagyta a Monksfell udvarházat, a fiatal pár elsőként az eladásra gondolt. Giles azt kérdezte. Na, és milyen? Molly így felelt. Ó, hát egy hatalmas, rossz beosztású régi ház, tele dohos és ódivatú Victoria korabeli bútorokkal. A kert egészen szép, de a háború óta szörnyen benőtte a gaz, mert csak egyetlen egy öreg kertész maradt, aki ápolja. Tehát úgy döntöttek, túladnak a házon, és épp csak annyi bútort tartanak meg maguknak, amennyivel egy kis házikót vagy lakást berendezhetnek. De egyszerre két nehézséggel is szembe kellett nézniük. Először is egyáltalán nem találtak kis házikót vagy lakást, másodszor pedig a bútorok egytől egyig ormótlanul nagyok voltak. Akkor hát, szólt Molly, mindent el kell adnunk, ugye el fognak kelni? Az ügynök biztosította őket afelől, hogy manapság bármit el lehet adni. Nagyon valószínű, tette hozzá, hogy szállónak vagy fogadónak veszi majd meg valaki, a teljes bútorzattal együtt. Szerencsére a ház igen jó állapotban van. A néhai Miss Emory közvetlenül a háború előtt alaposan rendbehozatta és korszerűsítette, s lényegében azóta se romlott le. Igen, kifejezetten jó állapotban van. És ekkor jött Molly ötlete. Giles, mondta, miért ne üzemeltethetnénk benne fogadót mi magunk? A férje először csak gúnyolódott ezen, ám Molly kitartó volt. Nem kell sok vendég, legalábbis egyelőre. A ház igazán alkalmas fogadónak. Hideg-meleg víz a hálószobákban, központi fűtés és gáztűzhely. Lennének tyúkjaink, meg kacsáink, és persze tojásunk, és termeszthetünk zöldségeket.
és kivégezné el az ezzel járó munkát. Nem túl nehéz személyzetet találni? Ó, hát mi csinálnánk mindent? De bárhol élnénk is, ez akkor is így lenne. Néhány alkalmi kisegítővel sem mennénk sokkal többre. Esetleg szerezhetnénk majd egy bejárónőt, ha tényleg beindul az üzlet. Még ha csak 5 ember szállna meg nálunk, és mindegyik 7 guineát fizetne hetente... Molly valamelyes derülátó fejszámolgatásba merült. És gondolj csak bele, Giles, fejezte be mondókáját. Ez a ház a sajátunk lenne, a saját dolgainkkal. És ahogy elnézem, évekbe telne, mire találnánk magunknak lakóhelyet. Ez bizony, Giles egyetértett vele, igaz volt. Kutyafuttában kötött házasságuk óta oly kevés időt tölthettek együtt, hogy már nagyon szerettek volna otthonra lelni és megállapodni. A nagy kísérlet ideje vészesen közeledett. Hirdetéseket tetettek be a helyi újságba, meg a Times-ba, melyre érkeztek is különféle válaszok. És most a mai napra várták az első vendég érkezését. Giles korán lement, hogy bemelegítse az autót. Katonai dróthálót szándékozott venni, amit a megye másik végében kínáltak eladásra. Molly bejelentette, besétál a faluba, hogy még utoljára beszerezzen néhány apróságot. Az egyetlen zavaró tényező az időjárás volt. Az utóbbi 2 nap csípős hidege után még a hó is elkezdett esni. Molly a kocsi úton szaporázta lépteit, esőkabátját és fényes göndörhaját kövér hópelyhek lepték el. Az előrejelzés kivételesen kemény időjárási viszonyokat jósolt. Erős hózápor volt várható. Molly a vízvezeték miatt aggodalmaskodott, remélte nem fog befagyni. Igazán nem lenne szép, ha rögtön a megnyitás után minden elromolna. Az órájára pillantott. Vége a teaidőnek. Vajon Giles visszaérte már? S kíváncsi lesz-e arra, hogy ő merre járt? Megint be kellett mennem a faluba valamiért, amit elfelejtettem megvenni, fogja mondani Molly. És a férje nevetve kérdezi majd. Még néhány konzervért? Gyakran viccelődtek a konzerveken. Állandóan újabb doboz ételekre vadásztak. Mostanra egész tisztességesen föltöltötték a kamrát, fölkészülvén az ínséges időkre. Molly elfintorodott, amint fölnézett az égre, és azt gondolta, ezek az ínséges idők úgy látszik, igen hamar rájuk köszöntenek. Üres volt a ház. Giles nem jött még vissza. Molly először a konyhába ment, aztán föl, hogy körbejárja a frissen előkészített hálószobákat. Mrs. Boyle a déli szoba a mahagóni bútorokkal és a mennyezetes ágyjal. Metcalf őrnagyé a kék szoba a töltyfa berendezéssel. Mr. René az ablakfülkés keleti szoba. Mindegyik nagyon jól mutatott. Micsoda szerencse, hogy Catherine néninek annyi csodás vászonágyneműje volt. Molly megigazította az egyik ágytakarót és lement. Csak nem besötétedett már. A házban hirtelen síri csönd és kongó üresség támadt. Az épület elhagyatottan állt, 2 mérföldnyire a falutól, 2 mérföldnyire, ahogy Molly megfogalmazta magában, mindentől. Azelőtt is sokszor volt egyedül a házban, ám ez igazán csak most tudatosodott benne. A hó lágyan záporozva ütögette az ablaküveget. Kellemetlen, susogó hangja volt. Mi lenne, ha Giles nem tudna hazajönni, mert hogy az autó a vastag hóréteg miatt képtelen volna tovább menni? Mi lenne, ha egyedül kellene maradnia, egyes egyedül, akár több napon át? Körbenézett a terebélyes és nyugalmat árasztó konyhában, mely valósággal kiáltott egy terebélyes és nyugalmat árasztó szakácsnőért, aki az asztal főn ülve, állkapcsát ritmikusan föl-alá mozgatva, ropogós kekszet enne, s hozzá fekete teát inna. Egyik oldalán egy magas, idősecske szobalány ülne, a másikon meg egy rózsás képű, gömbölydett cselédlány, és az asztal másik végében ülő konyhalány rémült szemmel lesné följebb valóit. És mindezek helyett csak ő volt itt egymaga, Molly Davis, olyan szerepben tetszelegve, mely egyelőre nem állt túlságosan közel hozzá. Ebben a pillanatban az egész élete valószerűtlennek látszott, Giles-t is beleértve. Molly szerepet játszott, csupán szerepet. Árny suhant el az ablak előtt, s ő fölugrott. Valaki közeledett a havon. Zárt csörgést hallott az oldalajtó felől. Az idegen ott állt az ajtóban,
s lerázta magáról a havat. Egy ismeretlen férfi sétált be az üres házba. És akkor egyszeriben szerte foszlott a képzelgés. Ó, Giles, kiáltotta Molly. Úgy örülök, hogy megjöttél. Szervusz, édesem. Micsoda ronda idő, Istenemre majd megfagytam. Dobbantott a lábával, és belelehelt a tenyerébe. Molly gépiesen fölszedte a kabátot, amit férje amúgy Giles módjára ledobott a tölgyfa komódra. Válfára rakta, a kitömött zsebekből kivett egy sálat, egy hírlapot, egy kötek spárgát és a reggeli postát, amit Giles trehányul begyömöszölt. A konyhába tartván az újságot letette a konyhaszekrényre, és fölrakta a gázra a teáskannát. Megvetted a dróthálót? Kérdezte. Olyan sokáig voltál távol. Nem volt számunkra megfelelő. Egyáltalán nem tudtuk volna használni. Elmentem egy másik telepre, de az ottani se volt jó. Hát te, mit csináltál ez alatt? Gondolom nem jött még senki. Ha már itt tartunk, Mrs. Boyle csak holnap érkezik. Metcalf őrnagynak és Mr. Wrennek még ma itt kellene lennie. Metcalf őrnagy küldött egy lapot, hogy holnap jön. Hát akkor csak Mr. Wren maradt, aki ma velünk vacsorázik. Milyennek képzeled? Derék, nyugalmazott köztisztviselő, ez az én tippem. Nem hiszem, szerintem művész. Ebben az esetben, mondta Giles, jobban tesszük, ha előre elkérjük az első heti bérleti díjat. Ugyan már, Giles, hiszen hoznak magukkal podgyászt. Ha nem fizetnek, megtartjuk a podgyászukat. És mi van akkor?

Ört krumpli, meg egy icike-picike sajt, hogy méltó legyen a nevéhez. Még mondja valaki, hogy nem vagy leleménye szakácsnő, igaz? Mondta a feleségét csodáló férj. Mondhatná? Egyszerre kizárólag egyfélét tudok készíteni. A műveleteket összehangolni, na, az kíván csak igazán nagy gyakorlatot. A legnehezebb a reggeli. Miért? Mert minden egy időben készül. A tojás, a szalonna, a forró tej, a kávé és a pirítós. Vagy a tej fut ki, vagy a pirítós ég meg, vagy a szalonna pöndörödik össze, vagy a tojás főkeményre. Az embernek olyan ébernek kell lennie, mint a leforrázott macskának, aki egyszerre figyel mindenfelé. Holnap reggel majd észrevétlenül lelopódzom, és meglesem ezt a leforrázott macska imitátort. Forra te a víz, szólt Molly. Bevisszük a tálcát a könyvtárszobába, hogy hallgathassuk a rádiót. Mindjárt híreket mondanak. Úgy látszik, jóformán minden időnket a konyhában fogjuk eltölteni. Ide is vennünk kéne egy rádiót. Hát igen, milyen barátságosak is a konyhák. Szeretem ezt a konyhát. Szerintem messze a ház legszebb helyisége. A tálalószekrény és a tányérok is tetszenek, de az egyszerűen fantasztikus, hogy az ember már is nagy stílűnek érzi magát, hogy ilyen hatalmas tűzhely van a birtokában. Persze, hálát adok az égnek, hogy nem kell főznöm rajta. Gyanítom, az egész évre való fűtőanyagunk elfogyna egyetlen nap alatt. Az bizony könnyen meg lehet, de képzeld el azokat a jókora pecsenyéket, marha hátszínt és ürügerincet, amik benne sülhettek. Vagy az óriási rézbefőző lábasokat, tele házi szamócalekvárral, sok-sok kiló cukorral. Milyen nagyszerű és nyugodt is volt a viktoriánuskor. Nézd meg a fönti bútorokat, hatalmasak és masszívak, mégis cifrán díszítettek. És Istenem, az a mennyei kényelem, s bennük a rengeteg hely az ember ruháinak. Ráadásul a fiókok mindegyike könnyedén kihúzható és betolható. Emlékszel arra a modern lakásra, amit kibéreltünk? Minden beépített és tolóajtós volt, csak éppen a tolóajtók mindig beszorultak. Ha betoltad, hogy bezárd őket, nem maradtak csukva, vagy ha igen, akkor nem nyíltak ki. Hát igen, ez a legrosszabb ezekben a szerkentyűkben. Ha nem működnek, az embernek elmegy tőlük a kedve. Gyere, menjünk, hallgassuk meg a híreket. A hírek főleg az időjárásra vonatkozó riadalomkeltő előrejelzésekből, a külügyi tárgyalások szokásos megfenekléséről, a szenvedélyes parlamenti civakodásokról szóltak, valamint egy a Paddington Carver Street-en történt gyilkosságról. Mondta Molly, mindig csak a baj. Nem fogom újra és újra végighallgatni a fűtőanyag takarékosságra vonatkozó felhívásokat. Mégis mit várnak tőlünk? Üljünk és fagyjunk meg? Azt hiszem, nem télen kellett volna megnyitunk a fogadót. Várhattunk volna tavaszig. És egészen más hangon folytatta. Vajon milyen lehetett az az asszony, akit meggyilkoltak? Mrs. Leon? Így hívták? Kíváncsi vagyok, ki ölhette meg, és miért? Talán egy egész vagyon tartott a padlódeszka alatt. Mikor azt mondják, a rendőrség mielőbb kikívánja hallgatni azt a férfit, akit a környéken láttak, azt jelenti, ő a gyilkos? Szerintem általában igen. Csak éppen udvarias megfogalmazásban. A csengő éles hangjára mindketten felugrottak. A bejárati ajtó az, mondta Giles. Lépjen be, a gyilkos, tette hozzá tréfálkozva. Úgy is lenne egy színdarabban, persze. Siessünk, ez biztosan Mr. Horrell lesz. Most meglátjuk, melyikünknek van igaza vele kapcsolatban, neked vagy nekem. Mr. Wren, akárcsak az őt kísérő hózápor rohamszerűen érkezett. A könyvtár ajtajában állva, Molly csak a hófehér háttérből kirajzolódó árnyát látta a jövevénynek. Milyen egyformák is a férfiak, gondolta, a civilizációt jelképező egyenruháikban. Sötét felöltő, szürke kalap, sál a nyakban. A következő pillanatban Giles becsukta az ajtót, kirekesztvén ezáltal az elemeket. Mr. Wren letekerte a sálat a nyakáról, ledobta a bőröngyét és elhajította a kalapját. Úgy tűnt, mindezt egyszerre műveli, és közben még beszélt is.
Magas és éles, szinte nyafogó hangja volt, s ahogy ott állt a halban, a lámpa fénye egy kócos, napszitta hajú,

0: zaklatott, fakó tekintetű fiatalembert világított meg.
1: Ez igazán, igazán rettenetes, kezdte. Az angol tél a legrémesebb fajtából, éppen mint Dickensnél. Scrooge és Pici Tim meg a többi. Az embernek szörnyen szívósnak kell lennie, hogy ellenálljon neki. Nem gondolják? És iszonyú volt, mi keresztül utaztam az országot Wales-től egészen idáig. Ön Mrs. Davis? És milyen elragadó!
0: Csontos ujjai egy gyors mozdulattal megragadták Molly kezét.
1: Egyáltalán nem olyan, mint amilyennek elképzeltem. Tudja, úgy láttam magam előtt, mint egy indiai tábornok özvegyét. Félelmetesen zord és olyan memsahib, és olyan penaresi miaszösz, egy igazi viktoriánus miaszösz. Csodás, egyszerűen csodás. Vannak viaszvirágaik? Netán paradicsom madaraik? Ó, akárhogy is, én mindenképpen imádni fogom ezt a helyet. Attól féltem, tudják, hogy túlontúl régi módi lesz. Úgy értem, egy nagyon-nagyon vidékies udvarház, leszámítva persze a belaresi részholmikat. És ehelyett minden káprázatos, csupa vérbeli viktoriánus előkelőség. Mondják, van maguknak olyan mahagóni, szilva, kékes, lilás árnyalatú mahagóni pohárszékük, amin nagy vésett virágok vannak? Ami azt illeti, mondta Molly, aki csak nem lélegzett, visszafojtva hallgatta ezt a szóáradatot, van. Ne mondja, megnézhetem, most azonnal, ide bent van. Fürgessége már-már nyugtalanító volt. Elfordította az étkezőajtó gombját, és meggyújtotta a lámpát. Molly a balján álló Giles rosszalló arckifejezésének tudatában bement utána. Mr. Wren végigfuttatta hosszú, csontos ujjait a súlyos bútordarab gazdagon vésett mintázatán, és közben elismerése jeléül aprókat sikkantott. Majd szemrehányó pillantással fordult kísérője felé.
2: Nagy mahagóni étkező asztaluk nincs is? Inkább ezeket a kis asztalkákat szórták szét mindenfelé?
0: Azt gondoltuk, az embereknek így jobban fog tetszeni, mondta Molly.
1: Persze, tökéletesen igaza van, drágám. Csak magával ragadott a kor hangulata. Természetesen egy ilyen asztalhoz nagy család is dukál, aki körbeülik. Szigorú, jó kiállású, szakállas apa, dolgos, hervatag anya, 11 gyerek, zord nevelőnő, és még valaki, akit csak szegény Harrietnek szólítanak. Ő a szegény rokon, aki mindig mindenben segít, és borzasztóan hálás, hogy ilyen remek otthonra talált. Nézze azt a tűzrostét! Képzelje el, amint a kandallóban lobogó lángok szegény Harriet hátát perzselik!
3: Fölviszem a kofferjeit, mondta Giles. Keleti szoba?
0: Igen, válaszolta Molly. Miközben Giles fölfelé tartott, Mr. Wren ismét a halban termett.
2: Van benne mennyezetes ágy, apró rózsa mintás vászonhúzattal?
3: Nem, nincs,
0: mondta Giles, és eltűnt a lépcsőfordulóban.
2: Azt hiszem, a férje nem fog kedvelni engem,
0: mondta Mr. Wren.
3: Hol szolgált? A tengerészetnél?
0: Igen.
3: Gondoltam.
2: Kevésbé béketűrőek, mint a gyalogságnál vagy a légierőnél.
3: Mióta házasok?
0: Nagyon szerelmes belé? Talán szeretne följönni, hogy megnézze a szobáját.
3: Igen, ez pimasság volt a részemről, de komolyan szeretném tudni.
2: Úgy értem, maga szerint nem lenne érdekes mindent tudni az emberekről? Mármint azt, hogy mit éreznek vagy gondolnak, és nem csak azt, hogy kik ők és mivel foglalkoznak.
0: Ha nem tévedek, mondta Molly higgadt hangon, ön Mr. Wren? A fiatalember hirtelen megállt, mindkét kezével beletúrt a hajába, és megcibálta.
2: Igazán rémes, sosem a legfontosabbból kezdem a dolgokat. Igen, Christopher Wren vagyok, most ne nevessen.
0: A szüleim romantikus hajlamúak voltak, azt remélték, építész lesz belőlem. Így kiváló ötletnek tartották, hogy Christophernek kereszteljenek. Azt gondolták, ez már tulajdonképpen félsiker.
3: És ön építész? Kérdezte Molly, és nem tudta palástolni mosolyát.
1: Igen, az vagyok, közölte Mr. Wren diadalmasan. Legalábbis majdnem az.
0: A képzésem még nem fejeződött be,
2: de csak ugyan figyelemre méltó példája vagyok annak, amikor a vágyálmok egy csapásra valóra válnak. Jegyezze meg! A név valójában hátrányt is jelenthet. Én soha nem leszek a Christopher Wren. Azért a Chris Wren-féle előregyártott építőelemek még sikert arathatnak. Giles lejött a lépcsőn, Molly pedig így szólt. Most már tényleg megmutatom a szobáját, Mr. Wren. Amikor Molly néhány perccel később lejött, Giles azt kérdezte tőle.
4: Nos, megnyerte tetszését a gyönyörű tölgyfa berendezés?
2: Nagyon szeretett volna mennyezetes ágyat, ezért a rózsaszín szobát adtam neki.
4: Giles fölmordult és dörmögött valamit, ami úgy végződött, hitvány suhanc.
2: Na, ide figyelj, Giles, komolyodott el Molly. Ez nem estély, ahol szórakoztatnunk kell a vendégeinket, ez üzlet. Akár kedveled, Mr. Brent, akár nem.
4: Nem kedvelem,
2: szólt közbe Giles. Ez egyáltalán nem tartozik ide. 7 guineát fizet hetente, és kizárólag ez számít.
4: Mármint, ha kifizeti.
2: Beleegyezett, hogy kifizeti. Nálunk van a levele.
4: Te hurcoltad át a bőröngyét a rózsaszín szobába?
2: Természetesen ő vitte át.
4: Roppant gáláns.
2: De nem szakadtál volna bele. Az nem is kérdés, hogy nem újságpapírba csomagolt kövek vannak benne.
4: Annyira könnyű, hogy még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy semmi sincs benne.
2: Csit, itt jön, figyelmeztette Molly. Christopher Brent betessékelték a könyvtárszobába, amely Molly szerint igazán tetszetős volt, köszönhetően a nagy székeknek és a kályhának. Vacsorázni, tájékoztatta Mr. Brent Molly, úgy fél óra múlva fognak. Kérdésére válaszolva elmondta, jelen pillanatban nincs más vendégük rajta kívül. Ebben az esetben, mondta Christopher, mi lenne, ha bemenne vele a konyhába és segítene neki?
1: Készíthetnék omlettet, ha szeretik, ajánlotta föl barátságosan.
2: A további teendők elvégzésére a konyhában került sor, ahol Christopher a mosogatásban is segítkezett. Molly úgy érezte, egy hagyományos panzió megnyitásának valahogy nem éppen ez lett volna a megfelelő módja. Gilesnak pedig egyáltalán nem tetszett ez az egész. Nos jó, gondolta Molly, mielőtt elaludt. Holnap, ha a többiek is megérkeznek, minden másképp lesz. Sötét eget és havat hozott a reggel. Giles komornak tűnt, Molly elkedvetlenedett. Az időjárás kezdte igencsak megnehezíteni a dolgokat. Mrs. Boyle hóláncol ellátott taxival érkezett, melynek sofőrje az utak állapotáról tartott borulátó beszámolót.
5: Estére hófúvások várhatók.
2: Mrs. Boyle maga semmit nem tett annak érdekében, hogy föloldja a kialakult rossz hangulatot. Nagy darab, rideg külsejű asszony volt, zengő hanggal és parancsoló modorral. A természetéből adódó agresszivitást csak növelte háborús karrierje, melyet kitartó és harcos tenni akarásának köszönhetett.
5: Ha nem hittem volna, hogy ez egy működő vállalkozás, soha nem jöttem volna ide,
2: jelentette ki.
5: Természetesen úgy gondoltam, hogy ez egy bejáratott panzió, amely tudományos megalapozottsággal rendben üzemel.
4: Nem kötelező itt maradnia, ha nincs megelégedve, Mrs. Boyle, mondta Giles.
5: Valóban nem. Ha így lesz, eszem ágába se fog jutni ilyesmi.
4: Esetleg, mondta Giles, szeretne telefonon taxit rendelni? Még járhatók az utak. Ha valami félreértésről van szó, tehát jobb lenne, ha máshova menne. Annyi szobafoglalásunk van, hogy egy-kettőre be tudjuk tölteni a helyét. Csak ugyan, a jövőben magasabb árat fogunk felszámolni a szobákért, tette hozzá.
2: Mrs. Boyle élesen rápillantott.
5: Természetesen nem megyek el addig, amíg meg nem tapasztaltam, milyen is a hely. És nagyméretű fürdőlepedőt kérek, Mrs. Davis. Nem vagyok hozzászokva, hogy zsebkendővel törülközzem meg.
2: Giles rávigyorgott Mollyra a távolodó Mrs. Boyle háta mögött.
1: Drágám, csodálatos voltál, mondta Molly, ahogy szembeszálltál vele.
4: A nagyszájúak rögvest meghátrálnak, ha a saját fegyverüket fordítod ellenük, mondta Giles.
1: Ó, egek, kíváncsi vagyok, hogy fog kijönni Christopher Wrennel.
4: Sehogy.
2: És tényleg, Mrs. Boyle még aznap délután megjegyezte Mollynak jól kivehető nem tetszéssel a hangjában.
1: Rendkívül furcsa fiatalember.
2: A pék úgy festett akár egy sarkkutató, amikor megérkezett, és azzal a figyelmeztetéssel adta át a kenyeret, hogy a következő 2 nap múlva esedékes szállítás meghiúsulhat.
6: Minden akadozik, közölte. Remélem van bőségesen élelmiszerük, ugye?
2: Ó, igen, válaszolt Molly. Rengeteg konzervünk van, bár az lesz a legjobb, ha veszek még lisztet. Halványan rémlett neki, hogy az írek csinálnak egy szóda kenyérnek nevezett valamit. Ha minden kötél szakad, esetleg azt el tudná készíteni.
5: A pék az újságokat is behozta, melyeket Molly a halban lévő asztalon terített szét. A külügyek háttérbe szorultak. Az időjárás és Mrs. Leon meggyilkolása került a címlapra. Molly a halott asszony arcvonásait tanulmányozta az elmosódott fényképen, amikor Christopher Wren szólalt meg a háta mögött.
6: Elég mocskos gyilkosság, nem gondolja? Egy ronda nő egy ronda utcában. Az ember el sem tudja ugyebár képzelni, milyen történet volt a háttérben.
5: Nem kétlem, horkant föl Mrs. Boyle, hogy az a teremtés csak azt kapta, amit megérdemelt.
6: Ó! Oh!
5: Mr. Wren mohol lecsapott Mrs. Boyle válaszára, s odafordult felé.
6: Szóval azt gondolja, hogy egész biztosan szexuális bűntény történt, nem de bár?
5: Semmi efélét nem állítottam, Mr. Wren.
6: De hiszen megfojtották, nem?
5: Azon tűnődöm, és kinyújtotta hosszú fehér kezét, milyen érzés lehet megfojtani valakit?
7: No de, Mr. Wren!
5: Christopher közelebb hajolt hozzá, és lehalkította a hangját. Belegondolt már, Mrs. Boyle, milyen lehet, amikor megfojtják az embert?
7: No de, Mr. Wren!
5: Ismételte meg Mrs. Boyle, még jobban fölháborodva. Molly kapkodva fölolvasta. A sötét felöltőt és világos puha kalapot viselő férfi, akit a rendőrség mielőbb kikíván hallgatni, közép, magas és gyapjú sál volt rajta.
6: Valójában, mondta Christopher Wren, pont úgy nézett ki, mint akárki más.
5: Igen, helyeselt Molly. Pont úgy, mint akárki más. Parminter felügyelő Scotland Yardi szobájában így szólt Kane nyomozó őrmesterhez.
6: Jöjjön az a két munkás.
8: Igenis, uram.
6: Milyenek?
8: Tisztességes munkás emberek, kisé lassú felfogásúak, megbízhatóak.
6: Rendben,
5: bólintott Parminter felügyelő. Ekkor két zavartnak látszó férfit vezettek be, akik a legjobb ruhájukat viselték. Parminter gyors pillantással fölmérte őket. Jól értett az emberek megnyugtatásához.
6: Tehát olyan információ van a birtokukban, amely fontos lehet számunkra a Leon üggyel kapcsolatban, mondta.
5: Kedves önöktől, hogy elfáradtak. Foglaljanak helyet. Cigaretta? Megvártam, míg elfogadták és rágyújtottak.
6: Szörnyű az idő odakint.
9: Úgy van, uram.
5: Nos, hát akkor vágjunk bele. A két férfi összenézett, és most azért jöttek zavarba, mert tudták, nem lesz könnyű előadni a mondókájukat.
9: Kezdjed el, Joe,
5: mondta kettejük közül a nagyobbik. Joe neki kezdett.
9: Nézze, az úgy volt. Nem volt gyufánk.
6: Hol történt ez?
9: A Jarman Street-en, ott javítottuk a gázvezetékeket.
5: Parminter felügyelő bólintott. Majd később visszatér az időpontra és a helyszínre vonatkozó részletekre. Tudta, hogy a Jarman Street a Culver Street közvetlen közelében van, ahol a tragédia történt.
9: Nem volt gyufájuk, ismételte meg bátorítólag. Nem, pont kiürült az a doboz, ami nálam volt, a Bill öngyújtója meg nem működött. És akkor megszólítottam egy pofát, aki arra jött. Uram, tudna adni egy szál gyufát, mondok. Nem gondoltam én semmi különöset, akkor még nem. Csak arra járt, mint sok a mások, és én éppen őt kérdeztem meg.
5: Parminter ismét bólintott.
9: Szóval gyufát azt adott. Nem szólt egy szót se. Kegyetlen hideg van, mondta neki a Bill, ő meg csak olyan suttogásféle hangon felelte. Az bizony. Légcső hurutja van neki, gondoltam. Ja, és rendesen be voltam bugyolálva. Köszönjük, uram!
5: Mondok, és visszaadom a gyufáját, és ő rögvest elhúz, olyan gyorsan, hogy amikor észreveszem, hogy elejtett valamit, majdnem túl késő, hogy visszahívjam.
9: Egy kis notesz volt, amit biztos akkor húzott ki a zsebéből, amikor elővette a gyufáját. Hé, uram! Szólok utána. Elejtett valamit!
8: de mintha nem hallaná, begyorsít, és mire a sarokhoz ér, már fut is. Igaz-e, Bill?
10: Igaz hát, helyeselt Bill. Iszkolt, mint a nyúl.
8: A Hero Road felé futott, igen, az volt az, és nem igen értük utolót se, bár nem is mentünk olyan gyorsan, mint ő, és különben is eléggé későre járt. És hát csak egy kis könyv volt, nem pénztárca vagy ilyesmi, bár nem is volt fontos. Fura pofa, mondok. Állig be van gombolkozva, a kalapja meg a szemébe húzva, pont mint a gazfickók a képeken, mondok a Billnek. Igaz-e, Bill?
10: Ezt mondtad, helyeselt Bill.
8: Furcsa, hogy ezt mondhattam, hiszen akkor még nem gondoltam semmi ilyet. Csak az járt a fejemben, hogy siessek haza. Nem törődtem én ő vele.
10: Nem akármi hideg voltám. Nem akármi, helyeselt Bill.
8: Szóval, mondok a Billnek, nézzük már meg azt a kis könyvet, hogy meglássuk, fontos-e. Nos, uram, én megnéztem. Csak egy csomó cím, mondok a Billnek. A Carver Street 74, meg valami Isten verte udvarház.
10: Puccos!
9: Horkantott föl rosszallóan Bill. Joe érezhető lelkesedéssel folytatta a történetet, most, hogy a végéhez közeledett.
10: Carver Street 74, mondok a Billnek, hisz az csak egy sarokra van innét. Ha leléptünk, majd arra kerítünk.
8: És akkor meglátom, hogy valami írás van a lap tetején.
10: Hát ez meg mi?
9: Mondok a Billnek.
8: Erre elveszi és felolvassa.
10: Három vakegér. Nincs ki mind a négy kereke, annyi szent,
8: mondja, és ebben a pillanatban, igen, éppen ebben a pillanatban, uram, meghalljuk, hogy egy-két utcával odább egy asszony azt sikoltja, gyilkosság.
9: Joe drámai csúcspont után hatásszünetet tartott.
8: Nagyon is nagyot sikoltottám, igaz-e?
9: Folytatta.
8: Nosza, mondok a Billnek, szaladjál már oda. Mikor végre visszajön, mondja, hogy nagy a tömeg, és a rendőrség is ott van, és valami nőnek elvágták a torkát, vagy megfojtották, és hogy a ház tulajdonos nője találta meg, és azt kiáltott rendőrér is.
10: Hol volt ez?
9: Mondok neki.
10: A Carver Street-en, mondja.
8: Hanyas szám? Kérdezem tőle, mire ő azt mondja, hogy nem figyelte meg rendesen.
9: Bill köhécselt, ide-oda rakosgatta a lábát, olyan szégyellősen, mint aki nem tett meg minden tőle telhetőt.
8: Szóval, mondok, elnézünk arra, hogy megtudjuk. És amikor megtaláljuk, hogy a 74-es szám az, megbeszéljük a dolgot, és a Bill azt mondja.
10: Lehet ám, hogy a címnek a noteszban nincs is semmi köze hozzá.
8: És én mondok, hogy mi van, ha igen?
10: És amúgy is, miután megbeszéltük, és halljuk, hogy a rendőrség ki akarja hallgatni azt a férfit, aki abban az időben jött ki a házból,
8: no, akkor eljöttünk, és megkérdeztük, hogy nem találkozhatnánk-e azzal az úriemberrel, aki az üggyel foglalkozik. És hogy biztosan nem tartjuk föl hiába. Vagyis hát, remélem.
9: Nagyon jól tették, mondta Parmentier elismerően. Elhozták magukkal a noteszt?
10: Köszönöm.
9: Most akkor kérdéseit fürgén és szakszerűen tette föl. Birtokában voltak immár az időpontokra és a helyszínekre vonatkozó adatok. Az egyetlen, ami nem volt még a birtokában, annak a férfinak a személy leírása, aki elejtette a jegyzetfüzetet. Ehelyett megkapta ugyanazt a leírást, amit a kiborult házi néni adott róla. Szemébe húzott kalap, begombolt kabát, a fél arcot eltakaró sál, jóformán csak suttogó hang, kesztyűs kéz. Mikor a férfiak eltávoztak, a felügyelő még mindig az íróasztalán fekvő nyitott könyvecskét bámulta. Most majd az ezzel foglalkozó ügyosztály is megvizsgálja, kinek az új lenyomata van rajta, ha van rajta egyáltalán, ami kézzel fogható bizonyítékul szolgálna. Azonban most a két cím kötötte le a figyelmét, valamint fölötte, a lap tetején, azaz apró betűkkel írt sor. Fejét a belépő Kén őrmester felé fordította.
11: Jöjjön ide, Kén! Nézze meg ezt!
9: Kén megállt mögötte, s miután elolvasta, halkan füttyentett egyet.
8: Három vakegér! Hát ez döbbenetes!
11: Az!
9: Parmentier kihúzta az egyik fiókot, és kivette egy fél levélpapírt, amit lerakott az asztalán lévő jegyzetfüzet mellé. A cédulát a meggyilkolt asszonyra gondosan rátűzve találták meg. A következő állt rajta. Ez az első. Alatta a három egeret ábrázoló gyerekes ábra és egy ütemnyi kotta. Kane elfütyülte a dallamot.
11: Rendben, ez az. A gyilkos szignálja.
9: Őrült, nem de uram?
11: Az.
9: Armintőr összevonta a szemöldökét.
11: A nő személyazonossága biztosan helytálló?
9: Igen, uram. Itt van a jelentés az új lenyomat vizsgáló részlektől. Mrs. Leon, ahogy nevezte magát, valójában nem más, mint Maureen Gregg. Két hónapja szabadult a Holloway-ből, minthogy letöltötte a büntetését.
11: Parmintőr hangosan gondolkodott. Maureen Leon néven lakott a Carver Street 74-ben. Alkalmanként iszogatott, és hébe-hóba egy férfit vitt föl magához. Nem mutatta, hogy félne bármitől vagy bárkitől. Nincs okunk feltételezni, hogy veszélyben érezte magát. Ez a férfi becsönget, őt keresi, és a házi néni azt mondja neki, menjen föl a második emeletre. Nem tud pontos leírást adni róla, csupán annyit, hogy középmagas volt, és úgy tűnt, nagyon meghűlt és berekedt. Visszament az alaksorba, és semmi gyanús természetű dolgot nem észlelt. Nem hallotta elmenni a férfit. 10 perccel, vagy valamivel később teát vitt föl a bérlőjének, és fölfedezte, hogy megfojtották. Ez nem hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosságként. Alaposan kitervelték. Szünetet tartott, majd váratlanul folytatta. Vajon hány házat hívnak Angliában Monkswell udvarháznak? Valószínűleg csak egyetlen egyet, uram. Nem lehet ilyen szerencsénk, de igyekezzünk. Nincs vesztegetni való időnk.
9: Az őrmester elismerően nyugtatta tekintetét a jegyzetfüzet két bejegyzésén. Carver Street 74, Monkswell udvarház. Megszólalt.
7: Tehát azt hiszi...
9: Parmintőr nyomban rávágta. Azt, maga nem?
7: Lehetséges. Monkswell udvarház, na, hol is? Tudja, uram, a fejemet teszem rá, hogy láttam valahol ezt a nevet mostanában.
9: Hol?
7: Hát éppen erre próbálok visszaemlékezni. Várjon egy percet. Újság. Times. Hátsó oldal. Várjon egy percet. Szállodák és panziók.
9: Fél pillanat, uram. Egy régebbi szám. Keresztrejtvényt fejtettem benne. Kirohant a szobából, és diadalmasan tért vissza. A felügyelő követte szemével az őrmester mutató ujját.
7: Monkswell udvarház, Harpreden, Berkshire megye.
9: Magához húzta a telefont. Kapcsolja a Berkshire-i megyei kapitányságot. Metcalf őrnagy megérkeztével a Monkswell udvarház rutinszerűen működő vállalkozássá vált. Metcalf őrnagy nem volt félelmetes, mint Mrs. Boyle, sem szeszélyes, mint Christopher Wren. Egy katonáson elegáns, egykedvű, középkorú férfi volt, aki nagyrészt Indiában szolgált. Úgy látszott, elégedett a szobájával és a berendezéssel, és bár Mrs. Boyle-al nem bukkantak közös barátokra, ismert néhányat a hölgy barátainak unokatestvérei közül. Yorkshire-jágon, kint Poonában. Podgyásza, két súlyos disznó bőrkoffer, még Giles eredendő gyanakvását is elaltatta. Az igazat megvalva, Molly és Giles nem igen ért rá morfondírozni a vendégeken. Ők ketten főzték meg és szolgálták föl a vacsorát, s miután mindenki evett, el is mosogattak mindent. Metcalf őrnagy megdicsérte a kávét, Giles és Molly fáradtan, de győzedelmesen nyugovóra tért. Ám hajnali kettőtájt szűnni nem akaró csöngetés verte föl őket.
7: A fene egye meg, mondta Giles. A bejárati ajtó az. Mi a csuda?
9: Siess, mondta Molly. Eredj és nézd meg! Giles szemrehányóan pillantott rá, majd belebújt a hálóköntösébe, és lement a lépcsőn. Molly hallotta a zár kattanását, meg a sutyorgást a hal felől. A kíváncsiságtól vezérelve azon nyomban kimászott az ágyból, és odament leskelődni a lépcső tetejéhez. Lent a halban Giles egy szakállas idegenről segítette le a hóborított kabátot. Mollyhoz csak beszédfoszlányok jutottak el. Brrr. Ilyen ropogósan csak külföldi ejthette ki.
12: Annyira hidegek az ujjaim, hogy nem is érzem őket. A lábam pedig... Dobbantást lehetett hallani.
11: Jöjjön be ide! Giles kitárta a könyvtárszoba ajtaját. Itt meleg van. Jobban teszi, ha itt várja meg, míg előkészítek önnek egy szobát.
12: Tényleg szerencsés vagyok, mondta udvariasan az idegen.
11: Molly mohó érdeklődéssel kandikált ki a korlát mögül. Kis, fekete szakált viselő, mefisztói szemöldökű, idősebb férfit látott. Egy őszülő halántékát meghazudtolóan fiatalos és könnyedjárású férfit. Giles becsukta mögötte a könyvtárszoba ajtaját, és sietve fölment a lépcsőn. Molly fölemelkedett a guggolásból.
12: Ki az?
11: Kérdezte türelmetlenül. Giles elvigyorodott.
13: A fogadó újabb vendége. A kocsija fölborult egy hóbuckán. Kikászálódott belőle, és minden erejét összeszedve elindult az úton. Hallgass csak, még mindig őrítő a hóvihar, amikor megpillantotta a hirdetőtáblánkat. Azt mondta, úgy érezte, az imája meghallgattatott.
11: Gondolod, hogy minden rendben van körülötte?
13: Drágám, a betörők nem az ilyen éjszakákon teszik meg szokásos körútjukat.
11: Külföldi, ugye?
13: Igen. Paravicininek hívják. Láttam a pénztárcáját, szerintem szándékosan mutatta meg. Egyszerűen tömve volt bankjegyekkel.
11: Melyik szobát adjuk neki?
12: A zöldet. Rend van benne és készen áll. Csak az ágyat kell fölhúzni.
13: Gondolom, kölcsön kell adnom neki az egyik pizsamámat. Mindenhol mi a kocsiban maradt. Azt mondta, az ablakon kellett kimásznia.
11: Molly lepedőket, párnahúzatokat és törülközőket szedett elő. Míg sietve megágyaztak, Giles azt mondta.
13: Egyre sűrűbben esik. Ki se látszunk majd a hóból, Molly. Teljesen el leszünk vágva a világtól. Valamiképpen még izgalmas is, nem?
11: Nem is tudom, mondta Molly bizonytalanul. Szerinted tudok én szódakenyeret sütni, Giles?
13: Persze, hogy tudsz. El tudsz te bármit készíteni, mondta a lojális férj.
11: Még soha nem próbáltam kenyeret sütni. Az ember természetesnek veszi, hogy van. Lehet friss, vagy lehet száraz, de a pék hozza, az biztos. Ám ha belep minket a hó, akkor pék se lesz.
13: Se hentes, se postás, se hírlapok, sőt, lehet, hogy telefon se.
11: Kizárólag a rádióból értesülünk majd róla, hogy mi a teendő.
13: Bármi történjék is, saját magunk is tudunk villannyal világítani.
11: Holnap újra be kell indítanod a generátort, és a kazánt is jól meg kell rakni.
13: Gyanítom, a következő szénszállítmányunk nem fog megérkezni, pedig már igen fogytán van.
11: Ó, a csutába, Giles. Úgy érzem, rettenetes idők várnak ránk. Siess és keresd meg para... Hogy is hívják ott? Én megyek és visszafekszem.
4: A reggel igazolta Giles bal sejtelmeit. Kint 5 láb magasnyira tornyosult a hó, eltorlaszolta az ajtókat és az ablakokat is. Még mindig havazott. A világ fehér volt, csendes, és valami megmagyarázhatatlan módon fenyegető. Mrs. Boyle leült, hogy megreggelizzen. Rajta kívül nem tartózkodott más az étkezőben. A szomszédos asztalt Metcalf őrnagyét már leszették. Mr. Wren asztala még reggelihez volt terítve. Alig, ha nem egy korán és egy későn kelő. Mrs. Boyle tisztában volt vele, hogy a reggeli elfogyasztásának egyetlen alkalmas időpontja létezik. A 9 óra. Mrs. Boyle végzett pompás omlettjével, és erős fehér fogai közt pirítóst ropogtatott. Haragos, ugyanakkor bizonytalan volt. A Monkswell udvarház egyáltalán nem olyan volt, mint ami ennek szerinte lennie kellett volna. Azt remélte lesz Bridge, meg néhány roskatag vénkisasszony, akiket elkápráztathat társadalmi rangja és kapcsolatai révén, s akik előtt célozgathat titkos és fontos háborús működésére. A háború befejeződése úgy érintette Mrs. Boyle-t, akárha kitették volna egy lakatlan szigetre. Mindig is tevékeny asszony volt, aki egyfolytában hatékonyságról és szervezésről papolt. Erélyes és energikus természete miatt az emberek meg sem kérdőjelezték, hogy csak ugyan jó vagy hatékony szervezője. A háborús ténykedés tökéletesen illett az egyéniségéhez. Irányította az embereket és zsarnokoskodott fölöttük, zaklatta az osztályvezetőket, ám azt el kell ismerni, soha nem kímélte magát. A szolgálatában lévő nők föl-alá rohangáltak, és már attól megrémültek, ha alig észrevehetően összeráncolta a homlokát.
14: és ennek az izgalmas, sürgő, forgó életnek egyszeriben vége szakadt. Újra magánemberként élt, ám a korábbi életének nyoma sem volt már. Háza, amelyet kisajátított a hadsereg, alapos javításra és átalakításra szorult. Ez a tény és a személyzet hiánya mindenféleképpen lehetetlenné tette az azonnali visszaköltözést. Barátai jó részt szétszélettek, szétszóródtak. Idővel meg fogja találni az őt jogosan megillető helyet, erről azonban még várnia kell. Egy szálloda vagy panzió jelenthette a megoldást. Ő pedig a Monkswell udvarházat választotta. Lekicsinylően pillantott körbe. A legtisztességtelenebb az, mondta magában, hogy nem közölték velem, hogy még csak most nyitottak. Eltolta maga elől a tányérját. A tény, hogy a reggeliét remekül készítették el, stálalták föl, nem is szólva a kitűnő kávéról és a házi narancslekvárról, valami furcsa módon még jobban bosszantotta. Ugyanis megfosztotta attól, hogy jogos panasszal hozakodjon elő. Ráadásul az ágya a hímzett ágyneművel és a puha párnával rendkívül kényelmes volt. Mrs. Boyle szerette a kényelmet, csak hogy szeretett gáncsoskodni is. A kettő közül az utóbbi szenvedélye bizonyult erősebbnek. Méltóság teljesen fölemelkedett, és elhagyta az étkezőt. Az ajtóban amellett a nagyon különös, vöröshajú fiatalember mellett haladt el, aki ezen a reggelen epezöld kockás nyakkendőt, gyapjú nyakkendőt viselt. Nevetséges, mondta magában Mrs. Boyle, kifejezetten nevetséges. És az sem tetszett neki, ahogy ránézett, oldalvást azzal a fakó szemével. Volt valami zavaró, valami szokatlan abban az enyhén gunyoros pillantásban. Egyáltalán nem lepődnék meg rajta, ha kissé zavarodott lenne az elméje, gondolta Mrs. Boyle. A férfi cikornyás meghajlását kis fejbólintással viszonozta, és bevonult a nagy szalomba. Itt kényelmesek a székek, különösen az a széles rózsaszínű. Jobban teszi, ha mindenkinek értésére adja, ez az ő széke. Óvintézkedés gyanánt rárakta a kötését, és odasétált a fűtőtesthez, hogy rátegye a kezét. Amint az gyanította, csak meleg volt, nem forró. Mrs. Boyle szeme harciasan fölvillant. Ezt feltétlenül meg kell említenie. Kitekintett az ablakon. Rémes idő, kifejezetten rémes. Nos, úgysem marad itt sokáig, ha csak nem érkeznek új emberek, akik szórakoztatóvá varázsolják ezt a helyet. Némi hó csúszott le a tetőről, halk, surrogó hang kíséretében. Mrs. Boyle fölpattant. Nem, mondta hangosan, nem maradok itt sokáig. Valaki nevetett, erőtlen, magas hangon kuncogva. Mrs. Boyle hirtelen megfordította a fejét. Az ifjú Ren állt az ajtóban, s őt nézte azzal a talányos kifejezéssel az arcán. Nem, mondta. Én is úgy sejtem, hogy nem. Metcalf őrnagy segített Gilesnak ellapátolni a havat a hátsó ajtó elől. Nagy hatásfokkal dolgozott, és Giles hangot is adott hálájának.
15: Remek torna gyakorlat, mondta Metcalf őrnagy. Muszáj minden nap tornáznom, hogy megmaradjon a kondícióm, tudja.
14: Tehát az őrnagy a testgyakorlás megszállottja volt. Giles aggódott is emiatt, ugyanis 7:30-ra kérte a reggeliét. Az őrnagy, mintha csak olvasott volna Giles gondolataiban, így szólt.
15: Nagyon kedves a feleségétől, hogy ilyen korán elkészítette a reggelimet. És az is jól esett, hogy frissen tojt tojást kaptam.
14: Giles a szálloda vezetés követelményeinek megfelelően 7 óra előttre időzítette a fölkelést. Ő és Molly főtt tojást tettek és teát ittak hozzá, aztán nekiláttak a nappali szobák rendbehozásának. Minden tökéletes volt. Gilesnak akaratlanul is az járt a fejében, hogyha vendég volna a saját fogadójában, amíg csak tehetné, nem kelne föl senki kedvéért egy ilyen reggelen, mint a mai. Ezzel szemben az őrnagy már fönn volt, megreggelizett és a ház körül kószált. Nyilván rengeteg energiáját próbálta levezetni.
15: Rendben, gondolta Giles, hó akad bőven, amit ellapátolhat.
14: Oldalról rápillantott a társára. Nem igazán tudta, hova tegye. Kemény kötésű, középkorúnak már rég nem mondható, s a szemében valami szokatlan éberség tükröződött.
16: Egy olyan ember, aki semmit nem árul el magáról. Giles azon tűnődött, vajon miért jött a Monkswell udvarházba. Alig, ha nem leszerelt katona, és nincs munkahelye, ahová bejárjon. Mr. Paravicini késő jött le. Kávét és egy szelet pirítóst, szerény kontinentális reggelit fogyasztott. Egy kissé zavarba hozta Mollyt, mert fölállt, amikor az bevitte neki a tálcát. Eltúlzott hajbókolással üdvözölte, és így kiáltott föl.
17: Az én bűbájos háziasszonyom? Eltaláltam, vagy nem találtam el?
16: Molly meglehetősen kurtán közölte vele, hogy eltalálta. Ezen a korai órán nem volt ínyére az udvariaskodás. És miért van az, mondta, miközben oda se figyelve bepakolta az edényeket a mosogatóba, hogy mindenki más időpontban reggelizik, azért ez így elég nehéz. Rádobálta a tányérokat a tartóállványra, és fölsietett, hogy rendbe tegye az ágyakat. Ma reggel nem várhat segítséget Giles-tól. Neki a kazánházhoz és a tyúkólakhoz vezető utakról kell lepucolnia a havat. Molly villámgyorsan és, valljuk be, fölöttébb hanyag mozdulatokkal vetette be az ágyakat. Elsimította a lepedőket, és amilyen sebesen csak tudta, elrendezte az ágytakarókat. A fürdőszobát takarította éppen, amikor megcsördült a telefon. Molly először szentségelt, hogy megzavarták, ám egy kicsit megkönnyebbült attól, hogy a telefon még mindig működik, és lerohant, hogy fölvegye. Kifulladt kissé, mire leért a könyvtárszobába, és fölemelte a kagylót. Igen? Egy erőteljes hang, enyhe, de ízes tájszólással azt kérdezte.
17: Ez a Monkswell udvarház?
16: Monkswell udvarház vendégfogadó.
17: Beszélhetnék kérem Davis parancsnokkal?
16: Attól tartok, most nem tud a telefonhoz jönni, mondta Molly. Mrs. Davis vagyok, ki beszél kérem?
17: Hagben, főfelügyelő, a Berkshire-i rendőrkapitányságtól.
16: Mullynak egy pillanatra elakadt a lélegzete. Aztán megszólalt. Igen?
17: Mrs. Davis, meglehetősen sürgős ügyről van szó. Telefonon nem szeretnék sokat mondani róla, de leküldtem önökhöz Trattor detektív őrmestert. Most már bármelyik percben ott kell lennie.
16: Csak hogy nem fog eljutni idáig. Beborított mindent a hó. Tökéletesen beborított mindent. Az utak járhatatlanok. A hang magabiztossága mit sem csökkent a vonal túlsó végén.
17: Trattor rendben eljut önökhöz, mondta. És kérem, emlékeztesse arra a férjét, hogy nagyon figyelmesen hallgassa meg Trattor mondandóját, és fenntartás nélkül kövesse az utasításait. Ennyi az egész.
16: De hát, Hogben főfelügyelő, mi... Határozott kattanás hallatszott. Hogben világosan elmondta azt, amit akart, és letette. Molly megrázta még párszor a telefonkagyló villáját, aztán feladta. Az ajtónyitódásra megfordult. Ó, Giles, drágám, hát itt vagy? Giles haját belepte a hó, az arca pedig jócskán össze volt kenve korommal. Fölhevültnek látszott.
17: Mi az, édesem? Föltöltöttem a szenes vödröt és behoztam a fát. Aztán enni adok a tyúkoknak és megnézem a kazánt. Jó lesz így?
16: Mi a baj, Molly, riadtnak látszol?
17: Giles, a rendőrség volt az.
16: A rendőrség? Hitetlenkedett Giles.
17: Igen, ide küldenek egy felügyelőt, vagy őrmestert, vagy mit.
16: De miért? Mit követtünk el?
17: Nem tudom. Gondolod, hogy amiatt a 2 font vaj miatt lehet, amit Írországból kaptunk?
16: Giles összevonta a szemöldökét.
17: Úgy emlékszem, megkaptam az engedélyt a rádióra.
16: Vagy lehet, hogy mégsem?
17: De, igen, ott van az íróasztal fiókban.
16: Giles, az öreg Mrs. Bidlack 5 élelmiszerjegyet adott azért az ózsdi tweed kabátomért. Gyanítom, hogy ez nem helyes, ám abszolút méltányos. Egy kabáttal szegényebb lettem, hát miért ne tarthatnám meg a jegyeket?
17: Te jó ég, akkor hát mit csinálhattunk?
16: A minap kis híján koccantam a kocsival, de vitán felül a másik fickó volt a hibás. Vitán felül.
17: Valamit elkövettünk, nyöszörögte Molly.
16: Az a baj, hogy manapság voltak éppen minden illegális, amit tesz az ember. Ezért van örökösen bűntudata, mondta Giles komoran. Egyébként szerintem azzal kapcsolatos, hogy fönntartjuk ezt a helyet. A panzió vezetés feltehetőleg rengeteg olyan buktatót rejt, amiről életünkben sem hallottunk.
17: Azt hittem, hogy az alkohol az egyetlen, ami számít. De mi senkit nem kínáltunk ilyesmivel.
18: Máskülönben miért is nevezethetnénk úgy a panziónkat, ahogy nekünk tetszik?
19: Tudom, ez így is jól hangzik, de ahogy mondtam, többé-kevésbé minden tiltott mostanában.
18: Ó, jaj, sóhajtotta Molly. Bárcsak sose fogtunk volna bele. Napokra be fog temetni bennünket a hó, mindenki ingerült lesz, és megeszik az összes tartalék konzervünket.
19: Föl a fejjel, édesem, mondta Giles. Most rossz idők járnak ránk, ám a végén minden jóra fordul.
18: Kissé szórakozottan megcsókolt a felesége feje búbját, és miután elengedte, más hangon folytatta. Tudod, Molly, gondolj csak bele, ennek valami egészen komoly dolognak kell lennie, ha egy rendőrőrmestert küldenek ide, aki ilyen körülmények közt kénytelen megtenni ezt a nagy utat. És a kinti hóesésre mutatott. Majd hozzátette, nagyon sürgős dolognak kell lennie. Miközben egymást bámulták, kinyílt az ajtó, és bejött Mrs. Boyle.
20: Ah, megvan végre, Mr. Davis, mondta Mrs. Boyle. Tud róla, hogy a szalomban a fűtőtest tulajdonképpen jéghideg?
19: Sajnálom, Mrs. Boyle, igencsak fogytán van a szenünk, és
18: Mrs. Boyle könyörtelenül közbevágott.
20: Heti 7 guineát fizetek, 7 guineát, és ezért elvárom, hogy ne fagyjak meg.
18: Giles elvörösödött.
19: Megyek és megrakom a kazánt,
18: vetette oda szűkszavúan. Kiment a szobából, Mrs. Boyle pedig odafordult Mollyhoz.
20: Ha nem bánja, hogy ilyet mondok, Mrs. Davis, lakik itt maguknál egy fölötté furcsa fiatalember. A szokásai és a nyakkendői, és soha nem fésülködik.
18: Nagyon kiváló építész, mondta Molly.
20: Hogy mondta?
18: Christopher Wren, építész, és
20: kedves asszonyom,
18: csattant föl Mrs. Boyle, természetesen hallottam Sir Christopher Wrenről.
20: Hát persze, hogy építész volt. Ő építette a Szent Pál katedrálist. Úgy tűnik, maguk fiatalok azt hiszik, hogy műveltség kizárólag a tankötelezettség bevezetése óta létezik.
18: Úgy értem, ez a Wren. Christophernek hívják. A szülei azért adták neki ezt a nevet, mert azt remélték, építész lesz belőle. És az is lett. Vagyis majdnem. Úgyhogy jól sült el a dolog.
19: Horkantott Mrs. Boyle.
20: Meglehetősen zavarosnak találom ezt a történetet. Ha a maga helyében volnék, tudakozódnék felőle. Mit tud róla?
18: Éppen annyit, amennyit őrről, Mrs. Boyle. Mindketten 7 guineát fizetnek hetente. Igazából ez minden, amit tudnom kell, nem? Ugyanakkor ez minden, ami rám tartozik. Nem számít, hogy kedvelem-e a vendégeimet, Molly nem vette le a szemét Mrs. Boyle-ról, vagy sem. Mrs. Boyle mérgesen kifakadt.
20: Maga fiatal és tapasztalatlan, és meg kellene fogadnia egy olyan ember tanácsát, aki több ismerettel rendelkezik magánál. És mi van azzal a fura külföldivel? Ő mikor érkezett?
18: Az éjszaka kellős közepén.
20: Igazán roppant különös. Nem éppen szokványos időpont.
18: A tisztességes utazók elküldése törvénybe ütköző cselekedetnek minősül, és még kedvesen hozzátette. Erről talán nem volt tudomása.
20: Nem mondhatok mást, ez a Paravicini, vagy minek nevezi magát, olyan, mintha...
19: Óvatosan! Csak óvatosan, drága hölgyem! Farra festi az ördögöt, és...
18: Mrs. Boyle úgy hátrahőkölt, mintha csak ugyan maga a sátán szólította volna meg. Mr. Paravicini, aki oly nesztelenül tipegett be, hogy a két nő közül egyik sem vette észre, nevetett és közben dörzsölte a tenyerét. Egy öregedő ördög vigadhat így.
20: Megijesztett,
18: mondta Mrs. Boyle.
20: Nem hallottam, hogy bejött.
19: Lábújhegyen jövök be azért, világosította föl Mr. Paravicini. Soha senki nem hallja meg, ahogy járok kelek. Ez nagyon szórakoztató.
18: Néha meghallok dolgokat. Ez szintén szórakoztat. És diszkréten hozzátette.
19: Azonban sohasem felejtem el azt, amit hallok.
18: Mrs. Boyle erélyét vesztve csak ennyit mondott.
20: Igazán?
19: A szalomba hagytam a kötésem. Érte kell mennem.
18: Sietve távozott. Molly ott állt és tanástalanul tekintett Mr. Paravicinire, aki jóformán odaszökelt mellé.
19: Az én műbájos háziasszonyom zaklatottnak látszik,
18: és mielőtt az elháríthatta volna, megfogta a kezét és megcsókolta.
19: Mi a baj, drága hölgy?
18: Molly hátrébb húzódott egy lépésnyire. Nem volt meggyőződve róla, hogy kedveli Mr. Paravicinit. A férfi úgy fixírozta őt, akár egy kivénhet szatír. Ma reggel minden olyan nehéz, mondta Molly, a havazás miatt.
3: Igen.
18: Mr. Paravicini megfordította a fejét, hogy kinézzen az ablakon.
3: A hó annyira megnehezít mindent, nem de?
18: De meg is könnyítheti a dolgokat. Nem tudom, mire céloz.
3: Nagyon sok minden van, amit nem tud. Például a kokáért úgy látom, nem tud túl sokat a vendégfogadó vezetésről.
18: Molly harciasan felszegte az állát.
3: Kétség kívül nem, de feltett szándékunk, hogy megpróbáljuk.
21: Bravo! Bravo!
18: Végtére is, Molly hangja izgatottságról árulkodott, nem is vagyok olyan rossz szakácsnő.
3: Kétség nem fér ahhoz, hogy ön elbűvölő szakácsnő, mondta Mr. Paravicini.
18: Jaj, de kellemetlenek ezek a külföldiek, gondolta Molly. Lehet, hogy Mr. Paravicini olvasott a gondolataiban, minden esetre megváltozott a viselkedése. Halkan és meglehetősen komolyan beszélt. Elfogadna tőlem egy aprócska figyelmeztetést, Mrs. Davis? Önnek és a férjének nem szabad túlságosan jó hiszeműnek lennie, tudja. Informálódott a vendégeiről?
3: Ez a szokás? Molly nyugtalannak látszott. Azt hittem, a vendégek csak úgy jönnek.
21: Mindig ajánlott egyet és más tudni azokról, akikkel az ember megosztja a hajlékát.
18: Előrehajolt, és fenyegetőleg megveregette Molly vállát.
21: Vegyünk például engem. Megjelenek az éjszaka közepén. Azt mondom, az autóm fölborult egy hótorlaszon. Mit tud ön rólam?
3: Egyáltalában semmit.
21: Talán a többi vendégéről sem tud semmit.
3: Mrs. Boyle,
18: kezdte Molly, de nem folytatta, mivel maga a hölgy lépett be újfent a szobába, kötésével a kezében.
21: A szalomban túl hideg van. Itt telepszem le.
18: És elvonult a kandalló irányába. Mr. Paravicini fürgén elépertült.
21: Engedje meg, hogy fölpiszkáljam önnek a tüzet.
18: Molly akárcsak előző este megütközött a férfi lépteinek fiatalos könnyedségén. Föltűnt neki, hogy a férfi ügyel rá, hogy mindig háttal legyen a fénynek, és most, ahogy ott térdelt, hogy megkotorja a tüzet, úgy érezte, rájött, hogy miért. Mr. Paravicini arca ügyesen, de határozottan ki volt készítve. Ezek szerint a vén bolond megpróbálta fiatalabbnak álcázni magát, mint amilyen, igaz?
21: Hát nem sikerült neki. Annyinak néz ki, amennyi, vagy még többnek.
18: Csupán ez a ruganyos járás volt megtévesztő. Tehát az is a gondos szerepjátszás része. Mollit töprengéséből a rideg valóságba a mozgékony Metcalf főrnagy belépése rángatta vissza.
21: Mrs. Davis, attól félek, a lenti mellékhelyiségben,
18: valamelyest lejjebb vette a hangját,
21: befagytak a vízcsövek.
3: Ó, jaj, nyögött föl Molly. Micsoda szörnyű nap, először a rendőrség, aztán a vízcsövek.
18: Mr. Paravicini nagy csörömpöléssel ráejtette a piszkavasat a tűzrostéra. Mrs. Boyle abba hagyta a kötést. Molly ránézett Metcalf főrnagyra, és egészen összezavarodott annak dermet mozdulatlanságát és leírhatatlan tekintetét látván. Nem tudta, mire vélni ezt az arckifejezést. Mintha minden érzelem elszállt volna belőle, és csak a faszobor merevsége maradt utána. Az őrnagyból egészen rövid, staccato hangok törtek elő.
21: Azt mondta rendőrség?
18: Molly rádöbbent, hogy a férfi viselkedésének e dermet mozdulatlansága mögött heves érzelmek dúltak. Az mindegy félelem, óvatosság vagy izgatottság, de biztos, hogy volt valami. Ez az ember, mondta magában, veszélyes lehet. Az őrnagy újra megkérdezte, ám ezúttal csak árnyalatnyi kíváncsiság hallatszott a hangjában.
21: Mi van a rendőrséggel?
18: Telefonáltak, mondta Molly, az imént, hogy közöljék, egy őrmestert küldenek ide. Az ablakra tekintett.
3: De el sem tudom képzelni, hogy valaha is ide ére, tette hozzá reménykedve.
21: Miért küldik ide a rendőrséget?
18: Az őrnagy tett egy lépést Molly felé, ám mire az válaszolhatott volna, kinyílt az ajtó, és Giles rontott be.
21: Ennek a nyomvat Coxnak több, mint a fele kő,
18: mondta dühösen. Aztán hirtelen megkérdezte.
21: Valami baj van?
0: Metcalf főrnagy odafordult hozzá.
1: Hallom, ide tart a rendőrség, mondta. Miért?
0: Ó, minden rendben lesz, válaszolta Giles. Senki sem képes átvergődni ezen, mármint az öt lábnyi hóbuckákon. Eltorlaszolták az utat. Ide ma nem jön senki.
22: És ebben a pillanatban, jól kivehetően, három kopogás hallatszott az ablak felől. Mindannyian megdöbbentek. Egy-két másodpercig nem tudták eldönteni, honnan jön a hang. Olyan volt, mint egy kísérteties jelzés, amely nyomatékosan fölhívja figyelmüket a veszélyre. És ekkor Molly fölkiáltott, és a francia ablakra mutatott. Egy férfi állt ott az ablaküveget veregetve. Érkezésének rejtélyére fényderített az a tény, miszerint sílécet viselt. Giles kiáltott egyet, miközben áthaladt a szobán, ügyetlenkedett a zárral, majd kinyitotta a francia ablak mindkét szárnyát.
1: Köszönöm, uram! Szólt az újonnan érkező.
22: Némiképp közönséges, vidám hangja és alaposan lebarnult arca volt.
1: Trotter, detektív őrmester! Mutatkozott be.
22: Mrs. Boyle rosszallóan méregette a kötése mögül.
1: Maga nem lehet őrmester, adott hangot nem tetszésének. Túl fiatal hozzá.
22: A férfi, aki valóban roppant fiatal volt, sértődöttnek látszott e kritika hallatán, és valamelyest bosszús hangnemben válaszolt.
1: Nem vagyok olyan fiatal, mint amilyennek látszom, hölgyem.
22: Végigjáratta tekintetét az ott lévőkön, és Giles szemelte ki.
1: Ön, Mr. Davis? Levehetném a sílécemet, és berakhatnám valahová?
22: Természetesen. Jöjjön velem. Amint becsukódott mögöttük a hall ajtaja, Mrs. Boyle rosszmájúan megjegyezte.
1: Feltételezem, ezért fizetjük manapság a rendőrségünket, hogy utazgassanak, és mindeközben a téli sportoknak is hódolhassanak.
22: Paravicini közel lépett Mollyhoz. Szinte sziszegett, amint halkan és gyorsan megkérdezte.
23: Miért szólt a rendőrségnek, Mrs. Davis?
22: Molly egy kicsi távolabb húzódott tőle, látván a szeméből sütő gyűlöletet. Ez egy új Paravicini volt. Mollyt egy pillanatra hatalmába kerítette a félelem. Kétségbe esetten így szólt.
23: Én nem szóltam. Én nem.
22: Ekkor Christopher Wren zaklatottan belépett az ajtón, és magas éles hangján azt suttogta.
23: Ki az a férfi a halban? Honnan érkezett? Olyan szörnyen erős és tiszta hó.
22: Mrs. Boyle hangja a kötőtűi csattogásán is átzengett.
1: Ha hiszik, ha nem, ez az ember rendőr, egy síelő rendőr.
22: Ahogy ezt mondta, mintha csak arra gondolt volna, hogy ezzel végképp elérkezett az alsóbb néposztályok széthullásának ideje.
0: Metcalf őrnagy odasúgta Mollynak.
23: Bocsásson meg, Mrs. Davis, de használhatnám a telefonjukat?
22: Hát hogy ne, Metcalf őrnagy. Amint odament a készülékhez, Christopher Wren sipítva megjegyezte.
1: Irtó jó képű, nem gondolják? Mindig is az volt a véleményem, hogy a rendőrök iszonyúan vonzóak. Halló? Halló?
22: Metcalf őrnagy ingerülten rázta a telefont. Mollyhoz fordult.
1: Mrs. Davis, a telefon süket, teljesen süket.
22: Az előbb még jó volt, én... Félbeszakították. Christopher Wren magas, rikácsoló, csak nem hisztérikus nevetésben tört ki.
1: Szóval most tökéletesen el vagyunk vágva a világtól. Tökéletesen mókás, nem igaz? Egyáltalán nem találok rajta semmi nevetnivalót,
22: mondta Metcalf őrnagy kimérten.
23: Nem, valójában én sem, mondta Mrs. Boyle.
22: Christopher még mindig majd megpukkadt a nevetéstől.
1: Ez az én különbejáratú viccem,
22: mondta.
1: Csitt!
22: És az ujját a szája elé tette.
23: Jön a hekus!
22: Giles Trotter őrmesterrel tért vissza. Az utóbbi megszabadult a sílécétől, és lekefélte magáról a havat, a kezében pedig egy hatalmas jegyzetfüzet volt, meg egy ceruza. Magával hozta a törvényszéki eljárások ráérős hangulatát.
1: Molly, mondta Giles, Trotter őrmester szeretne kizárólag kettőnkkel szót váltani.
22: Molly kiment utánuk a hallból.
1: A dolgozó szobába megyünk, jelentette ki Giles.
22: Bementek a hall mögötti parányi helyiségbe, amelyet ezzel a megtisztelő névvel ruháztak föl. Trotter őrmester gondosan becsukta maga mögött az ajtót.
23: Mit követtünk el, őrmester?
22: kérdezte Molly siránkozva.
2: Hogy mit követtek el?
22: Trattor őrmester nagy szemeket meresztett Mollyra, majd szélesen elmosolyodott. Ott.
2: Ó, mondta. Semmi ilyesmiről nincs szó, hölgyem.

0: Igen, mondta Molly. Elsőként arra volnék kíváncsi, hogy ismerték-e ezt a bizonyos Mrs. Leont?
1: Sose hallottunk róla,
0: válaszolt Giles, Molly pedig egyetértően mormogott.
1: Hát, tulajdonképpen erre számítottunk. De ami azt illeti, a meggyilkolt asszony eredeti neve nem Leon volt.
0: Szerepel a rendőrségi nyilvántartásban, és az aktájában megvan az új lenyomata is, így minden nehézség nélkül tudtuk azonosítani.
1: A valódi neve?
0: Greg volt. Maureen Greg. Néhai férje John Greg a nem messzi Longridge farmon gazdálkodott. Esetleg olvastak is a Longridge farm esetről. A szobában nagy volt a csönd. Az egyedüli, ami megtörte ezt a csöndet, az a kintről jövő, lágy és váratlan hang volt, amit a tetőről lecsúszó és a földre lezuppanó hó okozott. Megfejthetetlen, majdnem, hogy vészjósló volt. Traktor folytatta. 1940-ben három evakuált gyermeket szállásoltak be Gregékhez a Longridge farmra. Nem sokkal ezt követően az egyik gyermek végzetes gondatlanság és bántalmazás következtében elhunyt. Az ügy meglehetősen nagy szenzációt keltett, és Gregéket letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Greg a börtön felé menet megszökött, lopott egy autót, és karambolozott vele, amikor a rendőrség elől menekült. Ott helyben meghalt. Mrs. Greg letöltötte a büntetését, és két hónappal ezelőtt kiengedték.
1: És most meggyilkolták, mondta Giles. Mit gondolnak, ki tette?
0: Ám Trattor őrmester nem hagyta magát sürgetni.
1: Emlékszik az esetre, uram?
0: Kérdezte. Giles megrázta a fejét.
1: 1940-ben tengerész kadétként szolgáltam a földközi tengeren.
0: Trattor átpillantott Mollyra. Én emlékszem. Hallottam róla, azt hiszem, mondta izgatottan Molly. De miért jött hozzánk? Nekünk mi közünk van mindehez?
1: A probléma az, hogy veszélyben vannak, Mrs. Davis.
2: Veszélyben?
0: Kérdezte Giles kétkedően.
1: Ez a helyzet, uram. Találtak egy jegyzetfüzetet közel a büntet helyszínéhez. Két cím volt beleírva. Az első a Calvert Street 74.
0: Ahol az asszonyt megölték? Vetette közbe Molly.
1: Igen, Mrs. Davis. A másik cím a Monkswell udvarház volt.
0: Micsoda? Molly hangja hitetlenkedést árult el. De hát ez elképesztő.
1: Az. Hogben főfelügyelő ezért találta fontosnak kideríteni, hogy van-e tudomásuk valami kapcsolatról maguk, vagy a házuk és a Longridge farm ügy között.
2: Nincs. Egyáltalán nincs, mondta Giles.
1: Ez csak valami véletlen egybeesés lehet.
0: Trattor őrmester óvatosan így szólt. Hogben főfelügyelő véleménye szerint nem véletlen egybeesés. Ő maga jött volna, ha ez lehetséges lett volna. Az időjárási feltételek miatt, mivel tapasztalt síelő vagyok, engem küldött, azzal az utasítással, hogy készítsek részletes jelentést a ház összes lakójáról, számoljak be róla telefonon, és tegyek meg minden intézkedést, ami elősegíti az itt lévők biztonságát. Giles élesen megjegyezte.
2: Biztonságát? Te jó ég ember, csak nem gondolja, hogy valakit itt fognak megölni?
0: Trattor mentegetőzve válaszolt. Nem akartam fölzaklatni a hölgyet, de igen, Hogben főfelügyelő is éppen így gondolja.
2: Mégis mi az ördög lehet az oka?
0: Giles hirtelen abba hagyta, Trattor pedig így szólt.
1: Ezért vagyok itt, hogy kiderítsem.
2: De úgy, ahogy van, őrültség az egész.
1: Igen, uram, ám éppen mert, hogy őrültség, azért veszélyes.
0: Molly azt kérdezte. Ugye, van még valami, amit eddig nem mondott el, őrmester?
1: Igen, hölgyem. A jegyzetfüzetben a lap tetejére az volt fölírva, három vakegér. Az asszony holttestére pedig egy papír volt rágombos tűzve ezzel a felirattal. Ez az első. És alatta egy rajz volt a három egérről, meg egy ütemnyi kotta. A három vakegér kezdetű mondóka dallama volt.
0: Molly lágyon énekelni kezdett. La, la, la, la, la. Három vakegér, nézd csak, hogy szalad.

0: futottak a gazdasszonyka után, le... félbehagyta. Ó, hiszen ez iszonyatos. Iszonyatos. Három gyerek volt, igaz?
1: Igen, Mrs. Davis. Egy 15 éves fiú, egy 14 éves lány, és a 12 éves fiú, aki meghalt.
0: Mi történt a többiekkel?
1: A lányt azt hiszem adoptálta valaki. Még nem tudtuk megtalálni. A fiú még csak 23 körül lehet. Elvesztettük a nyomát. Azt mondták róla, egy kissé mindig is furcsa volt. 18 éves korában belépett a hadseregbe. Később dezertált, azóta eltűnt. A hadsereg elmeorvosa határozottan állítja, hogy nem normális.
2: Úgy gondolja, ő volt az, aki megölte Mrs. Leont?
1: Kérdezte Giles.
2: És hogy mániákus gyilkos, aki valamely ismeretlen okból itt is fölbukkanhat?
1: Az a véleményünk, hogy az itt tartózkodók valamelyikének egész biztosan köze van a Longridge farmon történtekhez. Amint meg tudjuk állapítani, hogy kiről van szó, fölkészülhetünk. Na most, azt állítja, uram, hogy nincs semmi köze az ügyhöz. És ugyanez érvényes őre is, Mrs. Davis?
0: Én... hát persze. Igen.
1: Esetleg elmondanák pontosan, kik is tartózkodnak még a házban?
0: Megadták a neveket.
1: Mrs. Boyle. Metcalf őrnagy. Mr. Christopher Wren. Mr. Paravicini. Beírta őket a noteszébe.
0: Alkalmazottak?
1: Nincsenek alkalmazottaink, mondta Molly.
0: Jó is, hogy eszembe jut. Muszáj mennem, hogy fölrakjam a krumplit.
1: Se szó, se beszéd. Elhagyta a dolgozószobát. Trattor Gileshoz fordult.
2: Mit tud ezekről az emberekről, uram?
1: Giles megakadt. Aztán így szólt csöndesen.
2: Voltak éppen semmit se tudunk róluk, Trattor őrmester. Mrs. Boyle egy Bournemouthi szállodából írt, Metcalf őrnagy Limingtonból, Mr. Oren egy Dél-Kensingtoni penzióból. Mr. Paravicini egyszer csak mind derült égből, még inkább borult égből, villámcsapás úgy tűnt föl. A kocsija elakadt egy hóbuckán. Bár feltételezem, van személyigazolványuk, élelmiszerjegy, füzetük meg hasonlók, ugye?
1: Természetesen minden ilyesminek utána nézek.
2: Ha így nézzük, még szerencse is, hogy ilyen borzalmas az idő, mondta Giles. Ilyen időben nem igazán tud a gyilkos csak úgy megjelenni, ugye?
1: Talán nincs is rá szüksége, Mr. Davis.
0: Hogy érti ezt?
1: Trattor őrmester tétovázott egy pillanatig, aztán azt mondta.
2: Azt is tekintetbe kell vennie, uram, hogy netán már itt is van.
0: Giles rámerett. Hogy érti ezt?
2: Mrs. Greget két nappal ezelőtt gyilkolták meg. Minden látogatójuk azóta érkezett, Mr. Davis.
0: Igen, de előzetesen foglaltak szobát, valamivel korábban.
1: Kivéve Paravicinit. Trattor őrmester fölsóhajtott. Fáradtnak tűnt a hangja.
2: Ezeket a büntényeket előre kitervelték.
0: Büntényeket?
2: De eddig még csak egy büntény történt. Miért olyan biztos benne, hogy lesz következő?
1: Meg fog történni.
0: Vagyis nem.
1: Remélem, meg tudom akadályozni.
0: De meg fogják kísérelni.
2: De hát akkor, ha igaz, amit mond,
1: Giles izgatottan beszélt,
2: csak is egyetlen személy lehet az. Csak is egyetlen személy megfelelő korú. Christopher Wren.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgattátok, és benne Agatha Christie, a három vakegér című krimiét, amit a jövő héten folytatunk. További jó tilosozást!

Jó napot kívánunk mindenkinek! A rádió tanextadását halljátok, innen a távoli Kispestről jelentkezünk, hamarosan farsangi előkészületekkel, Jóci Attila, Rebeka és Feri a házban, rádió tanext, ébredjetek!

0: Jó napot kívánom mindenkinek, szevasztok, a Rádió Tanex adását halljátok, innen a távoli Kispestről jelentkezünk, egyfajta farsangi előkészületekkel, ahogy erről már volt szó. Itt van velünk Rebeka, itt van Joci és itt van Attila is. Rebeka, egy picit kérlek, hogy foglald össze azért a hallgatók számára, hogy mi is lesz ez a pénteki farsang, mire készüljünk?
1: Pénteken 3-tól 7-ig lesz a sulis farsang, ami nagyon várunk, mert a dökösök már hónapok óta készülnek a nagy eseményre. Lesz Ki mit tud, jelmezverseny és tombola.
0: És minek öltözöl be?
1: Én a főszervezőnek öltözöm.
0: És nem öltözöl be?
1: Meglepetés a jelmezem, amiből tavaly az lett, hogy nem vettem fel semmit, mert annyira izgultam. Úgyhogy
0: mert
1: idén...
0: Mert semmilyen jelmezt nem vettél fel.
1: Nem, de a táskámban volt végig. Úgyhogy tartalékban volt nálam jelmez,
0: és
1: most
0: mi volt
1: is
0: az?
1: Lesz nálam. Tavaly ananásznak akartam öltözni.
0: Ne.
1: Nagyon fantáziatos.
0: És ez hogy volt kialakítva?
1: Hát van az a fesztivál haj, amikor beraksz egy üveget a fejedre, és így felrakod a hajad.
0: Hát már mint én nem, de...
1: Te nem, de én igen. És meg van egy ilyen ananászos felső, meg egy ilyen zöld fűszoknyalszerűség, és ezt hordoztam magamnál, majd utána megfutamottam.
0: De végül elfelejtetted, vagy egyszer csak nem akartad?
1: Nem, csak annyit kellett rohangálnom, hogy úgy voltam vele, hogy nem lehet menedzselni ezt mind egyszerre, úgyhogy úgy gondoltam, hogy átadom a lehetőséget a többi gyönyörű jelmezes alaknak.
0: És mire számíthatunk? Milyen jelmezek lesznek? Mit tudom, dobozba fognak beöltözni emberek robotnak, vagy ősember, vagy mik a jellemző jelmezek?
1: Tavaly volt ilyen takarítónő, akkor kalóz, volt... mik is volt, valami Pokémon, vagy valami hasonló, de idén is hallottam már, hogy mik lesznek, de nem akarom ellőni a poént.
0: Nagyjából hány jelmezre számíthatunk a jelmezversenyben?
1: Szerintem a benevezők olyan 10 körül lesznek, de általában többen szoktak benevezni.
0: Hát az egész hosszú azért.
1: Igen, de attól is függ, hogy mit alakítanak, amikor kijönnek a porondra. Mert volt tavaly olyan, aki előadott egy számot.
0: Performance volt?
1: Igen, úgyhogy nem csak egyszerűen a jelmezőt vonultatta fel, de nem tudom, ez mindig. Igen, volt koreográfia, meg ugye hát persze a Ki mit tudban is van, aki egyszer a Ki mit tudban is, meg a jelmezversenyben is részt vesz, ez mindegy nagy koncepció része.
0: Mi lesz ez a Ki mit tud?
1: Hát a tehetségeinket felvonultatjuk, lesz táncprodukció, lesz éneklés, rappelés, remélem, úgyhogy ilyenek, van ilyen gitáros szám, ami tavaly is volt, és szerintem a Betty idén is fel fog lépni, ő egyébként magánénekes, de biztos lesznek még ilyen meglepetés vendégek.
0: Hát akkor itt óriási show fog kibontakozni, ez világosan látszik. Itt van velünk Attila is, aki majd ennek az egész napnak a technikai menedzsere lesz velem együtt. Attila, te voltál tavaly már, vagy te most jöttél először a Tanexba?
2: Ja, nem, hát én már egész régóta itt vagyok a Tanexban. Hát én már ide jártok, 9. óta igazából. Hát egyszer sajnos megbuktam, sajnos.
0: Spondja rá, én is egy párszor.
2: Igen, igen, úgyhogy, na mindegy. Voltam már farsangon amúgy az iskolában. Egész jó kis bulit tudnak összehozni. Szóval, hogy én beöltözve, nem tudom, talán egyszer voltam beöltözve.
0: Minek öltöztél?
2: Hogy minek? Lehet nem is voltam beöltözve, nem tudom. Viszont most tervezek beöltözni.
0: Ne, és minek? De.
2: Hát igazából...
0: Ha nem titok.
2: Nem titok, de én azon gondoltam, hogy lehet, hogy ez még engedélyt is kéne kérnem így a suliból, mármint valakitől, mert hogy hát az a lényeg, hogy én nyomok egy olyan sportot, aminek az a neve, hogy airsoft.
0: Aha. Ez amikor ilyen lőni kell.
2: Igen, igen, igen. Na és hát nekem ebből van egy ilyen full felszerelésem, szóval hogyha fölveszem, akkor úgy nézek ki, mint egy ilyen SWAT ügynök, vagy nem is tudom, szóval tényleg egy ilyen kommandós valaki.
0: És milyen terepruhában a világosabb nyári?
2: Sötét, fekete.
0: Ne.
2: De fekete.
0: Hát az beöltözőben mindenképpen.
2: De hogy rendes ilyen taktikai sisak, meg szemüveg, meg maszk, meg minden van hozzá mellénnyel együtt, és hogy a fegyver az, ami ugye...
0: Azt nem lehet behozni.
2: Kérdeztem az osztályvezetőt, a Gulyás Tamást, hogy Hát az van, hogy ugye most ráadásul ez a fegyverem most nem is működőképes, mert a motorról le van mindegy, a motorsorról le van csúszva, lényegtelen, nem tud lőni, és azt mondta, hogy szerint elképzelhető, ugye, hogyha töltény egyáltalán nincs a képben, hát nem is terveztem, szóval igazából, hogyha be is hoznám, annyi lenne, mint egy játékpisztoly, szóval nem tudsz vele semmit csinálni, de hogy azért ezt majd mi megkérdezem, szóval én ennek tervezek beöltözni.
0: Hát csak most. Azért mégis azért érzés szintjén az embernek mindig összeszorul a gyomról, hogyha az iskolába hát verni a módon fegyverkerül. És hogyan ismerkedtél meg az Airsoft-tal?
2: Hú, az Airsoft-tal? Hát úgy ismerkedtem meg, hogy én 18 évesen hát utógondozásba költöztem a 18. kerületbe, és ott megismerkedtem egy-két tök jó arccal. És volt ott egy gyerek, akinek a bátyja egyszer földobta, mert autóval elmentünk, nem is tudom hova mentünk, valahova elmentünk, hát csak így autóztunk, kirándultunk egyet. És azt beszéltük a kocsiba, mert egy ilyen egyórás út volt, elég hosszú volt, hogy egyszer csinálhatnánk olyat, hogy veszünk ilyen fegyvereket, és akkor így kimegyünk játszani. És akkor ebből végül az lett, hát először az volt megbeszélve, hogy ilyen kis 1-2000 forintos pisztolyokat, aztán végül nem úgy lett, hanem ilyen, hát ilyen 80-100 000 forintos gépfegyvereket vettünk. Ugye
0: 80-100 000 forintba kerül egy ilyen airsoft cucc.
2: Hát igen, vannak olcsóbban is, de megéri minőség, mert igazából mi járunk ugye rendes rendezvényekre, versenyekre, most is fogunk menni, és igen, hát...
0: De ez ilyenkor olyan, mint amikor a számítógépes játékban egy ilyen küldetés végre kell hajtani?
2: Hát megmondom neked, ez nagyon komoly, szóval, hogy ahogyha játszod ezt élőben, akkor tényleg annyira háború élménye van az egésznek, szóval három ilyen testület van a játékban, van a NATO, az ENSZ és a szerb haderő. Na, mi a szerb haderőbe szoktunk lenni, mert annak van a legjobb... ilyen feladata. Például legutóbb az volt, hogy 5 rakétát kellett elvinnünk egy kilövő állomásra, ahol minimum 3-at ki kellett lőnünk, és ezt a másik a NATO-nak meg kellett akadályozza. Oh. És akkor ez egy óriási, nem tudom hány hektáros terület, ott Imrén, egy hatalmas nagy terület, erdővel, épületekkel, romos épületekkel, meg minden egyéb, és akkor hát ilyen, tényleg ilyen egész jó, nagyon komoly játékok vannak megcsinálva, és minden egyes fegyvert meg lehet találni a játékban, amit az életben, csak ugye ez megcsinálva ilyen, szóval gránát is van.
0: Nagyon érdekes, én voltam katona, és én azt gondolom, majdnem mindennel lőttem, amivel lehet lőni a...
2: Nekem egy M4A1-esem van, meg egy G36C-m.
0: Nálunk az egyik sem volt hadrendbe állítva, úgyhogy én AK-67-essel lőttem PA-pisztollyal, lőttem
2: RPG-vel. Van AK-nk is amúgy.
0: Halom dologgal, és én, aki egyébként pacifist vagyok, és nem mélyen elítélem az erőszak minden formáját, megdöbbentem, hogy mennyire feltölt energiával az, amikor tényleg úgy csattog a gépkarabély a kezedben, hogy úgy érzed, hogy tényleg valami nagyon-nagyon durva erőt birtokoz. Szóval azért a sport, a küzdelem, meg ez a harc, itt az Airsoftban azért Airsoft esetében nagyon-nagyon elmosódik a határ. Biztos vagy benne, hogy fogunk még beszélgetni az Airsoftról, mert rendkívül izgalmas. Itt van velünk Joci is. Joci, te már öltöztél be valaha farsangon valaminek?
3: Hát igazából nagyon sokszor.
0: Na, és minek szoktál beöltözni?
3: Hát ez változó volt. Például, hogyha jól emlékszem, tavaly előtt akkor anime figura voltam.
0: Melyik?
3: Gara.
0: Ki az?
3: A Naruto-ból. Az egyik jelmezt Attila csinálta.
0: És melyik volt a kedvenc jelmezed eddig?
3: Hát a Gaara, az Narutós.
0: Győztél vele?
3: Nem, de igazából nem is az számított nekem.
0: Megmondom az őszintét, nálunk anyáméknak nagy becsípődése volt a jelmezversenyen való pozitív szereplés, ezért állandóan nagyon, nagyon jó jelmezeink voltak, de sose bírtam menni, pedig esküszöm, egyszer szépségkirálynőnek voltam beöltözve a negyedik általános iskolai osztályban. Arra gondoltam, hogy most ezzel, nem, ez akkor is, ami Csicska ősember nyert, és nem akartam elhinni, hogy tényleg... Tényleg az ősembernek annyi ember beöltözhet, és biztos voltam benne, hogy valami bunda lehet. Hát, hogy ott voltam egy szál fürdőruhában, parókával, magas sarkom, és még így sem sikerült nyernem, pedig hát előtte indiánnak is, és még csikós gyereknek is be voltam öltözve. Na, jó a farsang, jó dolog. Itt van velünk Piroska is. Piroska, te beöltözöl valaminek?
4: Semminek.
0: És öltöztél már be valaha? Királylánynak, nem?
4: Nem.
0: Pedig a lányok beszoktak mindig királylának öltözni. Köbben megérkezett Chester, aki viszont úgy tűnik, hogy igen, ott ülj be a srácok közé, és akkor ha odahúzol magadnak egy széket, akkor őt is addig Piroskát fogadom tovább, hogy de öltöztél már be valamikor?
4: Hát kiskoromban.
0: És minek?
4: Már nem emlékszem.
0: Érdekes, pedig az emberek szoktak emlékezni arra, hogy minek öltöznek, mert lányokat azért általában így a gender jegyében királylánynak szokták beöltöztetni, hópihének, meg ilyen hasonló dolgoknak. Azon gondolkodom, hogy hello. Talán láttam, hogy bármilyen más jel ezt a általános iskolában a lányok esetében, ami más lett volna. Chester, kérted a mikrofont.
4: Egy pillanat.
0: Te leszel a konferencia, ugye a pénteki eseménynek. Hogyan készülsz erre? Kérlek, hogy ismertesd a programot a rádió hallgatókkal, élőben vagy. Ne fújj kell, élőben vagy.
5: Hello. Én nagyon szeretem a farsangot. Már csak azért is, mert gyermekkoromban volt, hogy fiú-lánynak költöztem be. Egyszer fiú, vagyis na, fiú-lánynak, hogy az egyik...
0: Akkor mások is vannak itt, mint én, aki ezzel játszik.
5: Ja.
0: És mi lesz a program?
5: Pénteken?
0: Aha.
5: Hát én bejövök 8 óra előtt, 5-10 perccel, vagy 4 órával.
0: Már reggel?
5: Igen, miattad, meg a rádió miatt, radio.
0: Nagyon jó, mert te leszel a konferencia, azt vágod?
5: Nem egész nap, de reggel akkor... meg délután.
4: Az reggel is egész.
0: Hát ez kb. Mi reggel, reggel készítünk egy reggeli rádió műsort.
5: Talk show.
0: Így van, egy talk show-t. Ebben felvázoljuk majd, hogy mik lesznek nagyjából. Ez egy 10 óráig tartó program lesz, ide érkezhetnek
5: majd vendégek. És hozod a számot, igaz?
0: Melyik számot?
5: Stretched Out.
0: Igen.
5: Köszönöm.
0: Átküldted?
5: Felírtam a plafonra, és le.
0: Jó, megbeszéljük külön ezt technikai részt. Jó. Tehát 10 óráig lemegy majd egy ilyen rádió műsor. Azt követően szétbontjuk majd ezt a stúdiót. És egy úgynevezett pop-up rádió keretén belül fogunk rádiózni, levisszük a 7-8-as teremben, nézek Rebekára, jól mondom el. A 7-8-as, igen. A 7-8-as teremben lesz akkor a rádiókészülék, vagy a rádió stúdió felépítve, és akkor oda fognak majd érkezni a versenyzők.
5: Sajnos nincs itt velem Herner Tünde, szóval kicsit szomorú vagyok, nem tudom, hogy látszik-e rajtam.
0: Ketten lesznek majd a Tündével ilyen speakerek?
5: Reggel?
0: Aha. Remélem. Nem reggel, hanem...
5: Nem, ő beöltözik, meg gondolom tanítása lesz.
0: De azt tudod, Chester, hogy utána, ha jól látom, nézek föl ide, te vagy az az általános konferenci, aki végig nyom a... Én ebben foglak támogatni Rebekával.
5: Köszönöm szépen.
0: Az Attila lesz a másik
5: technikus.
0: De a Chester
5: meg a Piroska az miért kisbetűkkel elméletek keresztnevek?
0: Jaj, ne gágyóskodja meg, komolyan mondom. Mert
5: jó van, cigány vagyok, roma vagyok, nem tehetek róla, hogy itt szeretem a magyarsz.
0: Az azért van így írva, ezek becenevek, meg nicknevek, hát ott se írjuk ezeket nagybetűvel.
5: Ja.
0: Jó. Van-e neked szükséged valamilyen segítségre a konferenci szerepedet illetően?
5: Igen.
0: Mire?
5: Például kellene zene alap, de szerintem hoz majd a fellépő is, mivel hogy szeretne Rácenikő szeretne majd énekelni a Kimitjúba, és hogy neki kell majd zene alap.
0: Azokat be kell neki akkor majd szereznie.
5: Szerintem behozza.
0: Jó.
5: De telefonon az
0: a
5: nem Kimit...
0: A Kimitud esetében nyugodtan, hogyha valaki hallgatja az adást, akkor természetesen lesz kiállás mobiltelefonra, mint ahogyan most is van, és akkor ezeket majd be tudjuk oda tenni. A Kimitudot követően a jelmezverseny jön majd, de mindegyiket megelőzi még egy esemény, erről lehet beszélni, Piroska?
1: Igen.
0: Piroska, kérek foglald össze, hogy mi történik veled pénteken?
1: Hát akkor töltöm be a 18. életében.
0: Aj, de jó lesz. Tehát Piroska 18 éves lesz a farsang és a Kimitudnak a napján, ami azt jelenti, hogy ott is lesz majd egy ilyen kis esemény előtte, de erről most többet nem beszélhetünk szerintem, legyen ez meglepetés. A jelmezversenynek mi lesz a lefolyása, hogyan fog majd minden pontosan történni?
5: Hát ugye vannak a zsűritagok.
0: Igen.
5: Mint például én.
0: Nem, te a konferencia leszel, Chester.
5: De én zsűritag is vagyok.
0: Jó, akkor ott ezt megoldjuk. Amikor kiesünk, az Attilában mindig meg fogjuk oldani a konferenciáskodást.
5: Megoldjuk. Lesznek beöltöző emberkék, akik beöltöznek. Mint például a szupercsapatból Flóra.
0: Oh. Minek öltözik?
5: Annét tudjam.
0: Titok. Ezek titkosak ilyenkor egyébként? De te
1: igen,
0: tudod?
1: Igen.
0: De
1: nem, tudod? Van éppen, nem ez titkos szokott lenni. Majd akkor tőlem.
0: És akkor ez hogy van ilyenkor, Piroska, hogy az ér külön pontot, hogyha nem ismerjük meg azt, hogy ki van a jelmez mögött?
1: Hát megmondom az őszintét, hogy nem tudom, mert ugye tavaly voltam elsőnek, az legelső tanács farsangján, és így most lesz a második.
0: Aha.
5: Az a legjobb, mivel hogy a farsangnak ez a lényege. Hogy öltözzünk be, és ne tudják, hogy kik vagyunk a való életben.
0: Te úgy fogsz beöltözni?
5: Én nem öltözöm be, mert zsűri tag vagyok, konfermester.
0: Konferenci. Attila?
2: Csak akartam mondani egy nagyon jó, csak hogy, mert ugye, hát nem titok, szóval, hogy én nem izélek vele. Na, hogy ugye, amikor én gyermekotthonban laktam, ugye ott nekünk nagyon sok farsang volt. És volt egy nevelő, és eszembe jutott erről, hogy annyira egyszerű, de mégis akkora dolgot talált ki.
0: Láthatatlan légió.
2: Láthatatlan ember volt, és így akkora jól megcsinálta, hogy ugye bent voltunk a teremben, ahol voltunk, és akkor ott volt ugye a konferenci, és akkor ő tartotta csak így a levegőbe a mikrofont, és közben ugye beszélt, és közben a nevelő pedig kint volt amúgy hátul, és ott volt nála a mikrofon, és ugye fülesen hallott, hogy mit kérdezik.
0: Azt
2: tök jól meg volt csinálva, hogy tényleg olyan volt, mintha ilyen láthatatlan ember.
0: Hát ilyet most is csinálhatnánk.
2: És így tök kicsik voltunk, és tök elhittük, hogy ő láthatatlan. És
0: hát úgy tudnánk csinálni, hogy előtte fölveszünk. Tehát például azt úgy tudnánk megcsinálni, hogy lemodellezzük előtt, mondjuk tegyük fel, hogy Piroska lenne mondjuk a láthatatlan lány. És akkor a láthatatlan lány, fölvennénk előre az alábbi párbeszédet. Szerbusz, hogy hívnak téged? És akkor te elmondod, hogy Piroska, vagyok a láthatatlan lány. Utána megint kérdezek, és te válaszolsz. De az egészben csak a te válaszaidat rögzítjük, és én mindig fölteszem tulajdonképpen egy ilyen rögzített felvételnek a kérdéseket. Szeretnél láthatatlan lánynak öltözni?
2: Ez tök jó ötlet szerintem. Szerintem tök végre, nagy poén.
0: Végre egy védett szerep.
2: Mondom, mi tökre így nagyon rajta voltunk.
0: Chester, te szeretnél láthatatlan lány? Chester, te nem lesz láthatatlan lány. A Piroska volt, aki először ráborított, akkor vele fogjuk megcsinálni.
2: Igazából azt terveztem, hogy én csinál meg, mert hát nem igaz viccelek. De nem lesz jó. Azért is dobtam fel, mert akkor legalább...
1: Mert zsűritag leszek.
0: De jó, de hát attól az... Várjál, az azt jelenti...
1: Felvesszük a zsűri reakcióját.
2: Addig beülök zsűrinek.
0: Vagy akkor a láthatatlan lány, másik Piroska a láthatatlan lány. Ez a te... Ez
1: jó, a te tényleg, jelen. Legyen ilyen.
0: Jó, akkor lerögzítjük a héten, megcsináljuk akkor ezt, és akkor ezt lejátsszuk ott, ami azt jelenti, ez egy ilyen 4-5 szavas dolog. Ez jó, ez nagyszerű. Akkor a láthatatlan lány, Piroska a láthatatlan lány lesz majd. Joci, te beöltözöl most végül akkor?
3: Nem. Nem fogok beöltözni.
2: De azt igen. Mondtad, megcsináljuk.
0: Milyen jó rappernek.
6: Joker.
3: Na igen. Szóval, hogy hát nem tudom, mert ugye a P9-es csoport, az a vendéglátó is, ők főzni fognak, és én is abban vagyok benne, szóval most így nem tudom, hogy milyen kavarodás lesz, vagy mi.
0: Hát meglátjuk, hogy kik lesznek akkor, akik még beöltöznek majd a farsangra. Most van 15 óra 14 perc, egy picit zenélünk, és akkor utána további részletekkel szolgálunk majd még itt a Tanex farsangot illetően, a rádió Tanex adását halljátok.
6: Mondtam volna valamit.

0: Jó, Tanex Rádió, jó reggelt kívánunk mindenkinek, sőt, jó reggelt, hanem már jó napot kívánunk mindenkinek, innen a távoli Kispestről jelentkezünk. Hát én azt gondolom, nagyjából egy ilyen 4 óráig tart majd ez a műsor, addig beszélgetünk itt farsangról, beöltözésről, Tanexes dolgokról, itt van velünk a stúdióban Piroska, itt van Chester, itt van Attila és itt van Joci, az én nevem Feri, így együtt fogunk majd rádiózni. És hát arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mi lenne, hogyha ezt az Attila által említett láthatatlan sztorit most újra elővennénk, és hát csak bízhatunk abban, hogy senki sem fog majd elárulni minket, aki hallgatja ezt az adást akár felvételről, mert csak a Piroskával fogjuk ezt az egészet megjátszani. Kérlek, Piroska, foglald picit össze, hogy akkor pontosan mi is lenne ez a láthatatlan jelmez. Van valaki, aki nincs ott, ugye őt fogjuk majd bejelenteni. Te bent ülsz a zsűriben, igen. Ugye ez fontos.
1: Igen.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy miközben a konferencé, vagy én, az interjút készítjük, addig neked az arcoddal nem szabad elárulnod, hogy ez a te hangod. Tehát most játsszuk el úgy, hogy én vagyok a kérdező, te pedig a láthatatlan lány.
1: Jó.
0: Jó? Na, szia! Neked mi a jelmezed?
1: Én a láthatatlan emberke vagyok.
0: Miből készült a ruhád? Láthatatlan szövegből.
1: Igen, láthatatlan.
2: Aurából.
0: Aurából, tényleg. És lehet segíteni, hiszem azt, hogy aurából készült ez a szöveg. Jó. Igen, igen. Mit kérdezzünk még?
3: Nem mióta tudom. Vagy láthatatlan?
0: Ez nagyon köszönjük, Chester. Hát akkor te csak a Chester kérdezzen.
1: Hát...
0: Mióta vagy láthatatlan?
1: Már régóta.
0: Mondjuk legyen az, hogy a hétfői adás óta.
1: Igen.
0: Na és akkor ezeket lerögzítjük, és akkor utána úgy csináljuk, hogy annyi helyet hagyunk ki a válaszait között, amennyi az oda illő kérdésnek a helye.
1: Rendben.
0: Én azt gondolom, én be fogok öltözni, de...
4: És ezt tudhatjuk, hogy minek?
0: Így van, én kecstárgyas Ferinek fogok beöltözni.
1: Ez jó.
0: Kecstárgy díler leszek, aki különböző kecstárgyakkal üzletel. Ideverek, odaverek mindenhol a feszületek, és hasonló mottóval fogok majd dolgozni, ami azt jelenti, hogy egy sapka lesz rajta, ami amúgy is szokott, illetve meglátom még, de hogy ki fogunk majd akkor sorsolni valamilyen kecstárgyat a tombolán. Sikerült ezt a projektet megszerezni magamnak, tehát tombola sorsoló leszek.
4: És ami te az... amúgy tombolázol már, mint hogy vettél tombolázat?
0: Nem
1: itt
0: én vettem,
1: a
0: hanem
1: úgyhogy...
0: az Ivett megvette a 7-es számú szelvényt, a szerencsés számom is egyben, úgyhogy ha én nyerek, akkor majd más fogja.
4: Nekem van egy 6-os.
0: Ó, amik az is jó, a 6-os is.
1: Nekem egy 5-ös.
4: 6-os meg egy 10-esem van.
0: Chester?
3: Nekem van egy 13-as.
0: Aha.
3: Meg van 2-21-es, szóval az egyik 21-es remélem a torta lesz.
4: De nem, azt majd vissza kell adnod, ha 2 van. Azt mert az hiszem. Egyik az, ami nálad van, a másik az, amit beledobnak a dobozba, a harmadik
1: nem.
4: Pedig... Nem. Hogy
3: több
4: nem.
3: Szín van.
1: Két szín van, kék
0: a
1: és
0: elnök
1: piros.
0: Elnök azt mondja, hogy mondja, hogy van.
4: Ja.
1: Kék és piros, és ha például a kékből szeretnél, akkor ugye ott mond a számot, és abból kapsz.
4: Egy... Ja, hogy külön lesz a kék, meg a piros is. Szóval,
1: nem,
4: hogy külön...
1: két szín van, igen. És abból választhatsz.
4: Igen. Számú. Azt tudom, na. Azt tudom, oké, okay, de hogy a kék tombola, meg a piros tombola, az külön lesz? Külön húzás lesz
1: nem.
4: A kettő?
1: Nem, egybe lesz egybe. A kalapba.
4: De akkor lehet benne kék 21-es, meg piros 21-es.
1: Igen, és hogyha a piros 21-est húzták ki, akkor az megy ki, vagy ha a piros, akkor az.
4: Értem, és akkor neked egy kék, meg egy piros van.
3: Igen, és lehet, hogy az egyikkel levegőt nyerek, a másikkal meg
4: tortát. Meg egy tortát, igen. A legjobb.
0: Oh. Jó, akkor szerintem, akkor legyen az, hogy akkor az a projekt, hogy a láthatatlan lány, az tulajdonképpen az akkor a Rádió Tanexnak a jelmeze végül is. Akkor ez az első közös projekt jelmezünk, igen. Hiszen közösen jött létre.
4: Igen.
0: Minden rendben van? Csak közben jó van. Nem is tudjuk, de azt gondolom, nem mindent kell bemondani a rádióban.
4: Nem.
0: Jó, közben visszaérkezett hozzánk Rebeka. Rebeka, mik az időhatárai, az időkorlátai, mik az pontos időpontok a farsangi napot illetően?
2: farsangi napot kb. Úgy terveztük, hogy a ki mit tud, a tombola, meg a jelmezverseny, azok kb. Ilyen fél óráig fognak tartani.
0: Elég lesz az idő arra?
2: Hát reméljük.
0: Kell majd, nem?
2: Igen, de hát attól is függ, hogy hányan lesznek, mert a tavalyiból kiindulva az így nagyjából elég volt, de lehet, hogy itt ilyen sokkal többen jönnek, mert
4: és mi van, ha többen jönnek, akkor hát húzzátok akkor az időt vele, vagy?
1: Na, akkor meghosszabbítjuk.
2: Hát akkor meghosszabbítjuk, hát mert amúgy értem. A... Igen. Hát a végén kb. Ilyen két órát hagytunk a táncolós részre, de hogy abból nyilván le lehet csippenteni.
4: Két óra volt a táncolás? Tört.
2: Mikor?
4: Vagy mit mondtál még?
2: Hogy két órát terveztünk most a táncolást.
4: De tavaly... És ez a tánc, ez a tánc amúgy, ez hogy lesz? Itt ez is ilyen fellépések és verseny lesz? Vagyis ilyen zsűrizés a táncban is? Vagy csak simán táncolnak?
2: Hát erről lehet beszélni, de eleve úgy terveztük, mint tavaly is úgy volt, meg általában szokott lenni, hogy van ilyen szabad tánc.
4: Ja, hogy arra gondol. Igen.
2: Amikor mindenki táncol, ahogy szeretne, de ajaj, lehet persze azt is zsűrizni, hogyha minden áron mindent zsűrizni akarunk.
4: Nem feltétlen, én csak kérdeztem, mert hogy nem tudtam.
2: Nem, ezt így
0: meg megpróbálom addig még elhozni a keverőt is, mert rájtólag a Bagol Vivi meg tud keverni. Ja. És akkor hát, ha rá tudnánk venni, hogy egy picit akkor villancson abból. Vagy bárki, aki tud keverni, de mintha róla hallottam volna, hogy egyébként ő akár még keverni is. Tehát ezt megláttam még, de minden esetre kitelepítünk ide egy keverőt két CD-vel. És akkor CD-re rá lehet tenni a zenéket, és akkor lehet itt kevergetni egész nap. Azért lenne, hogyha valaki tudna keverni, mert akkor megtaníthatna engem is legalább valamennyire.
2: Van itt ez a srác, akinek nem tudom a nevét, de itt ül az ajtó előtt, és ő volt ez, aki még a múltkor mondta, hogy a szcenikus képzésre jár, és amúgy szokott
0: diszkózni. Itt most hárman ültek kint a közülük.
2: Igen, közülük az egyik, aki most éppen rajzol, úgyhogy esetleg még
0: jó, bevonjuk majd még őt is.
4: A Simonra gondolsz?
0: Te nem csinálzol keverni, Attila?
4: A másik fiú, mert a Simont...
0: Nem csinálzol keverni?
4: Hát... próbáltam, de annyira nem dzsanázom.
0: Nagy nehéz egyébként.
4: Tudom, én inkább énekelek. Aha. Szóval, hogy én azt szeretem, hogyha nekem csinálják a zenét.
0: Nem? Én meg szelektorkodok. A szelektor ugye az, aki nem DJ-zi, csak egymás mögé rakja ezeket a számokat. Hát nagyobb biztonság mégis, mert a DJ-zés az művészet, mert hát én elképesztő ritmusérzéke meg
4: ilyesmi. Van egy ismerősöm, aki versenyszerűen DJ-zik.
0: Mert nem is a rádióban vannak ugye tilos rádió DJ-k, és tényleg én legutóbb így ízébe lekukkantottam, nem gondoltam volna, hogy ez ennyire nehéz. Tehát tudod, hogy látod, patikat csavargatnak jobbra-balra, semmi.
4: Persze, kívülről vagy... minden olyan könnyebbnek tűnik, nem, mint hogyha meg már benne vagy, az már úgy már nem olyan egyszerű.
0: Így van. Jó. Joci, hogy lesz? Lesz egy kis reppelés, lökjünk-e be esetleg egy kis alapot? Lökjünk. Nem melegítésnek. Hát, ha látha?
4: Persze,
0: jó, mindegy, és akkor jó. Meglátjuk, hogy mi lesz. A rádió Tanex adását halljátok. Most innen Kispestről, most innen mindig Kispestről rádiózunk, tehát ez nem egy ilyen most, és akkor zárásképpen egy picit egyik kedvenc alapunkkal fogunk majd most foglalkozni. Leesett a? Óriási volt. Yeah.

0: mérget. Ja, ja, ja. Ennyit tudtam mára, és befejeztem, mert én nem vagyok egy páva.
1: Jó. Én azt gondolom, hogy tényleg hétről hétre fejlődsz, hogy nehéz, bárki, aki egyetlen...
2: Freestyle, ez nagyon nehéz.
1: Nagyon egyébként. Én pont azért meg sem merem kockáztatni.
2: Én sem, soha nem is próbáltam.
1: Párszor belefutottam, és tényleg a Joci hozzám képest egy rappelő, a kín rímeknek a legszélét hoztam össze, és valóban az van, hogy akkor működött, hogyha káromkodtam én is. Tehát, hogy valahogyan ez annyira érdekes, hogy ilyen erős érzelmeket kell beletenni ahhoz, hogy az ember valóban tudjon mondani valami tényleg ilyen releváns dolgot, túl azon, hogy ilyen Petőfi, anyám tyúkeszerű rímekkel próbálkozik az ember.
0: Meg amúgy most meg is erőltettem magamat, mert most így az érzés nehezebb kiadni így csúnya beszéd nélkül, meg minden, szóval, hogy így furcsa. És így azért nagyon parás volt, meg ilyesmi.
1: Igen, mert nekem is például, ami érdekes, hogy ami jobban megy, az, hogyha így valami ismert számra saját magam által költött szövegeket énekelek rá, és akkor ki is jönnek a rímek. De abban a percben, hogy el kéne kezdenem ütemre mondani, abban a pillanatban hasonlóan Jocihoz én is elveszítem a fonalat. Valószínűleg ez amúgy gyakorlás kérdése. Tehát minél többször, minél inkább, aztán azt nem tudom, hogy mikor kinek jobb a freestyle, vagy kinek a megírt szöveg, mert a Benji például mindannak ellenére, hogy nagyon tehetséges, nagyon jó nyomja, azért ő is panelekből dolgozik. Mindannyian paneleket szedünk elő, ilyenkor 2-3 jó megírt szövegünk van, és akkor utána azokat próbáljuk így előhozni. Rebeka, te próbáltál már rappelni?
3: Hát ez túlzás, de régen nagyon sok rappet hallgattam.
1: Na, és miket szerettél?
3: Hát igazából a negyedikesen az MC Ducky volt a hatalmas példaképem.
1: Az MC Ducky, ő a...
3: Aki az Emergency House-ban, vagy valami ilyesmiben volt énekes.
1: Nagyon ritka magyar MC-k egyike.
3: Igen. Ez csodálatos volt ez a kazetta.
1: Ő volt az, aki ilyen autóbalesetet szenvedett, nem?
3: Nem
1: tudom. Ő az a lány, aki...
3: Az nem a Judy.
1: Vagy az a Judy?
3: Igen, azt szerintem.
1: Akkor sztorikat összekevertem.
3: Igen, az MC Dekivel fogalmam sincs, hogy mi van, aztán egyszer még visszatért azon kívül, az egy közetten kívül, és ennyi. Nem voltak olyan nagy számai utána.
1: Megnézzük mindjárt, hogy mi újság mostanában MC Dekivel, bár nem lepődik meg, hogyha az MC Dekivel egy picit valami több lenne van. Egyébként, vagy legalábbis... MC Ducky, az igazi. Na hát akkor most akkor szóljon nekünk. MC Ducky, Nőből vagyok című száma 5 évről ezelőttről.

0: Jó napot kívánunk mindenkinek, a rádió Tanex adását halljátok, innen Kispestről jelentkezünk a Tanex szakképzőből, ezt a rádiót a stream.tilos.hu/radiotanex linkre klikkelve tudjátok hallgatni, és azon beszélgettünk itt Piroskával, hogy milyen jó lenne egy ilyen kívánság műsor, vagy egy ilyen szemküldős műsor a Facebookon. Hogyan tudod ezt elképzelni, hogyan tudnak ezt megvalósítani vajon?
1: Hát úgy tudom elképzelni, hogy kérjük ezt Facebookra,
0: mert hogy,
1: kommentelve odaírják, hogy kinek, és hogy milyen zenét.
0: Akkor legjobb talán ilyen Facebook live-val összekötni ezt, ugye?
1: Igen, igen.
0: És akkor lehet küldeni számot mindenkinek, és neked egyik már lenne, akinek küldenél, úgy lehet.
1: Na, igen.
0: És kinek küldenél számot?
1: Az egész iskolának.
0: Já.
1: Já.
0: Küldöm. Szóval, és melyik számot, akkor Attila most ilyen technikusunká vált, és akkor ő megmond...
1: Még nem tudom, melyik számot.
0: Ja, még nem tudjuk, hogy melyik számot. Neked már megvan egyébként a kiskészülő performance-ot?
1: A Chester mondja.
0: Igen. És akkor Chester, kérlek, hogy akkor mondnak, hogy akkor melyiket. Neked tévézned kéne, Chester, egyértelműen látszik, hiszen...
2: Hello, szép jó napot minden embernek, innen a távoli Kispestről jelentkezem. Chester Brightmore vagyok, Chester Chet Brightmore.
0: TV műsor neki!
2: Fecó, hello Fecó, Feri.
0: Szóval?
2: A 21 Pilots-tól kérném szépen a Hate Hands című számukat küldeném Herner Tündének és csak neki. Szeretlek, babám. Nem vagy a babám.
0: De úgyis, hogy bepötyögöd, hogy ne kelljen itt a... Igen, 21 Pilots.
2: A legelső.
0: Ki ez egy rock banda, vagy kik ezek? Igen?
2: Ők egy kéttagú zenekar.
3: Uh-huh.
2: Az énekes az egy fiatal, szép hangú bácsi.
0: Aha.
2: A másik tag pedig egy dobos.
0: Jó, nagyszerű, akkor szóljon nekünk a 21 Pilots. És akkor kinek, küldöd? Piros kezd, te küldöd.
2: Nem tudok beszélni az énekesről, ha gondoljátok.
0: Szerintem egy külön rock műsorban majd.
2: Jó.
0: Amit úgy látom, hogy így a külsődet, illetve most így ilyen, elmondom a hallgatóknak, hogy egy nagyon divatos napszöveg és egy rendkívül trendi sapi az, ami Chesterre fölkerült, és azonnal úgy néz ki, mint az, ami MTV-s rock műsor készítő lenne. Biztos vagyok benne, hogy ilyen műsor is lesz. De kinek küldi Piros kezd ezt a számot?
1: Hát én ezt senkinek. Nem ezt a számot szeretném.
0: Hanem melyiket szereted volna? Akkor azt küldjük, hogy te találtad ki. Ezt most a Chester mondja, hogy ő küldi, de egyébként a Piroskának volt az ötlete. Úgyhogy Piri?
1: Egy remixet.
0: Melyik remixet?
1: Nem tudom.
0: Jó, akkor ameddig Piroska kitalálja, hogy mi, addig elküldjük akkor a Chesternek a szemet. Chester, te kinek küldenéd?
3: Herner Tünde.
0: Kinek?
1: Herner Tünde.
0: Herner. Akkor Herner Tündének szól néhány másodperc, akkor most ebből a számból.

0: Sajnos bekapcsolom. Jó napot kívánunk mindenkinek, a Rádió Tanex adását halljátok, továbbra is folynak a próbaműsorok, a próbaadások. Jelenleg Jóci, Attila, Chester, Rebeka, Piroska és jómagam Feri rádiózunk itt. Ez egyfajta ilyen kis, hogy is mondjam, farsangi előkészület. Most jelenleg éppen a számküldést próbálgatjuk, arra figyeljünk, hogy ne nyúljunk hozzá a mikrofonokhoz. Itt elsősorban most magamra gondolok, illetve Piroskára, aki ráhajol, de kérlek, így van. Nagyszerű, és akkor közben már is Horváth Tamás Kék Végtelen című száma. Kinek küldöd ezt, Piroska?
1: Ezt az egész iskolának és mindenkinek.
0: Jó suli, ezt szeret ide járni?
1: Igen, nagyon.
0: Óriási királyság szerintem, és egyébként itt végre lehet rendesen rádiózni.
1: Sok szeretettel hallgassátok.
0: Hajrá!

0: és már is itt vagyunk, Horváth Tamás Kék Végtelen című számát hallhattuk, amit Pirosra küldött az egész általa rajongásig szeretett Tanex szakképzőnek, és hát akkor már is utolsó programelemünkhöz érkezünk, ami mi lesz most, Attila?
1: Ja, hát a Rebbi megkért engem még a múltkori adásnál, hogy énekelj.

0: hangszeren is játszani, nem nagyon tudok, de mondjuk zongorán eléggé megyeget, de amúgy igen, szóval szeretek énekelni. Már mondjuk egy ideje kijöttem a gyakorlatból, mert már egy ideje nem próbáltam, úgyhogy biztos, hogy lesz benne hamis, biztos, hogy lesz benne egyéb, de megteszek mindent tőlem telhetőt. A japán nyelv az meg, hát furi lesz, meg senki nem fogja biztosan érteni, de nem halandzsázok, azt megígérem. Szóval tényleg japánul fogok beszélni.
1: Föl sem merült bennünk.
0: Rendben.
1: Akkor
0: annyi, hogy
1: kis előkészületek zajlanak Joci segítségével, és akkor induljon a show.

0: 私たちは親子なんだから。
1: いいでしょう。

0: Jaj. Fantasztikus volt, nem sokat kérünk. Hát azt gondolom, ez a Tanex rádió, ez ami tényleg épp észre felfoghatatlan, hogy ebben a rádióban tényleg japánul az oroszlán királyt hallottuk Attila előadásában. Az is lehet, hogy ezt megvillantod a farsangon, ki tudja. Elő lesz készítve, úgy mondom.
1: Bár mondjuk egy kicsit izé volt, mert ugye énekelt alatt a... Hát ugye a playbackről ment, és ugye egy picit nehezebb ilyenkor, mert... Ugye van, hogy az ember ugye megtanul valamit énekelni, és egy kicsit olyan sajátossá teszi. Szóval, hogy ugye nem lesz mondjuk az eredeti, hanem mit tudom én, mondjuk mások egy kicsit más hanglejtéseket csinál, más ugye, és ugye én is így vagyok például ezzel a zenével, csak ugye így nehéz volt, mert ugye énekelt alatta, de hát jó, igen, ez volt.
0: És lámlám, hogy repül az idő a Tanex rádióval, már is mindjárt 4 óra van, ami azt jelenti, hogy 1 órás adásunk most itt véget ér, nincsen más hátra, mint hogy a terveinket megbeszéljük a jövőt illetően. Ami biztos, az az, hogy pénteken a

0: Akkor Farsang van, giga kitelepülés, 7-8-as terem, ha jól emlékszem, fellépők, Chester konferenci. Ami biztos, még péntek reggeli rádiósót nyomunk, akkor Chesterrel és Attilával így hármasban, mert technikai személyzete szükségünk van. Jó, akkor Chester nem, azt mondja a kezével. Nagyszerű, akkor a kifordulás nagymestere, akkor a piroska, viszont meg kell csinálnunk a láthatatlan jelmezt, és ha meglátjuk, hogy akkor azzal meg, akkor holnap fölvesszük a láthatatlan jelmeznek a szöveget. Mikor lenne jó neked?
1: Holnap azt hiszem délig van órám. Úgyhogy...
0: Nagyon jó, prima. Én itt leszek már holnap szinte egész nap, és akkor lerögzítjük ezt egészet. Igen?
2: Én viszont, ha a pénteken tényleg nem jönnék, akkor csak egyetlen egy kérést szeretnék, hogy teljesítsetek, hogy reggel vagy a talk show előtt, vagy a talk show után egy számot szeretnék küldeni egy személynek, a Bíró Vivian Enikő nevezetű hölgynek, a legjobb barátomnak szeretném küldeni a Stretched Out című számot a 21 Pilots bandától.
0: Jó, akkor vagy küld el nekünk, vagy gyere be, és akkor szerintem én azt javaslom akkor... neked egyébként, hogy erőszakold meg magad, és akkor gyere be talán morning show-t csinálni együtt, és akkor akár vele is, de az fontos, hogy ez az adás, ez 8 órakor fog kezdődni, 8-tól 10-ig, és mivel legalább 3-an kell lenni minden egyes alkalommal, mert technikai személyzetre van szükségünk, illetve 2 speakerre, és akkor ezt már valószínűleg Facebook Live-on is meg fogjuk majd lökni. A mai napon Joci volt velünk, Attila, Chester, Rebeka, illetve Piroska, az én nevem Feri, és akkor közben... Igen, Attila, mondja. Lehet, hogy közben, mint hogyha lett volna egy
3: ilyen... Nem akartam semmit mondani.
0: Jó, és akkor közben itt kisebb stúdió átalakítások, és akkor már is folytatódik zenével, illetve hát véget ér mai napra a Rádió Tanex aktuális próbaadása itt a kispesti Tanex szakképzőben.
2: Rádió.

Ez a Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgatok.

Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszakon, a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredén. Egy ég üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillanat koporsót. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről ad hírbe én. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnőbe figyelem. Mi ő úgy szokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel, s messziségen már. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a föld színe. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság. És jaj, szer. Ó, jaj, az út lélektől. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppan jeges

0: Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, és a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, és ki tudja mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, és szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom. Véremmé iszom, és csöndben, és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.
1: Hegyi beszélek.

lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristály műszerén bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős bút szokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliomárvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Üldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlat.

Abris. Abris, o Abris, minden csínyre friss. Faunbokájú vad suhansz, újra itt suhansz. Vásod cigány kereket, porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat hintegetsz és darazsat, illatot s zenét. Némely ingó és rügyes ág végére már küldött, kúszszék az ügyes katicabogár, mint árbócra egy piros, pettyes zubbonyú, fürgelábú és csinos kis matróz fiú. Kémleli a láthatárt, mennyi fény, mi az? S zümmög, zengő napba tárt szárnyakkal. Tavasz. Szunnyad még a télmező, fáradt vénparaszt. Fűszakáll a csendben ő, megcibálod azt. Majd meg méznél illatos pszellőfésűvel fésülöd, s szólsz, hé, de most lomha szolga fel! Szundikálás volt elég, vár az új robot. Mit álmodtál, véncseléd? Krumplit vagy zabot? S reszket, s gacaga liget cserje meg bozót, gyenge bőrű testüket úgy csiklándozod. Minden erdő egy bolond helye húja hely. Nincsen még sehol se lom, csak virágkehely. Izzad még a levelek vajudó rügye, s a szirom már lepereg, csókos szél vigye, s átsuhansz a városon bérházak felett, felragyog sugároson sok fak emelet. Reszkető bíborvarázs vén kémény fala, lány szemszínű kék parázs a szelíd bala. Mély, sötét udvar felett négyszögű egen táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen. S padlás ablakot, kitört sarkon fordulót villogtatsz, mint zsebtükört pajkos nebulók. Zsupsz, a földre hull a fény, s én a szent falon nyújt hangsin, tán a szegény pont magad alatt. Vaklapáros, eleven bús utca szemét sütkér ez a melegen, s nyitja holt szemét. Április, ó Április, míg tánccal suhansz, látogass meg engem is, víg örök suhansz, hisz egy régi kikelet furcsa reggelén együtt érkeztem veled földi útra én. Szólt aranyszimfónia napfény húrokon, s bölcsőmnél te fényfia álltál vígrokon. Április testvérem, ó, hol van az a kor? Ifjúságom hervadó kankalin csokor. Elpártoltam tőled én, nem veszed zokon. Hely, beteg s fanyar legény a régi rokon. Ha a tavaszt élvezi, nézvén langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április, ó Április, simogass, vezess, hadd legyek ma újra kis jó öcsét kezes, hadd feküdjem tarkafák alján inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld barittyaként, míg szememre patyolat szirom lengve jön, s kis sejem sátra alatt megbúvik a könyv. Tán akkor, míg a mély színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul. Imbolyog még, menni fél. Majd gyáván, sután, bíborlabda útra kél tűnő nap után. Táncol, ugrik, fellebeg, enyhén száll tovább. Felfogják a fél.

0: Április. Tóth Árpád költeménye. Április. Ó, április, minden csínyre friss, faunbokájú vadsuhanc, újra itt suhanc. Vásod cigánykereket, porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat hintegetsz és darazsat, illatod zenét. Némely ingó és rügyes ág végére már küldöd, kúszék az ügyes katicabogár, mint árbócra egy piros, pettyes zubbonyú fürgelábú és csinos kis matróz fiú. Kémleli a láthatárt, mennyi fény, mi az? S zümmög zengő napbatár szárnyakkal, tavasz! Szunnyad még a télmező, fáradt vén parasz, fűszakáll a csendben ő, megcibálod azt! Majd megnéznél illatos pszellő fésűvel fésülött szólsz. Hé, de most lomhaszolga fel! Szundikálás volt elég, vár az új robot. Mit álmodtál, véncselét, krumplit vagy zabot? S reszket, s kacag a liget, cserje meg bozót, gyengebőrű testüket úgy csiklándozod. Minden erdő egy bolond helyehúja hely, nincsen még sehol se lomb, csak virágkehely. Izzad még a levelek vajudó rügye, s a szirom már letereg, csókos szél vigye. S átsuhansz a városon, bérházak felett, felragyog sugároson sok vak emelet, reszkető bíbor varázs vén kémény fala, lányszemszínű kék parázs a szelíd pala, mély sötét udvar felett négyszögű egen, táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen. Spadlás ablakot, kitört sarkon fordulót, villogtatsz, mint zsebtükört bajkos nebulók, zsupsz! A földre hull a fény, s ím a szenny alól nyűt hangsír, tán a szegény por magad alól. Vak lapárus, eleven bús utca szemét, sütkérez a melegen, s nyitja hol szemét. Április, ó április, még tánccal suhansz, látogass meg engem is végig, suhansz. Hisz egy régi kikelet furcsa reggelén együtt érkeztem veled földi útra én. Szólt arany szimfónia napfény húrokon, a bölcsőmnél te, fényfia álltál, vígrokon. Április testvérem, ó, hol van az a kor? Ifjúságom hervadó kankalincsokor. Elpártoltam tőled én, nem veszed zokon. Hely, beteg s fanyar legény a régi rokon, ha a tavaszt élvezi nézni langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április, ó április, simogas, vezess, hadd legyek ma újra kis jó öcséd, kezes, hadd feküdjem tarkafák alján inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld parittyagén, míg szememre patyolat szírom lengve jön, s kis sejem sátra alatt megbújik a könyv. Ó, akkor, míg a mész színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul, imbolyog még, menni fél, majd gyáván sután, bíborlabda útra kél tűnő nap után, táncol, ugrik, fellebeg, enyhén száll tova, felfogják a fellegek, s nem fáj már soha.
1: Stop.

Tóth Árpád, április. Április, ó április, minden csínyre friss. Faun bokájú vadsuhanc, újra itt suhansz. Vásod cigány kereket, porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat hintegetsz és darazsat, illatot s zenét. Néme ingó és rügyes ág végére már küldöd, kúszszék az ügyes katica bogár, mint árbócra egy piros pettyes zubbonyú, fürgelávú és csinos kis matrózfű. Kémleli a láthatár, mennyi fény, mi az? Zümmög, zengő, napbatárt szárnyakkal, tavasz! Szunnyad még a télmező, fáradt vén paraszt, fűszakál a csendbe nő, megcibálod azt, majd meg méznél illatos szellőfésűvel fésülöd, s szólsz, hé, de most lomha szolga fel, szundikálás volt elég, vár az új robot, mit álmodtál, véncseléd, krumplit vagy zabot? S reszket, s kacag a liget, cserje meg bozót, gyenge bőrű testüket úgy csiklandozod. Minden erdő egy bolond helye húja hely, nincsen még sehol se lomb, csak virágkehely, izzad még a levelek vajúdó rügye, s a szirom már lepereg, csókos szél vigye. S átsuhansz a városa, bérházak felett, felragyog sugároson sok vak emelet, reszkető bíbor varázs vén kémény fala, lányszem színű kék parázs a szelit pala. Mély sötét udvar felett négyszögű egen, táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen. S padlás ablakot kitört sarkon fordulót villogtatsz, mint zsebtükört pajkos nebulók. Zsupsz, a földre hull a fény. S ím a szenny alul nyűtt hangsír, tán a szegény por magad alul. Vaklapárus, eleven bús utca szemét sütkérez a melegen, s nyitja holt szemét. Április, ó április, míg tánccal suhansz, látogass meg engem is, víg örök suhansz, hisz egy régi kikelet furcsa reggelén, együtt érkeztem veled földi útra én. Szólt aranyszimfónia napfényhúrokon, s bölcsőnnél te fényfia álltál, víg rokon. Április testvérem, ó, hol van az a kor? Ifjúságom hervadó kankalincsokor. Elpártoltam tőled én, nem veszed szokon? Hely, beteg s fanyar legény a régi rokon. Ha tavaszt élvezi, nézvén langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április, ó április, símogas, vezes, hadd legyek ma újra kis jó öcséd, kezes, hadd feküdjem tarkafák alján inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld parittyaként, míg szememre patyolatszirom lengve jön, s kis sejem sátra alatt megbúvik a könny. Után akkor, míg a mély színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul, imbolyog még, menni fél, majd gyáván, sután, bíborlabda útra kél tűnő nap után, táncol, ugrik, felleveg, enyhén száll tova, felfogják a fellegek, s nem fáj már soha.

Dont Árpád verse, áprilisi kapriccsó. Az ócél csupa pitpong, a bokrok csupa fütyhang, rigó fuvoláz, rája tíz zubból is felcsivog a csíz. Hallgatja még a restély, fél álmában a kastély, emelve tornyát álmatag, mint nyújtózó kart, bár a nap elönti friss aranyjal. A parkban rőt aranyhal, kövér úr sétál, lebegő hassal az édes levegő árjában. Sportruhája most szelítség csuhája, mert még nem kezdte üzletét, és tőzsdetippek tőzsetét agyában a mohóság helyett valami jóság zsendül, mint egy kis korai tavaszi virág szírmai, melyek sajnos lehullnak, ha majd a drága úrnak súlya alatt új és remek autója bőgve megremeg. Ó, áprilisi útszél, tréfás arcomba fut szél, rügyecskék, zöld a szél, rugókó, fuvolás, aranyrigókó, csermelyhangú csízek, illatok, édes ízek. De jó most elfeledni, hogy az élet rút és vad dolog, hogy itt amennyi arc van, meg annyi csúnya harc van, s hogy botrány lenne, hajajaj, micsoda szifra szörnyű baj, ha most annak elejül, hogy tavasszal megbékül szegénység, bánat, szenvedés, belépnék szép kertbe, és áprilisi merénylő, a hájas úrnak fénylő búbjára ráböknem szelíd öklöm vidám barackjait.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

Orfeum jelébe. Táncolt, s míg lomha csellók halkan s búsan kísérték, reszkedett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langyhomályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs nép vigadt, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Ó, én finom csodákra sóvárgó árva lelkem, hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltek s olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit áld az élet, egy-egy halk meleg szépség remek feléd nagy néha a dolgok vadonában. Távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyúbb utána a sötétség. S szánnivalón gyötrődve szorult össze az öklöm, s kétségbe esett vágyjal néztem a táncos lányra, s ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta dörgőn.

Rímes furcsajáték. Szeszélyes bús ajándék, e rímes furcsajáték. Ó, szokok, bár negédes, fogad szívedbe, édes. Mert csupa szívbevert sebb vérszínezi e verset, mint halvány őszi rózsa szirmát az őszi rozsda. De lásd, egyebem nincsen. Se birtokom, se kincsem. Nem adhatok te néked, csak így borús zenéket. Szebb volna büszke kastély termén egy fényes estély, vagy lágykeréken zajló kocsitba drága pejló, vagy elrobajló fülke ringó pamlagján dűlve elnézni, merre foszlott a sok távíró oszlop. Vagy űzni falka fürtjét, hallani kürtjét, míg elfakul porosra a frak vidám pirossa. Vagy tán az volna szebb lét, nézni istennők keblét, hol antik évek árnyán mereng sok régi márvány, vagy Svájcban lenni vendég, csodálni naplementét, vagy vinne halk fedélzet, hol a banános dél szebb. Ó, minde rím Mikába, ó, minde vágy hiába, nekünk két árva rabnak, csak sóhajok maradnak. De hallgasd most a verset, e torz kedvel kevertet, zsongítson furcsa hangja, mint füstös képű banda. Itt flóta, okarína, s hegedűk sok a ríma. Száz hangszer, minden rím más, s vén bánatom a prímás. Izzék a dal duhajjá, csattanjon vad csuhajjá, majd halljon el sohajtón, fejem öledbe. Ajkaim lezárvák, rímos, árva az árvát, így sírj.

ember vagyok. Új élet, új utas, ki azt hiszi, friss titkokat kutat, s szűz ösvényt tört. Ám bennem csöndesen ezernyi ős mozgás járt vén utat. Sok régi ritmus, sűrű és borús zajlás a test titkos mélyeiben. Távol a fénytől, s mégis biztosan, hibátlan. Ős híreket hiszen. Ó, jaj, ki tudja, hány bús ükapám testében élt már ez az idegen világ, mely fáradt gesztusok felé lankasztja lázadozó ideg. Mosolyognék egy boldog új mosolyt, de a szívem bíbor öbleiből sejt-sejtnek adja, csöndesen remek szememig a holt könnyek vödre föl. Dacolnék új szép daccal, ám kevés szájam körül már gyáva gödröt ás, szelíd barázdát, halavány mosolyt, valami ősi meghunyászkodás. Én régi-régi jobbágy őseim, hát éltek még. Jaj, hány rossz éven át vonszolja még a csüggeteg utód sötét parancsok konok csapatát. Vagy kába álom minden szabad út, és nem is lehet újat kezdeni? S csak egy parancs van a földön örök, dolgozni s új rabszolgát nem zeni. Én nem hiszem. Van kicsi gyermekem, én nékem is. Hát, ha az ősi sejt ő benne tisztul dús örömre, és minden homályos vénbút elfeled. Ó, hát, ha jő a tiszták s boldogok szűz birodalma, a szebb új világ, s dallá dobognak a szívedben a bús fáradt ritmusok, a holt apák.

0: hát rossz vagyok. Szótlan, borús, hideg. Bocsáss meg érte. Hisz ha tudnám, a világ minden fényét s melegét szórva adna. Kastélyokat, pálmákat, táncokat, ibolyákkal a téli riviérát, vagy legalább egy-egy dús összebújt boldog órát. De most oly nehéz. Most egy sugarat se tudok hazudni, se lopni. Vergődő és fénytelen harcokon el kell kopni. Az Antikrisztus napjai ezek. Csillog a világ szörnyű aranyszennye. Röhögő senkik. Balkörmű gazok szállnak mennybe. S én lent vergődöm. És nem tudja más, hogy csöndem éjjén milyen jajok égnek. De légy türelmes. Jön még ideje szebb zenéknek. Csak légy türelmes. Maradj míg lehet. Váró révem, virágos menetékem. Most álarc van rajtam, zord és hideg, de letépem. Vagy szelíden, míg elfutja a könny, öledbe hajló arcomról lemállik, s te ringatsz, ringatsz jó térdeiden, mint halálig. Ember.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.

tavaszi elégia. Előttem nők siettek. Testét lomhán kinyújtva közénk terült a távol. És még az esti csendben elhalt víg kacajuk

szájon csókolt a halk szél, mely most testhez feszíti az asszonyok ruháját, s mely olyan illatos, mint duzzadt dombú párnád, s szelíd, mint női válhoz simult bús férfi arcél. Merengtem, most vetik fel fehérlő szőzi ágyad, s irigyeltem cseléded, ki vár még vetkeződől, és aki elmenőben kecses melledre lát.

az fáradt akkot apáttal. Ó, látod én még éles a múlt ködein által apád szelíd holt arcát, s alázatos fejem. Hazaindultam aztán búr dolgokon tűnődve. E furcsa földi létre mi végre kellene lennem? Vágynom melegre, fényre és karcsú testű nőkre, s bolyongni félszegen, magányos esti csendben. S vén utcapadokon hosszan meg-megpihenve verseim mondogattam, melyekben csendesen zokognak bánati. És egy kedvűn figyelte fáradt

Körúti hajnal. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke, még üveges szemmel adtak a boltok, s lomhán söpörtek a vadkővidék felvert porában az álmos vicék, mint lassú dzsinnek, rossz kedvű koboldok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarátja. Minden üvegre 100 napocska húlt, s az aszfalt szennyén szerteszét gurult a végtelen fény millióm karátja. Bűvölten állt az utca. Egy sovány akác részegen szítta be a drága napfényt, és zöld kontyában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány tavaszi kincse, egy-két fürt virága. A fénynek földi hang még nem felel. Csak a színek víg pacsirtái zengtek. Egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő. De aztán tompa, telt hangon a harangok is felmerengtek. Bús gyár sziréna búgott, majd kopott sínjén villamos jajdult ki a térre. Nappal lett, indult a józan robot, s már nem látták a nap még mint dobott aranycsókot egy munkáslány kezére.

körúti hajnal. Vakolt a hajnal, szennyes, szürke. Még üveges szemmel aludtak a boltok, s lomhán söpörtek a vadkővidék felvert porában az álmos vicék, mint lassú csinnek, rossz kedvű kopornak. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarantja. Minden üvegre 100 lapocska volt, s az aszfalt szennyén szerte szét borult. Sovány akác részegen szívta be a drága napfényt, és zöld kontyában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány tavaszi kincse, egy-két fürt virága. A fénynek földi hang még nem felelt, csak a színek vík pacsirtái zengtek, egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő, de aztán tompa telt hangon a harangok is felmeredtek. Hús gyárszirén a búgott, majd kopott sínjén villamos jajdult ki a térre. Nappal lett, indult a józan robot. S már nem látták, a nap még mind dobott aranycsókot egy munkás lány kezére.

Láng. Eldobtam egy gyufát, s legott hegyke lobogásba fogott. Lábhegyre állt a kis nyulánk, hegyes sipkájú sárga láng. Vígat nyújtózott, furcsa törpe, izget mozgott előre körbe, lengett, táncolt, a zöldbe mart, nyilván pompás tűzvészt akart, piros csodát, izzó leget, égő erdőt, kigyúlt eget. De gőggel álltak fenn a fák, és mosolygott minden virág, nem rezzent senki fel a vészre, a száraz fűzserette észre. S a lázas törpeláng lehűlt, elfáradt, és a földre ült. Lobbant még egy-kettőt szegény, s meghalt a moha szőnyegén.

Hová repülsz? Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringa, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűjt, fájó homlokod, mely isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi is semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Bús életed a fáradt kis regény hat folyjon. Egyszer majd csak

Volt tavasza, lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is, sütkérez, árva rög. Még egyszer majd a sok hű földdarab, lágy testvérszóval, föléd tüdörög.

Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz. Szép este volt. Éreztem az utolsó ragyogó est. Egy csendes kertilak sötéten állt már. Nagy komor koporsó a bánatos és tiszta ég alatt. Igen, az volt. A holt nyár koporsója. Vak barna tön. S a szőke hársak oldalt, melyek lombját az alkony meggyújtotta, mint sárga füstű fáklyák fellobogtak. S én ezüst végság csattant át a csendben. Gyerekcsapat hancúzott, körbeálltak. Néztem, s lassan szívemre tódult minden, minden, ami egy csüggett órán fájhat. Ó, rendes élet, gyerek, feleség. Szívem, mi kincsed van-e dús világon? Vergődő kis szerelmek, szerte szét gurult tervek, ó, tépett ifjúságom! 27 esztendőm viszem batyumban, elfáradt vándor, céltalan úton. Batyumban csupa limlom, ócska búm van. Miért is hurcolom még? Nem tudom. S miért a vers? Ez a fájó éber ösztön. Árulni halk bánatomat, mint cukros fanyar fügét a kucsében. Így sírtam ott a hűvös fák alatt. S költőm, akkor te jutottál eszembe. Te is nézted Debrecen fasor rácsát, mint tömlöc rácsot búsrab néz merengve, s már nem is várja végszabadulását. Itt rejtegetted kínját életednek, s itt éhezett szelíd lelket halálra, mert már nem ízlett rossz ínyű betegnek a remény hamujában sült fogácsa. S mégis magányod csendes hűs ölén, mert a magány áld végső menhelyet, ez a preri, hol mint sötét bölény nagy homlokú tűnődés lépeget, mély dzsungel, hol a vén boa constrictor, a jól lakott bú szívünkről lebágyad, magányodban, betegen, árván, titkon, mégis maradt egy felpihegő vágyod. Csokonaim, halálpálmái árnyán, Debrecen magány prerién bús farmer, mint ácsolgattad vágyod. Mit se várván, bús kedvtöltésül, lassan, türelemmel. Épül-e össze valami belőle, nagy és egész mű, rezignáltan leste. Ő, hogy idejét az ember elölje, s ki tudja, tán boldog csoda is esett. Egy éneket kezdtél tervelni, hogy fájó életed belé felejtsen. A haza honfoglaló hőseit álmodtad vissza, Árpád fejedelmet, ki elveszítét sorsot tartományát, szerelmet, hitet, egészséget, mindent. Feléd az unt lét tikkat nyomorán át, a megnyert haza drága kőbe. Ó, mester, ím a késő famulus megért. Ha minden más kötés laz, ami még a léthez fűzi ferde bús mikrokozmoszunkat, ő a szent haza. Túl csókon, könnyön, lázon és önzésen, túl önmagunkon, tisztult órák hozzák képét. Magány s csönd. S megindultan szépen utolsó álmunk, boldog Magyarország. A magyar reménykorszak kezdetén így kezdtél új dalt, reménytelen költő.

0: mert ez a végső szent virtus. Szegény magyar költő bár félholtan is, töltsön. Hát, ha a magyar jövő szebben épül, ha szívünk vérét vakolatul venné. Elénk bús szimbólummá ekként szépül a balladás kőméves kelemenné. Ezen merengtem én el akkor este, s felszegte fejét szívemben a bánat, s látott új eget, s új földet, a messze jövőben látta dús, boldog hazámat. És szóltam, néki zengem énekem. Néki áldozom koldus kincsem híven, egy őszű könnyet, ifjú életem, és a marék vért, eldobogó szívem. Vemhes az idő új honfoglalással, költőm. Én is honszerzést dalolok, tán búzsdal lesz, kevés fénnyel, sok árnyal, s hősöm tán gyönge lesz, mint én vagyok. Te hozzád méltó hősül illet Árpád, enyém bukik, s tán én is félúton kidőlök. Ám nincs vágyam élőbb, drágább, mint dalba sírni, ahogy épp tudom. Csokonaim, ne szálljon ez az ének, míg meg nem áldod. Eltűnődni jó, hogy valahonnan munkám áldva nézed. Tiéd a csendes invokáció. S most ének, röppenj, úszó halk monoplán. Ívelj, ha tudsz, magasztos távolokban. Bár szárnyait közt búsan meghúzódván, egy vérző szív a kormányzó pilóta.
1: Rímes furcsa játék.

Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz. Szép este volt. Éreztem az utolsó ragyogó est. Egy csendes kertilag sötéten állt már, nagy komor koporsó a bánatos és tiszta ég alatt. Igen, az volt a holt nyár koporsója, vak barna tömb, s a szőke hársak oldalt, melyek lombját az alkony meggyújtotta, mint sárga füstű fákiák fellobogta. S így ezüst vígság csattant át a csenden. Gyerek csapat hancúzott, körbe álltak. Néztem, s lassan szívemre tódult minden. Minden, ami egy csügget órán fájott. Ó, rendes élet, gyerek, feleség. Szívem, mi kincsed van-e dús világon? Vergődő kis szerelmek, szerte szétgurult tervek. Ó, tépet. 27 esztendőm viszem batyumban, elfáradt vándor céltalan úton. Batyumban csupa limlom, ócska búm van. Miért is hurcolom még, nem tudom. S miért a versek, ez a fájó éber ösztön, árulni halk bánatomat, mint cukros fanyar fügét a kucséber. Így sírtam ott a hűvös fák alatt. S költőm, akkor te jutottál eszembe. Te is nézted Debrecen fasorrácsát, mint tömlöc rácsot búcsrab néz merengves, már nem is várja víg szabadulását. Itt rejtegetted kínját életednek, s itt éhezett szelíd lelket halálra, mert már nem ízlett rossz ínyű betegnek a remény hamujában sült pogács. S mégis magányod csendes hűs ölén, mert a magány áll végső menhelyet. Ez a préri, hol mint sötét bölény, nagy homlokú tűnődés lépeget. Mély dzsungel, hol a vén boa constrictor, a jól lakott bú szívünkről lebágyad. Magányodban, betegen, árván, titkon, mégis maradt egy felpihegő vágyat. Csokonaim, halál pálmái árnyám, Debrecen magány prérién bús farmer, mint ácsolgattad vágyat, mit se várván, bús kedvtöltésű lassan türelemmel, épül-e össze valami belőle. Nagy és egész mű, rezignáltan lested, fő, hogy idejét az ember elője, s ki tudja, tám boldog csoda is eshet. Egy éneket kezdtél tervelni itt, hogy fájó életet belé felejtsed, a haza honfoglaló hőseit álmodtad fejedelmet. Ki elveszítét sorsod tartományát, szerelmet, hitet, egészséget, mindent, feléd az únt lét tikkat nyomorán át, a megnyert haza drága képe intett. Ó, mester, ím a késő famulus megért, ha minden más kötés laza, mi még a léthez fűzi ferde bús mikrokozmoszunk, ő a szent haza. Túl csókon, könnyen, lázon és önzésen, túl önmagunkon, tisztult órák hozzák képét, magány s csönd. Megindultam szépen, utolsó álmom, boldog Magyarország. A magyar reménykorszak kezdetén így kezdtél új dalt, reménytelen költő, mert ez a végső szent virtus, szegény magyar költő, bár félholtan is, kölcsön. Hát, ha a magyar jövő szebben épül, ha szívünk vérét vakolatul venné, elénk bú szimbólummá ekként szépül a balladás kőműves kelemen. Ezen merengtem én el akkor este, s
felszegte fejét szívebben a bánat. S látott új egecs új földet, a messze jövőben látta dús boldog hazámat. És szóltam, néki zengem énekem. Néki áldozom koldus kincsem híve. Egy gyűszű könnyed ifjú életem, és e marék vért eldobogó szíve. Vemhes az idő új honfoglalással, költőm, én is honszerzést dalolok. Tám bús dal lesz, kevés fénnyel, sok árnyal, s hősöm tán gyönge lesz, mint én vagyok. Te hozzád méltó hősül illet Árpád, enyém bukik, s tán én is félúton kidőlök. Ám nincs vágyam élőbb, drágább, mint dalba sírni, ahogy épp tudom, csokonaim. Ne szálljon ez az ének, míg meg nem áldod. Eltűnődni jó, hogy valahonnan munkám áldva nézed. Tiéd e csendes invokáció. S most ének, röppeny, úszó halk monoplán. Ívej, ha tudsz magasztos távolokban, bár szárnyait közt búsan meghúzódván, egy vérző szív.

kik összegyűltetek ma e teremben, s kiket meleg fényével átitat csodákra váró méla mélyű csendben, a szívekből kigyúló áhítat. Köszöntöm íma bennetek parázsló tüzet az idők komor hidegén. Legyetek üdvöz egy nemes varázsló, egy tiszta költő aranyszigeté. Igen, míg künn a búskor rossz viharja vakhullámokkal zúzni fenyeget, s a vénvilágot jajgatni kavarja, hajókat sújtva és reményeket, ó, gyertek megpihenni, felpihegni a parton, ahol megtörik az ár, ahol a vadvész verve búj lihegni, mert Prosperó varázsvesszője vár. Igen, ő hozzá menjünk, mind mi most el hozzá, ki mint az, kit Shakespeare beszél, mint Prosperó a bölcs varázslómester Szelíd szigetjén elvonulva él. Míg hömpölyök körül a tenger árja, az ő szigete enyhes csodatáj, hol trónra visszahívtát csendbe várja tündéri szolgák közt a halk király. Itt, hogyha botját emeli a mester, lebegve árad édes lágy zene, mely mondhatatlan mélyekből remek fel, mintha a föld bús méhez engene, mintha új lelket öltene az ős por, melyből az ember szíve vétetett, s mély sóhajjal az édenkerti őspor vágya rázná a lombos létet. S tovább emeli veszélyét a mester, s míg muzsikálnak a fák és kövek, az alkony égen táncos, könnyű testtel ragyognak fel nagy, szűz csillagövek. Fényükből Isten szeme néz le égve, s új göncölként gyúl a sziget felett, hét hófehér pecsétű tiszta béke, s ibolyás sarki fény a szeretet. Ó, gyertek, gyertek-e tündér szigetre, vattengerek bús száműzöttjei. Itt balzsam vár a sebbelvert szívekre, a jó varázsló kebelére hív. Nincs rossz dagály, amelynek nincs apája, a bomlott habma zúg holnap siket, de áll a költő megszentelte pálya, a dús, vigasztaló örökszik. Gyertek! Hadd hallja a sziget királya, hogy ujja nem ver meddő húrokon, hogy szívünk meleg és piros korálja az ő szigete földjével rokon. Vigyük-e szívet hozzá mindahányan, s hű seregét, mely meghitt körbe gyűl, hadd hallja zengni a zenés magányban. Üdv Prosperónak, nincsen egyedül.

又一首歌。Falon az inga lassú fénye villan, oly tétován jár, szinte arra vár, hogy ágyam mellett kattanjon a villany, s a sötétben majd boldogan megáll. Pihenj! Az álomba merülőnek jó dolga van. Megenyhül a robot, mint ahogy szépen súlya vész a kőnek, mit kegyes kéz a mély vízbe dobott. Pihenj! Takarómon tárpapírlap, elakadt sorok, társtalan rímek. Megsimogatom őket halkan. Írjak, és kicsit fájón sóhajtom. Minek? Minek a lélek balga fényűzése? Aludjunk. Másra kell ideg s velő, józan dologra, friss tülekedésre, és rossz robotos a későn kerül. Mi haszna, hogy papírt már jó egy párat beírtam? Bolygott rajtuk bús kezem, a torra dőlve, mint botra a fáradt vándor, ki havas pusztákon megyen. Mi haszna? A sok tévetek barázdán hova jutottam, és ki jött velem? Szelíd dalom lenézi a garázdán káromkodó és nyers dalú jelen. Majd egyszer, persze, máskor, szebb időkben, tik-tak, ketyeg, vén, jó költő, vigasz. Majd jő a kor, amelynek visszadöbben felénk szíve. Tik-tak, igaz, igaz. Falon az inga lassú fénye villan, aludjunk vagy száz évet csöndben át. Ágyam mellett elkattantom a villany. Versek, bolondság, szép jó éjszakát.

0: lesz után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: 17. fejezet. Először is minden másként van. A pincér, aki pontosabb értesülések véget átszaladt az utca másik oldalára, visszajött, és a pult felé sietett, hogy feltállalhassa az újdonságokat. A zeneszerző elkapta a frakját.
1: Mi történt ott szemközt, főúr?
0: Egy betörő banda kibontotta a 178. számú ház pincéjének a falát, hogy átbújjon a 177-esbe. A házmester gyanús zajt hallott és riasztotta a rendőrséget, és amikor a betörők nagyban másztak át a lyukon, megjelent a riadókészültség, és szépen sorjában lefülelte őket.
1: De hát mit akartak a 177-esben?
0: Kérdezősködött Struve. Ha én azt tudnám, sóhajtott a pincér. Joachim Zeiler felnevetett. Talán néhány üdvözőlapot szándékoztak venni a papírkereskedésben.
1: Nem értem az egészet.
0: Lázogatta meg Struve a művész sörényt.
1: Mi a fenének kellett az egyik pincéből lyukat ásniuk a másikba? Utóvégre ennyi erővel bemehettek volna egyenesen a 177-esbe is. Mire volt jó előbb a szomszédba behatolni?
0: Talán túlságosan egyszerűnek találták az egyenes utat. Mérlegelte Zeiler.
1: Vannak ám ilyen megátalkotott alakok?
0: A pincér mindenkinél okosabb volt.
2: Ha egyenesen a 177-esbe mennek, rögtön felfedezik őket.
0: Így ellenben idejekorán el tudtak szökni a rendőrség elől, állapította meg Zeiler.
2: Hát persze, vágta rá a pincér, aztán meghökkent. Csak hogy így is elcsípték őket.
0: Egy darabig elmorfondírozott ezen.
2: Ki tud eligazodni, hanem abban a pincéjében mégiscsak kell lennie valaminek.
0: Miért gondolja?
2: Mert a betörők nagyon ramagy állapotban voltak. Csupa mész volt a ruhájuk, tisztára, mint a szobafestőké. Biztos, hogy ennek volt valami oka.
0: A fiatal embert nem fogta el kitörő öröm a hírtől.
2: Képzelem, mi van a lakásomban, gondolta lemondóan. Kész szerencse, hogy most úgysem nézhetek utána.
0: A pincér besietett a kávéházba, de nyomban vissza is jött.
2: Levelet hoztak Zeiler úrnak. Ebben a pillanatban adták le.
0: Zeiler feltépte a borítékot. A levél így szólt. Nekünk hamarabb kellett volna találkoznunk. És nem vetély, hanem üzlettársként. Talán egy más alkalommal. Ezúttal ön kerekedett felül. Fogadja őszinte elismerésemet.
2: A fiatalember zsebre vágta a levelet és körülnézett.
0: Egy fehér szakállú, sötét szemüveges öreg urat keresett. Asztalon. Besietett a kávéházba.
2: Kisasszony!
0: Kiáltott a pultnál. Ki adta át a levelet?
2: Egy magas, idősebb úriember.
0: Fehér szakállal?
2: Nem, borotvált arca volt.
0: Hát, persze, csapott a homlokára Zeiler.
2: Igazi tudósnak látszott,
0: magyarázta a büféslány.
2: Látta volna, amikor még szakálla is volt. Azt hitte volna róla egész egyetem.
0: Zeiler visszarohant a teraszra és leült Struve mellé, aki éppen komponálni kezdett a márványasztalkán. Egy körömfeketényi ceruzával 5 párhuzamos vonalat húzott, és szorgosan pötyögtette rájuk a kotta fejeket. Zeiler rossz kedvűen bámult ki az utcára. Hirtelen megrándult, mint akit áramütés ért, és görcsösen megragadta Struve karját.
1: Ne háborgass!
0: Vicsorgott a komponista. Halkan, finoman elfütyült a márványra jegyzett témát. Szakasztott olyan volt, mint egy gyerek a játszótéren.
1: Ember!
0: Rázta meg Zeiler a zeneköltőt. Látod azt a jól öltözött urat ott a taxiban?
1: A bútorszállító kocsi mögött, a villamos mellett?
2: Igen.
0: A taxi nem tud tovább menni. Állati mászlink van.
1: Ide figyelj, öregem!
0: Ha azt az urat épségben eljuttatod a rendőrfőkapitányságra, csókot lehelek a homlokodra.
1: Nem vonz.
2: Tedd meg nekem ezt a szívességet, Rudi.
1: Csak nem képzeled, hogy őrizetbe vétetek egy úriembert, akit egyáltalán nem is ismerek?
0: Ez az ember egy rablóbanda vezére.
1: Ha téged érdekel ilyesmi, kegyeskedj elcsípni magad.
0: De én most nem érek rá, mondta Zeiler. Rajta, Rudi.
2: Utána azt is elmesélem neked, ki volt az, aki Struve néven bitangolt Kopenhágában.
0: A komponista megelevenedett.
1: Aki az én becsületes nevem alatt lopott.
0: Igen, igen. Zeiler imára kulcsolt a kezét.
2: De most szedd a lábat, könyörgök.
0: A bútorszállító kocsi bármely pillanatban kitérhet, és akkor bottal üthetjük a pasas nyomát.
1: Honnan ismerette az Struvét?
0: Zeiler barátja füléhez hajolt és súgott neki valamit. Azért súgdolózott, hogy az olvasó egyelőre ne értesülhessen arról, amit mondott.
1: Vagy úgy? És akkor csak ugyan megmutatod a hasonmásomat?
0: Strube szinte ficánkolt a gyönyörtől.
1: Meg hát? Olyan közelről, hogy lekeverhetek neki egyet?
0: Még közelebbről. De most már lódulj végre, és jegyezd meg a kocsi rendszámát.
1: Oktávfutam, furiózó!
0: Harsogta a zeneszerző, sörényére csapta kalapját, odaintott egy üres taxit, és nekivágott a féktelen hajszának. Zeiler fizetett, és elsétált a sarki taxiállomásig. Beült az első kocsiba.
3: Jörgstrasse és Bell Allianzstrasse sarok. Sürgős, a kerülőket megtakaríthatja. Ismerem az utat.
0: Iréne Traurig befejezte elbeszélését. Nem toltotta meg semmivel, és elhallgatni is csak keveset hallgatott el. Némán ült a kalapos király karszékében, és várta az ítéletet.
4: Ilyen, szólalt meg Stenhöfel úr. Derék, kitűnően viselkedett. Arra az ötletére pedig, hogy Külc úrnak a másolatot adta át az eredeti helyett, egyenesen büszke lehet. És miért tesz magának szemrehányást a várneműndei támadás miatt? Drága gyermekem, abban a vaksötét helyiségben mindenképpen elrabolták volna magától a miniatűrt. Vagy így, vagy úgy. Ha nem az Alstruve, akkor a banda, ami még valószínűbb. Eltűnt a Holbein, hát eltűnt. Ennek ellenére elégedett vagyok magával.
0: Ön igazán jó indulatú hozzám, Steinhöfel úr.
4: Jó indulatú?
0: Képett el a törékeny öreg úr.
4: Én csak azon iparkodom, hogy igazságos legyek.
0: Magamfajta vénembennek, ez már nem is esik nagyon nehezére. Megszólalt a telefon. Steinhöfel úr felállt és a készülékhez lépett. Felemelte a kagylót. Ráncos arca lassan felderült.
4: Csak ugyan?
0: Kiáltotta.
4: De hisz ez csodálatos. Megyünk.
0: Visszatette a kagylót és megfordult.
4: Mit szól hozzá? A miniatűr a főkapitányságon van.
0: És Struve úr? Fulladt el Iréne hangja.
4: Úgy értem az Al Struve? Ő is?
0: Nem.
4: Csak a banda van ott.
0: De hát nem ők lopták el a Holbeint?
4: Hát ha mégis. Hamarosan többet tudunk.
0: Bizakodott az öreg gyűjtő és tapsolt egyet.
1: Gyerünk, gyerünk!
0: Jöjjön, gyermekem! Kinyitotta a halba vezető ajtót. Megjelent az inas.
4: Kérem a kalapomat és a kabátomat,
0: szólt Steinhöfel úr. Külc, hentes és mészáros mester még alig szállt fel a házuk előtt megálló autóbuszra, amikor egy karcsú fiatalember lépett be az üzletbe. Emily asszony kijött a csengő hangjára.
5: Mivel szolgálhatok?
0: A karcsú fiatalember udvariasan kalapot emelt, és a mester felől érdeklődött.
5: Nem veszünk semmit,
0: jelentette ki határozottan Emily asszony.
5: De én nem is akarok eladni önöknek semmit,
0: nevetett a fiatalember.
5: Ne haragudjon, kérem,
0: mentegetőzött Emily asszony. Tudja, ha valaki a mesterrel akar beszélni, arról rendszerint kiderül, hogy ügynök. Én nem vagyok az. Legyen olyan kedves, és szóljon a férjének. Régi ismerősök vagyunk. Megint meglengette a kalapját, és bemutatkozott. De olyan halkan, hogy még maga sem értette.
5: Ennyi, de kár,
0: sajnálkozott Emily asszony. Az uram éppen ebben a percben ment el hazúról. Nem üzen neki valamit? A fiatal ember tétován ingatta a fejét.
5: Nehéz ügy. Vannak dolgok, amiket a legjobb egyedül annak elmondani, akit illet.
0: Nincs igazam? Talán igen, ismerte el Emily asszony. Mikor jön haza?
5: Ha én azt tudnám.
0: Alig 5 perce, hogy felhívták. Emily asszony habozott befejezni a mondatot. A rendőrségről? Emily asszony meglepetten bámult a fiatal emberre. Jelen voltam ugyanis, amikor várnemündében megtámadták őket.
5: Micsoda cirkusz volt ott?
0: Mesélt róla? Emily asszony bólintott. Most pedig, folytatta a fiatalember, megtudtam valamit, ami szorosan összefügg az eseményekkel, és bizonyára nagyon érdekelné a kedves férjét. Hívja fel telefonon, javasolta Emily asszony. Az Alexanderplatzon van, a főkapitányságon.
3: A telefon a szobában van, az üzlet mögött.
4: A hüvelykujjával hátrafelé bökött.
3: Jaj, nem, ellenkezett a fiatalember. A telefonnak olykor füle van. Legokosabb a dél körül megint benézek.
4: Mint hogy Emily asszony szemlátomás nem igen sietett tiltakozni, aggodalmas hangon hozzáfűzte.
3: Remélem nem lesz még késő. A hentesné meggondolta magát.
4: Tudja mit?
3: Ha nem átalja, itt megvárhatná az uramat. Már amennyiben ráér.
4: A fiatalember elővette zsebóráját, és töprengve nézegette a számlapot.
5: Ami azt illeti, elég sok még az elintéznivalom, de mondjuk egy órácskát rászállhatok.
4: Remek!
3: Örült meg Emily asszony.
4: A pult mögé kormányozta a fiatalembert, és bevezette a hátsó szobába.
3: Ez bizony szedett, vedett egy kicsit, de tudja, az igazi lakásunk voltaképpen az emeleten van.
4: Szerintem nagyon takarosít minden, állította a fiatalember.
3: Na, megjárja, de hát mit csináljunk?
4: Mégsem lehet folyton folyvást a boltban ácsorogni és lesni a vevőt, aki nem jön.
3: Kivált, mióta a lábammal is baj van.
4: A fiatalember helyet foglalt és részletes tájékoztatásban részesült Emily asszony lábpanaszait illetően.
3: A hentesné nem fukarkodott a felvilágosítással, de amikor már kicsi túlságosan elmerült a részletekben, a fiatalember a szavába vágott és megkérdezte, születésnapja van-e a családban valakinek.
4: Csodálatos sütemény illatot érzek ugyanis.
3: Á, hát csak Oszkár miatt van az egész.
4: Mosolygott elégedetten Emily asszony.
3: Sütöttem neki septében egy kis meggyes rétest, hogy megint itthon van köztünk. És este eljönnek vacsorára a gyerekek is, mindnyájan. Persze a vőimmel meg a menyeimmel. Sőt, hozzák az összes unokámat is. De tudja, csak amilyen kisebb családi ünnep lesz. Cirka 20 személyes.
4: Egy szűk körben honol a boldogság. Öselkedett a fiatalember, és körülnézett a szobában.
3: Milyen otthonosik minden. Tekintete megállt a bőrkanapé fölött.
4: Ezt a micsodát Oszkár hozta nekem Kopenhágából, mesélte Emily asszony.
3: Szerintem elég ocsmánykép.
4: Tisztességes asszony nem viseli ilyen ruhát.
3: Annyira azért nem drága a szövet, hogy így takarékoskodjon vele valaki. Ráadásul még csak nem is valódi a festmény.
4: A fiatalember láthatólag sokkal jobban érdekelték a balein annak körül sorakozó, szépen bekeretezett családi fényképek.
3: A hentesné keresztnevek valóságos tüzérségi ösztüzét zúdította rá.
4: A fiatalember feje fölött menthetetlenül összecsaptak a külc rokonság hullámai.
3: Ekkor megszólalt az üzletben a csengő.
5: Kuncsaft jött.
3: Állt fel Emily asszony, ki kell mennem. Remélem nem unja halára magát.
4: A fiatalember felkapott egy újságot az asztalról.
3: A hentesek és mészárosok lapja volt.
4: Ezzel majd elszórakozom.
3: Érezze addig is otthon magát, tanácsolta Emily asszony.
4: Iparkodni fogok.
3: Emily asszony lesimította frissen keményített fehér kötényét, és átment az üzletbe.
4: Steinhöfel urat, Iréne Traurigot, valamint Külc hentes és mészáros mestert egy törzsörmester a főfelügyelő szobájába vezette. A helyiség zsúfolásig teli volt emberekkel. Közel 200 rendkívül komor tekintetű férfiú áldogált a fal mellett. Az urak párosával voltak összebilincselve. A főfelügyelő üdvözölte a három új vendéget. Csak úgy ragyogott a jókedvtől.
6: Elnézésükért esedezem, mondta vidáman. Sajnos nem vagyok egyedül, de gondoltam, nem küldöm el ezeket az urakat, míg be nem mutattam őket önöknek.
4: Traurig kisasszonyhoz és Külc úrhoz fordult.
6: Oly kicsiny a világ. Szinte csodálnám, ha nem találkoznának itt néhány ismerőssel.
4: Iréne tartózkodóan hátrahúzódott. Az ősz Dalia viszont peckesen oda terpeszkedett a banditák elé, és tüzetes szemlét tartott. Először is Philip Achtel úr borvirágos ábrázatát fedezte fel, tündöklően vöröslő orráról. Ott látta továbbá a kisnövésű Storm urat, felsikeredett elálló füleivel. Jelen volt az a kellemetlen fráter is a vasúti fülke sarkából, aki azt állította, hogy a dán komphajón másodszor is tartanak vámvizsgálatot. Sőt, nem hiányzott a család vám tisztviselő sem, és viszont látta Külc úr még jó néhány más útitársát is. Az íróasztal felé fordult. Valóban kicsiny a világ, főfelügyelő úr. Csak azt sajnálom, hogy éppen itt kellett találkoznom ezzel a siserehaddal. Jobban szerettem volna, ha inkább valami erdőben akadok össze velük. Ott valahogy kötetlenebbül viselkedhet az ember.
2: De kedves barátom, szólalt meg Storm, hogyan is beszélhet így rólunk?
4: Ne járassa a száját, ripakodott rá az őrmester. Külc papa hátrált egy lépést.
2: Már miért ne járatnám? Kérdezte felháborodottan.
4: Ön járathatja, jegyezte meg Philipp
2: Achtel. A hatósági közeg intelme nekünk szólt.
3: Elvezetni őket,
4: rendelkezett a főfelügyelő.
2: Éppen ideje, méltatlankodott Castell. Elvégre nem vagyunk a panoptikumban.
3: Takarodjatok,
4: ordított fel a főfelügyelő. Az ajtó kitárult, és a rostoki ultitársaság vizsgálati fogságba vonult testületileg. A főfelügyelő ablakot nyitott, és mélyen beszívta a friss levegőt. Aztán visszalépett az íróasztalhoz, és átnyújtott egy kis csomagot Steinhöfer úrnak.
6: Mélységes örömömre szolgál, szónokolt ünnepélyesen, hogy így hamar sikerült visszajuttatnom önnek az elrabolt miniatűrt. Kétszer ad, aki gyorsan ad.
4: Az öreg műgyűjtő meghatottan vette át az értékes tárgyat. Hálás köszönetem, főfelügyelő úr. Kibontogatta a kis csomagot. Egy faládikó került napvilágra. Meg tudná magyarázni egyébként, hogyan került a Holbein a banda kezére? Mi azt véltük ugyanis, hogy a csomagot az a fiatal ember lopta el, aki jogtalanul Struve-nek adta ki magát. A főfelügyelő zavartan vállat vont.
2: Körülbelül másfél órával ezelőtt kihívta valaki a riadó készültséget a Kantstrasséra. Az illető világosan megjelölte a lakást, és a bandát valóban ott is találtuk. A főbérlő azonban, aki bezárta őket az egyik szobába, nyomtalanul eltűnt.
4: Hát ez nagyszerű, állapította meg Steinhöfer úr. Az agyafurt főbérlő pedig valószínűleg azonos az Alstruvéval, nem de? Vagy tévedek? Közben kinyitotta a falátikót.
2: Elképzelhető, hogy önnek igaza van, felelt a főfelügyelő. Annyi már bizonyos, hogy Joachim Zeilernek hívják. De azt még nem tudjuk, hogy azonos-e az Alstruvéval. Minden esetre már folyik a nyomozás.
4: Nem értem a dolgot, szólalt meg Iréne.
2: Amennyiben ez a Zeiler a tolvaj, nyugodtan elvihette volna miniatűrt a lakásából, miután bezárta a bandát.
4: Ha viszont a mi Struvénk azonos a maguk Zeilerével, szögezte le Oszkár Tülc hentes és mészáros mester, akkor megismétlem, amit már a rostoki rendőrfőnöknek is kijelentettem, a mi Struvénk nem tolvaj.
2: A nem micsoda? Tudakolta a berlini főfelügyelő.
4: Az öreg műgyűjtő ez alatt nagyítót vett ki a zsebéből, és úgy vizsgálta a miniatűrt, mint házi orvos a betegét. A főfelügyelő felállt.
2: Nos, Steinhöfer úr,
4: kérdezte, elégedett a munkánkkal? Steinhöfer úr hátradőlt a széken.
2: Nem egészen, főfelügyelő úr.
4: A miniatűr, amelyet ön oly baráti módon és gyorsan kezemhez juttatott, sajnos nem a valódi Holbein, hanem a másolat.

0: 18. fejezet. Gépesített hajtóvadászat. A főfelügyelő és vendégei percekig csak ültek, és egy hang sem jött ki a torkukon. Tanácstalanul meredtek egymásra, szinte megbénította őket az ijegység. Elsőnek a főfelügyelő szedte össze magát. Másolat? Bizonyos, hogy nem téved, Steinhöfel úr? Nem tévedek, válaszolta a gyűjtő. És nem túlzásra azt állítom, hogy rajtam kívül egész Európában nincs senki, aki az adott esetben így kevéssé tévedhetne. Visszahelyezte a Holbein másolatot a bársonnyal bélelt faládikába, a ládikát pedig az íróasztalra tette. Az ősz hentes izgatotta ráncigált a bozontos kandúrbajuszát.
1: Ebben az ördög keze van. Mi, meg az egész rendőrség egy rablóbandát hajszolunk. A rablóbanda pedig teljes létszámban egy fiatal embert hajszol. A fiatal emberről viszont kiderül, hogy a valódi miniatűr helyett a hamisat csak liszta el.
0: Nem értem és nem értem, hajtogatta Irén. A miniatűrt végtére is az én táskámból lopták ki. Hiszen amikor a mulatóban megint kigyulladt a villany, a táskám már üres volt. Könnyen elképzelhető, hogy a kisasszony tévedett. Tűnődött a rendőrtiszt. Talán nem az eredeti, hanem a másolat volt a táskájában a támadás előtt? Kizárt dolog, állította Iréne. Lehetetlen, hiszen a banda épp akkor szállította vissza a másolatot. Amikor sötét lett, még ott hevert Kürtz úr előtt az asztalon. Úgy van, erősítette meg az idős hentes. Azzal az arcátlan levéllel egyetemben.
1: Ez valóságos rejtély, mondta a főfelügyelő.
0: Kérem, Steinhöfel úr, lehetséges, hogy a képnek több másolata is létezik?
1: Nem, ez lehetetlen.
0: Akkor csak egy megoldás van, vonta le végkövetkeztetéseit a főfelügyelő. Nevezetesen pedig az, hogy amennyiben a miniatűr, amelyet egy pillanatig valódinak véltünk, csak másolat, akkor szükségképpen az az eredeti, amelyet önök eddig másolatnak tekintettek. Kedves Traurik is asszony, megmondaná, hol van jelenleg a másik példány? A lánynak még az ajka is elsápadt és remegett. Kürtz úrnak ajándékoztam, amiért olyan kedves volt hozzám. Úgy gondoltam, Steinhöfel úrnak sem volna ez ellen kifogása. Steinhöfel úr az asztalon heverő faládikára mutatott. Az eredeti hamisítványt boldogan ajánlom fel Kürtz úrnak. Sőt, megtisztel, ha elfogadja emlékül. De mondja, Kürtz úr, mi lett közben azzal a képpel, amelyel a titkárnőm ajándékozta meg tegnap, és amely, mint kiderült, a valódi Holbein? Az ősz hentes mester a térdét csapkodta.
1: Hát ez kész őrület!
0: És dörgő kacajra fakadt. Hol a miniatűr? Idegeskedett a főfelügyelő.
1: Az üzlet mögött, a szobában, kiáltotta elégedetten Kürtz papa. Az ócska bőrkanapé fölött, a családi fényképek között.
0: A többiek megkönnyebbülten sóhajtottak fel.
1: Az asszony megtudja, hogy egy 500 000 lóg nálunk a kanapé fölött egyszerűen betilizik. Tudják, mit mondott, amikor meglátta a miniatűrt?
0: Kürtz papa hatásszünetet tartott.
1: Azt mondta, jobban örült volna egy tábla csokoládénak.
0: A többiek udvariasan mosolyogtak.
1: Na, állapította meg a főfelügyelő, most az egyszer mégis szerencsénk volt. Már attól féltem, hogy Kürtz úr esetleg a vonatban felejtette a 500 000-t. Már megbocsásson, bántódott meg Kürtz papa. Csak nem hagyom el Irének kisasszony ajándékát, udvarjatlanság lett volna.
0: Kedves Kürtz úr, legyen szíves, hívja fel a kedves nejét, kérte a főfelügyelő. Mondja meg neki, hogy elküldjük hozzá néhány emberünket, kérjük szolgáltassa át nekik a kis utazási emléket. Készséggel küldünk cserébe néhány tábla csokoládét.
1: Áll az alkú, vágta rá Kürtz papa. A telefonhoz lépett.
0: De ha szabad kérnem, küldjön civil ruhás rendőröket, különben még azt hinnék a Jorstrasszén, hogy Külcék a becstelenség útjára tértek.
1: Ahogy kívánja.
0: Az idős hentes tárcsázott, és miközben kapcsolásra várt, Irénére kacsintott.
1: Bizony, bizony, encegederűsen, ugye jó néha az öreg a háznál.
0: A hívott szám felelt.
2: Halló?
1: Kiabált a kagylóba Krüncpapa.
2: Te vagy az Emily?
0: Igen, még a főkapitányságról beszélek. Figyelj jól ide! De nehogy berezelj! Az a helyzet ugyanis, hogy el akarunk küldeni hozzád néhány rendőrt. Nem, nem, nem téged akarnak elvinni, hanem a miniátűrt. A miniátűrt. Érted? Micsoda? Te jó szagú úristen! Hát azt a picurka képet, amit az utazásról hoztam neked. Ott lóg a kanapé fölött. Megértettél végre?
1: Na hát. Egy kis ideig semmi sem hallatszott a készülékből, de aztán valóságos szó áradat következett. Külcpapa váratlanul az íróasztalra támaszkodott teljes súlyával, majd szinte aléltan letette a kagylót, vakon rámerett a főfelügyelőre, meg a többiekre, és lassan végig simított a homlokán. Nehézkesen eltámolygott a székig, és leroskadt. Mi történt magával, Külcpapa? Kérdezte aggódva Iréne. Az én miniatűröm is eltűnt, dadogta halkan az öreg. A főfelügyelő felpattant. Mit jelentsen ez, Külc úr? Ha én azt tudnám, dünnyögte a megrendült hentes. Egy fiatal ember járt nálunk, és sürgősen beszélni akart velem. Emily bevezette az üzlet mögé a szobába. Azt mondta neki, ott megvárhat. Közben betoppant egy vevő. A feleségemnek ki kellett mennie a boltba. És mire visszatért a szobába, a fiatal ember már nem volt. Az asszony persze azt gondolta, hogy a fiatalember sokallotta a várakozást. Ezért nem is törte miatta különösebben a fejét. És csak most, amikor felhívtam, vette észre, hogy a miniatűr már nem lóg a kanapé fölött. Az illető egyszerűen leakasztotta a szögről, és a folyosóra nyíló ajtón elillant vele. Már megint ez a fiatalember! Rikoltotta magán kívül a főfelügyelő, és a hatalmas ácsceruzát dühötten a papírkosárba vágta. Steinhöfel úr mélabúsan mosolygott. Ami engem illet, általában nagyon kedvelem a talpra esett fiatal embereket. De be kell vallanom, ez az egy kisé túlságosan talpra esett még nekem is. A főfelügyelő felkapta fejét.
0: Az illető alig, hanem már a várneműndei rajtaütés után észrevette, hogy tévedésből a másolatot lopta el, és ezért hagyta ott mindjárt a miniatűrt is, amikor a bandát bezárta a lakásba. Így kétszeres sikert aratott. Először is megszabadult a vetétársaktól, ráadásul számíthatott arra, hogy egy darabig mi is eredetinek fogjuk tekinteni a másolatot. Ezzel megint időt nyert, amit úgy használt fel, hogy elment Külcné asszonyhoz, és teljes lelki nyugalommal ellopta az eredetit, amely mint értéktelen holmi őrizetlenül lógott a falon.
1: És honnan tudhatta ez a fiatalember, hogy a másodpéldány Külc úrnál van? Kérdezte Iréne. Hiszen már rég nem volt várneműndében, amikor én Külc úrnak ajándékoztam az állítólagos utánzatot. Nekem ez az egész nagyon hihetetlen. A főfelügyelő kivédte az ellenvetést. Egyszerűen próbát tett. Végeredményben a másik miniatűrnek is csak lennie kellett valahol. Azon kívül ne felejts el, kisasszony. A gazfickóknak rendszerint nagyobb szerencséjük van, mint a becsületes embereknek. Örökké csak ezek a teóriák, dünnyögte Külc hentes és mészáros. Aztán újfent elmerült bánatában.
0: Titkárnőm ellenvetésének kétségtelenül van némi alapja, jelentette ki Steinhöfel úr. Úgy érzem, ebben az ügyben még nem látunk mindent tisztán.
1: Ez is csak teória, motyogta Külcpapa. Csupa teória az egész. Váratlanul felugrott, és a gyűjtő elé állt. Csak egy biztos. A miniatűr eltűnt, Steinhöfel úr. Én 500 000-val tartozom önnek. Ne is ellenkezzék. 6000 márkám van a bankban. Az az öné. Ráadásul öné az üzletem is. Nem megy rosszul. Jó helyen van. Az asszony meg él, majd a gyerekekhez költözünk.
0: Az Isten szerelmére! Kiáltott fel a törékeny agműgyűjtő, és védekezve emelte fel a kezét. Nem mondaná meg, mit kezdjek én egy mészárszékkel?
1: Az már az ön dolga, felelte az őzdalia. Felőlem el is adhatja. Én ehhez kötöm magam. Nem lesz nyugtom, míg akad egy nadrág gombom, amire nincs ukvetlenül szükségem. Mától kezdve az öné mindenem, amim csak van. Legfeljebb néhány öltönyt tartok meg, ha megengedi. Amúgy sem illenék önre. Később majd írásba foglaljuk az ügyet. Visszaült a helyére, és reszkető ujjakkal egy cigarettát kotort elő a tárcájából. Kedves öcsém, ön nincs eszénél. Védekezett Steinhöfel úr. Először is ön szentül hitte, hogy a másolat van a birtokában. Másodszor pedig úgyis visszakapjuk az eredetit. Nem, de főfelügyelő úr. Mi sem természetesebb. Állította némelyest bizonytalanul a rendőrtiszt. Ezt maguk sem hiszik. Dacoskodott az őszhentes. Az a fiatalember csak ugyan igazi zsivány. Akkor soha az életben nem látja viszont a holmennyét, Steinhöfel úr. Erre akár mérget is vehet. Mintha nem volna túlzottan jó véleménye a rendőrségről. Sértődött meg a főfelügyelő. Hülsz papa meg sem hallotta a közbeszólást, elgondolkozva intett az öreg műgyűjtő felé. Később majd írásba foglaljuk az ügyet. Ismételgette komolyan. Struvel zeneszerző már több mint egy órája száguldott a simára borotvált úriember nyomában. A két sofőr meglepően hamar felfogta, hogy itt korántsem holmi sétakocsikázásról van szó. Kivált az egyik döbbent rá világosan. Amikor ugyanis meg akart állni, és megérdeklődni, miért hajszolja őt utasa céltalanul főútvonalak és mellékutcák tömegén át, a visszapillantó tükörben meglátta, hogy az előkelő úr pisztolyt ránt, kibiztosítja a fegyvert, és félre érthetetlen módon odaszorítja az ő bőrzekéjéhez. Az élet döntő pillanataiban nincs szükség szavakra. A sofőr el is határozta, hogy egy szóval sem kérdezősködik tovább, és főként nem áll meg semmi pénzért. Rátaposott a gázra, és száguldó iramban befordult a következő sarkon. Az üldöző taxiában valamelyest oldottabb hangulat uralkodott. A zeneszerző tüzetes kutatás után talált a zsebében egy ív kottapapírt. Ez darabokra tépte, és az így módon előre gyártott cédulákra üzeneteket firkantott a köröm feketényi ceruza véggel. Minden cédulát azonos szöveggel látott el, amely így hangzott. Az IA 32875-ös rendszámú taxit azonnal tartóztassák fel. Utasa, körözött bűnöző. A Holbein ügyben. Struve minden útjába kerülő közlekedési rendőrnek kidobott egy ilyen cédulát. A Steinplatz forgalmát irányító közeg az arra kerékpározó járőr kezébe nyomta a kottapapírt. A járőr értesítette őrsét. Az őrsparancsnok kérdést intézett a főkapitányhoz. Az illetékes főfelügyelő kiadta a megfelelő utasításokat. Nem telt sok időbe, már is motoros rendőrök serege robogott Berlin utcáin szertecét, és keresték az IA 32875-ös rendszámú taxit. Horn professzor a Gedächtniskirche mellett figyelt fel az első motoros rendőr járőrre. A motoros éppen a Rankestrasszénál állt, és az oldalkocsi utasa a taxira mutatott.
3: Tovább!
1: Rikoltott Horn professzor.
3: Piros a lámpa!
1: Feleselt a sofőr. Horn professzor megemelte kicsit a revolvert, és a taxi a piros lámpa ellenére átszáguldott a kereszteződésen. Rudi Struve csak úgy ugrált az ülésen.
3: Utána!
1: Üvöltötte szinte önkívületben.
3: Utána!
1: A hajtóvadászat hova tovább jelentős méreteket öltött. Közvetlenül a két taxi mögött motorbiciklis rendőrök robogtak. Bőgtek a dudák. A járókelők bámészan nézték a tíz felvonulást. A magánautók kélyesen gyorsítottak, és megpróbáltak bekapcsolódni az üldözésbe. Az utcán mámorosan borult fel a rend. Az első taxi váratlanul végezett a nagy áruház előtt. Az utas kiugrott, és 7 mérföldes léptekkel berohant az áruház ajtaján. A második sofőr szintén megállt.
3: Várjon meg itt!
1: Rendelkezett Rudi Struve, és a szökevény nyomába eredt. A bejáratnál összeütközött a rendőrökkel, akik épp akkor pattantak le a motorkerékpárról.
3: Jöjjenek velem!
1: Harsonázta feléjük a komponista, és temperamentumosan belevetette magát a vásárlóközönség hullámzó tömegébe. Horn professzornak azonban nyoma veszett.
3: Azonnal zárjanak le minden kijáratot!
1: Veszélyes Struve, és feliramodott a lépcsőn. A vendégek épp
0: éppen el akartak búcsúzni a főfelügyelőtől, amikor a Steinplatzon székelő rendőrös jelentkezett és beolvasta az IA 32875-ös rendszámú taxira vonatkozó cédula szövegét. A főfelügyelő megtette a szükséges intézkedéseket. Elindultak a motoros járőrök. Haladéktalanul megszállták a városból kivezető utakat. Ennél többet egyelőre nem tehettek. A vendégek visszaültek a helyükre, és valósággal csüktek a telefonon. Most talán szerencsénk lesz, reménykedett a főfelügyelő, és mégis sikerül elcsípni ezt a fiatalembert. De az ég szerelmére, ki az ördög ülhet a másik taxiban? Tűnődött kissé szkeptikusan az agműgyűjtő. Ki az ördög rendezi ezt a fura hajtóvadászatot? A rendőr tiszta bálát vanogatta. Halvány sejtelmem sincs. Elképzelhető, hogy valamelyik versenytársa akarja a kezünkre játszani. De ugyanígy lehet az egyik cinkosa is, aki hamis nyomra kíván vezetni minket. Ez csak az Isten tudja. Ahogy én azt a fiatalembert ismerem, ő maga osztogatja a cédulákat. Nyilvánította ki véleményét Külcpapa. Megint bolondot csinál belőlünk egész egyszerűen, és ha elkapják a taxit, figyeljék meg, hogy vagy üres lesz, vagy valami tökéletesen ártatlan pacák ül majd benne. Bár ami azt illeti, úgy kell nekünk. Hittünk annak a becsületes ábrázatának, ő pedig behajtja rajtunk szarvas ökrökön a számlát. Ökrökön a számlát. Roppant tenyerébe temette ősz fejét. Mi

0: Én a magam részéről befejeztem. Elköltözöm az asszonyja a gyerekekhez, és majd kisegítek náluk a boltban. Megszólalt a telefon. Feszült izgalommal esték a főfelügyelőt, aki felvette a kagylót. Lehet, hogy megtalálták a taxit? Talán már a tolvajt is elfogták? Önt keresik, Külc úr, szólalt meg a főfelügyelő. Tessék, vette át a hallgatót Külc papa. Hirtelen elvörösödött, mint akit a guta kerülget. Nem! Ordította bele a telefonba, és levágta a kagylót. A többiek kíváncsian meredtek rá. Ilyen marhaságot! Mérgelődött az öreg. Itt 500 000 forog kockán. A feleségem meg azért nyaggat, hogy megyek-e már végre ebédelni. Kopogtak. Egy őrmester lépett be, és feszes vigyázba állt. Levél Steinhöfel úrnak, most hozták. A műgyűjtő átvette. Az őrmester távozott. Steinhöfel úr kinyitotta a borítékot, elolvasta a levelet, és szótlanul a főfelügyelőnek nyújtotta. Ő is elolvasta, majd továbbadta Irénének és Külc papának. Hűha! Kurjantott fel az őszdalja. Ezt az írást ismerem. Ez a mancs írta a banta levelét is a fiatalembernek. A komphajón. Később pedig nekem, amikor visszahozták a hamis miniátűrt Várdemündében. A rendőrtiszthez fordult. De hogy lehet az, hogy a pajtik még most is leveleket firkálnak? Azt hittem, lakat alá tették őket. Eszerint nyilván nem került horogra az egész banda, hanem csak egy része. Csüggett el a főfelügyelő. Iréne bólintott. A levél feltehetőleg a fehér szakálú, sötét szemüveges öreg úrtól származik. Mindig is úgy éreztem, az a vezérük. És most mit tegyünk? Kérdezte Steinhöfel úr. A főfelügyelő csengetett. Természetesen oda megyünk. Polgári ruhás nyomozókat fogok előre küldeni. Mielőtt odaérünk, feltűnés nélkül körülveszik a házat. Belépett az őrmester. A főfelügyelő kiadta a megfelelő parancsokat. Aztán vendégeihez fordult. Jöjjenek! Keressük fel az oroszlánt a barlangjában! A levél az íróasztalon maradt. Így szólt. Mindazok, akik érdekeltek a Holbein miniatűr elrablásában, ezúton kéretnek fel, hogy szíveskedjenek elfáradni a Bajstrasse 12/A számú házba. A nagyáruház valamennyi be- és kijáratát lezárták. A kapuk előtt rendőrkordon állt a hősiesen a kíváncsiak rohamát. A kapukon belül szintén rendőrök örködtek. Ők az áruházból kitörni vágyó tömeget csillapították. Akkor a ricsaj volt, mint egy nagyobb állatkertben, közvetlenül etetés előtt. Struve, a zeneköltő, végig viharzott az összes létező lépcsőn, átjáron, folyosón és raktáron, mindvégig hű csapatának élén. A részlegvezetők, valamint beosztottjaik átkutattak minden szekrényt, minden zugot. Zseblámpával világítottak be minden pult alá, bekukkantottak minden függöny mögé, leállították a felvonókat. A liftes fiúk és a csomagolók testületileg vonultak le a pincébe, és elmozdítottak minden deszkaszálat. De Horn professzor eltűnt, és nem is került elő. Az áruházba zárt tömeg nyugtalansága nőttön nőtt. A Struvét követő rendőrközegek lassan kimerültek, és egyre gyanakvók pillantásokkal méregették alacsony, köpcös vezérüket. Ki tudja, mi minden nem történt volna, ha az áruház előtt tolongó tömegben nincs egy alig 6 éves kislány. Marichen, mert így hívták a gyermeket, édesanyjával ácsorgott egy kirakat előtt. A mama éppen a többi lézengővel cserélte ki észrevételeit. Marichen viszont, akit nem terhelt semmiféle gond, a kirakatot nézegette.
1: Anyu, oda néz!
0: Sikkantott fel váratlanul, és igen hangosan.
1: Az a nagy baba! Pislog!
0: Ahányan csak hallották Marichen megjegyzését, mint egy vezényszóra a szomszédos nagy kirakat felé kapták a fejüket. A kirakat közepén. Kabátok, sálak, pizsamák és ingek közepette egy rendkívül elegánsan felöltöztetett bábú ült. Egy előkelő, simára borotvált öreg úr.
2: De hiszen ez ember!

0: 19. fejezet. Kühlevány úr megtudja, mi a félelem. Amikor a rendőrautó megállt a Beiststrasse 12-ben A számú ház előtt, az utasok először csak a szemüket meresztették. Nem is tudtam, hogy a betörők manapság biztosító társaságok palotáiba székelnek, ámultozott a főfelügyelő. Kiszállt a kocsiból, kisegítette az ifjú hölgyet és a két öreg urat. Ez a legújabb módszerük, jegyezte meg higgadtan Külc papa. Steinhöfer úr tétovázott. Nem lehet, hogy eltévesztettük a házszámot? Iréne oda sietett főnökéhez. De hiszen mi ennek a társaságnak a képviseleténél biztosítottuk a miniatűrt pár nappal ezelőtt Kopenhágában. A főfelügyelő már az egyik talpig felpaszományozott portással beszélt. Gyorsan visszatért. A vezérigazgató úr vár bennünket. A portás utasítást kapott, hogy vezessen fel minket az első emeletre. Elmosolyodott. Eszerint talán haza is küldhetném az embereimet, akik körülzárták az épületet, nem de bár? Eszébe ne jusson, limánkodott Külc papa. Isten tudja, miféle szélhámosság rejlik már megint e mögött. Az is lehet, hogy törbe akarnak csalni bennünket, és a vezérigazgató, sőt maga a portás is álruhás rabló. Hagyja csak nyugodtan áldogálni még egy kicsit az őrszemeit. Na jó, törődött bele a főfelügyelő, és elindult előre, a többiek pedig, ha némi vonakodással is, követték. Egy altiszt felkísérte őket az első emeletre, és kitárta előttük egy fényűzően berendezett fogadóterem ajtaját. Kisvártatva belépett a Berolina Biztosító Társaság vezérigazgatója, Kühlevány úr. Délceg reprezentatív megjelenési úriember bemutatkozott, s mint többször is hangsúlyozta, rendkívüli örömére szolgált, hogy irodájában tisztelheti a világhírű műgyűjtőt, Steinhöfer urat. Kielégítő mennyiségű bájcsebegés után helyet foglalt, és erélyesen megnyomott egy csengőt, majd ismét a műgyűjtőhöz fordult. Én csupán körvonalaiban ismerem a megállapodást, amelyet ön társaságunkkal kötött. Szolgáljon mentségem, hogy tömélnek más irányú elfoglaltságom is van. Mindazonáltal, mintha úgy érlesültem volna, hogy a miniatűr miatt, amelyet Kopenhágában 600 ezer kornáért vásárolt, és Rösztenzennél, dániai vezérképviselőknél 500 ezer márkára biztosított, önt bizonyos átmeneti kellemetlenségek érték. A jelenlévők csak hülledeztek, és elképet pillantásokat váltottak. Törékeny Aksteinhöfer úr tért magához először. Hogy bizonyos átmeneti kellemetlenségek értek? Már megbocsásson, Kühlevány úr. Ezek a kellemetlenségek korán sem átmenetiek. És nagyon is súlyos kellemetlenségek. A vezérigazgató értetlenül nézett. Hogy igedizne Steinhöfer úr? Közben belépett egy tisztviselő és meghajolt.
1: Az égvezetőnk,
0: mutatta be Kühlevány.
1: Kedves Krapho, itt a páncélszekrény kulcsa. Legyen szíves, hozzá be nekünk a kopenhágai miniatűr tartalmazó kis csomagot.
0: Klapró cégvezető átvette a páncélszekrény kulcsát és távozott.
2: Ezt még egy vágó marha sem bír neki,
0: fakadt ki az őszhentes. Steinhöfer úr idegesen ráncigált a kézelőjét. Ne haragudjék, Kühlevány úr, hogy egy kicsit kijöttünk a sodrunkból, de a miniatűrt, amelyet az ön állítása szerint a társaság páncélszekrényében őriznek, alig egy órája lopták el Külc úr lakásából.
2: Úgy bizony,
0: büszkélkedett Külc papa.
2: Ott lógott a kanapé fölött az üzlet mögötti szobában.
0: Mert azt hittük, az a másolat. Egészítette ki Iréne, csak hogy tévedtünk. Kühlevány vezérigazgató úgy méregette vendégeit, ahogy az állatszelidítő méregetheti oroszlányait, ha merő feledékenységből korbács és pisztoly nélkül lép be közéjük a ketrecbe. A rendőrtiszt is megszólalt. Ez idő szerint 200 motoros járőr fésüli át Berlint egy taxi után, mint hogy a kocsiban állítólag a miniatűr tolvajjal menekül az eredeti Holbeinnel.
3: De hát ez maga a téboly,
0: kiáltott fel a vezérigazgató.
3: Biztosíthatom önöket,
0: ez a szava járása még ügynök korából eredt,
3: biztosíthatom önöket, hogy a miniatűrt egyáltalán nem lopták el, hanem teljes épségben és biztonságban van, mégpedig a mi páncélszekrényünk mélyén, ahonnan most veszik ki, hogy néhány másodpercen belül átnyújtsák Steinhöfer úrnak.
0: tévedésre nincs lehetőség, gyanakodott Külcpapa. Kizárt dolog. De a vezérigazgató úr hirtelen elbizonytalanodott. A kisasszony az imént valami másolatot emlegetett. Lehet, hogy a másolat van nálunk? Ne, nyugtatta meg Stenhöfel úr, és kivett a zsebéből egy kis csomagot. A másolat már a mi kezünkben van. Ebben a pillanatban jött vissza Klapró cégvezető úr, és átnyújtott a főnökének a páncélszekrény kulcsát, valamint a kis csomagot, amiért elküldték. A vendégek csak ültek, mint akiket megbabonáztak, és lenyűgözve meredtek a titokzatos kis csomagra.
2: Ha megengedi.
0: Kühlewein úr lendületes mozdulattal nyújtotta át a csomagot az öreg gyűjtőnek. Steinhöfel úr gyorsan kibontotta a sineget, levette a papírt, és kinyitotta a faládikót.
2: A miniatűr,
0: suttogta Iréne. Csak ugyan a miniatűr? A műgyűjtő előrántotta a nagyítót, septében megvizsgálta a miniatűrt, majd hátradőlt a széken. Szinte hihetetlen. A valódi, mormolta dermedten. Íme, szólt öntudatosan a vezérigazgató. Mosolyogva odafordult a cégvezetőhöz.
1: Ügyfeleink ugyanis kételgettek, és azt állították, hogy ezt a kis csomagot egy óával ezelőtt ellopták, és a tolva jelenleg taxim próbál menekülni.
0: Derűsen mondta fel a szemöltökét. Kedves Klaprót, mondja csak meg, mióta is várja gazdáját ez a kis csomag, ami betörés biztos páncélszekrényünkben érintetlenül? A cégvezető előrehajolt, és halkan felelte. Mint egy fél órája.
2: Mit beszél?
0: Ugrott fel szörnyűködve a Berolina vezérigazgatója.
2: Mindössze fél órája? Küldje ide azonnal a tisztviselőt, aki az üggyel foglalkozott.
0: Klapró cégvezető úr iszkolt kifelé. Kühlewein úr kábultan kóvájgott ide-oda a padlót borító hatalmas, puha szőnyegen, és fenyegető pillantásokat vetett az ajtó felé.
2: Bocsássanak meg, kérem, kezdtem, hogy ennyire kiesett a nadrágjából.
0: Sietett segítségére szolgálatkészen a hentes mester. A vezérigazgató úr fanyarkásan mosolygott.
2: Pontosan. Alig 20 perce értesültem csak, hogy Steinhöfel úr elindult a miniatűrért. Mikor egy rendőrtiszt társaságában jelent meg, kisé elcsodálkozta. De úgy látszik, a mai nap folyamán még bőven lesz alkalmam a csodálkodásra.
0: Ez volt Isten rendelése, sóhajtott az ősdalia. Mi sem maradunk el e téren. Minden esetre üljön le idejében, vezérigazgató úr. Ártani nem árthat. Traurik is asszonyhoz fordult. Úgy érzem magam, mint akit fejbe kólintottak. Egészen biztos, hogy ez a valódi miniatűr? Vagy ez is csak a féle teória? Igen, az eredeti, állította Steinhöfel úr. És pillanatnyilag ez az egyetlen dolog, amiben biztosak lehetünk. Az ajtó kinyílt. Egy fiatal ember lépett a szobába. Egyik a igazgatónk, mutatta be Kühlewein úr kissé ridegen. Ő foglalkozott az anyaggal. A fiatal ember, aki az anyaggal foglalkozott, meghajolt és közelebb lépett. Joachim Zeiler úr volt, személyesen. Iréne Traurigon kívül senki sem értette eleinte, miért ugrik fel az öreg Külcz, és miért lejt valóságos indián haditáncot a fiatalember körül. Egy szék fel is borult.
1: Hurrá!
0: Bömbölte az ősz dalia, és keblére rántotta a Berolina aligazgatóját.
1: Bravo, fiam!
0: Ordította lelkesen.
1: Így áthejteni minket, hát micsoda fele gyerek!
0: Csak úgy rázta a féktelen nevetés. Én rögtön megmondtam, hogy maga nem igazi Perna Heider. Büszkén hátrafordult, és ünnepélyesen Zeilerre mutatott.
1: Ő az, uraim! Ő az!
0: Kicsoda, micsoda ő? Tudakolt a Kühlewein vezérigazgató. Mind gyanítom, arról az illetőről van szó, aki alig egy órával ezelőtt elemelte Külcz úr lakásából a miniatűrt, magyarázta a főfelügyelő.
1: Mindenható, atyám,
0: örökte a vezérigazgató. Jó szerint hallani lehetett, amint testét lassan belepi a lipapőr.
1: Zeiler úr, lopott?
0: A fiatal ember zavartan vállat vont. Mi más tehettem volna? Kedves Kürtz úr, tisztelettel kérném utólagos hozzájárulását, hogy lophassak öntől. Ahányszor csak óhajt, kedves fiam, egyezett bele Kürtz? Hiszen a bőrömből ugra ki örömömben, hogy maga nem betörő, hát csak beszokott törni. Meglehetősen bonyodalmas volt a dolog, magyarázkodott a fiatalember. Arra gyanakodtam, hogy a rendőrség a bandának csak egy töredékét fogta el a lakásomon. Voltaképpen pusztán az óvatosság kedvéért látogattam el a hurkagyárába a Kürtz papa. A miniatűr természetesen épp úgy megérkezhetett volna már Stenhöfer úr villájába is, csak hogy nem érkezett meg. Ott lógott az ön bőrkanapéja fölött. Az öreg műgyűjtő elgondolkodott. Mondja, ön már Várnemündében tudta, hogy nem az eredetit, hanem a másolatot lopta el? Vagy ez puszta tévedésből történt? Küllebány vezérigazgató észrevehetően fuldoklott. Micsoda? A mi Zellerünk már Várnemündében is lopott? Ó, igen, vallotta be szerényen a fiatalember. Kényszerűségből. Az ember nem mindig teheti azt, amit szeretne. Amikor a mulatóban elaludt a villany, klasszékesztyűs kézzel már nem lehetett rendbe hozni semmit. Felszakítottam Traoré kisasszony táskáját, gyorsan belenyúltam, és elraboltam a miniatűrt. A főfelügyelő bizalmatlanul pislogott a bűnözőre. A viszont maga, mint állítja, Várnemündében az eredetit rabolta el, akkor mivel magyarázza, hogy a lakásán a másolatot találtak meg? Egyéb iránt fogadja köszönetemet, hogy segítséget nyújtott a banda letartóztatásában. Szívesen, máskor is, mondta a fiatalember. Ami pedig a miniatűrt illeti, pofon egyszerű volt a hadművelet. A villany kialvásakor a másolat még az asztalon hevert, hiszen a banda éppen akkor csempészte vissza Kürtz úrhoz. A sötétben kiloptam Traoré kisasszony táskájából az eredetit. Aztán letettem az asztalra, mintha az volna a másolat. A másolatot meg elloptam. És szép nyugodtan olajra léptem vele. Elmerengett, és derűsen elmosolyodott emlékei. Hát igen, ilyen körülmények között az érdekeltek nyilvánvalóan nem is hihettek egyebet csak azt, hogy az eredetivel illantam el. Következésképpen Traoré kisasszony és Kürtz úr a továbbiakban már egyáltalán nem foglalkoztatta a rablókat. Ettől kezdve egyedül engem követtek, illetve az eredetinek vélt miniatűrt. Sikerült is Várnemündéből Berlinig csalogatnom a bestéket, aztán úgy intéztem, hogy a lakásomon letartóztassák őket. Mint látják, aránylag egyszerű volt az egész. Az eredeti példány pedig átmenetileg biztonságba került. Traoré kisasszony és Kürtz úr nem különben.
2: Nagyszerű, tüzelt az ős dalia, bámulatos. Ha ilyesmit hallok, egyenesen irigykedem.
0: Az agműgyűjtő megfontoltan helyeselt. Küllebány vezérigazgató úrbezzeg ribigyára tört lelkileg. Számára még újak és ismeretlenek voltak a biztosítási szakma ilyetén módszerei. Joachim Zeiler folytatta beszámolóját. Mialatt a törzs kávéházamból figyeltem, hogyan hurcolja ki a riadó készültség a bandát a lakásomból, levelet kaptam a banda vezértől, aki egyébként még most is szabadlábon van. Nem sokkal azután meg is láttam, amint egy taxiba elhaladt előttem. Ráismertem, noha már leborotváltott a pompás fehér körszakállát. És akkor megint elfogott az ijegység. Sürgősen kocsiba ültem, és mentem a Jörgstrasszéra meglátogatni Kürtzné asszonyt. Úgy gondoltam, ha netán ott van a miniatűr, feltétlenül biztonságba kell helyeznem. Így esett, hogy miután Várnemündében elraboltam a másolatot, Berlinben sikeresen eloroztam az eredetit is.
2: Hiába, ha az ember egyszer megindult a lejtőn, többé nincs megállás.
0: Eszerint az az ember, akit a motoros járőrök üldöznek, maga a banda főnöke? Tudakolt a főfelügyelő. Szeretném remélni, mondta a fiatal ember kissé szórakozottan. A szeme sarkából Iréne Traorégot leste, aki álmatagon bámult ki az ablakon.
2: Mondja, boszorkánymester maga?
0: Kérdezte a főfelügyelő. Hogyan jutott még arra is ideje, hogy a röpcédulákon közölje a közlekedési rendőrökkel a taxi rendszámát, amelyben a maga borotvált képű rabló vezére ül?
2: A boszorkánymester éppenséggel nem vagyok.
0: szerénykedett a fiatalember. És a röpcédulákhoz nincs semmi közöm. Azokat alig, hanem Struve barátom osztogatta.
2: Az a kis köpces Bauzendol a maga barátja?
0: Robbant ki Külc papából a nevetés.
2: Na ja, hogy az micsoda arénát rendezett, amire egy kicsit őrizetbe vették?
0: Tudom, mondta Zeiler. Találkoztunk a kávéházban. Én meg azon mód utána szalajtottam a rabló vezérnek.
2: Ki tudja, hol lehet most szegény?
0: Remélem, nem történt semmi baja. A főfelügyelő elmagyarázta a vezérigazgatónak, hogyan került sor egy bizonyos Struve nevezetű zeneszerző letartóztatására.
2: Iszonyat, ájuldozott Küllewein úr.
0: Cégünk aligazgatója hamis név használatára vetemedett.
2: Kényszerűségből,
0: állította Joachim Zeiler. Kopenhágában tanulja voltam ugyanis, hogy Raurik kisasszonyt és Külc urat figyeli, sőt követi a banda néhány tagja. Épp ezért iparkodtam mondva csinált ürüggyel, és persze álnév alatt megismerkedni velük. Úgy gondoltam, mindenképpen a közelükbe kell lennem, ha esetleg komolyra fordul a dolog. Zeller úr még egy lipcsei unokahúgot is szíveskedett kiagyalni a kedvemért, akik szintén Irénének hívnak. Ráadásul egy unoka fívért, aki Hannoverben fülorvosként engeti életét. Szólalt meg Iréne. Az unokahúg valóban koholmány volt, ismerte el a fiatalember. De a fülorvos igenis él. Küllewein vezérigazgató a kezét tördelte.
2: Végátményben melyek azok a bűncselekmények, amelyeket nem követett el az utóbbi napokban, mondja?
0: Ragaszkodik vezérigazgató úr a részletes felsoroláshoz, érdeklődött udvariasan Zeiler.
2: Nem!
0: Ordított fel Küllewein úr.
2: Nem! És üljön le már vége maga havot múltú!
0: Joachim Zeiler helyet foglalt. Pedig csak úgy mardosta az éjség. A legszívesebben hanyat homlok rohant volna a legközelebbi vendéglőbe. Miközben a főfelügyelő a két Holbein miniatűr kalandos históriáját boncolgatta a vezérigazgatónak és a műgyűjtőnek, különös tekintettel a történet logikai és időbeli menetére, a fiatal ember az ifjú hölgyet szemlélte, és attól félt, hogy korogni talál a gyomra. A főfelügyelő magyarázatának végén a törékeny Akstein hőfelül felállt, és kezet nyújtott a fiatalembernek. Fogadja szívből jövő köszönetemet, és engedje meg, hogy gratuláljak az elnyert jutalomhoz, mondta.
2: Miféle jutalomhoz? Lepődött meg Joachim Zeiler.
0: Steinhöferul 10 000 márka jutalmat tűzött ki annak, aki visszaszerzi számára a miniatűrt, világosította fel a főfelügyelő.
2: Hiszen ezt az összes mai újság közölte.
0: Ma még nem is láttam a lapokat.
2: Hiába, itt semmihez sincs érkezése az embernek,
0: panaszkodott a fiatalember. De persze 10 000 márkával mindig lehet kezdeni valamit.

0: huszadik fejezet, de most aztán végképp rendben van minden. Küllevány vezérigazgató gondolataiba mélyedt. Agya megemésztette már a hallottakat, azt azonban még nem tudta eldönteni, örüljön-e, avagy dühöngjön. Bizony, olykor csak ugyan nehéz a helyes utat választani. Kivált az afféle józanul száraz embereknek, akiknek bánat is, öröm is, súlyos megerőltetés. Joachim Zeiler azonban felmentette a töprengés terhe alól. Benyomásom szerint ön többé-kevésbé helyteleníti az én szükség követelte eljárásomat. Ahogy mondja, jelentette ki a vezérigazgató. Sőt, folytatta Zeiler, egyenesen erkölcstelennek tartja, hogy én mindezért még 10 000 márka jutalomban is részesüljek. Szó szerint, hagyta helyben a vezérigazgató. A fiatal ember dühösen felállt, csak úgy villogott a szeme. Ilyen körülmények között kénytelen vagyok Stenhöfel úr tudomására hozni, hogy lemondok az engem illető jutalomról. Indítványozom továbbá, hogy amennyiben léteznék valamilyen alapítvány inséges vezérigazgatók segélyezésére, úgy a 10 000 márkát utalják át annak. Küllevány vezérigazgató úrtól pedig kérem azonnali elbocsátásomat. Alászolgálja. Kurtán meghajolt, és elindult az ajtó felé. De az őszhentes fürgébb volt. Az ajtó elé plántálta magát, elzárván az utat. Na nézd csak, micsoda méregzsák! Harsogta. Csak hogy én ebben nem megyek bele? Hol vagyunk voltaképpen? Biztosítótársaságnál vagy az óvodában? Stenhöfel úr visszakapta holbennyét. A biztosító megsporolt 500 000-t. A rendőrség fülön csípett egy egész rablóbandát. Voltaképpen mi az ördögöt kíván még az alkalmazottjaitól, vezérbürokrata úr? Ilyen, ilyen, tapsolt hangtalanul Stenhöfel úr. Ha Küllevány úr elfogadná netán a felmondást, én itt helyben szerződtetem a fiatalembert. És a jutalom jár önnek, kedves Zeiler úr. Akár tetszik, akár nem. Csak nem akar megsérteni. Külcpapa karon fogta a fiatalembert, és gyengéd erőszakkal visszavezette a helyére. Küllevány úr felemelkedett, kissé feszélyezetten. Zeiler úr felmondását természetesen nem fogadom el. Remélem, tisztelt ügyfeleink megbocsátanak most nekem. Ez a rendkívüli értekezet rendkívül sok időmet vette igénybe. Sajnos vissza kell térnem az irodámba. A csöppet sem rendkívüli ügyletekhez. Majd Zellerhez fordult. Mielőtt ebédelni megy, szeretnék még beszélni önnel, kedves igazgató. És távozott. Télcegem és reprezentatívan szokása szerint. Hiába gyakorlat teszi a mestert. Miután túljutottak az újdonsült igazgatónak szóló jó kívánságok áradatán, külcpapa elégedetten krákogott. Ez a vezérigazgató ravaszabb, mint gondoltam. Okult az ügyből, ami az ő korában egyenesen emberfeletti teljesítmény, mondta. A főfelügyelő az órájára pillantott, és egészen elképedt. Sajnos nekem is búcsúznom kell, engem is vár a hivatal. A banda, amelyet Zeiler igazgató szíveskedett tárolni számunkra a lakásán, már bizonyára ég a vágytól, hogy hosszabb eszmecserét folytathasson velem. Csak a lakásomra ne emlékeztessen, kérem, sóhajtott fel a fiatalember. Attól félek, hogy a riadó készültség közelettére a banda barikádnak dolgozta át szerény lakberendezésemet. A műgyűjtő egy csekket nyújtott át a fiatalembernek. Íme a jutalom, igazgató úr. A lakásában keletkezett károkat természetesen szintén megtérítem. Kezet ráztak. Zeiler köszönetet mondott. A műgyűjtő legyintett. Ez a holbein, mutatott a faládikóra, nekem bénbolomnak többet jelent, sem hogy számjegyekben kifejezhetném. Egyébként megkérem Trauri kisasszony, hogy legyen szíves segíteni magának az új bútorok beszerzésénél. Óriási! Lelkesedett Zeiler. Rendkívül nagyra értékelem Trauri kisasszony ízlését. Kopogtak. Egy rendőr lépett be, és összevágta a sarkát. Főfelügyelő úr, Krüger felügyelő úr küldött ide bennünket. Azt mondta, vezessük elő önnek azt az egyént, akit a nagyáruház egyik kirakatából vettünk őrizetbe. Nem zavarunk? A felügyelő úr úgy gondolta, hogy itt olyan személyek vannak jelen, akik esetleg meg tudják állapítani az egyén személyazonosságát, és egyéb célirányos adatokkal is szolgálhatnak. Miért nem cipelitek ide mindjárt az egész vizsgálati fogajállományt? Kámpisorodott el a főfelügyelő. Na nem bánom, lássuk a medvét! Az őrmester kiszólt a folyosóra és félrehúzódott. Éltesebb, választékosan öltözött úriember lépett be, több rendőr kíséretében. Simára borotvált arca volt. Fesztelenül tekintett körül. Csak Joachim Zeyrrel láttán ráncolta össze kissé homlokát. A hatósági közegek mögött a köpcös kis zeneszerző ügetett be a szobába. Szőke sörénye csapzott csimbókokban lógott az arcába. Nyakkendője illetlenül félrecsúszott.
1: Pedig milyen erősen reméltem, hogy többi az életben nem fogom viszont látni önt!
0: Vetette oda szigorúan a főfelügyelőnek, aztán üdvözölte a többieket is. Utoljára barátját, Zeylert.
1: Bízom benne, hogy a megfelelőt kajtattam fel neked, öregem.
0: A legmegfelelőbbet, nyugtatta meg Zeyler. Igaz, a fehér szakál már nincs meg, és oda a szemüveg is. De ami a fő, megmaradt az úr, aki annyira szeret levelezni. Csak ugyan, suttogta Iréne. Most már én is felismerem.
2: Az öreg úr a Curtius panzióból,
0: állapította meg hökkenten Külcpapa.
1: Hát így kell önt viszont látnom.
0: A magam részéről igazán szívesen eltekintette volna a találkozástól, udvariaskodott az őrizetes.
3: Hogy hívják?
0: Kérdezte a főfelügyelő.
3: Horn professzor vagyok.
0: Biztos, hogy nem téved ebben? Érdeklődött a főfelügyelő. Nem lehetséges például, hogy egyáltalán nem is tanár? Sőt, hogy Klotz a neve?
3: Már hogy ne volna lehetséges, felelte a bandavezér. Különben is neveletlenség volna ellent mondani önnek.
0: Micsoda sajátos véletleneket produkál az élet, merengette a főfelügyelő.
3: Hányszor, de hányszor fordult már elő, hogy az ön cége betöréses lopást hajtott végre? Mi azonban nem tudtunk elfogni senkit. De hogy a cégnek ne sikerüljön egy lopás, és mi mégis nyakon csípjük valamennyi tagját, ez újdonság.
0: De még mennyire? Ismerte el a professzor.
3: Páratlan újdonság. És az egésznek ez a fiatal ember az oka.
0: Zeylerre mutatott.
3: Míg be nem léptem ebbe a szobába, szentül meg voltam győződve, hogy egyszerűen betétársunk. És most legnagyobb sajnálatomra kénytelen vagyok megállapítani, hogy mint az úgynevezett emberi társadalom úgynevezett hasznos tagja fecsérli el kimagasló tehetségét.
0: Búnyosan végigmérte Zeylert. Őszinte fájdalmamra szolgál, hogy ebben a környezetben látom önt. Tömérdek szebbnél szebb kalantól fosztja így meg magát, s egy igazán nagy jövő kilátásait játsza el. Vállat vont. Ha megengedik, volna egy indítványom. Ne pazaroljuk itt tovább egymás drága idejét. Vezessenek el. Az indítvány valóban megfontolásra méltó. Hagyta helyben a főfelügyelő, és intett a rendőröknek. A rendőrök távoztak is, Klotz úrral egyetemben. A főfelügyelő ezután Struve úr dicséretébe fogott, s valósággal égig magasztalta eredményes nyomozói munkásságát. A zeneszerző elhárította a bókokat.
1: Pusztán azért csináltam az egészet, mert Zeyler szabát adta, hogy utána megmutatja nekem azt az alávalót, aki gyalázatos módon felhasználta az én becsületes nevemet, és akkor végre megszabadulhatok a bennem szunnyadó pofonoktól.
0: Maga nem tudja, ki volt az Al Struve? Ült el Iréne Traurig.
1: Gőzöm sincs.
0: Vallotta be nemes egyszerűséggel a zeneszerző. Külc apó csak kuncogott magában. Na hát, most itt az alkalom, hogy kiossza az illetőnek a nyakleveseket.
1: Micsoda?
0: Merett a kis köpcös zenész a daliás hentesre.
1: Itt van a kutyaházi a szobában.
0: A többiek bólintottak.
1: Zeyler!
0: Hörögte a komponista.
1: Ki volt a jelenlevők közül? Mondd meg gyorsan! Hogy mersz engem kimpadra vonni, mikor azt már rég beszüntették?
0: Én voltam az. Személyesen. Tudatta kíméletesen a fiatalember. Ne haragudj rám túlságosan, Rudi. Egyszerűen nem jutott más név az eszembe. És most jöhet a pofon, de ne sajnáld.
3: Becs szavamra nem ütök vissza. Struve zavartan vigyorgott, aztán alaposan oldalba vágta Zeilert.
1: Ne hűj, haverok közt, még mit nem. Most aztán állhatok itt a Bajstrasszén azon a tenyeremben lappankó két pofonnal, és azt se tudom, hová a fenébe menjek velük.
3: Csak ugyan lehangoló lelki állapot lehet, sajnálkozott a törékeny öreg úr. A főfelügyelő kiment, hogy hazaküldje végre a polgári ruhás közegeket, akik még akkor is a biztosítótársaság palotáját őrizték árgus szemekkel. Stenhöfel úr telefonáltatott a kocsijáért. Üldögéltek és várakoztak. Külcpapa megragadta az alkalmat, és élénk színekkel ecsetelte a komponistának Zeiler kalandjait Kopenhága és Berlin között. Beszéd közben két kézzel hadonászott, és a legnagyobb szavakkal sem érte be. Az ifjú hős kalandjai már most, alig néhány órával az események után, túlnőttek az életnagyságon. Az agműgyűjtő mosolyogva hallgatta, és közben elgondolkodott. Íme, megnyílik a nép ajka, és lásd csodát, kereken 64 foga van. Hajdanában sárkányokat öltek, manapság szélhámosokat terítenek le. Csupán a mellékkörülmények változnak. A mítosz alkotás képessége túléli a technikát. És minél erősebben bonyolódott bele a történet filozófiai feltevésekbe, annál kevésbé hallgatta a mesét. Sőt, Zeiler sem figyelt oda. Iréne mellé ült, és újra feltette neki a kérdést, amelyet már 24 órával ezelőtt is feltett. Mit gondol? Elviselnénk egymást még egyszer? A lány kitért a válasz elől. Ma este elmegyek a lakására, igazgató úr, és megtekintem a károkat. Holnap megvásárolhatjuk az új bútort. Egész csomó üzletet ismerek, ahol jó és olcsó áruhoz lehet jutni. A fiatalember hallgatott. Megfelel önnek, ha ma este 7 óra tájt megyek? Folytatta a lány. Hiszen csak egy macska ugrással lakik tőlünk. A Holzendorstrasszén, nem de? Mi is a házszám, ha szabad kérdeznem? A fiatalember ellenséges pillantásokkal méregette a lányt. A szeme izzott, mint a parázs. Ó, persze, szólalt meg újra a lány, hiszen ön nem is a Holzendorstrasszén lakik. Az csak a féle kis lódítás volt, ugye, igazgató úr? Ha megengedi, kérném a valódi lakcímét. De ha lehet, ne csak úgy hozzá betőlegesen. A fiatalember odébb húzta a székét. Tudja mit? Lemondok szíves közreműködéséről. Egy szál asztalt, meg néhány széket magam is tudok venni. A főnököm utasított, hogy legyek segítségére önnek. 7 órakor érkezem. Üzleti ügyekben roppant megbízható vagyok. A fiatalember úgy csúszkált ide-oda a széken, mintha egy jól működő spiritusfőzőn üldögélne. Úgy sem nyitok ajtót. Kár is feljönnie. Fütyülök a segítségére. Inkább lakom életfogytiglan egy baromfiólban. Tehát 7 órakor, fejezte be rendíthetetlenül a lány, ahogy megegyeztünk. Zeiler türelme elfogyott, felpattant. Oda nem erészeljen jönni, ordította. Ha mégis beállítana, lehajítom a lépcsőn. Megéri, ha negyedike lakom. Azzal kirobogott a szobából, és bevágta az ajtót. De jó szagú úristen, riadozott külcpapa. Mi történt itt? Semmi a világon, nyugtatta meg Iréne.
1: Na, tudja a fene?
3: Elmélkedett a kis köpces muzsikus.
1: Ha teszem, azt nekem mondta volna valaki, hogy lehajít a lépcsőn, én azért valahogy mégiscsak komolyabban venném a dolgot.
3: De hát nem magának mondták, hanem nekem. Jegyezte meg Iréne. Micsoda különbség. Főnöke, a műgyűjtő, a kezét dörzsölte. S jól lehet, ez vérkeringési zavaraival függött össze valamiféleképpen, mégis mindig úgy hatott, mint a különlegesen jól érezné magát. Márpedig, ha ez a kijelentés nem fenyegetés volt, állapította meg bámulatos elmeillel, akkor csak is szerelmi vallomás lehetett.
1: Igazán?
3: Álmélkodott külcpapa. Gratulálok, gyermekem, szívből gratulálok. Úgyis rég voltam már keresztpapa. És noha nem általánosan elterjedt szokás szerencse kívánatokat fogadni, mikor az embert éppen le akarják hajítani a lépcsőn, Iréne Traurig mégis biccentett bájos kis fejével. Köszönöm, uraim, rebegte hálásan. Egy altiszt jelentette, hogy Steinhöfel úrkocsia előállt. A társaság felkerekedett. A műgyűjtő megállította hentesmestert, és átnyújtott neki egy faládikót. Majd elfelejtettem. Megengedi, hogy még egyszer is ezúttal mindörökre önnek ajándékozzam a Holbein másolatot, amely már amúgy is rég az öné. Külcz kezet rázott az öreg úrral, és zsebre vágta a ládikót. Maradandó emlék lesz számomra, Emily pedig kap tőlem egy tábla csokoládét. A szoba legfeljebb fél percre maradt üres. Irene Traurig ugyanis visszasurrant, felemelte a telefonkagylót, és kérte Zeiler igazgató urat. Halló? Az igazgató úr hangja kisé érdes volt és rekett. Irene nem válaszolt, csak a száját csücsörgette. Halló! Kiabált dühösen a fiatalember. A fene vinnél, ki az? Irene, mondta halkan a lány. Mit gondol? Elviselnénk egymást még egyszer? Steinhöfel úr beült a kocsiba. Hová tűnt a titkárnőm? Kérdezte. Rudi Struve némán rámutatott a biztosítótársaság épületének kapujára. A három férfi vigyorgott. Külcz papa a kocsihoz lépett. Kedves Steinhöfel úr, megtenne nekem egy igen nagy szívességet? Kérdezte. Boldogan. Az ősz dalia kihúzta zsebéből a ládikót, és átnyújtotta a gyűjtőnek. Kérem, nézze már meg még egyszer, de jó alaposan, hogy ez itt most csak ugyan a valódi miniatűre. Mert ha ez megint a hamis, biztos, hogy a hamis, nevetett Steinhöfel úr. De a hamison én most az igazit értem, magyarázta Külcz papa. Jó, megnézem. A gyűjtő ismét elővette a nagyítót, felkattintotta a ládikót, megvizsgálta az elajándékozott miniatűrt, és szinte hanyat vágódott rémületében. Igaza van, kiáltotta. Csak ugyanaz eredetit adtam oda. Barzadály, motyogta Külcz papa. Kezdődhetett volna előről az egész cirkusz. Még rágondolni is iszonyú. Steinhöfel úr lelkiismeredesen a belső zsebébe helyezte az eredeti Holbeint, és átadta Külcz papának a másik ládikót. De most aztán végképp rendben van. Minden, mondta. Ebben a pillanatban lépett ki az épületből Irene Traurig, és boldogan intett a három úriembernek.

0: Már megint ez a nyavajás kölyök, üvöltött Larry. Vigyázz, vigyázz, jönnek, visított Margó. Egy könyvet adjatok, bömbölte Leslie. Nem kell begyullad, üssétek le egy könyvvel.
1: Gerald Darrell, Családom és egyéb állatfajták. Részletek. A költözés. Az olmos augusztusi eget jövendőlő csípős szél elfújta a júliust, mint a gyertyát. Éles, szúrós dara hullott, mely opálos szürke lepedőként lebegett, valahányszor belekapott a szél. A Bournemouth-i tengerpart mentén a kabinok kifejezéstelen farccal bámultak a tajtékos, zöldes szürke tengerre, mely vadfröccsenéssel csapódott a part betongátjának. A sirályokat a város fölé sodorta a szél, és most ott lebegtek a háztetők fölött, kifeszített szárnyal ingerülten víjogva. Olyan időjárás volt, amely végsőkig próbára teszi az ember türelmét. A családom így együtt nem volt éppen megnyerő látvány ezen a délutánon, mert az időjárás kinek-kinek meghozta szokásos betegségét, amelyre hajlamos volt. Nekem, aki a földön feküdtem és kagylógyűjteményemet rendezgettem, hörkurutot hozott, és úgy eltömte a fejemet, mint a cement. Csak nyitott szájjal hörögve tudtam lélegezni. Ami Leslie bátyámat illeti, sötéten és mogorván kuporgott a tűznél. Neki a füljárata gyulladt be, és finoman, de kitartóan vérzett. Margó nővérem arcát újabb pattanásokkal tarkította ez az idő, bár amúgy is olyan pörsenéses volt, mint valami pöttyös fátyol. Anyámat erős orfacsaró náthája gyötörte, csipetnyi reumával fűszerezve. Csak Larry legyőzött,